0: gondogasszony. Kelet felül tekint a nap, ott látja az ő szent fiát. Térdig vérbe, könyékig könyvbe, egy csöv vére lecsöppent, az angyalok felszedték, Krisztus urunk elejbe vitték. Krisztus urunk azt mondotta, aki ezt az imádságot este lefektében, reggel fölkeltében elimádkozza, hét nagy bűne megbocsátott. Ezt hát valamikor anyámtól, apámtól.
1: Aranyos ez a nénike, mert azt mondta, hogy ő a fehér rózsát is megszerzi, akkor még nem tudta. De azt mondja, emlékezett rá, mert valamikor tudta, de elfeledte, de addig ne nyugtalankodjak, mert ő megszerzi.
0: Mentem tennap egész nap, utána. Hát beszereztem, este hoztam meg. Tudja, ez úgy volt, hogy én megjártam az egész falut.
1: Igen.
0: És senki se tudta ezt a telimádkozni. Elmentem a Temető utcába. Ott egy asszony kim volt, mondom neki, te a tésolla, jó hiszemű asszony vagy. El tudod te imádkozni a Fehér Rózsa Máriát? Azt mondja, nem tudom. Mondom, hallod? Hát akkor ki tudnád? Azt mondja, itt az a Mária.
1: Milyen Mária?
0: Göntér.
1: Göntér, ugye? Göntér Györgyné.
0: Hát aztán akkor az kin idegett. Én meg oda mentem hozzája. Kérdezem, Tila mindjárt el is fogadta, hogy ő tudja. Akkor, amikor elmondtam a spekulátor, mit csinálok, jába mondom neki, hogy ha tírja le, már sok is, akkor átmentem, hogy a túlsó sorra ez a menyecskám egy kin volt. Mondom neki, te Emma, egy imádságot én igen szeretnék leíratni, leszel a szíves leírat, azt mondja szívesen.
2: Hát azt én még vigyenek el bennünket?
1: Istenem, hogy elvinnének. Hát, csak nem gondolját, ezt tudom már. Nem viszik el magukat. De ha nem akarja nevét mondani, ne mondja, de hát nyugodtan mondhatja.
2: Szólnak akas éjféltaljon, Máriát kiáltják. Kell föl Mária, megfogták a szent fiadot, keresztfára szögezték, egycepére elcsöppent, az angyalok fölszedték, szentvárosba bevitték, Jézus elejébe tették. Aki ezt a kevés imádságocskát este reggel elmondja, hét halálos bűne megbocsájtatik, amin. Ebbe házban négy szög van, mind a négyben angyal van, közepibe Jézus Krisztus, Mária az ablakba szent fiát pólyázza, oda repült két angyal, szárnya alá vitte, főrepült az égbe. Az ég megnyit, minden lélek megörült, csak az nem, aki édesapját, édesanyját megverte. Én nem vertem, csak szándékba voltam, a szándék nagyobb, mint a cselekedet, amin.
3: Názáretbéli Jézus zsidóknak, király a veszedelembe horgóknak lévő Istene, megtestesült Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent és halhatatlan Úristen, könyörülni rajtunk. Hét kereszt alatt lefekszem, hét kereszt alatt fölkelek, őrzangyalom éjfélig, boldogsága Szűz Máriám véradték, Jézus Krisztus mindétig, hogy gyalló testem nyugodjék, de szívem el ne aludjék. Hogy téged mindenkor lássok, minden gonosz távoztassa, sátányok megköttessenek, testembe ne hörtőzzenek, engedd ezt nekem kegyessen, Atya fiú fölségesen, élvén örök dicsőségben most is, mint örökkön örökké, amen. Ma vala pénteknek napja vala, ména Jézus Krisztus kinnak kín helyére. Meglátták a zsidók, fölfeszítették a magos keresztfára. Fol a szent vére, hervad a szent színe, szomorodik a szent lelke. Szól a boldogságos Szűzanya Mária, ó fiam, fiam, szerelmes szent fiam. Én azt gondoltam, te részem bus, látom, fiam, élészek bus, aki ezt az imádságot este reggel elmondja, megüdvözül. Názáretben van egy mustromfa, kívül aranyos, belül kegyelmes. Abba mondottak 7x7 szent misét. Én ott hallgattam szerelmes szent fiammal, az ártatlan Jézusommal. Egyszer elkapták mellőlem a kegyetlen zsidók, keresem utcákról utcákról, sehon nem találom. Előtalálom Szent Lukács evangélistát, kérdem tőle, nem láttad-e szerelmes szent fiamat, az ártatlan Jézusomat? Ó, anyám, anyám, szép Szűz Mária, menj el a magas Kálvária hegyére, ott vagyon egy szent kereszt, ha arra vagyon fölfeszítve, vasdárdával nyitogatják, arcul varik, vérrel varítékenik, ezettel apével itatják, tövissel koronázzák, marokvászével csapkodják, hét csövére elsöppent, az angyalok fölszedték, szent atya állájba vitték. Ó, anyám, anyám, szép Szűz Mária, menj el a fekete fölszíne alá, az Ádám maradó anyai közé, kiáltsd, hirdest, lefektekre, fölkeltekre, bizon-bizon velem lészen a paradicsomba, én mondom a teremtő, aki titeket az ő szent vérébe és halálából megváltott. Amen.
4: Ma vagyunk péntek, annak napja. Menne Jézus a kínszínhez. Ott vagyon egy odvasfa, kívül aranyos, belül kegyelmes. Abban mondatik 7x6 szent mise. Én ott hallgatom, szerelmes fiammal, ortatlan Jézusommal. Egyszer elkapjak mellőlem a kegyetlen zsidók. Keresem, utcakról utcakra, sehon nem találom. Előtalálom Szent Lukács evangélistát. Kérdem, nem illattad szerelmes fiamat, ortatlan Jézusomat. Ó, anyám, anyám, szép Szűz Mária, menj el a magas Kálváriára. Ott vagyom fölfeszítve, etett telepével itatták, oldalad dardalban megnyitották. Ó, anyám, anyám, szép Szűz Mária, azt gondoltam, hogy te leszel gus, és én vagyok. Én lefekszek én agyamba, testi-lelki koporsomba, kerül kereszt őriz anyja. Egyik őrzi testemet, másik őrzi lelkemet, harmadik őrzi világ életemet, ág szülte világot, világ szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Máriát, Mária szülte Szent Fiát. Ó, fiam, fiam, nyisd meg a kapukat, mozd meg az utakat. Arra viszik bargyút, kelhet, kenetet, az oltári szentségét. Boldogasszonynak tisztelettére és annak elnyerését. Úr legyen Úr Jézus, amen. Aki ezt az imádságot naponta háromszor elmondja, tudva a lézen, mikor lesz halálának utolsó óra.
0: Ó, hajnal, hajnal, rózsaszínű, szép piros hajnal, kibe Mária nyugoszik. Úr tőle születik, világ tőle hadatik, pokol tőle töretik, nap tőle nyugoszik. Elindult a boldogságú szép Szűz Mária, szent pusztába megtalálta szent kápolnát, hol Szent Péter és Szent Kál az első szent misét szolgálta. Ó, úgymond Szent Péter, Szent Pál, nem láttad-e az én szent fiamat, a te urad Jézus Krisztusodat? Ó, anyánk, anyánk, boldogságos Szent Szűz anyánk, erígy fel a Sinei hegyére, ott meglátod szent fiadat, a mi urunk Jézus Krisztusunkat. Vasostorral ostorozzák, még ödörbe taszigatják, gyenge énai szakadodik, piros vére futamodik.
5: Mikor az Úr Jézus a földre jött, Jeruzsálembe szólós nem temo. Bemenvén egy halba vendég fogadóba, dicsértessék a Jézus. Nem annónak az Úr Jézusnak az érdemén szólót. Nem adok az Úr Jézusnak az érdemén szólót, mert lesznek sok gazdag vendégük, csúfot tennének belőle. Menj el a város végére, ott lakik egy szegény Veronikáztól. Dicsértessék a Jézus, nem annónak az Úr Jézusnak az érdemén szólót. Honnyannék az Úr Jézusnak az érdemén szólót? Vennék én házam, három betett ágyam. a legtöbbikbe fekteti az Úr Jézus, te fejnékel a nap, labban a holdvilág, az Úr tündöklik mind a világ. Varaségi már egy kis kápolna, hogy kábban mondja Szent Péter a Szent Húti. Oda mérnén a Mária, kérdi Péter Máriót, miért jöttél téli? Hármán naptól Szent Fiam ott keresem. Kérdik vérbe alba, könyökig könnyűbe, Szent Hajót rongatjok, Szent Akollót rongatjok. Vizes nyolval köbdösik, vaskesszűvel arcom belik, mokkoroszt elmér. Aki ezt azt elmondja, úgy menne menyeknek, korszolgom, mert mind a korosményű kisgyermekéste.
6: Mikor szokták
5: ezt? Ezt mikor akarja az ember, elmondhatja. Nincs felettünk, nem tudom micsoda, nem szabad mondani. Drogom.
7: Ehol jön a Jézus, a lelkemváltó Jézus, szállást adó, békességes Jézus. Beteg a test, kész a lélek. Ha én minden nap gyontember lehetnék, Máriának kapujában megnyílnék. Jézusnak születésén ott lennék, hallom a kakasoknak szólását, szívből kiáltom föl Máriát, kelj föl Mária, kelj föl! Megfogták a te szent fiadat, a Jézust, keresztpára vitték, keresztpára szegezték, piros vérre hulladék, az angyalok fölszedték, paradicsom kertben bevitték, a kehelyben öntötték. Ha én ezt a kis imádságon minden este reggel elmondhatnám, fölvinném a mennyeknek országában, ott részesülnének az örök boldogságban. Amen. Hajnal, hajnal, szép piros hajnal, kiben Mária nyugszik, naptőle keleti pokol tőle távozik, a mennyekbe csendítenek az angyalok ott lévők. Ó, szűz korona, ehol jön a boldogságos szűz Mária, hoz nékünk kenőt, kenetet, oltári szentséget, ki megtisztítja a mi bűnös lelkünket az örök kárhozattól. Amen. Föltekintek a magaségre, ott látok egy kápolnát, abban látom a boldogságos szűz Máriát, töri a szent kezét, hullatja a szent könnyét. Odam én Szent Anna asszom, Mária leányom, miért tördeled szent kezedet, miért hullajtod szent könnyedet? Hogy ne törném szent kezemet, hogy ne hullajtanám szent könnyedet? Összejártam 1401 templomot, mégsem találtam meg az én szent fiamat, a Jézust. Eredj a zsidók közé, ott megtalálod a te szent fiadat, a Jézust. Mit vigyünk néki ajándékban? Vigyünk néki ajándékban egy keresztet, hogy megemlékezzen a mi halálunkról az örök boldogságban. Amen.
8: Ha kimegyek ajtó melejbe, föltekintek a magas menyekbe. Ott látok egy aranyos templomot, kívül aranyos, belül irgalmas. Abba mondja Szent Pál, Szent Péter az új misét. Óra megy a boldogságos szűz Mária, sírva ríva. Kérdi tőle Szent Pál, Szent Péter, miért sírsz, miért is boldogságos szűz Mária? Hogy ne sírnék, hogy ne rínék? Mikor még a hajamot fésültem, Szent Fiamat elvesztettem. Eredj a kis templom elejbe, ott látod a te Szent Fiadat. Könyökig vérbe, mély gödörbe bagdosok, tövisekkel koronázok. Aki ezt a kis imádságot este reggel elmondja, megnyittatik annak a dróga szép mennyország ajtaja. Fehér Rózsa Mária, engem Krisztus taloltól, szent véreddel megoltottól. Szent lelkeddel eljegyzettél, ablakimban Mária ajtómon, Krisztus Jézus hozam négyszögletén négy őrző angyal. Őriz, angyal, őriz, még Mária nyugszik. Kelj fel, Mória, kelj fel, Szent Fiadat elvitték. Keresztfalra feszítették, három cseppérit kicseppentették, az angyalok felszedték, Orionba bevették. A tenger közepében van egy aranyos templom, abban van egy aranyos asztal. Az Úr Jézus Krisztus odahajtotta szent fejét, kimutatta öt sebeit. Eredjetek emberek, balkarotokra vegyetek kardot, hirdessétek a fekete szín fölött. Pénteken reggeltől, szombaton ebédig, vasárnap miseig, aki ezt a kis imádságot este reggel elmondja, megnyitatik annak a mennyország ajtaját.
9: Ó, szép piros hajnal, Mária nyugodik, naptól adatik, pokol tülle töredik. Eleven ostja, Úristen, neked adom lelkemet, örök üdvességemet, látok két rózsapásztort. Szenné szent oltárt, ott mondja Szent Pál, Szent Péter első új miséit. Áramegy a boldogságos szüzanya, Ó, anyám, anyám, mély hallgatod első új misém. Ó, fiam, Szentpál, Szentpéter, honne hallgatnám? Máma, teljes harmad napja, elvesztettem isteni fiamot, fényes Jézus Krisztusomot. Lép keresztül küszöbödön, erezd le aranyszínű hajadot, tekints el a csinai nagyhegyre, ott látod isteni fiadot, fényes Jézus Krisztusodot. Dárdával dárdázzák, vasustorral ustorozzák, tüviskes koronával koronázzák. Ó, ártatlan Jézus, megszólal, bizonyomra mondom, aki este lefektíve elmondja, reggel fölkeltíve elmondja, pokolajta lepecsételve, mennyországaita nyitva, befogadja az Úr Jézus az ő szerelme szent színe elejbe. Úgy engedd meg, Úr Jézusom.
10: Tengernek közepébe egy aranyfa. Aranyfának aranyaggal ül a boldogságos Szűz Mária. Arra ment 12 apostol, egy angyali szóval nem bírta megilletni. Arra ment aranyszajú Szent János, egy angyali szóval megbírta illetni. Úgy te hétfajdalmú szentséges Szűz Mária, a te tengernek közepébe aranyfának aranyaggal ülsz. Hogy ne ülnék, mikor Jézus Krisztus szent fiamot 40 naptól nem láttam. Ó, te hétfajdalmú szentséges Szűz Mária, tekints nagykönyvedbe, nagykönyvedből menyekbe, majd meglátod Jézus Krisztus szent fiadot mennyeknek országába. Amen.
1: Kitől tanultam?
10: Nagyapontól.
1: Hogy hívták?
10: Kis István. Hát ő így emlegette nekünk, hogy háborúban volt.
1: Igen.
10: És volt ilyen árok, ahol szuronyokat állítottak fel, hogy abban majd az ellenség beleesik, azt az levó takarva harasztva. Azt mikor ő ment arra, azt ő beleesett. Azt egy szuron sem ment ő bele. Úgyhogy minden szurony szétdőlt. És mikor elment a tiszthő, mert keresték, hogy hol van a kis István, azt mondja, beesett a verembe. Szaladtak oda mentésre, hogy mennek. Kis él, élek, azt mondja, húzzatok ki, nincs semmi bajom. Kihúztak. Azt volt ott egy atya is, egy tisztelendő atya. Kérdezte, hogy kis, szokott maga imádkozni? Azt mondja, szoktam. És szóval mit szokott? Elmondta neki ezt az imát, hogy őt ez őrizte meg.
11: Holol vagyon a boldogságos szép szűz túltengeren aranyfán, aranyfának ágán, annak üdvözült virágján, aramén a 12 apostol egy sem tudta illetni egy angyali szóval, aramén a keresztelő Szent János, mit sírsz rész, asszonyanyám, Máriam, ugye hogy ne sírnék, mikor ma vala teljes 40 nap, műt a szerelmes szent fiamot, nem láttam az én Jézusomot. Eredjel asszonyanyom, Máriam a paradicsom kerbe, vagy föl a piros majván kőre, ott majd meglátod a ti szerelmes szent fiadot, a zsidók kínozzák, szent szakallat szaggassák, ezért szelepével itatják az ő szent oldalát, vagy tardalkkal nyitogatják, szent feje meghajtva, szíve megszomorodva, így eredj be a fekete föld szín alá, az Ádám magvai közé, kiált sírdest, aki ezt a imádságocskát este lefekszi be, reggel fölkelti be, elmondja boldog részen az élete, boldog a kimullása.
12: Asszonyunk Szűz Mária elindul a hosszú útra, utak megszomorodának, fennálló fák térdőt fejthajtának, égi madarak véres könnyet hullatának, elmen asszonyom Szűz Mária kisebb zsidóvárosába, kisebb Pilátusnőnek házába, így köszönne, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Úgy fogad el mindörökké, amen. Kérdé Pilátusné, mit keresz asszonyunk Szűz Mária, én az én áldott szent fiamot keresem. 40 éjjel, 40 nap hegyről, hegyre, völgyről, völgyre keresem, sehol fél nem találom. Menjen asszonyom Szűz Mária nagyobb zsidóvárosába, nagyobb Pilátusnénak házába, nagyobb Pilátusné igen erős beteg nyelvét fölemervén szót kimondván, ő megmondja, hol a te áldott szent fiad. Elmen asszonyunk Szűz Mária nagyobb zsidóvárosába, nagyobb Pilátusnénak házába, így köszönne, dicsértessék, ha Jézus Krisztus úgy fogad el mindörökké, amen. Kérdé Pilátusné, mit keresz asszonyunk Szűz Mária? Én az én áldott szent fiamot 40 éjjel, 40 nap hegyről, hegyre, völgyről, völgyre keresem, sehol fél nem találom. Menj el, asszonyom Szűz Mária, lépj el ötmészség és lépést, ejts el három véres könnyet, tekints fel a magas kálvária egyre, magas keresztfára, meglátod a te áldott szent fiadot félfeszítve. Elmene asszonyom Szűz Mária lépéköt, mélységes lépést elejte három véres könnyet, féltekint a magas kálváriaira, magas keresztfára, meglátta az ő szent fiát félfeszítve. Hol jár el, én áldott szent fiam, én a fekete földnek színére, kegyetlen zsidó közé, hat nap kergetének, hetedik nap megfogának, egy külápoz megkötének, vasostorral megostorozának, a purgátulom véli kinyát rajtam, mint kitülték. Azért azt hagyom, asszonyom Szűz Mária, vidd el az én szomorú imádságomot, fekete földnek színére, aki ezt elmondaná este lefektibe, reggel félkeltibe, minden étel, ital nélkül, gondolatlansága nélkül, úgy megüdvözülne, mint én megüdvözültem a magas keresztfán, békeség, szálló, alkottó, mennyország kapuja, megnyitó, kész a lélek, beteg a test, készen vállak az örök dicsőségben, amen.
13: Hú, Ivának fiai, eztet illik hallgatni, térdet fejet hajtani. Krisztust megfogta, a Getsemani kertbe kivitték, oszlopokkal kötözték, vasloncokkal láncoltak, tövis koronákkal koronáztak. 5000 telne, 5000 múlna, tekintsétek Máriát, hogy kesergi szent fiát. Fiam, fiam, fényes Jézus, halnék, halnék, miért mi halnék? Hozzák az ártatlan báron, kenegetik szent sebeit, aki ezt a kis imádságot esterékkel elmondja, beviszem atyám országába, ott üdvözül velem együtt, mint a mai béli korozsma gyermek, amen.
14: Ingyen a Jézus, lelkem látó Jézus, kész a lélek, beteg a test a nagy bűnnek, miatta, olyan elmúlt óráim, kevés számos napjaim, a meggyunt ember lehetnék, urat hozzám válthatnék, gyihozzám, szent úr, szent erős lakodsz bennem, mindnek Názaretedben lakó Jézus, tét kiboldog a keresztet, küldd el Mária angyalt, vigye polgatóriumban Mária kapuja föl, néna Isten fia születne, szent székibe ültetne, ott látnék magos karastolmot, kívül aranyos belő, irgalmas bennem, mondja szem a Szent Péterről szent misét, oda menne szent asszonyunk szent kenyekölésére, szent térbikölésére, mert megfogták fényes urunk Jézus Krisztust. Egyik mondja, ölled, ölled, én nem ölöm, nem ítélem, te kentettem Szűz Máriára, minkeserve szent fiára. Fiam, fiam, fényes Jézus, gyunaszainál pokol töltés nap tőled, Úr Jézus Krisztus. Eleven ostya mennyel Szent János fekete földnek színjére, hirdesd be ezt a kis imádságot, aki elimádkozza este reggel, ővül a lész az atyának országába és a magas mennyországba.
15: Én lefekszem egy nágyomba, úgy, mint esti koporsomba. Engem az angyal őrizze, szent keresztje megjegyőző, hogy a sátán távol járjó, kiált kokos Máriát, kelj fel Mária, édesanyám, mert befogták a Krisztus urunkat, most feszítik a magas keresztfára. Dárdával dárdázzák, koronával koronázzák, egy se vére csöppenik, az angyalok felszedi karjomba tetetik, Krisztus urunk sem szó, sem beszél. Mégis azt mondja ki ezt a szép imádságot este reggel, elmondja hét halálos bűne megbocsáltatni. A másik meg fehér rózsa Mária, minket Jézus találja. Fejünk fölött áldozik, mondom, mondom, mondásomban bizony békételem, sohasem volt jobbnak jobb órája. Melben Krisztus urunk született. A zsidók gerbelása által drága vérét túlajtja, egyik mondja a másiknak, öljed, öljed az embert, másik mondja, tekünt, tekünt Szűz Máriát, mint kesergés szent fiát. Fiam, fiam, fényes Jézus, halok halálodért, kösárbás tínszenverésedért, tavasz bira, birada, piros hajnal hasad, elevány ostya. Úristen, nékünk ördög ellenségeink el akarának veszteni, jöjj be hozzánk, szent élek, Úristen, vidámítsd meg a mi szegély lelkünket. Kívül aranyos, belül irgalmas, avval leterítenek egy arany szőnyeget, azon áll a Jézus Krisztus térdig vérbe, hát így is mondom, hogy könyéki könyvben, meg úgy is mondom, hogy könyv a kezébe. Hát most akkor mellé köz.
1: Ahogy akarja.
15: Én nem bánom.
1: Igen,
15: nekem akar. Mindegy.
1: Nekem.
15: Mert én hunig imádkozom hun.
1: Jó, kedves.
15: Könnyéki könyvbe vagy könyv a kezébe. Előtte állanak a proféták, azt mondanékik, miért nem mentek a fekete föld színére, az én számból származott szemcsókat, szemcsigéket hirdessétek, ez földölött embereknek, hogy engem már dicsérjenek és fölmagasztaljanak amme.
1: Maga ezt az édesanyjától tanulta, úgy mondtak a
15: én az édesanyámtól, még 5 éves, még 6 éves se voltam.
1: Mert korán meghalt, ugye?
15: Nem voltam 6 éves. Mikor meghalt?
1: Mikor szokták ezt imádkozni?
15: Én, mikor
1: este
15: mikor este lefekszem, meg mielőtt jöggem, fölkelőtt, mindjárt az első.

0: mikor Jézus a Getsemáni kertbe ment. Kezdődtek keserves kínszenvedései. Jövének a hamis zsidók, karddal, nyással, dorongokkal. Elvezették Jézus Poncius Pilátushoz, nagy veréssel az Annáshoz. Egy órába többet adának Jézusnak ezer sebeknél, melyek nagyon fájtak. János, kedves tanítványom, az én édesanyámra legyen gondod. Kezinél fogva messze vezesd el a keresztváltót, ne lássa, hogy mit szenvedek, a magas fák lehajlottak, kősziklák meghasadtak, madarak éneklésüket felejtették, nappól csillag elsötétedett. Minden ember, ki ezen kis imád tudja, naponta egyszer elmondja, jutalmat nyer mennyországba. Ó Jézusom, néked élek, ó Jézusom, néked halok, ó Jézusom, élve halva, tiéd vagyok, amen.
1: Fehér Rózsa Mária, engem Krisztus Urunk talála, szent lelkével eljegyed, aranygyűrűvel pecsételt, ajtomban Úristen, ablakban Mária, házam négy szegi, négy őrzengyel, őriz angyal, őriz, míg Mária nyugszik, míg a szép piros hajnal hasad. Kejfél Mária, kejfél, elvitték szent fiat, három csepp vérét elejtették, az angyalok felszedték. A tengerfényébe elvitték, a tengerfényébe van egy aranytemplom, abban van egy aranyasztal, kire Krisztus Urunk szent fejét lehajtotta, szent lábát kinyújtotta, szent kezét összetett, szent szemét behonta, szent vérét kihontotta, öt sebét kinyitotta. Arra megyen szent Pál és szent Péter, nagy szalnakozva, nagy bánakozva. Szent Pál és szent Péter, ne szalnakozzatok, ne bánakozzatok, én rajtam. Szent fejem leállítottam, szent lábam kinyújtottam, szent kezem összetettem, szent szemem behuntam, szent vérem kiontottam, öt sebém kinyitottam. Nem fogjatok a jobb kezetekbe a kardot, balba pedig palcát, és menjetek a széles világra, hirdessétek, aki ezt elmondja pénteke hajnalba, szombaton, füstökkor, vasárnap, misekor, hét halálos bűne mellett bocsátva, és a mennyország kapuja ki lesznek nyitva.
2: Piros hajnal hasada, égi madár reppenek. Ó, tekintsét a Máriát, hogy sírass a szent fiát. Ó, én Uram teremtőm, aki ingem teremtett. Szent lelkivel szeretett, szent érivel megpestett. Fogadj hízad, Úristen, hogy mehessek el kerekéknek alaja, rogyogó csillagoknak felé, a jó Istenemnek dicséretére. Amen.
3: Én kimenek, én ajtómon, feltekintek magas mennybe. Ott látok egy marvan kőből koporsócskot, azon van egy fekete vankus, azon fekszik az áldott Jézus. Paradicsomba csendítenek, egy cseppvér lecseppent, az angyalok oda mennek, felszedték, a kehelbe öntötték, Krisztus alájbe vitték, Krisztus asztalóra tették. Krisztus Urunk azt parancsolta, hogy aki ezt a kis imádságot este reggel elmondja, hét halálos bűnből kiszabadul.
4: Ó, hajnal, hajnal, tiszta, szép, fényes hajnal, kiben Mária nyugszik, Úristőre születik, pokor tőle töretik. Úristen, neked adjuk a lelkünket, fekete földnek a testünket. Eredj el Jézus fekete föld színére, hirdesd ott a kicsinnek úgy, mint a nagynak. Aki ezt a kisi marcsolgot szívesen örömes meghallgassa, kezében is alszik a mennyország kulcsa. Vessük a fejünk alá, öt ujjunkkal, száz szentünkkel körül keresztet. Senki ellenünk, Jézus is mellettünk van. Mária is csendít a paradicsomba, Úr kitette koporsóját, benne is fekszik az Úr Jézus. Ott siratja három Mária mandulafának, három alga kivirágzott, szép is látszott, amint látszik. A Jeruzsálem pártján mondja Szent Pál, Szent Péter, ez ő szentsége, Szent Misi. Arra megy a nagyasszonyunk, Szűz Mária, kérdi tőlem, mély sírsz, mély isz, honne sírnék, línnék, mama teljes házmad napja, elvesztettem a szentséges szent fiamot, az Úr Jézust. Lép ki, templomnak ajtajába, majd meglátod az ő szentséges szent fiadat, az Úr Jézust. Térdig vérbe, könyökig, könnyűbe szedték az ő szentséges szentestét, az ő szentséges szentvérivel együtt. Azt kiálltsa Krisztus Urunk, kedves hívei, aki ezt a kis imádságot szívesen, örömes meghallgassa, úgy beveszi az ő szentséges szent házába, mint a mai szentséges szent napra született szent gyermeket. Elemészhetetlen, világosan, fényeskedjék, népik most is, mindenkoron is, mindörökkön öröki.
5: Szülőben van egy kis kápolna, abba vagyok létszél szentséges oltárka. Előtte van szűzanyám, térdik vévekönök, itt könnyűbe. Előtte van kirakott koporsulka, abba fekszik Krisztus Jézus szentfia. Szentfémi, szent olyan be van fogva. Szentkezi, szent lába, el van nyitva. Mennyországba csendítenek, az angyalok összegyűnnek, szélés tenger partján. Aranyfának aranyagon, ott túl szent, szent Jánuska. Arra megyen szűzanyám, kérdi, szent, szent Jánuska. Mikor látod az én szentséges szent fiamat, magteljes harmadnapja, hogy a kegyetlen zsidók megfogták. Hényhalakkal köbdösték, vasvesszőkkel veszítették. Kalvária hegyére kívülték, a keresztbe feszítették. Tövis koronával megkoronáztak. Ahol egy csempér elcsépent, az angyalok összesítették, aranytanyira rátették. Az Úristen elejbe elvitték. Bizony, bizonyomban mondom, aki ezt az imádságot háromszor napjába elmondja, minden bűni megbocsátott.
6: Ille fekszem én agyomba, úgy, mint testi koporsomban. Őrizzetek szent angyalok, forogjatok szent keresztek, hadd aludjak Máriának kebelében. Ott is megtalál engem az Úr Jézus Krisztus szent szívvel, szeretettel, aranygyűrű pöcsétlével. Új tőre szakadott, pokoltőre távozott. Menj el a piros este, Mária megnyugodott. Virágvállottaik, világhasadtaik. Kell föl szép szíz Máriamát, meggyulladt a gyújtatlan gyertya. Megfogták Jézust a zsidók vasostorral, ostorozzak, maragva szével csapkodják, csurran, csurranik, csöppen, csöppenik. Az angyalok szedik veszik, aranyos pohárba teszik, Jézus alájba viszik. Jézus is azt mondja, ó fiam fényes, Jézusom, miért szenvedik ezeket a nagy bűnöket? Ó anyám, Máriám, szenvedem a bűnösért, ki ezt az imádságot elmondja háromszor lefektébe, háromszor fölkeltébe, vár, hogy tehet fejét bűnel bocsánatát. Atya Isten, jöjj el hozzám, fiú Isten, jöjj el hozzám, vessél rám keresztet 50 angyaloddal, 100 szerető szenteddel, 12 apostoloddal és egy csövéreddel. Piros karván kőkoporsó, abba fekszik kis ártatlan szent szemei beunyolván, szent kezei kikucsolván, azon sebek megerennek, piros vére lefolának, annasszon születése napjára. Amen.
7: Én lefekszök én ágyamba, mint Úr Jézus koporsóba. Mellém töszöm két karomat, mi sem mondó két gyertyámat. Őrizz angyal éjfélig, szép szűz Mária virattik. Hajnal, hajnal, szép piros hajnal, kibe Mária nyugodik, naptülle keletik, pokoltülle távodzik. Hajszín, korona, ehondjön a boldogságos, szép szűz Mária. Hoz nékünk kejhöt, kenetöt, oltári szentséget. Kivel mökkenjük testünket, lelkünket, meg is könnyebbszik. Én kilépök ajtóm elejbe, föltekintek magas megybe. Nyitva látom paradicsom ajtát, paradicsomba látok hét ortát, egy égit, egy kőkoporsót, abba fekszik Urunk Jézus Krisztus. El van nyugodva, oda mén a boldogságos, szép szűz már elkeseredik rajta. Kejfő, fényes Jézus, zsidók által verejték, vassöprűvel söprűzték, piros vére hullajték, az angyalok főszötték, a kehőbe öntötték. Urunk Jézus Krisztus maga mondta, bizon-bizon mondom nektek, aki este lefektibe, röggel főkeltibe, elmondja, vélemlészen paradicsomkerbe, most és mindörökkő, örökké, amen.
8: Paradicsom kárban van egy szent kut, abba mosogatja Krisztusunk az ő szentséges szent sábáit. Jártek ide keresztények, nézzétek az én szentséges szent sábámat, hogyan a zsidók megöldözték, dárdával dárdáztak, tövissel koronáztak. Egy csövére lecseppent, odamén a boldog asszony, fölvévén a magas mennyekbe. Minden gyertyák gyulladoznak, minden harangok szóladoznak, minden lelkek örvendeznek, csak egy nem örvendez ki, apját, anyját megvárta. Szólván egy bűnös lélek, én nem vártam, csak gondoltam. Mondja az Úr Jézus, fogd meg Szent Péter a kulcsot, nyisd meg nekik a széles hosszú utat, mert a pokolbeli ördögök járnak. Meghalván ezt a boldog asszony, mondván,
9: Uram, Uram, szeretett szent fiam, bocsásd meg az ő bűneiket. Én addig meg nem bocsátom, még este lefekvéskor, reggel fölkeléskor el nem mondja, égen mennyi csillag van, mennyi levél, úgy imádnak, mint az angyali kisdedek. Amen.
10: Szűz Mária Betlehembe aluvék. Hozzája jött vala Jézus, és kérdezi, aluszol édesanyám? Aludtam, édesfiam, te felébresztettél. Iszonyút álmodtam felőled. Láttalak, hogy a kertbe megfogtak, kötelekkel kötöztek, vittek Kaifáshoz, Pilátushoz, Herodeshez, ütöttek, vártak, szent fejedet tövissel koronázták, vittek azután a tanácsból a Kálvária hegyére. Vállaidra nehéz keresztfát tették, utoljára keresztre feszítettek. Annyira felemelták, hogy el nem érhettelek. Oldaladat dárdával átalverték, melyből vér és víz folyt, és reám csöpögött. Azután levettek a keresztről, kegyetlenül megsebesített testedet szűzölembe tették. Utoljára koporsóba, majd meg repett a szívem fájdalmába. Jézus mondta, édesanyám, igazat álmodtál felőlem, és aki ezen álomról elmélkezni fog, azt elméjébe forgatja gyakrabban, minden gonosztól mentlészen és szentséges testnek áldozása nélkül meg nem fog halni. Én pedig és te, édesanyám, halálla után lelkét a mennyei dicsőségbe felvisszük. Ezt hát bőjtbe szoktunk, bőjtbe, amikor a Jézusnak a szenvedéséről emlékezünk, és akkor szoktunk róla megemlékezni. Közösen, közösen, litánián, igen, köröztuti ajtatosság végzésekor, mikor a bőjt elején, még amikor a Jézus szenvedése kezdődött, akkor szoktunk.
3: Ó, Uram Jézus Krisztus, mi 102 csapást a zsidóktól felvettél, azoktól a kertbe 30-szor pofon verettél, Ananás házába 7 felföldre estél, fejeden, karédon és meleden 30 ütés szenvedtél, vállaidon is 30-at szenvedtél, szent hajadnál fogva 30-szor vonattál, szentséges szívedből 129 fohát bocsáttál, szakálladnál fogva húrtolt adtál, halálos képen taszítattál, hogy a keresztel a földre estél. Tehát 1660 csapást ostorozásodkor szenvedtél. A kereszten három hegyes tövi szent fejedet áttal járta. Orszádra 37-szer köptek, szent testedön 5475 sebed. A vitézekig megfogtak 580-an voltak. Hóhírokig kötőzve vezettek hárman. Vérednek csepély, melyek kiszármaztak szent testedből. 30.430 volt. Kérlek téged az a keserves kínszenvedésed vérednek kivontásáért, szent halálod által minden bűneim bocsánatáért, és hogy engem megments minden testi és ördögi veszedelemtől, adj malasztott jobbulásomra, ne engedd nékem kimónom igaz penetencia tartás és bűneim gyónása nélkül, szent testednek vétele nélkül, mindezek felett a te szerelmedet adjad nekem, hogy téged szereselek, nem a pokoltól való félelembe vagy a mennyország reménységért, hanem a szeretetből és a te szerelmedért, amen.
7: Ó, hajnal, hajnal, szép piros hajnal, kibe Mária nyugodik, Jézus születik, pokoltűre töretik. Amott kerepedik egy kerek kápolna, kivel aranyos, belő, irgalmas, abba térve kell a boldogságos, szép szűz Mária. Térdig vérbe, könyökig könnyűbe néz a napkeletre. Ott látja a zsidókot, aki hurcolja a Krisztus urunkot. Testi szallong, véri hullong, az Úr Jézus Krisztus azhatta, aki eztet estereggel elmondja. Amegyen a menyeknek, orszolgóba mind a kisdedek.
0: Én uram teremtőm, ókor én lem teremtőm, szent lelkedvel szerettél, a szent éredvel magvajtál, fogodj hozzám, Úr Istenem, fogodj hozzám, Úr Istenem.

0: kérjenek. Aki estet álmondja, este lefektíve, reggel felkeltíve, teste beteg, lelke készül, boldog mennyország ajtaja nyitul.
1: Elmondja nagy Jézus, a lelkünk váltó Jézus, a békesség szőrző Jézus. Ó, elmúltak óráim, rövid számos napjaim, ki benném gyontemből akarnék lönni, urat akarnék hozzám venni, beteg a testem, kész a lelkem az örök dicsőségre menni. Gyűjj hozzám Krisztus Jézusnak, drága szent teste, szent lelke, szent fére, lakozzál én bennem, midőn Názáretben lakozzál én, mi társfődig megfogadtál, Pilátusnak pitvarába bevittek szent kezedet, szent lábrat, háromszöggel megszögezték, szent fejedbe tövis koronát vertek. Aki ezt az imádságot napjába elmondja, utolsó óráján pokolnak ajtaját erősen bezáratik, a mennyország ajtaja megnyitatik néki, amen. Én jó Uram, teremtőm, mikor engem teremtettél, akkor te engem ösmertél, szent lelkeddel szerettél, szent haláloddal megváltottál. Dicső Isten, nagy Úristen, dicsőséges nagy Úristen, testem, kedvem, kerestembe, hét halálos bűneimmel, nékem, ördög ellenségem, Sátán, menj el előlem, ne kísérgess engemet, mert van nékem az Úr Jézus Krisztus, fejem fölött pár nap a letelepedett. Ága szülte bimbóját, bimbó szülte virágját, virágja szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Szűcs Máriát, Szűcs Mária szülte Szent Fiát, kelj fel Szent Fi, lássad, hogy mit visznek, kehőt, kenetöt, oltári szentséget, papiröndöt. Üdvözlégy, Mária kakas, megszólalván Máriát kiáltván, kelj fel Szűcs Mária, megfogták Szent Fiadat, kőoszlophoz kötözték, Körösvárra fővitték. A vére elfolyt, oda mentek az angyalok, ollomba főcsötték, kehőbe dítötték, boldogságos szűzanyámnak elébe vitték. A boldogságos szűzanyám ezt szóla, ezt valaki, ezt az imádságot napjába elmondja utolsó aráján. Kopolnak ajtaját erősen bezáratik, a mennyország ajtaja megnyitatik néki, amen. Paradicsomba csöndítenek, ott angyalok tündöklenek, mit ásolt el Lilium száv földet, minek az a föld? Krisztus Urunkat megfogták, zsidó pitvarába bevitték, szent kezit, szent lábát, háromszöggel megszögezték, szent fejbe tövis koronát vertek. Epével, ecettel itatták, rútul hátul köbdösték, szent szakállát kiszaggatták, szép orszát megköbdösték, oda ment asszonyunk Szűz Mária, mondán neki Jézus, ó, fiam, mi bűnödért ostoroznak? Menj el innen, anyja, menj el a fekete főt színére, jelölt meg bűnös Ádám fiadnak, lányodnak, aki ezt az imádságot elmondja utolsó óráján, mennyország ajtaja megnyitatik néki, amen.
2: Én lefekszem, én ágyomba, testi lelki koporsomba, házomnak négy szeglátiban négy szárnyos angyal. Én kilépek, én ajtómon Krisztus Urunk nyomába. Föltekintek mennyedben, nyitva látszik mennyország ajtaja. Ott látszik aranylápa. Aranylápa mellett aranymelence, abba vagyunk Krisztus Urunknak három csöv vére. Asszonyunk Máriának három csöv teje. Arra megy a szerető Szent János, kérdi tőle, ó Mária anyám, mit sírsz, miért kösárgő? Hogy nem sírnék, köseregnék, műt a mártályás harmadnapja, hogy nem látom Szent Fiamat, Jézus Krisztus négy világurát. Ó Mária anyám, már megmondtam, lép ki, lép és lép hajtótom, könnyék ki kömbbe, térdig vérbe, majd meglátod Szent Fiadat, Jézus Krisztus, Jézus világurát a magas keresztszám. Szentséges Szent Fejét tövissel megkoronázták. Szentséges szent száját epével és ecettel itották, szentséges szent kezeit kitárjasztették, szentséges szent lábát leszegeztették. Ó Mária anyám, légy értem haló halhatatlan, már meghattam a földnek kulcsait, hogy az én nevemet el ne felejtsék, hirdettessék. Aki ezt a kis imádságot este reggel elmondja, hétvina megbocsájtotik a Kárvária hegyén. Nem hagyom sem tíznek, sem víznek, fölviszem az örök dicsőségbe, hogy a megdicsőült szentekkel vég nélkül örvendezhessenek mindörökké. Amen.
3: Mikor szokták imádni?
2: Bizony, minket az ilyen tanított imádságra már nekünk ezt érden álló este reggel külött imádkoznunk.
3: Ez a templomba szokták?
2: Nem szokták templomba.
3: Miért?
2: Hát úgy gondolom, hogy hát kevesen is tudták, ugye már ez az én mostohám nagyon, nagyon vallásos, nagy imádkozó asszony volt. Aztán osztopámból került oda, ugye a Rózsafüzér társulat azért már tudta, ugye, ezt az imádságot. Egy püspök találta, valahol valami Szent Helen, így szokta nekünk ez magyarázni, emlékszek rá, hogy ezt az imádságot mondja, ez a mennybe szállott le, azt szoktam mondani, csak folytassátok, mert ez szent, mert ezt az imádságot, ezt a kis imádságot, ezt a kis papírt, onnan küldött, hogy leleszék a mennyek ki. Így szoktam mondani, mert ez bizony nagyon keves, hát nem, csak ahol nagyon vallásos népek voltak, pláne mint Osztopán, az nagyon vallásos nép volt Osztopán.
1: Hely Rózsa Mária, engem Jézus találjon, szent szívében megszeretett, szent halálna megváltotta. Aranfi szalagajtómon, Krisztus Urunk ablakima, szobámnak a négy sarkában egy szép őrző angyal, kerjátek köröztök, őrizzetek angyalok, hajnal hasadtáig, világ vérattáig, Mária kebelében készül a lélek az örök életre. Én elértem én Uramnak vendéges napjait, én kilépek én ajtomba, Krisztus Urunk nyomába, ott találok egy aranyágot, abban van egy zsörleszék. Abba ül a boldogság a Szűz Mária, előtte a kis oltárja, kezibe a könyvecskéje, nyakába járó olvasója. Kérdi tőle Szűz anya, mit sírsz, mit riszt? Hogy ne sírnék, hogy ne rinnék, mikor most viszik a szent fiamat. Zsella hegyre csapdatott, miton paszeggel szegeztetni, dáldába dáldázik, vastörökkel bögdözik, hét csövére elcsöppent az úr angyala felszette, kárjomba fölvitte, Jézus elej vetette, Jézus mondta, ki erről az imádságról minden este reggel megemlékezik, minden bűne megbocsájtatik.
4: Én lefekszek én ágyamba, mind Úr Jézus koporsóba, nehéz álom elni nyomja, csaló ördög még ne csalja. Kimegyek a kapum elejébe, ott látok egy aranyavakast, az alatt Szűz anya Mária, kék kötimbe, piros vérbe, le van a feje hajtva, áradjunk Szent Péter és Szent Pál, kérj őtet, mit sírsz, mit rész, hun ne sírnék, hun ne rinnék, mikor a szent fiam három naptól nem láttam, lépj harmat mennyországba, ott meglátott fehér barán képibe. Két üdvözlet a kezibe, aki ezt a imádságot este lefektibe, reggel fölkeltibe, elimádkozza, halála Úr olyan hétféle bűne megbocsájtatik.
5: Én lefekszem én ágyamba, mint Úr Jézus koporsóba, Istennek adom lelkemet, fekete földnek testemet, menj

a testemet, ő pedig a lelkemet. Ez szép piros hajnalú, mikor felkelek, felnézek a magas mennyországra, ott látok egy szűz koronát, kívül aranyos, belül irgalmas. Amellett ül szüzanyánk, Máriánk, szentől van kezébe, abból sírva díva imádkozik. Arra megy Szent Péter és Szent Pál, kérti és ismédi, Szüzanyánk, Máriánk, hogy ne sírnék, hogy ne zinnék, mikor teljes napja nem láttam Szent Fiamat. Eredj a sínai hegyekre, ott meglátod, a zsidók tigván szaggatva, még ödölve taszítva, így mondván, án a fa letelepedett.

te szent fiát. Kakasuk szólalnak, Máriát korantanak, kelj föl, Mária, kelj föl, nézd, mit visznek, viszi Krisztus urunkat. Kínzó házba, kínzó udvarba, kölyoszlophoz kötözik, vastárdával szurkálják, ahol egy csevér elcseppen, az angyalok szintányérba szedik, Krisztus elé viszik. Krisztus urunk azt mondja, aki ezt az imádságot legalább pénteki napon elvégzi, a legkisebb fölmétse adja vétekben, nem az Atya, a Fő és a Szent

méter. A közepén 141 méter magasságban 15 méter. 8 hatalmas kötél tartja függőleges helyzetben. A tornyot az állami gépgyár építette. Szerelői csodálatos bátorsággal végezték életveszélyes munkájukat a szédítő magasságban. A magyar kéze gigantikus alkotása sugározza ezentúl a magyar szót és gondolatot.

0: Szabad Európa Rádió, a 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon.
1: Itt pedig a Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en, és a hírnapot halljátok, a magyar hírnapot, és az én kis tisztem ebbe a napközepi időszakban rendkívül könnyű és hálás az eddigi és a későbbi nagy veretes témák miatt. Azt hiszem, hogy sokkal könnyedebb és kicsit felszabadultabb emberibb hangon beszélgethetünk és témákról. Nagyon izgalmas vendégeink vannak. Annó, amikor gyerek voltam, emlékszem, hogy annyit törtük a fenket, hogy vajon hogy nézhetnek ki azok az emberek, akiket annyira ismerünk, akik többet hallunk, mint a tanítónénit, vagy otthon a szüleinket, vagy a testvéreinket, akik velünk éltek, szinte testlélek voltak, minden pillanatban megismertük, hogy már kívülről tudtuk a nevünket, de sohasem tudtuk arcot mellé párosítani. Most az internet és a TV világában egy kicsit ez megváltozott már, de nem teljesen. A hangjukat legendásan ismeritek ma is, de sokan biztos nem ismernétek meg őket az utcán. Szeretettel köszöntjük Zahorán Adrient és Szalóczi Palit. Szevasztok!
2: Szevasztok!
3: Jó napot kívánok! Szevasztok!
1: Andrea egy kis elnézéssel jött be a...
3: Nagyjal!
1: Adrián, bocsánat!
3: Adrián, nem győzök elnézést kérni, de ez egy vírus, amit bekaptam, és az orvosom fejéhez tartottam egy pisztolyt, hogy egy órányi a hangot nekem péntek délre csináljon, próbáljon meg. Úgyhogy így nem igen vagyok felismerhető, de esküszöm, hogy én vagyok.
1: De az én is köszöntjük az orvosodat, mert az egész jól sikerült. Mikor telefonon beszéltünk, még én sem ismertelek meg. És Pali, neked viszont változatlan a hangod.
2: Hát én sem vagyok 100%-os egyébként a hangommal, még 2-3 nappal ezelőtt nekem is volt a kétségeim. Most egy kicsit már talán javult, de az ember belülről jobban hallja, hogy valamennyire nem úgy működik a dolog, mint amikor a mások nem veszik ezt észre, de én tudom, hogy nem ott szól a hangom, ahol szokott, és egy kicsit ilyenkor is az ember frusztrált lesz ettől.
3: De mi nem halljuk, mert csak te hallod úgy belülről, az enyém a sokkal rondább.
2: Hát mondanom sem kell, hogy igazából rondább.
1: Kezdetben akkor kérlek szépen felejtek arra a rendkívül triviális kérdésre, de hát kihagyhatatlan, hogy hogy a fenébe kezdődik egy ilyen karrier. Az embert már megszólítják gyerekkorban, hogy te neked olyan jó hangod van, neked bemondónak kéne lenni, vagy verset kéne mondanod, vagy előadó művésznek lenni, vagy ez hogy alakul ki, vagy egyáltalán nincs olyan hangja az embernek, csak azt szeretne lenni, és aztán előbb addig képzi a hangját, míg olyan lesz.
2: Pali? Hát az az igazság, hogy nekem eszembe nem jutott fiatal koromban, illetve gyerekkoromban, hogy én egyszer a rádió mikrofonja mögött fogok ülni. Ez egy olyan véletlen pályafutás volt, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy én énekesként kerültem először be a Bródy Sándor

0: utcai legendás kapun. És aztán...
1: Csak nem a gyerekkórusban?
0: Nem a gyerekkórusban. Én miután vidéki gyerek voltam, nem tudtam a gyerekkórusban énekelni. Most egyébként nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert a régi gyerekkórus tagokkal együtt egy kis vokálban énekelek, és nagyon élvezem. Csupa ilyen öreg ember, mint én vagyok. És nekem a karrierem úgy indult, hogy volt egy, hát egyetemi énekkarral énekeltem, mint énekes, közben gitároztam, énekeltem, mint mindenki, volt tánczenekarunk, meg minden, amiben én előadó és dizőz voltam, ahogy tetszik, vagy dizőr. Szóval a lényeg az, hogy mindenfélét csináltam az elejével.
1: Melyik hangfekvés az a tiéd, a basszus,
0: hát,
1: bariton?
0: Nem volt nehéz ezt kitalálni, mert tulajdonképpen épp az a baj, hogy a énekesi karrieremnek egy kicsit az állta az útját, hogy nagyon mély a hangom. A velem született hangjaimat igazából az énekesi kategóriában nem tudtam kihasználni, mert az operairodalomban apám mindenáról opera énekest akart belőlem csinálni, mert ő imádta az operát, és akkor hallotta, hogy nekem van egy használható hangom, akkor fiam, te az legyél. Hát nem lettem. Már csak azért sem lettem, mert egyrészt nem voltam olyan kitartó, másrészt olyan mély az adottságilag a hangom, hogy nekem az opera irodalomban nem írtak erre a mély hangra szerepet.
1: Ne,
0: mert a baszbariton maximum, én meg egy kontrabasszus vagyok, tehát nekem még a Sarastro áriát is egy terccel lejjebb kellett énekelnem, mint ahol általában szokták a normális opera énekes basszisták.
2: Mondtad, hogy nem vagy 100%-os.
1: Egy kis idézetet mutatnál tilosban nyugodtan, szóval én bevezettem neked, hogy majd.
0: Az is volt, hogy majd alszom, de ez nem. Ez a Osiris, Isis, szinte párnak, ó égi lelket adjatok.
1: Most kérjük egy tercet. Hú, ez szép volt a végén. Igen. Pont most kiváltam vele, jó de kár.
0: Hát szóval ezt én lejjebb énekeltem már eleve, mint ahol a színpadon szokták. Szóval ezek gondok voltak, és utána, amikor tanultam opera éneket apám kérésére magánúton, de aztán abba hagytam, mert jött a rádió, és a rádióban, mondom először, énekesként egy spirituális együttes tagjaként kerültem, ami a 68-as Kimit Tudon indult spirituális együttes volt, és meg is nyertük, tulajdonképpen külön díjat nyertünk a Kimit Tudon, mert a Kincses Veronikát az opera kategóriában nem tudtuk legyőzni.
1: De ráadásul akkoriban a magyar kultúrpiacon nagy keretje volt a spirituálinak, mostanában eltűnőben van.
0: Nem, tulajdonképpen az volt, hogy mi, amikor betörtünk ezzel a televíziós vetélkedőbe, akkor mindenki gátolt minket, ahol tudott. Ne énekeljünk angolul. Lehetőleg ne vallásos énekeket, már pedig a spirituális angolul és vallásos énekeket énekel, úgyhogy elég furcsa volt ez a helyzet. De aztán keresztül törtük magunkat, nem tudták hova tenni a kategóriát sem. Tehát,
1: melyik volt a kedvenc spirituális?
0: Hát a kedvenc spirituális az volt, amit én szólistaként énekeltem, miért ilyen önző vagyok. A Nobody Knows. Nobody knows the trouble I see, nobody knows but Jesus. Ez volt az egyik sláger nóta, amit én énekeltem. De hát a kvartettünk természetesen nagyon sokat szerepelt, aki mit tud kapcsán utána működési engedély. Így kerültünk a rádióba, ott volt egy riporterünk, és ott szólt a Borelincs Péter, későbbi kollégám, hogy te olyan szép beszédhangod van, nem akarsz te bemondónak jelentkezni a rádióba? És akkor én utolsó éves egyetemista voltam, nem akartam tanár lenni, már pedig tanárszakon voltam. Abban a pillanatban mondtam, hogy igen.
1: És azt hiszem, hogy most így a előzményeket elmondod, hogy te már nem féltél a mikrofontól.
0: Hát ilyen értelemben nem, de amikor először, mint beszélő ember, és nem énekesként kerültem a mikrofon elé, hát akkor a görcseim voltak, hogy nem igaz, azon a meghallgatáson nem is szeretném visszahallani, hogy mit produkáltam, amikor mégis azt mondták, hogy na jó, azért vegyük fel a tanfolyamra legalább.
1: Mivel úgyse fogunk többet spirituális beszélni, kezdve utoljára nekem akkor jutott sokszor eszembe, hogy ezek ilyen, ez ilyen spirituális hang, milyen rég hallottam a magyar médiában ilyesmit, amikor volt a Olivia Newton-Johnnak a híres száma az Ohio,
0: igen.
1: És annak a refrénjét pasik énekeltek a háttérbe, többek között, és volt egy rendkívül mély hangú, a pasi, akkor mindig visszaköszönt, hogy Ohio. És mindig mondtam, na ez egy spirituális hang.
0: Én is vokáloztam az Ohio-ban egyszer egy ilyen kisebb alkalmi együttessel, igen. Szóval ez egy szép időszak volt, de mondom, így lettem bemondó, hogy nem is tudtam, hogy az leszek. Egyszer csak szóltak, és kaptam a lehetőséget.
1: Na, Adrián, kaptál felkészülési időt?
2: Igen, és miután a Palkó messze van tőlem, és nem tud bokárugni, bár a lába is nagyon hosszú, meg ő is. én még nagyon kislány voltam, ő meg már nagy bemondó volt, amikor én elkezdtem bemondó lenni. Ez azt jelenti, és hogy meg is dicsérjelek, hogy tőled szakmailag, és folyamatosan nagyon sokat tanultam. Sokkal kevésbé érdekes az én sztorim. Pici közöm nekem is van. Hogyne, pici közöm nekem is van a zenéhez, mert magyar ének szakos diplomám van, volt, de én se akartam tanítani. És mindenáron menekülni akartam a tanításból, ami egy ilyen mamutiskola volt Kőbányán rettenetes körülmények között. És akkor a férjem talált egy apró hirdetést, amennyiben akkor még Egressy Pistáék bemondókat kerestek, arra én jelentkeztem, szokásos történet, voltunk pár százan, és akkor valahányan megmaradtunk, ennyi. Aztán ez a történet rémtörténetbe fordult ismét, amikor, ez egy pici kitérő, mert aztán nem én leszek érdekes, hanem szerintem nálunk sokkal érdekesebbek a hírek, hogy amikor már a Magyar Rádióból kellett menekülni, akkor megint a férjem talált nekem egy idő után munkát, mert akkor ismeretségbe kerültünk azzal a várossal, ahova átköltöztünk, és ez Budaörs, és amikor a Magyar Rádiót ott kellett hagyni, és utána a nagy nihil volt, meg a pénztelenség, meg a munkátlanság, akkor egyszer csak a lakóvárosomban, a Budaörs Rádióban kötöttem ki egy olyan szakmában, ami ellen kézzel-lábbal tiltakoztam, azt mégiscsak hírszerkesztő lett belőlem.
1: Anno emlékszem, hogy a médiában, olykor újságokban is évent egyszer biztos megjelent a bemondókról valamilyen kedves hír, tudjátok, mint a hídfelügyelőkről, vagy hídmesterekről, és akkor mindig voltak még képek is alatta, hogy ahogy a Fischer tanár úr képzi a szigorúsággal a bemondóknak a hangját. Ez tényleg így volt, nem?
2: Nem, minket nem ő képzett.
0: Egyébként az a televízió bemondóknak volt a tanára, igen. Én ott találkoztam, mert a híradóban is dolgoztam, és akkor időnként egyszer-egyszer úgy beszélgettünk. De ő tévéseket tanított.
1: Csak tévéseket.
0: Nekem személy szerint a Pintér Sanyi bácsi, az idős Pintér Sanyi bácsi, aki egy doajenje volt a csapatnak, annak idején, meg a Vaha Imre híres nyelvész.
2: Nekem is.
0: Ő volt
1: és
0: az
1: ő csak
0: tanárom.
1: Kezdetben felkészítetteteket, vagy folyamatosan kellett?
0: Éveken keresztül. Ez nekünk kötelességünk volt, hogy járjunk rendszeresen tanfolyamra.
1: És szerettétek, vagy utáltátok?
0: Komolyan vettek még minket.
2: Nagyon szerettétek.
0: Hogyne, sőt, olyan tanfolyam is volt, amin nagyon sokat tanultam, amikor a rádió rendezők vettek kézbe minket, és tanítottak.
1: Csak egy ilyen félperces illusztrációt mondjatok már, tehát valaki már sok éve olvas híreket, vérprofi az egészben, már nem ideges, már mit tudom, csukott szemmel, fél szemmel is felolvasa tökéletesen, akkor ő neki mit tudom mondani a tanár úr?
0: Hát azért mondjuk egy idő után már nem kellett járnunk tanfolyamra, de az biztos, hogy örök életet tanulni, és olyan finomságokat tudtunk, mert igazság szerint egy nagy változásban volt a rádió az én időmben legalábbis, hogy modernizálódott a hangvétel. És a régi klasszikus bemondók, amiket itt hallottunk a Szignálban is, ezzel ilyen kicsit patetikus, ilyen Kossuth Rádió, Budapest. Na ezek a stílusok az én időmben, amikor oda kerültem, lassan emberszabásúvá váltak.
2: Tehát ez akkor volt, amikor én érkeztem, és nagyszerű volt hallani, hogy lesz egyre rugalmasabb, és egyre a természetes beszédhez közelítő stílusban, és hozzáállásban.
1: Tehát annól meg is követeltek,
2: hogy ilyen emelkedettebb
0: stílusú. Abszolút, annak idején, igen.
2: Tehát te kijelentetted.
0: Igen. Akkor egy kinyilvánítási stílus volt. Minket meg mára tanított, főleg Vaha Imre, hogy hétköznapi szoba hangon beszéljünk.
1: Most kérem szépen, tegyetek fel egy fejhallgatót, mert egy hallgató
0: lesz. Rajtam van.
1: Szevasz!
3: Szép jó napot kívánok, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm gyermekkorom hangjait. Az lenne a kérdésem, most leteszem a telefont, hogy mit a legkönnyebb és mit a legnehezebb beolvasni a rádióban?
0: Hogy mit a legnehezebb beolvasni?
3: Okay. Hát, és mit a legkönnyebb beolvasni?
1: Köszönjük szépen!
0: Hát ez egy nehéz kérdés, mert én még így nem osztogattam el a feladatokat.
2: Javasolhatok valamit? Vegyünk szempontot.
0: Jó.
2: Hogy milyen szempontból? Tehát technikai szempontból, tartalmi szempontból, mert én itt hoztam egy-két példát, de van egy gondolatom, majd akkor mond.
0: Jó. Hát tulajdonképpen minden esetre a hír, mondjuk a hírolvasás az első számú feladatunk volt. Abban bizony el kellett telni egy időnek, mire az ember hozzászokott ahhoz a bizonyos rádiós alapstílushoz, amit annak idején tanítottak nekünk. És ez egy biztonságos hírolvasási lehetőséget adott az embernek, de ugyanakkor nagyon sokszor kellett az utolsó pillanatban úgynevezett blattolós technikával olvasnunk, ami azt jelentette, hogy az órunk alá dugták a papírokat.
1: Hát most túlzállat, mert ez egy fontos kérdésem lett, hogy a blattolás, de most előttem.
0: Ez rendszeresen volt, különösen az aktuális műsorokban, krónikákban, amikor a szerkesztő a sípszó és a szignál alatt bejött a stúdióba, és elénk rakott egy ilyen 15-20 lapos pakkot, amit nekünk azonnal el kellett kezdeni olvasni, mert nem volt időt.
1: Ezek nagy betűvel íródnak kivételesen, vagy bármilyen
0: normális A4-ben 12-es, maximum 12-es betűméret volt.
2: És ugye? Bele van javítva kézzel.
0: És javítva is volt.
2: Tehát a hírszerkesztők, tehát a kézírást a legnehezebb abszolválni, és mindenkiért külön kibogozni, meg kellett ismernünk a hírszerkesztők betűit, mert amit így bedobnak eléd adásban, és plusz még javítva is van, esetleg van benne valami hiba, mert mindegy, ma meg lelőttük ezt a blattolás témát, de muszáj, hogy bekapcsolódjak arra, hogy a felelősség, hogy miért is nem akart az ember hírszerkesztő lenni, de még ez bővebben erre rámehetünk, mert annak politikai felelőssége és szerkesztési felelőssége volt. Nekünk is volt, de másfajta. A mi felelősségünk az előadás, a hitelesség, a pontosság, a tájékoztatás felelőssége volt, hogy amit az utolsó pillanatban bedobnak, fogalmat sincs, hogy micsoda, azt úgy ad a közönség elé, hogy azt ő megértse, és pontosan kapja az információt. Ezért nagyon nehéz volt, amit utolsó pillanatban. Bocsánat, van még gondolatom, de visszaadom a labdát neked. Ilyen nem. Nagyon sok volt. Becsat még egy mondat, becsatlakozom a Bombera témára délelőtt, mert hallgattalak benneteket, hogy amikor a 9-11 volt, na ott aztán nem volt semmi előre megírva.
0: Igen, hát ehhez hozzá kell szokni, tehát ez egyfajta rutin után már azért nem válik akkora frusztrációvá, de tulajdonképpen mindig is voltak ilyen nehéz feladataink. Hogy könnyű volt-e valamit, vagy mi volt, amit könnyen csináltunk? Hát nem tudom, inkább az, amit én időnként lehetőséget kapva saját szavaimmal megfogalmazva tudtam elmondani, mert ugye amikor az ember műsort vezetett és rábízták egy-egy órás műsornak a műsorvezetését, akkor megírta a szövegét saját magának, nyilván olyat írt magának, ami a sajátja volt, nyilván könnyebb is volt jól elmondani, mert általában azért a bemondók a konzervatív rádiózásban rendszerint másoktól kapott szöveget olvastak fel. Most az olyan volt, amilyen. Hát volt nagyon jó, volt nagyon rossz, volt, amit borzasztóan nem szeretünk. Már előre tudtuk a szerzőtől, hogy hú, ez nehéz munka lesz. Tehát ez azért nyilvánvaló volt, hogy ha nem a sajátod a szöveg, akkor egészen...
1: Biztos ismeritek azt az effektust, hogy az ember, főleg mikor tankönyvet olvas, de más, akár még izgalmas könyv is, hogy tulajdonképpen előfordul, hogy másfél oldalt elolvastam, úgyhogy egy szót nem olvastam valójában, egész máshol jár az agyam, de fut a szemem a sorokon, és szépen még lapozok is a megfelelő pillanatban, és akkor persze vissza kell menni, hogy előfordul, hogy úgy olvastatok föl esetleg nagyon fontos dolgokat, hogy semmi nem jutott el az agyatokig, és este otthon meg kellett nézni, egyébként mik a hírek. Hogy...
2: Persze. Sőt, tehát a rettenetes rutinban a mennyiség az értelem rovására megy, tehát ez a most elolvastam, de kérdezz meg 5 perc múlva, hogy miről volt szó, lehet, hogy már nem tudom, mert már a következőre készülök, és az agynak a felfogó képessége, az enyém az mondjuk kisebb az átlagosnál, töröl, hogy be tudja fogadni, és tudjam készülni a következő információra, mert itt nagyon fontos a koncentráció. Hadd csatlakozzak még vissza egy pillanatig a témára, hogy mi könnyű, mi nehéz. Technikailag nagyon sok mindenre föl lehet készülni, a blattolásra is. Ez szorgalom, elhivatottság, ezt gyakorlás és rutin kérdése természetesen, és odafigyelés kérdése, meg hát készség is. De, hogy mi az, ami nagyon nehéz, elvonatkoztatnék a technikától meg, hogy most bakizni kell abban a nehéz szóban, vagy nem. Hanem tartalmilag, ha olyan hír kerül eléd, ami téged megráz, és ez legyen szó riporterről, vagy bemondóról, teljesen mindegy, aki mikrofon előtt ül, hogy azt te úgy tálald a hallgató elé, hogy én hányszor olvastam sírva híreket. Az annál nehezebbet nem tudok mondani. Esetleg a saját barátom halálhírét, aki kisrepülővel lezuhant Dunakeszin, és még nem tudtam pontosan, hogy őról van szó, csak sejtettem. Tehát sírva élőben beszélni, amikor téged valami megráz, hogy maga a hír, előfordul olyan, én ezt tartom a legnehezebbnek, mert én egy érzelmi lény vagyok. Technikával, rutinnal nagyon sok mindenen túl lehet tenni magad, és felül lehet emelkedni. Ezen a legnehezebb.
1: Pali, te is így élted meg?
0: súlyt. Nekem tulajdonképpen volt egy olyan időszak, amikor egy éven belül 2-3 olyan egészen közeli ismerőst kellett úgymond eltemetni, magyarul elmondani a hírekben, hogy meghalt. Úgyhogy ez az embernek nagyon keményen föl kell előre készülnie, hogy ne...
2: De nem lehet.
0: Ne tudja, nem lehet igazából. Talán egy kicsit technikával meg lehet oldani, hogy lehetőleg ne csuklódjon el a hangod, vagy ne remegjen bele, vagy valami ilyesmi, de nagyon nehéz. Nagyon nehéz, és tulajdonképpen ez valóban a legkeményebb dolog. Arról már nem is beszélve, hogy általában ugye megkövetelték a bemondóktól, hogy ők objektíven tájékoztassanak. A szöveg maga is elég objektív tájékoztatás volt. Abba az én magánéletemet sem lehetett belevinni, hogy rossz kedvel mentem be a stúdióba, vagy bármi ilyesmi. Tehát gyakorlatilag
2: közben vadászok az archívóban.
0: Le kellett tenni a stúdió ajtóba minden privát gondolat, és úgy beírni, hogy...
1: És hogy tettétek le, hogy ugye ti egy olyan társadalmi rendszerbe lettetek híres bemondók, híres hírbemondók, hírolvasók, amelyik hát ugye arról volt híres, hogy hát befolyásolták a híreket, ellenőrizték a híreket, manipulálták, kicsit kozmetikázták, elhallgattuk, stb. Hogy szembesültetek azzal például otthon, hogy esetleg titek magatokat azonosítanak ezzel a stílussal, ezzel a mondjuk, hogy elhallgatással, manipulálással?
2: Nem.
0: Hát nekem még most is örökké a fejemre olvassák a barátaim, hogy annak idején, amikor az dél-koreai repülőgépet lelőtték a szovjetek, és ugye a tengerbe zuhant, és letagadták persze, és azt mondták, hogy a repülőgép a tenger irányába eltűnt, de senki sem árult el, hosszú napokon keresztül tagadták, hogy lelőtték egyszerűen a gépet.
2: Vagy Csernobil.
0: De én akkor pont ezt a hírt olvastam, és azóta is a barátaim állandóan gúnyolnak vele, hogy te jól félrevezetted a hallgatókat, mert utána pár nap után persze be kellett valami.
2: De hát barát az ilyen. Hát ismerhette a foglalkozásodat.
0: Cukolna.
2: Ja, cukolnak az más. Mert aki közben, bocsánat, én hoztam az archívumomból ezt-azt. És miután nekem most nincs hangom, nagyon szemét módon a Palkótól megkérdezem, hogy hajlandó vagy-e az utolsó mondatot elolvasni, ami még az előző hallgatói kérdéshez csatlakozik, hogy valami kis édeset is halljon.
0: A hercegovinai Mostár mellett sincs nyugalom. Ott egy spanyol kék sisakost sebesített meg súlyosan egy aknarobbanás.
2: Volt, gratulálok, ezúton gratulálok.
0: Ez a halmozott hátrányos
2: helyzetű... A spanyol kék sisakost sebesített meg.
0: Hangzó szokott sokszor problémát okozni az embernek, persze.
1: Igen, komolyan, ez nehéz?
0: Hát persze, hogyha...
1: Hát csak ide van.
2: Az utolsó mondatban van elrejtve a...
1: Egyáltalán, hogy lesz ki egy ilyen kipreparált?
0: Már eleve a kék sisakosokat nem szerettük, amikor Igen. egy időben ugye annyiszor kellett róluk beszélnünk, és mindenki rákészült, hogy kék sisakosok.
2: Valamint az egybesült munkáspártot.
1: 4 napos szünet után ez volt az?
0: Az utolsó mondata, igen.
2: A legvége.
1: Észak volt Boszniában, a muzulmán.
2: A legvége.
1: Ismétlő, vagy igen, Mostár mellett sincs nyugalom, ott egy spanyol kék sisakos sebesített meg súlyosan. Tényleg.
2: Na, ugye, milyen édes.
1: Most nekem kell olvasni.
0: Nyert tanóra, tudod, amikor a...
2: Tehát a hallgató azt kérdezte, technikailag az ilyesmi nehéz, de nehezebb az, amikor meghalt valaki, és azt be kell olvasni.
1: Spanyol kék sisakos.
2: Spanyol kék sisakos.
1: De tényleg úgy mondtad, hogy nem vettem észre, hogy ez ilyen buktató.
2: És az olyan helyiség, hogy makkos hogyka, ami annyira aranyos, hogy bele kell röhögni, és nem lehet kibírni.
0: Na, ez a
2: itt
0: másik.
2: Van egy makkos hogykai hírem.
0: A nevetés az egy borzasztó dolog, ha az ember
2: hát
0: rájön ilyet. Nyilvánosság előtt
2: egy
0: és titokban.
2: Egy csomó ilyenem van, majd adás után.
0: Rengeteget nevettünk.
2: Hogy ne csak sírjunk, nevessünk
1: is. És volt technika, hogy kell elfolytani?
0: Hát nehéz egy idő után.
1: Nem rá kell lépni a saját lábadra,
0: és
1: vagy
0: amikor,
1: mit kell?
0: Amikor, nem, volt olyan, amikor egyszerre megijedtem tőle, hogy úristen, meg volt egy kollégám, aki rám szólt, hogy ki fognak rúgni, nem mondom, hogy mit mondott még utána, hogyha nem hagyom abban a röhögést. Kikapcsolta a mikrofont, és azt mondja, ki fognak rúgni, meg, hogyha nem fogy, nem
1: magatok tudtátok kapcsolni a mikrofont.
2: Igen, meg köhögő kulcs is volt.
1: Az mit jelent?
2: Mint a pillanat állja magnon.
0: Addig amíg nyomod a gombot,
2: addig zárult a mikrofont.
0: Hogy ne kelljen a kibekapcsolást.
1: Igen. Milyen okos funkció, nincs csinálunk ilyet.
2: Meg visszatérve Papónak még a kérdésére, mert itt csapogunk, de ez a jó, hogy Hát, hogy mit adtak a kezünkbe, és ahogy már egyszer mondtam, hogy nekünk ebben ez volt a jó is, meg a rossz is, mert lehetett bennünket hülyének nézni, hogy nekünk nincs agyunk, mert mi csak felolvasó gépek vagyunk. Gyakorlatilag a szakzsargonban a mi nevünk az, hogy bérpofázó, de ez nem azt jelenti, hogy nekünk nem volt véleményünk, vagy nem volt akár politikai irányultságunk is. De ez a profizmus, hogy ezt nem érezteted, sem a kollégákkal, már ott ugye minden volt, de főleg nem adásban. És hogy mit adtak a kezünkbe, neked az volt a feladatod, miután te előadó vagy, arra képeztek ki, hogy te objektíven az információt add át. A hallgató nem hülye. A hallgató tudja, hogy nem te írtad, te felolvasod. Soha ebből nekem bajom nem volt, és még csak nem is viccelődtek velem a barátaim, mert kb. Tudták, hogy mi az én véleményem, de én arra voltam kiképezve, hogy amikor utáltam is, és lehet, hogy hánytam tőle politikailag, azt én úgy olvassam fel, hogy abba hiba ne legyen, és ne lehessen tudni, hogy én mit gondolok, mert ez az én feladatom. Ha nem vagy profi, akkor ezt nem tudod megcsinálni.
1: Na most nyilván az 50-es években, 60-es évek elején egy bemondónak jó elvtársnak kellett lenni. Ez még hát a 80-as években is így volt?
2: Ott már nem jöttek bőrkabátba, és nem vittek el nem, utána.
0: Amikor én a 70-es évek elejétől kezdtem rádiózni, én már akkor meglepődtem azon, hogy viszonylag szolidan figyelték az embert, szóval nem volt semmi feltűnő ebben. Az igaz, hogy természetesen a megfelelő helye mindig a megfelelő olyan cenzor volt, aki ilyen szempontból felügyelte a dolgokat, és mire a végtermék a mikrofon elé került, már ott azért mindenből volt biztosítva.
1: Az teljesen természetes, ilyen és más pályán is, hogy az ember mikor bekerül, akkor van valami példaképe, vagy választ magának példaképet, vagy példaképeket. Nektek kik voltak ezek?
2: Nekem a Pali.
0: No ne, csináld, most szembe hazudik nekem. Nem, szóval persze, én amikor bekerültem a rádióba, akkor olyan matuzsálemeknek gondoltam azokat a 40-50 éves embereket, akiket, ha most belegondolok, hogy éppen 70 leszek mindjárt, hogy én milyen matuzsálem vagyok most. Szóval olyan emblematikus figurák voltak, Körmendi Laci bácsi.
2: De nimbuszuk is volt, kegyetlenül.
0: Persze, a Pintér Zsanyi bácsi, akit mondtam, hogy ő vett engem fel, meg hát a Dömög Gabi, meg a Debrenti Piroska,
2: Bőzsöny.
0: Bőzsöny Feri. Csomó olyan klasszikus volt, akit én már gyerekkorom óta ismertem a hangját, és akkor bemutatkoztam neki, akkor leesett a tantusz, hogy most szemből élőben látom azt, aki. Szóval ezek mind ikonok voltak nekem.
1: Volt-e hierarchia a bemondók között, vagy inkább
2: te hivatalosan volt?
0: Az az igazság, hogy ez egy nagyon szigorú rendszer volt, amiben minket úgy fokozatosan tettek egyre mélyebb vízbe. Én az első egy évben még híreket nem mondhattam. Aztán kezdtem mondani híreket a Petőfi Rádióban, és legalább 4-5 év elmúlt, mire olyan pozícióba kerültem már, hogy a Kossuth Rádióban, krónikában megszólaltam.
1: Tényleg is a vízállás illetve, és az büntetés volt, vagy gyakorlás?
0: Az mind a kettő volt. Tulajdonképpen az újoncokat rendszerint sokszor vízállás jelentésre
2: jó gyakorlási lehetőség.
0: Mert élőben kellett ezt mondani, ugye?
1: Az élőben?
2: Hosszan élőben, persze.
0: És az a legjobb gyakorlási lehetőség. Na, azok voltak azok az idők, amikor én mindenre tudtam gondolni a felolvasás mechanizmusa alatt, mert annyira gépiesen mondtam, hogy közben járt az agyam, hogy hol tudtam, mit fog csinálni, jaj, de jó volt ez tegnap. És közben mondtam a vízállás jelentését. Fogalmam nem volt róla, hogy mit mondok, ez az a tipikus eset, hogy visszakérdeztek volna, egy punkot nem tudtam volna, és teljesen korrekten elmondtam az elejétől a végéig, ez majdnem 10-15 perc.
1: Melyik volt a kedvenc településed?
0: Jaj, rengeteg volt, és ezt is mindig a barátaim szokták idézgetni, hogy milyen településeket mondtunk akkor.
2: Közben elmondhatom, hogy hát aztán, amikor az ember már rutinos, és már nem gyakorló feladatként kapja, hanem hát a szolgálat része volt, akkor már annyira baromira untuk, hogy elkezdtünk vicceket kitalálni. Hát ez minden műfajban, tévében, rádióban van, és akkor volt egy ilyen megegyezés, hogy gyerekek, a kedvenc településen Medve, és akkor Medve után kellett egy jelet csinálni. Nekem volt egy ilyen jó kis nyári vászon overallom. Nagyon csini volt, és azon volt egy ilyen hosszú cipzár. És medve után én így elkezdtem kicsit húzogatni a cipzárat, már így, csak így röviden. Akkor voltak így golyós tollat nyomogatott, meg ilyen apróságokat, és akkor kint álltunk a üvegablak túlsó végén, vagy valahol egy rádióban a rádió előtt, a többiek hallgatták, és várták medvét. És akkor medve után akkor hatalmas röhögés, hogy ki mit talált ki, hogy mivel zörög, de persze csak picit, hogy ezt másnak ne lehessen beazonosítani.
0: Nem jut eszembe, a én kedvenc városom az nem Magyarország volt. Mi volt? Schwabelweis előtt volt valami.
2: Ja Istenem, nem emlékszem, már annyira régen
0: az még
2: volt.
0: Az osztrák területen van.
2: Schwabelweis már, ez is nagyon szép.
0: És nekem ez annyira tetszett, mindig megpróbáltam, ugye én nekem vannak ilyen hát sváb őseim, és nekem ez a Schwabelweis, tehát mindig úgy próbáltam mondani, mint a legautentikusabb sváb, de annyira élvezte.
1: Amikor volt időtök felkétel, nem blattolni kellett, akkor a szöveget kipreparálhattátok magatoknak, így apró jelekkel látni, hogy itt veszek levegőt, vagy én nem tudom, mit kell ilyenkor
2: beírni.
1: Igen, ez körülbelül milyen jelek vannak, és mi mindenkinek magán...
0: Igen, ez kizárólag teljesen személyre szóló volt. Zavart is minket, hogyha néha mások által bejelölt kottákat, úgynevezett kottázást, mi úgy hívtuk, hogy ez kottázás, hogy amikor bekottáztuk a szöveget, és történetesen másnak kellett azt elolvasni, amiben már egy kottázás fajta volt, meg lehet örülni tőle, mert annyira egyéni az én jelzésrendszerem, hogy nem tudom már egy az egyben átvenni a másikról.
1: És te magadnak miket értel? Az miről szóltak azok a jelek?
0: Én nekem elsősorban a tagolásnak volt nagyon nagy jelentősége, uh-huh. Tehát mindig, amikor a szöveget felmértem, akkor azokon a helyeken, ahol egy kicsit tagolni kell, szünetet kell tartani, vagy újraindítani, váltani kell, ahogy mondani szokták, ott én mindig tettem ilyen hosszanti függőleges kis vonalakat. Nekem a tagolás volt az egyik ilyen fő, meg az, amikor ilyen halmozott ragok vannak, hogy a tárgyesetnek még a végén, egy hosszú szó végén még ott kell lennie, és amikor így ránézel szóképben gondolkozva, nem tudsz egy első pillanatra fölmérni egy tárgyesetet. Hát például a szerkezetet. Ott van egy szerkezet című szó, és akkor a szerkezetet, utolsó etét aláhúztam, hogy nehogy elfelejtsem, hogy ez nem szerkezet, hanem szerkezetet. Tehát a tárgyesetet észrevegyem.
1: Ja, igen.
0: Voltak ilyen jelzések.
2: Hadd menjek vissza Pécsi Blankáig, és azért ne felejtsük őt ki nagy tisztelettel. Még egy picit tudott bennünket tanítani. Még volt olyan állapotban, és menjünk vissza Pécsi Blanka
1: beszélni. Ugye őt is a Beszélni Nehéz.
2: Igen, a Beszélni Nehéz című könyvében lehet ezt nyomon követni, hogy az alapjelzések tőle származnak, tehát a fontosabb kötések, a fontosabb elválasztások, és a hangsúlyok, a főhangsúlyok és a mellékhangsúlyok. Ezt úgy tanultuk beszédórán, már Vaha Imrénél is, hogy nekünk jelölni kellett, és ők tanították meg nekünk az alapjelöléseket, hogy ki mit tartott meg magának belőle, neki mi a fontosabb, hogy a palkónak az elválasztás netán nekem az összekötés, az már egyéni, és aztán egyre kevesebb jelet használtunk a rutin előre haladásával. De ezt tanították a jelölést.
1: Egy picit most megszakítjuk a beszélgetést, és néhány fontos hírt fogtok ti is hallani, és a hallgatók is remélem sikerül indítani. A kérdés utána az lesz, hogy nektek a saját történetekből mi a hasonló fontos hír.

Kedves hallgatóink, Nagy Imre, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke és megbízott külügyminisztere szól a magyar néphez. Magyarország népe, a magyar nemzeti kormány, a magyar nép és a történelem előtti mély felelősségérzettől áthatva a magyar nép millióinak osztatlan akaratát kifejezve kinyilvánítja a Magyar Népköztársaság semlegességét. A magyar nép a függetlenség és egyenjogúság alapján az ENSZ alapokmánya szellemének megfelelően igaz barátságban kíván élni szomszédaival, a Szovjetunióval és a világ valamennyi népével.

0: CBS News presents Man on the Moon, the epic journey of Apollo 11. Here from CBS News Apollo headquarters at Kennedy Space Center, correspondent Walter Cronkite.
1: Good morning. It's T-minus 1 hour, 29 minutes, and 53 seconds and counting in just an hour and a half. If all goes well, Apollo 11 astronauts Armstrong, Aldrin, and Collins are to lift off from pad 39A out there on the voyage man always has dreamed about. Next stop for them, the moon.
2: 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
3: Szabad és független tilos rádiót halljátok, 9,3 MHz-en, és talán hallhattátok sorsfordító hírekről, volt szó itt az elmúlt időben, a háború bejelentéséről, a háború végéről. Érdekes módon, jól attól. Na mindegy, halljátok, amit mondok. Hallhattuk a Holdra szállásnak a bejelentését, és Nagy Imre kinyilatkozott a Magyar Köztársaság semlegességét 56-ban. Ezek olyan óriási hírek egy ember életében, egy ember életében, olykor egyszer fordulnak elő. Nektek mi volt a nagy hasonló?
4: Én először is gratulálok annak, aki ezt összeállította.
3: Köszönjük át.
5: Na hát az az igazság, hogy én egyszer egy szomorú és sajnálatos, mondhatni drámai eseménynek lettem a főszereplője úgy, hogy akkor, amikor a bizonyos csernobili atomkatasztrófa volt, akkor én voltam, egy vasárnapi reggeli hajnali időszak volt, és én voltam éppen a bemondó, és hát mi már hallottuk azt, hogy itt valami nagyon nagy dolog történt, rossz értelemben véve, de nekünk ezt nem szabadott még nagyon terjesztenünk, és Bedő Iván hírszerkesztő kollégám volt az a mátorember, aki egy idő után ezt nem tudta már így elviselni, és a külföldi rádióadásokat hallgatva összerakott egy nagyon szoftos hírt arról, hogy bizony Csernobilban valami atomkatasztrófa történt, amennyire lehetett, ezt megpróbálta tompítani, feltételezések és egyebek szavakat használt, miközben már teljesen objektív tényként közölték az európai és amerikai rádióállomások azt, hogy hát bizony egy óriási katasztrófa történt és súlyos következményekkel jár. És végül is az első ilyen szoftos hírt pont én voltam a szerencsés, aki akkor ügyeletben lévén elolvastam. De szerencsémre nem én kaptam érte nagyon ki, hanem a Bedő Iván, akit akkor el is tiltottak a további ünkülésről jó pár hónapra, mert hogy ugye szigorúan megszakta azt a szabályt, hogy csak Moszkva után. Tehát amíg a TASZ ki nem adja, addig nekünk ilyesmiket nem szabadott, csak úgy saját kútfőből. És ő pedig úgy érezte, hogy már annyira tele volt az egész világ azzal, hogy Csernobilban valami nagy disznóság történt, hogy ezt mi már nem tűrhetjük, vagy nem hagyhatjuk, hogy ezt mi letagadjuk, és akkor ezt mondom nagyon-nagyon csomagolva, de végül is én adtam először hírt erről
3: Magyarországon. De mégis el kellett vinni a balhét.
5: Hát neki kellett elvinni a balhét, igen, de én nekem ez egy ilyen drámai feladat volt, és én is meg voltam többen vettől, de hát végül is ez egy
4: ilyen. Emlékszel arra, hogy aznap, másnap és a következő hetekben a rádió éttermében nem fogyott a fejes saláta?
5: Igen.
4: Meg semmi ilyesmi. Ezt így a saját szakállunk, mert mi már tudtuk, hogy gáz van.
5: Igen.
4: Befejezted ezt, hogy ne dumáljak állandóan rád, bocsánatot kérek, mert annyi minden jön neki belőlem az elmúlt 30 akárhány év, hogy kevés le a műsoridő, de szerencsére kettőkor a következő turnus ránk fogja dönteni az ajtót. Egyszer már említettem, és megint elnézést kérek attól, aki nemrég csatlakozott be az adásba, ez itt Néhai Zahorán Adrien néhai hangja lesz, még jobb is, dolgozunk rajta. rajta, de nem lehet megismerni, én vagyok én, bocsánat a hallgatóknak, hogy említettem már a 2001. szeptember 11-et. Ez volt egy olyan drámai esemény, amiben tehát a délelőtti bombarásadás kapcsán is vissza akartam oda megint csatlakozni, hogy ott is szó volt olyasmiről, hogy hát hogy lehet azt előadni, meg kibírni, meg hogy lehet a közepében lenni orvosnak, riporternek, amikor valami szörnyűség történik, és kell, és akkor az ember szolgálatba helyezi magát, ha jól emlékszem, ezzel a kifejezéssel éltek a délelőttiek, és akkor úgy kellett szolgálatba helyezni magunkat, hogy de éjjel-nappal hosszított műszakokban nem lehetett hazamenni, beraktak szendvicset, kávét, ásványvizet, és aki ameddig bírt bent lenni, ott olyan team munka volt, ott a legmagasabb szintű szakmai munka volt, amit borzasztó elmondani, hogy amikor ilyen tragédia van, de úgy összekapta az adrenalin szint az embereket, ahogy a legjobbat hozta ki belőlük, és ezért sajnos a tragédia, de a munkában ezért volt jó részt venni, mert hihetetlenül magas színvonalú volt, amit ott az egész gárda produkált. Még egyet hadd mondjak, hoztam nektek egy meglepetést, amit nagyon sok államfő halálát volt szerencsétlenségem bejelenteni, tehát én voltam, ha jól emlékszem, Brezsnyev és Kádár is, amikor mindig a rádió elnöke ott áll az üvegablak túlsó oldalán, és még ezer ember, és te ott benn nem vagy elég frázban, hogy ezt neked kell hibátlanul, ráadásul még ott nyüzsögnek veled szemben, tehát a füledről is folyik a víz, és akkor már nem volt ilyen fülfolyós vizes történet, de hát azért ez elég markáns volt. Én voltam az elkurtuk hír. Na most én azt hiszem, hogy a rádióban minden hírt mindenhova dokumentáltak ezer példányban. Tehát valahol az archívumban ez papíron megvan, de én azt nem hiszem, hogy a kollégáim vagy bárkinek ez meg volna. Itt van a kezünkben, és rajta van a hírszerkesztő monogramja, a dátum, a hír, a cím az, hogy Gyurcsány elkurta, mert a hírszerkesztők mindig nagyon tréfásak voltak, és headline-ba, meg címbe mindig tréfákat írtak a hírtartalmában. Máról, és én ezt most nem tudom felolvasni, Palkó, odaadhatom neked? Ez én voltam, aki bejelentette, és utána következtek a rettenetes szabadságtéri események. Bocsánat, hogy emlékeztetek erre, de hát az jó néhány hetes borzalom volt ott, és hát velem kezdődött egy délután 3-kor. Elmondanád ezt?
5: Megpróbálom, mert most van a kezemben először.
4: Azóta ez nem hangzott el sehol, és remélem többet nem is fog. Ez nincs semmiféle politikai, hozzá kell tennem, nézetünket ehhez nem tesszük hozzá, kedves hallgatók, csak egy hírről van szó, ami utána elindított egy lavinát, nem elemezzük semmilyen oldalról, ez csak egy hír.
5: Jó. Egy hangfelvétel tanúsága szerint a miniszterelnök egy májusi szocialista frakcióülésen elismerte, hogy végig hazudták a választások előtti másfél évet, miközben saját szavai szerint 4 évig nem csináltak semmit. A Magyar Rádió birtokába jutott felvétel Balatonöszödön készült május 26-án. Gyurcsány Ferenc akkor arról beszélt, hogy ebben a helyzetben már nincs sok választása a kormánynak. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk, fogalmazott a kormányfő, aki felvetette a kérdést a képviselőcsoport tagjainak, hogy ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltak 4 év alatt, akkor mit fognak mondani? Az SZDSZ nem kívánta kommentálni az MSZP zárt körű rendezvényén elhangzottakat. Hon Gábor ügyvivő azt mondta, a szabad demokratáknak igenis van mire büszkének lenniük az elmúlt 4 évből.
4: Ehhez egy mondatot teszek csak hozzá. Köszönöm szépen Palkónak az interpretációt, mert ez nekem most nem megy. Itt van egy mondat kézírás, és magam is elcsodálkoztam, amikor ezt most kibányáztam egy dossziéból, mert hát meghallgattam az egész anyagot, de amit itt magán megjegyzésként ideírtam alá, hogy még mi volt benne ebben az anyagban, ezt most itt nem mondhatom el, mert akkor megint elvisznek bőrkabátban. Bocsánat, de hát ez volt egy markáns.
5: Ez biztos.
6: Ez igen. Megértétek egyébként nyilván a romániai forradalmat, arra hogy emlékeztek?
5: Hát ott is tulajdonképpen én érdekes módon akkor éppen beteg voltam, és otthon a televízió előtt drukkoltam végig, és a televízió képernyője előtt is izgalmas volt, ahogyan gyakorlatilag azok a soha életükben valószínűleg képernyőre nem került mindenféle furcsa figurákat a román éppen aktuális vezetésben ott megjelengettek, és ilyen csoportképek szerint a stúdióba beszorult oda 20-30 ember, akik mind az új vezetés volt, a hirtelen forradalom felvetett egy csomó ilyen embert. Azt se tudtuk kicsodák, van furcsa figurák voltak egyikük, másikuk. Ez valahogy megmaradt bennem, hogy ilyenkor nincs az a protokoll, ami máskor.
6: De ha már így említetted, a tévét nézted, akkor azért egy fél szól említsük meg, hogy a Magyar Televízió sosem látott műfaját produkálta a Cél Endre stábja.
5: Igen,
6: tulajdonképpen háromszor akkorára nőtt, és fantasztikus dolgokat tudtunk meg az ő révükön, történelmet csináltak egy kicsit.
4: Meg volt a feelingje, hogy úgy mondjam, ennek a fajta, újfajta közvetítésnek, tehát roppant izgalmas volt. Maga az esemény is, és a tálalása is adott egy példát, nem?
6: Így van.
5: Igen, az biztos. Nekem meg még csak egy sajnálatos elmaradt bejelentés, amit elvettek tőlem, és ezt nem tudtam megbocsátani. Amikor a Farkas Berci került föl a űrbe, akkor én voltam szolgálatban, és rettenetesen izgultam, hogy most be kell majd mondanom, hogy Farkas Berci van. És a drámai fordulat az volt, hogy Egressy István, Isten nyugosztalja, főnökünk volt akkor, bejött a stúdióba, és ő volt az, aki meg volt az elbízva, hogy ő mondja el ezt a történelmi hírt, hogy Farkas Berci fenn van az űrben, és én olyan elkeseredett voltam, hogy kivették a kezemből ezt a lehetőséget, hogy én legyek ennek a történelmi hírnek a bejelentője, mert hát ugye még kisfiú voltam ahhoz képest, hogy az Egressy Pista, aki akkor egyrészt osztályvezetőnk volt, másrészt meg hát ő volt a tekintélyes.
4: Őt illette meg,
5: úgyhogy voltak ilyen hierarchikus.
4: De bizony olyan is volt, hogy valaki megsértődött, mert nem ő kapta a KB közleményt, papó. Ezt mindenképp el akartam mondani. Tehát voltak azok bizonyos, tehát központi bizottsági hírek, és mindenki vigyázba állva, izzadó tenyérrel várta ezeket, amik az utolsó pillanatban jöttek, és kiosztották, hogy fiú lány olvassa felváltva, vagy X olvassa, vagy XY olvassa, és akkor ez megtiszteltetés volt, és valakinek ezt illett, és volt olyan párttag, aki halálosan megsértődött, mert neki kellett volna hierarchia szerint kapni a KB közleményt, ami éjjel 10-kor megjött, és egy fiatal, feltörekvő bemondó kollega kapta meg, lehet, hogy én voltam.
6: Pedig egy ország rágta a körmét, izgatottan.
4: Bizony.
5: De ez egy nagyon jó dolog volt, nekem mondja, mert mindig kaptunk utána jutalmat. Tehát aki KB közleményt olvasott, az utána pénz.
4: 200-300 forintot tuti?
6: Volt olyan, hogy stipstop, hogyha várhatóan történik majd valami olimpiai bajnokság, egy valami, akkor az ágyból is keltsetek föl, mert én szeretném felolvasni? Volt-e ilyen?
5: Én nálam biztos nem volt, én nem tudok ilyenről, magam szempontjából sosem voltam ilyen, hogy most kivéve mondjuk ez egy fájdalmas pont volt a bizonyos Farkas Berci történet, de ott viszont nekem járt volna a beosztás szerint, és mégsem én kaptam. De hogy én ilyen előjogokat kívántam.
4: Igen, fordítva volt az a helyzet, hogy az ágyból meg a fürdőszobából is ugrasztottak bennünket, mert mi úgy voltunk állandó ügyeletben, mint az orvosok éjszaka, és nem volt telefon, tehát akinek egy utcában laktunk a Palkóval, az Eper utcában, de sokáig, de jó volt, és volt egy darab telefonfülke, a két, mind a ketten egy társasházban is középen volt egy telefonfülke, aki ügyeletben volt, annak meghatározott időnként ki kellett oda menni, tantuszt vagy pénzt, ha elfogadta, be kellett telefonálni, hogy nem kell-e bemenni, mert ügyeletes vagyok. Tehát minket folyamatosan bármikor be lehetett rángatni, de nem méltatlankodtunk, próbáltuk ugyan megúszni, mert ez vele járt a szolgálattal, és ezt szeretném végszónak mondani, hogy ez nem munka volt. Én is nem egy munkahelyre jártunk be, mert igen, voltak olyan hangok is, hogy jaj, hogy lehet egy munkahelyhez így ragaszkodni? Hát ez ma nem divat. Ez nem munkahely volt. Ez egy szellemi műhely volt, amit 80 éves kora után leromboltak porig. És mi szolgálatba jártunk, nem dolgozni. Köszönöm
6: szépen.
4: Szép dolgokat
6: mondtatok, ez egy jó kis hitfás utagére. Legyenek csak egy kis viccet a végére, hogy mondtad ezt a telefon, ügyelet, stb. Az utcán fülke. Egyszer kutyasétáltatás közben, hát gyakran láttuk a Bánhidő Laci bácsit, ott lakunk nem messze tőlünk, és éppen egy fülkébe lépett be, este 11 körül lehetett, és a fülkének egy ablaka se volt, tehát jól lehetett hallani őt, és elősen tántorgott egyébként, mikor bement, és azt lehetett, hogy zengett az utca, még három sarokra, de azt mondta épp az izében, hogy Géza, ó kurva anyány, egy órája várom a taxit. Valahol így életben.
4: Turnusvezetőnek vagy.
5: Forgatásra kellett volna mennie.
6: Riasztották éppen.
5: Igen, igen.
6: Még itt az utolsó percünk hátra, mit csináltak most?
4: Én már ezt lelőttem a poént, az lett belőlem, ami nem akartam lenni, nem olyan nagy felelősséggel, szóval, hogyha mondjuk ez egy kaucsuk baba egy élő csecsemőhöz képest, egy nagy rádió hírszerkesztősége, mi egy kis önkormányzati támogatású magánrádió vagyunk, kizárólag regionális híreket adunk, nagyon édes, politikával nem foglalkozunk, csak a mi kis mini parlamentünkkel, a budaörsi önkormányzattal, addig muszáj. Úgyhogy ez ettől édes, és nem akkora a felelősség, de azért van, és imádom.
5: Hát én meg tulajdonképpen ilyen szolgálati jellegű munkákat most már nem végzek, mint amit az Adrien is még végez.
6: Állandóan te mondod nekünk a megállókat,
5: de,
6: a retróban.
5: De egyéb feladatok voltak, vannak, és szerencsére talán még lesznek is. Nekem inkább egy ilyen televíziós sorozatom, ami a szívem közepe, a Hatos Csatorna című tévéműsornak vagyok, egy ilyen állandó heti történelmi sorozatának a műsorvezető, szerkesztő, kitalálója, aki gyakorlatilag 5-6 perc az egész ilyen ismeretterjesztő. Minden héten viszont kell egy adást csinálnom, és ezt én roppant élvezem, mert itt minden oldalamról megmutatkozhatom, szerkesztek, elmondok, műsorvezetek, kitalálom. Hát a rendező persze megcsinálja magát a hátteret, tehát ez ilyen értelemben nem az én dolgom, de ez egy nagyon kreatív munka, és nagyon élvezem.
6: Búcsúzom, mivel ha először találkoznánk, akkor az utcán megengedném, hogy tegezzél, hiszen én vagyok az idősebb. Ugyanakkor nemrég tudtam meg a botrányos körülményeket, hogy te most vagy 70 éves, két nap múlva, úgyhogy szeretettel köszöntöm.
5: Én nem vagyok, várjál.
6: Szülinapod alkalmából, és nem tudom, hogy hogy csinálod.
4: Én is.
6: Mert hát, ez, amivel kezdtem a mondatot, az úgy volt igaz, úgy igaz most is. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, Zohorán Adrián, és
4: szépen. Nagyon szépen Szalotti köszönjük.
6: Palit hallottuk.
4: Jó volt veletek, sziasztok.
6: Volt, köszönjük. Köszönjük. Köszönjük.
7: Ekkó jönni fog. Kedvenc kiküldött helyi és külföldi tudósítónk, Bárdos Deák Ági van a stúdióban. Mondjuk meg, hogy nagyon sokszor a front helyzetről tudósítottál az elmúlt év során. Ez szabadságtér, meg ugye?
8: Hát az mindenképpen, de a többi az mi?
7: Ennek jó, oké.
8: Amire gondolsz.
7: Hát, történetileg helyesebb így fölfogni ezt, hogy egy folyamatos harci cselekményben voltál az utcán.
8: Ez a legenda, azért azt ugye most ezt úgy mondott te is, hogy ez...
9: Csak szerénket.
8: Ez a, hát nem, hát olyan ember nincs, aki folyamatosan kint van mindenhol, mert részben...
7: A hatalom is ebbe bízik.
8: És jól tudja, tehát a hatalom jól tudja, hogy nem minden tüntetésre megyünk el. Tehát van olyan tüntetés, amire azt mondom, hogy nem bízom ebben az üzenetben.
7: Több nap, mint tüntetés.
8: Hála Istennek.
7: Több nap, mint kolbász, hogy mondják.
8: Igen, és akkor ugye eljött az a pillanat, amikor, mert hogy én a Milla szervezésben is benne voltam szinte a második tüntetéstől már, mert akkora megtisztelő volt, hogy bevettek, nagyon-nagyon örültem neki, és onnantól kezdve egészen ugye hányba vagyunk, 2015-ben vagyunk már.
7: Igen,
8: tehát
7: már
8: ezt az 5 évet végig csinálni, vagyis hát a Milla ugye elébb véget ért, ebben a folyamatos forradalmi hevületben, hogy ez szervezhető, ez tervezhető, ez akarható, erre lehet lelkesíteni, és akkor egyszer csak én azt éreztem, hogy öreg vagyok már ehhez, és szeretném látni a fiatalokat, és gondoltam, hogy nem megyek többet, és akkor egyik pillanatra a másikra megcsinálták az internet adós tüntetést, és akkor megint...
7: És akkor szabadságérzően leléptél a... Igen?
8: Hát ez, hogy újra, akkor újra, egy aha, új lendület, újra. És hát nem, hát az élet az mégiscsak arról szól, hogy mozgásban vagyunk folyamatosan, én erre szoktam gondolni, ennél jobb kondícióban már rég voltam.
10: Ennek köszönhetem.
8: Hát ennek mindenképpen,
7: mert... Szinte várod a tavaszt.
8: A tavaszt?
7: Uh-huh.
8: Hát a tavaszt ki nem várja, én szerintem a tavaszt azt...
7: Persze, egyrészt mentálisan is várjuk, de hogy várod egyébként...
8: A tavaszt? Persze, hogy várom, minden ember várja, minden állat várja, minden ember várja, minden növény várja. A tavasz, de a Valentin napon vagyunk már, akkor beszéljünk arról, hogy mi ez, ez a sztereotípia, hogy a tavasz az egy ilyen sokféle dolog, tehát nem csak a fák, meg a madarak, meg a méhek, vagy hogy van ez a mondás.
7: Meg a nedvek, igen.
8: Hanem, hogy tényleg van egy, benne egy költészet, és a szerelemhez kötődik, és talán ez a Valentin nap, amiben most csöppentünk, és hát ugye hát az amerikaiak találták ki, vagy nem tudom, hogy ki találta ki, de igazából eljött Magyarországra, és most már vannak a Valentin napnak talán szinte hívői, tehát egy ilyen akkora szeretettel fordulnak felé, még ha egy kicsit ugye ironikusan is, jó esetben, de azért vannak tárgyak, ez sokféle ilyen szívecske, meg lufi szívecske, meg júj, nem tudom, ezüst szívecske, különféle méretben, és ez a szöveg, tehát a feliratot fölismerjük, a Valentin napnak a feliratát, és akkor ez egy ilyen szeretett márkaépítés, én szerintem. Lehet közösségépítésnek is fölfogni, engem még nem vitt rá a lélek, hogy Valentin napkor anyámat fölhívjam, hogy szeretlek, anyu.
7: Az nagyon pervez lenne.
8: Pedig 83 éves, tehát tetszene is neki.
9: De azért ne keverjük össze a szeretett márkaépítés a szeretett érzésével.
8: Hát, gondolj bele, hogy lehet szeretett márkát építeni. Megpróbálják a szakemberek megtalálni azokat a dolgokat, amiket az emberek úgy szeretnek, hogy igazából együtt szeretik. Tehát együtt szeretnek menni a plázákba a családok, mert annak van valami kis ilyen közösségi tér jellege, sok funkciós, lehet benne menni moziba akár, de hát tényleg meg kell venni valamikor a ruhát, és Magyarországon elég feszített a tempó, hétköznap nem jut idő a vásárlásra, ha pénz is van egyáltalán valahonnan.
7: Mit akarsz mondani, Gyuri? Mert állandóan legyezel, mondjad.
10: De úgy nem érthető.
7: Oké, jó.
10: Oda üljek?
7: Nem tudom. Nem tudom. hogy a...
8: Az vagy, hogy akár.

0: ütközöm, hogy én a politikát azt valamilyennek elképzeljem, és azért tegyek is valamit. Mikor kiderült, hogy de ezt lehet csinálni, akkor úgy gondoltam, hogy nem vagyok elég hatékony, és akkor, amikor kiderült, hogy már nem azon múlik, hogy hatékony vagy sem, mert a helyzet elég, tehát, hogy elég rossz már a helyzet, de akkor jön a Mennyhárt Jenő sor, hogy a helyzetnek nincs semmi oka, hogy megváltozzon magától. Szóval annyi mindent tudunk már, és én biztos, hogy nem fogok megoldást tudni mondani.
1: És akkor visszalépsz énekes, nem is visszalép, nem jó a szó vissza, hanem az előadói művészi éned azonnal a helyére tolul. Társadalmi énednek.
0: Hát én nem vagyok olyan ismert, hogy erről hitelesen tudjak beszélni, de el szeretném mondani, hogy nemrég volt egy irodalmi esemény, amit a Óbudára szerveztünk egy könyvtárba, és én voltam Erdős Virág beszélgető társa. És Erdős Virágtól te többször rákérdeztem, hogy jól hallom-e, megtudtuk azt mindannyian, akik ott voltunk, tehát a közönség, meg én is, hogy körülbelül úgy vissza akar vonulni teljesen ettől az aktív utcai jelenlét, közéleti jelenlét, mert úgy érezte, hogy ennyit tudott ebben tenni, nem keveset csinált Erdős Virág, tényleg ott...
1: Tehát, elfáradt Erdős Virág.
0: Nem elfáradt, hanem már nem találja hatékonynak magát, és hogy belülről is átérezze. Tehát azért ez nem...
1: A hatalom tovább írt, mint a költő.
0: Nem ő az egyetlen.
2: Nem azért, mert kiírta magából, mert annyit
1: én... Nem. Olyan érzéketlen volt a rinocérosz bőr, hogy a költő végül is föladta a húrok pengetését.
0: Nem. Pont, hogy a költő nem adta föl, de az a közéleti ember, vagy civil politikus, az
1: érzéketlen maradt az ő.
0: Nem, már nem tudott többet teljesíteni, és azért a mérce a költőnél van, érted? Hát ennyi. De, és többször megkérdeztem, hogy de most tényleg, hogy visszavonulsz? És mondta, hogy igen.
2: Most a közéleti versektől, nem?
0: Nem a versektől.
2: A
0: rendőr vitte őt, hát nem emlékszel? Ő beült a közgyűlésbe, igen. És akkor ott, és akkor rendőr fölemelte, vitte.
2: Közéleti szinten ír, addig úgy sem tud teljesen visszavonulni. Minden, tehát az a kettő összefügg.
0: Hát igaz, mert Petőfi ugye elment egyenesen katonának, hogy megvédje Szegesen a hazát.
1: Tehát és tulajdonképpen... jól csinálta, nem is találjuk a hulláját, igen. Igen, igaz.
3: Barbuzinban egy darabig
1: jó, sokan hittek. Jó, hagyjuk a pornót, hagyjuk a pornót.
0: Na miért is jöttünk? Ja, én tudom.
1: Nem.
0: Tehát mert nekem küldetésem van.
3: Bizottság.
0: Küldetésem van nekem, mert hogy én igazából azt gondolom, hogy ha már rádió, akkor hadd mondjak olyat, ami sok mindenkit érdekelhet, hogy például a Gödörben holnap, Valentin napon, tehát this day,
1: the afternoon,
0: már ma. Tehát ma szombaton, igen, 2 órától kezdve lesz az Elpaksolt Ország nevű esemény. Elpaksolt, érted? Elpaksolt. Mert ugye a Putyin előtti, tehát ezt a Putyin jövetelét előkészítő ilyen parti lesz. Hát nem bizottság, inkább ilyen. Délutány workshopokkal kezdődik a mai modern parti, nem tudtad?
1: Nem
0: tudtad? Hogy a vége a berugás, de igen, közben...
2: Igen, az, hogy workshop. Sose értettem ezt a kifejezést.
0: Figyelj, a workshop az, hogy például te...
3: Munkamegbeszélés. Egy olyan üzlet, ahol vörköket lehet kapni.
0: Tehát olyan vörköket kapsz, hogy bemész, és ingyen adják, ott áll valaki egy kis pult előtt, és megvan neki a sztoria egyrészt, másrészt pedig hát bemutatja a projektjét, tehát és ezt, akkor te oda mész...
2: Ezt árulsz köntösökben.
0: Nem, beszélget veled arról, amit téged érdekel. Tehát kiderít hitheted magadról, hogy érdekel-e valami annyira, hogy elmélyült beszélgetésbe. Bonyolul, hogy van egy ilyen formája a workshopnak.
1: A paksi témával kapcsolatosan,
0: ott a,
1: vagy
0: ott
1: bármi?
0: A paksi, tulajdonképpen a gondolom, hogy a viszonyunk, tehát ahogyan fölfogjuk ezt az egészet, hogy mit tudunk mi ebben a helyzetben, egyáltalán mi a viszonyunk,

0: viszonyunk nekünk ahhoz, hogy jön a Putyin? Mit tudunk, mennyit tudunk? Mi a viszonyunk a paksi erőműhöz? Mit tudunk, mennyit tudunk egyáltalán az adomerőműről? De most az lesz az érdekes, hogy lesz egy beszélgetés, amin ott lesz az Illés Zoltán, eljön.
1: Ő most megtért a Szentlélekhez, mert most olyan mondatokat mond, hogy nem is hiszek a fülemnek, szememnek.
0: De mi lenne az?
1: Illés Zoltán képzett, azt mondta, azt nyilatkozta a napelemmel kapcsolatosan, hogy a kormány a mohósága miatt elvesztette a józan eszét.
0: Nem ezt? Na, szuper.
1: Nem, Illés Zoltán.
0: Ez nagyon jó tette, hogy mondta.
1: Még egy dolgot mondott, hogy nem a napelem adón érthető módon egyszer megzakkant.
0: Hát igen.
1: Nem, ez nem azt jelenti, hogy nem tagadja le majd jövő héten, vagy nem tudom, hogy nem a személyiség, nem azt mondom, hogy Milovány Gyilászról van szó, aki elhatározta, soha többet nem hazudik, csak mondom, hogy
0: ki... Milovány Gyilász.
1: Ugye, miket kellünk...
2: Hogy... De művetség ez olyan.
1: Nem, ez a szerphatás. A szerphatás. Az jó, mondtam, hogy én nem akarok kérdezni téged, mert csomó oka van, mert olyan régóta is, és erre végig én kérdeztem. Tessék, átadtam a szót.
3: Jó, átadtam a szót. Igen, csak most...
1: Átadtam a szót.
3: Miután beszéltünk pár kérdés.
2: A lényeg kérdés, hogy ez a harmadik világháború
0: negyedik. Ez a permanens...
3: A Kövér László szerint ez már a negyedik
1: világban. Negyedik.
0: Igen. Ó, jaj.
1: Tényleg azt mondtam.
3: De én nem tudnám most.
0: De ott lesz a Dunakörös Varga is, tehát ő is ott lesz. Sajnos most Varga János?
1: Varga János.
0: Igen, ő is ott lesz ezen a beszélgetésen. Egy ilyen kis kerekasztal beszélgetés lesz. És hát azért az egész a Putyin szólítja meg valahogy most még egy ilyen kis egyszerű formában. Hát a most misek szervezik egyébként, úgyhogy
4: hát szerinted hányan mennek el?
0: Hát milyen nap lesz, milyen holnap szombat?
4: Lehet.
0: Bármi. Milyen eredménye lehet?
4: Lesz-e
0: hát figyelj,
4: bármi?
0: Én azt gondolom,
1: nem,
0: hogy...
1: Milyen eredménye? Nem a bizonyos tettek, nem a haszonelvűség alapján működnek.
0: Hát a kíváncsiság vezéreljen, szóval szerintem ezt nem szabad azért elfelejteni, tehát olyan álszent meccsekbe nem érdemes belemenni, hogy eleve úgy gondolom, hogy mit is kérdezt, hogy mi szerintem mi az értelme, vagy...
1: Mi a hatékonyság?
4: Tulajdonképpen,
0: igen. Én azt gondolom, hogy ha létezik öt ember, aki összejárogat azért, mert kíváncsi arra, hogy tudnak ők beszélgetni dolgokról, bármiről. Állítólag vannak ilyen kis asztaltársaságok még ma is, vagy
1: sejtek.
0: Összejönnek kis házi bulikba, akkor ennek az az értelme, hogy nem felejtjük el azt, hogy a demokráciában mi a feladatunk. Ugye, Gyurika?
1: Igen, nem. Igen.
0: Nem. Akkor most mondjad, miért?
2: Azért, mert minket, nem csak engem, egy szakasz, ami 18-20 ember. Kiképeznek arra 18 évesen, hogy te egy ember vagy, aki most szépen el fogsz indulni.
0: A háborúba?
2: Sajnos.
1: Neki van egy kis háborús pszichózis, tudod, de én már 55 vagyok, igen, engem már nem hívnak be katonának.
0: Na de várjál, akkor most ez...
2: Ott van az ideóvia, ott van az ideóvia, és én blázottam mellette, hát nem. Háborús bűne.
0: Na ez az, hogy annyi felől... Okay. Ne, de abszolút érdekel, pontosan azért érdekel, mert az érdek, a mások érdekeit nem tudott te fölismerni. Tehát amikor volt ez az Angela Merkel levél, ami nem tudom, hogy volt hitelesítve, de nekem nagyon tetszett benne, hogy az egyik kérdése az, írta is bárki, baromi jó kérdés volt, hogy és miért gondolják önök, vagy azt gondolják, hogy valóban a nemzet érdekeit képviselik? Ez egy nagyon jó kérdés, mert szerintem a nemzet érdekeit én nem ismerhetem föl, csak a nemzet. Tehát addig én hogy képviselem az ő érdekeiket? Ez egy jó kérdés volt szerintem. Uh-huh. Úgyhogy valóban, én nem tudom, lehet, hogy a háborúba akarnak menni megint a férfiak, nem?
2: A te barátod.
0: Honnan?
2: A Vajdaságban, a Vasilé és Virág Gábor totál átállt.
0: De most úgy mondod, mintha nem lettek volna te barátaid is, annó? Mert nekem is ugyanakkor voltak legfőjebb a barátaim.
2: Én tudom, hogy milyen barátaim voltak.
0: Neked?
2: Igen.
0: Én is emlékszem a Virág Gáborra, hát ne viccelj, Kishegyes. Ó, hát ővel nem voltam olyan barátiba, de a Virág Gábor. Miért? Most mi történt a Gáborral? Megromlott? Vagy mi?
2: Igen.
0: No, hát...
3: Szalicint kellett volna beletenni.
0: Figyelj, hogyha valaki megromlik attól, hogy egy nagy lehetőséget
2: nem,
0: kap...
2: Nem, hatalmú van.
0: De az egy nagy lehetőség, nem? A jóságra ugyanúgy. Miért kell megromlani? A jóságra is lehetőség a hatalom. Nem, észszerűen megszervezem a dolgokat, ha hatalmon vagyok. Megszervezem, érted? Látom az összefüggéseket, vannak jó tanácsadóim. Megszervezem.
1: Nem őrültség, amiről beszélünk.
0: Hát nem őrültség. Van benne rendszer.
1: Figyelj, nagyon sok ország ehhez folyamodott, igen.
0: Megszervezni. Na de hogy szervezed meg, mikor különböző politikai érdekek vannak, azokat nem tudod összeszervezni, mert azok azért vannak, hogy egymás ellen a kampányokban, mert Ukrajnában is ez van, nem? Politikai érdekekről van szó, nem?
1: Mondjátok, hogy háborúba menni.
0: Mi, gazdasági érdekekről van szó?
3: Érdekekről van szó.
0: Érdekekről. Na ez az. Na, akkor van valami könnyedebbet.
1: Könnyedebb, igen, a Ukrajna meg a háború.
0: És nem tudom, hogy be tudjuk-e üzemelni majd a mikrofont.
1: Próbálj, énekeljél már, édesem.
0: Jó,
1: olyan kiábrándító a magyar közép-európai valóság.
3: Tudom, mire illetleg a háború van holnap béke.
0: Hát ez bármikor igen el lehet énekelni. Na, akkor most valami vidám zenét hallgatunk.
1: Vidám zenét próbáljunk.
0: Mert még nincs be...
1: Ha valami így leállt, vagy szétesett, akkor kiverte a hisztit. Ez mindenkit összerállt.
4: Itt vagyunk.
1: Miket fog hallani tőled most?
3: Adásban vagyunk.
2: Abszolút magyar vagyok.
1: Bárdos Gyák Ági a vendégünk. Ez a Honti és Anna 24 órás szolgáltató műsora.
3: 18. órában,
1: és most légy szíves, mutasd meg, hogy...
2: Antal Szilveszter a gitárnál.
1: A gitárnál,
0: igen, élőben van. Igen, Antal Szilveszter.
2: On the microphone, Bárdos Deák
0: Ágnes. Hát
1: itt hallunk.
0: Arra gondoltunk, hogy ennek a holnapi aktivitásnak a jegyében...
1: Paksol.
0: Az elpaksolt ország. Igen. Valentin, nem Putyin, ez az alcím. Legalábbis úgy hallottam legutoljára. Valentin, nem Putyin. Tehát az elpaksolt országnak ajánljuk ezt a dal. De melyik a Szilveszter, légy szíves? Az egyest. Az egyest a kis listádon. Hazudik!
1: Jó, a férfi mindig
0: nem hazudik, téved, de, meg akarja hiúsítani a ma estiak. A Kemény Istvánnak a Nézd csak távoli légi veszély című dalát.
2: Jó.
0: Vagy a Razziát, Szilveszter? Legyen a Razzia, de várjatok. Istenem.
1: Mindent élőben próbálunk ki, ezért lehet, hogy technikai zizi lesz. De
0: hogy lesz Zizi?
1: De nem lesz Zizi.
2: Nem, de hogy lesz Zizi?
0: 18. órában Ez a minimum. Persze én nem hallom a szilvesztert. Most hallom. Razia, razia, razia, razia lesz. Vártató szellemek között ma nagy vita lesz. Mire való az egész, ha nincsen köztük zenész? Az anyag az úgyis megmarad, csak az az energia, ami elvész azért kár.

0: gondoltuk Valentin napinak, és akkor a másik...
1: De ez olyan volt, igen. Igen.
0: Hát igen,
1: az a hisztérikus nem, az olyan, mikor a szerelmes párok egymásnak igen mondanak.
2: Szerbiában egyébként szabad szívni. Tehát nincs.
0: Az egész ország területe.
2: Nem, hogy a büntető törvénykönyv hatája.
1: Jut eszembe valaki napján? Megszívja az ember, ha szerelmes lesz, ebben igazad van. Melyik a második dal, ami...
0: A második dalt pedig egy másik eseményhez szeretném kapcsolni. A másik esemény a Szabadság színpados társaság, aki egyik kemény mag, kb. 30 ember, és annak is van egy még szűkebb köre, nagyon aktívak, szerveznek, minden nap ott vannak az információs pulttal. Én kevesebbet járok mostanában, de a holnapi esemény, amit szerveztünk, mert azért szabadságszínpados vagyok én is, az egy Szabad a vásár munkacímű esemény, ahol oda viheted az összes cuccodat, amit el szeretnél adni, nem szeretnéd, ha neked lenne, de annyira ne olcskát, hogy szóval amit elképzelsz, hogy más azért még megvenné. És akkor aki megveszi annak a lóvéját, azt egyrészt a szabadságszínpad hangtechnikájára költjük, a pénzt, érted? Uh-huh. Másrészt pedig a szocsomásoknak adjuk, ami szociális csomagküldő szolgálat. És víz cuccokat azoknak, akiknek nincs kabátjuk, cipőjük, és tehát, hogy lesz egy jótékonysági esemény, ez a Rottenbiller utca sarkán levő fiatal művészek stúdiójában van, vagy galériájában, most nem tudom pontosan, holnap 2-től lehet oda menni, és hát venni is lehet magadnak dolgokat.
1: Jó, nem érte, világos, igen.
0: És hát igazából én úgy el tudom képzelni, hogy vannak olyan dolgok a lakásomban, amit azért...
1: De mennyi pénzt tud ebből összejönni?
0: Hát például képzeld el, hogy mondjuk tudod, hogy jótékonysági ízében vagy, és ezért ezt a... Hol van az a cuki pohár? Nincs itt a zsiráfos pohár, basszus. Ezt a piros poharat, amit egyébként nem feltétlenül vennél meg, de most megveszed ezer év. Olyan, mint a Tilos Rádió támogatói.
1: Jó, hát tudom, csak néha úgy kell tennem, mintha nem tudnám.
0: Jól van. Tehát, hogy akkor a következő dal, ez a Csárdás lenne a következő dal? Ja, nem, azt majd a szerelmeseknek, az elszakított szerelmeseknek fogjuk ajánlani.
3: Igen, a tábori légi beszél.
2: Igen.
0: Jó, legyen. Muszáj felállnom.
2: Nézd meg onnan.

kettes kút van alapban. Bocsánat, elrontottam szilveszter. Ezt én nem bírom, ezt nem tehetem meg, hogy a Kemény István versét rosszul, akkor kezdjük rögtön, hogy beléptem.

0: Úristen, a hallgatók azt hallják, amit én hallottam?
1: Az
2: jó, hogy azt hallják.
1: Hogy háború előtt énekelnek ilyeneket.
2: Előtt?
1: Igen. A bármelyik háborús filmre gondolok.
3: Elején. Az eszkálódás előtt.
2: Jaj, ilyen lelkesítő.
1: Igen, nem, ez nagyon szomorú már. Azért tudod, hogy a halottat bucsúztatott.
3: Igen. Háborúban,
1: ez egy donyackes dal volt.
2: Hát a Kemény István.
1: Érted, nézed a repülőt, az meg...
2: Távoli légi veszély.
1: Igen.
2: Az a címe a versnek, igen. Kemény István verse is. Érdem.
1: Azt mondják ott a Mariupolba, már nem is érdekli a lakosságot, hogy ki öli meg őt. Tehát, hogy az ukránok, vagy az a Mariupol, Ukrajna határán van egy város, a Donyeck medencében, és mondjuk ott sok harc van, és már kiégett a civil lakosság, hogy a szakadárok vagy az ukránok lövik őket. Tényleg nem, nincsen olyan jelentősége.
4: Van.
1: Van, igen. Csak azért mondom, hogy ez egy szép dal volt az ő emlékükre, akik ott pusztulnak. Biztos van köztük pár kárpátaljai magyar is, hogy érintve legyünk. Igen, tessék. Visznek kárpátaljai magyarokat
4: amikor
1: is oda a Mariupolba.
4: Be voltunk kapcsolva.
2: Igen.
1: Figyelj, titeket, a magyarokat ugye partizánvadásznak vitték Boszniába, ugye?
4: Én nem Boszniába, nem, én
1: nem téged.
4: Mesterlövész voltam, ez nem partizán.
1: De jó. Azt hiszi, hogy most jobb helyzetben dumálta ki magát. Na, jó van, ennyi.
4: Nem. Hát nagyon súlyos a helyzet, és azt hiszem, hogy mi pár ember már megpróbáltuk menteni, vagy van egy ilyen mentető akció, hogy ezek a...
1: Hogy nem lövöd le, vagy hogy mented meg? Nem.
4: Két probléma van, az ukrajnai fiatal magyar bajtársaink, akik mi a faszt küzdenek Donyeckbe, de behívják őket kiképzésre.
1: Igen.
4: Én kaptam kiképzés két hetet, ami nem, egy sok dolog, vagy sok egy nagyon, tehát egyszerűen nem ezért.
1: Értem, világos.
4: Két hét az, amíg a csizmádot főhúzott, mert nem tudom. És ezeket a hangsúlyozom ukrajnai kárpátaljai magyar gyerekeket viszik ki a frontra.
1: Tudom, én is ezt mondtam, hogy hála Istennek talán magyarok is meghallnak a világtávoli pontját.
4: Nem is fogják túl. Kiúltak
3: a harcok.
1: Tudom. Jó, igen, tehát azért mondom, hogy háborús időben háborús dalokat hallgatunk, de ez normális.
3: Ja, én nekem igen.
2: Azért az, hogy háborús időket élünk most, az szerintem azért nagyon kevesen gondolják még ám. Mert én például elkezdtem nézegetni a BBC-t egy éve, most már így folyamatosan nézem, ha tehetem, a BBC-nek azt az igazi angol adását, és lehetett látni az év folyamán, hogy hogyan közelednek bizonyos ilyen problémák a végkifejlet felé, amit mégse hittünk el, hogy én legalábbis úgy. Szóval azért azon mégiscsak meglepődtem, hogy itt is elkezdik ugyanúgy, mint ugye annak idején Szerbia, a délszláv háborúban, hogy azt látom, hogy az utcán menő emberekre valaki valahonnan lő, és megtanulnak az emberek négy kézláb mászni.
4: Pont ez a nagy tévedés, hogy te még mindig nem akarod elhinni.
2: Én már elhittem, de a hallgatóság, a kedves hallgató...
4: Senki nem hitte el, hogy Jugoszláviában mi lesz. Senki. Majd ott ez lesz meg az.
1: A nyomasztó érzés az, hogy a történelemben...
4: Ebben az évben több áldozata van, tehát több halottja, hogy így mondjam, az ukrajnai dolgnak, mint Jugoszláviában az első évben.
1: Már? Fölértek?
4: Már.
1: Elértek, aha.
4: Ez nagyon sok, és nagyon nem... Tehát, ez
1: a borzalmas az, hogy John Lukács és más történészek is próbálták megvizsgálni a müncheni döntés körüli időszakot, hogy hogy csúszott bele Európa háborúba. És borzalmas, mert gyakorlatilag egy éven keresztül a tehetetlenség nyomatéka folyamatosan taszította a miközben rettegtek a háborútól, és tehát például azért hozták a müncheni egyezményt, hogy hát ebben elkerülhető a háború.
3: Ugyanaz a magatartás.
1: Azért mondom, hogy olyan ijesztő, mert hiába most is érted a lengyelek például meg vannak győződve arról, hogy a világ nem ismerte föl Putyint. Hogy a Putyin az nagyon...
4: Beleszólhatok valamit?
1: Igen.
4: De nem úgy, mint kontra, vagy...
1: Igen. Mint tudományos kutató, igen.
4: Igen. Mondjuk.
1: Igen.
4: De úgy, hogy a szomszéd asszonynál egy Kárpát kolléganő ül, akit mindenhova hívják a sajtóba, hogy mondja a véleményét, hogy mi van. Tehát ez kárpátai magyar nő.
1: Igen.
4: Mondjuk. Tehát nem ukrán. És mivel egy irodába ültünk, nekem naponta 10-20 percben elmondja azt, hogy mi van. Semmit nem tudom. Tehát nincs jogod megszólalni arról, hogy mi a fasz.
1: Van.
4: Nem, mi a...
2: Történik, hogy valójában?
4: Igen. És ez olyan, hogy én... tehát, hogy most 25 év után írom a szerbiai jugoszlávi háborúkra a kvázi a disszertációmat, ami nyilván nevetséges lesz, mert készítettem. Tehát, hogy fogalmunk sincs, hogy ma pont mi történik. És ez egy nagyon zavaró körülmény azért, mert nem magunkról beszélünk, hanem izé áldozatokról.
1: Miért nem tudom, jó.
2: De ő most azt mondta, jó, hogy a lengyeleknek az a problémájuk, hogy nem ismerjük föl Putyinban a... veszélyes.
3: Azt mondtad,
2: nem? Ha jól értem.
3: De nem azt mondtad, hogy olyan, mint a másik világháború előtti helyzet, hogy nem
1: avatkozik. Mindenki sodródik, sodródik.
3: Lerohant a Németország és Lengyelországot kurva gyorsan. És most mindenki... is ugye bármelyik nem lerohanhatják a Lengyelországot.
1: Figyeljetek, én nem akarok nagyon belebonyolódni a krím kérdésébe, de értitek, hogy ahogy Szudéta Németországot odaadták, úgy a krímet is odaadták.
4: Bakás.
3: Hát azt, hogy nem léptek
4: be
3: fel.
4: Be van kapcsolva, vagy mi?
2: Be van kapcsolva
1: az egész. Élőben
3: vagy.
1: Figyelj,
2: élőben
3: vagyunk.
1: A Magyarország ráadásul.
3: Online-ba vagyunk.
1: Online-ba vagyunk. Mondjad.
4: Semmi.
1: Jó.
4: A ukrajnai kárpátai magyarokat ki kell menteni.
1: Ebben igazad van, de szerintem...
4: A hat köteleseket.
2: És az ukránokat magukra kell hagyni. Azokat, akiket azért nem
1: magyar minisztérium ott van rajta a hat kiegészítő parancsnokságon, és kiveszi azt a nevet.
2: Mindegy, hogy magyar vagy ukrán.
1: Várjatok.
2: Jöjjenek.
1: Ki is a honvédelmi miniszter? Hende Csaba! Mit beszélgetsz velem? Tényleg Hende Csaba megveti a magyar
4: honvédelmet?
1: Atya, gatya. Tök fiatal nője van, hagyd nyomja azt a fiatal nőt, hagyjál már a kárpátaljai magyarokkal.
4: Jó, te sajnos se fiatal.
2: Itt a háború sújtotta országról van szó, nem arról, hogy magyarok vagy nem magyarok. Hát persze, hát mentsük mindet, mentsük. Sőt,
1: jó, csak érted, ez a hogy mindenki magyar állampolgár, ide. Ez duma, hogyha nem mented. Tudod, miért jó amerikai állampolgárnak lenni? Kérdezed, ha elrabolnak, nagy valószínűséggel a kormányod érdeklődni fog irántad. Ez az amerikaiakban azért benne van. Hát szerintem ezt az amerikai állampolgárt vagy elkege, nem biztos, hogy elengedik, vagy nem biztos, hogy... Igen. A magyar szerintem ez értetett, a magyar érzéssel lehet játszani, szavazatokat szerezni, de némi kötelezettségek is járulnak akkor már vele.
2: Most olvastam
1: a... Talán. Nem biztos.
2: Cikk címében, mert a cikket én nem olvastam el, de hogy miniszterelnök úr elégedett a kárpátaljai magyarok helyzetével.
1: Igen. Jó, jó, én is, én is, én is.
3: És a saját helyzetéről is elégedett.
1: Elégedettek vagyunk. Mi elégedett csoport vagyunk most itt az éjszakában, ezért egy elégedett dalt hallhatnánk.
2: Ja, igen, van a... Na, majd Gyurika, mondjad akkor, mielőtt elkezdjük.
1: Nehogy.
4: De ha elégedett, gyerekkoromból is lehet.
2: Gyerekkorodból? Hát annál jobb nincs.
4: Gyerekkorom is lehet. Gyerekkorom?
2: Igen, milyen volt?
4: De valami... De minden megvan.
1: Ja, mit fogsz énekelni, Ági, ja, kérlek?
2: Akkor gondoltam, hogy jól
4: ne, legyen. Akkor Ági, Áginak átadom.
3: Ez igen, első volt, és el lehet, még egyszer, olyan jó volt.
2: A,
1: még egyszer? Ez a, ne legyél punk már, komolyan.
2: Na, igen, de hogy ez a Valentin...
1: Többször énekeld el négyszer, az, az a baksasós már, az már az más kategória.
2: Ez most melyik dal legyen? Igen, tehát ez a Valentin napi
1: csárdás
2: szerelmeseknek, azoknak, akik most ugye menekülőben vannak, ők a migránsok, és elszakítja őket az élet.
1: A hazától.
2: Nem, egymástól könyörgöm, a nem a hazától.
1: Kicsi talpacskáját nem telti rá a melkasára, a szőrös melkasára?
2: Hát a távolból nehezen.
1: Hát ez az.
2: Na, akkor kezdjük.

0: sal de ciocolo más añado. Csárdás volt.
1: Tudjátok, mi jutott eszembe? A eszkimó asszony fázik, amikor megy el a Mélyes Marietta, és nem jött vissza a hajó, kedves Viktor. Pedig Mélyes Marietta mennyire a kultúránk része volt, és szívünk közepe.
2: Ott is az.
0: Na jó, azért a szerelem is hajtja az embert még fiatalon, elindulsz, beleszeretsz egy brazil csajba, és nem jössz vissza két évig, és akkor elkezdesz bolyongani bánatodba Európába, akkor megint valaki, és akkor egyszer csak véletlenül hazavett
1: a sors. De közben ott van ez a fiatal, ez nagyon jó volt. Ez a kegyetlen, ez a Cseres Dezső, azt a kúrany.
2: Törjünk az ágyamára.
1: Az, van átok, minden van volt benne. Ez durva, ez jó volt.
0: Na, köszönjük szépen. De még van, csak jó, gondoltam, csak hogy most beszélgess.
2: Ez utána miért van?
3: Dombos része mikor?
0: Jó lenne.
3: Hát oda még politika írlag.
0: Becsúszunk? Hát, mi budapestiek? Én nem tudom, mondom, úgy szerettek, hát most voltunk a Dombosfesten a Darvas Kristóffal, zongorával, duóban, és bírták nagyon az emberek, tehát nem éreztem, hogy megvetnek minket.
1: SMS csókok.
0: Hogy csak udvariasak?
3: Baráti viszonyunk, persze. Nem.
0: Székely udvarhelyen is úgy tűnt, hogy nagyon szerettek minket, de azért most, hogy mondja a Gyurika ezt, hogy lehet, hogy valamit nem érzékelünk, tehát lehet, hogy ennyire udvariasak, hogy nem akarnak megbántani, és közben valójában ugye azt mondja a Gyurika, hogy nem is tudjuk mi, hogy mennyire megvetik a budapestieket, nekem ez új.
3: Engem például meg a színdarabjaimat,
1: de... Tudod, mit láttam én, édes barátom? Mert én már nem bánom se a székelyeket, se a magyarokat, se a vajdaságiakat. Tudod, mit láttam? Kétféle viselkedést láttam. Ott vannak a koncerten, színné tapsolják a kezüket, Presser koncert volt, és mindenki fölvonult, szervusz, puszi, puszi, nagyon erősen nyomták, majd másnap mindegyik azt mondta, hogy elszarult.
0: Hát ez jó.
1: És tényleg arra gondoltam, hogy valami mi történt éjszaka. Hogy ilyen.
0: Aludtak rá egyet.
1: A srácot kirúgták az állásából, mert nem nyomott le 200 jegyet a városi vezetőknek. Tehát ez igaz, ilyen feudális...
0: Ez egy másik országban játszódik?
1: Ez Szabadka. Okay. Szabadkáról beszélek. Vajdasági magyarokról.
2: Igen. Mostanában?
1: Ez egy igen, pár hónapja
0: vajdasági volt. Magyarokról, hát az sokkal nagyobb terület.
1: Nem csak
0: a
1: azt mondom, hogy figyelj, az erdélyeknél nem mertem sokáig megfogalmazni, de aztán egy idő után már nem érdekeltek ők se. Figyelj, a Góbé székely.
0: A Csalafinta?
1: A Csalafinta. És akkor egyre több román barátom van, és arra gondolok, hogy a Geci székely.
0: Te erre gondolsz?
1: Igen. Tehát a kettős van.
0: De mi az összefüggés? Azért, mert több román barátod van.
1: Az, hogy például az, hogy a lajkó, hogy az is ott a magyarokban, az nagyon zavaró, hogy egy nem nagyon néznek a szemedben, meg olyan egész bizonytalan vagy arra vonatkozólag, hogy ő mit gondol.
0: Azért ez nem olyan nagy gáz szerintem.
1: Egyszerre élik át a zene örömét, és tényleg látom az arcukon, hogy megtiszteltetésként érzik a koncertet. Tényleg, tehát azt igaznak tartom. A koncert élményén tapasztalt katarzis hullámot valódinak tartom. Majd másnapra szétrohad a lelkükbe. Miért? Nem tudom.
0: Egy Presser koncertről beszélünk?
1: Ma bármilyen más koncertről is nyilvánvalóan beszélhető.
0: Lehet, hogy nem hagyott mély nyomokat bennük, hát azért most ez nem akkora vétek, hogy egy Presser koncert...
1: Nem.
0: Attól még, hogy jól érezték magukat.
1: Figyelj ide!
0: Másnap már túl voltak az egészen, nem értették magukat, hogy mi is volt olyan jó, rohantak munkába, nem?
1: Nem, hanem van egy intellektuális, nem tudom, nem tartom őszintének a kulturális toposzaikat se.
0: De kiknek? A vajdasági magyarokról
1: igen,
0: beszélünk.
1: Igen, de nem érdekli úgyse a Horváth Gyurit, és nem is engem se érdekelnek a vajdasági magyarok, csak amikor az ember azt gondolja, hogy szorványban van, akkor minden tulajdonsága erkölcsileg kélesedik, és majd őrzi a nyelvet, és közben azt mond, fordítva történnek a dolgok. Így például tényleg normálisabban élhetnénk ebbe az országban mi magyarok. De bezárva a szláv tengerbe, erre semmi esélyünk nincs.
0: Mert a normálisabb életre?
1: Hát igen.
0: Tehát, hogy barátságosabbak lennénk egymással?
1: Hát miért látsz bármiféle vonást arra vonatkozólag, hogy szar gazdasági, külpolitika és egyéb helyzetünk ezt a nemzetet összekovácsolná?
0: Hát figyelj, sose lehet azt tudni, hogy mi történik, ami benne van nyilván a levegőben most egy csomó. Tehát ilyenkor én inkább azt látom, hogy annyi minden történhetne. Én nem az vagyok az, aki azt mondja, hogy itt a vége, itt a vége, itt a vége. Vagy azt sem
1: nincs
0: mondom,
1: vége,
0: hogy azt sem mondom, hogy azt sem gondolom, hogy azt az álmot, hogy te kimész az utcára, és rázod az öklödet, és addig kiabálsz, hogy ők elszaladnak. Tehát ez is furcsa lenne, nem? Ez egy ilyen gyerekes gondolat. Tehát, és akkor tudod
1: de
0: magadról...
1: De érted, hogy ez a gyerekes gondolat, a forradalom alapgondolata,
0: igen,
1: amikor egyáltalán nem érdekel, hogy nevetséges a mozdulatom, és addig rohanok.
0: A nevetséges mozdulata semmi baj, meg az ócska rímekkel, nekem ugye az Orbánt akar, hogy vitt az összes haverod, az volt a kedvencem, meg kórusban tudtuk énekelni, hogy a pasik mondták, hogy Orbánt akar, hogy lányok, vitt az összes haverod, ilyen csúlyogatóban. Nem, hanem, de hát szóval inkább, na mindegy.
1: Jó. Nem,
0: én lehetőségeket látok, érted? De sokfélét látok. Az egyik lehetőség az, hogy nem történik semmi. Ez azért nem valószínű, valami
1: ez
0: történik.
1: Ez nagyon kicsi az esélye.
0: Igen. Mondjuk a másik lehetőség az, hogy egyszer csak akkorára nő a düh az emberekbe, mert egyszer csak tényleg olyan vérlázító düh, hogy meg is fogják a követ. Az mennyire gáz lesz, mikor követ fognak, és nem csak az elsősorban...
1: Ebben némi csepeli hangot hallok, mert
0: görög hangot halljál, mert ha láttad a görög televízióban azt az elmúlt hány évet, a szilveszter félig görög, tehát követtük az eseményeket. Tehát egyszerűen fiatal emberek vették maguknak a fáradtságot, és nem tetszésüket úgy fejezték ki, ami jaj, de nagyon nem piszi, sőt, nem is,
1: jó,
0: nem is békés forradalom. Hát ha már itt forradalmat üvöltünk, hogy
1: forradalmat.
0: Senki nem akar forradalmat, mert a forradalom elvesztette a vonzását. Tehát,
1: igen,
0: hogy,
1: az ártatlanságát. Igen.
0: Lehet, igen, Gyurika. Hát a forradalom után mi jön? Mindenki ezt kérdezi, nem? De hát a forradalomnak oka lesz majd, nem célja, hogy utána majd legyen valami, hanem sajnos nem, hogy valami nem enged már, gondolom.
1: Nem enged.
3: Én
4: forradalmi dalt azt nem
3: lehet. Ha már megszólaltattam, azon fontos dolgokat kérdez.
0: Mint az egyszerű ember, nem vagyok okos
3: van,
0: ehhez.
3: Van lányod, meg fiad?
0: Van egy lányom, és azt gondolom, hogyha neki ez 31 évesen nem téma, akkor hadd ne legyen nekem se téma, én már mindjárt nem sokára meghalunk, mert ugye 60 felé az ember már nyugodtan gondolhatja, hogy túl van azon a feladatkörön, hogy mindig ő legyen a megoldó. Most legyen a lányom a megoldó. De tudom, mire gondolsz,
3: jó,
0: hogy felelősséget...
3: Sős problémával érzem, hogy én 43 éves vagyok, és nincs gyerekem, de nem is toltam ki senkit a frontra. Majd, ha te azt a szülőt, aki megengedi, hogy a gyerekét frontra kivigyek, azt gondolom, hogy ez a legimmorálisabb.
1: Manapság olyan anyákat látok, akik a gyerekeiket plasztikkal tolják ki,
0: hát
1: a
0: ez az egyik
1: véglet,
0: igen. Ne, a másik pedig, gondolj vissza, hogy évszázadokon keresztül, de hát évezredeken keresztül a paraszt ember megszülte a kölykeit, és mindenki tudta, hogy mikor a fiúk fölnőnek, akkor azok mennek a folyamatos háborúkba. Ez volt, meg hogy dolgozzanak békeidőbe, hogy legyen mit aprítani majd másnak a tejbe. tehát úgy mondod, most az anyák elengedték, az apám az 7 gyerekes családból volt, és a frontot megjárták a testvérei és az édesapja, és nem úgy engedték el, hogy de jó, hogy elmész, nem sírtak az anyák. Tehát így viszonyul a szülő nyilván a háborúhoz, de talán eljön az ellenérzés a háborúval kapcsolatban egy fiatalabb csapatban, amelyik fölülírja az összes politikai érdeket, és azt mondja, hogy nem szülünk több gyereket. Nagyon nagy csapás lesz majd az a hatalomra.
1: De szép.
0: Mert a Gyurika is ezzel kezdte igazából, hogy ugye neki nincs gyereke, de nem is...
3: Nem szülünk, hanem nem csinálunk több gyereket.
0: Hát ti fiúk csináltok, mi meg lányok megszüljük őket, szebocsikat. Tehát én nem csináltam a gyereket, hanem szültem,
1: a Bence de apukája
0: tényleg csinálta.
1: Mert statisztikailag kimutatható, hogy a modern háborúban sokkal kevesebb katona hal meg, mint civil. Vagyis, ha háborúban a legnagyobb túlélési esélyed, akkor van, ha katona van.
0: Jézus Krisztus!
1: Sajnálom!
0: Ez mi egy életösztön?
1: Ezek statisztikák.
3: Ezt kimutatták.
1: Igen.
3: Az, hogy te túlél ezt a esemes
1: szörnyű.
3: Saját kézből tudom, hogy így mondjam.
5: Statisztikailag.
1: Igen,
3: nem statisztikailag, saját kézből tudom.
1: Vagyis a háborút a szegények és a nép ellen viselik minden esetben.
3: És mindig létrehoznak koncentrációs táborokat, ahol mi kedvükre öljük az embereket, vagy nálam is folyamatosan volt fegyver, és bármikor bárkit.
1: És nem írtották ki egyetlen népcsoportot se?
3: A több népcsoportot.
1: Kellett volna, és egyet se írtották ki.
3: Nem, ez azért... De kicsi voltam, de tényleg amit megerősítettél, azt kell mondani minden hallgatónak, vagy aki hallgatja a műsort, hogy mindenképpen vigye el, vagyis küldje el a fiát katonának, mert soha... Tehát nem, minimális az esély, hogy te meghalj.
1: Igen. Ez olyan nonsense, de tényleg
3: nem értem. Még meséltek valamit?
0: Igen.
3: Hogy én voltam az illetékesebb a batályon, az mondjuk zászlóval jelent, hogy ezret lettem, tudom, hogy
0: tied volt a zászlóalj, te voltál főnök?
3: Nem, én voltam főnök, aki eltemette őket ezen főnökség. 24 ember mondjuk, és ezt mind különböző helyekre kellett
0: félni. Hát ez nagyon durva.
3: Miért lenne ez durva? Hát
0: nem tudom nekem az, de biztos azért mondod.
3: De többet ért nem akarok látni semmit.
0: Akkor durva?
3: Persze, hogy durva.
1: A háború az durva.
3: De most képzeld azt, ami ma itt a szomszédban, mert úgysem, mintha semmit nem tudnánk róla.
1: Ugyanezt csináltuk a délszláv háborúban, és én tudom, hogy mit a nagyon messze lett volna, igen, Ukrajna is nagyon messze.
3: Mondom, a szobatársnőm, aki tudós, tehát doktor, nem mondom a nevét, oké? Ő pontosan tudja, vagyis ő megerősítette, hogy körülbelül 50 000 ember halt már meg.
1: Tudom, ezt mondja a német titkosszolgálat is.
0: Hát 50 000 ember.
3: Csak ő nem a német titkosszolgálatban dolgozik, és én azt mondtam, hogy ez szörnyű lesz, mert a jugoszláv háborúban is az elsőben kb. Átlag, ugye, 50 000 halt meg.
0: És tényleg föl...
3: Ezt tudod, mennyi lesz?
0: És tényleg...
3: Nagyon, kibaszott sok.
0: Tényleg fölkelt az emberekbe az a vágy, hogy egy másik népcsoport, vagy tehát, hogy a bosnyákoknak a szerbeknek a bosnyák, tehát, hogy az emberekbe, a lakosokba fölkelt az a vágy, hogy őket azért öljék meg, mert azok, akik olyan nemzetiségűek.
3: De
0: ilyen van.
3: Ukrajnában biztos vagyok benne, hogy orosz és egyrészt ukrán speciális esélyek lövik egymást, ugyanúgy biztos vagyok benne, hogy amikor minket én nem voltam pont ott, de Vukovárig vittek, akkor ez speciális népirtó város idő, vagy járatok, ez teljesen ki vannak találva, uh-huh. és ott ölni kell. Hát, és nincs, tehát a katonának egyszerűen menned kell előre, megkülmen hátba.
0: De a Putyin azt nem teheti meg, mint a Milosevic, tehát hogy ő annál nagyobb felelőssége van. Mert valahogy mégiscsak világra szóló.
1: Ez a mondat.
0: Mert világra szóló.
5: Nem, hát hivatalosan semmi köze a szakadárokhoz. Hát hivatalosan, hát mert így kezd meg.
1: Gyerekek, lelőttek egy polgári gépet, a botrány már megtörtént rég.
5: Azt mondja, hogy nem támogatom őket. Ugyan, mert hát az ő dolguk. És akkor szépen hátra megy. Ez az ilyen kén is vagyok, benn is vagyok. Semmit nem lehet vele kezdeni. Én nem túl sokat. Aláírták a tűzszünetet, miért csak vasárnap lép életbe? És akkor ezért meg lövik a városokat, meghal, nem tudom.
0: És erre mi a válasz, amit te most itt mondod, a kérdéseket, te tudod a választ, hogy miért csak most lép életbe a tűz?
5: Bár tudnám, de
0: ja, értem. Ja, azt hittem, hogy úgy kérded, hogy nem tudom el. Ja, nem tudom én sem.
5: Igen, maga a válasz az így nem hangzott. Tehát ez is valami, ugye ez volt a konklúzió, hogy hát kicsit tűzszünet, hát ez is valami, hát legalább úgy álltam fel.
2: Azt mondta, hogy stratégiai érdekek vannak mögöttem mindig részéről.
1: Tök mindegy, hogy van-e tűzszünet, vagy nincs.
2: Időt akar nyerni mindenki.
0: De mire akarnak időt nyerni?
2: Hát mondjuk a görög helyzetre, hogy az hogy lesz, Putyinnak nem tudom, hogy alakul a gazdasági helyzete, ukránoknak nem tudom mire. Tehát mindenki időt akar nyerni, ez mindenki úgy ideiglenesen megfogja fel. Az egész békefolyamatot.
0: Jézus Mária, ezt nem értem, hogy időt akar nyerni, hát akkor mit akarnak elkerülni a háborút, ugye?
5: Belegondolsz, nem, én ezen kaptam.
2: Nem gondolom, hogy háborút akarnak elkerülni.
1: Nem akarják, szerintem
0: sem. Ez milyen
5: dolog, hogy kötnek egy megállapodást, és azt mondják, hogy majd 3 nap múlva.
2: De nem, már újra, de már felborult a megállapodás.
1: De gyerekek, nincs a tűzszünetek jelentősége, mert Mariupolban vannak úgynevezett szabad felkelő egységek. És amikor az ukrán hadsereg megegyezik a szakadárok, hogy tűzszünet van, az a tűzszünet nem vonatkozik a felkelő hadseregekre. Tehát lényegében soha nincs tűzszünet.
0: És akkor nálunk is lesznek felkelő egységek?
1: Majd
0: szabad.
1: Nálunk is lesz a Tonkertféle felkelő egység, meg fogja támadni a Misetics Bálint féle gépuska fészket.
0: Az egy science fiction volt most, tehát ez egy nem létező dolog.
1: Két fiatal magyar politikust mondtam, akik majd egy év múlva
0: összemérik az erejüket?
1: Hát a polgárháborúban valószínűleg a Tomcat más oldalon lesz, mint a Misetics Bálint, ez szinte biztos.
0: A Duna másik oldalán.
1: A Duna másik oldalán.
0: A paritjával, nem?
1: Hát nem tudom, hát már figyeljetek, a kijevi forradalom is tele volt avval a zavaros semmit nem tudással, ami mi hozzánk is elért akkor, amikor az internet tüntetők és a Fradi tábor összecsúszott a Fidesz lendvai székház háza előtt. Össze fog itt keveredni. Hát gondolj, most beszélgetünk, de azért, ha elzavarjuk a Viktort, akkor biztos, hogy beszopjuk a Jobbikot.
0: Nem tudjuk elzavarni a Viktor, tehát mitől ijedjen meg? Hát tudom, nem állunk ott hónapok. De nem az, hát gondolj bele, hogy mikor a Gyurcsányt volt valakinek kedve elzavarni, és úgy látszott, hogy azért sokaknak van kedvük, azért hónapokig tartó ácsorgás volt, tehát minden nap mentek, vagy ott is voltak mindig. Hát ne haragudj, arra már mozdíthatja a fülebotját valaki, de erre most, hogy havonta egyszer van egy kisebb, nagyobb szabású tüntetés, hát legyen.
1: Jó.
0: Írja meg az összes újság. A világon mindenhol, és mi történik? Hát ha ezek szerint még az Angela Merkel és a Putyin és a nem tudom ki, mindannyian az időt húzzák, hát ahhoz képest az, hogy az Orbán a fülebotját sem mozdítja ránk.
1: Igen. Jól fog ebből kijönni. Ja, mi szegény civilek. Elsíratsz minket egy utolsó dalban?
0: De én nem gondolom, hogy mi szegény civilek vagyunk. Mi azért állunk nagyon jól, mert...
3: Tavaly is voltam Norvégiában, tavaly előtt is.
0: Te voltál?
3: De nem... Azért egy barátom meghívott.
2: Olajhalász lett.
1: Azt hittem, hogy a Breivnik emléktúrán vettél.
3: Nem. Szegény szerencsétlen barátaim ott dolgoznak sok pénzért.
0: Jó, hát én úgy gondoltam, hogy azért nem vagyunk szegény civilek, mert ennél jobb dolgunk soha nem lesz civilként, mint hogy átélhetjük a közösségnek a létrejöttét. Ez sajnálatos, hogy emiatt tudott megtörténni, hogy lett ez a 4 év, vagy az 5. évben vagyunk, de én szerintem ennyire aktív a közösségi civil élet politizálás, hát soha nem volt. Tehát 89 előtt máshogy volt, de az elég aktív volt, de ez a hatalmas szabadság, amivel élni tudsz, tehát átélheted azt, hogy kimész az utcára, és megmutatod azt, hogy neked valami nem tetszik. Lehet, hogy valakik ezért hülyének néznek, lehet, hogy van, aki azt mondja,
1: jó, igazad van,
0: hogy
1: ez
0: na már
1: ez
0: megint
1: az
0: megy az utcára, szakmányba megy, és akkor mi van?
1: Jó.
0: Vannak, akik úgy gondolják, és megtehetik. Tehát annyi élmény ért szerintem minket, az borzasztó, hogy mindeközben, míg mi elkezdtük élvezni a civil aktivitásainkat, azt, hogy tényleg megszólalunk, ellenállunk, aközben olyan iszonyatos háború kezdődött itt el mellettünk, hogy nem sokáig mondhatjuk azt, hogy mi a szabadság téren mindent megtettünk, sőt, megteszünk, sőt, nem adjuk abba, mert ez tényleg olyan, mint hogyha anyámat valahol kínoznák, jó nagyanyámat, vagy nagynénémet, és közben mi vacsoráznánk otthon.
3: 6 perccel lamentálsz, mi az ötletet, hogy ezeket az embereket, hogy lehetnek kimenteni?
0: Hát az, hogy az empátiát mi ébreszti föl a társadalomban, az egyénben, az mindenkinél változó, és mivel ugye az egyénekben van a társadalom, de hogy egy ilyen közös empátia ébreszthető-e, én sajnos azt gondolom, hogy amíg nincs veszélybe a mi életünk is, nem tudom, vagy ez baromság.
1: Igen.
0: Miért
1: nem
0: rólam beszélsz? Én azt mondom, hogy addig én így leszarom? Miért te mit is csinálsz? De csak tényleg, most hirtelen fölkaptam a fejem,
6: hogy... csak általános aranynak használta azt, hogy te.
0: Tehát, hogy
5: addig mindenki.
0: Addig mindenki leszarja?
1: Igen.
0: Én azt gondolom, hogyha...
1: Szörnyű, de igen.
0: Te kint vagy az utcán, mindig oda kötözted magad, égeted, gyújtod magad, hogy fölfigyeljen a világ a problémára? Nem, mert te is úgy gondolod, hogy nem mész el, akármeddig én sem. Te egy olyan helyen dolgozol, ahol, mint kiderült, tudtok segíteni, vagy ez az egyik cél. De van egy ilyen projekt, hogy kimenteni a behívók elő fiatal embereket.
3: Nem, ez projekt nincsen.
1: Csak szeretnék.
0: Ja, ez csak egy vágyálom. Tehát azért már
1: de voltam. Van, ja.
0: Ez lehetetlen teljesen.
3: A törvényellenes, hogy most
0: te... Igen. Tehát, hogy
3: csak arról van szó, hogy ott van egy csomó ukrajnai magyar fiatal, akik biztosan nem akarnak.
0: Miért az ukrajnai ukrán fiatalok se akarnak?
1: Igen.
0: És most miért hangsúlyozott?
1: Jó, mert a magyarokat számon tartjuk, érted?
0: Az egy dolog, de itt sokkal több, nagyobb dologról van szó, nem arról, hogy a magyarok vannak veszélybe, hanem egy háború van, ahol mindenki veszélybe van, az ukrán gyerek.
1: Mi is veszélybe vagyunk, miatt.
0: Nem vagyunk annyira veszélybe, hogy átérezzük azt az ukrán anyát, akivel tudjuk, mi történik.
2: Mi a különbség között, hogy Magyarországon bizonyos érdekcsoporttól csak akkor kezdenek őzöngen, amikor őket konkrétan egy hátrányos érje intézkedés. Amíg nem ér jártányosan, mindenki támogat mindent. Ugyanez a részvétlenség.
0: De nem érdekcsoportokra kell nem gondolni, egy emberre.
2: Mondok egy például, egy kollégám, nem tudom, nagy Fidesz rajongó, de hogyha megvonják a nyugdíját, akkor már utálják a nyugdíját, akkor már utálja a rendszert. Na ugyanez, amíg nem érje ez, hogy a saját bőrén, addig nem csinál senki semmit.
0: Ilyenek az emberek. Ilyen

0: Arról van ez szó, hogy mi tétlenül nézzük, és akkor mondjuk,
1: de a saját hát
0: te nem, mert te nem, mert te igen. Valamiért jó, te nem.
2: Jó, valamennyivel több információ van,
0: De te tétlenül nézed. Nem, itt vagy a rádióban, és elmondod, ez oké.
2: Nem vagy a rádióban, egyébként mindegy, oké.
0: Hát lehet, hogy máshol is vagy, de itt biztos vagy, amit most mondasz, azt meghallja egy csomó ember, és tök jó, hogy mondtad, tehát nagyobb a baj.
2: Nem, csak, hogy ez hihetetlen, ez kvázi más harmadik világháború, vagy a világháború ezt elveszte. Nagyon súlyos probléma, ami szerintem nem úgy fog véget érni, hogy minket nem fog érinteni. Ezt lehet, hogy én kvázi fiatalok vagyok.
0: Okay. Több időd van, igen.
2: És akkor mit csinálok? Megint fogom a puskát, azt rohangálok össze-vissza. Én nem akarok rohangálni.
0: Hát gondolom, hogy van az a verzió, hogy a társadalom rákényszeríti a politikusokat arra, hogy a békés út felé menjenek. Nem tudom, hogy van-e ilyen. De Amerikában ugye volt, persze tudjuk, hogy minden akkor összeáll, de figyelj, hogyha az idealizmust kivesszük az egész működésbe. És te mi vagy? Miért nem vagy idealista?
2: Én liberális vagyok azért.
0: Az idealista egy nagyobb halmaz, basszus.
3: Én arra gondoltam, hogy így kedvelem ezt az Obamát. Jól néz ki, jó feje van, meg fekete a csávú. Figyelj, ha ez eladja Amerikából Ukrajnának a fegyvereket, ez a barom belőli a Kelet-Európát.
0: Az Obama adja el a fegyvereket?
3: Obama azt akarja, Merkel nem akarja, de Obama, nem viccelek, lehetőséget lát amerikai fegyver eladásra Ukrajnának. Ahogy megjelent a hír, észtek lettek litának, ők egy nagyon értelme, nekik nagyon rossz tapasztalatok van, azonnak elkezdték vásárolgatni ez a váron indítható Carl Gustav nevű páncélkörű. Szerinted ilyeneket ki tudok én találni
0: és
3: a saját
0: simán,
3: fejemből?
0: Nem láttam egy olyan filmet egyik tévécsatornán. Vannak ilyen nagyon profi vizék.
3: De hát azért lássuk bele, hogy a háború az mindig pénz, ez minden szempontból pénz. És figyelj, ha csak az ukránok pusztulnak bele, az nem olyan nagy baj.
0: Hogy csak, ezt nem értem.
3: Tehát ha nem válság van igazából, hanem a háború, a folyamatos, totális háború, tulajdonképpen mindig is jól jött a világnak a háború. A háború intézménynek a fenntartása. Figyelj, alig tudsz mondani olyan évet, amikor nem volt háború, sőt nem tudsz olyan évet mondani, nincs amikor nem volt háború, igen. Tehát azt lehet mondani, hogy a Mariupolnak a lényege, hogy nem is terjed ki, örökös zárvány.
2: Bakás, te ezt nem volt háborúban, ez nem így működik. Amikor kimész a lövészárokban, nagyon kevés lőszert kapsz, pont azért, hogy előbb inkább megöljenek, és van egy indok.
3: Igen, persze feláldozzák a katonaságot, a civil lakosságot.
2: Mindent feláldoznak, de akkor most
0: De ő ezt elrémisztésiből mondja, nem azért, mert tehát ő arról beszél, hogy ez van. Mindegy, hogy egy nép eltűnik, nem tűnik el.
3: Az ukrán reguláris hadsereg.
2: Jó, de a kosmában
3: egy város.
2: Hányan vagyunk?
3: Nem tud felszabadítani.
2: 80. Hányan voltunk háborúban?
0: Egy. Te.
3: Igen, kétszer vittek el katonának, az nem háború, de hát képzeld, akkorát szopadtak, hogy engem 28 évesen is elvittek. Annyira utált a rendszer, hogy kétszer vittek el katonának.
0: De leszereltek,
3: mert azt mondták, hogy méltatlan vagyok a katonai címviselésére, a családban katonatisztek vannak. Csak mondom nektek, hogy nem a válság fenntartása lehet érdeke Putyinnak.
0: Is?
3: Igen.
0: De másnak is?
3: És Obamának és a többieknek is, igen.
0: S a többi, hát figyelj.
2: Nekem is érdekem.
0: Nem vagyunk ennek a dolognak a szakértő. Én biztos, hogy nem olvastam eleget erről.
3: A NATO azt mondja, az egész kérdés megoldódna, hogyha Ukrajna a NATO része lenne, és ez valóban így van.
0: Tehát semmi esélyünk arra, hogy...
2: Csak a fele lesz NATO.
0: Arra semmi esély nincs, hogy amit a Gyuri is mondott, hogy egyfajta...

0: tehát hogy nem várjuk meg, amíg elviszik ők. Tehát, hogy egy ilyen társadalmi mentőakció ilyen létezhetne?
1: Szabad csapatok vannak, saját maguk esküdnek föl, nincs külső erőszak rajtuk.
2: De létezhetne, de a magyar társadalom odáig süllyedt, egyszerűen, hogy őt, az, hogy kárpátai magyarok, ami van, nem...
1: Az nem érdekli, az érthető, az nem érdekli. Nem is érdekelte soha.
2: Összeviszem azt mondja, hogy 200 ezeren vannak, vagy
1: ez nem,
2: ez nem is igaz. Azt a, mit tudom, 10 000 fiatalt kellett menteni, hogy ne kelljen neki elmenni. De erre képtelenek vagyunk, mint egy...
0: De ez egy politikai akarat kéne, hogy legyen, hogy Orbán Viktor... Ne, hát akkor hogy?
2: Papírok. Magyarán...
1: Tehát, figyelj, azt mondja Viktor,
2: magyar nemzet,
1: átolok egy kis lét neked, figyelj, zsé, de mit válj a magyarokat katonának, zsé.
0: Ilyen nincs.
1: De mi a politikában? Hát üzletelgetnek, amikor politizálnak, hát nem csak, ne viccelj.
0: Ezek találgatások.
2: Nem.
1: Dehogy találgatások. Itt volt a Merkel, kélek szépen, már Merkel látogatás előtt 3 héttel megjelent a Heti Válasz hátsó lapján egy német helikopter. Csodálkoztam, mert engem érdekelnek a helikopterek, de mi a fasz keres a helikoptera? És vettünk 30-at most. Tök komoly.
0: Erre az alkalomra?
1: Hát most volt, múlt héten vettünk 30 helikoptert.
0: Ennek apropóján.
1: Hát nem, ez nyilvánvalóan együtt mennek ezek a dolgok. Tehát a politika és a gazdaság az együtt megy, hát a Szijjártó ugye elvileg ennek a fantasztikus, hogy őt találták ki, de ugye ő ennek a megtestesítője, ahol gazdaságpolitika érvényesül a külpolitika helyett.
0: Na, hát nem? Még ez is van, de most még egy kérdést akartam mondani, hogy...
1: Abszolút a putyini rendszerhez igazodik ez.
0: Oké, de hogy a katonák, katonaságra szántakat kimentenénk, de a családjaikat ott hagynánk, akik ugye
1: civilként még nagyobb... Igen, mert nem a családjaik vannak veszélyben, hanem a fronton lévő gyerekek. Hát tényleg nem ők a családok.
0: Most úgy tűnt, hogy már nagyon...
3: behívják őket, tehát akkor az apáknak is menni.
0: De civil lakosság is meghalt, nem? Hát pont arról beszéltetek.
1: Mindig több hal meg, civil az.
0: De akkor őket is ki kéne menteni, hogy ők se halljanak meg.
1: Nem fognak senkit kimenteni, ne idegesítsél már.
0: De nincs ilyen, hogy kimentés, hát békét kell létrehozni.
4: Nem revíziót akarnak?
0: De miért? A gyerekek miért maradjanak ott? Miért csak a fiatal katona jelölteket mentjük ki, mert ne haragudj.
2: Régi probléma.
0: Hát erről van szó, hogy nem kell ilyen álszentnek lenni.
2: Tehát
0: szerintem
2: maradjon békét... ott, akkor is halljon meg.
0: Viszont a családja az biztos,
4: hogy maradjon ott, és
0: halljon meg, nem?
4: És a revízió...
0: Az apja meg az anyja az tudja, hogy maradjon ott.
3: Erről szerintem kérdezik. Inkább mi ne kombináljunk, mert éppen
0: én szerintem is.
4: A revízió is lehet, határrevízió is lehet, és akkor az egészet oda csatolják. Az is egy forgatókönyv, mert csak forgatókönyvek vannak.
0: Ha mindenkinek békét akarsz, akkor békét kell kötni.
4: Senki nem akar, akar békét.
0: Ha folyamatos menekülésre kényszerít... Na mindegy, de igazad van, akik most per pillanat meg kell őket menteni, azokat meg kell gyorsan menteni.
1: Jó. Majdnem olyanok vagyok, mint egy ilyen polgári társaság, aki rajong a pacifista elvekért.
2: Mit volt ez a nem pacifizmus, hanem az,
1: ki kell menteni, akik veszélyben vannak.
2: Aki veszélyben van, az egyszerűen kell oldani.
0: Csak nem csak a katona van veszélyben, hanem az anyja, az apja, a gyereke, a testvére.
2: És milyen, hogyha valakit Ungváról elvisznek a Donyeszki.
0: Értem.
4: Ha nincs rá politikai szándék, akkor mit?
1: Mit fogsz énekelni?
4: Itt múlt hétben Putyin, Orbán.
1: Nekem tudjátok, mi nem tetszik. Az egész világot nem zavarja, hogy a pecsmergák háborúznak az ISIS államban.
4: De honnan tudod, hogy nem zavarja?
0: Hogy nem?
1: Az, hogy pont a kurdok harcolnak, akiknek még országuk, államuk sincsen az ISIS államban.
4: Ez a hír, nem ez a hír, nem Ukrajna hír.
1: Miért nincs ott az a úgynevezett Navy SEAL kommandó, meg a Delta Force kommandó, meg a Rangers kommandó, annyi nevet adnak az összes speciális alakulataiknak, és tényleg a pecsmergákkal vívatják ki ezt a háborút.
4: Azért, mert van kötelező Szíriának.
1: Miért? Mit követtek el a kurdok, hogy tényleg ennyit kelljen szopniuk életük során?
0: Nem azért szopnak, mert ők valamit elkövettek, hanem mert valakik azért, mert szopatni akarnak valakit.
4: Nem, egyik se igaz. Amerikának nagyon sokféle érdeke van, és sokféle egyesség van. Egyik nem jó, csak lavírozik az egy különböző.
1: És most kötötte meg a kurdokkal az egyességet, és ez az egyesség, hogy katonailag fogja finanszírozni a pecsmergákat.
3: Pecsmergákat.
1: Valóban van valami gonosz Amerikában. Lássuk be,
0: hisz. De hogy kiben nincs amúgy, kiben nincs amúgy.
4: Van olyan hatalom, amiben nincs gonosz?
1: Hát az Al-Qaidához azért némi közel mégiscsak volt a Bush családnak, azért mondhatjuk, hogy van valami gonosz, hogy a saját...
0: Ezek tények?
2: Igen. Ez az saját tények. Még én is megjelenik.
1: Még kishegyesen is tény, hogy a Bush család a szaúd-arábiai hercegi családdal együtt üzletelt. Ez meg a Bin Laden családja volt. Szeptember 11-én repítették ki, egyetlen gép repült föl, és az a Bin Laden család tagjait vitte Szaúd-Arábiába. Szörnyű tények. Inkább zenéjünk. És ezért mondom, hogy gondoljatok a pecsmergákra, magyarok.
4: Gondoljatok bármilyen elnyomó.
1: Értünk is, harcolnak.
4: Én nem ez. Mindig az, hogy most a sajtó mit kap fel, milyen, azért hány háború van a világon.
1: Én meg direkt ma a kurdokkal akartam együtt érezni, ne haragudj.
4: Én meg a világ összes elnyomott kisebbségével.
1: Jó, te győztél.
4: Tehát ezt, hogy most kiemelni pecsmergát, vagy ukránokat, vagy Afrikában nem tudom hány, melyik országot.
1: Nincs semmi értelme.
0: Na jó, de az együttérzésedben meddig mész el? Kimész-e tüntetni majd? Szervezel egy tüntetést?
4: Te, nem az a késő, hogy kimegyek,
0: de
4: az egy megint más késő, meddig mit teszek, de az, hogy most kiemelem azt, hogy
0: jó, értem.
4: Megkülönöztetem az ukránokat jobban, mint a pesmergákat, vagy jobban, mint ezért, és az, hogy külön érdekek mentén, meg sajtóviszony mentén, az...
0: Ezt megértettem.
1: Nem tudom.
0: És akkor mit játszunk?
4: Azt a háborús dalt.
1: Háborús
0: dalokat. Ez egy szerelmes dal.
1: Háborús szerelmes dal.
0: Van benne háború.
1: Tudtuk.

0: No, ez tök jó volt, játsszuk még el a májvét, és akkor lefejeztük a zenés műsort, jó? Egy picit recseg, azt halljátok? Mindegy. Hát majdnem. A májvét.
1: Meg a te akaratod, mert egyébként úgy van, hogy a dalban a vágyai teljesülnek. Rettenetesen veszélyes helyzet.
2: Tehát
1: ha jól értettem a szöveget, egy-kettő, a nők azok, akik azt mondják, hogy előre közli, hogy szeretné látni a szemembe a zöld fényt, na igen. Innentől színné szoronghatom magam, hogy ott lesz-e az a fény.
2: Vagy ott van, vagy nincs.
1: Tudom, azért mondom, hogy szénnél szoroghatom magam. Közli előre, igen, a csillag homlokzatot, hogy...
2: Tudom, csak Ibram feltette a kérdés, esetleg a ma háborúval holnap béke kezdető.
0: Hát legfeljebb nem én vagyok ott. Hát eljátszhatjuk a háborúval holnap békét.
3: Most persze.
0: De a májvét mindenképp el kell játszanunk, sajnos.
1: Játszhatunk.
0: Ez küldetésünk egyik része.

miért vagy itt, mire jutottál, minek éltél. Volt néhány rossz napod, azt kaptad csak, amit nem kértél. Ígértek fűt, ígértek fát, ha fújt a szél, mégis te fáztál. És most hiába sírsz, hogy rosszul jártál, úgy a föld nem mozdul meg, úgy a hegyek nem omlanak meg. Miért maradjon itt kölkövön, miért ne jöjjön víz azon? Tedd észre már, itt az idő, amire vártál. Ó, ne, de itt hogy jó, a télapó, mert nem hoz bombát, nem vagy már kisfiú, hogy bekap minden, minden sarki szondát. Most nincs vakáció, nincs tábortűz, és nincs vadászat. Itt vagy, és itt leszel, és nincs bocsánat. Szerelmem vár, miért futnál el, miért remegsz, csak fel a fej. Nem kérdés most, te vagy a jó, te kell lesz már, tiéd a szó, vedd észre már.

0: Ezután már nem kell a háború, van a béke. Nem, mert most ezt így...
1: Egyetértek.
0: Ó, köszönjük.
2: Ez ja, ez jó volt. Én apokalipszis hívő vagyok, és jól esett. Ja, hadd pusztuljon az egész, igen. Van benne valami.
0: De hát ez pont arról szólt, hogy nem tudom, kell, hogy feltétlenül
2: a nemben ott az állítás, igen. Ja.
0: Ja, jó, de hát valójában lehetséges, hogy az ember azért rombol maga körül le mindent, mert... nincsenek megoldásai, és akkor tulajdonképpen...
2: De még arra sincsenek megoldásai, hogy hogy kerülj el a háborút, amiről van saját valódi tapasztalata, még arra se képes.
0: Vagy hogy ne verje orba a csaját, vagy és vagy így igen, tovább. Igen, igen, szóval igen, igen, elég sok mindenre igen, nem vagyunk képesek. És akkor most vége? Köszönjük szépen!
2: Hát lényegében igen, két csak még szomorkodok ezen, hogy az ember is teljesen depressziós vagyok, ezen, de ez nem szerencsés magatartás, mert igen. Figyelj, néha arra gondolok, hogy soha nem voltak ilyen érdekes állami vezetők, mint most vannak a világban. Fantasztikusan érdekes. Tehát van pozitív jelek is.
0: Nagymamám a Nasszert szerette, nagyon oda ment a tévéhez, és megpuszílta, amikor Nasszer megjelent a képernyőn, és odaszaladt.
2: Arafat. Igen. Azért gondoljatok, elfelejtjük már szép lassan Arafatot. Ja.
0: Na, akkor valami jó kis zene, nem? Vagy mi? Valami vidítós.
2: Jó, hát várjál, most nyomtál egy koncertet. Gandhi, itt, mindjárt nyomnak, itt a fiatalok tele vannak zenével. Nyomjál egy kis zenét.
1: Ja.
0: Te már mész el, Ferkó?
3: Mert mi lesz ezután?
0: Kert akarom.
4: Jó.
0: Kert akarom.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kert akarom. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
3: Nem értem.
0: Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
0: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
0: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: 17. fejezet. Először is minden másként van. A pincér, aki pontosabb értesülések véget átszaladt az utca másik oldalára, visszajött, és a pult felé sietett, hogy feltállalhassa az újdonságokat. A zeneszerző elkapta a frakját.
1: Mi történt ott szemközt, főúr?
0: Egy betörő banda kibontotta a 178. számú ház pincéjének a falát, hogy átbújjon a 177-esbe. A házmester gyanús zajt hallott és riasztotta a rendőrséget, és amikor a betörők nagyban másztak át a lyukon, megjelent a riadókészültség, és szépen sorjában lefülelte őket.
1: De hát mit akartak a 177-esben?
0: Kérdezősködött Struve. Ha én azt tudnám, sóhajtott a pincér. Joachim Zeiler felnevetett. Talán néhány üdvözőlapot szándékoztak venni a papírkereskedésben.
1: Nem értem az egészet.
0: Rázogatta meg Struve a művész sörényt.
1: Mi a fenének kellett az egyik pincéből lyukat ásniuk a másikba? Utóvégre ennyi erővel bemehettek volna egyenesen a 177-esbe is. Mire volt jó előbb a szomszédba behatolni?
0: Talán túlságosan egyszerűnek találták az egyenes utat. Mérlegelte Zeiler.
1: Vannak ám ilyen megátalkotott alakok?
0: A pincér mindenkinél okosabb volt.
2: Ha egyenesen a 177-esbe mennek, rögtön felfedezik őket.
0: Így ellenben idejekorán el tudtak szökni a rendőrség elől, állapította meg Zeiler.
2: Hát persze, vágta rá a pincér, aztán meghökkent. Csak hogy így is elcsípték őket.
0: Egy darabig elmorfondírozott ezen.
2: Ki tud eligazodni, hanem abban a pincéjében mégiscsak kell lennie valaminek.
0: Miért gondolja?
2: Mert a betörők nagyon ramagy állapotban voltak. Csupa mész volt a ruhájuk, tisztára, mint a szobafestőké. Biztos, hogy ennek volt valami oka.
0: A fiatal embert nem fogta el kitűrő öröm a hírtől.
2: Képzelem, mi van a lakásomban, gondolta lemondóan. Kész szerencse, hogy most úgysem nézhetek utána.
0: A pincér besietett a kávéházba, de nyomban vissza is jött.
2: Levelet hoztak Zeiler úrnak. Ebben a pillanatban adták le.
0: Zeiler feltépte a borítékot. A levél így szólt. Nekünk hamarabb kellett volna találkoznunk. És nem vetély, hanem üzlettársként. Talán egy más alkalommal. Ezúttal ön kerekedett felül. Fogadja őszinte elismerésemet. A fiatalember zsebre vágta a levelet, és körülnézett. Egy fehér szakállú, sötét szemüveges öreg urat keresett. Asztalon. Besietett a kávéházba.
2: Kisasszony!
0: Kiáltott a pultnál.
2: Kiadta át a levelet?
0: Egy magas, idősebb úriember.
2: Fehér szakállal?
0: Nem, borotvált arca volt.
2: Hát, persze,
0: csapott a homlokára Zeiler.
2: Igazi tudósnak látszott,
0: magyarázta a büféslány.
2: Látta volna, amikor még szakálla is volt. Azt hitte volna róla egész egyetem.
0: Zeiler visszarohant a teraszra, és leül Struve mellé, aki éppen komponálni kezdett a márványasztalkán. Egy körönfeketényi ceruzával 5 párhuzamos vonalat húzott, és szarkosan pötyögtette rájuk a kottafejeket. Zeiler rossz kedvűen bámult ki az utcára. Hirtelen megrándult, mint akit áramütés ért, és görcsösen megragadta Struve karját.
1: Ne háborgass!
0: Vicsorgott a komponista. Halkan, finoman elfütyülte a márványra jegyzett témát. Szakasztott olyan volt, mint egy gyerek a játszótéren.
1: Ember!
0: Rázta meg Zeiler a zeneköltőt.
1: Látod azt a jól öltözött urat ott a taxiban? A bútorszállító kocsi mögött, a villamos mellett?
2: Igen.
0: A taxi nem tud tovább menni. Állati mászlink van.
1: Ide figyelj, öregem.
0: Ha azt az urat épségben eljuttatod a rendőrfőkapitányságra, csókot lehelek a homlokodra.
1: Nem vonz.
2: Tedd meg nekem ezt a szívességet, Rudi.
1: Csak nem képzeled, hogy őrizetbe vétetek egy úriembert, akit egyáltalán nem is ismerek.
0: Ez az ember egy rablóbanda vezére.
1: Ha téged érdekel ilyesmi, kegyeskedj elcsípni magad.
0: De én most nem érek rá, mondta Zeiler.
1: Rajta, Rudi.
0: Utána azt is elmesélem neked, ki volt az, aki Struve néven bitangolt Kopenhágában.
2: A komponista megelevenedett.
1: Aki az én becsületes nevem alatt lopott.
0: Igen, igen. Zeiler imára kulcsolt a kezét.
2: De most szedd a lábad, könyörgök.
0: A bútorszállító kocsi bármely pillanatban kitérhet, és akkor bottal üthetjük a pasas nyomát.
1: Honnan ismerette az Struvét?
0: Zeiler barátja füléhez hajolt és súgott neki valamit. Azért súgdolózott, hogy az olvasó egyelőre ne értesülhessen arról, amit mondott.
1: Vagy úgy? És akkor csak ugyan megmutatod a hasonmásomat?
0: Strube szinte ficánkolt a gyönyörtől.
1: Meg hát? Olyan közelről, hogy lekeverhetek neki egyet?
0: Még közelebbről. De most már lódulj végre, és jegyezd meg a kocsi rendszámát.
1: Oktávutam, furiózó!
0: Harsogta a zeneszerző, sörényére csapta kalapját, odaintott egy üres taxit, és nekivágott a féktelen hajszának. Zeiler fizetett, és elsétált a sarki taxiállomásig. Beült az első kocsiba.
3: Jörgstrasse és Bell Allianzstrasse sarok. Sürgős, a kerülőket megtakaríthatja. Ismerem az utat.
0: Irene Traurig befejezte elbeszélését. Nem toltotta meg semmivel, és elhallgatni is csak keveset hallgatott el. Némán ült a kalapos király karszékében, és várta az ítéletet.
4: Ilyen, szólalt meg Stenhöfer úr. Derék, kitűnően viselkedett. Arra az ötletére pedig, hogy Külc úrnak a másolatot adta át az eredeti helyet, egyenesen büszke lehet. És miért tesz magának szemrehányást a várneműndei támadás miatt? Drága gyermekem, abban a vaksötét helységben mindenképpen elrabolták volna magától a médiátűrt. Vagy így, vagy úgy. Ha nem az Alstruve, akkor a banda, ami még valószínűbb. Eltűnt a Holbein, hát eltűnt. Ennek ellenére elégedett vagyok magával.
0: Ön igazán jó indulatú hozzám, Stenhöfer úr.
4: Jó indulatú? Képett el a törékeny öreg úr.
0: Én csak azon iparkodom, hogy igazságos legyek. Magamfajta vénembennek ez már nem is esik nagyon nehezére. Megszólalt a telefon. Stenhöfer úr felállt és a készülékhez lépett. Felemelte a kagylót. Ráncos arca lassan felderült.
4: Csak ugyan? Kiáltotta. De hisz ez sodálatos. Megyünk!
0: Visszatette a kagylót és megfordult.
4: Mit szól hozzá? A miniatűr a főkapitányságon van.
0: És Struve úr? Fulladt el Irene hangja. Úgy értem az Al Struve? Ő is?
4: Nem. Csak a banda van ott.
0: De hát nem ők lopták el a Holbeint?
4: Hát ha mégis.
0: Hamarosan többet tudunk. Bizakodott az öreg gyűjtő és tapsolt egyet.
1: Gyerünk, gyerünk!
0: Jöjjön, gyermekem! Kinyitotta a halba vezető ajtót. Megjelent az inas.
4: Kérem a kalapomat és a kabátomat, szólt Stenhöfer úr.
0: Külc hentes és mészáros mester még alig szállt fel a házuk előtt megálló autóbuszra, amikor egy karcsú fiatalember lépett be az üzletbe. Emily asszony kijött a csengő hangjára.
5: Mivel szolgálhatok?
0: A karcsú fiatalember udvariasan kalapot emelt, és a mester felől érdeklődött.
5: Nem veszünk semmit,
0: jelentette ki határozottan Emily asszony.
5: De én nem is akarok eladni önöknek semmit,
0: nevetett a fiatalember.
5: Ne haragudjon, kérem,
0: mentegetőzött Emily asszony. Tudja, ha valaki a mesterrel akar beszélni, arról rendszerint kiderül, hogy ügynök. Én nem vagyok az. Legyen olyan kedves, és szóljon a férjének. Régi ismerősök vagyunk. Megint meglengette a kalapját, és bemutatkozott. De olyan halkan, hogy még maga sem értette.
5: Ennyi, de kár, sajnálkozott Emily asszony. Az uram éppen ebben a percben ment el hazúról. Nem üzen neki valamit?
0: A fiatal ember tétován ingatta a fejét.
5: Nehéz ügy. Vannak dolgok, amiket a legjobb egyedül annak elmondani, akit illet. Nincs igazam?
0: Talán igen, ismerte el Emily asszony. Mikor jön haza?
5: Ha én azt tudnám. Alig 5 perce, hogy felhívták.
0: Emily asszony habozott befejezni a mondatot.
5: A rendőrségről?
0: Emily asszony meglepetten bámult a fiatalemberre. Jelen voltam ugyanis, amikor várnemündében megtámadták őket.
5: Micsoda cirkusz volt ott?
0: Mesélt róla? Emily asszony bólintott.
5: Most pedig, folytatta a fiatalember, megtudtam valamit, ami szorosan összefügg az eseményekkel,
0: és bizonyára nagyon érdekelné a kedves férjét.
5: Hívja fel telefonon, javasolta Emily asszony,
0: az Alexanderplatzon van, a főkapitányságon. A telefon a szobában van, az üzlet mögött.
4: A hüvelyk ujjával hátrafelé bökött.
0: Jaj, nem, ellenkezett a fiatalember. A telefonnak olykor füle van. Legokosabb a dél körül megint benézek. Mint hogy Emily asszony szemlátomás nem igen sietett tiltakozni, aggodalmas hangon hozzáfűzte. Remélem nem lesz még késő. A hentesné meggondolta magát. Tudja mit? Ha nem átalja, itt megvárhatná az uramat. Már amennyiben ráér. A fiatal ember elővette zsebóráját, és töprengve nézegette a számlapot.
4: Ami azt illeti, elég sok még az elintéznivalom, de mondjuk egy órácskát rászállhatok.
1: Remek!
0: Örült meg Emily asszony.
4: A pult mögé kormányozta a fiatalembert, és bevezette a hátsó szobába.
0: Ez bizony szedett, vedett egy kicsit, de tudja, az igazi lakásunk voltak éppen az emeleten van. Szerintem nagyon takarosít minden, állította a fiatalember.
1: Na,
0: megjárja, de hát mit csináljunk? Mégsem lehet folytonforvást a boltban ácsorogni és lesni a vevőt, aki nem jön. Kivált mióta a lábammal is baj van. A fiatalember helyet foglalt és részletes tájékoztatásban részesült Emily asszony lábpanaszait illetően. A hentesné nem fukarkodott a felvilágosítással, de amikor már kicsit túlságosan elmerült a részletekben, a fiatalember a szavába vágott és megkérdezte, születésnapja van-e a családban valakinek. Csodálatos sütemény illatot érzek ugyanis. Á, hát csak Oszkár miatt van az egész. Mosolygott elégedetten Emily asszony. Sütöttem neki septében egy kis meggyes rétest, hogy megint itthon van köztünk. És este eljönnek vacsorára a gyerekek is, mindnyájan. Persze a vőimmel meg a menyeimmel. Sőt, hozzák az összes unokámat is. De tudja, csak amilyen kisebb családi ünnep lesz. Cirka 20 személyes. Egy szűk körben honol a boldogság. Öcselkedett a fiatalember, és körülnézett a szobában. Milyen otthonos itt minden. Tekintete megállt a bőrkanapé fölött.
1: Ezt a micsodát Oszkár hozta nekem Kopenhágából,
0: mesélte Emily asszony.
1: Szerintem elég ocsmány kép.
0: Tisztességes asszony nem viseli ilyen ruhát.
1: Annyira azért nem drága a szövet, hogy itt takarékoskodjon vele valaki. Ráadásul még csak nem is valódi a festmény.
0: A fiatalember láthatólag sokkal jobban érdekelték a Bolein annak körül sorakozó, szépen bekeretezett családi fényképek. A hentesné keresztnevek valóságos tüzérségi ösztüzét zúdította rá. A fiatalember feje fölött menthetetlenül összecsaptak a külc rokonság hullámai. Ekkor megszólalt az üzletben a csengő.
4: Kuncsapt jött.
0: Állt fel Emily asszony, ki kell mennem. Remélem nem unja halára magát. A fiatalember felkapott egy újságot az asztalról. A hentesek és mészárosok lapja volt. Ezzel majd elszórakozom. Érezze addig is otthon magát, tanácsolta Emily asszony. Iparkodni fogok. Emily asszony lesimította frissen keményített fehér kötényét, és átment az üzletbe. Steinhöfel urat, Iréne Traurigot, valamint Külc hentes és mészáros mestert, egy törzsörmester a főfelügyelő szobájába vezette. A helyiség zsúfolásig teli volt emberekkel. Közel 200 rendkívül komor tekintetű férfiú áldogált a fal mellett. Az urak párosával voltak összebilincselve. A főfelügyelő üdvözölte három új vendéget, csak úgy ragyogott a jókedvtől.
6: Elnézésükért esedezem, mondta vidáman. Sajnos nem vagyok egyedül, de gondoltam, nem küldöm el ezeket az urakat, míg be nem mutattam őket önöknek.
0: Trauri kisasszonyhoz és Külc úrhoz fordult.
6: Oly kicsiny a világ. Szinte csodálnám, ha nem találkoznának itt néhány ismerőssel.
0: Iréne tartózkodóan hátra húzódott. Az ősz Dalia viszont peckesen oda terpeszkedett a banditák elé, és tüzetes szemlét tartott. Először is Philipp Achtel úr borvirágos ábrázatát fedezte fel, tündöklően vöröslő orráról. Ott látta továbbá a kisnövésű Storm urat, felsikeredett elálló füleivel. Jelen volt az a kellemetlen fráter is a vasúti fülke sarkából, aki azt állította, hogy a dán komphajón másodszor is tartanak vámvizsgálatot. Sőt, nem hiányzott a család vám tisztviselő sem, és viszont látta Külc úr még jó néhány más útitársát is. Az íróasztal felé fordult.
4: Valóban kicsiny a világ, főfelügyelő úr. Csak azt sajnálom, hogy éppen itt kellett találkoznom ezzel a siserehaddal. Jobban szerettem volna, ha inkább valami erdőben akadok össze velük. Ott valahogy kötetlenebbül viselkedhet az ember. De kedves barátom, szólalt meg Storm, hogyan is beszélhet így rólunk? Ne járassa a száját, lipogatott rá az őrmester. Külc papa hátrált egy lépést. Már miért ne járatnám? Kérdezte felháborodottan. Ön járathatja, jegyezte meg Philip Achtel. A hatósági közeg intelme nekünk szólt. Elvezetni őket, rendelkezett a főfelügyelő. Éppen ideje, méltatlankodott Castell. Elvégre nem vagyunk a panoptikumban. Takarodjatok, ordított fel a főfelügyelő. Az ajtó kitárult, és a rostoki ultitársaság vizsgálati fogságba vonult testületileg. A főfelügyelő ablakot nyitott, és mélyen beszívta a friss levegőt. Aztán visszalépett az íróasztalhoz, és átnyújtott egy kis csomagot Steinhöfer úrnak. Mélységes örömömre szolgál, szónokolt ünnepélyesen, hogy így hamar sikerült visszajuttatnom önnek az elrabolt miniatűrt. Kétszer ad, aki gyorsan ad. Az öreg műgyűjtő meghatottan vette át az értékes tárgyat. Hálás köszönetem, főfelügyelő úr. Kibontogatta a kis csomagot. Egy faládikó került napvilágra. Meg tudná magyarázni egyébként, hogyan került a Holbein a banda kezére? Mi azt véltük ugyanis, hogy a csomagot az a fiatal ember lopta el, aki jogtalanul Struve-nek adta ki magát. A főfelügyelő zavartan vállat vont. Körülbelül másfél órával ezelőtt kihívta valaki a riadó készültséget a Kantstrasséra. Az illető világosan megjelölte a lakást, és a bandát valóban ott is találtuk. A főbérlő azonban, aki bezárta őket az egyik szobába, nyomtalanul eltűnt. Hát ez nagyszerű, állapította meg Steinhöfer úr. Az agyafurt főbérlő pedig valószínűleg azonos az Alstruvéval, nem de? Vagy tévedek? Közben kinyitotta a falátikót. Elképzelhető, hogy önnek igaza van, felelt a főfelügyelő. Annyi már bizonyos, hogy Joachim Zeilernek hívják. De azt még nem tudjuk, hogy azonos-e az Alstruvéval. Minden esetre már folyik a nyomozás. Nem értem a dolgot, szólalt meg Iréne. Amennyiben ez a Zeiler a tolvaj, nyugodtan elvihette volna miniatűrt a lakásából, miután bezárta a bandát. Ha viszont a mi Struvénk azonos a maguk Zeilerével, szögezte le Oszkár Tülc hentes és mészáros mester, akkor megismétlem, amit már a rostoki rendőrfőnöknek is kijelentettem, a mi Struvénk nem tolvaj. A nem micsoda? Tudakolta a berlini főfelügyelő. Az öreg műgyűjtő ez alatt nagyítót vett ki a zsebéből, és úgy vizsgálta a miniatűrt, mint házi orvos a betegét. A főfelügyelő felállt. Nos, Steinhöfer úr, kérdezte, elégedett a munkánkkal? Steinhöfer úr hátradőlt a széken. Nem egészen, főfelügyelő úr. A miniatűr, amelyet ön oly baráti módon és gyorsan kezemhez juttatott, sajnos nem a valódi Holbein, hanem a másolat.

0: 18. fejezet. Gépesített hajtóvadászat. A főfelügyelő és vendégei percekig csak ültek, és egy hang sem jött ki a torkukon. Tanácstalanul meredtek egymásra, szinte megbénította őket az ijegység. Elsőnek a főfelügyelő szedte össze magát. Másolat? Bizonyos, hogy nem téved, Steinhöfel úr? Nem tévedek, válaszolt a gyűjtő. És nem túlzásra azt állítom, hogy rajtam kívül egész Európában nincs senki, aki az adott esetben így kevéssé tévedhetne. Visszahelyezte a Holbein másolatot a bársonnyal bélelt faládikába, a ládikát pedig az íróasztalra tette. Az ősz hentes izgatotta ráncigált a bozontos kandúrbajuszát.
1: Ebben az ördög keze van. Mi, meg az egész rendőrség egy rablóbandát hajszolunk. A rablóbanda pedig teljes létszámban egy fiatalembert hajszol. A fiatalemberről viszont kiderül, hogy a valódi miniatűr helyett a hamisra csakliszta el.
0: Nem értem és nem értem, hajtogatta Iréne. A miniatűrt végtére is az én táskámból lopták ki. Hiszen amikor a mulatóban megint kigyulladt a villany, a táskám már üres volt. Könnyen elképzelhető, hogy a kisasszony tévedett. Tűnődött a rendőrtiszt. Talán nem az eredeti, hanem a másolat volt a táskájában a támadás előtt? Kizárt dolog, állította Iréne. Lehetetlen, hiszen a banda épp akkor szállította vissza a másolatot. Amikor sötét lett, még ott hevert Kürtz úr előtt az asztalon. Úgy van, erősítette meg az idős hentes. Azzal az arcátlan levéllel egyetemben.
2: Ez valóságos rejtély, mondta főfelügyelő.
0: Kérem, Steinhöfel úr, lehetséges, hogy a képnek több másolata is létezik?
1: Nem, ez lehetetlen.
0: Akkor csak egy megoldás van, vonta le végkövetkeztetéseit a főfelügyelő. Nevezetesen pedig az, hogy amennyiben a miniatűr, amelyet egy pillanatig valódinak véltünk, csak másolat, akkor szükségképpen az az eredeti, amelyet önök eddig másolatnak tekintettek. Kedves Trauri kisasszony, megmondaná, hol van jelenleg a másik példány? A lánynak még az ajka is elsápadt és remegett. Kürtz úrnak ajándékoztam, amiért olyan kedves volt hozzám. Úgy gondoltam, Steinhöfel úrnak sem volna ez ellen kifogása. Steinhöfel úr az asztalon heverő faládikára mutatott. Az eredeti hamisítványt boldogan ajánlom fel Kürtz úrnak. Sőt, megtisztel, ha elfogadja emlékül. De mondja, Kürtz úr, mi lett közben azzal a képpel, amelyel a titkárnőm ajándékozta meg tegnap, és amely, mint kiderült, a valódi Holbein? Az őszhentes mester a térdét csapkodta.
1: Hát ez kész őrület!
0: És dörgő kacajra fakadt. Hol a miniatűr? Idegeskedett a főfelügyelő.
1: Az üzlet mögött, a szobában, kiáltotta elégedetten Kürtz papa. Az ócska bőrkanapé fölött. A családi fényképek között.
0: A többiek megkönnyebbülten sóhajtottak fel.
1: Az asszony megtudja, hogy egy 500 000 lóg nálunk a kanapé fölött egyszerűen betilizik. Tudják, mit mondott, amikor meglátta a miniatűrt?
0: Kürtz papa hatásszünetet tartott.
1: Azt mondta, jobban örült volna egy tábla csokoládénak.
0: A többiek udvariasan mosolyogtak.
1: Na,
0: állapította meg a főfelügyelő. Most az egyszer mégis szerencsénk volt. Már attól féltem, hogy Kürtz úr esetleg a vonatban felejtette a 500 000-t.
1: Már megbocsásson, bántódott meg Kürtz papa. Csak nem hagyom el Iréne kisasszony ajándékát, udvariatlanság lett volna.
0: Kedves Kürtz úr, legyen szíves, hívja fel a kedves nejét, kérte a főfelügyelő. Mondja meg neki, hogy elküldjük hozzá néhány emberünket, kérjük szolgáltassa át nekik a kis utazási emléket. Készséggel küldünk cserébe néhány tábla csokoládét.
1: Áll az alkú, vágta rá Kürtz papa. A telefonhoz lépett.
0: De ha szabad kérnem, küldjön civil ruhás rendőröket, különben még azt hinnék a Jorstrasszén, hogy Kürtzék a becstelenség útjára tértek.
1: Ahogy kívánja.
0: Az idős hentes tárcsázott, és miközben kapcsolásra várt, Irénére kacsintott.
1: Bizony, hentszeged erősen, ugye jó néha az öreg a háznál.
0: A hívott szám felelt.
3: Hello?
2: Kiabálta kajtlóba Krüczpapa.
3: Te vagy az Emily? Igen, még a főkapitányságról beszélek. Figyelj jól ide! De nehogy berezelj! Az a helyzet ugyanis, hogy el akarunk küldeni hozzád néhány rendőrt. Nem, nem, nem téged akarnak elvinni, hanem a miniátűrt. A miniátűrt. Érted?
0: Micsoda?
3: Te jó szagú úristen! Hát azt a picurka képet, amit az utazásról hoztam neked. Ott lóg a kanapé fölött. Megértettél végre? Na hát.
0: Egy kis ideig semmi sem hallatszott a készülékből, de aztán valóságos szó áradat következett. Krüczpapa váratlanul az íróasztalra támaszkodott teljes súlyával, majd szinte aléltan letette a kagylót, vakon rámerett a főfelügyelőre, meg a többiekre, és lassan végig simított a homlokán. Nehézkesen eltámolygott a székig, és leroskadt.
2: Mi történt magával, Krüczpapa?
0: Kérdezte aggódva Iréne.
1: Az én miniatűröm is eltűnt, dadogta halkan az öreg.
0: A főfelügyelő felpattant.
3: Mit jelentsen ez, Krüczpapa úr?
1: Ha én azt tudnám, dünnyögte a megrendült hentes.
0: Egy fiatal ember járt nálunk, és sürgősen beszélni akart velem. Emily bevezette az üzlet mögé a szobába. Azt mondta neki, ott megvárhat. Közben betoppant egy vevő. A feleségemnek ki kellett mennie a boltba. És mire visszatért a szobába, a fiatal ember már nem volt. Az asszony persze azt gondolta, hogy a fiatal ember sokallotta a várakozást. Ezért nem is törte miatta különösebben a fejét. És csak most, amikor felhívtam, vette észre, hogy a miniatűr már nem lóg a kanapé fölött. Az illető egyszerűen leakasztotta a szögről, és a folyosóra nyíló ajtón elillant vele.
3: Már megint ez a fiatal ember!
0: Rikoltotta magán kívül a főfelügyelő, és a hatalmas ács ceruzát dühötten a papírkosárba vágta. Steinhöfel úr mélabúsan mosolygott.
1: Ami engem illet, általában nagyon kedvelem a talpra esett fiatal embereket. De be kell vallom, ez az egy kisé túlságosan talpra esett még nekem is.
0: A főfelügyelő felkapta fejét. Az illető alig, hanem már a várnemündei rajtaütés után észrevette, hogy tévedésből a másolatot lopta el, és ezért hagyta ott mindjárt a miniatűrt is, amikor a bandát bezárta a lakásba. Így kétszeres sikert aratott. Először is megszabadult a vetétársaktól, ráadásul számíthatott arra, hogy egy darabig mi is eredetinek fogjuk tekinteni a másolatot. Ezzel megint időt nyert, amit úgy használt fel, hogy elment Külcné asszonyhoz, és teljes lelki nyugalommal ellopta az eredetit, amely mint értéktelen holmi őrizetlenül lógott a falon.
1: És honnan tudhatta ez a fiatalember, hogy a másodpéldány Külcz úrnál van?
0: Kérdezte Iréne.
1: Hiszen már rég nem volt várnemündében, amikor én Külcz úrnak ajándékoztam az állítólagos utánzatot. Nekem ez az egész nagyon hihetetlen.
0: A főfelügyelő kivédte az ellenvetést. Egyszerűen próbát tett. Végeredményben a másik miniatűrnek is csak lennie kellett valahol. Azon kívül ne felejts el, kisasszony. A gazfickóknak rendszerint nagyobb szerencséjük van, mint a becsületes embereknek.
1: Örökké csak ezek a teóriák.
0: Dünnyögte Külcz hentes és mészáros. Aztán újfent elmerült bánatában.
1: Titkárnőm ellenvetésének kétségtelenül van némi alapja, jelentette ki Steinhöfel úr. Úgy érzem, ebben az ügyben még nem látunk mindent tisztán.
0: Ez is csak teória, motyogta Krüczpapa.
1: Csupa teória az egész.
0: Váratlanul felugrott és a gyűjtő elé állt. Csak egy biztos. A miniatűr eltűnt, Steinhöfel úr. Én 500 000 tartozom önnek. Ne is ellenkezzék. 6000 márkám van a bankban. Az az öné. Ráadásul öné az üzletem is. Nem megy rosszul. Jó helyen van. Az asszony meg én majd a gyerekekhez költözünk.
1: Az Isten szerelmére!
0: Kiáltott fel a törékeny agműgyűjtő, és védekezve emelte fel a kezét. Nem mondaná meg, mit kezdjek én egy mészárszékkel?
1: Az már az ön dolga, felelte az őzdalia. Felőlem el is adhatja. Én ehhez kötöm magam. Nem lesz nyugtom, míg akad egy nadrág gombom, amire nincs okvetlenül szükségem. Mától kezdve az öné mindenem, amim csak van.
3: Legfeljebb néhány öltönyt tartok meg, ha megengedi. Amúgy sem illenék önre. Később majd írásba foglaljuk az ügyet. Visszaült a helyére, és reszkető ujjakkal egy cigarettát kotort elő a tárcájából. Kedves öcsém, ön nincs eszénél, védekezett Steinhöfel úr. Először is ön szentül hitte, hogy a másolat van a birtokában. Másodszor pedig úgyis visszakapjuk az eredetit. Nem, de főfelügyelő úr. Mi sem természetesebb, állította némelyest bizonytalanul a rendőrtiszt. Ezt maguk sem hiszik, dacoskodott az őszhentes. Az a fiatalember csak ugyan igazi zsivány, akkor soha az életben nem látja viszont a holmennyét, Steinhöfel úr. Erre akár mérget is vehet. Mintha nem volna túlzottan jó véleménye a rendőrségről, sértődött meg a főfelügyelő. Kürz papa meg sem hallotta a közbeszólást, elgondolkozva intett az öreg műgyűjtő felé. Később majd írásba foglaljuk az ügyet, ismételgette komolyan. Struvel zeneszerző már több mint egy órája száguldott a simára borotvált úriember nyomában. A két sofőr meglepően hamar felfogta, hogy itt korán sem holmi sétakocsikázásról van szó. Kivált az egyik döbbent rá világosan. Amikor ugyanis meg akart állni és megérdeklődni, miért hajszolja őt utasa céltalanul főútvonalak és mellékutcák tömegén át, a visszapillantó tükörben meglátta, hogy az előkelő úr pisztolyt ránt, kibiztosítja a fegyvert, és félreérthetetlen módon odaszorítja az ő bőrzekéjéhez. Az élet döntő pillanataiban nincs szükség szavakra. A sofőr el is határozta, hogy egy szóval sem kérdezősködik tovább, és főként nem áll meg semmi pénzért. Rátaposott a gázra, és száguldó iramban befordult a következő sarkon. Az üldöző taxiában valamelyest oldottabb hangulat uralkodott. A zeneszerző tüzetes kutatás után talált a zsebében egy ív kottapapírt. Ez darabokra tépte, és az így módon előre gyártott cédulákra üzeneteket firkantott a köröm feketényi ceruza véggel. Minden cédulát azonos szöveggel látott el, amely így hangzott. Az IA 32875-ös rendszámú taxit azonnal tartóztassák fel. Utasa, körözött bűnöző. A Holbein ügyben. Struve minden útjába kerülő közlekedési rendőrnek kidobott egy ilyen cédulát. A Steinplatz forgalmát irányító közeg az arra kerékpározó járőr kezébe nyomta a kottapapírt. A járőr értesítette őrsét. Az őrsparancsnok kérdést intézett a főkapitányhoz. Az illetékes főfelügyelő kiadta a megfelelő utasításokat. Nem telt sok időbe, már is motoros rendőrök serege robogott Berlin utcáin szertecét, és keresték az IA 32875-ös rendszámú taxit. Horn professzor a Gedächtniskirche mellett figyelt fel az első motoros rendőr járőrre. A motoros éppen a Rankestrasszénál állt, és az oldalkocsi utasa a taxira mutatott. Tovább! Rikoltott Horn professzor. Piros a lámpa! Feleselt a sofőr. Horn professzor megemelte kicsit a revolvert, és a taxi a piros lámpa ellenére átszáguldott a kereszteződésen. Rudi Struve csak úgy ugrált az ülésen. Utána! Üvöltötte szinte önkívületben. Utána! A hajtóvadászat hova tovább jelentős méreteket öltött. Közvetlenül a két taxi mögött motorbiciklis rendőrök robogtak. Bőgtek a dudák. A járókelők bámészan nézték a tíz felvonulást. A magánautók kéjesen gyorsítottak, és megpróbáltak bekapcsolódni az üldözésbe. Az utcán mámorosan borult fel a rend. Az első taxi váratlanul fékezett a nagy áruház előtt. Az utas kiugrott, és 7 mérföldes léptekkel berohant az áruház ajtaján. A második sofőr szintén megállt. Várjon meg itt! Rendelkezett Rudi Struve, és a szökevény nyomába eredt. A bejáratnál összeütközött a rendőrökkel, akik épp akkor pattantak le a motorkerékpárról. Jöjjenek velem! Harsonázta feléjük a komponista, és temperamentumosan belevetette magát a vásárlóközönség hullámzó tömegébe. Horn professzornak azonban nyoma veszett. Azonnal zárjanak le minden kijáratot, beszényes Struve, és feliramodott a lépcsőn. A
0: vendégek éppen el akartak búcsúzni a főfelügyelőtől, amikor a Steinplatzon székelő rendőrös jelentkezett és beolvasta az IA32875-ös rendszámú taxira vonatkozó cédula szövegét. A főfelügyelő megtette a szükséges intézkedéseket. Elindultak a motoros járőrök. Haladéktalanul megszállták a városból kivezető utakat. Ennél többet egyelőre nem tehettek. A vendégek visszaültek a helyükre, és valósággal csüktek a telefonon. Most talán szerencsénk lesz, reménykedett a főfelügyelő, és mégis sikerül elcsípni ezt a fiatalembert. De az ég szerelmére, ki az ördög ülhet a másik taxiban? Tűnődött kissé szkeptikusan az agműgyűjtő. Ki az ördög rendezi ezt a fura hajtóvadászatot? A rendőr tiszta bálát vanogatta. Halvány sejtelmem sincs. Elképzelhető, hogy valamelyik versenytársa akarja a kezünkre játszani. De ugyanígy lehet az egyik cinkosa is, aki hamis nyomra kíván vezetni minket. Ezt csak az Isten tudja. Ahogy én azt a fiatalembert ismerem, ő maga osztogatja a cédulákat. Nyilvánította ki véleményét Külcpapa. Megint bolondot csinál belőlünk egész egyszerűen, és ha

0: és fél kiló. Ráadásul még csődbe is juttatott.
1: És ezek után változatlanul rám akarja hagyni a boltját?
0: Mosolygott Steinhöfel úr.
1: Az üzletem változatlanul az öné. Dacoskodott Kürz papa. Meg a bankbetétem is. Csináljon vele, amit akar. Én a magam részéről befejeztem. Elköltözöm az asszonya a gyerekekhez, és majd kisegítek náluk a boltban. Megszólalt a telefon. Feszült izgalommal esték a főfelügyelőt, aki felvette a kagylót. Lehet, hogy megtalálták a taxit? Talán már a tolvajt is elfogták? Önt keresi, Kürz úr, szólalt meg a főfelügyelő. Tessék, vette át a hallgatót Kürz papa. Hirtelen elvörösödött, mint akit a guta kerülget.
0: Nem! Ordította bele a telefonba, és levágta a kagylót. A többiek kíváncsian meredtek rá. Ilyen marhaságot! Mérgelődött az öreg. Itt 500 000 forog kockán. A feleségem meg azért nyaggat, hogy megyek-e már végre ebédelni. Kopogtak. Egy őrmester lépett be, és feszes vigyázba állt. Levél Steinhöfel úrnak, most hozták. A műgyűjtő átvette. Az őrmester távozott. Steinhöfel úr kinyitotta a borítékot, elolvasta a levelet, és szótlanul a főfelügyelőnek nyújtotta. Ő is elolvasta, majd továbbadta Irénének és Kürz papának. Hűha, kurjantott fel az őzdalja, ezt az írást ismerem. Ez a mancs írta a banda levelét is a fiatal embernek. A komphajón. Később pedig nekem, amikor visszahozták a hamis miniátűrt Várdemündében. A rendőrtiszthez fordult. De hogy lehet az, hogy a pajtik még most is leveleket firkálnak? Azt hittem, lakat alá tették őket. Eszerint nyilván nem került horogra az egész banda, hanem csak egy része. Csüggett el a főfelügyelő. Iréne bólintott. A levél feltehetőleg a fehér szakálú, sötét szemüveges öreg úrtól származik. Mindig is úgy éreztem, az a vezérük. És most mit tegyünk? Kérdezte Steinhöfel úr. A főfelügyelő csengetett. Természetesen oda megyünk. Polgári ruhás nyomozókat fogok előre küldeni. Mielőtt odaérünk, feltűnés nélkül körülveszik a házat. Belépett az őrmester. A főfelügyelő kiadta a megfelelő parancsokat. Aztán vendégeihez fordult. Jöjjenek! Keressük fel az oroszlánt a barlangjában! A levél az íróasztalon maradt. Így szólt. Mindazok, akik érdekeltek a Holbein miniatűr elrablásában, ezúton kéretnek fel, hogy szíveskedjenek elfáradni a Bajstrasse 12/A számú házba. A nagyáruház valamennyi be- és kijáratát lezárták. A kapuk előtt rendőrkordon állt a hősiesen a kíváncsiak rohamát. A kapukon belül szintén rendőrök örködtek. Ők az áruházból kitörni vágyó tömeget csillapították. Akkor a ricsaj volt, mint egy nagyobb állatkertben, közvetlenül etetés előtt. Struve, a zeneköltő, végigviharzott az összes létező lépcsőn, átjáron, folyosón és raktáron, mindvégig hű csapatának élén. A részlegvezetők, valamint beosztottjaik átkutattak minden szekrényt, minden zugot. Zseblámpával világítottak be minden pult alá, bekukkantottak minden függöny mögé, leállították a felvonókat. A liftes fiúk és a csomagolók testületileg vonultak le a pincébe, és elmozdítottak minden deszkaszálat. De Horn professzor eltűnt, és nem is került elő. Az áruházba zárt tömeg nyugtalansága nőttön nőtt. A Struvét követő rendőrközegek lassan kimerültek, és egyre gyanakvók pillantásokkal méregették alacsony, köpcös vezérüket. Ki tudja, mi minden nem történt volna, ha az áruház előtt tolongó tömegben nincs egy alig 6 éves kislány. Marichen, mert így hívták a gyermeket, édesanyjával ácsorgott egy kirakat előtt. A mama éppen a többi lézengővel cserélte ki észrevételeit. Marichen viszont, akit nem terhelt semmiféle gond, a kirakatot nézegette.
2: Anyu, oda néz!
0: Sikkantott fel váratlanul, és igen hangosan.
2: Az a nagy baba! Pislog!
0: Ahányan csak hallották Marichen megjegyzését, mint egy vezényszóra A szomszéd

0: Hétos nagy kirakat felé kapták a fejüket.
1: A kirakat közepén, kabátok, sálak, pizsamák és ingek közepette egy rendkívül elegánsan felöltöztetett bábú ült. Egy előkelő, simára borotvált öreg úr.
2: De hiszen ez ember!
1: Süvöltött fel valaki fültépő hangon.

0: 19. fejezet. Kühlevány úr megtudja, mi a félelem. Amikor a rendőrautó megállt a Weissstrasse 12-ben alszámú ház előtt, az utasok először csak a szemüket meresztették. Nem is tudtam, hogy a betörők manapság biztosító társaságok palotáiba székelnek, ámultozott a főfelügyelő. Kiszállt a kocsiból, kisegítette az ifjú hölgyet és a két öreg urat. Ez a legújabb módszerük, jegyezte meg higgadtan Külc papa. Steinhöfer úr tétovázott. Nem lehet, hogy eltévesztettük a házszámot? Iréne oda sietett főnökéhez. De hiszen mi ennek a társaságnak a képviseleténől biztosítottuk a miniatűrt pár nappal ezelőtt Kopenhágában. A főfelügyelő már az egyik, talpig felpaszományozott portással beszélt. Gyorsan visszatért. A vezérigazgató úr vár bennünket. A portás utasítást kapott, hogy vezessen fel minket az első emeletre. Elmosolyodott. Eszerint talán haza is küldhetném az embereimet, akik körülzárták az épületet, nem de bár? Eszébe ne jusson, rimánkodott Külc papa. Isten tudja, miféle szélhámosság rejlik már megint e mögött. Az is lehet, hogy törbe akarnak csalni bennünket, és a vezérigazgató, sőt maga a portás is áruhás rabló. Hagyja csak nyugodtan áldogálni még egy kicsit az őrszemeit. Na jó, törődött bele a főfelügyelő, és elindult előre, a többiek pedig, ha némi vonakodással is, követték. Egy altiszt felkísérte őket az első emeletre, és kitárta előttük egy fényűzően berendezett fogadóterem ajtaját. Kisvártatva belépett a Berolina Biztosítótársaság vezérigazgatója, Kühlewein úr. A délceg reprezentatív megjelenési úriember bemutatkozott, és mint többször is hangsúlyozta, rendkívüli örömére szolgált, hogy irodájában tisztelheti a világhírű műgyűjtőt, Steinhöfer urat. Kielégítő mennyiségű bájcsebegés után helyet foglalt, és erélyesen megnyomott egy csengőt. Majd ismét a műgyűjtőhöz fordult. Én csupán körvonalaiban ismerem a megállapodást, amelyet ön társaságunkkal kötött. Szolgáljon mentségem, ha? Hogy tömélnek más irányú elfoglaltságom is van. Mindazonáltal, mintha úgy érlesültem volna, hogy a miniatűr miatt, amelyet Kopenhágában 600 000 kormányért vásárolt, és Hösztenzennél, dániai vezérképviselőknél 500 000 márkára biztosított, önt bizonyos átmeneti kellemetlenségek érték. A jelenlévők csak hülledeztek, és elképet pillantásokat váltottak. A törékeny Aksteinhöfer úr tért magához először. Hogy bizonyos átmeneti kellemetlenségek értek? Már megbocsásson, Kühlewein úr, ezek a kellemetlenségek korán sem átmenetiek, és nagyon is súlyos kellemetlenségek. A vezérigazgató értetlenül nézett. Hogy igedizne Steinhöfer úr? Közben belépett egy tisztviselő és meghajolt.
1: Az égvezetőnk, mutatta be Kühlewein. Kedves Kapho, itt a páncélszekrény kulcsa. Legyen szíves, hozzá be nekünk a kopenhágai miniatűrt alkalmazó kis csomagot.
0: Klapró cégvezető átvette a páncélszekrény kulcsát és távozott.
2: Ezt még egy vágó marha se bírná ki,
0: fakadt ki az őszhentes. Steinhöfer úr idegesen ráncigált a kézelőjét. Ne haragudjék, Kühlewein úr, hogy egy kicsi kijöttünk a sodrunkból, de a miniatűrt, amelyet az ön állítása szerint a társaság páncélszekrényében őriznek, alig egy órája lopták el Külc úr lakásából.
2: Úgy bizony,
0: büszkélkedett Külc papa.
2: Ott lógott a kanapé fölött az üzlet mögötti szobában.
0: Mert azt hittük, az a másolat. Egészítette ki Iréne, csak hogy tévedtünk. Kühlewein vezérigazgató úgy méregette vendégeit, ahogy az állatszelidítő méregetheti oroszlányait, ha merő feledékenységből korbács és pisztoly nélkül lép be közéjük a ketrecbe. A rendőrtiszt is megszólalt. Ez idő szerint 200 motoros járőr fésüli át Berlint egy taxi után, mint hogy a kocsiban állítólag a miniatűr tolvajjal menekül az eredeti Holbeinnel.
3: De hát ez maga a téboly,
0: kiáltott fel a vezérigazgató.
3: Biztosíthatom önöket,
0: ez a szava járása még ügynök korából eredt,
3: biztosíthatom önöket, hogy a miniatűrt egyáltalán nem lopták el, hanem teljes épségben és biztonságban van, mégpedig a mi páncélszekrényünk mélyén, ahonnan most veszik ki, hogy néhány másodpercen belül átnyújtsák Steinhöfer úrnak.
0: D. tévedésre nincs lehetőség, gyanakodott Külcpapa.
3: Kizárt dolog.
0: De a vezérigazgató úr hirtelen elbizonytalanodott. A kisasszony az imént valami másolatot emlegetett. Lehet, hogy a másolat van nálunk?
1: Ne,
0: nyugtatta meg Steinhöfel úr, és kivett a zsebéből egy kis csomagot. A másolat már a mi kezünkben van. Ebben a pillanatban jött vissza Klapró cégvezető úr, és átnyújtotta főnökének a páncélszekrény kulcsát, valamint a kis csomagot, amiért elküldték. A vendégek csak ültek, mint akiket megbabonáztak, és lenyűgözve meredtek a titokzatos kis csomagra.
2: Ha megengedi.
0: Kühlewein úr lendületes mozdulattal nyújtotta át a csomagot az öreg gyűjtőnek. Steinhöfel úr gyorsan kibontotta a sineget, levette a papírt, és kinyitotta a faládikót.
3: A miniatűr,
0: suttogta Iréne. Csak ugyan a miniatűr? A műgyűjtő előrántotta a nagyítót, septében megvizsgálta a miniatűrt, majd hátradőlt a széken.
3: Szinte hihetetlen.
0: A valódi, mormolta dermedten. Íme, szólt öntudatosan a vezérigazgató. Mosolyogva odafordult a cégvezetőhöz.
1: Ügyfeleink ugyanis kételkedtek, és azt állították, hogy ezt a kis csomagot egy óával ezelőtt ellopták, és a tolva jelenleg taxim próbál menekülni.
0: Derűsen mondta fel a szemöltökét. Kedves Klapró, mondja csak meg, mióta is várja gazdáját ez a kis csomag, ami betörés biztos páncélszekrényünkben érintetlenül? A cégvezető előrehajolt, és halkan felelte. Mint egy fél órája.
3: Mit beszél?
0: Ugrott fel szörnyűködve a Berolina vezérigazgatója.
3: Mindössze fél órája? Küldje ide azonnal a tisztviselőt, aki az üggyel foglalkozott.
0: Klapró cégvezető úr iszkolt kifelé. Kühlewein úr kábultan kóvájgott ide-oda a padlót borító hatalmas puha szőnyegen, és fenyegető pillantásokat vetett az ajtó felé.
3: Bocsássanak meg, én kezdtem, hogy ennyire kiesett a nadrágjából.
0: Sietett segítségére szolgálatkészen a hentes mester. A vezérigazgató úr fanyarkásan mosolygott.
3: Pontosan. Alig 20 perce értesültem csak, hogy Steinhöfel úr elindult a miniatűrért.
0: Mikor egy rendőrtiszt társaságában jelent meg, kisé elcsodálkozta. De úgy látszik, a mai nap folyamán még bőven lesz alkalmam a csodálkodásra. Ez volt Isten rendelése, sóhajtott az őzdalia. Mi sem maradunk el etéren.
2: Minden esetre üljön le idejében, vezérigazgató úr. Ártani nem árthat.
0: Traoré kisasszonyhoz fordult.
2: Úgy érzem magam, mint akit fejbe kólintottak.
0: Egészen biztos, hogy ez a valódi miniatűr? Vagy ez is csak a féle teória?
2: Igen, az eredeti,
0: állította Steinhöfel úr.
2: És pillanatnyilag ez az egyetlen dolog, amiben biztosak lehetünk.
0: Az ajtó kinyílt. Egy fiatal ember lépett a szobába.
2: Egyik aligazgatónk,
0: mutatta be Kühlewein úr kissé ridegen. Ő foglalkozott az anyaggal. A fiatal ember, aki az anyaggal foglalkozott, meghajolt és közelebb lépett.
2: Joachim Zeiler úr volt, személyesen.
0: Iréne Traurigon kívül senki sem értette eleinte, miért ugrik fel az öreg Külcz, és miért lejt valóságos indián haditáncot a fiatalember körül. Egy szék fel is borult.
2: Hurrá!
0: Bömbölte az ősz Dalia, és keblére rántotta a Berolina aligazgatóját.
2: Bravo, fiam!
0: Ordította lelkese.
2: Így áthejteni minket, micsoda fele gyerek!
0: Csak úgy rázta a féktelen nevetés. Én rögtön megmondtam, hogy maga nem igazi Perna Heider.
2: Büszkén hátrafordult, és ünnepélyesen Zeilerre mutatott. Ő az, uraim! Ő az!
0: Kicsoda, micsoda ő? Tudakolt a Kühlewein vezérigazgató. Mind gyanítom, arról az illetőről van szó, aki alig egy órával ezelőtt elemelte Külcz úr lakásából a miniatűrt, magyarázta a főfelügyelő.
2: Mindenható, atyám,
0: örökte a vezérigazgató. Jó szerint hallani lehetett, amint testét lassan belepi a libabőr.
2: Zeller úr, lopott?
0: A fiatal ember zavartan vállat vont. Mi más tehettem volna? Kedves Külcz úr, tisztelettel kérném utólagos hozzájárulását, hogy lophassak öntől. Ahányszor csak óhajt, kedves fiam, egyezett bele Külcz? Hiszen a bőrömből ugrok ki örömömben, hogy maga nem betörő, hát csak beszokott törni. Meglehetősen bonyodalmas volt a dolog, magyarázkodott a fiatalember. Arra gyanakodtam, hogy a rendőrség a bandának csak egy töredékét fogta el a lakásomon. Voltaképpen pusztán az óvatosság kedvéért látogattam el a hurkagyárába a Külcz papa. A miniatűr természetesen épp úgy megérkezhetett volna már Stenhöfel úr villájába is, csak hogy nem érkezett meg. Ott lógott az ön bőrkanapéja fölött. Az öreg műgyűjtő elgondolkodott. Mondja, ön már vár nem ündében tudta, hogy nem az eredetit, hanem a másolatot lopta el? Vagy ez puszta tévedésből történt? Küllebány vezérigazgató észrevehetően fuldoklott. Micsoda? A mézellerünk már vár nem ündében is lopott? Ó, igen, vallotta beszerényen a fiatalember. Kényszerűségből. Az ember nem mindig teheti azt, amit szeretne. Amikor a mulatóban elolt a villany, klasszékesztűs kézzel már nem lehetett rendbe hozni semmit. Felszakítottam Traoré kisasszony táskáját, gyorsan belenyúltam, és elraboltam a miniatűrt. A főfelügyelő bizalmatlanul pislogott a bűnözőre. A viszont maga, mint állítja, bár nem ündében az eredetit rabolta el, akkor mivel magyarázza, hogy a lakásán a másolatot találtak meg? Egyéb iránt fogadja köszönetemet, hogy segítséget nyújtott a banda letartóztatásában. Szívesen, máskor is, mondta a fiatalember. Ami pedig a miniatűrt illeti, pofon egyszerű volt a hadművelet. A villany kialvásakor a másolat még az asztalon hevert, hiszen a banda éppen akkor csempészte vissza Külcz úrhoz. A sötétben kiloptam Tauri kisasszony táskájából az eredetit. Aztán letettem az asztalra, mintha az volna a másolat. A másolatot meg elloptam. És szép nyugodtan olajra léptem vele. Elmerengett, és derűsen elmosolyodott emlékei. Hát igen, ilyen körülmények között az érdekeltek nyilvánvalóan nem is hihettek egyebet csak azt, hogy az eredetivel illantam el. Következésképpen Traoré kisasszony és Külcz úr a továbbiakban már egyáltalán nem foglalkoztatta a rablókat. Ettől kezdve egyedül engem követtek, illetve az eredetinek vélt miniatűrt. Sikerült is Várnemündéből Berlinig csalogatnom a bestéket, aztán úgy intéztem, hogy a lakásomon letartóztassák őket. Mint látják, aránylag egyszerű volt az egész. Az eredeti példány pedig átmenetileg biztonságba került. Traoré kisasszony és Külcz úr nem különben.
2: Nagyszerű, tüzelt az ős dalia, bámulatos. Ha ilyesmit hallok, egyenesen irigykedem.
0: Az agműgyűjtő megfontoltan helyeselt. Küllebány vezérigazgató úrbezzeg ribigyára tört lelkileg. Számára még újak és ismeretlenek voltak a biztosítási szakma ilyetén módszerei. Joachim Zeiler folytatta beszámolóját. Mialatt a törzs kávéházamból figyeltem, hogyan hurcolja ki a riadó készültség a bandát a lakásomból, levelet kaptam a banda vezértől, aki egyébként még most is szabadlábon van. Nem sokkal azután meg is láttam, amint egy taxiba elhaladt előttem. Ráismertem. Noha már leborotváltatta pompás fehér körszakállát. És akkor megint elfogott az ijegység. Sürgősen kocsiba ültem, és mentem a York Strasséra meglátogatni Külcné asszonyt. Úgy gondoltam, ha netán ott van a miniatűr, feltétlenül biztonságba kell helyeznem. Így esett, hogy miután Várnemündében elraboltam a másolatot, Berlinben sikeresen eloroztam az eredetit is.
2: Hiába, ha az ember egyszer megindult a lejtőn, többé nincs megállás.
0: Eszerint az az ember, akit a motoros járőrök üldöznek, maga a banda főnöke? Tudakolt a főfelügyelő. Szeretném remélni, mondta a fiatal ember kissé szórakozottan. A szeme sarkából Irene Traurigot leste, aki álmatagon bámult ki az ablakon.
2: Mondja, boszorkánymester maga?
0: Kérdezte a főfelügyelő. Hogyan jutott még arra is ideje, hogy a röpcédulákon közölje a közlekedési rendőrökkel a taxi rendszámát, amelyben a maga borotvált képű rabló vezére ül?
2: A boszorkánymester éppenséggel nem vagyok,
0: szerénykedett a fiatalember. És a röpcédulákhoz nincs semmi közöm. Azokat alig, hanem Struve barátom osztogatta.
2: Az a kis köpces Bauxendel a maga barátja?
0: Robbant ki Külsz papából a nevetés.
2: Na hallja, hogy az micsoda arénát rendezett, amire egy kicsit őrizetbe vették?
0: Tudom, mondta Zeiler. Találkoztunk a kávéházban. Én meg azon mód utána szalajtottam a rablóvezérnek.
2: Ki tudja, hol lehet most szegény?
0: Remélem, nem történt semmi baja. A főfelügyelő elmagyarázta a vezérigazgatónak, hogyan került sor egy bizonyos Struve nevezető zeneszerző letartóztatására.
1: Iszonyat, ájuldozott Küllewein úr.
3: Cégünk aligazgatója hamis név használatára vetemedett.
0: Kényszerűségből, állította Joachim Zeiler. Kopenhágában tanulja voltam ugyanis, hogy Raurik kisasszonyt és Külc urat figyeli, sőt követi a banda néhány tagja. Épp ezért iparkodtam mondva csinált ürüggyel, és persze álnév alatt megismerkedni velük. Úgy gondoltam, mindenképpen a közelükbe kell lennem, ha esetleg komolyra fordul a dolog.
3: Zeller úr még egy lipcsei unokahúgot is szíveskedett kiagyalni a kedvemért, akit szintén Irénének hívnak. Ráadásul egy unoka fívért, aki Hanoverben fülorvosként engeti életét. Szólalt meg Iréne.
0: Az unokahúg valóban koholmány volt, ismerte el a fiatalember. De a fülorvos igenis él.
3: Küllewein vezérigazgató a kezét tördelte.
1: Végátményben melyek azok a bűncselekmények, amelyeket nem követett el az utóbbi napokban, mondja?
0: Ragaszkodik vezérigazgató úr a részletes felsoroláshoz, érdeklődött udvariasan Zeiler.
1: Nem!
0: Ordított fel Küllewein úr.
1: Nem! És üljön le már vége maga, havot múltunk!
0: Joachim Zeiler helyet foglalt.
3: Pedig csak úgy mardosta az éjség. A legszívesebben hanyat homlok rohant volna a legközelebbi vendéglőbe.
0: Miközben a főfelügyelő a két Holbein miniatűr kalandos históriáját boncolgatta a vezérigazgatónak és a műgyűjtőnek, különös tekintettel a történet logikai és időbeli menetére, a fiatal ember az ifjú hölgyet szemlélte, és attól félt, hogy korogni talál a gyomra. A főfelügyelő magyarázatának végén a törékeny Akstein hőfelül felállt, és kezet nyújtott a fiatalembernek. Fogadja szívből jövő köszönetemet, és engedje meg, hogy gratuláljak az elnyert jutalomhoz, mondta.
3: Miféle jutalomhoz? Lepődött meg Joachim Zeiler.
0: Steinhöferul 10 000 márka jutalmat tűzött ki annak, aki visszaszerzi számára a miniatűrt, világosította fel a főfelügyelő.
3: Hiszen ezt az összes mai újság közölte.
0: Ma még nem is láttam a lapokat.
1: Hiába, itt semmihez sincs érkezése az embernek,
0: panaszkodott a fiatalember.
3: De persze 10 000 márkával mindig lehet kezdeni valamit.

0: 20. fejezet. De most aztán végképp rendben van minden. Küllevány vezérigazgató gondolataiba mélyedt. Agya megemésztette már a hallottakat, azt azonban még nem tudta eldönteni, örüljön-e, avagy dühöngjön. Bizony, olykor csak ugyan nehéz a helyes utat választani. Kivált az afféle józanul száraz embereknek, akiknek bánat is, öröm is, súlyos megerőltetés. Joachim Zeiler azonban felmentette a töprengés terhe alól. Benyomásom szerint ön többé-kevésbé helyteleníti az én szükség követelte eljárásomat. Ahogy mondja, jelentette ki a vezérigazgató. Sőt, folytatta Zeiler, egyenesen erkölcstelennek tartja, hogy én mindezért még 10 000 márka jutalomban is részesüljek. Szó szerint, hagyta helyben a vezérigazgató. A fiatal ember dühösen felállt, csak úgy villogott a szeme. Ilyen körülmények között kénytelen vagyok Stenhöfel úr tudomására hozni, hogy lemondok az engem illető jutalomról. Indítványozom továbbá, hogy amennyiben léteznék valamilyen alapítvány inséges vezérigazgatók segélyezésére, úgy a 10 000 márkát utalják át annak. Küllevány vezérigazgató úrtól pedig kérem azonnali elbocsátásomat. Alászolgálja. Kurtán meghajolt és elindult az ajtó felé. De az őszhentes fürgép volt. Az ajtó elé plántálta magát, elzárván az utat. Na nézd csak, micsoda méregzsák! Harsogta. Csak hogy én ebben nem megyek bele? Hol vagyunk voltaképpen? Biztosítótársaságnál vagy az óvodában? Stenhöfel úr visszakapta holbennyét. A biztosító megsporolt 500 000 forintot. A rendőrség fülön csípett egy egész rablóbandát. Voltaképpen mi az ördögöt kíván még az alkalmazottjaitól, vezérbürokrata úr?
1: Ilyen, ilyen,
0: tapsolt hangtalanul Stenhöfel úr. Ha Küllevány úr elfogadná netán a felmondást, én itt helyben szerződtetem a fiatalembert. És a jutalom jár önnek, kedves Zeiler úr. Akár tetszik, akár nem. Csak nem akar megsérteni. Külcpapa karon fogta a fiatalembert, és gyengéd erőszakkal visszavezette a helyére. Küllevány úr felemelkedett, kissé feszélyezetten. Zeileu felmondását természetesen nem fogadom el. Remélem, tisztelt ügyfeleink megbocsátanak most nekem. Ez a rendkívüli érdekezet rendkívül sok időmet vette igénybe. Sajnos vissza kell térnem az irodámba. A csöppet sem rendkívüli ügyletekhez. Majd Zeilerhez fordult. Mielőtt ebédelni megy, szeretnék még beszélni önnel, kedves igazgató. És távozott. Délcegen és reprezentatívan szokása szerint. Hiába gyakorla teszi a mestert. Miután túljutottak az újdonsült igazgatónak szóló jó kívánságok áradatán, Külcpapa elégedetten krákogott. Ez a vezérigazgató ravaszabb, mint gondoltam. Okult az ügyből, ami az ő korában egyenesen emberfeletti teljesítmény, mondta. A főfelügyelő az órájára pillantott, és egészen elképedt. Sajnos nekem is búcsúznom kell, engem is vár a hivatal. A banda, amelyet Zeiler igazgató szíveskedett tárolni számunkra a lakásán, már bizonyára ég a vágytól, hogy hosszabb eszmecserét folytathasson velem. Csak a lakásomra ne emlékeztessen, kérem, sóhajtott fel a fiatalember. Attól félek, hogy a riadó készültség közelettére a banda barikádnak dolgozta át szerény lakberendezésemet. A műgyűjtő egy csekket nyújtott át a fiatalembernek. Íme a jutalom, igazgató úr. A lakásában keletkezett károkat természetesen szintén megtérítem. Kezet ráztak. Zeiler köszönetet mondott. A műgyűjtő legyintett. Ez a holbein, mutatott a faládikóra, nekem bénbolomnak többet jelent, semhogy számjegyekben kifejezhetném. Egyébként megkérem Trauri kisasszony, hogy legyen szíves segíteni magának az új bútorok beszerzésénél. Óriási, lelkesedett Zeiler. Rendkívül nagyra értékelem Trauri kisasszony ízlését. Kopogtak. Egy rendőr lépett be és összevágta a sarkát. Főfelügyelő úr, Krüger felügyelő úr küldött ide bennünket. Azt mondta, vezessük elő önnek azt az egyént, akit a nagyáruház egyik kirakatából vettünk őrizetbe. Nem zavarunk? A felügyelő úr úgy gondolta, hogy itt olyan személyek vannak jelen, akik esetleg meg tudják állapítani az egyén személyazonosságát, és egyéb célirányos adatokkal is szolgálhatnak. Miért nem cipelitek ide mindjárt az egész vizsgálati fogajállományt? Kámpi sorodott el a főfelügyelő. Na nem bánom, lássuk a medvét! Az őrmester kiszólt a folyosóra és félrehúzódott. Éltesebb, választékosan öltözött úriember lépett be, több rendőr kíséretében. Simára borotvált arca volt. Fesztelenül tekintett körül. Csak Joachim Zeyrel láttá ráncolta össze kissé homlokát. A hatósági közegek mögött a köpcös kis zeneszerző ügetett be a szobába. Szőke sörénye csapzott csimbókokban lógott az arcába. Nyakkendője illetlenül félrecsúszott.
2: Pedig milyen erősen reméltem, hogy többi az életben nem fogom viszont látni önt,
0: vetette oda szigorúan a főfelügyelőnek, aztán üdvözölte a többieket is. Utoljára barátját, Zeylert.
2: Bízom benne, hogy a megfelelőt kajtattam fel neked, öregem.
0: A legmegfelelőbbet, nyugtatta meg Zeyler. Igaz, a fehér szakál már nincs meg, és oda a szemüveg is. De ami a fő, megmaradt az úr, aki annyira szeret levelezni. Csak ugyan, suttogta Iréne. Most már én is felismerem.
3: Az öreg úr a Curtius panzióból,
0: állapította meg hökkenten Külcpapa.
3: Hát így kell önt viszont látnom.
0: A magam részéről igazán szívesen eltekintette volna a találkozástól, udvariaskodott az őrizetes.
4: Hogy hívják?
0: Kérdezte a főfelügyelő.
4: Horn professzor vagyok.
0: Biztos, hogy nem téved ebben? Érdeklődött a főfelügyelő. Nem lehetséges például, hogy egyáltalán nem is tanár? Sőt, hogy Klotz a neve?
4: Már hogy ne volna lehetséges, felelte a bandavezér. Különben is neveletlenség volna ellent mondani önnek.
0: Micsoda sajátos véletleneket produkál az élet, merengedte a főfelügyelő.
4: Hányszor, de hányszor fordult már elő, hogy az ön cége betöréses lopást hajtott végre? Mi azonban nem tudtunk elfogni senkit. De hogy a cégnek ne sikerüljön egy lopás, és mi mégis nyakon csípjük valamennyi tagját, ez újdonság.
0: De még mennyire? Ismerte el a professzor.
4: Páratlan újdonság.
0: És az egésznek ez a fiatalember az oka. Zeylerre mutatott. Míg be nem léptem ebbe a szobába, szentül meg voltam győződve, hogy egyszerűen betétársunk. És most legnagyobb sajnálatomra kénytelen vagyok megállapítani, hogy mint az úgynevezett emberi társadalom úgynevezett hasznos tagja pecsérli el kimagasló tehetségét. Búnyosan végigmérte Zeylert. Őszinte fájdalmamra szolgál, hogy ebben a környezetben látom önt. Tömérdek szebbnél szebb kalandtól fosztja így meg magát, s egy igazán nagy jövő kilátásait játsza el. Vállat vont. Ha megengedik, volna egy indítványom. Ne pazaroljuk itt tovább egymás drága idejét. Vezessenek el. Az indítvány valóban megfontolásra méltó. Hagyta helyben a főfelügyelő, és intett a rendőröknek. A rendőrök távoztak is, Klotz úrral egyetemben. A főfelügyelő ezután Struve úr dicséretébe fogott, s valósággal égig magasztalta eredményes nyomozói munkásságát. A zeneszerző elhárította a bókokat.
2: Pusztán azért csináltam az egészet, mert Zeyler szabát adta, hogy utána megmutatja nekem azt az alávalót, aki gyalázatos módon felhasználta az én becsületes nevemet, és akkor végre megszabadulhatok a bennem szunnyadó pofonoktól.
0: Maga nem tudja, ki volt az Ánstrúve? Hűlt el Iréne Traurig.
2: Gőzöm sincs,
0: vallotta be nemes egyszerűséggel a zeneszerző. Külc apó csak kuncogott magában. Na hát, most itt az alkalom, hogy kiossza az illetőnek a nyakleveseket.
2: Micsoda?
0: Merett a kis köpcső zenész a daliás hentesre.
2: Itt van a kutyaházi a szobában.
0: A többiek bólintottak.
2: Zeyler!
0: Örögte a komponista.
2: Ki volt a jelenlevők közül? Mondd meg gyorsan! Hogy mersz engem kint padra vonni, mikor azt már rég beszüntették?
0: Én voltam az. Személyesen. Tudatta kíméletesen a fiatalember. Ne haragudj rám túlságosan, Rudi. Egyszerűen nem jutott más név az eszembe. És most jöhet a pofon, de ne sajnáld. Becs szavamra nem ütök vissza. Struve zavartan vigyorgott, aztán alaposan oldalba vágt az Eilert.
2: Ne hűj, haverok közt, még mit nem? Most aztán állhatok itt a Bajstrasszén azon a tegyeremben lappankó két pofonnal, és azt se tudom, hová a fenébe menjek velük.
0: Csak ugyan lehangoló lelki állapot lehet, sajnálkozott a törékeny öreg úr. A főfelügyelő kiment, hogy hazaküldje végre a polgári ruhás közegeket, akik még akkor is a biztosító társaság palotáját őrizték árgus szemekkel. Stenhöfel úr telefonáltatott a kocsijáért. Üldögéltek és várakoztak. Külcpapa megragadta az alkalmat, és élénk színekkel ecsetelte a komponistának Zeiler kalandjait Kopenhága és Berlin között. Beszéd közben két kézzel hadonászott, és a legnagyobb szavakkal sem érte be. Az ifjú hős kalandjai már most, alig néhány órával az események után, túlnőttek az életnagyságon. Az agműgyűjtő mosolyogva hallgatta, és közben elgondolkodott. Íme, megnyílik a nép ajka, és láss csodát, kereken 64 foga van. Hajdanában sárkányokat öltök, manapság szélhámosokat terítenek le. Csupán a mellékkörülmények változnak. A mítosz alkotás képessége túléli a technikát. És minél erősebben bonyolódott bele a történet filozófiai feltevésekbe, annál kevésbé hallgatta a mesét. Sőt, Zeiler sem figyelt oda. Iréne mellé ült és újra feltette neki a kérdést, amelyet már 24 órával ezelőtt is feltett. Mit gondol? Elviselnénk egymást még egyszer? A lány kitért a válasz elől. Ma este elmegyek a lakására, igazgató úr, és megtekintem a károkat. Holnap megvásárolhatjuk az új bútort. Egész csomó üzletet ismerek, ahol jó és olcsó áruhoz lehet jutni. A fiatalember hallgatott. Megfelel önnek, ha ma este 7 óra tájt megyek? Folytatta a lány. Hiszen csak egy macska ugrással lakik tőlünk. A Holzendorstrasszén, nem de? Mi is a házszám, ha szabad kérdeznem? A fiatalember ellenséges pillantásokkal méregette a lányt. A szeme izzott, mint a parázs. Ó, persze, szólalt meg újra a lány, hiszen ön nem is a Holzendorstrasszén lakik. Az csak a féle kis lódítás volt, ugye, igazgató úr? Ha megengedi, kérném a valódi lakcímét. De ha lehet, ne csak úgy hozzá betőlegesen. A fiatalember odébb húzta a székét. Tudja mit? Lemondok szíves közreműködéséről. Egy szál asztalt, meg néhány széket magam is tudok venni. A főnököm utasított, hogy legyek segítségére önnek. 7 órakor érkezem. Üzleti ügyekben roppant megbízható vagyok. A fiatalember úgy csúszkált ide-oda a széken, mintha egy jól működő spiritus főzőn üldögélne. Úgy sem nyitok ajtót. Kár is feljönnie. Fütyülök a segítségére. Inkább lakom életfogytiglan egy baromfiolban. Tehát 7 órakor, fejezte be rendíthetetlenül a lány, ahogy megegyeztünk. Zeiler türelme elfogyott, felpattant. Oda nem erészeljen jönni, ordította. Ha mégis beállítana, lehajítom a lépcsőn. Megéri, a negyedike lakom. Azzal kirobogott a szobából, és bevágta az ajtót. De jó szagú úristen, riadozott külcpapa. Mi történt itt? Semmi a világon, nyugtatta meg Iréne.
2: Na, tudja a fene?
0: Elmélkedett a kis köpcös muzsikus.
2: A teszem azt nekem mondta volna valaki, hogy lehajít a lépcsőn, én azért valahogy mégiscsak komolyabban venném a dolgot.
0: De hát nem magának mondták, hanem nekem. Jegyezte meg Iréne. Micsoda különbség. Főnöke, a műgyűjtő, a kezét dörzsölte. S jól lehet, ez vérkeringési zavaraival függött össze valamiféleképpen, mégis mindig úgy hatott, mint a különlegesen jól érezné magát. Márpedig, ha ez a kijelentés nem fenyegetés volt, állapította meg bámulatos elmeillel, akkor csak is szerelmi vallomás lehetett.
2: Igazán?
0: Álmélkodott külcpapa. Gratulálok, gyermekem, szívből gratulálok. Úgyis rég voltam már keresztpapa. És noha nem általánosan elterjedt szokás szerencse kívánatokat fogadni, mikor az embert éppen le akarják hajítani a lépcsőn, Iréne Traurig mégis biccentett bájos kis fejével. Köszönöm, uraim, rebegte hálásan.
4: Egy altiszt jelentette, hogy Steinhöfel úrkocsia előállt. A társaság felkerekedett. A műgyűjtő megállította hentesmestert, és átnyújtott neki egy faládikót. Majd elfelejtettem. Megengedi, hogy még egyszer is ezúttal mindörökre önnek ajándékozzam a Holbein másolatot, amely már amúgy is rég az öné. Külc kezet rázott az öreg úrral, és zsebre vágta a ládikót. Maradandó emlék lesz ez számomra, Emily pedig kap tőlem egy tábla csokoládét. A szoba legfeljebb fél percre maradt üres. Irene Traurig ugyanis visszasurrant, felemelte a telefonkagylót, és kérte Zeiler igazgató urat. Halló? Az igazgató úr hangja kisé érdes volt és rekett. Irene nem válaszolt, csak a száját csücsörgette. Halló? Kiabált dühösen a fiatalember. A fene vinné el, ki az? Irene, mondta halkan a lány. Mit gondol? Elviselnénk egymást még egyszer? Steinhöfel úr beült a kocsiba. Hová tűnt a titkárnőm? Kérdezte. Rudi Struven némán rámutatott a biztosítótársaság épületének kapujára. A három férfi vigyorgott. Külc papa a kocsihoz lépett. Kedves Steinhöfel úr, megtenne nekem egy igen nagy szívességet? Kérdezte. Boldogan. Az ősz Dalia kihúzta zsebéből a ládikót, és átnyújtotta a gyűjtőnek. Kérem, nézze már meg még egyszer, de jó alaposan, hogy ez itt most csak ugyan a valódi miniatűre. Mert ha ez megint a hamis, biztos, hogy a hamis, nevetett Steinhöfel úr. De a hamison én most az igazit értem, magyarázta Külc papa. Jó, megnézem. A gyűjtő ismét elővette a nagyítót, felkattintotta a ládikót, megvizsgálta az elajándékozott miniatűrt, és szinte hanyat vágódott rémületében. Igaza van? Kiáltotta. Csak ugyanaz eredetit adtam oda. Barzadály! Motyogta Külc papa. Kezdődhetett volna előről az egész cirkusz. Még rá gondolni is iszonyú. Steinhöfel úr lelkiismeredesen a belső zsebébe helyezte az eredeti Holbeint, és átadta Külc papának a másik ládikót. De most aztán végképp rendben van. Minden, mondta. Ebben a pillanatban lépett ki az épületből Irene Traurig, és boldogan intett a három úriembernek.

0: Már megint ez a nyavajás kölyök, üvöltött Larry. Vigyázz, vigyázz, jönnek, visított Margó. Egy könyvet adjatok, bömbölte Leslie. Nem kell begyulladni, üssétek le egy könyvvel.
1: Gerald Darrell, Családom és egyéb állatfajták. Részletek. A költözés. Az olmos augusztusi eget jövendőlő csípős szél elfújta a júliust, mint a gyertyát. Éles, szúrós dara hullott, mely opálos szürke lepedőként lebegett, valahányszor belekapott a szél. A Bournemouth-i tengerpart mentén a kabinok kifejezéstelen farccal bámultak a tajtékos, zöldes szürke tengerre, mely vadfröccsenéssel csapódott a part betongátjának. A sirályokat a város fölé sodorta a szél, és most ott lebegtek a háztetők fölött, kifeszített szárnyal ingerülten víjogva. Olyan időjárás volt, amely végsőkig próbára teszi az ember türelmét. A családom így együtt nem volt éppen megnyerő látvány ezen a délutánon, mert az időjárás kinek-kinek meghozta szokásos betegségét, amelyre hajlamos volt. Nekem, aki a földön feküdtem és kagylógyűjteményemet rendezgettem, hőrkurutot hozott, és úgy eltömte a fejemet, mint a cement. Csak nyitott szájjal hörögve tudtam lélegezni. Ami Leslie bátyámat illeti, sötéten és mogorván kuporgott a tűznél. Neki a füljárata gyulladt be, és finoman, de kitartóan vérzett. Margó nővérem arcát újabb pattanásokkal tarkította ez az idő, bár amúgy is olyan pörsenéses volt, mint valami pöttyös fátyol. Anyámat erős orfacsaró náthája gyötörte, csipetnyi reumával fűszerezve. Csak Larry, legidősebb bátyám volt egészséges, őt meg a mi bajaink hozták ki a sodrából. Persze Larry kezdte. Mi valamennyien fásultak voltunk, s a betegségünkön kívül semmire sem gondoltunk. De Larryt az isteni gondviselés arra teremtette, hogy úgy haladjon az életen át, mint egy kicsi szőke rakéta, mely ötleteket robbant mások fejébe, hogy azután összegömbölyödjön, mint a macska, és elhárítson, visszautasítson minden szemrehányást a következményekért. Ahogy a délután előre haladt, egyre ingerültebb lett. Végül mogorván körülnézett a szobába, és elhatározta, hogy neki támad a mamának, aki nyilvánvalóan minden bajok okozója. Minek kínlódunk ezen a ronda éghajlaton? Kérdezte hirtelen, és az esőverte ablakra mutatott. Nézz oda! És ha már itt tartunk, nézd meg minket is! Margó csupa hólyag, mint a forró piroskása. Leslie egy mázsa vattát töm a fülébe, úgy mászkál. Jerry olyan hangokat ad ki, mintha farkastorokkal jött volna a világra. És nézd meg magadat. Napról napra ványadtabb és elgyötörtebb vagy. Mama kikukkantott egy hatalmas könyv mögül, melyen ez volt olvasható. Egyszerű receptek Rajputanából. Ugyan, szó sincs róla, mondta méltatlankodva. De bizony, erősködött Larry. Már-már olyan vagy, mint egy ír mosónő, a családod pedig akár egy sor illusztráció valami orvosi enciklopédiából. Mamának nem jutott eszébe megsemmisítő válasz, beért tehát egy lesújtó pillantással, mielőtt visszavonult a könyve mögé. Napsütés kell nekünk, folytatta Larry. Nincs igazam, lesz? Lesz! Lesz! Leslie nagy csomó vattát kotort ki a füléből. Mit mondtál? Na tessék, fordult Larry diadalmason mamához. Valóságos operációra van szükség, hogy az ember társalogni tudjon vele. Kérdezlek, micsoda helyzet ez? Az egyik nem hallja, mit mondanak neki, a másikat meg nem lehet megérteni. Igazán ideje, hogy cselekedjünk. Senki sem várhatja tőlem, hogy halhatatlan műveket írjak ebben a rideg, eukaliptus szagú légkörben. Igen, drágám, mondta mama bizonytalanul. Nekünk napsütés kell, mondta Larry, és újra lendületbe jött. Egy olyan ország, ahol élni tudunk. Igen, drágám, ez remek volna, helyeselt mama, aki valójában oda sem figyelt. Ma levelet kaptam George-tól. Korfu csodálatos. Miért nem csomagolunk és indulunk Görögországba? Helyes, drágám, ha kedved van, mondta mama meggondolatlanul. Ha Larryről volt szó, általában óvakodott kötelező erejű kijelentéseket tenni. Mikor? Kérdezte Larry, akit kissé meglepett ez a készséges beleegyezés. Mama csak most vette észre, hogy taktikai hibát követett el, és óvatosan lejjebb eresztette az egyszerű recepteket Rasputanából. Azt hiszem, legokosabb volna, ha előre mennél, és elrendeznéd a dolgokat, drágám. Azután megírod, hogy kellemes-e a hely, akkor utánad mehetnénk, mondta ravaszul. Larry megsemmisítő pillantást vetett rá. Ugyanezt mondtad, amikor azt ajánlottam, hogy költözzünk Spanyolországba, emlékeztette mamát. Ott ültem Sevillában 2 keserves hónapig, és vártam rátok, és te nem tettél egyebet, mint hogy vaskos leveleket írtál csatornázásról és ivóvízről, mintha én lettem volna a polgármester, vagy mi. Nem. Ha Görögországba megyünk, menjünk mind együtt. Túlzol, Larry, mondta mama panaszosan, és különben sem tudok csak úgy elindulni. Intézkednem kell a házunk felől. Intézkedni? Mit akarsz intézkedni az Istenért? Add el! Azt nem tehetem, drágám, mondta mama megbotránkozva. Miért nem? Hiszen csak nemrég vettem. Hát akkor add el, amíg még új. Ne nevettesd ki magad, drágám, mondta mama. Szó sem lehet róla. Őrültség volna. Így hát eladtuk a házat, és elmenekültünk a borús angol nyárból, mint költöző fecske csapat. A téglafal világa. Egy napon egy kövér nőstény skorpiót találtam, mely első látásra, mintha világos őszbarna szörme bundát viselt volna. Közelebbi vizsgálatra kiderült, hogy a furcsa öltözék nem más, mint egy csomó csecsemő, mely a mama hátába kapaszkodik. El voltam ragadtatva a családtól, és elhatároztam, hogy becsempészem őket a házba, a hálószobába, hogy egy darabig figyelhessem növekedésüket. Végtelenül óvatosan betereltem az anyát és családját egy gyufás katujába, és siettem a villába. Szerencsétlenségemre éppen akkor tálalták az ebédet, mikor beléptem az ajtón. Dobozomat gondosan úgy helyeztem el a kandalló párkányán, hogy a skorpiók elég levegőt kapjanak. Azután mentem az ebédlőbe, és asztalhoz ültem a családdal. Elüldögéltem az ebédnél, titokban etettem Rogert az asztal alatt, és hallgattam a családi vitákat. Tökéletesen megfeledkeztem új zsákmányomról. Végül Larry, aki befejezte az ebédet, kihozta cigarettáit a nappali szobából, hátradőlt székében, szájába dugott egy cigarettát, és fogta a gyufáskatuját, melyet ugyancsak magával hozott. Teljesen megfeledkeztem a fenyegető veszélyről, és érdeklődve néztem, amint könnyedén társalogva kinyitotta a dobozt. Nos, én mindmáig állítom, hogy a nőstény skorpió nem akart semmi rosszat. Izgatott volt és némileg bosszus, hogy ennyi időre bezárták egy gyufás katujába, és megragadta az első adódó alkalmat a menekülésre. Villámgyorsan kiemelkedett a dobozból, és végigfutott Larry kezefején. Ott megpihent, kicsit tanakodott, hogy mit is tegyen, fullánkját tetrekészen a magasba görbítve. Larry megérezte a karmainak mozgását, és lenézett, hogy mi lehet az. Ettől fogva a dolgok egyre jobban összezavarodtak. Larry felüvöltött félelmében, Roger pedig vadugatással kiugrott az asztal alól. Larry egy kézmozdulattal az asztalra röpítette a szerencsétlen skorpiót, amely Margo és Leslie között kötött ki. Konfetti módjára szórva mindenfelé a kisbabáit, amint az asztalra pottyant. A végsőkig feldődve a bánásmódon futott Leslie felé, és fullánkját remegtette izgalmában. Leslie felugrott, felborított egy széket, és kétségbe esetten csapkodott az asztalkendőjével, ellódította a skorpiót az asztalterítőn Margó felé, aki akkor átvisított, hogy egy mozdonynak is becsületére vált volna. Mamát teljesen kihozta sodrából ez a hirtelen átváltás, békéből káoszba, feltette szemüvegét, és az asztalra merett, a pokoli lárma okát kutatva. Ebben a percben Margó sikertelen kísérletet tett a skorpió feltartóztatására, egy pohár vizet zúdított rá. A zuhany elkerülte az állatot, de sikeresen nyakon találta mamát. Aki sohasem állhatta a hideg vizet, most is nyomban kifulladt, és levegő után kapkodva ült az asztal végében, minden tiltakozásra képtelenül. A skorpió közben Leslie tányérja alá bújt, csecsemői pedig vadul rajzottak szaracét az asztalon. Roger nem értette ugyan, miért ez a nagy ijedelem, de elszánta magát, hogy kiveszi részét az eseményekből, és eszelősen ugatva nyargalt körbe-körbe a szobába.
0: Már megint ez a nyavajás kölyök, üvöltött Larry. Vigyázz, vigyázz, jönnek, visított Margó. Egy könyvet adjatok, bömbölte Leslie. Nem kell begyulladni, üssétek le egy könyvvel. Mi van veletek az Istenért? Könyörgött mama szemüvegét törölgetve. Ez a nyavajás kölyök még elpusztít mindnyájunkat. Nézz az asztalra, térdig járunk skorpiókban. Gyorsan-gyorsan csinálj valamit, csinálj, vigyázz, vigyázz. Ne visíts hozzá egy könyvet, az Isten áldjon meg. Rosszabb vagy, mint a kutya. Csönd, Roger!
1: Úristen, csak nem harapott meg.
0: Vigyázz, ott is van egy! Gyorsan, gyorsan! De hogy kerültek skorpiók az asztalra, drágám? Az a nyavajás kölyök ebben a házban minden gyufás katuja életveszélyes. Vigyázz, felém jött, gyorsan, gyorsan! Csinálj valamit! Üsd le a késeddel! Gyorsan, üsd!
1: Közben némileg helyreállt a rend, a skorpió bébik elbújtak a tányérok és evőeszközök alá. Szenvedélyes könyörgésemre, melyet mama is támogatott, Leslie lemondott arról a tervéről, hogy az egész skorpió nemzetséget halomra gyilkolja. A család még mindig remegve a dűtől és az ijegységtől bevonult a szalomba, én pedig egy fél órát töltöttem azzal, hogy kávéskanállal összeszedegessem a bébiket, és egyenként visszaraktam őket az anyjuk hátára. Azután fájó szívvel kivittem őket egy tányérkán, és elengedtem a kertfalon. Roger meg én ezek után a domboldalon töltöttük a délutánt, mert úgy gondoltam, jó lesz, ha a család pihen egyet, mielőtt viszontlát.

0: lesz ezután.
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró.

0: November 3-án Moszkva olyan jeleket is ad, mintha hajlandó lenne tárgyalni. Ekkor írt az egyik budapesti lap a szovjet csapatmozdulatokról. Úgy jönnek, mintha mennének.
1: Figyelem, figyelem! Fontos közleményt olvasunk el. A magyar és a szovjet hadsereg parancsnoksága közös bizottsága ma délben összeült, és mindkét fél kifejtette a szovjet csapatok kivonásának technikai kérdéseire vonatkozó álláspontját. A közös bizottság megegyezett, hogy a kölcsönösen kifejtetteket tanulmányozzák, és este 10 órakor újból összeülnek. Addig is a

0: erej. Rádió jelentése kaptár hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk. Mi az orosz birodalomnak nem adunk okot a vérontásra. De nem merült fel az orosz birodalom vezetőiben a gondolat, hogy sokkal jobban fogjuk becsülni az orosz népet, ha nem igáz le bennünket. Csak ellenséges népre szokott rátörni a megtámadott másik ország. Mi most nem támadtuk meg Oroszországot.
1: Ezen az éjszakán azonban a vérben és küzdelemben született magyar reményeket a szovjet imperializmus kegyetlen barbársággal törte össze. Az orosz birodalom vezérei nem tudták elfogadni a függetlenné vált nép baráti jobbját. November 4-én hajnalban a magyar forradalmi kormány miniszterelnöke utolsó üzenetét intézte a magyar néphez.
2: Kedves hallgatóim, Nagy Imre, a minisztertanács elnöke szól a magyar
3: népnek. Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
1: A szovjet imperialista haderő elkezdte hadműveleteit a gyarmati rendszer visszaállítására. A Magyar Rádió 2 percenként ismétli Nagy Imre közleményét franciául, németül és angolul.
4: Attention, attention! This is Free Kossuth Radio Budapest. Prime Minister Imre Nagy has just been on the air and said the following. This is Imre Nagy, Chairman of the Council of Ministers of the Hungarian People's Republic speaking. In the early hours of the morning, Soviet troops have started an attack against the Hungarian capital with the apparent purpose of overthrowing the local democratic government of the country. Our troops are engaged in battle with the Soviet force. The government is in its place. This is my message to the Hungarian people and to the whole world.

0: Magyar Írók Szövetségének segélykiáltását közvetíti az akkor még szabad Kossuth Rádió.
1: This is the Association of Hungarian Writers speaking. To all writers, scientists, all writers associations, academies, scientific unions of the world. We turn to the leaders of intellectual life in all countries. Our time is limited. You all know the facts, no need to expand on them. Help Hungary. Help the Hungarian writers, scientists, workers, peasants and intelligentsia. Help, help, help.
0: A Magyar Rádió a lehetetlent is megkísérli. Felszólítás közvetít oroszul a szovjet haderők tagjaihoz, hogy ne lőjenek.
2: Szabad Kossuth Rádió Budapest és Szabad Petőfi Rádió Győr. Внимание, внимание! Говорит Будапешт. Станция Свободный Кошут. Внимание, внимание! Говорит Будапешт. Станция Свободный Кошут.

0: венгерское правительство просит советских солдат и офицеров, командиров, не стреляйте в мирное население. Русский народ, наши друзья и такими останутся.
1: November 4-én reggel 8:30-kor a Szabad Kossuth Rádiót már elnémították.
2: A Dunabencelei Nemzeti Bizottság Szabad Rádiója a 36 méteres rövid hullámot. Felhívás! Dunabencele dolgozó népe! Vérei! Magyarok! Ezekben a kritikus órákban történelmi bejelentést teszünk. Az orosz forrás a varsói szerződés lábbal kiforva hisztegő módon megtámadták Budapestet és több más vidéki városunkat. Áll a harc Pécset, Székesfehérváron, Duraföldváron, Veszprémben. A magyar honvédség egy emberként áll ellen a betolakodott orosz hadseregnek.
1: Délután 2 órakor a szép magyar romantikus naivság hangot kap a Dunapentelei rádión. Angolul kérik, küldjenek ejtőernyősöket a Dunántúlra.
3: This is Hungary calling. This is Hungary calling. The last remaining station. Call to the United Nations. Early this morning, the Soviet troops launched a general attack on Hungary. We are requesting you to send us immediate aid in the form of parachute troops over the Transdanubian provinces. It is possible that our broadcast will soon come to the same fate as the other Hungarian broadcasting stations. In this state, we request you to continue our call for aid to the broadcast. For the sake of God and freedom, help Hungary!
1: Délután 4:20-kor újabb magyar rádióállomás jelentkezik.

császárához. Az egész magyar nép nevében szólunk önhöz. Két héten belül másodszor törvek hazánkra a szovjet csapatot. Embert és nemzeti értéket nem kímélve, asszintérré változtatták hazánkat. Bár a semlegességet csak kétnak hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világból, hogy ezt tiszteletben tartsa. Kormányunk a varsói szerződést felmondta, a szovjet vezetők a csapatok kivonásáról tárgyaltak. Vádoljuk a szovjet uniót! Külső fegyveres támadással! Másodszor! A kivonulásról tárgyaló Maléter hadügyminiszter és kíséretének elfogásával! Harmadszor, az egyedüli és

0: Soviet hardpushing his bombers of Milford City to Ulaanbaatar. Hazánkat külső fegyveres támadás érte, utolsó menzsvárként hozzátok fordulunk. Éjetek, nemzetetek adta lehetőséggel, mentsétek meg hazánkat a pusztulástól és rabszolgaságtól. Azonnali és hathatós intézkedéseket kérünk, mely megment a további vérontástól és visszaadja semlegességünket. Mutassátok meg, hogy az ENSZ meg tudja valósítani akaratát, határozataival eléri, hogy hazánk ismét szabad lesz. Lelkiismeretetekre hivatkozva felszólítunk az azonnali cselekvésre.
1: November 6-án jelentkezik a Rákóczi Adó Magyarország.
0: Figyelem, figyelem, figyelem, figyelem, figyelem. Dunapencele térségében okvetlenül szükség van. Gyógyszer, köpszer, fegyver, élelmiszer, lőszer segítsége. Ejtőernyőt dobjatok le. Figyelem, figyelem, kétkezem. Figyelem, figyelem. Eltorzottak bennünket a szovjet csapatok, tegyük le a fegyvert. Nem tesszük le. Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Az idegen megszállók ellen. Figyelem, figyelem. Sürgősen intézkedjetek. Sürgősen intézkedjetek. Sürgősen intézkedjetek. A gondolkodás idő, melyet adtak nekünk, nem sokára lejár. Utána ők támadni fognak. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást. Fegyver, lőszer, gyógyszer, köpszer, élelmiszer dobjatok le ejtőernyőre. Sürgősen intézkedjetek. Sürgősen intézkedjetek. Itt Rákóczi Adó Magyarország.
1: November 7-én reggel a Rákóczi Adó még mindig segítséget kér.
2: Felkívánt az Egyesült Nemzetek Szervezetében. Felkívánt az Egyesült Nemzetek Szervezetében. Egyiptomban sikerült az Egyesült Nemzetek Szervezete határozatának érvét szerezni. Tűzszünet van, és a kérdéses szövezetben az Egyesült Nemzetek Szervezetének egyszer tartó csapatai tagadnak. A magyar ügyben is azonnali hasonló intézkedés kérünk. Hangsúlyozom, a magyar ügyben is azonnali hasonló intézkedés kérünk.
1: 3 órával később az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít.
0: Azonnali fegyveres segítséget kérünk Magyarországnak. Ezt a kérésünket kérjük továbbítani Eisenhower elnökhez, kérjük továbbítani Kézli Annának. Nagy túlerővel harcolunk. Nagy túlerővel harcolunk. Lehet, hogy rádiókat is nem sokára meg fogják sötétíteni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább venni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Sürgős, nagyon sürgős segítséget kérünk. Egyveres segítséget kérünk Magyarország. Figyelem, figyelem! Kérjük az előbb elhangzott segítségünket Eisenhower elnöknek és Kétli Annának továbbítani. Sürgős beavatkozás kérünk. Sürgős beavatkozás kérünk. Sürgős beavatkozás kérünk. Adásunkat tovább is figyeljük. Mihely lesz egy kis idő, hogy a tüzelőállásból visszajöjjünk a rádióhoz, ismét adunk tovább. Figyelem, figyelem. Sürgős beavatkozás kérünk. Vége.
1: És végül 50 perc múlva a magyar nép szabadságvágyának agóniája. 1956. november 7-én, csütörtökön, délután 2 óra 53 perckor.
2: Magyarországon. Magyarország. A szovjet tankok és légierők támadják Dunapesten. A szovjet tankok és légierők támadják Dunapesten. A harc változatlan helyességben továbbra is folyik. A harc változatlan helyességben továbbra is folyik. Hatásunkat bizonytalan időre megszakítjuk. Hatásunkat bizonytalan időre megszakítjuk. Rákóczi adó Magyarország. Rákóczi adó Magyarország.
1: A harc változatlanul továbbra is folyik. Adásunkat bizonytalan időre megszakítjuk. Itt Rákóczi adó Magyarország. És a harc, amit a magyar nép kezdett el 1956-ban, továbbra is folyik Kelet-Európában. Az elnémított, szabad magyar hangok szellemében más népek más nyelven beszélnek. Ezek figyelésére és meghallgatására is kötelez az emlékezés.

0: Borzongató érzés hallgatni az érzelmektől el-elfúló hangot, a tiszta szívű lelkesedést és a sírnivaló naivitást. Egy budapesti fiatalember szavait, amelyeket 1956. október 30-án vettek hangszalagra a Győri Rádióban. A beszéd nem került adásba, elsinkófálták a bejátszását, azután páncélszekrénybe rejtették. A forradalom leverőinek és későbbi örököseinek volt is okuk rá. Mindjárt meghallgathatják, hogy miért. A hangfelvétel után egyébként Cserjés Lászlóval, a Győri Rádió volt munkatársával beszélgetünk a felvétel körülményeiről. Tehát Győr, 1956. október 30-a, a szovjet tankok már közelednek a keleti határokhoz.
1: Somogyvári Lajos, a harcoló, az ebben a pillanatban is vérét hullató budapesti ifjúság küldöttje eljött Győrbe a rádióhoz, azzal, hogy haladéktalanul megalakítjuk az ellenkormányt, honvédelmi, illetve hadműveleti kormánybiztonságot állítunk föl, honvédelmi és belügyminiszteri hatás és jogkörrel. A hadműveleti kormánybiztonság azonnal intézkedéseket tesz, hogy a vérünk, ami eddig kihullott, ne hiába hulljon ki. Teljesen a birtokunkban van az ország háromnegyed része. Senki nem tett még lépéseket arra, hogy ezt szervezetten is a fegyveres erőnk birtokában, birtokba is vegyük. Tatán és más helyen honvédek rendezett ezrei állnak, ezredei utánpótlással, felszereléssel. Felesküdött kormánybiztos, felesküdött ideiglenes kormány, a lehető, a rendelkezésre álló legjobb magyarokból, színmagyarokból, itt egyetlen egy olyan közöttünk nem lehet, akinek nincs köze 100%-ig a magyarokhoz, aki vérét nem kockáztatja, családot mindent feledve. Nem lehet egyetlen egy közöttünk, aki az elmúlt 12 éves rezsim alatt bármilyen vezető pozíciót vállalt, mert abban a pillanatban fennáll az a lehetőség, hogy közénk van küldve, hogy gépezetünket megakadályozza, és megakadta. És ezt a szabadságharcot ígérem, hogy ilyen jegyben az utolsó cseppérünkig folytatjuk, és azt a kevés orosz erőt, aki az országban áll, vagy ki fogjuk verni, vagy pedig megfelelő propagandával az oldalunkra fogjuk állítani. Félnek az oroszok, félnek gyerekek, kislányok, benzines üvegekkel meg tudják őket semmisíteni. Nem merik a fegyvert a kezükbe venni, remegnek az az orosz, aki belátja, hogy ez a magyar népet soha nem bántotta. Ugyanakkor, ha szabadságot egyáltalán ismerik a fogalmát, szeretik, és mellénk állnak, vagy fegyveréket átadják, garantáljuk, hogy szabad magyar állampolgárokként szabad földön élhetnek és köztünk maradhatnak. Minden kísérletet megteszünk arra, hogy a külföldi nemzetektől felrázzuk, felszólítsuk nem csak az ott élő magyarokat, hanem minden olyan állampolgár külföldi, aki a szabadságot szereti, hogy önkéntes brigádokat, önkéntes szabadságharcos ezredeket szervezzenek és küldjenek, mert minden perc drága. Ez nem ütközik az Egyesült Nemzetek jogi aktusaiba, mert nem egy állam mozdul meg mellettünk, hanem kizárólag szabad polgárok és önálló szabadságharcos brigádjai. Nem kell nekünk, ha a nemzeti szabadságharcunkat kivívtuk. Nem kell nekünk beszolgáltatás. Nem kell nekünk túlfűtött adó. A földet igazságos földreformmal oda fogjuk juttatni a parasság kezébe. Nem kellenek nekünk olyanok, akik kiuzsoráznak, kizsákmányolnak a magyar államnak, a külföld által nyújtandó segélyekkel, kölcsönökkel, és a bauxittal, az urániummal, és más természeti kincseinkkel. Lesz annyi erőforrása és ereje, hogy a ti keserves áldozatotok, beszolgáltatásotok nélkül is fent tudjuk tartani, és boldog, gazdag állammá tudjuk tenni Magyarországot. Magyarok, minden csepp vérünkkel, szabadságunkért és a hazánkért.
0: Mit tudunk arról, hogy mi lett a sorsa ennek a fiatalembernek?
2: Továbbit nem tudunk róla, állítólag nyugat felé távozott. Én beszéltem azért azokkal az emberekkel, akik 56-ot feldolgozták, mármint Győr-Moson Sopron megyéjekért, hogy akkor Győr-Sopron megyéjek emlékeznek, nem tudnak Somogyvári utóéletéről, elhagyta az országot, semmi különös jel nem maradt utána.
0: Az elején elmondtuk, hogy ez tulajdonképpen nem hangzott el.
2: Igen.
0: Mégis hogy került akkor hozzá? Tegeződünk, hisz kollégák vagyunk.
2: Így van.
0: A Győri Rádióban dolgoztál hány évig?
2: 32 évig. Amikor véres ruhában egy mentőautóban repülőből kiszáll egy budapesti fiatalember a kollégáival dobtáros géppisztollyal, október 30-án 1956-ban Győrött, a győri rádió stúdió előtt, ez egy családi ház az akkori Sallai Imre utcában, akkor 100-150 fős tömeg gyűlt össze, hogy meg akarják hallgatni, hogy a budapesti ifjúság küldötte vajon mit üzen a győrieknek. Csete János bácsit, Isten nyugosztalja, idős technikus kollégát talált akkor ott ez a bizonyos Somogyvári úr, és hát követelte, hogy élőben ő most egyből hadd mondja. Jani bácsi erősködött, hogy élőben nem tud kapcsolni, hát a Magyar Rádió Győri stúdiója akkor csak naponta egy órát sugárzott 17-től 18 óráig. Rábeszélte, mondja csak szalagra, aztán majd többször leadjuk. A Somogyvárék ebbe bele is mentek, és elkezdték a felvételt. Igazán hevesen, forradalmi hevületben, szinte baki nélkül, le a kalapa, tehát vágva sem volt az anyag, és hát az lett a sorsa, hogy bekerült a páncélszekrénybe, majdan ugye fokogtattak a szovjet csapatok az ő páncélszekrényükbe is, a pártbizottság páncélszekrényébe is, meg hát a győri rádió archívumában. Most én ugye, mint említettem, 32 évig ott dolgoztam, 92-ben hallottam először ezt a beszédet. Azért a pártbizottság egyes prominens képviselőt meghallgathatták, de mi a rádió munkatársai, hát ugyan miért hallgassuk mi a rádió történetet, tehát nem hallottuk.
3: És végül is ez elhangzott valahol?
2: Igen, körülbelül 2 éve a Muravidéki Magyar Rádió Lengvai stúdiójában hangzott el, de vallom férfiasan az én közreműködésemmel, és nagy örömmel vették az ottani 10-15-20 ezer magyar, aki Szlovénia az egykori Trianon előtti délzala magyar rakta vidékén élnek, hogy bizony ilyen is történt Nyugat-Dunántúl.
3: Most pedig itt hangzott el, ugye, a vasárnapi újságban, miért külön köszönet.
2: De ez természetes, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy megosztani ezeket az emlékeket. Tehát én nem tartom okosnak elzárni ezeket fiókokba, hiszen minden vers, mindenhonnan, mindenhol egy csontváz előkerült, teljesen mindegy. Ez is előkerült, szerintem nincs szégyenkezni valójában senkinek sem. Tehát ugye Jani bácsinak, hadd mondjam a javára, aki egy kipróbált kommunista ember volt, és ő benne megbíztak az elvtársak, azért volt ott technikus, hogy megmaradt, most hallgathatjuk a 21. században. Talán annyit mondanék még, hogy nagyon fontos volt a győri rádió az időben, tehát nem csupán a Magyar Rádió győri stúdiója, tehát mint említettem, Győrött mindig egy órás műsor volt, csak a 80-as években kezdődött az adásidő bővítése. A lényeg az, hogy kritikus helyzetekben a győri rádió egész nap sugárzott. Ilyen volt például az 1954-es szigetközi árvíz, vagy ilyen volt 1956. októberre-novembere, annak idején Győrből a Szabad Magyar Petőfi Rádió szólt.
0: Fegyverbe a szabadságért, részleteket hallottak a Budapest

0: hogy az Egyesült Államok azonnal befogad és új hazához juttat 40 ezer magyar menekültet, akiknek ide szállítása napokon belül megkezdődik az amerikai hadsereg légihídján. A menekülteknek azonban még a túlzsúfolt ausztriai táborokban azonnali segélyre, pénzre, ruhaneműre, gyógyszerre, takarókra, élelmiszerre volt szüksége. És ekkor a 22 éves Elvis Presley megkérte Ed Sullivant, hogy az egész ország tévé közönsége előtt jelentse be, a kaliforniai Hollywoodban még mielőtt megkezdik legújabb filmjének forgatását, koncertet ad a magyar menekültek megsegítésére. És szeretné emlékeztetni a nézőket meg hallgatóságát, hogy a magyar menekültek ügyében olyan őszinte és mély érzéseket táplál, hogy kér mindenkit, hozzájárulásukat a magyar menekültek rendkívüli segély alapjához már a koncert előtt kezdjék beküldeni. És aztán Sullivan bejelentette azt is, hogy Elvis egy dalt is ajánl a magyar menekülteknek, a Peace in the Valley, a Béke a völgyben című balladát, amely a legjobban kifejezésre jutatja érzelmeit a magyar menekültek iránt. Most a Sullivan féle bevezetés következik eredeti felvételről, majd ezt követi Elvis Presley.
1: While he's out there, he's going to do a big Hungarian relief show. But because he feels so keenly, this young man feels so keenly about Hungarian relief, he urges all of us through the country to remember that immediate aid is needed. So long before his benefit show is put on, he wants to remind you to send in your checks to your various churches, Red Cross, etc. And now he's going to sing a song. He feels that this is sort of in the mood that he'd like to create. Peace in the Valley. Here is Elvis Presley.

Egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, ott zsarnokság van, nem csak a füst sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok fal morzsejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében bűnös, ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban és abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák, nem csak a titkon félig nyílt ajtón ilyetten besuttogott hívekben, a száj elé hulltan pisztjelző újban, ott zsarnokság van, nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, se rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zugatagában, kimerett szembogárban, ott zsarnokság van, nem csak a talpra álltan harsogott éjjenekben, hurrákban, énekekben, hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, tapsoló tenyerekben, kürtben, az operában, az oly hazug harsányon, zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben, nem csak az éjben halkan, sikló gépkocsi zajban, s abban megállt a kapuajban, hol zsarnokság van, ott van jelen valóan mindenekben, ahogy rég istened sem. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban butító szólamokban, az ott van a bucsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves, az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen puhábban szorított készfogásban, s ahogy egyszer csak szerelmed arca megvagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szó mámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett. Vele hevertél, ha azt hitted, szerettél. Tányérban és pohárban, ott van az orrban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, s bedől a dögszag, mintha a házban valahol gázfolyás van. Ha magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez. Képzeletedben sem vagy független, fönt a tejút is már más határsáv, hol fény pásztáz, aknamező a csillag, kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor, egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol a prédikációból, templom, parlament, kínpad, meg annyi színpad, hunyod, nyitod a pillád, mind az tekint rád, mint a betegség veled megy, mint az emlék, vonatkereke hallod, rab vagy rab, erre kattog, hegyen és tenger mellett be ezt lehelled. Cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, szívhökkenésben, a nyugalomban, e bilincs unalomban, a zápor suhogásban, ez égigérő rácsban, a cellafal fehéren bezáró hóesésben, az néz rád kutyád szemén át, s mert minden célban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret követed és teremted. Kémlelődsz ki a körből, ő néz rád a tükörből, ő les hiába futnál, fogolj vagy s egybe foglár, dohányod szamatába, ruháid anyagába, beivódik, evődik, velődik, eszmélnél, de eszme, csak övé jut eszedbe, néznél, de csak azt látod, mit
ő eléd varázsolt, s már körbe lángol erdő tűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad, s így rád is ő vigyáz már gyárban mezőn a háznál, s nem érzed már mi élni, hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karot kitárni, bilincseit a szolga maga így gyártyas hordja, ha eszel, őt növeszted, gyermeked neki nemzed, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban. Belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy. Vakonként napsütésben, így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a Szaharában, mert ahol zsarnokság van, minden hiában. A dal is az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll eleve sírodnál, ő mondja meg, ki voltál, korod is neki szolgál.

halotti beszél. Látjátok feleim szemtekkel, mik vagyunk, por és hamu vagyunk, emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek, össze tudod még rakni a Margit szigetet? Már minden csak virid, darab, szilánk, avít, kacat, a halottnak szakáll a nőt, neved, szám, adat, nyelvünk is foszlik, szakadoz, és a drága szavak elporlanak, elszáradnak a száj padlat alatt. A pillangó, a gyöngy, a szív már nem az, ami volt, amikor a költő még egy család nyelvén dalolt, és megértették, ahogy a dajka éneket a szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti meg. Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké. A gyereknek Toldit olvasok, és azt feleli, oké, a pap már spanyolul morogja, koporsónk felett, a halál gyötrelmei körül vettek engemet. Az ohájói bányában megbicsaklik kezed, a csákány koppan és lehull nevedről az ékezet. A tirreni tenger zúgni kezd, s hallod Babics szavát. Krúdi hárfája zengi át az ausztrál éjszakát. Még szólnak és üzennek ők mély szellemhangokon. A tested is emlékezik, mint távoli rokon, még felkiálsz. Az nem lehet, hogy oly szent akarat, de már tudod, igen, lehet. És fejted a vasat Türingiában. Posta nincs, nem mernek írni már. Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár. A konzul gumit rág, zabos, törli pápa szemét. Látnivaló untatja sok okmány és pecsét. Havi ezret kap és kocsit. A Missis s a Babi fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Adi? Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene. Arany szava. Ripple színe. Bartók vad szelleme. Az nem lehet, hogy annyi szív. Maradj nyugodt. Lehet. Nagy hatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket. Te hallgass és figyelj. Tudjad, már él a kis sakál, mely afrikai sírodon 10 körmével kapál, már sarjad a vad kaktusz is, mely elfedi neved a mexikói fejfán, hogy ne is keressenek. Még azt hiszed, élsz valahol, és ha máshol nem is testvéreid szívében élsz, nem rossz álom ez is. Még hallod a hörgő panaszt, testvér, testvér elad. Egy hang aléltan közbeszól, ne szóljon ajakat. Egy másik nyög, nehogy ki távol síre nemzeten. Még egy hörög, megútálni is kénytelen legyen. Hát így, keep smiling. És ne kérdjed senkitől, miért vagy rosszabb voltam, mint ezek? Magyar voltál ezért, és észt voltál, litván, román. Most hallgass és fizes. Elmúltak az asztékok is. Majd csak lesz, ami lesz. Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet, a rádióaktív hamu mindent betemet, tűrt, hogy már nem vagy ember ott, csak osztályidegen, tűrt, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten, tűrt, hogy az Isten tűri ezt, s a vad tajtékos ég nem küld villámot gyújtani, hasznos a bölcsesség, mosolyog, mikor a pribék kitépi nyelvedet, köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet, őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat, ne mukkanj, amikor a bassz megszámolja fogad, szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény emlékeid, egy hajfürtöt, fényképet,
föltemény, mert ez maradt. Zsugorian még számba veheted a Mikó utca gesztenye fáit, mind a hetet, és Jenő nem adta vissza a Shelley kötetet, és már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet, és elszáradnak idegeink, elapad vérünk, agyunk, látjátok feleim, szemtekkel, mik vagyunk, íme, far és hamu vagyunk.

Mami Janika, mielőtt visszaviszem ezt a tape recordet, amit tegnap kölcsön vettem, ez az utolsó előadásom, Dear Listener, valamit szeretnék mondani. Lehet, hogy együtt hallgatjátok ezt a hangszalagot, lehet, hogy csak az egyik vagy a másik hallgatja. Azt szeretném mondani, hogy ami elintézni való van, amennyire lehet, azt fölírtam, végrendelet, ez az ott van a széfben. Amit nem tudok még körülbelül sem elintézni, az a kérdés, hogy mi legyen a kézirataimban. Sokat gondolkoztam, és nem tudok idekün senkit, se intézményt, se magánszemét, akire ezeket a kéziratokat nyugodtan rá lehet bízni. Mert föltehető, hogy vagy elkallódik, nem törődnek vele, vagy törődnek vele, és az se lenne esetleg jó. A széfben, a végrendeletemben azt írtam, hogy van itt ez a Rutgers University, hogy ott kellene talán letétbe tenni, de közben gondolkoztam, ez nem lenne jó. Nem lehet ezt itt senkire se bízni. Én azt kérem tőled, Janika, hogyha úgy fordulna egyszer a dolog, hogy neked kell ebben a kérdésben dönteni, akkor ezeket a kéziratokat, amiket persze előkészítek, csomagold be jól, úgyhogy víz, por, az idő ne ártson nekik, viaszkos vászonba és a többi, és őriznek. Juhász Vilmos talán alkalmas arra, hogy átnézze, hogy mi az, amit ki lehet adni belőle, miért lehet egyáltalán csinálni, de hát ő is egy öreg ember, ki tudja, hogy mire úgy fordul a dolog, itt lesz ő még. Őrizd meg a kéziratokat, és ha egyszer Magyarországon elmentek az oroszok, titkos választásokat tartottak, helyreállt egy alkotmányos helyzet, akkor, de nem előbb. Kapcsolatot kell keresni a Magyar Tudományos Akadémiával, és ott letérbe helyezni az összes kézirataimat azzal, hogy őrizzék meg, amíg te az örökös, természetesen elsősorban mami, mint örökös, valamilyen formában rendelkezni kívánnak vele. Ezt, Janikám, fogadd meg és csináld meg. Addig azonban, miután remélem, hogy ti ketten még sokáig együtt lesztek, azt ajánlom, hogy ezt az Ithaka dolgot lehet folytatni, és nem a régi dolgokat, de a kiadatlan magyar kéziratokból időnként egyet-egyet, ilyen Ithaka alapon, ahogy azt megszerveztük, megcsináltuk, ki lehet adni. Hát ezeket a kéziratokat persze külön előkészítem, és majd ráírom, hogy ez kiadható. A régi könyvekből újat kiadni ezt nem ajánlom. Erre várni kell addig, amíg otthon rend lesz, és otthon aztán egy kiadó gyűjteményesen két-három kötetben úgynevezett biblia papíron kiadja. Hát ez a könyvekről. Ami már most a többit illeti, hát az egyrészt nem sok, másrészt eligazodik, az magától, végrendelkeztem róla. Tulajdonképpen otthon van még két érték. Az egyik a Zárda utcai öröklakás, és a másik a Mikó utcai háznak két része, amit én mind vettem. Az enyém, az munkából van. Hát egyelőre persze ez nem ér semmit, de fordulhat úgy, hogy ér, és akkor mami vagy te rendelkezzetek vele. Hát, Dear Listener, csak ezt akartam mondani. Janika, köszönöm neked, hogy olyan vagy amilyen. Maradj becsületes ember, vigyázz mamira. Küldjél néha pénzt a nagymamádnak, öreg asszony, megérdemli. És egyebekben hát többit tudjátok. Szóval, halló, még azt akarom mondani, hogy ma 1967. február 21-e van. Mamikám, neked nem üzenek semmit, te úgyis tudod a többit.

0: Fejtő Ferenc beszél pályakezdéséről, a magyar kultúra iránti elköteleződéséről és emigrációja kiváltó okáról. A felvételt Fodor Ilona készítette 1976. július 16-án a Párizs melletti Nűszűrszemben.
1: Számomra a tág horizont az tulajdonképpen akkor volt, amikor a szülővárosomból Nagykanizsáról eljöttem Budapestre. Budapest az számomra Párizs volt. Teljesen kitágult a horizontom, és amikor az embernek az a szerencséje, hogy néhány év után belekerül mondjuk az irodalmi életnek központjába, megismerkedtem egyrészt Babits Mihállyal is, az egész nyugatkörrel, és azután Hatfani Lajos mondjuk, aki költözött, aki íróvá szentelt, az mert egy nagyon mulatságos módon történt, mert ő olvasta a Nyugatban az egy cikkemet, nem ismertem őt, akkor telefonált nekem, és szóval, hogy szeretne megismerni, és jöjjek el hozzá vacsorára, és elmentem hozzá vacsorára, és most képzelj el, egy fiatal srác, amilyen én akkor voltam, tapasztalatlan, és teljesen ismeretlen, és akkor ott volt egy asztalnál, ott volt a Hevesi András, a Csészakó, az Ignótusz Pál, a József Attila, a Katona Jendő, nem is tudom, még voltak ott, szóval egy nagy asztalnál, és akkor egyszerre, amikor bejövök, akkor a Hatfani mutat be mindenkinek, mondtam, hogy Fejtő Ferenc, aki egy igazi író. Attól kezdve Hatfani Lajosnál, szóval állandóan ott jártam, őt rendkívül szerettem, és szóval akkor láttam, hogy mit jelent az, hogy valaki teljesen tulajdonképpen önzetlen, csak azért, mert egy írása még tetszik valakinek, ugye, akkor mindent elkövet érte, hogy azt segítse, hogy melléje álljon. Ez volt 60 számomra, de akkor bekerültem egy körbe, egy baráti körbe, hát ami nézve. Jobbat tulajdonképpen, hogy találhattam volna az egész világon, mert kifelejtettem a Karintit és a Szomorit és a Szépernőt, akik szintén ott voltak, akik ott voltak ezen a vacsorán. Az szép szó számomra, életemnek tulajdonképpen legszebb évei volt, de szóval az egy olyan stimulás, olyan gyönyörű dolog volt csinálni valamit, amiben az ember hisz. Az a tény, hogy még lakást is egyetlen is nehezen változtattam az életben, az mutatja, hogy ragaszkodom a környezetemhez, és nem vagyok egy bolygó zsidó, nem vagyok egy vándor természetű ember, ellenkezőleg már mint gyerek is rendkívül érzékeny voltam a gyökerek iránt. Meg akartam vetni a lábamat, mondjuk a magyar talajon, ha már szabad a saját fejlődésemről is beszélni, mikor egyetemi hallgató voltam Pécset, akkor a Szabó Dezsőnek a hatása alá kerültem erősen. Szabó Dezsőt aztán meg is ismertem személyesen, voltak is vele kapcsolataim, és valahogy ami legjobban megkapott benne, az felmélet, amit később az IÉS-ben fedeztem fel. Szóval láttam, hogy milyen rajongásig, talán túlzott romantikával, stb. De milyen rajongásig szereti ő a magyar népet. Iskolatársaim, barátaim között voltak, volt sok paraszt gyerek, eléggé jól ismertem ezt a dunántúli parasztságot, ami tulajdonképpen nagyon a Balatonon és a Böcseiben, stb. Akikkel nagyon jól éreztem magamat, és hozzájuk tartozónak éreztem magam, és tulajdonképpen ez az asszimiláció, a gyökerekverés Magyarországon, az bennem valami nagyon mély valami volt. Mikor Adinak egy verse emlékszem, hogy mennyire megkapott, amikor nem tudom, hogy szól az a vers, hogy nem tudom, milyen sváboknak, vagy nem tudom, én nem vagyok magyar. Mélységesen magyarnak éreztem magamat, és akartam érezni magamat, és az irodalmi működésemnek az elején is tulajdonképpen a IÉS iránti szimpátiám is az a tény, hogy mondjuk a népies mozgalmat nem vetettem el olyan erőteljesen vagy fanatikusan, mint a Ignótusz Pál, vagy akár a József Attila is, vagy Németh Bandi, vagy a Hevesi András például, aki szintén nagyon anti-népi volt. Ez azért volt, mert éreztem, hogy itt van egy faji probléma, egy magyar nemzeti probléma, a magyar népnek a problémája, és valahogy elkötelezettnek éreztem magamat iránta. És nem véletlen, hogy tulajdonképpen a közvetlen története miatt annak, hogy ki kellett jönnöm Franciaországba. A közvetlen története az, hogy a szép szó egy irodalmi estét rendezett Makó. egy teljes paraszt közönség elő, akik a gazdakört teljesen megtöltötték, és ezután az előadás után ott maradtunk 3 óráig beszélgetni a parasztokkal, és ez olyan mély benyomást tett rám a makói parasztoknak az okossága, bölcsessége, ahogy a magyar politikát, ahogy a világpolitikát megítéltek, hogy erről egy cikket írtam a Népszavába. A makói, nem is tudom mi volt a címe, makói parasztok. És emiatt a cikk miatt osztály elleni izgatás címén eljárást indítottak ellenem, mert a cikkben szembeállítottam a magyar népnek a józanságát és a fasizmussal szemben való teljes idegenkedését, a pesti hivatalnok réteg és a kispolgárságnak az irányvesztettségével is. És ebben láttak osztály elleni izgatás, és ezért ítéltek el megint 6 hónapi börtönre, azzal a mellékzöngével, hogy aztán a tudomásomra hozták, hogyha leülöm a büntetést, utána, mint nem kívánatos elemet, az internálhatnak is évekre. És ez vett rá arra, hogy elmények, de szóval ez nem véletlen, hogy ez a magyar parasztság mellett való kiállásként történt, és az sem véletlen, hogy Gatáranak sok minden választott el, mondjuk a Féja Gézától ideológiailag egyébként is. Viharsarokról én írtam a kritikát a Szép Szóval, és egy rendkívül pozitív kritikát írtam róla, és amikor emiatt, a könyv miatt szintén eljárás indított ellen, akkor tiltakoztam a Szép Szóban az eljárás ellen.
0: Tamkós Irató Károly beszél a dimenzionizmusról, Párizsról és a dimenzionista kiáltvány megszületéséről. A felvételt Fodor Ilona készítette 1973. október 4-én.
2: A papírember az expresszionizmus jegyében született. Magyarországon abban az időben 1925-26-27-ben Kassákkal a szabad vers rontott be a magyar irodalomba. Kassáknak a képverseiből kiindulva én sokkal tovább mentem, mint ahogy azt Magyarországon eddig bárki tette. A képversek, Kassáknak a képversei is ugyanis statikusak voltak. Én Kassák képverseiből kiindulóan az úgynevezett síkverseket kezdtem kultiválni, ami azt jelenti, hogy mozgást vittem a síkba, tehát a képverseknek a statikusságát a síkversek kinetikájával váltottam fel. A dimenzionizmusnak ez volt a legelső megnyilvánulási formája a művészetek történetében. A 30-as évek Párizsa életem egyik legnagyobb élménye volt. Itt már Adi azt hiszem, hogy teljesen kívül esett a érdeklődésünknek a vonalain, mert ebben az időben már a dimenzionizmus csirái kezdtek kibontakozni az összes művészetekben Franciaországban. Adi Endrét mi magyarok magunkkal vittük, ismertük, nem is tudtuk elfelejteni, tehát Adi Endre tulajdonképpen egy teljesen feldolgozott művészi élmény volt számunkra. A dimenzionizmusnak a legelső csiráit, amit említettem már, a Papírember című könyvemben a kétdimenziós verseim alkották. Én ezekkel a versekkel Magyarországon nagyon-nagyon, hogy úgy mondjam, groteszk hatást értem el, mert erős támadásokat kaptam a jobboldali lapok részéről, kifejezetten fenyegetéseket. A Budapesti Hírlapilal ugyanazon a helyen, ahol annak idején Rákosi Jenő Adi Endrét támadta, ugyanott a Papírember című kötetemről 4 hasábos vezércikk tárca jelent meg, amelyikben a szerző Hangai Sándor határozottan az elmegyógyintézetet helyezte nekem kilátásba, és az ügyészség figyelmébe ajánlotta a könyvemet, amelyben társadalomellenes izgatás, vallásgyalázás, szemérem elleni vétség és még igen sok olyan tulajdonság volt, amit abban az időben súlyosan büntettek, és a szerzőnek komoly kellemetlenségei lehettek benne. Így aztán, mikor ezeket a cikkeket olvastam, éreztem, hogy Magyarországon semmi tovább jövő nincs, elhatároztam, hogy kimegyek Párizsba. Párizsba azt láttam, hogy ugyanazt, amit én csináltam az irodalomban, tehát a vonalból kiléptem a síkba, tehát egyel több dimenziós formára fejlesztettem az irodalmat, ugyanazt tették a festők és a szobrászok is, amint ezt egyébként én a dimenziósta manifestumomban egész röviden 56 sorba összefoglalva megírtam, és ezt a manifestumot Párizsba aláírták a kor legnagyobbjai Art, Kandinsky, Picabia, Delaunay, Marcel Duchamp, Domela, egy szovjet-orosz szobrász, Ervánt Kocsár, azon kívül külföldről csatlakoztak hozzá, Londonból Nicholson, Calder New Yorkból, Kakabadze Tiflisből, Moholy Nagy László Londonból és Antonio Pedro Lisszabonból. Ezekkel a művészekkel határoztuk el, hogy az egész mozgalmat dimenzionista néven fogjuk manifestálni, és tulajdonképpen összefogjuk akkor hasonló törekvését egy hatalmas
0: művészet. Zeg Zoltán eleveníti föl Kassák Lajosnál tett bécsi látogatását. A felvételt Vezér Erzsébet készítette 1970. október 31-én Szigligeten.
3: Nem egészen 19 éves koromban, mikor az Európa kávéházban telefonos fiú voltam, a napi 3 pengős fizetésemből félreraktam annyit, hogy meglátogathassam Bécsben Kassák Lajost. Egyetlen barátom volt abban az időben egy szatmárnémeti unokabátyám, aki itt Budapesten volt egyetemi hallgató,

Föl kalauzolt engem egy villamosra. A villamos ment egy darabig, és a villamos kalauznak, akinek ugyanezt a szöveget elmondtam, leszállt velem, és át kísért egy másik villamosra, amelyiknek a végállomásán leszállva elindultam az utcán, jött velem szemben egy munkás külsejű asszony, megállítottam, bitte schön ich nicht Deutsch sprechen, wo ist in Amalia Straße? Az asszony rám nézett, és azt kérdezte, Frau Kassák? Ja, mondtam, és elvezetett a házig, ahol a Frau Kassák és tisztelt férje egy kis udvari szobában laktak albérlőként. Elmondtam rögtön ezt a történetet nekik, látszott is, hogy a Frau Kassáknak nagyon jól esik, a Herr Kassák viszont pedig már úgy 12 vagy 1 óra lehetett, még paplan alatt feküdt. Olyan volt a feje, ami ennek Tihanyi képén megismertem egyszer, és fényképen is láttam, ami ennek valaki írta róla egy versben, hogy hosszú haja alatt már kopaszodik a feje, és rögtön rám támadt engem a néhány héttel előbb még Szatmáron élt kisfiút vont szinte felelősségre a magyar irodalom helyzetéért, azért mi van Budapesten, nem azt kérdezte, hogy mit csinál az az Osváth, mit csinál az a Karinti, mit csinál az a Babics, hanem azt kérdezte, mit csinálnak maguk ott Pesten. Ebéd után már a mély vasúttal Kassák bement az Atlantis kávéházba, ami az emigránsok tanyája volt, magával vitt engem is, nagyon megilletődve néztem én ottan embereket, akiknek az arcába fölfedezni véltem Garbait, Kunfit, Fényes Lászlót. Ma is, ha azt kérdezné tőlem valaki, hogy milyen Bécs, azt mondhatnám, egy nagy, hodályszerű kávéház, ahol nappal magyarul beszélnek az emberek, este már németül és zene is szól, mert egy éjszakát is eltöltöttem ottan, úgyhogy le se feküdtem. Ott találkoztam másodszor életemben az akkor már Bécsben élő József Attilával. Hárman ültünk egy asztalnál, egy nevére nem emlékszem, vörös hajú. Nálunk idősebb fiatalember, aki magát anarchistának mondta, arra viszont emlékszem, hogy estétől reggelig zeneszó mellett vitatkoztak, én egy szót se szóltam, ők azon vitáztak, hogy mi is a honvágy. József Attila már akkor is makacs és hajlíthatatlan és meggyőzhetetlen vitatkozó volt, mint később is egész életében, mégis hajnaltájban ő adta be a derekát, mert ez a vöröshajú magát anarchistának mondó fiú olyan gyönyörűen fogalmazta meg, hogy mi a honvágy. Nem volt költészet nélkül való ez a fogalmazás, nyilván ezzel győzte meg József Attilát, aki meghajtotta a fejét elismerve, hogy az ellenfele győzött. Emlékszem rá, így történt. Mondom, már hajnal volt, már a kávéház ablakokon túl már világosodott az utca, mikor hirtelen karját magasba lendítve fölkiáltott ez a vörös hajú fiú, mert mi a honvágy? A gázlámpa fénye a Bezerédi utca sarkán. Ja, hazajöttem Bécsből, visszamentem a kávéházba, ottan telefonoskodtam, aztán jött később a Dodge-em kocsi, sőt, még volt egy másik kávéházban urotároskodás. Írtam néha egy-egy dadaista verset a megjelenés minden reménye nélkül, mert a 365-nek nem jelent meg még egy száma, Kassák hazakészülve már akkor a Mát nemigen jelentette meg. Kassák hazajött, és akkor valami nagyon nagy dolog történt számomra, de azt hiszem a magyar avantgárd történetében is, mert megjelent a Dokumentum című ma is hiszem nagyszerű folyóirat, amelyiknek főmunkatársa

0: Gyula és Déri Tibor, és a tényleg a lap legfiatalabb munkatársaként az 5 megjelent számból én 3-ba megjelentem.
1: Kassák Lajossal beszélget Tóbiás Áron 1963-ban.
2: Alapjába véve minden írásom és minden képem megsokszorodott én vagyok, mind arcképen, és mind vallomás. Most kellik észrevenni azt, hogy alapjában a költészetemnek nem egyes darabjai az értékesek, hanem az az állandó önvallomás, ami van, amit a költeményeimben megírok. Nem témákat írok meg, mint ahogyan a magyar költők nagy része, hogy az öreg anyám, a kundgém, még ezeket, ugye, hanem azt az állapotot, ami összeköt engem a világgal. A világ és a köztálló viszonynak a megírásáról van állandóan szó, természetesen rajtam keresztül, aki se vidám, se bőbeszédű ember, már társasági értelemben nem volt. Vagyok vitatkozó természetű ember, de minden vitatkozó ember állásfoglaló ember. Az én versém is mindig állásfoglaló, és nagyon érthető ez, hogy az állásfoglaló embereket nem szeretők részére nem kedvesek a versek. De nem azért, mert rosszak vagy károsak, a sorsomot úgy határozhatnám meg, hogy nagyon jól tudják azt, úgy határozhatnám meg, hogy úgy bánnak a velem, mint egy kutyával. Olyan kutyával, amelyik föltételén tudják, hogy őrzi a házat. Csak nem akar egész ide rúgatni. Ez egy elég kellemetlen állapot, pláne a kutya tudja ezt, ugye? De hát ezt is ki lehet írni. Szóval el vagyok kötelezve, minél vallom magam is, hogy el vagyok kötelezve, de viszont nem szolgálatítás, ugye? Úgyhogy Boszke Málma egyik a legrangosabb költő és legrangosabb esztétikus film, ugye? Beszélgettem vele, együtt ebédeltünk, ő meghívott ebédre, együtt ebédeltünk, és minden dologról beszélgettünk. Többek között én felvetettem az én gondolatomat, vagy az újabban keresett, vagy követett irányzatomat, amit abba foglalhatni össze, hogy el a művészettől. Vagyis el attól a művészettől, amely önmagát fertőzve állandóan a művészetből él. Többé nem az életet viszi be a művészetbe, hanem a művészetet a művészetbe. Úgyhogy művészi tárgyakat, vagy művészi mondani valókat művészi módon akarnak megcsinálni, és ebből hova tovább egy affektált kicsi jön létre. Ezzel szemben már teljesen szemben állok ezzel a dologgal. Boszke ugyanazt mondja, hogy ő is, és azért van egy eszélyen, azt próbálja fejtegetni, hogy a költői nyelvet át kell alakítani olyan nyelvre, hogy könnyen fordítható legyen. Szóval ne az unikumokra utazzunk, hanem azokra a telitalálatú mondatokra törekedjünk, amit franciára, angolra, bárhol le lehet fordítani, annélkül, hogy egy nemzeti rafinériával legyen teletömve. Tehát amit Párizsban nagyon jól éreztem magam, régi barátaimmal találkoztam, akik szintén 70-80 évesek, beérkezett emberek. Én persze nem érkeztem be, de hát a mai körülmények se alkalmasak erre, most az a holti rezsim se volt erre alkalmas, ugye, és a hitlerizmus se volt erre alkalmas, hát vannak szerencsés és szerencsétlen karrierek, ugye, hát én szerencsétlen.
3: Nem hittem, kasárkmester az az ember, az alkotó, aki a meg nem érkezéssel érkezik meg mindig. átolvastam a 60 éves kasság köszöntését, abból is ez sugárzik, mint egy gránit cikla, olyan az a kötet.
2: Hát igazabban kérem, igazabban, hogy alapjában véve én az ellenmondásaim nagy győzök. Ugye? Mindahogyan az én véleményem az, hogy a bűvészetnek nagy része ott bukik meg, mikor az első sikert elérte. Első sikert elért, és többé nem mer elmozdulni arról a helyről, fél, hogy akkor baj lesz. Hát velem ez megtörtént, hogy mikor a 14-ben a Mesteremberet írtam, akkor egy olyan kritikusom, mint Kossuth, azt mondta, hogy uram, ez nem versen a kocsizörgés, és visszaadta. Népszavánál, itt mindenhol visszaadták, ugye? Aztán jött egy idő, a 20-as évek, hogy követelték tőlem, hogy olyan írjak, mint a Mesteremberet. Csak akkor már elbújt körülbelül 8-10 év és forradalom minden, akkor még nem írhattam, mert én már egészen más ember volt, és a körülményem is mások. Természetesen kimentem a vizébe, hogy is hiányba emigrációba, írtam a Mágiák énekelnek című cikkemet, époszta a 19-es forradalomról, hazajöttem, akkor itt van, azt mondták, hogy miért nem írok Mágiák énekelnek, ugye? Hát azt már megírtam, hát de nekem körülbelül 5-ször mentem el önmagamtól, úgy, hogy egyre közelebb kerültem önmagam. Mert a mai verseim, például, amit ma írok, azok nagyon közel állnak a Mesteremberek korszakhoz, csak egy magasabb szinten. Szóval egy nagy küzdelem, kísérletezés, próbálkozás, erőszakoskodás saját magamban folyt le addig, ameddig eljutottam, azt mondom, körülbelül ma tartok ott, hogy legtisztább énemet meg tudom mondani.
1: Zilahi Lajos beszél az Amerika hangja műsorában 1968. március 10-én. Zilahi Lajosné ajándéka.
4: Voltak éppen mit jelent előadásának címe, a 12. óra.
5: A címmel azt akartam mondani, hogy mióta ember volt a Földön, mindig a 12. órában élt. A Struggle for Life olyan óriási erőfeszítést kívánt minden embertől, sőt élőlénytől, hogy a mai idők nagy történetírója, Arnold Toynbee, azt mondotta, hogy a megpróbáltatás, a challenge az, amely nagy népeket és nemzeteket és fajtákat megőrzött az elpusztulástól. Ugyanakkor, ahol a klíma, az élelmiszer, a külső ellenségektől való félelem nem volt probléma, ezek a nagy civilizációk elpusztultak. A római birodalom is azért omlott össze, mert elérkezett arra a pontra, ahol már nem kellett küzdenie a fennállásáért. Talán, amit régi iskoláinkban tanultunk, a latin szó, hogy plenus venter non studet libenter, teli hassal ellustul az ember. Tehát a 12. óra inkább azt jelenti, hogy nem kell és nem szabad átadni az emberiségnek magát a végső pusztulástól való félelemnek. Körülbelül ezt inkább optimista, mint pessimista gondolat volt ebben a szóban.
4: Immár több mint 20 esztendeje él Amerikában. Milyennek látja az azóta az irodalomban, filmművészetben, a szellemi életben bekövetkezett változásokat?
5: Van egy régi mondás, hogy egy idegen országról valaki csak akkor nyilatkozhatik, ha abban az országban legalább 4 napot vagy 40 esztendőt töltött, nincs középút. És én körülbelül a közepén vagyok az én 20-23 éves amerikai tartózkodásomnak. Én nem tudok és nem akarok végső véleményeket mondani. Természetesen ez egy olyan nagy kérdés, hogy csak a fő vonalakat említhetem meg. 20 évvel ezelőtt még tanúja voltam, hogy sorba álltak az emberek, hogy megvehessenek egy bestseller regényt a könyvesboltokban. Ugyanakkor a rádió már 2-3 évtizedre visszamenőleg rendkívül megállította a regényirodalom fejlődését. Aztán alig 15 éve, hogy például abban a házban, amelyben én lakom, egy 10 családos ház, egyetlen egy televízió sem volt. Ma már nem csak, hogy mind a 10 családnak van televízió, de van olyan is, ahol 2 televízió van. Ennek a hatása, hogy a televízió, a hír, a mese, a mondani való, még a színmű is beköltözött oda, amellé a karosszékek mellé, ahol a nagy hajszában elfáradt amerikai népnek nem kell sok időt tölteni, és mégis megkapja azt a szellemi táplálékot, amire mindenkinek szüksége van. Eredmény az, hogy ma már a New York Times-ban a második nagy esszét olvasom, hogy a regény, a 19. század regény formája olyanféleképpen van kihalóban, mint az őskorban a dinoszauruszok. Nem lehet tudni, hogy mi lesz a folytatása az irodalmi formák fejlődésének.

Tilos Rádió. Kelt a kaót, hallottátok? És benne 56-ra emlékeztünk. És az emigráns magyar művészekre. A jövő héten pedig az irodalmi lépegetőben Szőlősi Balázs lesz a vendégünk. További jó tilosodást!

0: Nos, hát ez volt az első Természet hangja 98-ból, már nem a legelső műsor, hanem a mai műsorunk első száma, és aztán ugorjunk vissza most 95-re, és a teknősökről hallgassunk meg egy epizódot.
1: És remélem, hogy a éjfél előtt hárman fogunk snowblizni ma este. Ripityo Mézsau, Lang Xing és Feli Alacskás Nagy Tóni. Aztán az éjfelett pedig, hát szándékosan nem árulom el, hogy milyen állat fogja adni. Ez tehát a mai programajánlat. Ez várható éjfélig, és egy kis zene után a hétfő állatát fogjátok hallani, azaz a hétfő állatát.

0: Ezer évnyi az én korom, és öregszem napról napra. Dobozban tartott egykoron Teobald gótokatja. Ami történt azóta, haj, az engem nem zavar már. Pénzért mutogat a tulaj egy Heilbronn béli kalmár. Ne félj, hogy a fejemre nő sors és halál különce, vagyok a teknő, teknőnő, vagyok a teknőnönce. Rendhagyó módon Christian Morgenstern versével kezdtük a mai adást. Ígérem, hogy azzal is fogjuk befejezni. Tehát a teknős a mai este, és Pityu is leült közénk, akkor fölfedjük a hétfő állatát. Fölnyitunk egy könyvet a Pityunak, hogy mindjárt az elején azt mondja, hogy pont. A hétfő állata ez.
1: Hopszlá.
0: Ez egy iszonyatos nagy darab teknős béka, amit látunk egy szakállas macsó kezében. Hát azt írja, hogy 165 font súlyú, ami átfordítva...
2: Hát kb. 70 kilós lehet az állat.
0: Tehát egy 70 kilós teknős békát látunk, honnét, merről?
2: Ez az állat, ez a keselyű teknős, ami az Egyesült Államok déli-délkeleti részén honos, és a figura, aki tartja, az egy hivatásos teknős vadász, aki azzal keresi a kenyerét, hogy teknősöket fog, és utána eladja éttermeknek.
0: Az ő keze van itt később lefényképezve a könyvben?
2: Nem az ő keze, de egy kollégája kezét látjuk a 157. oldalon.
0: Akkor föllapozzuk a 157. oldalt, és megpróbálom nektek leírni, illetve talán azt hiszem, hogy Ripityom és Zsau fogja meglátni a képet életében először. Mit lát a teknős vadász kezén? Kissé eltérő szerintem a normális állapotoktól.
1: Hát egészen teknőszerű karmokat látok itt ezeken az ujjakon. Ezt nem tudom, hogy ez az állathoz való hasonulás-e, mert azt mondják, hogy a régi házasok is kezdenek egymásra hasonlítani, vagy pedig a leves készítés közben egyszerűen levágta egy bárdal, ezt nem tudom megmondani neked. Körülbelül olyan bütykös az ujja, mint Andy Irvinnek, akinek az ujjai úgy működnek a mandolinon, mint egy kalapács. Egészen kicsi fekete körmöket látok, nagyon ronda különben a két középső ujjon, tehát a gyűrűsön és a középső ujjon. Hát nem tudom, szóval szörnyű.
0: Javaslom, hogy kérdezzük meg szakértőnket, mit látunk a képen?
2: Ez egy teknős vadásznak a keze, akinek a két középső ujjának az utolsó percét leharapta egy keselyű teknős. A keselyű teknősről azt kell tudni, hogy ugye a legnagyobb, átlagosan a legnehezebbre növő édesvízi teknős.
0: Akkor itt vagyunk megint a legeknél, mint ahogy minden adásnál az utóbbi időben. Mekkora ez a valójában, mert most már volt egy 70 kilós súlyú, mennyi a legnagyobb, amit eddig fogtak belőle?
2: A rekordot igazából nem tudom, de 80 kiló körüli az egy elég átlagos testtömeg.
0: A neve keselyű teknős, ez vajon honnét ered?
2: Keselyű teknős néve az igazából, azt hiszem, hogy a magyar név az a németből eredeztethető, és a teknős feje az erősen kampós csörben végződik, és ebből kapta a keselyű teknős nevet.
0: Akkor most föllapozzunk egy olyan oldalt, ahol egy valószínűtlen méretű koponyát tart a kezében egy illető. Egyszer már volt szó arról, hogy egy mi volt a cápa állkapocs belsejében állt 17 darab ichtiológus az akóban és karddal és mivel és
1: sisakokkal.
0: Sisakokkal. Na most kit látunk, vagy mit látunk a képen?
2: Ez szintén egy teknős vadász, nagyon meglepő, Bill Pipernek hívják, és a legnagyobb eddig talált keselyű teknős koponyát tartja a kezében. Az állatot egyébként nem őrizték meg sehol, nem is mérték le, azt hiszem, csak a koponyából következtetünk arra, hogy ez lehetett a legnagyobb példány.
0: Ez egy közel 80 kilós állat, ugye, ezen a képen?
2: Én azt gondolom, hogy meg is haladja a 80 kilót, elképzelhető, hogy akár 100 kilós is lehet ez a példány.
0: És szóval egy ilyen jószág hol él, mit csinál, mivel keresi a kenyerét?
2: Ez a jószág annyiban érdekes, hogy eléggé vízhez kötött életmódot folytat, lassú folyású folyókban, esetleg erekben éldegél. Nagyon ritkán hagyja el a vizet, kizárólag tojásrakás céljából mennek ki a lányok a partra. Fiúkat azt hiszem, hogy még nem is láttak. Talán napozni előfordul, hogy kimerészkednek.
1: A fiúk a bányában dolgoznak.
0: De hogy dolgoznak a bányában egyébként? Mert csak kell, hogy egy 80 kilós állatnak legyen valami trükkje azon kívül, hogy leharapja a teknős vadász kezét.
2: Érdekes, a teknős vadász kezét kizárólag szárazon harapja le, tehát a vízben úgy tűnik, hogy egy elég szelíd jószággal van dolgunk. Ha kiveszik, hogyha a teknős vadász megfogja a hálóba, akkor elég durván viselkedik. Egyébként a vízben egyszerűen hever, és kinyitja a száját, a nyelve végén van egy kis szürke kukacka, ami, hogyha megtelik vérrel, akkor vérvörös lesz, és ezt a teknős mozgatni is képes, ezzel csalogatja közelebbre a halakat.
0: Emlékszel arra, amikor a harcsának a bajuszáról vásárhelyi valami hasonlókat írt?
1: Hogyne. Kukacként viselkedett a harcsának a bajusza, és ezzel becsapta ugye az apró halakat.
0: De én úgy láttam, hogy neked valami tök más dolog jutott az eszedbe.
1: Hát persze, vérrel megtelik, és mit tudom, ilyen kukacszerű valami, hát... Na.
0: Azt hiszem, hogy akkor elérkeztünk talán az est fénypontjához. Kicsit hamar vágtunk bele. Mi az, amit Ripityom és mindjárt eldobja az agyát? Életében először fog ilyen dolgot tartani a kezébe. Langxing most kinyitja a táskáját, és elővesz valami formalinos oldatban valami borzasztó dolgot. Mit látunk?
2: Ezek alapvetően teknős belsőségek. Ez egy látjai teknősnek a belső szerkezete. És itt a végibe...
0: Az a zöld, ugye?
2: Egy olyan kunkorodó szervet látunk, mint egy felfújt gumikesztyű, csak éppen hatújú. Az egy teknős kuki.
0: Teknős nemi szerv, lefordítom, Pityu. Első olvasatra mit lát?
1: Hát Kodály Zoltán jut eszembe, akinek egyszer volt egy adatközlője, és megkérdezte Kodály Zoltántól, hogy hát szabad-e disznó dolgokat is beleénekelni a mikrofonba, vagy a fonográfba, én már nem tudom. És akkor az volt a nóta vége, hogy csavarosa, fasza. Mert Kodály azt mondta, hogy hát lehet disznókat is énekelni, csak akkor mondja mindig azt, hogy amikor a disznóhoz érkezik.
0: Na de most közben Langxing kinyitotta a befőttet egyébként, és kézbe vehető ez a borzasztó szerv. Pityu, megmered fogni?
1: Hát megmerem. Volt nekem egy rokonom, a Botta Pista, aki az állatkertben dolgozott az akvárium teráriumban, és hát nála kellett utoljára ilyen dolgokat csinálnom tinédzser koromban, hogy például megfogni egy haragos siklót, aki azonnal jól bele mart a kezembe, valamint az anakonda mesterséges táplálásánál is jelen voltam, úgyhogy ez most valamilyen hasonló élmény.
0: Azért egy kicsit hadd mondjam el én is, hogy én mit látok. Szóval ez valami olyas, mint a 8. utas a halálban, az a szerv, amelyik kinyúlik az ember gyomrából, azt kiszakítja belülről, aztán magas visító hanggal elszalad a konyhasztal alá, ott elbújik, és soha többet nem lehet tudni, hogy merre jár. Mit lehet erről a iszonyú szervről tudni?
2: És ez a szerv nem véletlenül ilyen, amilyen. A teknősök meg családonként más-más a téniszük. Ez egy látyhiú teknősnek a kukija, mint mondottuk. Azért ilyen alakú, mert a látyhiú teknősöknél elég nagy az eltérés a nemek között méretben. A lányok azok kb. Kétszer akkorák, mint a fiúk. És miután vízben úszva párosodnak, ezért szükség van rá, hogy a fiú lehorgonyozza magát a lány belsejében.
0: Tehát magyarul ilyenkor nincsen különösebben beleszólás a nőstének, hogy mi történik, ha egy ilyet belenyomnak, nem?
2: Hát különösebb nincsen, menekül egyszerű.
1: Az biztos, hogy a magyar lányok nem ilyenről álmodnak.
0: Szerintem most bezárjuk ezt a befőtet, meg kezd elég büdös lenni itt a stúdióban. Hadd fűzzem hozzá azt a történetet, amit én megéltem annak idején a Vitukiban, ahol ugyancsak volt ilyen látyhiú teknős pár, és elmeséltem egyszer Boldogod Gújdár nevű operatőrnek, aki kirontott hatalmas lámpákkal, hogy lefilmezze a teknősök nemi életét. A szirtessel együtt a naplójukba bele akarták tenni, mert egy ilyen kocsmai beszélgetésnél elmondta nekik, hogy az állatok mit kihúzás nélkül 12-szer képes elélvezni, és ez látszik a vízben, amikor úgy bezavarosodik a környéke a víznek az élvezéskor. És hát én nem is tudom, azt hiszem, hogy teljesen jogos ezek után, most ugye kezemben volt egy ilyen szerszám, ezt nem is lehet azt hiszem másképpen használni, mint kihúzás nélküli szeretkezésre.
1: Hát ha jól le van horgonyozva, akkor nem is érdemes talán kihúzással vacakolni.
0: Szóval az volt a történet vége, hogy megjelent a Gújdár meg a Szirtes ilyen iszonyú nagy reflektorlámpákkal és 35-ös kamerával, és rányomták a akváriumra, amiben hát nem lehetett együtt tartani ezt a két állatot, hanem csak alkalmanként lehetett őket összerakni, és akkor néhány másodperces előjáték után belemélyeztette ezt a minden látjú teknősnek ilyen zöld egyébként, mert csak...
2: Élő állapotban inkább lilásnak mondanám. Egyébként az anyag az szabadon áramlik, mert a végében van a luk, amin ugye kijön a kellék, és van egy csatorna mind a két oldalán, és ott áramlik az anyag végig a kukin.
0: Na most nem én vagyok a teknős szakértő itt hármunk közül, de én nem mondom, hogy akkor mit láttam, aztán korrigáljál, hogyha az én szemem csala. Én azt láttam, hogy a hím fölmászik hátulról a nőstényre, beleharap a nyakába, azzal úgy hátra szorítja a nőstény nyakát, hogy az hát kis hián kitörik. A négy lábával megfogja a páncélt hátulról, ami nem tudom, talán a lágyhívóknál nem nevezhető páncélnak, vagy mit tudom én, és gyakorlatilag odaszögezi magához a nőstényt. Ez a metódus, ugye, körülbelül?
2: Hát ez az átlagos metódus, ez minden teknősnél körülbelül ugyanilyen. A hímek általában igyekeznek a nőstények fejét betuszkolni, mert akkor a hátsó részüket kénytelenek kinyomni, miután a teknőben nem fér be az egész teknős, csak részleteiben. Úgyhogy azzal, hogyha a fejét sikerül benyomni, akkor a farkát kitolja, és már is kezdődhet az aktus.
0: Tehát be kell nyomni a fejet a páncélba ahhoz, hogy a fara előre kijöjjön a dologból, ugye?
2: Igen, mert akkor nem bírja behúzni a hátsó lábait.
0: Na most ugyan a hétfő állata a keselyű teknős, de nekünk egy aligátor teknősünk volt, ami elég közel áll ugye ehhez a jószághoz. Az azt hiszem, hogy 14 kilós volt, és egy ilyen konténerbe tartották vízbe, és híre ment az állatnak, és Prágából fedeztetésre hoztak egy 4,5 kilós nőstényt. Ez ugye azt kell tudni, hogy itt ellentétben a teknősöknél és általában az élővilágban a hímek általában kisebbek, mint a nőstények, vagy legalábbis ilyen alacsonyabb rend, mondjuk nem az emlősöknél. Itt azt hiszem, hogy elég nagy a méretkülönbség, ugye a keselyű teknősnél?
2: Elég nagy, pontos adatokat nem tudok sajnos, de mondjuk egy felnőtt keselyű teknősnél 20 centi lehet a különbség.
1: A nemi szerve?
0: Nem, hát a két nem típusú nemi szerv között, mint biológus elárulom, hogy teljesen más a dolog, nem igazán mérhető centiméterrel. De hogy a sztorit elmondjam, tehát repülőgéppel, mit tudom én, kölyál engedéllyel, akármivel elhozták ezt a szerencsétlen állatot Prágából, berakták a konténerbe az Ali mellé, az Ali úgy körbejárta ezt a turván hozzáképest hamburger méretű nőstényt, megkerest az egyetlen egy lágy pontot, oda belekapaszkodott, és mint ahogy az ember a bécsi zsömléből kihúzza a panír közül a húst, úgy rántotta ki az egészet. Minden szexuális előjáték nélkül fölfalta a 4,5 kilós aligátor teknős nőstényt, és a gazdája, aki végrepülte érte a cseh és morva és szlovák birodalmat, az elképedten látta, és közben nyúlni nem lehetett, mert az Ali előtte egyszer már egy harapással eltört egy seprűnyelet, ami már tekintélykovácsoló dolog, nem? Tudsz valamilyen ilyen rettenetes gaztettéről, hogy ilyen, hogy is mondjam, kissé fellengzősen fogalmazzak erről az állatról?
2: Nem. Körülbelül ugyanezeket tudom, mint te. Itt láttuk az ujjakat, a seprűnyelek azok nagyon általános tesztelő eszközök.
0: Tehát azért lehet érezni, hogy egy ilyen seprűnyelben azért van erő, és hogy ezt el tudja törni, azért az elég kemény dió. Mit lehet még erről a jószágról tudni? Azon kívül, hogy ugye, mint tudjuk, Észak-Amerikában él, törzúz és iszonyú nagyra nő. Van egyáltalán egy ekkora teknősnek ellensége a maga talaján?
2: Hát azt gondolom, hogy az emberen kívül nagyon kevés lehet. Talán az aligátor még, ami számításba jön, de azt hiszem inkább a gyerekeket eszik, felnőtteknek nincsen ellenségük.
0: Akkor most kicsit foglaljuk össze, csúsztatunk két állatot egymáson, az aligátor teknős és a keselyű teknőst. Mi a kettő között a különbség?
2: Hát egy első ránézésre nem sok. A különbség annyi, hogy a keselyű teknős lényegesen nagyobbra nő, egy olyan 30 centivel. A feje sokkal nagyobb, farka valamivel hosszabb. És azt kell tudni, hogy a páncél hossza, ugye, hogyha 40 centis, akkor a nyaka és a farka ennek a dupláját teszi ki. Tehát egy 40 centis keselyű teknős az 80 centis valójában. Körülbelül ugyanúgy néznek ki, az aligátor teknősnek nincs a nyelvén az a kukac, amiről beszéltünk, és a páncélján azok az élek nem annyira fejlettek, mint a keselyű teknősnek.
0: És melyik hol, szóval ugyanazon az élettérben fordulnak elő, vagy kicsit más az elterjedésük?
2: Érdekes, hogy körülbelül ugyanott, az aligátor teknős azért lényegesen elterjedtebb, mert egész Kanadától egészen Ecuadorig nyúlik az elterjedési területe, de azonos élőhelyen is előfordulnak, és egymásnak ellenségei különben. Láttam képeket aligátor teknősökről, amiket keselyű teknősök megtépáztak.
0: Ha egy kicsit jól kombinálok, az azt jelenti, hogy ha Kanadában is él ez az állat, ahol elég hidegvízűek a talak, akkor ha Magyarországra véletlenszerűen behurcolnák ezt a fajt, lenne szansza arra, hogy itt megmaradjon?
2: Tulajdonképpen igen, hogyha az északi alfajt hoznánk be, ugye, ami Kanadában is él, akkor valószínűleg megmaradna. Egyébként érdekesség, hogy a terroristák egyik kiemelkedő figurája Leslie Belső, aki csak magyar Darrellként ismert terroristák körében, ő Balaton, azt hiszem Kenesén fogott egy aligátor teknőst a Balatonba.
0: Ajaj, akkor ezek szerint arról van szó, hogy úgyis tervezünk egy adást arról, hogy a Balatont hogyan lehetne végre rehabilitálni, és visszahozni azt a gyönyörű tájképet, és kicsit kevesebb turistával, és kicsit kevesebb angolnával. Lehet, hogy ez a megoldás?
2: Hát elképzelhető.
0: El tudod azt képzelni, hogyha mondjuk a Balatonba felszaporodna az aligátor teknős, akkor ott komoly veszélye lenne a fürdőzőkre?
2: Hát mindenképpen egyébként nagyon jó ötletnek tartom. Az aligátor teknős talán nem annyira durva, mint a keselyű, de mondom, vízben igazából megtámadni nem szoktak embert ezek sem. Egyetlen egy esetről tudunk, amikor egy vízi teknős konkrétan emberre támadott. Ez egy indiai teknős lehetett, tehát nem a keselyű és nem az aligátor. Az illetőnek a veszélyét harapta le tőből állítólag, de ezt aztán megkérdőjelezték sokan, mert egy újságban megjelent egy cikk az egyénről, aki mosolyogva mutatta a hűlt helyét, és ez önmagában már elég gyanúsá teszi az esetet, miután ritkán szoktunk kacagva megválni ettől a nemes szervünktől.
1: És te... Yeah.

0: babe. That's all right, that's all right for you. Tilos Rádióban annyira felizgultunk itt az előbb a keselyű és az alligátor teknős különböző tulajdonságain, hogy lehet, hogy egy kicsit hosszan kalandoztunk el, de egy pillanatra még csak visszatérnénk, mert hogy itt közben Langsing említette, hogy felhasználják ezt az állatot az emberek valami különleges módon, mint a kopót.
1: Az alligátor teknősnek van egy olyan tulajdonsága, hogy a dögöt nagyon szereti, és az amerikai rendőrség addig esetleg egy eltűnt hulla után nyomoznak, és az alligátor teknős az addig megy, amíg meg nem találja. Utána már csak ki kell húzni, húzza magával a hulla karját, vagy a fülét éppen, amiben belekapott.
0: Na, hát akkor jól tudjátok, hogy vízi hulla keresésre is használják a rendőrök ezt az állatot. Pityu, ez neked van itt valami közbeszólásod, mert könyökölsz egyre közelebb hozzám.
2: Hát nem, csak azt akartam mondani, hogy nem szeretnék én ott vízi hulla lenni.
0: Na, Ripityó Mézsa úgy is osztja ezt a nézetet, és akkor térjünk rá arra, hogy hát, mint gondolom, hogy megrögzött természethangja hallgatók, tudjátok, hogy most az Édes Hazánk gyöngyei sorozatnak kéne következnie, de mivel hazánkban a tudomány mai állása szerint csak a mocsári teknős él, és itt törtük a fejünket Langsinggel, hogy mit lehet erről az állatról mondani, sikerült valamit?
1: Nem.
0: Na hát szóval ez egy ilyen eléggé ártatlan és kicsit talán unalmas állat is, ezért összekötjük a konyhai csemegét a mocsári teknőssel.
2: Én pont ezt akartam kérdezni, hogy étkezésre is alkalmatlan az állat, vagy azért valamire azért csak használható, nem?
0: Én annyit tudok Langsingtől, hogy van egy Farkas Balázs nevű teknős kutató Magyarországra, aki lefordított egy bécsi receptet 1777-ből a mocsári teknős bőti ételnek elkészítve címmel, és ezt fogjuk most tárni elétek. De én azt hiszem, hogy ha már természet hangja, azért nagyon fontos, hogy megjegyezzük azt, hogy a mocsári teknős ugyebár védett állat, és tudsz egyáltalán olyan teknőst, ami nem védett, tehát hogy esetleg másból szeretné elkészíteni a hallgató, akkor van rá lehetőség?
1: Hát az európai teknősök mind védettek, ez egyébként országunként különböző, tehát el tudom képzelni, hogy a mocsári teknős esetleg Albániában nem védett. Úgyhogy ha a hallgató egy albán mocsári teknőshez jut hozzá, akkor nyugodtan vegye a fejszét és essen neki.
0: Akkor azt javaslom, hogy a mai konyhai ajánlat legyen albán mocsári teknős bőti ételnek elkészítve, tehát Bécs 1777. Először vágjuk le a teknős békák fejét és a lábait, és áztassuk be a héjakat. Ezután tisztítsuk meg a héjak külsejét, majd gyökérrel, fűszerekkel és sóval együtt fazékba tesszük, és tiszta borsólevessel öntjük fel. Hú, ez alakul. Ezt rövid időre felforraljuk, majd kivesszük a héjakat, és kifordítjuk a tartalmát. Olyan, mint a velőscsont eddig, nem? A májat, tojásokat, stb. Vajban megforgatjuk, jelentős mennyiségű gombával és egy teljes hagymával tűzre tesszük. Finom lisztet szórunk rá, és a korábban készült húslevessel, zárójelben, amiben a héjakat áztattuk, öntjük föl. Hagyjuk, hogy a leve felföljön, a teknőket hagyjuk sós vízben állni, amíg el nem jön az étkezés ideje, majd alaposan megtisztítjuk és megszárítjuk. Közvetlenül tálalás előtt némi finomra vágott petrezselyemmel és tojássárgájával keverjük össze a beltartalmat, meglocsoljuk egy vagy több citrom levével, és a héjakba pakoljuk vissza, úgy tálaljuk. Langsing, ettél te már ilyet?
1: Nem.
3: Nos, hát most pedig egy képzelt riport következik Gyulával, és talán még a nap folyamán, ha marad időnk, akkor Stephen Hawkinsról is hallotok a hajdani természet hangjában.

Hát én is izgatottan várom a nagy találkozást. Ez úgy tűnik, hogy be fog következni 3 percen belül a következő zeneszám után, már is élőben, szemtől szemben itt lesz Gyula. The big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man.

channel on the North.

0: big man.
1: Tehát akkor üdvözlöm. Itt a stúdióban, Gyula. Én szerintem magának is, és nekünk is nagyon kevés időnk van arra, hogy a természet hangjában foglalkozzunk néhány közérdekű problémával, ezért vágjunk bele szerintem mindjárt a legesleg elején a legegyszerűbb kérdésbe. Maga szerint milyen most jelenleg az ország állapota?
2: Jelen pillanatban nagyon jó, ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. Én a mai hangulatot nem kívánom minősíteni, az mindenki érzékeli, miközben sokkal nagyobb feladataink vannak. Hangsúlyozni szeretném ugyanakkor, hogy kapunk fejünkre, hát mondják, amit csak gondolnak, de azért még kemény érvekre van szükségünk, de erre is visszatérek konkrétan. De fölhívom a figyelmet ugyanakkor. Jó, tudom, igen, után néztünk. A lakosság nem tesz jót, nem tesz jót a nyugdíjasok. Túléljük ezeket, nekem országos dolgokkal kell foglalkoznom. Nem tesz jót az ország. Tehát kellenek meggyőző érvek, szeretném hangsúlyozni. Ezek között hagyj említsem meg a legfontosabbat, hogy ismeretes, hogy vannak előkészületben sor nagy, konkrét fejlesztési programjaink, ügyleteink, ha jól emlékszem, jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Valami költségbe kerül ez, meg nem tudom most mondani, hogy mennyibe. Tehát sokféle feltételezés, vélemény van, ami egyáltalán nem közömbös számunkra, hogy mi lesz ezeknek a sorsa. Ezek lehet, hogy aztán megjelennek a konkrét döntésekben. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Ugyanakkor nekem meggyőződésem, hogy az elmúlt 3 év tapasztalata abban erősíthetnek meg bennünket, hogy ez a közép-bal kormányzat vagy a Magyar Szocialista Párt, ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. Ezért nagyon sokat és nagyon keményen kell dolgozni. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Tehát itt konkrét intézkedésekre van szükség, szeretném hangsúlyozni. Most ebből kiindulva, én úgy ítélem meg, hogy 98-ban még erőteljesebb, szeretném hangsúlyozni. Tehát vannak ennek nagyon konkrét jelei. Különben is konkrétan a legkülönböző tájékoztató anyagokat kaptam az állami csatornákon keresztül, ha jól emlékszem. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájába, és ennek alapján konkrétan azt gondolom, hogy 1998-ban nyitottan kell lennünk egymás iránt, meg kell próbálni, hogy ez az ország, ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. És azért meg lehet nézni, tényleg most már tudunk építkezni, konkrétan, tehát én nekem nincs mit szégyelni. És így tovább. Ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni.

0: A következő kérdés, akkor azt hiszem, hogy újra ugyanezt fogom föltenni. Szóval, hogy milyen az ország jelenlegi állapota maga szerint?
1: Emlékeztetni kívánok mindenkit arra. 1997-ben, ha jól emlékszem, azért messze nem az a helyzet, mint az előző két évben, amikor egy válságot kellett kezelni, és válságon átvezetni egy országot. Hanem 97-ben tényleg most már tudunk építkezni, miközben sokkal nagyobb feladataink vannak. Túléljük ezeket, szeretném hangsúlyozni. Ezért nagyon sokat és nagyon keményen kell dolgozni. Beleértve ebbe azt is, hogy egyáltalán nem mindegy a mi számunkra, hogy milyen az ország nemzetközi hírneve elismertsége. Nagyon jó. Jelen pillanatban nagyon jó. Ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. Én a mai hangulatot nem kívánom minősíteni. A lakosság nem tesz jót, nem tesz jót a nyugdíjasok. Túléljük ezeket, nekem országos dolgokkal kell foglalkoznom. Nem tesz jót az ország. Tehát kellenek meggyőző érvek, szeretném hangsúlyozni. Ezek között hagyj említsem meg a legfontosabbat, hogy ismeretes, hogy vannak előkészületben sor nagy, konkrét fejlesztési programjaink, ügyleteink. Ha jól emlékszem, jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Valami költségbe kerül ez, meg nem tudom most mondani, hogy mennyibe. Tehát sokféle feltételezés, vélemény van, ami egyáltalán nem különböző számunkra, hogy mi lesz ezeknek a sorsa. Ezek lehet, hogy aztán megjelennek a konkrét döntésekbe. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Ugyanakkor nekem meggyőződésem, hogy az elmúlt 3 év tapasztalata abban erősíthetnek meg bennünket, hogy ez a közép-bal kormányzat vagy a Magyar Szocialista Párt, ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. Ezért nagyon sokat és nagyon keményen kell dolgozni. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Tehát itt konkrét intézkedésekre van szükség, szeretném hangsúlyozni. Most ebből kiindulva, én úgy ítélem meg, hogy 98-ban még erőteljesebb, szeretném hangsúlyozni. Tehát vannak ennek nagyon konkrét jelei. Különben is konkrétan a legkülönbözőbb tájékoztató anyagokat kaptam az állami csatornákon keresztül, ha jól emlékszem. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában, és ennek alapján konkrétan azt gondolom, hogy 1998-ban nyitottnak kell lennünk egymás iránt, meg kell próbálni, hogy ez az ország.

0: nem lehetne, hogy mi is kapjunk abból a szerből, amiből ez az optimizmus árad? Szóval mi a helyzet a konkrétan a lakossággal?
1: Konkrétan egymást hergeljük, ezért konkrétan nagyon sokat és nagyon keményen kell dolgozni. Kapunk fejünkre, hát mondják, amit csak gondolnak a nyugdíjasok. Nekem országos dolgokkal kell foglalkoznom, és ez jó rész csak a retorikai eszközöknek tekintem. Néha az anyázás, tehát sokféle feltételezés, vélemény van, ami közömbös számunkra, hogy mi lesz ezeknek a sorsa. Konkrétan egymást hergeljük, ezért konkrétan nagyon sokat és nagyon keményen kell dolgozni. Kapunk fejünkre, hát mondják, amit csak gondolnak a nyugdíjasok. Nekem országos dolgokkal kell foglalkoznom, és ez jó rész csak a retorikai eszközöknek tekintem. Néha az anyázás, tehát sokféle feltételezés, vélemény van, ami közömbös számunkra, hogy mi lesz ezeknek a sorsa.

0: Ez most már a negyedik kérdés, amit föltennénk, és érdekes, hogy semmiben se fog különbözni az előzőtől, tehát újra fölteszem a kérdést. Maga szerint milyen az ország állapota, és mi a helyzet a lakosság anyagi helyzetével?
1: Mint egy 1 millió főre tehető azoknak a száma, dúsgazdag ember ebbe az ország. Valamiből élniük kell. És egyre több ezeknek a szám. Velük kapcsolatban szolidaritás elveit kell alkalmazni. Nekünk vannak előkészületben sor nagy, konkrét ügyleteink. Engem ezek foglalkoztatnak, az ilyen programoknak a megvalósítása, és hozzá szeretném tenni, már nem, hogy vizsgálatot indítani, de megfontolásra ajánlom, hogy aki meggazdagodott, az ilyen munkájával, tehetségével, ügyességével gazdagodott meg, és nem törvénytelen eszközökkel. Mint egy 1 millió főre tehető azoknak a száma, dúsgazdag ember ebbe az ország. Az, amit szükségesnek tartanak, elhagyni, kiigazítani, jobbá tenni, változtatni, kiigazítani, elhagyni, változtatni, jobbá tenni, elhagyni, változtatni, stb. Stb. Stb. Ezek fogalmazódjanak meg, mert tulajdonképpen mindezekkel összefüggésben az ország teljesítményét külföldön egyöntetően elismerik, és úgy ítélem meg, igazítsanak ki, ha rosszul látom, hogy itthon is egyre többen így vélekednek. Kiigazítani, igazítsanak ki, ha rosszul látom, kiigazítani, igazítsanak ki, ha rosszul látom,
2: Keep us.

0: Lehet, hogy a lakosságnak egy elenyésző hányada más életnívón él, mint ön. Mégis foglalkoznak-e, vagy foglalkozik-e maga személyesen ezzel a néhány milliós törpe kisebbséggel?
1: Nemet tudok erről, mert ezek lehet, hogy aztán megjelennek a konkrét döntésekbe. Jó lehet nem konkrét, hanem általánosítások, minősítések formájában, de illúziónk nincs. Megvizsgáljuk ezt konkrét.
0: És hogyha már ilyen jó a lakosság hangulata, akkor hadd kérdezzem meg, hogy itt a természet hangjában hogy érzi ma este magát?
1: Nagyon jó. Jelen pillanatban nagyon jó, de illúzióm nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúzióm nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúzióm nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúzióm nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúzióm nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúzióm nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúzióm nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúzióm nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúzióm nincs. Jelen pillanatban

Yeah,

Nos, tehát ez egy pontosan 9 éve felcsendült természet hangja volt, az is május 13-án történt 97-ben, és most pedig valami egészen más.

0: ott is van a 24 órában!
1: Mindenkit felkeltettünk, aki aludni akart volna!
0: Leondjatok! Keljetek fel!
2: Éreztem, hogy üvölteni fogsz.
3: Valenti, jó reggelt, Vietnám!
0: Zombik napja van. Regős Robi a stúdióban. És nem kerülgetem a forró kását. Azért én, amikor meséltél, párszor belegondoltam abba, hogy micsoda oltári szerencsém van, hogy én nem vagyok az anyád.
3: Igen, ez más is mondta. Egyébként mondjuk egy elég biológiai csoda lenne.
0: Nem is azért, hogy nem hordanál a kis szívem alatt, hanem egyszerűen azért neki nem lehetett könnyű az első hány év?
3: Az első 39 eddig?
0: Igen, uha, de nem, mondjuk azt, hogy azért jó, valami javultál.
3: Az első 18 az első 18 volt, igen. Hát ugye az volt, hogy...
1: Kamaszkamasz voltál?
3: Nem, én más disznóságokat követtem el, de folyton. Tehát, hogy én már kamaszkom előtt elkövettem egy-két nagy disznóságot, amit nem vártak tőlem. Volt anyukának egy kis polszkia, akkor én 7,5 éves voltam, amikor őt megvették. De anyám nem nagyon vezetett, mert hát volt, de hát abban az időben inkább busszal járt. Na mindegy, és hétvégénken apám mindig azzal ment el vásárolni, és nézte, hogy hát nem igaz, hogy üres az autó. Amikor most tankoltam meg múlt héten, anyám nem ment vele, nézte már a kilométert, irogatt, és hát nem értették.
0: De hogy így vetted a bátorságot, hát, hogy beültél magadtól?
3: Hát persze. Ugye,
0: de mert nem volt abban a korban még
3: nem, hát úgy
2: dadus, aki... Volt-e kerekte, hogy kifogyasztottad hát, a tankot?
1: De már kezdjük ott, hogy alapkérdés. Te 7 évesen
3: már tudtam úgy vezetni, hogy
0: de miért tudtál?
3: Mert otthon állt a kispolszki, és néztem apámat, hogy hogyan indul el, akkor neki egy Skodája volt, ami viszonylag hasonlóan működött, mint a kispolszki, és egész egyszerűen addig próbálgattam, ameddig sikerült, és a sikerélmény ugye sikerorientált gyerek voltam, elkezdett éltetni, és egyfajta autódroggá vált nekem ez az autózás.
0: Kicsit
3: és
0: autóztál a ház körül?
1: Évesen.
3: De úgy csináltam, hogy a parkolónk az lent volt a kert végében, egy ilyen nagyon hosszú, nagyon nagy kertünk volt, és egy olyan 150 métert lehetett lemenni, meg fölmenni, és már 7,5 évesen föl tudtam tolatni egyenesen. Két sávos ilyen...
0: A rutint megcsináltad már 7 évesen. A rutint 7 évesen megcsináltad.
3: És ugye állandóan visszatolattam, előre mentem, nem ment a kilométer óra, és apám még nem tudták.
0: Csak
3: és akkor mondta apám, hogy tudja, hogy a gyerek van a disznóság, mert szerintem eladja a benzint. Ez ott 8 évesen.
0: Mert logikusan gondolkodott, vagy...
1: Eltűntél az autóval együtt 7 évesen, és nem vették észre.
0: Nem,
1: a benzin fogyott el. De magát az, hogy egy 7 éves gyerek egy autóval úgy eltűnt tűnni, akár fél órára, egy órára.
0: Akkor autózott, amikor nem látták
3: a szüleit. Nem úgy voltam, hogy ugye a szüleim 5-6 óra körül jöttek haza, én hazajöttem az iskolából, és négyig ment a finálé, és amikor vége volt a
0: autózásnak,
3: úgy buktam le, hogy az egyik szomszéd szólt az anyámétnek, hogy egész délután az
0: hajott. Magyarország, besugó ország.
3: Egy besugó ország, és akkor mondták, hogy hát mi gyerek nem tud vezetni. És akkor apám egyszer odaállt, és azt mondja, kisfiam, kiállsz? Kiálltam, anyám röhögött. Nem, hát akkor büszke voltam, mert már
0: egy fél éve
3: tartott ez a dolog akkor körülbelül, és akkor mondta apukám, hogy kisfiam, kiállsz? Kiálltam, anyám röhögött, apám azt mondta, hogy azért ilyen a gyerek, mert te engeded vezetni. Tehát, hogy volt egy-két ilyen, a legsúlyosabb botrányom az nem ez volt, hanem ötödikben, az évvég előtt.
0: Hány éves vagy? Már öreg.
3: 10,5.
0: Durva.
3: Ötödikben évvég előtt 4 nappal, tehát az utolsó héten, hétfőn bementem Kispolszkival az iskolába. Anyám még külföldön voltak. Nagymamára voltam rábízva. És hagyján, hogy elloptam az autót, és ugye közúton 4 busz megállónyit, és még egyébként is pár utcányit vezettem, hanem az egyik osztálytársammal megbeszéltem, hogy elmegyek érte. És megálltunk a Kispolszkival az iskola előtt, Budenzúti általános iskola. Nem dudáltam, de azért elég nagy arcom volt.
0: Igen.
3: És ahogy kiszálltam, megcsipett a tornatanár, aki fölcibált az igazgatói irodába, ahol fölhívták a nagyanyámat, mondta, hogy most vigyenek el. És akkor anyám még hazajöttek Párizsból, apám maléves volt, tehát sok mindenki tudott erre a disznóságon, a fél cég, hogy ők miért jöttek hamarabb haza, majd csütörtökön bementek az iskolába, és azt mondták, hogy, vagy nem, szerdán, és azt mondták, hogy ha nem visznek el ebbe a tanévbe, mindenből meg fognak buktatni, de még testnevelésből is. Kaptam igazgatói rovot, de mondták, hogy hát ilyet a magyar szocialista...
0: Akkor már konferens volt a nevet?
3: Mi volt? Nem, az 91-ben volt, vagy 90-ben.
0: Igen, az olyan későn.
3: Az középiskola első. Igen. Ugye a középiskola első osztályát három iskolában, és négy különböző osztályba jártam. Uh-huh. De itt még maradnak egy percet.
0: Nem, maradjunk.
3: Hogy anyám még két nappal az iskola befejezte előtt, átvittek egy másik iskolába, uh-huh. Szabadságúti általános iskola, ahol baromi rendes volt a igazgató, mert csak úgy vett át, hogy el kellett mondani a sztorit. Uh-huh. Tehát az igazgató és az osztályfők tudta, hogy a regős az ellopta az anyám autóját, uh-huh. És hát ugye én azzal jártam, és akkor mondták, hogy hát itt ilyet nem lehet csinálni, mert különben is ez messze van. Hát hatodikban megcsináltam ott is, uh-huh. És nagyon rendes volt az igazgató, mert az anyámokat fölhívta, és mondta, hogy igazából kössék le az energiámat. És hát akkoriban én már ugye...
0: Az első pedagógus, akivel találkoztál, ő
3: igen. Tehát
0: akkor én versenyszer... a problémát.
3: Versenyszerűen lovagoltam, és akkor elküldtek mindenfajta edzésre, atlétikára, borzasztóan utált, és mondtam anyának, hogy hagyjam abba a futást, esküszöm, nem lopok át, mert autót. És akkor az lehet, hogy akkor vettem egy motort. Az is egy érdekes sztori volt, hogy vettem, de azt inkább nem mondom el, de vettem egy motort, és azt se tudta apám egy ideig, anyám adott rá némi kölcsönt, és a többit így össze szereztem pénzt, és vettem egy Simpson.
0: Ezek a legizgalmasabb.
3: A legizgalmasabb az, amikor mondjuk egy Trabantból benzin szívsz le, és 12 évesen mondjuk lenyelsz egy decit, és...
0: Jó, hát fel kell ülni valahogy.
3: És tudod, rohanni is kell, mert közben meg észrevették, és már üldözzek, hogy hát az volt a legjobb egyébként, hogy 10 évesen, vagy 11 évesen, amikor először, hogy is mondjam, szereztem így benzint egy Trabantból, akkor egy ismerős, tehát rájöttem, hogy ismer az ember, és pofákat vágtam, hogy hát, akkor nem ismer föl. És tudom, hogy vágtam, pofákat, azt mondja, bizonyosként, még pofákat is vágj, hát tudom, hol laktok.
0: De azért átszáztad magad.
3: A bűnöző szerintem már akkor bennem volt, és emlékszem, hogy
0: és vágtál egy pofát, és arra gondoltál,
3: hogy... Vágtál egy pofát, és nem indult be a motor, igen, és vágtál egy pofát, hogy na most akkor eltom a motort, nem indult be a motor, és elkezdtem el rohanni, közben szaladt utánam. És mellett közben kettesbe tettem, és úgy ugrottam föl, hogy tulajdonképpen, ahogy a nők lovagolnak, csak egy félig ütöm a motoron, és úgy mentem el, és egyszerűen röhögtem, mint az állat. Na mindegy, szóval...
4: Ford ki a benzin a szádból.
3: Nem, viszont a tanksapkát ott hagytam, ugye a Simpsonnak nem volt zárató tanksap, és véletlenül a Trabant tetejére tettem, amit éppen megcsonkítani láttam a benzintankját, úgyhogy kellett szerezzek magamnak egy másik Simpson tankosokat, amit hasonló áron vettem, mint a Trabantból a benzint. Mindegyszer elkezdtem motorozni, és akkor ez valamennyire kiváltott az autók iránti szenvedélyemet. Az azért nagyon durva, hogy ugye télen itt elég kemény telek voltak, és akkor volt egy ilyen katonai bakancsom, és egyszer jöttem haza, akkor már egy 125-ös LTZ-n volt, jöttem haza Balatonról, és leesett a hó. És akkor 30 centis hóba letett lábakkal, mintha szánkozni, jöttem haza 40-nel, még a régi 7-es úton, és a kesztyűm el volt egy picit szakadva, és befolyt a víz, a jég, és belefagyott az ujjam közé. És két napig nem tudtam így, ilyen Viktor mutatva próbáltam mindenholvá bejutni, mert egyszerűen nem bírtam megmozdítani az ujjamat. Tehát azért még nem voltak ilyen cuccok, mint ma, hogy tulajdonképpen lehet télen is motorozni, mert hogy termoruhába motoroztam is.
1: Annyi jöttem, hogy mi rád, annyi jött, csak így
0: visszajövök,
1: ki ez az állat. 10 éve. Ezt kérdezik most jelenleg, hogy aki hallgat.
3: És aztán tulajdonképpen teljesen összeszedtem magam 8-ig tanulmány átlagban, mert hagytak engem így kibontakozni, ugye a motorral járni, azt elnézték. Az autót nem, voltak...
0: Tehát ez egy szép nyugodt időszakod volt, amikor megkaptad a motort, és hagytak a szüleid.
3: Nem, a szüleim az apukám hagyott, egyszer úgy buktam le, hogy már akkor egy éve Simpsonom volt, egy barátom vitte a motoromat, valamit javítani kellett rajta, és én nem voltam otthon, és anyám kinyitott az ajtót, és úgy nézett ki a lakásunk, hogy ha az ajtót kinyitod, akkor az előszoba mellett konyha. Apám ott ült a konyhába, csak nem lehetett látni, mert ugye ott fal volt, uh-huh. És az ajtó viszont nyitva volt, hát mindent úgy hallott, mint hogyha 3 méterre volt a barátomtól, és kinyitott a barátom, vagy anyám kinyitott az ajtót, mondta a barátom, hogy csókolom Katrin, a Robi motorjáért jöttem, anyám meg mi a baj? A motorkulcsot megkaphatom? Azt mondta Robi, hogy a Simpsont elvihetem, és majd hónap után hozom vissza, ha megcsinálta. Sst! Péter, itt van. mi van Péter bácsi?
1: Nem baj.
3: Na, szóval teljesen ilyen abszurd komédiával ment át a dolog, és anyám mondta, hogy hát tudja, hogy az apám ugyan már, hogy is mondjam, tehát szelektív hallása van, mert ha olvas, akkor bármit lehet mondani, de pont nem olvasott. És anyám visszamegy, összeszedte magát, becsukta az ajtót, odott a kulcsot, hogy menjen csak ízni, és akkor anyám visszamegy, tesz, vesz a konyhába, apám egy büdös szót sem szól. És akkor jött ki, voltunk az a héten, hétvégén elmentünk Szentendrére, és akkor jött ki a Simpsonnak az ilyen kiskerekű új motorváltozat, ezzel 89-at írhatunk körülbelül, és akkor elkezdtünk nézegetni, és akkor mondta apám, hogy na, ilyened van. És mondtam, nem, endurom. És tulajdonképpen föl voltam készülve, mert mondta anyám, hogy szerinted lebuktam, csak hát a nővérem is röhögett, hogy is ott ült a konyhába. És akkor ezt nagyon nehezen emésztették meg, ezért kicsit később, amikor már eltézélet cseréltem, akkor elkezdtem nyáron dolgozni, és 14-esen vásároltam egy Trabantot, egy 6 voltos TZ8200 rendszámú csontszínű Trabantot, amit egyébként Nagykovácsba vettem, és ezt mondták, hogy hát azért óvatosan, mert a Trabant azért az nem olyan, mint amihez én szokva vagyok, és beültem, és azt láttam, hogy nagyon kicsi volt az ablak, és az egész olyan tankszerű volt, hogy alig láttam ki belőle. Ugye volt két ilyen viszonylag hosszú, markáns vonal ugye a motorházadó két szél, és elindultunk, és hát akit ismeri ezt az utat, ugye Nagykovácsi Adilliget, az egy nagyon kanyargós út, és mondta a srác, hogy hát ez olyan érzés lesz, mint a Dölöngélnél vele, de hát ez így normális. És én hűvös völgyben laktam, lementünk, én viszonylag gyorsan megszoktam a Trabantot, úgy éreztem, hogy már minden tuti, és akkor kiderült, amikor a nagy réthez értünk, villogott, megálltam, és mondom, mi van? Szerintem, te hülye vagy, két kerékkel vettem a kanyarokat, azt hittem, hogy fel fogsz borulni. És én meg nekem mondták, hogy ezt fogom érezni, és én ezt is éreztem, de nem úgy gondoltam volna, hogy tényleg így van. Mondták, hogy nyugodtan megyek, ez nem olyan, de hát, és akkor megtanultam a Trabanttal tulajdonképpen mindenfajta
0: dolgot. Hány autód volt kb?
3: Nem tudom, mert apukám mondta, hogy neki 17 volt most, nekem szerintem biztos egy ilyen 60-70, 50 fölött van biztos. Tehát Trabantból is volt nekem aztán még egy.
0: Tudod, hogy megünnepeltük, hogy a Volvo meddig volt nálad?
3: Majdnem 3 évig.
0: Ez hosszú
3: szerelem. Ilyen soha nem volt. Ilyen még soha az életemben nem volt. És ahhoz képest, hogy most viszonylag jó jobb autón van, hogy mindig nagyon hiányzik.
0: De a termék megjelenítünk, hogy mi a fasz.
3: Jó. Na mi a fasz? De szóval teljesen mindegy volt. Na mindegy, és a Trabantról még annyit, hogy a Trabanttal sok mindent eljátszottam, nagyon sok helyen voltam, rengeteg dolgot csináltam vele, ugye amikor elsős gimnazista lettem.
0: Így jutunk el a Kofferhez.
3: Első gimnazista lettem, akkor indult egy közgazdasági politechnikum nevű tanintézmény, ami egy picit egy ilyen liberális berendezkedési oktatási intézménynek indult. Úgy indult, hogy az alternatív közgazdasági politechnikum lesz majd a gimnáziumnak az egyik ilyen tükörváltozata. Nem kellett bejárni az órára, ez nekem nagyon ment. Vizsgázni kellett 3 havonta, na ez már sokkal kevésbé. És ugye 90 embert vettek fel a 10 pár ezer emberből, de nem zseniképző volt, sokkal inkább egy ilyen nem tudom, mindenfajta tesztet kellett írni, és nem is tudom, hogy én hogy kerültem be ebbe az iskolába annyi ember között, de bekerültem első körbe, az első 90 emberbe, és milyen kísérleti nyulakként dolgoztunk, vagy tanultunk ott, hát eszmetlen jó buli volt az első 3, ameddig, hát első 3 hónap, ameddig nem kellett vizsgálni, utána mindenkinek jött a fekete leves, mert a 90 emberből 87 megbukott. Én is természetesen nagy átlagot javítottam, és ott volt az, hogy elkezdtem a Trabantba, hogy árulni ezt-azt. És aztán ezt odáig fejlesztettem, hogy kitaláltam,
0: de hát
3: hogy...
0: fölnyitottál valamit, vagy
3: igen, hogy? Igen, ez volt az elején, hogy a Trabant...
1: Ilyen polcok ugrottak le,
3: Nem, a Trabantban, nem, hát először a Trabantban ugye cigarettát, meg csokoládét árultam, meg esetleg üdítőt, és aztán elkezdtem ilyen buszos utazásokat szervezni, ami úgy nézett ki, hogy pénteken szerveztem oda egy buszt, pénteken elindultunk, egész éjszaka ment a busz, másnap...
0: Álltak veled szóba, mert gyerek vagy, tehát...
3: Hát nem úgy volt, hogy valaki egy barát akinek buszos cége volt. Illetve valami ismerősöm, akire egyébként te is ismersz, mert Feldman Gábornak az ismerőse volt, aki mai napig barátunk és kollégánk, főleg kollégánk, vicceltem, jó. Gábor, szeretlek, meg volt adva, hogy mennyire kell eladnom a buszt, én kiszámoltam az 54 személyes buszra, hogy mondjuk 46 személy mennyit fizet, két személy, megveszegettem két talált, hogy a kabot két helyet a buszra.
0: De hogy? Betoladtál és azt mondtad?
3: Nem, volt
0: tanár bácsi, nem, tanár néni.
3: Nem, képzeld, tegeződtünk ott a tanárok, egy nagyon liberális iskola volt, és volt egy tanár, aki rendszeresen a cigarettáját nálam vette, és mondtam neki, hogy mit szólnál be egy ilyenbe, hogy kap két jegyet, és adja hozzá nevét. És Veres Lászlónak hívták két S-sel, hogy két S legyen.
0: Megvettél tanárokat, mint lábonga bonát?
3: Igen, szó szerint. És akkor a Veres tanár úr mondta, hogy az ő neve alatt lehet ezt hirdetni, kiraktam, eladtam rögtön egy nap alatt tulajdonképpen a 90 fős iskolába azt az 50 jegyet. Az 50 jegy az úgy volt kikalkulálva, hogy 19 jegy az által busz, a többi az bevétel volt. És abból a bevételből kezdtem el először komolyabb dolgokat, komolyabb cigarettát, dobozos üdítőt, csokoládét, magnókazettát vásárolni, és ez annyira jól ment, hogy minden hónapban először csak egy
0: de
3: volt.
0: De mit gondoltál aztán magadról, hogy boltos vagy?
4: Mikor hány éves volt? 14.
3: Ekkor 14 éves voltam. Nem az, hogy boltos vagyok, meg kellett.
1: És mindig nem felnőtt korú az ember.
0: Messze, hol vagyunk a felnőtt kortól? Még
1: négy év bonatni.
3: Tehát itt tulajdonképpen négy hónap múlva kirúgtak az iskolába, mert rájöttek, hogy
0: így öregszik az ember.
3: Ugye minden szünetben itt meg volt adva, hogy hova lehet jönni, én vittem a kis táskámat, fölcsaptam, és akkor ment a biznisz. És aztán kirúgtak általában egy másik iskolába.
0: Szocializmusban vagyunk, ugye?
3: De itt volt a váltás. Itt volt a váltás. Itt volt a váltás, utána a következő iskolában már csak 6 hétig tudtam maradni, de 6 hét alatt két iskolabusz tudtam leszervezni egyébként. És ugye akkor már eldurvult a helyzet, mert hogy a fél évvel később már ilyen mikrohullámú sütőt, videót,
0: diszkment,
3: ilyeneket kezdtünk el behozni. Na most elmondom, hogy a harmadik iskolában, ahol végülis rendesek voltam, mert nem rúgtak ki, csak átadtam egy másik osztályba egy-két hónap után. Na ott viszont már durva volt, mert ott már kispotolt, mert biciklis hoztunk a hátsülésen, tehát azt képzeld, amikor két moped volt a hátsülésen, és tévé, meg mindenfajta szírszar volt.
0: Azért jó, hogy nem volt halálbüntetés
3: akkoriban Magyarországon,
0: mert gyerek ellenére kivégeztem volna ezt a bűnbossz gyereket, komolyan.
3: Volt olyan, hogy az egyik hülye gyerek...
1: Mit csinált volna? Tényleg, egyszer elkapták volna jobban.
3: Az egyik hülye gyerek nem hozott útlevelet. És ugye abban az időben elég komoly vámvizsgálat volt, és ugye az iskolabuszokat nem nagyon vizsgálták, hát Törökországból 2 kiló aranyat hoztunk, és azon rögtön, hogy hoztam, de úgy,
0: világos, hogy... Világos, hogy a gyerek szereti a szépet.
3: Hogy megvettünk mindent, és hát és először arra gondoltam, hogy ugye mondták nekem, hogy mindenkek húzzak az ujjára egy pár gyűrűt, de nem bíztam a gyerekekbe. A buszsofőrbe viszont bíztam, mert őt ismerte, és mondtam, hogy nincs valami hely. És hát berakta a busz kormányának a közepébe, majd visszacsavarozta azt a valamit, és azon rögtem, hogy kiszállítottak minket a vámosok, az összes 45 gyereket leszállították, egyre a buszsofőr könyökölt a kormányon és rejögött, és tulajdonképpen ráhoztam majdnem 2 kiló aranyat. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy az a következő iskolában már nem rúgtak ki, csak átadtak egy másik osztályba, és ott volt a legdurvább, hogy hoztunk 2 tévét, nem tudom hány videót, ja, mopedet a hátsó sorba, 2 mopedet, és kiderült, hogy az egyik gyereknél nincs útlevél. De már kifelé tudtuk, csak ugye kifelé nem néztek a busz, visszafelé viszont nagyon. És ugye azt találtuk ki, hogy valaki, aki hasonlít hozzá, hátra, föl kellett mutatni az útlevelet, és ment hátra a vámos. És mondtam neki, hogy oda üljön, ahol nem ég a lámpa, és valaki adja hátra. És hát teljesen átszerveztem a buszt, tehát minden ilyen saktábla, elkezdtem sakkozni, hogy ki hova ül, ki hasonlít rá, ki ül mellé, hogy 3 sor kell, hogy hátra adják, az nem olyan sok, azt még föl lehet mutatni, hasonlítson is rá. És képzeld el, hogy így, hogy hátul, mondom, két moped volt az utolsó sorban, így átcsempésztünk egy gyereket is.
0: Csak olyan cselekményeket mesél, amik elévültek, jó?
3: Ezek elévültek.
0: Ez nagyon fontos, hogy nehogy aztán problémák.
3: Ezek elévültek. Okay. Na lényeg az, hogy...
1: Két moped, meg egy gyereket csempésztétek át a határon.
0: Ez egy kis aranyat, de ez az... Igen, de
3: 15 évesen a második trabantomat...
0: Ki adta neked a Koffer nevet?
3: A Kofferes Robi nevet?
0: Igen.
3: Azt a Veres László tanár úr adta nekem, aki az első iskolában
0: aki fölkarolt.
3: Volt. Aki fölkarolt. Aki fölkarolt, aki legelőször...
0: Fogalmazunk így.
3: Igen. Sőt, néha kölcsön is kért tőlem, hú, végén.
4: Jú, ez a indulva.
0: A Bereményinek vannak ilyen történetei egyébként.
3: És az abszolút még az a dologban, hogy első éves voltam, 15 éves, az első gimnázium végére egy 15 éves ugyan, de egy Miss Blue Bird kombival zártam a történetet, amiben mindig volt egy-két videó. Tehát azon rögtem, hogy tényleg volt olyan, hogy jöttek a taxisok, abban az időben a taxisok nagyon jó felvásárlók voltak. Én megálltam a 100 Ferenc kereskedelmi szakközépiskola előtt, kinyitottam a csomagtartót, megjelent három taxis, és akkor elkezdtem bizniszelni, ki hát többet érte, és akkor még ugye mentek még a videókazetták nagyon. Tehát azért sok minden volt az autóban, tehát a kombinak a csomagtartóját nem tudtam használni. 15
0: évesen a csúcson voltál?
3: A gazdaságunk volt a csúcson, tudod?
0: Csak úgy kérdezik, hogy ez lehet a csúcs, mondta, amikor a taxisok tőled vásárolnak?
3: Hát ez egy jó időszak volt már a gyugonyban. Uh-huh. Néha vissza is mennék.
0: Jó, hát ez ne nosztalgiázzuk. Lényegében egy kocsiben és egy utasszervezőn kívül még mi szorult beléd ezekben az időkben?
3: Ezekben az időkben? Rettenetes túlélő lettem. Ugye abban az időben én elköltöztem a szüleimtől, és egy
0: hány évesen?
3: 15 évesen, és hát hivatalosan én kollégiumban laktam, de kollégiumban
0: soha életemben. A Björk az 14 évesen költözött el a szüleitől, csak mondom neked, hogy igen, van nálad keményebb.
3: Biztos, én egyébként nagyon lájtosan megoldottam, tehát nem volt semmilyen botrány. Egyszer-kétszer volt, hogy autóba kellett aludni, de tulajdonképpen ezt elég jól megoldottam. Ez a lázadó korszakom, én nem voltam szemtelen, én ilyen lázadó voltam, hogy nem engedtem beleszólni az életembe. Sok hülyeséget megcsináltam, így visszafelé, hogy öregszik az ember, elgondolom, hogy mennyi mindentől megmentettek volna a szüleim, ha én hagyom. De lehet, hogy nem baj, hogy neki mentem a falak. Volt egy-két ilyen nagyon durva dolog, amivel így szembe kerültem az életbe. Az iskola, az érdekes, hogy már az iskola rendszer, a középiskola az nem nagyon tudott engem lekötni. Tehát, hogy így sok mindent csináltam, meg a magyart azt nagyon szerettem, de amúgy nem annyira. És aztán telt múlt az idő, a szüleim mondták, hogy van tisztességes szakmát kell válaszolni, és akkor elmentem vendéglátóipari szakmenedzser szakra a főiskolára, amit úgy sikerült kijárnom, hogy én még ilyen linkembert, amilyen én voltam ott, nem láttál. Tehát életemben egy tételt ki nem dolgoztam ott. Tehát tényleg 4 éve soha. Volt egy
0: hozzá nem nyúltam?
3: Hozzá nem nyúltam. Volt egy osztálytársam.
1: Nem hittem, hogy eddig arról beszéltél volna, hogy te voltál a példatanulás, meg nem tudom, minek a példatanulás. Tehát nem hittük volna, hogy ez
0: más. De olyan nem volt, hogy a füleden keresztül bejutott valami a
3: fejébe. De figyelni inkább figyeltem, de ha unalmas volt az óra, én képes voltam elaludni. Tehát volt olyan, hogy kátyáztam, és ugye abban az időben hosszú olyan volt, nem azért, mert akkor még volt a mostanihoz képest, és hosszú göndör hajam volt, és emlékszem, hogy kátyáztam, és az egyik iskolában, amikor elsőbe átraktak, és első nap voltam abban az osztályban, és valahogy nem tudom, passziánszoztam, és egyszer csak mondta hát baromi unalmas, nem tudom milyen óra volt éppen, de mondta a tanár, hogy fültöske, tedd el a kátyát, mert kidobom. De hát én meg passziánszoztam, mert tudod, végre nyerésre álltam. És akkor egyszer csak összeszedte a kártyát, és ki akarta dobni az ablakon, de az ablak zárva volt, és így leperegtek az ablakon. És abban pillanatban nagy röhögés, és tudtam, hogy én beilleszkedtem ebbe az osztályba. Tehát, hogy tudtam, hogy 10 perc alatt sikerült elintéznem. Annak idején volt egy műsor, a Most című műsor, ugye kezdtem én a televíziót, a TTT, a Tizentúliak Társasága műsorban, de ott valamiért egy kicsit öregebbnek tűntem a többinél, indult ez a Most című műsor, és akkor megkértek, hogy vezessek ott műsort, hogy próbáljuk átmenni, mert akkor ott már sokan voltak, és ezt nagyon-nagyon szerettem. Volt egy tábor, két hetente jelentkező műsor volt, nem volt egy ilyen nagyon gyakori adás, és borzasztóan szerettem azt a műsort, kiéltem a kis ambícióimat, és egyszer jöttünk haza elsőben 15 évesen egy ilyen Most táborból, az Alából, és egy ilyen UAZ Jeep, az öregek még tudják, hogy az milyen, egy UAZ Jeep-el jöttünk haza, és hátul ültünk, de ez valójában ilyen kétszemélyes Jeep volt, és hátul egy ilyen nem is tudom, egy ilyen fán ültünk hát, és hát ahogy fújt a szél, kifújt a gumit a hajamból, és egy ilyen Y alakba így beállt a hajam, mintha két nagy cofom lett volna, így fölfelé, ahogy ugye húzat két oldalt. És hát, hogy is mondjam, hát senkit nem bíztatnék az alkoholivásra, de akkor én valamiért aznap nagyon elbúsultam, és hát nyilván azért, mert vége volt a tábornak, egy picit többet ittünk a keleténél, és reggel 5-kor mentem haza, és próbáltam betalálni a kutyukba, de sehogy nem sikerült, mert egy 40 percet próbáltam, a kutya már ugatott a lakásba, és akkor becsöngettem, mert tök mindegy, reggel 5 van, hát a föl van az anyámék, és akkor apám így kinézett a kukucskáról, láttam, hogy kinéz valaki, majd így kinyitott az ajtót, de a láncot nem vette le, Szóval, ki tetszik keresni? És akkor mondom, hogy apukám, én vagyok az. És akkor másnap le kellett vágassam.
0: Figyeljem, ez a jó sztori. Elmesélhető, hogy lettél a Dáridó menedzsere?
3: Hát el, nem vagy rá nagyon büszke igazából.
0: Nem. Ez egy marha jó történetet fogtok hallani Magyarországról.
3: 1997.
0: 97 kezd.
3: Úgy történt, hogy kim voltam.
0: Megnő Kofferos Robi.
4: Igen. Mondja, 22?
3: Nem, 21 voltam. Kimentem másfél évre Angliába, és hazajöttem Angliából. Akkor sem szerettem az öltönyt, hogy mai napig nem szeretem. És megjöttem Angliából, és próbáltam valami munkát szerezni, de amikor kimentem, akkor a pizzátnál voltam ilyen üzletvezető helyettes, az annyira nem elégített ki. Egyrészt olyan szaga volt a ruhámnak, hogy hiába mostam ki, az elkén kell tároljam, mert hogy minden egy ilyen
0: fast-food
3: szagú volt, igen. Na, lényeg az, hogy elmentem körülnézni, hogy hát én színén szeretnék lenni, mi a felét lehet csinálni, és akkor elmentem az egyik ilyen casting céghez, ahol hatalmas forgolódás volt. Ez a Mahírnak az épülete volt, ahol a TV2 mai napig van, és találtam ott egy ismerős, és kérdeztem, hogy te mit keresel itt, és mondta, hogy fú, hát most indul egy TV, a TV2, magán tévé lesz, kereskedelmi tévé, és szuper, és akármi, és mondtam, hogy és szerinted lehet itt, hát most már lezárultak, már fél éve castingolnak. Mondom, de hát én most jöttem, az nekem valami kell. És akkor elkezdtem járkálni az épületbe, gyűjtöttem az infókat a büfébe, itt ott mindenhol hallgatóztam egy kicsit, majd másnap felvettem az egyetlen érettségiző öltönyömet. Volt egy meglaboros fekete nagy mappám, ami a nagymamámtól örököltem, hogy ott dolgozott, nagyon és akkor jó. Teleraktam ilyen mindenfajta papírral, meg egy A4-es füzettel, és akkor én nagyon komoly arccal beültem egy-két helyre, és mindenhol azt gondolták, hogy én valaki vagyok, persze én akkor senki nem voltam, és akkor az étteremben találkoztam a Galambos Lajossal, akit egyébként ismertem, és beszélgettem egy pár szót, egy asztalhoz ültünk, és
4: ezt egyébként már ismertem, de lesz már
3: tehát ismertem egyébként, mert annak idején a CD akkor még kazett eladásainál, hogy árultam én is kazettáját az iskolába, és
0: hát, gyerekkori ismerőse volt Galambos Lajos. Igen, világos, folytatjuk.
3: És képzeld el, hogy elég hamar kiderült, hogy itt valami szórakoztató műsor lesz, és mondtam, hogy tulajdonképpen nekem ez jó lesz, és akkor úgy elkezdtem, hogy nagyjából összerakni a képet, de nem volt teljesen világos, csak az, hogy harmadik emelet. És akkor beültem a szórakoztató főosztálynak az egyik irodájában, és egyszer csak jön egy fiú tele papírokkal a kezébe.
0: Megállunk. Tehát van egy zseniális pillanat a történetben. Fölmegy a harmadik emeletre, kinyit egy üres szobát, bemegy, leül. Ez a csodálatos, folytasd.
4: Akkor nem az a zseniás, mert ott az, hogy bemegy egy izével, loptáskával az épületben, már az
1: kamu papírokkal.
3: Teljesen kamu papírokkal, és már arra is emlékszem, hogy egyszer benyitottam egy értekezletet, ahol megijedtem, mert nagy emberek voltak, mint később kiderült magától, vagy Ferenc is ott volt, és akkor így benéztem, és akkor így mutogattam, hogy csak folytassam, és becsuktam az ajtót. És ettől kezdve tudtam, hogy a vezérkar is ismer. És akkor a harmadik emeleten volt a szórakoztató osztálynak az irodája, és akkor egyszer csak jön egy fiú, tele papírokkal kezébe, azt mondja, hoppá, te ki vagy? Mondom, én a Regős Robi. Igen? Várj, nem láttam a nevedet, azt hiszem, hogy ez üres. Ez nem a 26-os, vagy nem tudom, hogy hanyas iroda volt. Ezt mondom, de. Akkor várjál, fölírom már. És akkor elővette a listát, azt mondja, és melyik cégnél? Mondom, a Dáridónál. Dáridó neved. Ja, és mondom, szeretnék egy számítógépet, telefont, és írjátok ki a nevemet, hogy turné menedzser. És az így kezdődött, írták, egy hisma írták. Menj a fizetés, hát mondom, van szerződésed? Mondom, valamit aláírtunk, de mondom, még semmikor. Jó, elintézem. És akkor egy hét múlva tulajdonképpen volt szerződésem,
1: ezt
3: és 7,5 évvel dolgoztam. Amikor eljöttem, akkor azért elmeséltem.
0: Nekik? Elmeséltem
3: Lajosnak
0: nekik?
3: Elmondtam, hogy
0: mit csinál, röhögött?
3: Röhögött, mert azt mondta, hogy ha nem lettem volna, jó, úgyis kirúgtak.
0: Hát persze, jó,
3: tehát,
0: csak
3: hogy nagyon
1: tök
3: kemény,
1: jogos, persze.
3: Nagyon csak... kemény, első egy-két évben nagyon kemény munka volt, utána már sokkal lazább. Rettentően szerettem ezt a milliót. Ugye közben én iskolába, főiskolára jártam, amit úgy végeztem, ugye, hogy soha nem, hogy hívják, voltam egyetlen egy tétel sem nem dolgoztam ki. Az is igaz, hogy aki viszont kidolgozta a leányzó a tételt, az rendszeres, és ő írta, rendszeresen rosszabbul szerepelt, mint én. Volt egyszer-kétszer, amikor úgy mentem el vizsgázni, egy szót nem tudtam, és megkérdeztek, hogy hát ez nem lesz jobb négyesnél. Akarok egy kérdés az ötösre. Nem, négyes, fantasztikus, hát úgy rohantam ki. És tulajdonképpen utána megint elmentem külföldre, és úgy jelent,

0: Nem, az ő szájában hallom, hogy tehetségtelen vagyok, már itt sem vagyok, és köszönöm a lehetőséget. És akkor nagy nehezen így rábeszéltem magamat, vagy magamat rájuk, és akkor mondták, hogy de hát itt kellett egy 4 soros versekét írni az alkoholról. És mondom, semmi gond, előveszteni posztitet, és mondom, milyen alkoholról írjak? És mondta, hogy sör, bor, pálinka, és akkor sör, bor, pálinka, bizony, be vagyok állítva, akármit mond Tóth Kelemen, be kell rúgni rendszeresen, jöhetek? És akkor mondta, hogy akkor ezt adjam be írásba. És akkor leírta, hogy egy ilyen posztet beadta, és mondta, hogy jó, látjuk, hogy magát nem ússzuk meg, mit hozod? És akkor mondtam, hogy mit hoztam, adatlan papírom,
1: és mondtam... Beteszi a lámát, és onnantól már bajban van mindenki.
0: Mondtam neki, hogy azt hiszem, hogy József Attila Mama című versével kezdtem, és akkor mondtam, hogy hát én diszlexiás vagyok, szóképes olvasást tanultam, és hát ennek az a hátrány, hogy ezt visszafelé is el tudom mondani. És akkor a Benedek Micu tanár úr hozott egy ilyen orsós magnót, egy ilyen szallagosat, és mondta, hogy ha ez érthető, amit én visszafelé mondok, fel vagyok véve, ő bármi, ő kiállja nekem. És hát rá sikerült.
1: Fordítva visszafelé játszották, és jó volt.
0: Igen, és jó volt, képzeld el.
1: De mikor gyakoroltad ezt?
0: Nem tudom, annak idején úgy láttam, hogy túl sok
1: időm volt. Érted, otthon kell, nem, ki kell próbálni azt, hogy visszafelé tudnak beszélni, mint egy magoltak.
2: Nem tudom
1: mondani
2: jelenleg, hogy nagyon bírlak, vagy gyűlöllek ezekért a mázliaidért az életben, de komolyan, tehát hogy most már...
3: Az minden csak nem mázli.
2: Nem, ne harag, hogy azért ezt nem tudom mindenki.
1: Minden csak nem mázli. Minden csak nem mázli.
2: Pont ebben a szituációban szerintem egy szerencsés, vagy nem hátrányos, nem hátrányos. Azt, hogy ilyen szóképeket tanult meg olvasni, és ezt visszafele el tudtam mondani, bocs.
3: Nem az a lényeg, hanem az, hogy abból
0: de ennek például semmi értelme, ezen kívül soha semmilyen előnyöm nem származott belőle. Csak ugye egy másik rádiónál dolgozom, és baromira utálmunkra hosszúan föl kell olvasni valamit, mert ugye ez a diszlexia miatt néha más-mást olvasok. Itt lehet most csúnyát mondani a rádióban, mert nálunk nem nagyon lehet napközben most észre.
1: Azt tudod mondani, hogy Lajos Simicska, vagy mit akarsz mondani?
0: Nem, a másikat tudod, a 4 betűs C-vel, a 3. betűjével, nem.
1: A Pino?
0: Nem.
1: Ja, a Geci? Nem, vagy mi van?
0: Azt történt, hogy hazajöttem külföldre, és munkát kerestem. Ez nem akkor volt, amikor egyébként a TV2-höz elszegődtem. Hogy... Ugye én vettem egy ilyen Népszabadság nevű balliberális borzalmat, csak vincuként mondom, és nézd, és bele van írva, hogy bérbe baszást vállalok. Úristen, mennyit változott is 2 év alatt a világ. Ilyet lemernek írni, hogy bérbe baszást vállalok, és akkor lebetűztem. És mondom, hát ez bérbe. Hát mondom, én ezt nem hiszem el. Fölhívtam anyámat, hogy képzeld el, anya, munkát nem találtam, de az van itt, hogy bérbe ízélést vállalok. Szóval nem, az biztos nem lehet. Ilyen, mit vettél te valami pornólap? Nem, hidd el, nem, ez Népszabadság. Az biztos nem az. És kiderült, hogy bérbe szabás van, de én ezt akárhogy betűztem folyamatosan, én nem tudom, biztos akkor, hogy
1: ugye... Freud, egy kis
0: a Freud. A Freud, így van, biztos volt benne egy kis Freud is, de én csak azt mások olvastam, és a végén ugye bérbe szabás volt, amit én rosszul olvastam, na mindegy, lényeg az, hogy az annyira nem előny. Nem előny, amikor egy-egy dolgot így másképp olvasol. Én például Amerikában, amikor láttam egy görög értelme, hogy gírosz, én mindig azt mondom, gyors. Mi? Tudnak magyarul? Tehát, hogy volt egy-két dolog, és ugye én elég sokat éltem Amerikában, ahol azért voltak meglepő dolgok, pont azért, mert hogy ilyen diszlexiában néha az elég kellemetlen. Tehát ezt ne irigyeld. Bár azt mondjuk, hogy a diszlexia egyébként más agygondolkozás, vagy agymenetet utal, és ez biztos, hogy másképp forog az agyam. Tehát mást veszek észre egy bizonyos dologból, vagy más szűrök le, mint a normális emberek. Ez nem azt jelenti, hogy a normális emberek rosszat szűrnek le, ez azt jelenti, hogy én mást
2: veszek észre. Nem, csak ebben az esetben nem volt hátrányodra, tehát hogy sőt.
0: Nem, egyébként Amerikában is tulajdonképpen szerencsém volt, de az nem évült még el, úgyhogy ezt nem mondtam. Maradjunk annyiban, hogy elmentem egy castingra, ahol mondták, hogy hát ne arra ugyan maga mit keresik, és kérdeztem, hogy miért, és mondok, hogy hát kisportolt, szőke magas férfiakat keresünk egy német országban játszódó háborús filmhez, én pedig mondom a hallgatóknak, hogy egy alacsony köpcös kopasz, nagyórú ember vagyok, tehát pont az ellenkezője, mint akit ők kerestek, és akkor mondtam, hogy hát semmi baj, karakter színész, hogy bármit el tudok játszani, mondták, hogy hát ez talán nem, és akkor a lapom szerint valaki ajánlotta, hogy menjek el az NBC televízióhoz, mert ott riportert keresnek, és ott pont magyar nyelvű embert keresnek, és hát ha én jól beszélek magyarul, akkor nekem ott helyem. És akkor elmentem ehhez a, az emberkéhez, akinek megadták a telefonszámot, két bibi volt, az egyik, hogy ezt a vízummal mentem, amivel nem

0: lehetne munkát vállalni, ez az egy ilyen erős turista vízum. És hát ott elmondtam, hogy én mit tudok, mondtam, hogy hát remekül beszélek. És hát, hogy akkor ugye én már dolgoztam rádióban egy műsorvezetőként, de a televízió az egészen más, meg az más, amikor az ember odaáll egy mikrofonnal, és valamiről meg kell interjúolja a másikat. És azt mondta, hogy én kellek nekik, van egy kis biből, nem vagyok nős, és nem, nincs munkavási engedélyem, mondtam, hogy én az egyiket meg tudom oldani, ha ők a másikat. És tulajdonképpen így megoldottuk ezt a helyzetet, és szereztek nekem munkavási engedélyt, és életem egyik legjobb részét töltöttem Amerikában. Ami úgy indult, hogy én színészben megoldottam, hogy én most riporter vagyok, és baromra elhittek, hogy riporter vagyok. És amikor az ember nehéz szituációban van, mindent le lehet gyűrni, és ezt mondom a nem színész embereknek is, hogyha úgy állnak hozzá, mint egy szerephez, akkor sokkal könnyebben el lehet viselni a rosszat is. Aludtam én olyan helyen Chicagóban, ahol a bogarak mászkáltak, és mondták, hogy hát ez az egy szoba van, mert akkor pont volt valami kosár, nemzetközi kosármeccs, és hát nem lehetett semmi. És mondtam, hogy most ez a 60-as évek FBI-os megfigyelő vagyok, és hát ki kell bírni ezt a szobát, és egész jól ment. Tehát, hogy minden rosszban volt valami jó. Vettem egy autót $700, amiben volt 201 000 mérföld, tehát olyan 320 000 kilométer, és hát annál sokkal jobb autóim voltak már akkor Magyarországon, de mondtam, hogy most próbáljuk ki, hogy ez megy, mert hogyha nem megy, akkor ezt mégiscsak el lehet adni valamennyiért, akkor nem bukom annyit, mint egy normális autón, és beletettem 36 000 kilométert, tulajdonképpen Bostontól kivesztik, ami a teljes keleti partja Amerikának, végigmentem vele többször is. Fönn voltam Illinois, tehát fönn voltam Chicago, Cleveland, végig a kanadai határon, és ami közte van, tehát hogy egy átlag amerikai egész életében 4-5 államban jut el, és nem jut el külföldre. Most ugyan az elmúlt 10 évben elkezdtek külföldre járni az amerikai fiatalok. Az amerikaiak nem nagyon utazósak, kurvas, nagyon sokan vannak, de ők úgy gondolják, hogy elmennek Las Vegasba, és ott gondoláznak egy fél órát, meg fölmennek az Eiffel-toronyba,
1: hát, ami fel akkora. Hát nekik az is utazás, hogy mondjuk egyik államból a másik.
2: Azt tudod,
1: igen, nincs távolabbi
2: államból. Tudod, honnan tudom, hogy rádiós vagy?
0: Honnan?
2: Hát azért nem sok segítség nem kellett neki, ugye, hogy rendesen lökted. Most lökjük rá egy kis zenét, és folytatjuk, jó?
0: Az Ihos Jóska volt, akkor 24 óra szinte, akkor nem voltam gazi. Hogy ott csináltad, de nem jövök.
2: Regős Robi van a stúdióban, az életéből hallunk olyan történeteket, amik már jogerősítélet benne nem hozható. És,
1: többségük
2: elévül.
1: Sok mindegyik.
3: Kiszínesek.
2: Kiszínesek világában vagyunk, zsírkutyának puszíjuk most is. Lényegében minden eszközt vezettél, ugye már?
0: Mindenre van jogosítványom, igen, buszra, teherautóra, repülőre, hajóra, minden. Tehát, olyan, általában, amikor igazoltad egy rendőr nagyon ritkán, azt is vezethetek. Tehát, a jogosítványon meg tudom mutatni ilyet, ritkán láttok szerintem.
1: Na, igen.
0: Az én jogosítványom végig van pecsételve.
1: Ezt hol szerezted?
0: Képzeld el, hogy ezt hivatalosan, tehát nem vagyok rá büszke, de ezt hivatalosan szereztem, és szépen végigjártam. Volt egy olasz filmsorozat, amiben kamiont kellett vezetni, és kifizették a busz és a kamion jogosítványomat.
2: Megvan az összes, tényleg.
0: És azt mondták, hogy az ilyet ritkán látnak. Van azért egy-két ember, akinek van, de akinek motor is, meg busz is, meg nehéz pótnak.
1: Szóval, a repülő például, hát az, vagy mi van ott meg?
0: A repülő az más, a pilóta engedély az itt nincs, meg a hajó sincs.
1: Minden, amit el tudsz képzelni, az, hogy én, mint laikus, aki életemben nem vezettem icipici bicikli, mondjuk, tehát egy közepes motor, nagy motor, durra motor, pici trabant, kicsit
2: nagyobb, durva,
1: nem, már átmentünk a kicsi trabant, aztán valami nagyobb kockakocsi, aztán egy mini tranzit, mondjuk, amivel költözöl, aztán még nagyobb tudszal költözöl, már egy buszod van, viszed a gyerekeidet is, egy egész foci csapatot viszel magaddal, a lakókocsit viszed magaddal, két lakókocsit viszel magaddal, és folytathatnám. Tehát, hogy ennek nincs megállása, de
2: azért a jelzés tudománya, a szemiotika nem tud fölkészülni a női agyra. ezt a felosztást, hogy nagyon pici kicsi bicikli, és egy pici autó, erre gondolom,
1: nem
2: gondoltak, amikor ezeket a piktogramokat.
3: De nem gondoltam.
4: Hát nem, de itt van egy busz mögött valami utánfutó.
1: Tehát, hogy írd le azért szépen,
0: hogy busz mögött például lehet nehéz pótkocsit is vinni, ugye most már ugye 3,5 tonna
2: feletti. Hány tonna volt a csúcs?
0: Ugye nem olyan rég voltam úgy Olaszországban, emlékszel, hogy, hogy busszal kell kimenni, és a buszon volt egy utánfutó, és úgy szálltam fel a buszra, hogy volt rajta 50 tudatlan ember, aki nem tudta, hogy én ezt a buszt életemben először vezettem, és rögtön elmentem.
2: Ez hány tonna volt?
0: Nem tudom. Nem tudom. 30 biztos.
2: 30, aha.
0: De azt mondom, hogy köd volt, és esett az eső egész Olaszországig.
1: Hát persze, hát mi más? De amúgy tényleg, tehát az, hogy egy szép napos időben vezessél először ilyet, ennyi ember.
2: De miért szeret buszt vezetni? De miért?
0: Mert nem vezettél még soha
3: buszt. Mert összörös mozom a buszok iránt.
0: Ugye annak
2: idején... Fogadjuk ezt el, mint a kacsacsőrű emlőst, hogy van olyan, aki ösztönösen...
3: Mozolik a busz iránt.
0: Én nagyon keveset jártam busszal, mert már 14 éves korom óta
2: autóban. Én a cserékkályhák iránt ösztönösen
0: de a cserékkályhában sokan nehezebb megtenni egy pár kilométert egyébként egy busszal. Tehát hidd el.
3: Nem biztos.
1: De bonként tudod.
3: Szervezés
0: kérdés. Ez igaz. Szóval,
2: jó busz... érzés volt utasokat szállítani neked, Robi, Olaszországba titokban?
0: Nem, azért nem volt jó érzés, mert úgy voltam velük, hogy a szerencsének tudnák, hogy én hogy kerültem oda a buszba. Nem, ez nem volt.
2: Nem, nagyon jó kérdés volt. Mit éreztél, miközben vezettél?
0: Ha ők tudnák, hogy ezt először vezetem ezt a buszt, Nem beszélgetnek ilyen nyugodtan hátul, de nem volt semmi gond egyébként, tehát hogy nagyon sok helyen vezettem.
2: Amikor este lefeküdtél a szállodába, úgy gondoltál magadra, mint egy jó távolsági buszvezető?
4: Nyilván.
3: Szerintem van ilyen ember, aki így gondol magára.
2: Hát ezt csinálja, érted? Nem én találom ki, ő találja ki, hogy hadd vigyem el a buszt egy kicsit.
0: Ugye a buszos haverom azt kérdezte, hogy te nem vagy normális, tehát hogy a te pozíciódban, te autóiddal, valaki élvezze azt, hogy busz vezet, azt mondja, te hülye vagy.
2: Majd ha lemegyünk, megmutatom a kocsiját, és akkor megérted.
0: És tényleg engem boldoggá tesz, ha ilyen nagy autókat vezetek. Most kamiont is szívesen vezetnék, ugye amikor születésnapom volt tavaly, egy barátom elintézte, hogy egy vidéki nagyvárosban mindenfajta busz kipróbáljak, és a leginkább az egy Mercedes csuklós busz tetszett, és hát mondták, hogy hát ne aludj, de már 100 kilométert mentél, és egyébként GPS van az autóban, tehát azt képzeld el, hogy ott is úgy kellett menjek, hogy mondták, hogy itt jobbra, itt balra, itt álljál, mert utasok, és akkor fölvettem az utasokat, és hát nem...
1: De hogy nem úgy egy üres busz próbálták ki a garázsban,
0: nem lehetett üres telefen. Busz kipróbálni, mert hogy van benne GPS, ezért menetrendszerint járatokat próbáltam, csak én abban a városban egyáltalán nem vagyok otthon, azon kívül, hogy háromszor voltam életemben, ott ült mellettem, aki is mondta, hogy jobbra, balra, itt izé, ott került meg, vigyázz arra, hogy ott tudod a csukló, meg kaszál, tedd ki az orrát jobbra, és akkor mentő, és hát ott jöttek az emberek, és hát emlékszem, hogy amikor vége volt 2 óra gyárban a munkának, akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy nem látok semmit a buszban, a busz tele lett. Addig mondjuk volt benne, mit tudom én, 30 ember, vagy 50, és aztán meg lett 200, és hát mondom, hogy Jézusom, hát
2: életemben nem ember. Akartam tömeget szállítani, érted? Ő meg többször is szállított tömeget.
0: De van ennek egy
2: busz. Melyik volt a leggyorsabb kármű?
0: A leggyorsabb járműnél ott voltál, az egy...
2: Annyira utálom, mindenki hülyének néz a szak. A Bárdos Drák is ezt mondja, hogy olyasmiket kérdezek, amiket tudom. Figyelj, ez egy trükk! A hülye médiában csinálják azok, akik így próbálnak, igen.
0: Nyáron vezettem egy Ferrari Scuderia F1-et, ami egy ilyen speciális 8 példányszámból álló típus karbonmotoros, könnyített Forma 1-es motorra alvázra épülő sportautó, és erről azt kell tudni, hogy ilyen 3 másodperc alatt van 100, és 309-el vezettem a Pannonia ringen, de úgy, hogy amikor beültem, te ott voltál a box utcában,
2: akkor én nem ültem be, nem vagyok őrült, nem vagyok bolond. 3 másodperc, az fönn vagy 100-on, édes, én a 4. másodpercben már mindent kihányok, érted?
0: Hát igen, tudok, mert az történt, hogy beült a tulajdonos mellém, és elkezdtem vezetni, és azt lehetett hallani az autóba belül, automata változó, és mondta neki, hogy te figyelj, ez ilyen rövidek a sebesség, ezt már 200-al mész.
2: Tehát amíg ezt a mondatot kimondtad, addigra már fölmentél 200-al.
0: Tulajdonképpen mindenfajta autóvezetésemnek, úgyhogy én tényleg aztán mindent vezettem, Ausztrálián kívül mindenhol, Japánba, Amerikába, Angliába, Ázsiába, mindenhol is mindent vezettem, és mindenfajta tudásomnak ellentmondott, amikor megyünk olyan 220-30, és a Pannonia Ring az egy motorosokra szakosodott pálya egyébként, nagyon kanyargós, tehát autóknak lassú, azt mondja, hogy ne fékezzél, csak váltsál vissza, akkor, és rögtön adjál gáz. És amúgy 220-nál mondjuk így megcsúválja a fenekét az autó. Mert adtál egy gáz, és visszaváltottál, és akkor azt mondja, hogy, ne, hogy magamba bízzak, meg az autóban ezt nem lehet felborítani, de tudtam, hogy ha felborítom, a Nemzeti Bank nem vált ki onnan. Tehát, hogy ez volt, illetve volt egyszer egy pálya Porsche, egy pálya autó, amit szintén Pannonia Ringen vezettem, ott egy részeg osztrák tulajdonos, aki az Istvánnak volt a tulajdonosa, ültetett be, és ez most, tavaly előtt nyáron volt, akkor valamilyen...
2: Most mennyit nyomtam?
0: Ott nem tudom igazából, hogy hány kilométerrel mentem, mert nem tudtam figyelni az órát, mert csak az utat figyeltem. Itt is egyébként a kamerákon lehetett látni a 309-es óraállást, nem, mert hogy annyira gyors ez, hogy nem nézel az órát, amikor vezetsz a célegyenesbe. Ott a negyedik lettem az időmérő edzésen, úgyhogy én életem először ültem abba az autóba, és 600 ezer euróba került ez a kocsi, tehát hogy igyekeztem vele óvatosan hajtani. Nem tudom, hogyha akkor ott én
2: olyan sebességgel vezetek, hogy általában szép, nagy, lassú, méla nyugalommal nézegetem a kormány, a sebességmutatót. Tényleg, tehát csak mondom, hogy...
3: A családot.
2: Na jó, igen, nem, tehát
1: a mert egy filozófus habitusával
2: 70-80 kilométerre, csak mondom, hogy még nem mer lepillantani a mutatóra.
0: Ugye akkor, amikor volt ez a Ferrari-s felvétel, tele volt kamerázva az autó, mentünk kb. 30-40 kört, és amikor a leggyorsabb körömet mentem az utolsó egy-két körbe, akkor például a célegyenesben nem láttalak titeket, akik ott álltad a kamerával az út szélén, mert nem láttam igazából a célegyenesnek a falát, csak azt láttam, hogy megyünk, és az utolsó pillanatban két lábba ráálltam a fékre, és emlékszem, hogy füstölt a gumi, és úgy kanyarodtam be az utolsó kanyarba, mert tudtam, hogy ha ott egyenesen megyek, hát ez felrepül.
2: Ez tévedik, nem lát semmit, meg tudtam állni. Ja.
0: De egyébként igen, a legnagyobb élvezet az a Ferrari volt. Én se hittem volna, de az a Ferrari volt. Vezettem már ilyen autót, hogy mit tudom, Viper, meg vezettem ilyet, hogy Aston Martin, de azok sportkocsik voltak. A Ferrari meg versenyautó, tehát az egy egészen más dolog. Ebben a Ferrariban egyébként, amiből összesen 8 darab van, egy van Schumachernek, egy van ennek az emberkinek Európában, és 6 darab pedig Dubájban. Létezik ebből a típusból. Maga a Scuderiából van több, de ez ebből a speciális felszereltségű, illetve motorú, karbonmotorú autóval ebből csak 8 darab van.
2: Na mindegy. 5 percük van hátra, akarsz üzenni Orbán Viktornak, vagy valakinek, csak mert itt szívküldi műsor van.
0: Hát hallottam egy óra körül egy tök jó szlogent. Valahogy így volt, hogy Viktor takar, hogy vidd az összes haverod. Egyébként meg innen is csókolom. Na, és mindenkinek a legjobbakat kérdez. Kívánom.
2: Ja, ja. Lehet, hogy most alszik. Lehet, hogy lélek.
0: Szerintem egy ilyen ember nem mer már aludni.
2: De éppen összeszedi magát a...
0: Akkor tudta, hogy ott áll egy orvoscsoport az ágya mellett, és mély hatatásban van.
3: És miért is kéne a pihékül?
0: Nem, szerintem annyira egy ilyen pozíciójú, ilyen beállítottságú ember szerintem annyira szkeptikus, hogy szerintem a felségétől is új lenyomatot kereste, hogy biztos, hogy mellette fekszik le, ha esetleg mellette fekszik. Ja, ide jó volt így végszónál.
2: Igen, ebből a némi kis rossz indulattal próbáltunk kedveskedni a hajnalban.
1: Csak már Valentin napon.
0: Így van, szeressétek egymást, és mindenkinek szép hétvégét ez kívánunk.
3: Van remény, ezt még megszoktuk kérdezni.
2: Na, Robinál!
0: Szerintem van csak határon túl, tehát van remény.
2: Határon túl, egész pontos meg határon.
0: Van remény, és határ. Az sem mindegy, hogy melyik oldalon, tehát nem feltétlenül a keleti oldalon. Üzenem az albánoknak, hogy én viszont nagyon nagy szeretettel látom őket, és mivel minket is annyi helyen befogadtak, és én magam is voltam több országban bevándorló, vagy hogy is
1: már bevándorló buszsofőr.
0: Munkavállaló, így van. Azt gondolom, hogy emberi jogunk az, hogy a másikon segítsünk, pláne hogyha egy olyan országról van szó, ahol bár a segélyeket kapnak, de nem jutnak el az emberekig, és nincs munkavállalási lehetőségük, joguk van a munkához, az élethez, úgyhogy Rogán Antal úrnak üzenem, hogy ne legyen arrogán Antal, és innen is puszilom.
2: Most mint Orbán Viktor, mint Rogán Antal megrémült, de ez biztos is volt a szándékunk, és igen, köszönjük, Robi, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a meghívást.
2: A ladásba. Élő van.
3: Az ennek a legősobbnak nem lehet könnyű.
1: Mindjárt jön.
2: Mert?
3: Hát nem lehet neki.
2: Nem lehet, saját, persze, senkinek nem könnyű. Mondjuk el, hogy a bátor kis mókus, aki azt mondta, majd elmondja adásban, nem sokára visszajönő a Gerló, de nem ő a vendég, hanem Sugár János, szervusz.
3: Van remény.
2: Jó, átláttam a szót. Na, mondd a sztorit. Mondtad, hogy elmondod majd adásba.
5: Ja, csak annyit, ha már itt el, megkérdezte Ibrahim, hogy miért nem Bálintnak hívjuk ezt, ami ma van.
2: Most egy vicc.
5: És mondom, azért nem, mert Valentin. De ezt most akkor...
2: Valentin a vonalban.
6: Fazekas Katalin vagyok, és Szolnokról beszélek. Interneten keresztül hallgattalak titeket. Több megszakítással, mert reggel kezdéskor, aztán este, és most hajnalban fölébredtem, és kíváncsi voltam, hogy értek-e
2: még. De miért nem alszol?
6: De fölébredtem. Öreg vagyok már, és korán és ébredek. Uh-huh. Mondjuk 60, de ez már öreg.
3: Mikor fekszel?
6: Mikor feküdtem? Hát olyan 10 körül.
5: Ja, hát úgy nem kulsz korán
2: kell. De azért mondjuk ki, mert mindig panaszkodnak az öregek, és én is öreg vagyok, hogy van jó az öregségben, sokkal kevesebbet kell már aludni. Én fiatal koromban rengeteget aludtam, és álmos voltam.
5: Én is volt, hogy amikor nem szoptam, akkor aludtam, olyan is volt.
6: Hallom, a humorotok az még megvan.
3: Mi a vélemény a műsorról?
6: Nagyon szeretlek titeket, szoktam hallgatni a egyéb, de legtöbbször az a baj, hogy archívumból, így aztán mondom, kihasználom az alkalmat, hajnalban úgyse sokat zavarok másokat telefonba. Szolnokon nem hiszem, hogy túl sokan hallgatnak titeket.
2: Szerintem...
5: Hát Ausztráliában is hallgatnak, szóval...
2: De Ausztráliában többen,
6: tudom,
2: mint
6: hát
2: Szolnokon.
6: Tudom, hogyne.
3: Ausztrál nagyobb, mint Szolnok azért.
5: Nem nagyobb. Szóval akkor, mint Ausztrália.
6: Nem, közel sem, sőt, egyre csökken, úgyhogy lassan alig fogunk látszani a térképen.
3: És mi újság Szolnokon?
6: Nagy az elvándorlás.
5: Az agyva jól van?
6: Kicsoda?
5: Az agyva.
6: Az agyva biztos jól van, már elég régen láttam, bár nem messze van tőlem. De mióta nem szennyezik annyira, nagyon szépen kitisztult, úgyhogy a múltkoriba sétáltam, és még kagyló is volt.
5: Már nem is zagyva az agyva.
3: Kagyló is volt benne, hallod, Feri? Mi van az öngyújtóra írva?
5: Na akkor felolvasom neked, hogy mi van az öngyújtóra írva, nemzeti
2: múltkoriban
5: vásároltam. Következő. A dohányosok korábban halnak, később kagylónak öltöznek a jelmezbálon.
6: Aha. Akkor lehet, hogy ők voltak ott az agyvával. Hát nem tudom.
2: Na, összehoztátok Szolnokot és a
5: lehet.
2: Kisipart és a képzőművészetet.
5: Vagy legalábbis annak vannak öltözve.
6: Aha. Szóval nagyon örülök, hogy bevállaltátok ezt a műsort. Majd remélem archívumból végig lehet hallgatni, mert
2: az majd... az őrült, aki végig hallgat 24
1: végig dalban. Lehet, és köszönjük.
2: Köszönjük.
6: Bocsánat,
3: hogy az archívum.
6: Szakaszokba, mert azért végig... Nem, hát tényleg nem mondom, tudom, de nem majd valahogy kikeresem. és kitartást kívánok nektek továbbra is.
1: Köszönjük, már nincs sok hátra.
6: Igen?
1: Hát 8-ig vagyunk. Hát 1-3-4 óra.
6: És nem is fordítottatok úgy közben egy kicsit?
2: Én nem.
1: Nem, kitartottunk végig.
6: Mondjuk Tibor hangodon hallatszik, hogy te nem
3: vagyod.
2: Nem, igaz hittem.
6: De olyan náthás, olyan igazi náthás hang.
3: Nazális, tényleg, ez nekem is föltön.
6: Ugye?
5: Nem mondtam, hogy a Héraklejtos szerint, hogyha a világon minden füsté válna, akkor az orr lenne a megismerő.
2: ez a görög műveltsége, ugye? Ez odavágott korán hajnalba. Ja.
6: Nagyon. Én még ennyire nem vagyok kérünk friss,
2: hogy... a Gerló miatt.
5: Hát miért az, hogy a nazár is olyan eszembe jut valami funkció?
2: Valami szellemes és bölcs, igazad van.
4: Nem, mégis így egész hajnalba kapkodtak, és szopogatós gyógyszereket.
6: Aha, és mindannyian ott vagytok. Na hát, nagyon örülök. Nagyon jó volt hallgatni titeket többször is.
2: Köszönöm.
6: Többször is. Leginkább egyébként nem tudom, kivel beszélgettetek a tüntetések szervezéséről, őt nem ismertem, még nem hallottam róla. Tegnap délelőtt olyan 11 körül volt.
2: Szilágyi Sándor, igen.
6: Hát az nagyon tanulságos volt az a riport.
2: Hát jaja.
3: Nem csak tüntetés szakértő, hanem fotográfia
2: szakértő. Ja, igen,
3: még ahhoz is ért.
6: De hát amit a mostani tüntetések, hát azon nem tudok egész nap napirendre térni. Mert én itt Szolnokon itt csak a hírekből tudom, hogy mi történik Pesten, mert fölutazni nem igazán tudok.
3: Hadd kérdezek valamit az Eleven emlékműről, hallottál? Szabadságszínpadról? Hallottál? Szabadság. Csak kíváncsi vagyok.
6: Hogy
3: nem. Hát ez egy olyan tüntetés, amit bárhol meg lehet csinálni, beszélgetnek az emberek, leülnek, összeordják a székeket, a szabadságtéren már napi szinten, és beszélgetnek.
6: Oda egyszer fölmegyek egyébként a szabadságtére, mert oda egyrészt megnézni ezt a szörnyet, amiről annyit behallgattam, meg ezekre a beszélgetésekre nagyon kíváncsi lennék. De hát az a helyzet ám, hogy a vidék, főleg a Dunán a keleti része, iszonyúan kimarad mindenből. És ma már olyan drága a közlekedés is, hogy nem úgy van, hogy na kapom magam és felszaladok Pestre valami rendezvényre. Szóval iszonyúan.
5: Ha csak nem hoznak busszal. Lámpása elpislákol.
6: Micsoda?
2: Most ez hogy jön ide?
3: Ha föl szeretné jönni az Eleven emlékműre,
6: igen?
3: Beszélgetésre, akkor amíg nem lesz egészen jó idő, akkor le kell ellenőrizni, mert hetente kétszer van beszélgetés. A többi másik két napon pedig a szabadságszínpad, aminek a Várdos DLKG is az egyik szervezője.
6: Tehát ezt gondolom valahol fenn van interneten.
3: Persze, ha ilyesmit, hogy Facebook meg ilyeneket tudsz használni, akkor megtalálod, de nagyon nagy élmény. Ezt állíthatom, és ha teheted, és mások is hallgassák meg, mert ez az igazi tüntetés. Tudod, nem az az érdekes, hogy egy nagy tüntetésen 5000-en vagy 15000-en vannak ott, hanem hogy 300 napja, minden nap ott van.
6: Igen.
3: 35-40 ember, és beszélgetnek, és megszervezik, és odaviszik a fűtést, barkácsolnak egy házat. Hogyha lehet kapni a Balkon című folyóiratot, a februáriban lesz egy cikk arról, hogy mi ez az egész, ha még nem árusítják, akkor két hónap múlva az interneten a Balkonban el lehet olvasni.
5: Kérdezzük meg a sugárt, hogy nem véletlenül ő írta.
6: Balkon? Tehát ha beírom
3: Balkon.
5: Te írtad, János?
6: Balkon, akkor kiírja nekem.
3: Balkon, és ez két hónap múlva, mert nagyon, nagyon korrektek, fölteszik az anyagaikat az internetre. Uh-huh. Ez egy nagy alakú művészeti folyóirat, szerintem a legjobb művészeti folyóirat. A Feri kérdésére válaszolva, az egyiket én írtam, az a címe... A másik az egy beszélgetés a Byronnal. Az én cikkemnek az a cím, hogy Kotányi Attila és Viktor Papanek találkozik a szabadságtéren, és beszélgetnek. Na, Viktor Papanek az, aki a design, a tártervezés kultúráját új megvilágításba helyezte. Az egyszerű, olcsó design, az egyik nagy terméke az volt, hogy $5 hogyan lehet rádiót csinálni afrikaiak számára, és az a kis bódé, amiben most beszélgetnek a szabadságtéren, az abszolút a Viktor Papanek szellemében épült.
6: Na jó, fel fogok menni a tavasszal, ha már egy kicsit szebb idő lesz, meg világosabbak lesznek a délutánok és az esték. Ja, de már ma reggel arra ébredtem, hogy a macskák vérnyognak, úgyhogy itt a tavasz nincs mese.
5: Más, más rímelő sor is van arra, hogy itt a tavasz, de azt most nem mondom.
6: A macskák azok jelzik, mert úgy tudnak fordítani.
7: Mindenki ravasz.
6: Na, hagylak titeket dolgozni.
5: Oké, köszönjük.
6: Vagy szórakozni, akkor most hogy mondjam.
3: Létezni, létezni.
6: Köszönjük szépen.
3: Dolgozz ingyen, vagy végez olyan munkát, amit ingyen is elvégezni.
5: Épp úgy az előző, hogy melyik műszakba akarunk lenni, ezért mind a hármat legyen.
3: Épp úgy az előző. Számunkra nincs szabad vakáció. Mindig dolgozunk.
5: Minden vakáció rab vakáció.
7: És akkor is dolgozunk, mikor nem dolgozunk.
3: Akkor dolgozunk a leginkább.
7: Igen.
1: Szerintem már kiszálltam, ugye?
2: Igen, igen.
1: Hát, hogy
3: én... Hát miért? Hallani?
1: Persze. Csak válaszolni lehet. Azt hittem, hogy ez még a búcsúval.
2: Én teljesen tájékozatlan vagyok. Mi van a bírósági pereddel? Az vége van annak?
3: Vége. Ez nagyon érdekes.
2: És fölmentettek, mint rongálót?
3: Nagyon érdekes volt a történet, mert...
5: Hallgassuk be a hallgatót, mert nem biztos,
3: ja,
5: hogy tudja, hogy mi az.
3: Nem is tudom. Oké. Szóval ezt frappáns rádiós műsorvezetők úgy szokták bevezetni, hogy akkor egy hosszú történetet fogjunk rövidre.
5: Igen.
3: Lehetetlen. A lényeg az, hogy egyszer egy ilyen közéleti felháborodásban egy nagyon szellemes stencilt kifestettem két helyre Budapesten, az egyik a VAM Design a Király utca 27-ben, a másik a Kogárt nevezetű ház, ami korábban az FMK volt,
5: igen.
3: Fiatal Művészek Klubja, legendás hely, és most meg megint valahogy az van, hogy eladja, vagy mert nincs is ott, vagy mert leszarja. És a Kovács Gábor a tetőn csinált magának egy luxus lakást, az alapsorban egy luxus éttermet. Zárójelben egyébként egyszer egy fogadásom voltam az étteremben, és hihetetlen gyenge volt. Tehát nem attól luxus egy étterem.
2: Arról a Kogátról beszélünk, ami ebbe az ebben 7 milliárdot.
3: 600 milliót.
2: 600 millió, 7 millió, én a focira volt, igen.
7: András út 122.
3: Azaz, igen. És az történt, hogy a Kogártnak valószínű jobb tanácsadé voltak. Ott hihetetlen, képzeljétek el, másnap vagy harmadnap olyan szürke festéke volt lefestve, amit nagyon nehéz eltalálni, mondjuk a járdának a szürkeségét. Tehát ez nem úgy megy, hogy bemész, és ezért totál. Tehát én csak azért tudtam megtalálni, mert föltűnt, hogy hol frissebb a szürke. És a VAM Design tulajdonosa pedig azonnal feljelentést tett a rendőrségen. És nagyon jó kapcsolatai lehetnek a rendőrséggel, mert a rendőrség még aznap kiszállt egy rendőrautóval és 6 rendőrrel a Fiatal Művészek stúdiójába, mivel valahogy azt sejtették, hogy ott lesz. És ott lesz az elkövető, és onnan be is idéztek egy művészt. Ja igen, még az is, hogy a műcsarnokban is kim volt. Mert meghívtak egy kiállításra, és úgy voltam, hogyha a műcsarnokba ezt kiteszem, akkor illik két másik helyre is, ami kevésbé védett kitenni. És amikor hozzám eljutottak, megmondtam ennek a... Igen, az volt a szöveg, hogy angolul wash your dirty money with my art, hogy a piszkos pénzedet a művészetemmel mossad. Ebbe egy apró kis szóvic van, mert ugye a pénzmosás angolul nem úgy fejezik ki, mint ahogy itt kifejeztem.
5: És ez azt implikálja, hogy a your money is dirty.
3: Igen, dirty money. És úgy folytatódott a dolog, hogy nem titkoltam, hogy ezt én csináltam. Ahogy ő megtudta, hogy ezt én csináltam, az eredetileg is horribilis 500 000 forintos kárértéket fölnyomta másfél millió forintra. Másfél millió forint, úgyhogy egy fél négyzetméteres egyszínű pencél van kint a falon, aminek a letisztítása áfástól, ezt pontosan tudom, kb. 10 000 forint, hogy ezt lesz egyik onnan. És ami nagyon érdekes, és ezzel a bíróság nem foglalkozott, hogy ezt a másfél milliós árajánlatot ezt egy olyan cég adta, amelyik a szomszédházban van bejegyezve,
8: tehát Király utca, mit tudom én, 29 vagy akármennyi, és egy olyan cég utána néztem, aki komoly ilyen közbeszerzéseken indult és nyert, tehát praktikusan rutinosak amúgy, hogy hogyan nyomjanak föl bármit bármire. Tehát ez 80 centi magasan volt, ők beköltségvetették az egész házat, mozgó állványzattal kell beborítani, az egész homlokzatot újra kell. De a lényeg az, hogy akkor volt egy tárgyalás, én elfogadtam el ezeket az árbecsléseket, levitték 30 ezer forintra, másfél millióra 30 ezer, és ez se tűnt fel is senkinek, tehát nem mondták, hogy itt valami súlyos szélhámosság van. És a tárgyaláson...
4: Néhány nulla véletlenül kellett.
8: Igen, elképesztő egyébként. A tárgyaláson kaptam 6 hónap börtönt, fölfüggesztve, nem tudom én, 2 évre, és akkor ezzel nem fellebeztem. És az történt, hogy akkor egy új ügyvéd vállalt el, egy nagyon profi ügyvédi iroda, akik pro bono, tehát az ügyért elváltak a védelmemet, és elkezdtünk a felebezésen dolgozni. Őrületes volt, mert tényleg egy nagy ügyvédi irodában a megbeszélés az úgy nézett ki, hogy 2 rendkívül csinos ügyvéd bojtár lány, vagy nem tudom, ügyvéd hölgy jött spirál füzette, és akkor el kellett mondani, ez is stencil, meg nem tudom, művészet, meg ez, mindent fölírtak. És vártunk arra, hogy kitűzzék a másodfokú tárgyalás napját, és az történt, hogy kb. Egy év múlva kaptam egy hivatalos levelet a bíróságtól, hogy az ítéletet megváltoztatták. Kész. Semmi, nem volt felebezés, semmi. Ez ítélete, hát most megváltoztatjuk. És akkor megváltoztattak az egészet próbaidőre.
2: Kár, hogy
8: az indoklásban már nem semmi nem szerepelt. Tehát nem volt olyan, hogy rájöttünk, hogy ez mégse, nem tudom, még nem is 30 ezer.
2: Küldtek egy másik levelet?
8: Gyakorlatilag azt mondták, hogy hát ez az ítélet kuka, akkor csinálunk egy másik ítéletet. Hát voltak elő újságcikkek, nem tudom, minden heti lap, a HVG is foglalkozott, a heti válasz, és mondjuk ott nagyon ekésztek, hogy
5: otthon. A hetivel kezdődő heti lapok is.
8: Igen, a heti is heti lapok.
2: Mivel ekésztek téged?
8: Hogy hát ez a szokásos, hogy mit tudom már én, de nem is a tisztetlenség, hanem hogy ez nem művészet, meg hogy ez garázdaság, meg hogy otthon is ismerd ezt, hogy akkor otthon is felrakod a lábadat az asztalra, vagy
2: otthon is festesz.
8: Nálatok címzár van az ajtó.
5: Otthon is van internet?
8: Szóval így történt ez a történet, akkor egy picit egy évig, ezt most már itt nyíltan elmondhatom, egy évig paráztam, mert hogyha bármi történik, tehát most mit mondjak,
2: tehát én is oldal felfüggesztett, nagyon rossz érzés,
8: vagy nem tudom én, a bicikliden nem még a hátsó lámpa, vagy akármit kitalálok,
5: akkor mész a dutyiba,
8: akkor megyek, és ez nekem azt is jelentette volna, hogy mint egyetemi tanár nem kapok, nem tudom, erkölcsi bizonyítványt, tehát nem alkalmazhatnak. Szerintem senki nem jutott az eszébe. Még elmerészkedtem a Ludwig lépcsőre, nem nyúltam semmihez. Hát tényleg akkor volt, ebben az időszakban volt, hogy elkezdődtek ezek a tüntetések, és
5: akkor
8: a Ludwig...
5: Akkor volt a Fekete György kód, akkor kezdődött.
8: Igen, és akkor a Ludwig foglalás volt egy hétig. Uh-huh. Ez meg volt?
2: Igen.
8: És aztán ez véget ért, és el lett felejtve, kellett valamilyen büntetést fizetni, vagy perköltséget, de végül is azt úgy, hogy belekalkuláltam, én nem akartam én ezt így megúszni, igazából azt gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha erről tényleg nyíltan lehetne beszélni, akármik aspektusáról, tehát arról is, hogy ez most mi az a művészet, amiben ez is belefér, vagy miért fér bele a művészetbe pont a 21. század, vagy mit tudom én, vagy pont itt és pont most ez, meg bármi egyéb. Úgyhogy ez a... És rengeteg vicces részlet van, amiről most nem térek ki.
2: Jó, van, örülünk, hogy azért végül is...
8: Megúsztam a börit.
2: A börit megúsztad.
8: Pedig volt egy a gimnáziumban, az orosz tanárom, Dr. Kincs Lajos.
5: Ezt úgy kell, szóval tudják a hallgatók, hogy ez a piaristáknál volt ez az orosz.
8: Ami a Mikszent téren szemben a Tilossal, az első orosz órán azt mondta, fiúk, az orosz nyelvet is a jó Isten teremtette, tehát tanulunk oroszul. és egy nagyon értelmes faszi volt, azok közé a tanárok közé tartozott, aki szándékosan kialakított egy nagyon merev rendszert, tehát pontosan lehetett tudni, hogy mikor fog feltűzni.
5: De és akkor
8: a hülye diák azt hitt, hogy most túljár az eszén, holott önnek ez volt a
5: cél.
8: És egyszer nagyon elérzékeny volt, és azt mondta, és ezt akartam most nektek elmesélni, hogy valami miatt nagyon jó hangulatban volt, és azt mondta, fiúk, ha valaha egyszer börtönbe kerültök, okvetlenül vigyetek magatokkal egy görög nyelvtant, mert nincs annál nagyobb öröm, mint az Odüsszeiát eredetiben olvasni. És úgy tűnt, hogy ennek valami alapja van, tehát kicsit, hogy tudja, hogy
5: nagyon kicsit ezzel én próbálkoztam, és tényleg nagy öröm, és hogyha különben az ember börtönben van, akkor
2: mit olvasson, igen. Férfiúról szólnék-e múzsa?
8: Egy a börtönben két dolgot lehet csinálni, vagy fordítani, vagy animációt
5: vagy
8: készíteni. Van ilyen animációs kurzus raboknak. Egyszer láttam egy
5: vagy lehetsz kölcsönös.
8: Persze, hát értem, mert van idejük. Nem, az animáció az hihetetlen időigényes, tudod megrajzolni a fázisokat.
1: De mondjuk másban nem különbözik, mint egy máshol, vagy a más iskolában megtanult, csak...
8: Nem, persze, hát ezzel, hogy eltöltsék azt a sok időt. És láttam egy olyan animációs...
2: Kiszínezem azt a három
8: diátadást,
2: még
8: hogy két
2: lámpaoltás előtt.
1: Azt a 130 levelet
8: kísérte a diátadóra a díjazott animátor.
2: Azt olvastam, azt nem is értettem, hogy a Velencei Biennáléra nem az idióták választják még ki a pályaműveket, hanem még a Petrányiék. Tényleg? Ez hogy fogható föl? Hiba a rendszeren belül?
8: Nem. Hát szerintem az van, mint szerintem sok más téren is, hogy rájöttek, hogy a túlnyerés, a minden az egy csomó helyen nem működik, főleg ahol nincs direkt nagy mennyiségű pénz. Mert ott szerintem ott nincsenek
2: sokkal.
8: És hát érted, iszonyú nagy égés, tehát a Velencei Biennáléről az a legfontosabb, hogy ott hogy ott egyrészt van egy nemzetközi kiállítás, egy nagy nemzetközi kiállítás, amit egy...
5: Na ki bolykottálja melyiket, ezt meséld el?
8: Én nem...
5: Magyarország részéről.
8: Mit?
5: Nem volt valami Velencei Biennálé elleni bolykott?
8: Ja, igen, hát elindítottak egy olyan kezdeményezést, hogy azért, mivel megváltoztatták a nemzeti biztos státuszát, aki most, azt hiszem, Balatoni Mónika, ha jól tudom, egy idegenforgalomban jártas szakember, ideig mindig művészettörténész, illetve olyan aktív kurátor volt, akinek van napi gyakorlata, tapasztalata arról, hogy hogyan kell kiállítást csinálni, plusz meg, hogy mi a túró ez a Velencei Biennálé, mert ugye általában azt hiszik, hogy ez egy nagy kiállítás, nagyon nagy presztízsű, de ugyanakkor ez egy nagyon spéci konstrukció, mert vannak nemzeti pavilonok, amiket még anno, tudom én, a múlt előtti század végén építettek a nemzetek. Nyilván vannak olyan nemzetek, akiknek nincs, mert akkor éppen nem voltak benne a pixisben, és oda a különböző nemzetek delegálnak művészeket. Na most ez csak úgy érdekes, hogyha azok, akik delegálják a művészeket, ismerik a Biennálét, ismerik annak a történetét, és ismerik azt a közeget, aki a többi pavilonban felelős. Tudod? Mert hát ez olyan, hogy hát a Jóska Pista azt hiszi, hogy menő az, amit
5: Jóska
8: a...
5: Jóska Pista?
8: Igen, csinál, és kiderül, hogy egy tök nagy égés az egész. És ugyanakkor meg szokott lenni egy nagy, közös, csoportos kiállítás, amit egy ismert kiállítás szervező rak össze. Az abban nincs beleszólás a nemzeti biztosoknak. Úgyhogy itt az volt a helyzet, hogy ez keltett egy megdöbbenést, hogy tényleg rengeteg olyan szakember lenne, aki tudja, hogy mi ez. Mert ez kommunikáció is, tehát ez nem csak az, hogy oda mész, és akkor két fikusz között az államtitkár mond egy-két szót, és akkor úgymond finom magyar borokat adnak, és akkor meg lehet írni a hazai újságoknak, hogy hatalmas sikerül veszte a nem tudom micsodát.
2: A finom magyar borokat,
8: hanem egy olyan kommunikációs helyzet, amiben ugyanolyan komolyan részt kell venni. És ezt kevesen tudják. Tehát ami igazából jól működött, idáig azt szerintem kettő volt. Az egyik, amit a Tímár Kati csinált a Fogarasi Andrással, ami meg is nyerte az ilyen nemzeti pavilonok számára kiírt aranyoroszlánt első ízben Magyarország. Ez pár évvel ezelőtt volt, és az előtt pár évvel pedig a Petrányi Zsolt vitte ki a Kisvarsót a Nefertiti testével. Ami szerintem más szempontból, vagy sok más szempontból is egy jelentős dolog volt, mert az volt az első olyan biennálé, aminek az előkészülete megmozgatta az egész magyar aktív szénát. Ha emlékeztek, akkor a úttörő áruház, nem az úttörő, a divatcsarnok. Akkor az még üres volt, és akkor a divatcsarnokból azt kibérelték, vagy megkapták, egy ilyen gigantikus nagy műterem volt, és ott még a Biennale előtt csomó más kiállítás volt, oda lehetett menni, jó volt.
2: Fekete Gyuri hatás az érezhető? Nem tudom, hogy az ő szellemisége az létezik, vagy...
8: A szellemisége nem, mert nincs szellemisége, remélem hallgatja. Fekete György arról híres, hogy 1991-ben, amikor azért még tényleg eléggé fiatal művész voltam, nem tudtam, hogy ez visszakerül hozzám, és visszamondják nekem. Egy névsorban látta a nevemet, és azt mondta, hogy én nem vagyok magyar művész. És az illető megkérdezte, hogy és miért nem?
2: Igen.
8: Mert ugye hát elvileg magyar volnék. Magyarnak.
5: Niger zsidán.
8: Köpött ki a föld. És azt mondta, hogy nem csinálok magyar művészetet. És ezt tovább nem ragozta. Na mindegy, szóval neki nincs szellemisége, mert ez egy ilyen...
5: Pénze van.
8: Még, hát most igen, most
2: nem
8: van
2: most,
8: pénze.
2: Tehát igen, nem.
1: Nem zárvetjük, hogy a kettő
8: egy. De az érződik, tudod, hogy elindult egy ilyen kis mozgolódás. Tehát, hogy tudod, most az MMA belengedte azt, hogy jelentkezhetsz tagnak.
2: Igen.
8: Megjelentek hirdetések. Nem kapod a havi apanást, mert ugye nem tudom, hogy a kedves rádióhallgatók, és ti itt tudjátok, hogy majd valamelyiketöknek egy szép jött ez a Petőfi vers, ez a láncos kutya meg a szabad farkas, vagy hogy hívják, hogy bizonyos művészek...
2: Farkasok énekes kutyák dal.
8: Igen. Bizonyos művészek kapnak egy havi alapjuttatást, csak azért, mert akadémiai tagok havi kb. 160 ezer forint nettót. Nézzetek meg, menjetek fel a honlapra, nézzetek meg, és versenyezzetek, hogy ki ismer több nevet közülük.
2: Ez azért önmagában elegendő, hogy behúzza a neveket, nem?
8: Hát nézd, ez azért ciki, mert senki nem tiltakozott az ellen, hogy milyen dolog, hogy fér össze egy modernista művészet fölfogással az, hogy az állam fizet nekem pénzt, vagy mindenkinek fizessen, mindenkinek az égvilágon.
5: Szerintem mindenkinek fizessen
8: pénzt. Mert nem megoldható lenne, vagy
5: kevesebben
8: pedig...
5: Kevesebben puskát kell gyártani, mire,
8: és akkor milyen művész az, akinek az egzisztenciája attól függ, hogy megkapja az állami adó bevételből a havi alapfizetését. Szóval érződik, ja igen, és akkor van egy ilyen jelentkezési lehetőség, erre nem lehet jelentkezni, mert erre vigyáznak, de lehet jelentkezni ilyen buzgó mócsingnak, aki pénzt nem kap, de szavazhat, meg nem tudom én, ezt azt csinálhat, meg ott okoskodhat, ilyen köztestületi tagként. És én azt látom, hogy azok a rutinok, beidegződések, amikre emlékezhettek így a szocmóból, azok így kezdenek így előjönni. Tehát, mint amikor valami kis gaz napot kap, és akkor megszívja magát, és azért tök rendben van, ismerem, emlékszem, ugyanígy volt régen, és akkor... Úgyhogy kezdenek egy picit a művészek.
2: De hogy ez radikálisabbak a és magyar meg táj, magyar ecsetig?
8: Tessék, hogy?
2: Ez el fog jutni a magyar táj, magyar ecsetig?
8: Hát nézd, most szerintem kevesen hallgatnak ezért, én azt mondom bátran, hogy azért látjátok ezt a cicaharcot a Dr. Máriás és a Nagy Kriszta között, meg nem tudom én, ki mindenki próbál már festeni ezért ilyen politikus sport, persze ilyen cikk is, de érted, de azért mégiscsak el lehet adni.
5: Orbán Viktor szappamból.
8: Orbán Viktor mentette meg a Nagy Krisztát, mert eladott nem tudom én 100 ilyen nyomtatott Orbán Viktor portrét.
5: Az nem a Nagy Kriszta.
2: De
8: a Dr. Máriás is csinált picit másot, szerintem besértődött, hogy a Nagy Kriszta elhapolt előtte, ha ezért. Szóval én ezt nyíltan a nyilvánosság előtt nem vállalnám, de most így szűkörben azt mondom, hogy ez gécs, és ez is azt a totális dezorientációt jelenti, aminek a politika elefántja a művészet polcánba, hogyhában.
5: De ezt nem bírjuk már tovább. Nem bírjuk tovább.
2: Mit nem bírsz?
5: Hát így egy zeneszám nélkül ezt a sokkoló
2: elugni a fölébredést, kiakad.
5: Ezt a sokkoló dolgot.
2: De éppen egy érdekes részhez érkeztünk, hát abba, amelyben a magyar táj, magyar ecsettel eljut a gics, a politikai gics egy...
5: Angolom.
2: Jól értette?
5: A lepsénél még megvolt, de úgy látszik már aligán vagyunk.
8: Ja, meg hát egy picit ez az óvatos művészet, tudod, ezen nincs benne semmi, de az legalább érthető. Ez a Szabolcska Mihály világ, és ezt minden stílusban, minden módon lehet gyakorolni.
2: Ez azzal is összefügg, hogy a mi a magyar... Figyelj, nekem még az tetszett ez a kiállítás, mert ezt a kérdést egészen érdekesen próbálta végig görgetni.
5: Nem mindenkinek tetszett, Baki.
2: Jó, mondom, hogy azért kezdtem
5: nem
2: úgy, hogy
5: nekem. Nem volt elég magyar, hiába volt az a címe.
8: Nézd, egy ilyen felvetés, hogy mi a magyar, ez rohadt érdekes.
2: A válaszok voltak érdekesek.
8: Igen, csak én szerintem nagyon, nagyon óvatosan vagy tájékozatlanul, vagy óvatosan és tájékozatlanul válogatott azokból a művekből, amik ide besoroltok lettek volna, mert mint egy ilyen, mint ha előre tudod, mint hogyha úgy lett volna ez összeállítva, hogy minden esetben, mint ha előre hallotta volna azokat a, nem tudom, ilyen kritikákat, hogy lehet megvédeni ezt, hogy lehet megvédeni azt. És bizonyos dolgokat, mintha nem is léteznek volna. Tehát azért, ami a magyarba, például a Galántainak a Magyarország a tiéd lehet, vagy a Várnagy Tibornak, vagy nem tudom én, még sok mindenki másnak voltak olyan munkái, lettek volna olyan munkái, Szent Jóminak, hogy már beszélünk, ami ebbe érdekes lehetett volna, fontos lehetett volna, és akkor az egész egy igazi diskurzus. Így pedig egy mű dolog lett, ami olyan, mintha, de mégse, ez az okos lány, aki hoz is, meg nem is, meg ez.
5: Ja, a Mátyás királyt legyőző okos
8: lányról
2: beszélsz.
8: Igen.
2: Gerló, köszönjük. Most a önst, most mondta, hogy
5: na, önst. Most ne bírjuk tovább. Rossi,
2: most ne bírjuk tovább.
1: És most?
5: Nem azért mondom, hogy sötéten lássátok a jövőt, de már a 24. órában vagyunk.
1: Ez a leggyönyörűbb óra szerintem, de milyen sötétségről beszélünk.
2: A jó indulat és a mutiról jut eszembe, hogy gondolom Sugár János inspiratív szellemi legalul táplált környezetben a művész hajlamos az alkotásra. Nem? Tehát bizonyos értelemben az, hogy...
5: Mindig hajlamos volt. Voltak emberek, akik hajlamosak voltak alkotni bármikor.
2: Nem, mit tudom én, egy slam poetisnek, vagy egy újságírónak, vagy stb. Nincsen nehéz helyzete, mert nem kell lehajolni a témát, mert szájba veri. Ez képzőművészetben nem tudom, hogy van, mert más azért az egy zártabb világ.
3: Hát nem zártabb világ,
5: is,
3: hát
5: nem más.
2: Meg zártabb és nyitottabb világ, így fél év, nyolc fele.
3: Az újságíró és a slam költő az nyilván hivatásszerűen konfrontálódik a valósággal, hogy mert hát azzal kell neki dolgozni. Tehát nem az arról szólna az újság, nagyon érdekes lenne, volt egy-két ilyen kísérlet, akkor az nem töltené be azt a funkciót, amit az emberek többsége, döntő többsége elvár az újságtól. Ugyanis témel a slam poetry-re. Képzőművészek azok másik, mert abban van, ami szerintem nagyon... Hát egyrészt benne van az, hogy minden művészetben, hogy nem olyasmit csinálsz, hogy nem praktikus. Tehát amit nem kérnek számon rajtad. És minden fejlődés a civilizáció mindig abból ered, hogyha valaki olyasmit csinál, hogy nem praktikus, olyanra szán időt, amire más nem szán időt. Gondold el, amit a Kurt Schwitters a szemétből kikurkászott ilyen cetliket, és összeragasztott, tehát mindenki hülyének nézette valószínű. És mégis egy zseniális alkotó. Úgyhogy ez mindig is így volt, és ez az érdekes a művészetben, hogy a társadalom föntart, eltart, megbecsül bizonyos helyeken olyan tagjait, akik vállaltan egy más mondjuk időrezsimben vagy időstruktúrában dolgoznak.
2: De ez okoz olyan károkat, mint hogy érted, hogyha a tudományban nem a tudást, az innovációt, vagy a kutatást fejleszted, akkor lehet azt mondani, hogy szép lassan, de nyilvánvalóan lemaradunk 20-30-40 évvel. Hogy ugyanígy le lehet maradni a művészetben is?
3: Persze, csak a művészet az szóval semmilyen téren se úgy működik, hogy van a művész, azt csinál valamit, és onnantól kézben, akkor fejezve. A képzőművészetben pedig ez még egyértelműbb, hogy kell, hogy legyen egy reflektivitás, reflexió. És amíg cenzúra volt, akkor volt egy ilyen represszív figyelem. Hmm. Tudod, hogy elképesztő, hogyha belegondolsz, hogy nem tudom én, a Magyar Kommunista Párt Központi Bizottsága foglalkozott a Déri Tibor felelet regényével, hogy a hős az most tényleg az új szocialista ember, hogy kommunista, vagy nem, gondold el, ahelyett, hogy nem tudom, a gazdasággal, vagy ilyesmivel. És van egy nem represszív figyelem, ami az olvasó, a közönség, aki sorok között akar olvasni, meg akar érteni valamit, válaszokat keres. És van egy szakmai figyelem, ami pont azt segít elő, hogy amikor valami még új és érthetetlen, mert ugye azért csinálnak a művészek dolgokat, hogy ez ne legyen elsőre érthető, mert akkor átélheti mindenki azt, hogy elindult, találkozott valami és valami nem ért, és aztán picit gondolkodik, és megérti. És ez a nagyszerű, és ez a legfontosabb, hogy mindenkinek legyen élménye arról, hogy jé, van valami, amit fogam sincs, nem értem, másmilyen, nem az én világom, és akkor egy picit nem pofonvágja, vagy belerúg abba a dologba, hanem elkezd keresni kapaszkodókat, elkezd gondolkodni, asszociálni, és az asszociáció zátonyain keresztül eljut az értésig. Úgyhogy, és amit kérdeztél, abszolút érződik, nem a művészek teljesítménye az, ami igazából mérvadó, szerintem, hogy milyen egy ország kultúrája vagy művészeti élete, hanem hogy mennyire reflektív az a közeg. És azért Magyarország arról híres, hogy hatalmas, nagyon érdekes, nagyon fontos dolgok totál reflektálatlanul jelennek meg.
2: Tehát megjelenik egy fontos kiállítás, és nem veszi észre senki, így gondolja?
3: Igen. De ez stimmel. Nekem például az egyik kedvenc példám, ami pont nem képzőművészet, hogy de Amerikában nem esett le az irodalomtörténészek fejéről a képzőbeli korona, amikor mondjuk a Bob Dylant, vagy Kanadában a Leonard Cohen-t költőként is számon tartják. Uh-huh. Magyarországon hihetetlen vacak költők, akik csak költészettel foglalkoznak, és tényleg
5: énekelni nem
3: fa kezűek, nem is kell énekelniük, remélem nem énekelnek, kapnak József Attila díjat, miközben nem tudom én, a Vig Mihály, a Vető, vagy a Mennyhárt Jenő, mint költő, vagy akár még a Kis Pál
2: András. Hát ők ne csináljuk, ők nem neo-avangardok voltak. Én emlékszem, még kisfiú vagyok, amikor Vető János. Szerintem ebben az országban soha nem bocsátják meg az avangardot.
3: Lehet, hogy az van, de én szerintem az van, hogy inkább, hogy van egy ilyen szakmai merevség, és azt gondolják, hogy inkább a Jóska Pista kapjon már valami díjat, mert hát ő, nem tudom én, bölcsészet végzett, és már írt
2: 20-20 tűzzománcos.
3: Meg rendes tűzzománcos.
2: Igen,
3: pontosan.
2: Erre mondom. Hogy...
3: Mert hihetetlen gazdagá válnak. Nekem akkor az egy nagyon régi élmény, még a Pecsában Pecsa működött, és ott volt egy Kis Pál koncert, és pont a Feri pont a Tilos Rádióban hallgatta a Folyó bemegy a híd alá.
5: Nem, sokat keres az én szívem.
3: Sokat keres az én szívem című számot, és akkor azt mondta, hogy ez a Kis Pál mennyire zseniális. És akkor vagy

0: Ától cetted, megvan zenésítve. És én, amikor ugye ezt még annó tanultam, ez már akkor létezett, ez egy elég régi dolog, és én így tanultam meg. De sok rigmusokban, ütemesen, zenére, sokkal egyszerűbb.
1: Táncoltál a
2: király lépzett fakorlóban, ezt én.
0: Persze, ott headbandeltem meg, amit akartam. Nem tudok énekelni, és rohadtul nem fogok elkezdeni neked énekelni.
1: Azért, hogy egy ilyen szűkkeblűség jellemző a magyar kultúrára, szűkkeblűség, ami nem interpretál, nem reflektál, nem jár utána, nem gondolkodik, hanem ezekben a merev és egy ilyen lekövető szellemiségben érzi jól magát, és ez az, ami miatt a művészet, a kortárs művészet, az élő művészet, amikor találkozhatsz a másik, mert csak az a érdekes a kortársban, hogy ott van a, nem tudom, Bak Imre, és hogyha veszed a bátorságot, akkor mit tudom, bekopogtatsz hozzá, vagy mit tudom, megnézed a kiállítását, megrázod a kezét.
3: Én kortárs művészek közül iszonyatosan élveztem, amikor együtt ittam Kauris Makival.
1: Igen. Tehát ez, mert létezik egy ilyen dolog, hogy mindent megtudhatunk a másikra, olvasjuk a könyvét, meg látjuk az arcát,
2: stb. Együtt ivás közben.
1: Hát a szimpó, igen. De mégis az, hogy egy térben, egy időben ott vagy valakivel, akkor hát pont a Szondi Lipót szemébe beindul egy csomó olyan mechanizmus.
3: Te most mit csinálsz ebbe a kellemes világhelyzetben, ebbe a világállapotban, de most mint művész, egyébként nem mint pedagógus.
2: Meg, vagy háború van most a világ, vagy
1: háború.
3: Háború, ez egyértelmű. Egyes nők tagadják, de ez érthető a bennük lévő félelem miatt.
1: Hát mindig változik a háború, hát érted, a első világháborúban is az volt a tragikus, hogy nem olyan volt, mint a korábbi háborúk, mert nem tudom, mérges gáz és golyószórót kitálták, másik krákabövös. Hát nézd, egyrészt, mivel elég régóta csinálom a dolgokat, van ennek egy ilyen olyan tehetetlenség, ami az idővel növekszik, tehát érdeklődnek a munkáim iránt.
2: Már a lenckerék úgy működik, tehát nem kell neki már egy szalmaszálat se arrébb tenni.
1: De ez hülyeség, Ferikém.
2: Karikírozok és poentírozok. De
1: akkor se stimmel. Tehát hogy van úgy, hogy megkeresnek gyűjtők, vásárolnak, stb. És pontosan azért, mert amit én csinálok, az nagyon nehezen kvázi piacosítható, kommercializálható, ezért ez egy érdekes helyzet. Tehát, hogy kvázi ez kvázi egy teljesítményben én nem tartom annak. Hát aztán mindig vannak dolgok, amik foglalkoztatnak. Konkrétan, ami most érdekes, hogy április 24-én nyílik egy olyan program, amit úgy hívnak, hogy Off Biennale. Ebben az az érdekes, hogy azok a művészeti szakemberek, akik a kulturális fordulat révén elvesztették az állásukat, ingyen és bérmentve elkezdtek szervezni egy hatalmas kiállítást. Ugye Magyarországon még a Gulyás Gábor is bejelentette, hogy lesz Budapest Biennálé. Valaki fizetésért ezzel dolgozott. Ha rákerestek, még van is egy website, amit nem tudom, nem frissítettek, nem tudom, fél
3: éve. Érzem, hogy rossz a vége, de folytatom.
1: És nem lett ebből semmi. És ez a társaság meg elhatározta, hogy csinál egy Off Biennálét, amiben olyan projekteket hívtak meg, aminek van valami egyéb támogatottsága, tehát pénzt direktbe nem ad, hanem kommunikációt és egyfajta közösséget. És ez
3: már ellenkulturális kiállítás.
1: Ez nyugodtan lehet annak nevezni, és ebben csinálok két dolgot. Az egyik a cigány-magyar elnézést támlát a műszére kitesszük a Somogyi Béla utcába, tehát így merőlegesen az utcára így be fog nyúlni. A másik...
2: De az úgy hosszú távon ott marad.
1: Az ott, igen, azt nagyon szeretik, és azt akarják, és a Keleti Károly utcába kiteszünk egy emléktáblát, nagyon speciális emléktábla, mert egy teljesen abszurd dolognak szól, annak szól, hogy 1944-ben, amikor egyszerűen az élet mindenki számára életveszélyes volt Budapesten, főleg azoknak, akik valamiképpen az ellenállásban dolgoztak, mint például a Wallenberg, aki ugye melleveleket írt, és egy festőművész, aki szintén picit a Wallenbergnek segített papírokat így nem tudom, ilyen megdolgozni, hamisítani, stb.

0: többi. Képzeld el, a festőművésznek modellt ült. Tehát akkor, amikor kvázi ropognak a fegyverek, mm-hmm. és bármelyik pillanatban elvihet a gestapo, egy épületben dolgoztak, ott volt az a Wallenberg irodája, és ismerték egymást, és megfestette ez a festő a Wallenberg egyetlen létező portréját. Ez azóta a Svéd Királyi Akadémiában van, egy nagyon gazdag család, a Wallenberg család, nem is nagyon, a leggazdagabb svéd talán család, és ennek teszünk ki egy emléktáblát, amikor a festő megfesti a portrét. Tehát egy olyan pillanat, ami teljesen abszurd, mert józan észre, tehát ha praktikusan gondolkodik valaki, akkor behúzott nyakkal, nem tudom én, a fal mellett elosonnak, és ilyen luxusra, ahogy most a portré festő, az azt jelenti, hogy azt mondja neked a festő, hogy hát akkor most lézes maradj úgy egy darabig, és ne mozog.
1: És ez mondjuk
0: nem, azért gyorsan szoktam menni, de próbálja ki mindenki, hogy csak úgy kell, akkor ez egy ilyen meditáció. Tehát olyan, mintha annak tennénk egy emléktáblát, hogy a Wallenberg garantáltan ott fél órát meditált. És ez egy stencil lemez lesz, svéd acélból kivágva, lézerrel, és ez lesz egy kis távolsággal a falra szerelve. Tehát három figura, a festő, a modell és a portré.
2: Szóval, amikor egy ilyet kitalálsz, akkor hogy viszed át az engedélyeztető hatóságokon? Mert azért az nem lehet egyszerű beszélgetni.
0: Nézd, ennek a története az, hogy akik erre fölkértek, azoknak azt mondtam, hogy én nem csinálok emléktáblát. Tehát én értem, nagyon szépnek tartom ezt a dolgot, de én ebben nem dolgozom ebben a műfajban, és ők ragaszkodtak hozzá. És akkor azt mondtam, hogy jó, kitálok valamit, nyugodtan visszautasíthatják, segítek abszolút, hogyha kell olyan művészt, aki megcsinálja.
3: De a méltóságot nem lehetik el.
0: Azt nem, és azt mondták, hogy nekik ez tetszik.
2: Letámadtad őket egy az
0: egyben? Nem támadtam le, hanem persze ők támadtak le engem, ők azt mondták, hogy nekik ez tetszik, és az összes engedély megvan, tehát ez föl lesz szerelve. Na most lesz egy harmadik projekt is, amit én nem mertem volna javasolni, de a szervezőknek nagyon tetszik. Erről nyilván fogtok még hallani. Ez az a projekt, amit én úgy neveztem, hogy Tűz a múzeumban. Azt szerettem volna, hogyha a Kiscelli múzeum templom terébe, amíg a kiállítás tart, addig ég egy tábortűz, és a kiállítás látogatók tehetnek fát a tűzre, meg van szervezve, hogy 24 órán át őrzik. És ezt, amikor kitaláltam, prezentáltam a múzeumigazgatónak, aki azt mondta, hogy nem mondott túl sokat, azt mondta, hogy ő felőle oké, hogyha megszerzem a tűzoltóság engedélyét. És kiszállt a tűzoltóság, és azt mondták, hogy ha ezt 24 óráig őrzik, akkor tulajdonképpen nincs ennek akadálya, mert akkor nagy a légtér, hogy ez nem fogja az oxigént elvenni, és amikor elkezdtük szervezni, akkor ez már 2011 volt, az a figura, aki egy beosztott tűzvédelmi szakért, vagy nem felelős, praktikusan egy lótifuti, tehát akinek az a tűzoltó, akit engedélyezte, az fényévekkel magasabb rangú, tehát nem is egy tűzoltó, hanem csak valaki, akinek ez a többek között ez a feladat a múzeumban, az olyan szinten beoffolta, hogy nem lehetett megcsinálni. És azok, akikkel én ezt előkészítettem és segítettek nekem, azok a fiatal kurátorok, ők ezt szeretnék bevinni az Off-Biennáléra. Úgyhogy abban a központi helyszínen, ami még nem biztos, hogy hol lesz ez a 24 órás tűz, és lehet jönni őrizni, be kell jelentkezni, de te bárki oda mehet, és bármit elégethet, lesz oda készítő tűzifa, matrac, szék, karosszék, lehet üldögélni, nézni a ős tévét. Úgyhogy ez lesz áprilisban.
2: Egy kis
1: programajánlót
2: mondhatok.
1: És nagyon fontos híreink vannak.
3: Micsoda? Na akkor mondjuk be őket.
2: Micsoda?
1: Hogy az utolsó fél órában vagyunk.
2: Ez tényleg, ez préselted ki magadban, mint nagyon fontos.
0: A célegyenes.
2: Figyelj, közszolgálatban.
1: Itt a Valentin nap, de igazából...
0: Nyakunkon a Valentin.
1: Kőkeményen a homlokunk közepén.
3: Az Állás utcában Rákoszent Mihály és Cinkot a sarkán van egy Valentini szalon. És a Gárdonyi Géza téren pedig ott a...
2: Hadd kérdezzek még egy kicsit, bocsánat.
3: Pedig egy Valentin nemű fodrászat.
2: A Valentini...
3: Ott nagy forgalom lehet a mai nap.
2: A képzőművészek mennyire kiszolgáltatottak, mert ha a magyar film meseket nézem, szinte nincs más lehetőségük, mint Andrew Vajna jó minőségű parokáját szopogatni. A képzőművészetben van ennél nagyobb a mozgástér?
0: Nézd, csak annyi, amennyiben olcsóbb. Uh-huh. Tehát a művész ember az, valljuk be, őszintén ingyen is dolgozik.
2: Hála jó Istennek,
0: vannak, akik nem hajlandók, de azért a művészek ezért nem tudjuk.
2: Nem hagyja abba a művészetet
0: az
2: ében.
0: És a képzőművészet az legalábbis a filmhez képest olcsóbb. Tehát ez a hatalmas nagy különbség, és ezért tekinthető úgy, hogy a filmművészet az eleve egy cenzúrázott műfaj, mert a befektető, aki a pénzt adja a film elkészítéséhez, azt szeretné még a saját életében visszakapni.
2: Igen.
0: Tehát például az egyik kedvencem, te biztos ismered a Godardnak a Megvetés című filmje.
2: Igen.
0: Fritz Langgal, Brigitte Bardotval, Michel Piccolival együtt. Hát ez egy akkora bukás volt, holott a legzseniálisabb film, és többet nem is kapott olyan jellegű költségvetést, mert az volt egy ilyen úgymond ilyen klasszikus mozifilm költségvetés először az ő életé pályafutásában. Úgyhogy nincs egy ilyen értelmű helyezkedés, egy picit ez a finom helyezkedés van, tudod, ami csak érzed, hogy úgy rájönnek emberek, hogy akkor most bizonyos témákat kerülni kell, meg ezt a hamis spiritualitást, ami
2: ezekre vagyok kíváncsi, van most valami spiritualitás?
0: Hát persze, több ilyen kiállításra neveztek vallásos
2: művészet. Az igaz spiritualitás és a hamis spiritualitás.
0: Hát a Pilinszkire gondolja, aki azt mondta, hogy olyan nincs, hogy vallásos költő, mert költő van, aki adott esetben vallásos. Tehát, hogy, és a spiritualitás gyakorlatilag minden művészetben megjelen, hiszen mire mutat föl, arra nagy ismeretlenre mutat föl, amit vagy Istennek nevezünk, vagy Stephen Hawkingnak, vagy Big Bangnek, vagy akármilyen, amit nem tudunk, arra mutat a művészet rá. Tehát minden művészeti alkotás spirituális, tehát hogyha itt az asztal közepén álló virágvázát most hirtelen művészetnek nyilvánítanánk, akkor az azt jelenti, hogy valami olyasmit teszünk hozzá, amit hogyha valaki erre ránéz, akkor tulajdonképpen van egy ilyen mű, váza virággal, az a címe, Erné Miklós mű, ami tényleg egy váza virággal, és ki van téve. Be is tiltották a kiállítást, mert nem értették. Mert attól félt, hogy ismerne a cenzor paranoiás.
2: Nem érti.
0: Amit nem ért, az lehet bármi. Tehát, az biztos, tehát hogy mindig a legrosszabbra gondol, tehát amit nem ért, az biztos én ellenem.
2: Na, de ez a kék váza.
1: Még ez a legjobbat reméljük, de a legrosszabbra számítunk.
0: Úgyhogy én ezt...
2: Jársz külföldre, meg itt szívod a...
0: Persze,
2: igen?
0: Járok.
2: Jó, már van, aki már nem jár, mert már nincs egy filléres, és már nem megy külföldre.
0: Hát ez nem úgy járok, hogy most... Mert azért nagyon sok mindentről lehet tudni, anélkül is, hogy jár az ember, de járok, tehát...
2: Tehát eljársz Berlinbe?
0: Igen.
2: Jó, most jó, ilyen, ez még jó.
0: Hogy mondjam, az utóbbi időben nem voltam annyiszor külföldön, amennyire szerettem volna, viszont egy csomó más esetben voltam. A legutóbb a Pétermáron voltam egy ilyen radikális művészeti, nem tudom, ilyen találkozón. Szentpéterváron hajóval mentünk át Helsinkiből, ott kellett aludni a hajón, nagyon érdekes volt. Ablaktalan vasszobában. Ami egy hajó.
2: De jó helyen, Péterváron.
0: Nyomasztó volt a Pétervár, mert most már másképp látja az ember. Tehát azt látod, hogy eleve nyomasztó, mert csak az egésznek az építészete és az egész vizualitása a hatalomról szól, amit még ugye a Nagy Péter és egyebek alkottak meg, tehát ilyen kilométer hosszan azonos homlokzatok, és tudod, hogy azok nem palották voltak, hanem ilyen adminisztratív, tehát ilyen hivatalok, tehát azok mögött mind volt ember, és közül meg az a végtelen szegénység.
2: De nem ott laknak a legpénzesebb képzőművészet rajongók?
0: Nem tudom. Nem, én ezen kevén nem találkoztam. Az volt egy érdekes tapasztalat, hogy a Néva partján megy egy háromsávos autópálya benne a városban, és ott úgy döngetnek az autók, hogy nem, hogy átkelni nem lehet, hanem hogy a smog meg a nem tudom, micsoda, ami a fék dobokból kerül a levegőbe, gyakorlatilag elviselhetetlen, uh-huh. Közben pedig néha nagyon szép.
2: Szép lenne, ha látom.
0: Ugyanez Helsinkiben úgy néz ki, hogy a kikötőnél a tengerparton vezető út, ami szerint a városnak a része, mint hogyha az alsó rakpartról beszélnénk, ott nincs se zebra, se zöld lámpa, mert bárhol egy gyalogos megközelíti az utat, 100 méterről lelassít, és előtted 10 méterrel megáll az autó, hogy átmehessél.
2: Jó, de hát...
0: Tehát nem is úgy, hogy csikorgó ezekkel 2 milliméter a térdettől.
2: Jó, de hát az ezt értem.
0: Hát nézd kell, persze, hát ez a veszélyesen élni az utolsó, ez az utolsó csepi a szabadságnak. Tehát azért csinálják ezt, mert azért mennek át a szocialista országból származó emberek a piros lámpával, mert valahol ki akarják élni a szabadságukat. És hogyha nem lehet más út, akkor...
2: Lukács György ezen gondolkodott, és igazán nem jött rá a végeredményre, hogy lehet az, hogy valaki kockára teszi egész, túléli a kelet-európai történelmet, majd a pirosban. Igen, szépen meghal is.
1: Ez a sorsfintere, nem lehetne ezt elmondani?
2: Hát, nem tudom.
0: Nézd, a piros lámpában valahogy az van, hogyha közösségi motiváció valós valakiben, akkor azt mondja, hogy hát itt egy megállapodás van, itt megállapodunk abban, hogy az megy, akinek zöld van, és egyszer nekem megy, egyszer meg neked megy, és akkor megy. Ha pedig valaki frusztrált, és úgy érzi, hogy a szabadságában korlátozza, akkor azt mondja, hogy bassza meg, hiába van pirosinak, és átmegyek, igen. Mert nekem ez jogom van, és akkor iszom, és akkor cigizek, és akkor nem tudom, csinálok bármit, mert ez például a tetoválásokon nagyon látszik, hogy az utolsó határ, last frontier, ami még a tied, és amit nem vetnek el, az a tested, és hogyha telivarod, és akkor az te vagy, és megmutattad a világnak, hogy te tökös csávú vagy, és szalsz a konvencióra.
2: Igen, én is gondoltam, hogy olyan alkonyatkor pirka adatig tetoválást rakatok a nyakamra, hogy
1: teli hátason gondolkodtál, remélem.
2: Mit csinál?
1: Teljes hátadat, valami szép.
2: Úgy gondolkodtam. Nem, pont fekszem a strandon Horvátországban, és azt nézem, az összes nőtetkó van. És olyan volt, mint egy ilyen súlyos proli tömeg, akit megbélyegeztek. Tehát tulajdonképpen...
1: Jaj, már nem.
2: Mi van? Az arisztokratáktól lopták el a prolika tetkót. A tetkó története, jól mondom, az angol királyi család volt az első ilyen tetováló családok, és aztán ez elterjedt az egyszerű nép között tényleg. Nem, semmilyen. Ha meglátok egy tetkós testet, valószínűleg nem is nézem már meg, mert nem vagyok kíváncsi annak a nőnek a személyiségére, aki tetkót...
0: Ez nem szabad
2: ilyen egyszerűen mondani, de azért ez nem a Yakuza féle tetkók csodálatos világa, hát ezek ilyen...
1: Tehát van mondjuk...
2: Szexuális felhívójelként működő tetkó.
1: Nem feltétlen. Tehát ezt akarom kérdezni, hogy neked melyikkel van problémát. Tehát az, ami mondjuk most csúnyát fogok mondani, de idézem a rendes nevét, ahogy az emberek ismerik, a ribant rendszámmal van bajod.
0: Én ezt tudod, mi annak a története? Hogy ezt a pornószínésznők vezették be, hogy hátról is meg lehessen őket ismerni, azonosítani.
2: Igen,
1: tehát, hogy azon vagy kiakadva, vagy az már unszimpatikus neked, vagy,
2: rendkívül
1: vagy mondjuk egy
2: kicsi forma kínálatból rendkívül nagy tömegek választanak egészen igénytelen megoldásokat.
0: Hadd vessék be egy szempontot ezzel, mert ezen én is gondolkodtam, mert nagyon sok ilyen sztori volt. Tehát tudjátok, hogy volt egy operaénekes, akit Bayreuth-ba azért szállítottak le a színpadról, és nem énekelhetett, mert holott remek hangja van, mert egyszer fiatal korában valami horogkeresztet tetováltatott még a mellkasán, és a próbán észrevették. Hogy azt gondoltam, meg a Lars von Trier az öklével, hogy önkben a tetoválásban az a probléma, hogy van benne egy alaptévedés, a legtöbben egy olyan alaptévedés, ami valahogy a véglegességről szól, és az emlékeztetésről. Tehát azért tesz föl mondjuk valaki valamit, hogy anyám, vagy a szerelmét, vagy nem tudom, micsodát. Éva. Hogy is volt ez, azt mondom, Cseh Tamásszán, vagy melyik, amiben volt egy ilyen tetoválás bűn az éve, nem mindegy, jó.
2: Igen.
0: Hogy ne felejtsék el, hogy megmaradjon, hogy kötelezzék magukat, hogy mindig is ott van, nem tudom, nem az a bizonyítom a hűségemet, hogy a testemre teszem az illető nevét, vagy ami fontos. És hogyha belegondolunk, ez egy tévedés, mert nem attól, tehát nem, ez egy mechanikus, tehát mint amikor az Odysseus a árbochoz kötözteti magát, nehogy behódoljon a szirének énekének. Ez azt jelenti, hogy lemond a szabadságáról, és valami mechanikus módon.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy nincs ebbe egy ilyen birtoklási vágy, hogy tedd magadra, hogy Mari, vagy legyek ott a mellkasodon, tehát, hogy nem lehet benne egy ilyen másik oldali nyomás is, mondjuk, hogy érted, mint
0: de az, persze, hát ez az...
3: János, te azzal foglalkozik-e valaki ezzel a kérdéssel, hogy mondjuk Adi oda tetováltatta volna
0: Léda.
3: Ezek után, hogy a csinszkával randizni, az érdekes.
0: Egy nagyon szép, vagy több nagyon szép munkáról tudok, képzőművész munkáról. Az egyik, egy román művész, a hajnali órán, most ne várjatok tőlem túl sok részletet, de...
3: Már nincs
2: olyan,
0: már reggel. Jó, tényleg 3-4-8 lesz, 4 perc múlva, hogy valami ilyesmit tetováltatott magára, hogy nem tudom, szeretlek Románia, és ez dokumentálta, és aztán azzal a fájdalmas technikával, amivel ezt le lehet vetetni, levetette.
2: Jézusom.
0: És egy másik művész pedig, nem, egy idős ember, egy idős bácsi.
2: És bele a szeretlek Románia szövege a sebekkel lett leszedett, és beíró. Azért ez szép.
0: Ez nagyon szép. Ez
2: kicsit a Hajas Tibor. Ez egy hasonló.
0: Eltökélt dolog volt, és mondom, egy ismert művész, mindjárt mondom a nevét, addig mondok egy másikat. Ez valami olyasmi volt, erre is, itt is lehet, hogy a részletekben tévedek, hogy egy idős holokausztul élő bácsi, mivel elhalványodott a tetoválás a karján, visszatetováltatta egy tetováló szalomba a számot. Erről az jut eszembe, hogy egyszerre NDK, amikor még volt NDK, művész, tehát diák társakat nekem kellett kalauzolni, és Balatonon Tihanyban elmentünk egy borpincébe, főleg bort inni, akkor mi ugye nem volt ilyen borvilág, mint most, és kis mennyiségű bort nem tudtak eladni, tehát kis mennyiséget nem tudtak eladni, és nagyon finom borok voltak, így kvázi kimérve, és hozta a házigazda felesége a kancsókat, és nyár volt, és rövidű jó ruha volt rajta, és a kaján ott volt egy tetoválás, és akkor az egyik kelet-német művész megszólalt német, hogy ez biztos egy fontos telefonszám lehet a karján. Amiből csak az derül ki, hogy hát, szerintem ennyire bunkók biztos nem voltak, tehát hogy ennyire nem tudtak. Honecker világban arról, hogy tulajdonképpen mi is az ő múltjuk.
2: Igen, a lipcseiek, igen.
1: Nekem ezekről a tetkós dolgokról visszatatolva, nekem vagy nagyon negatív élményeim vannak, nem saját magam, hogy ismerősök, amit hallomásból, tehát hogy ez a legátgondolatlanabban, legrészegebben megcsináltatóan, tehát hogy a legelvetemű, tehát tényleg hogy jut eszedbe egy pónilót, de tényleg 30 éves férfi létedre a mellkasodra, tehát hogy így ennyire abszurdtól, például a gyönyörű szép jelentéstől kezdve, tehát ez is mondjuk lehet egy művészeti önkifejezés, ahogy te is mondtad. Ez mondjuk a póniló is egy ilyen...
0: Hát,
1: vagy ez tényleg már csak annak tudható be, hogy valaki nagyon sokat tetovál. Mert ő nem tudott rá választani.
0: Ez a tetoválás egy hatalmas műfaj, tehát ennek a... Most álltak az öccén ezen a jégbe fagyott, mumifikálódott ősemberen tetoválás nyomokat.
2: Van egy szenzációs orosz film, az a címe A tetoválás, és arról szól, hogy börtönfilm, hogy
0: ez klasszikus, az orosz börtön tetoválások azok
2: azoknak képzőművészeti történet.
0: Nem
4: orosz.
0: Na abban az albumban olvastam egy
2: na de várjátok a sztori. És arról szól, hogy van egy fickó, teljesen bele van épülve a orosz bűnözői világba, tehát jól érzi magát mindenki, haver.
4: Köcsög vagy nem köcsög?
2: Nem. Most ez...
4: Mindegy,
2: jó, igen.
4: Lehet, hogy nyelvet.
2: Nem köcsög. És megtér. Valamilyen, mindegy, igen, van ilyen orosz léleknél levicce.
0: Na persze.
1: Annyi volt.
2: És akkor elhatározza, hogy és föltetoválja ma egész testén Jézus Krisztust, ahogy föl van feszületve. És onnantól megváltozik az élete, és gondolhatjátok, hogy a végén végigjárja a Jézusi kanosszát, vagy a kanosszát, Jézusi kanosszát, miket tudok? Az Jézusi kanossza,
4: na,
2: végre találtam valami! 3:48-kor, magyarok! Jézusi kanosszát járjatok! Hogy hát semmi, rászáll a közösség, és megölik, és igen. Tehát a jó film. Na, csak annyit akartam mondani, hogy úgysem néztek orosz filmeket. Te nézel még orosz filmeket?
0: Dehogy nem.
2: Jó.
0: A Bolygók együttállása.
2: Nincs még Bolygók
0: együttállása. Zseniális, Paradzsanov film. Bolygók együttállása. Hadgyakorlatról szól, behívnak tartalékosokat, és valahogy elvesznek.
2: Tehát, ez most Tani Parad.
0: Nem.
4: Szovjet
0: film, nagyon jó.
2: Bolygók együttállása.
0: Hát talán... Nem tudom, hogy ezt szabad-e mondani.
4: Szabad.
0: Ismerek egy portást.
4: Nem, a szabad.
0: Ismerek egy portást, akinek a megszállottsága az, hogy hát egész nap ül a portán, nézi a biztonsági kamerát, és szabad idejében a barátaival orosz film megszállott, vagy szovjet film megszállott, és teszi föl ezeket, mindenféle ilyen obskurus szájtokon, meg kitalálják, hogy hogyan legyen a feliratozás, meg honnan veszik le. Nem csak oroszokat, tőlem BBL, vagy tőlem az én filmemet kérte. Uh-huh. Na mindegy. Azt akartam mondani, hogy ebben a könyvben, ebben a általad is idézett tetoválás könyvben szerepel egy történet, hogy a bűnözők, amikor vonaton utaznak, és ugye a tetoválásból indult ki, mert vannak ilyen rangsor tetoválások, hogy ki mit tetoválhat magára, akkor néha azt mondják, hogy kártyázunk? Jó, kártyázunk. És miben kártyázunk? Válasz? Az utolsóba.
4: Azaz?
0: Hogy aki veszít, az az utolsónak felszállt utast lelövi.
4: Jézusom.
1: Úristen!
0: Vagy megkéseli, megöli. Uh-huh. És ez komoly.
2: Szimpatikus ilyen, igen, játék.
0: Uh-huh. Ehhez a KGB-nek...
4: Ez az orosz rulettnek egy ilyen turbosítás.
0: És a KGB orosz rulett, hogy behívnak téged, és azt mondják, hogy kedves Bakács elvtárs, itt van a vallomásod, hogy te nem tudom én, 1000 év óta CIA, FBI, vagy mit tudom én, angol titkosszolgálatnak dolgozol, írd alá. Azt mondja, nem írom alá, hát én nem dolgozom nekik.
2: Igen, ha aláírod,
0: és akkor hogy megáll két ilyen smasszer, és úgy érzed, hogy most rohadtul meg fognak verni, és azt mondják, jó, nem írja le? Tényleg nem írja le? Jó. Akkor, mit tudom én, Kuznyecov elvtárs, hozza be az első járókelőt. És lelövik. Mit tudom, a nénit a cekkerrel. És akkor elkezd remegni az illető, azt mondja, hogy hát de nem vagyok orosz. Oké, Kuznyecov, a következőt. Ez komoly, hihetetlen, hogy mire képes az emberi elme.
2: Nem sokára jön Putyin, szeretettel várjuk Magyarországon, és örülünk, hogy
0: Keressetek meg, a Sorokinnak van egy, egy nagyon, ezt el is küldtem
3: talán neked. A interjú vele, ugye?
0: A, az orosz lélekről. Igen. Hó, vér és tömjén.
2: Sorokin, hó, ezt vér és tömjén.
0: Az orosz lélek három hó. Alapelemből áll.
3: Uh-huh. Hó, hóból, vérből,
0: vérből és tömjénből.
2: Hmm.
0: Az a tömjén.
2: Ez a tömjén részt
0: kategóriája.
2: Igen. Igen.
1: És ugye kedden visszacsatornítom,
0: amit
1: már
0: napjuk
1: egyszer említettem, hogy a kedden, és egy hallgató meg is erősített, hogy ő sem nagyon tudja, hogy lényegében kik csinálták ezt, hogy hogy vették fel, de kedden lesz egy ilyen kis külön kiadás, ugye a drága Putyinunk megérkezése alkalmából egy ilyen külön kiadás a South Parkból, meg a Family
3: Guy-ból. Ja, igen, szerepelben a
1: South Park, és Putyinos Family Guy lesz majd kedves.
0: Ez Franco South Park?
1: És valami, tehát hát, volt bemutatni, trélert is megcsináltak, és én ott láttam húni a magyar zászlót, magyarul beszélnek, ott van benne Ádár, őt mondjuk pont nem láttam, én Putyinra emlékszem, és
5: Ádár János egyezkedik Putyinnal a játékhatárok nélkül.
1: Játék. Igen, játékhatárok
0: nélkül ráadás.
1: Kinyerte
3: a szakados
1: falra
3: hogy ezt ki csináltam. Most csináltam
1: az irányi? Az real?
3: Viszont sok epizód volt?
2: Most nagyon sok információ egyszerre
3: hullott le.
0: Vagy lehet egy programajánlót?
3: Lehet.
2: Igen.
3: Programajánló követ.
0: Programajánló, ugye ma már 14-e van és szombat. És már szó volt arról, hogy, hogy micsoda nagyszerű dolog az Eleven emlékmű és a Szabadság színpad a Szabadság téren. És a Szabadság színpad Sarankó Mária kezdeményezésére csinál egy vásárt a Fiatal Képzőszeg stúdiójában, Rottenbüller utca 35. Ez szabadon lehet bármit odavinni, szabadon lehet bármit ott megvásárolni. Rottenbüller Damjanich sarok, igen, és amennyiben lesz ebből származik valami bevétel, az a Szabadság színpadhoz hoz jut, és egyébként meg nagyon jó hangulatú dolog lesz, tehát erre szerintem garancia az, hogy a fiatal képzőszek vállalták ott a helyszínt. Úgyhogy látogasson el mindenki, délelőtt 11-től szerintem esti órákban, aki pontosabb információra vágyik, az biztos megtalálja.
2: Hogy jó lesz a hangulat, azt hadd mondjam meg, hogy én bölcsészként például az Epreskertbe jártam, mert azért vidámabb hangulatú társaságot a képzőművészeknél azért nehéz, nem? A festők a legerősebbek?
0: Nézzük, itt hogyha szobrász. Többször is időzni jelent be, hogy mondjam, ilyen közhiedelem járja, hogy a festők boroznak, a szobrászok pálinkáznak.
2: Igen, de ez nem igaz.
0: A szobrászok sokszor bográcsban sütnek, főznek, csinálnak ilyeneket.
2: Főznek még az eplőzbe?
0: Szoktak, most néha úgy tűnik, hogy ezt megtiltották, néha úgy tűnik, hogy ezt nem tartják be, de a főzés, mint ilyen közösségképző, vendégszerető aktus, ez azért jelen van. De ami nincs, ami korábban volt, és ez fantasztikus volt, pont abban az időben, amikor te is jártál. Szerintem lehet tavasztól, ugye a másik fél év az a tavasz, meg kora nyár, tehát jó az idő. Mm. És a modelleknek kötelezően egy órán belül 10 perc szünetet kellett mindig adni, hogy kimessenek. Hát ugye ott festőosztályok, szobrászosztályok vannak, általában annak nagyon hogy mondjam, sokan jelentkeztek modellnek, a figuránság mellett ez a híres budapesti huligánok jó része modell, Szilágyi Lenke is volt modell a képzőművészeti főiskán, és sokakkal össze is barátkoztunk. És a lényeg az, hogy a lányok egyszerűen lepedő, mert az egyetem lepedőt adott neki, tehát a modell, amikor fölvette a munkát, kapott egy tiszta lepedőt. És azzal takarodzott, és arra állt, hogy ne a piszkos, nem tudom, mire álljon. Csak azt látod, hogy ilyen 3-4 mesztelen lány egyetlen egy lepedőbe burkolózva, nem tudom én, kimegy, ott mászkál, beszélget, egymással beszélgetnek,
2: cigiznek. Szerintem megvannak ez játékosú fantasztikus feltétele.
0: Mert ez nem alkalomhoz kötődött, igen. Hanem ez folyamatosan ott egy része igen. Volt.
2: Igen, jó volt. Én nem beszélgetem, jó volt. Szedjétek össze magatokat, fiúk, elbúcsúzunk, jó? Nem kell pöcsönjön, pár perc
3: volt. Értitek, hogy akkor most a 24. óra, és akkor a Damok lesz, és akkor volt, Damok volt.
1: És akkor a rádió világnapját így le is zárjuk.
2: A hallgatóval, nagyon így kell befejezni, így a hallgatóval.
3: Fejezzük be a...
6: Hogy bírtad, Vakács?
2: Károlyok!
1: Téged hiányoltunk,
2: mondd!
6: Mikor hiányoltatok?
1: Egy órával ezelőtt rólad beszéltünk a dohányzóba, hogy na te vajon mellett?
6: Hát én hallgattam a kalapját, orsolját, a pénztek.
1: Végig velünk voltak
6: erre? Azt akkor már bricik visztem, aztán hallgattam azt a előtte lévő, az nagyon jó volt. Nagyon jó volt,
2: azt a srácot meg kell hívni, hogy együtt a család. Károly.
6: De egyet hiányoltam, ne haragudjatok. Be kellett volna mondani, mondjuk nem két nem óránként, meg a három óránként, hogy milyen műsor fog következni.
2: Bebizony.
6: Nem mondta, nem jól mondtátok be. Ki fog következni, érti meg abban? Milyen vendég?
2: Igen.
6: Pontosan időpontra.
2: Jaj. A titkárnő majd fölhív adás után, és elmondja, hogy miért nem csinálta meg ezt a részt, jó?
6: Engem ezt fölhívni? Hát nincs meg a számodok.
2: De benn van a taxim, abban van a titkárnőm, és őt majd onnan fölhívunk téged, hogy ez most miért nem
6: jött meg össze. A számom, de már nagyon-nagyon furcsán kezded a levegőt. Na, hagyok másnak is lehetőséget, hogy
2: ebből. De most már nem vagyok másnak lehetőséget.
3: Na,
2: szervusztok!
3: Lehetőséget kapunk
1: azért,
3: arra.
1: Igen.
3: De elköszönjünk 24 óra után a hallgatóktól.
1: Azért egy pár mondatban én elmondanám, hogy kiket...
2: Foglald össze.
1: Igen, én szeretném összefoglalni, hogy azért kiket tudtunk behívni erre a 24 órára, és kik voltak azok, akik velünk együtt hadban állva letalpalták ezt a 24 órát, szépen mondott, pedig amúgy seggeltük már, bocsánat. Tehát, hogy ugye az első vendégünk, akivel kezdtünk, a Szilágyi János volt, azért vele is nagyon érdekes dolgokat beszélgetünk, hogy haza is
2: haladott. Ne értékel, csak mondd a neveket.
1: Jó, akkor nálunk voltak a Brui kis csapat, a sörfőzőink, a Hackerspace, Budapest, aztán jött Szilágyi sem.
2: De olyan gyorsan, igen, azért meregjünk el abba, igen.
1: Na most meregjünk, vagy soroljak? Tehát, hogy azért...
2: Az, hogy ne értékel.
1: Öt perc
0: van. A Szilágyi János az nem a híres régi rádiós.
1: De.
0: Hogy van?
2: Jó.
0: Most jutott az eszembe, mert nagyon...
3: Itt ült az aranka.
0: Olvastam régen, szóval amikor ezek voltak az interjúit, Pilinszki meg egyebek.
1: A női hallgató, aki az előbb betelefonált Szolnokról, előbb egy órával ezelőtt, ő például őt említette, hogy neki jó volt a kedvence.
0: Ez egy fantasztikus figura, és kvázi jól tartja magát.
2: Nem, teljesen tiszta, teljesen oké. És arról beszélgettük, hogy tulajdonképpen... Semmi szükség rá.
0: De ilyen... Mit csinál egyébként? Hát azért idős.
3: Hát
2: idős, de most komolyan mondom, hogy én nem érzem annak. Tehát amikor így beszélgetek valakivel, mindig
3: azért... De azért arról beszélgetünk, hogy milyen idősnek lenni, igen, és elfelejteni a dolgokat.
2: De simán legyalázta, visszagyalázta most pozitív értelemben a betelefonálókat. Tehát még, mert érted, van az időséggel egy ilyen lelassulás. Tehát én már a Vitraival nem akarok nagyon vitatkozni, mert egyszerűen tiszteletlennek tartanám az életkora miatt, hogy gyorsabban.
0: Miért tök jól néz ki, most láttam a Vitrairól egy fényképet.
2: Csak azt mondom, hogy gyors és éleselmű.
1: Annyit akkor mondjuk el, hogy 9-től jött be, tehát hogy vissza akarja valaki hallgatni, péntek reggel akkor kezdett nálunk, és akkor így a többieket, ugye a Brui csoport volt 10-től a sörfőzők, aztán jöttek 11-re a Hackerspace Budapest, Szilágyi Sándor, Saci volt ugye déltől egyig, Palóc Eszter kicsit megkésve, de az egy órás órából is befutott, ő volt ugye az énekes.
2: Ő ma koncertezett.
1: Igen, ő volt a koncertezett. Ugye utána volt egy kis zenei atmunk, ugye Feledi Botond érkezett meg utána 3 órára, így van, Karafiát Orsi követte őt 4 órakor, Péntek Orsi és az Andalúz lányai című könyvről beszélgettünk 5 órakor, ugye itt bejöttek a utána velünk horgászoztunk, tehát hogy itt a
2: horgászok. Legyező horgászokat nem tudtuk leverni.
1: Így van.
2: Soha nem gondoltam volna a legyező horgászról, hogy ilyen békés, jó természetű, egyszerű embereknek gondolod a legyező horgászokat, mert őket nem tudtuk kifolni.
1: Viszont, mivel mi is behívtunk.
4: Például nem egy egyszerű, de
1: megy
4: olyan
1: emberek,
4: most leírtál?
2: De
1: hogy mivel ezt nem tudják a hallgatók, annyit hadd mondjuk el, hogy a 24 órás, 24 vendéget betartva volt bent saját vendégünk, amit jövő héten le fogunk adni, igen. Tehát hogy ezt nem fogjuk kihagyni, hogy meglegyen az, hogy ki is volt abban az órában a másik vendég. És 8-tól volt a Kincses Marcell a Coming Out könyvnek, ugye a meleg volt lelkész. Ugye utána jött szinte rögtön egy fél órás késéssel, vagy csúszással ilyen fél tíz, kilenc fél, ugye Bodrogi Bea volt velünk, a média, jogász, civil, ezért fontos, mert ugye igen, mindig kihangsúlyozta. Ugye onnantól Szerb Horváth volt nálunk, ugye ő több órát is bevendégeskedett nálunk.
2: Az vidám írta. Pillanatokat szerzett.
1: Az volt a legvidább, amikor utána ugye a Bárdos Deák Ágékkal mindenki bent volt egyszerre, és tehát ők két órát voltak bent egyszerre, ugye, tehát hogy ez egy két órás
3: archív
1: is lehet. Szerb Horváth hárman. Bizony. Utána pedig ugye a filmeseink jöttek háromra, ők voltak még, akiket visszatudtok
2: hallgatni. Ők fiatal YouTube-osok voltak, és...
1: Filmes, tehát egy forgatókönyv, tehát egy forgatnak, klipet csinálnak, reklámot csinálnak, tehát elég érdekes így a...
2: Képzeld, ezek teljesen ilyen házakban lakó magánemberek, akik... tök más, nem, mert a MAFS meg a BBS meg egy csomó minden miatt kialakult valahogy valakiből, hogy lesz filmes vagy valami. Otthon elhatározzák, és saját erőből megvalósítják.
0: Volt egy ilyen diákunk, aki egy tök jó sztelikemet és gémet, meg ilyeneket hegesztett össze, és klipeket csinál az ismerős zenekaroknak, és
2: abszolút... Föl sem merül benne, hogy állami támogatást kapja.
1: Ebből van, hogy belülük ketten az SFN, tehát a Színház Filmüzet Egyetemen végeztek, ráadásul, tehát hogy ez nem egy olyan távol...
2: Nem arról az, hogy később aztán mindent megtanul,
1: ja.
2: Mert szüksége van ahhoz, hogy tudja az anyagot, hanem hogy hát figyelj, az, aki az anti realityt adja, hogy hívják
1: akit... Image show,
2: az ő saját...
1: magánélete.
2: Fejlesztése, televíziós igen. Fejlesztése volt az agyába. Érted, hogy ez ugyanolyan, hogy kérdezte a néni, hogy szólokon mit lehet csinálni, és átéreztem, mert a kopikon is onnan jött. És tudod, ha ott él szólokon, akkor azért azt tudod, hogy mi az. Az olyan, mint hogy Várpalotán születtem. Szüles Várpalotán, és akkor megérzed azt, hogy...
1: És akkor kemény leszel.
2: Nem, akkor van egy húzása a szabadságnak, és megszületek. Tehát mindig azt hiszem, nem adtak egy büdös fillért se a Magyar Független Film Szövetségnek, és akkor azt hiszed, hogy vége a Magyar Független Filmnek, de nem, semmi.
4: Az igazán függetlenül.
2: Semmi köze a művészetnek bizonyos értelemben a finanszírozáshoz, ez nagyon érdekes.
1: Szombat 3-kor
2: visszahallgathatjátok. Tényleg itt van a Hotti Had a 48 órás adásának az utolsó kétharmada.
1: Még két bírjátok ki, tehát Regős Robival nevettünk ja, nagyon igen, sokat, tőle. Meg az ő abszurd történeteiről reggel. 5-kor, hajnali 5-kor, Párról Rözsöd, mert a Sugár János csatlakozott hozzánk 6 órakor. 8 óra van, letelt a 24 óra, mi megyünk, alszunk, és szerintem egy hétig nem beszéltem.
2: Na, egy darabig nem látjuk egymást, van jó hír a halálban. Na, puszi.
1: Addig imádkozzatok, mert szeretnék.
7: Ha-ha, péntek van, péntek! Péntek, megöltük az Istent! Nincs remény!
1: Szabadon garázdálkodhatunk a saját.
2: Négy,
8: nem, mert reggel 8 óta
1: tudunk. De most még szabadon
3: garázdálkodunk. Van remény.
2: Kösz, Gerló, kösz. Viszont te a forradalom piros ruhájába jöttél.
1: Kicsoda, mindig kell, hogy ki.
2: Provokálsz.
1: Nem, csak ez volt tiszta.
2: Szignál már volt. Ja, tette, ja, ja, azt ja, a kutya. Ja. Fú, de durva. Na jó, folytad.
8: Akkor rajtam a sor, hogy bekonferáljam a következő vendégünket.
2: Jól látod a magadat.
8: Egy körünkbe üdvözöljük Karafiát, Orsaját, akit nem kell bemutatni senkinek.
1: De azért mondja már. Azért
8: nem is akarom.
1: Valami méltatás.
8: Igen, hát nem is tudom, hogy nem
2: kell bemutatnia.
8: Jó, nem, azért pár szót mondok, jó? Tehát, hogy egy, nem tudom már, évek vagy évtizedek óta a magyar kulturális élet tündöklő csillaga, aki a számtalan, nem tudom, esemény fűződik. Író, költő, performance sztár, nem tudom, közelti, milyen nyilvánosai is vannak, illetve tehát olyan sokféle, én például láttam egyszer egy telekomos konferencián háziasszonyaként is, tehát, hogy láttalak már sok pozícióban, és úgyhogy azért mondom, hogy de ez a köznép általában az írásairól ismer, nem? Vagy
1: jó esetben,
8: hát azért publikálsz.
1: Itt ott,
8: igen. Én például magyarlancs.hu-n szoktam olvasni, vagy tudom, egyszer úgyis apostrofáltad magad, hogy összművészeti jelenség, tehát egy csomó, nagyon sokféle szertágú tevékenységet végzel, és szerintem igen, jó színvonalon. Hallgattam tőle élőszóba az a berlini vers, amikor olvastam egyet, és tudomban volt egy ilyen tenger, az nekem nagyon tetszett, tehát hogy nekem ezek... Na, amiért most itt vagyunk, ugye több az eredet témánk az a provokáció a művészetben, és ehhez kapcsolódó véleményedet akartuk kérdezni, de először ugye, az sem maradt titok, hogy tettél látogatást Észak-Koreában, és hogy nagyon nagy az érdeklődés itt a körünkben, hogy erről tudnál mondani pár szót. Most azon tudom,
1: hogy milyen... Azon, hogy hazajöttél.
8: Igen, hogy én olvastam én is azt az írást, meg tudom, hogy milyen, hogy például, hogy az hányféle szálloda van, és hogy csak bizonyos turistáknak csak egy szálloda van fel.
1: Ja, és mondjuk még ez a legkevesebb mondat, ugye?
8: Igen, tehát hogy arról esetleg, hogy mennyire volt veszélyezeted esetleg, hogy ilyen
2: mennyire gyorsan szocializálottál hozzá félelemhez, vagy mindig érezted, hogy kívülálló vagy?
1: Hát a kívülállást természetesen mindig éreztem, de az egyébként nagyon tanulságos volt, hogy olyan 5.-6. nap táján én olyan szinten idomultam ehhez az egészhez, és ez magamnak is jó lecke volt, meg minden, hogy egyszerűen már nem röhögtem, amikor nem szabad röhögni, automatikusan levettem a fejkendőmet, vagy a sisakomat, hogyha megláttam egy bronzszobrot, tehát hogy én is...
2: Jó, gyorsan sütöm. Akkor beépült lényegében.
1: Igen, én 2 hétig. És,
2: de 5-6 nap után már átvette ezeket az érdeket.
1: Abszolút, de voltak éppen azért, mert már első nap figyelmeztettek, hogy mi jár elzárással, és ettől úgy az embernek a kedve elmegy a röhögéstől, meg mindentől. Meg én úgy voltam, hogy bekeljem ki ezt a 2 hetet, és akkor vége az egésznek. De közben mondjuk a legviccesebb az volt, amikor végre átértünk Kínába. És előtte volt egy kis zavar, mert a utitársam, ő horvát állampolgár, és ugye Észak-Koreáig nem jutottak el azok a hírek, hogy Horvátország EU tag, és lekapcsoltak minket visszafelé a reptéren, miattunk állt a gép ilyen 1,5-2 órát, mert hogy neki
2: és
1: nem...
2: És akkor mit lehet tenni, amikor például valaki nem tud egy tényt?
1: Igen.
2: Ekkor azért az hát ember ilyenkor lefagy.
1: Ja, és sírtam.
2: Te sírtál, jó? Azért kérem, hogy ilyenkor valamit kell, akkor azt mondja, hogy nem elmutatok, de nem!
1: Igen? És hát ugye mondtam, hogy hát ellenőrizzék az interneten, ugye nincsen internet, akkor most mit tudunk csinálni? Uh-huh. És akkor visszahívták a vezetőnket, akinek el kellett menni a kínai nagykövetségre, onnan hozni egy kínait, aki bizonyította, hogy de EU-tag, tehát beengedhetik Kínába. És akkor... Uh-huh. Utána nagykegyesen felengedtek minket a repülőre, de én akkor azt mondtam, ha még egy napot itt kell maradni, én akkor konkrétan megtébolyodom.
2: De azért, mert annyira borzalmas az egész, és végül úgy érezted magad, mint Lévi Strauss, a Szomorú trópusok írója, amikor lelépett Indiába, látta hullákat, visszalépett a vonatra?
1: Hát kb. Tehát, hogy az, hogy tehetetlen vagy, nem tudsz segíteni, te, mint turista, ott az ottani legjobbat kapod, de az egész annyira álságos, és ez a hatalmas kontraszt, hogy ahogy próbálják mutatni, hogy itt minden gyönyörű, ugye, és
9: közben rohadtul nem az, tehát hogy még ami, amit ők fantasztikusnak és bemutatnivalónak gondolnak, az is egy nagy rágyadomb, és ott vannak mögötte a szomorú, szenvedő emberek.
2: Senki nem mert külön kommunikálni veletek ilyen
9: nem
2: titokban?
9: Szabad, nem,
2: tudom, hogy nem szabad, hogy nem próbálkozik.
10: Egyébként, hogy miért mentél ki? Tehát, hogy ez valami...
9: Nem, hát saját... mi érdekelt ez? Tehát,
10: tehát hogy önszentokból mentél a turistás.
9: Nem, mert úgy azt gondoltam, hogy...
2: Dél-Korea jó hely, ott minden rendben van. Igen.
9: De nem mindig azon, azt gondoltam, hogy tuti, hogy túlzóak ezek a hírek, ilyen ország nincsen, csak szar a PR-juk, meg olyan messze van, meg ilyen, nem tudom.
11: És
10: ott olyan is.
8: De mennyire volt szabad a mozgásteret? Tehát, hogy mennyire lehetett?
2: Semennyire.
8: Volt egy ember a rátületéren várt, és mindenhol kísérő.
9: Hárman, igen. Mi ketten voltunk három kísérővel, és olyan helyre mentünk, amit ők úgy ítéltek, hogy az mégiscsak gázosabb, akkor kaptunk még egy katonai vezetőt is, meg a pártól is.
1: De amúgy ez a kísérő, ez hogy alakul ki? Tehát, hogy mitől leszálltok a repülőtérrel, és akkor ott állnak egy
2: kisobában.
1: Jó, mi vagyunk 60-an a kísérők, és akkor mindenki
9: vele... Ki van írva mindenkinek a neve, aki leszáll, de ugye nagyon kevés európai jön, mert az egész országban évente 3-4 ezer embert engednek be, ebben benne vannak a kereskedelmi utazók is. Tehát a heti 2 Air Corio gépen van 1-2 darab olyan ember, aki nem keleti. És hát akkor ott lehet tudni, hogy ki, ott vannak táblával, és akkor onnantól te nem tudsz sehova sem menni. Tehát szállodából nem mehetsz ki, tehát mindenbe van kamerázva, mindenhol ilyen lehallgatók. Hogyha kilépsz a szobából, mondjuk a szállodából, utána egyből kikódolják a szobát, tehát ott hagyhatnak.
2: Valahol nagyon unalmas lehetett, akkor bezártak egy szállodába lényegében.
11: És azt mesélted, hogy milyen volt a tenger, mert ezt közvetve tőle származó információ, ugye a tengerpart, ahol a szabadság kezdődne, ott is kerítések vannak.
9: Végig kettős szöges drót a tengerparton.
2: Nem lehet, mert jön a támadás a tenger oldaláról.
11: A tenger az ellenség.
9: Ők azt mondják, hogy azért van ez a kettős szöges drót, hogy a dél-koreaiak meg a japánok ne tudjanak átúszni hozzájuk. Szerintem nem ezért, de hogy egyszerűen nem mehetsz le oda, és ott volt az, azt igen, azt meg is írtam, hogy én mondtam, hogy de hát, hogyha már itt vagyunk, meg én direkt kértem, hogy hadd jöjjünk el ide, akkor hadd menjek már le a tengerpartra, és akkor mondják, hogy hát elmesélnének nekem egy kis sztorit, hogy volt egy dél-koreai nő, az ugye 96-ban volt, vagy mikor ez
2: igen,
9: az eset.
2: Igen, az
9: és hogy ő is látni akarta a tengert, mint maga orsolyan, és hogy nem hallgatott ránk, elindult, mondtuk neki, állj, nem állt meg,
2: de
9: még egyszer mondtuk.
2: Bármikor szívesen előnek a határon valakit, azért azt olvashatjuk.
11: Ha nem áll meg kétszer.
2: Igen.
9: Utána megkérdezték tőlem egy óra múlva, hogy de ugye értem, hogy mit jelent az, hogyha azt hallom, hogy állj. Mondom, azt hiszem, értem.
2: Igen, ez volt nagyon fontos információ.
8: De mi angolul beszéltek?
9: Nem, németül, mert hogy mi egy német utazási irodán keresztül mentünk ki, és én direkt német vezetőt kértem, és akkor, tehát mert ez praktikusabbnak tűnt, tehát hogy tudjunk beszélni magunk között legalább, tehát hogy azt ne értsék. De aztán túljártak az eszünkön, mert második nap elvették a német vezetőnket, és üzenték, hogy túl sokat beszélünk egymás között magyarul, és azért kaptunk egy olyat, aki perfekt magyar.
11: Hoppá, hoppá.
2: Hát azért gyerekek, az államhatalom az erős. Érkezik az országba, az államhatalom csak talál egy magyar nyelvet.
8: Hát az hogyan ide?
2: Hogy ez a csodálatos a diktatúrába.
9: De ez az ember, ő tanult Magyarországon még 94 előtt. Nem, ő itt tanult a Műszaki Egyetemen 6 évig. És utána, amikor ugye meghalt Kim Ir-sen, akkor a világban élő összes baráti országokban levő koreait összeszedték. Tehát mondta, hogy meghalt a vezér, másnap már jött érte a fekete autó, és mindenkit begyűjtöttek, és vittek vissza Koreába, és ugye 94-től nem lehet se ki, se be menni. Behoztak mindenkit, igen. És akkor ő is így, viszont olyan gyönyörűen beszélt magyarul ez a fickó, és csak panaszkodott, hogy nagyon kevés magyar jön. Ugye az
11: Kim Jong-il volt?
9: Igen, de akkor még élt ugye a másik, de akkor ők már ketten voltak.
11: És élt már.
9: Igen. Szóval, hogy nem volt egy egyszerű ez, de mondom inkább az, hogy főleg amikor vidéken voltunk, és ez a mérhetetlen nyomor, ami ugye a fővárosban nem látszik.
8: De hogy engednek a nyomor közelében?
2: Miért mentek ebbe bele?
9: Azért, mert mi azt határozottan kértük, de utána ezt megbántuk, és akkor ezért nagyon sokat kellett még pluszban fizetni, és ott már nincsenek is ugye szállodák. Kivéve a Gyémánt-hegységben van, ahol még ezek az észak- és dél-koreai találkozók vannak, igen. Ugye ott van egy pár tök modern szálloda, de ugye áram és víz nélkül, de hogy azok még istenesek, de ahova mi kértük, ott mondjuk az volt a legdurvább, ott még fürdőszoba se volt, az egy pár tüdülő volt.
2: Lányok, igen, és, az rossz lehet egy lánynak.
9: Hát nekem ez borzalmas.
2: Tudom, azért a lányok ezt nem bírják.
9: Nem, és két fegyveres őr állt az ajtónk előtt, tehát nem lehetek sétálni se, szóval az már nagyon nyomasztó.
11: De azért sejteni sejtettétek, hogy nem olyan lesz, mint hogy
2: az. Jó, de más az, persze, amikor megéled, érted.
8: Igen. De nekem az furcsa, hogy egyetlen elengedtek vidékre, hogyha bemutatták, hogy közel engedtek.
2: Hát a jó hírét viszi az országnak most már.
9: Tehát, hogy nagyon kell. És hát azért is megbántuk, mert ugye olyan utak vannak ott, amit itt nem tudunk elképzelni. És nekem mondom, tényleg az volt a legmegdöbbentőbb, hogy egyszer pontosan tudtam, hogy hány kilométert mentünk, 168 kilométert, ami ugye azért nem egy nagy távolság, több mint 8 óra vagy 7 óra alatt, és úgyhogy a fejünk az már szétrázkódott.
8: De külön kocsival, vagy busz?
9: Külön kocsit kapsz. De hát az ki tudja, milyen gyártmány, ugye, meg...
11: Észak-koreai gyártmány.
9: Lehet, hát mint ahogy a repülők is, meg ja. Ugye hát utólag paráztattak be, hogy miért utaztunk az Air Koreóval, mert az a világ legmegbízhatatlanabb légitársasága, és nem tudják, hogy hol képzik a pilótáikat, hogy tákolják össze a gépeket, nem tudják, hogy mennyi zuhant le. És ezt még nem tudtam, és nem is paráztam.
2: Csak hát amikor... itt volt köztünk.
9: Igen. De mondjuk semmi baj nem volt. Tehát a repüléssel.
8: Egy kocsit, meg egy kocsivezetőt, és ő vele mész.
9: Aha. Plusz a kísérők.
8: Tehát mint egy kocsi bérlés.
12: És gondolom, plusz benne van az árba is, hogy aki
9: persze, itt menni. Egy összeget fizet, és akkor azért abban van minden. Csak mondjuk nekem az is furcsa, hogy egy nyaraláson még a kaját se választhatod meg, ma azt teszed, amit adnak. Nem választhatod meg a programot, mert azt csinálsz, amit mondanak. Tehát én magamtól nem biztos, hogy akartam volna menni TS-be, meg...
12: Nagyon szóval, jó program,
9: igen. Ez 170. hülye bronzszobrot meg, ez már tiszteletlenség, tehát a 170. gyönyörű bronzszobrot megnézni.
2: Nem,
9: tehát,
2: az hogy az érdekes, hogy valaki ilyen szadomozó nyaralásban.
8: Épp sem mennék.
2: Igen, ez érdekes. Ezt a tiszta, negativitás, ez az érdekes.
11: Én a hedonista nyaralás.
8: De ott kivel mész, mert csak a társadal beszéltek két.
2: Figyelj, nem? Hogyha még szar helyen.
8: De nem beszélsz mással, nem?
9: Hát nem.
8: Na hát az, hogy nem mindegy, hogy kivel mész.
11: Hát az mondjuk nem.
2: Így elmennél mondjuk Ugandába is?
9: Igen.
2: Igen. Tudjátok, milyen hely Uganda?
9: Most volt ott egy barátom, tegnap előtt
2: ott a melegeket megölik, meg Csád, Uganda, arról a részről beszélünk.
9: Igen, igen. Nem mennék megnézni, igen. Csak, hogy milyen.
2: Rajtad még Észak-Korea se hatott. Nem, hát vannak a legrosszabb helyek.
11: Az észak-koreai cigaretta.
2: Szomália. Az...
9: Ja, te ezt megkóstoltad, de hoztam a Marcinak.
11: A Marcin cigaretből.
2: Azt hívtam, amit milliók ott.
11: Készült szelfi is róla, Balaton utca is valaminek a Falk Miksa
9: sarkán.
11: Nem, hát az kegyetlen.
9: Tehát az tényleg kegyetlen.
11: Kegyetlen.
9: Igen.
11: A Portiához képest a legfinomabb.
2: A Orwell 84-ében kiderül, hogy a diktatúrában még a drog is nagyon rossz. Tudod, ők kapnak mindig ilyen valami alkoholszerű dolgot. És még az öröm is rossz.
8: Ő, alkohol van a boltokban?
9: Hát boltok, tehát nincs. Boltok nincsenek, de hogy bizonyos fajta italhoz hozzájutnak egyfajta magból készült pálinkához.
11: Magpálinka.
9: De hát én azt megkóstoltam, mert azt nekünk is kínálgatták, ugye, de hát na hát az lidércás. És akkor így mondták, hogy de hát ők azt szeretik, azért nagyon jó.
11: És az igaz, hogy füveket adtak ennivaló, ugyanán?
9: Igen, de azt már csak nagyon vidéken, és mondták is, hogy ne haragudjunk, de hogy ez már vidék, nagy ipartelepülések, tehát mindenki napi 10 órát dolgozik. Meg volt valami olajban sütve, és kimondták, hogy itt már akkora élelmiszerhiány van, hogy nem tudnak, mert nem érnek el ugye ide a kocsik, meg közlekedés miatt, és hogy itt élelmiszerhiány van, és akkor kaptunk ilyen füveket.
2: Megkóstoltad a füveket?
9: Én mindent megettem. Én nem bírok éhezni.
2: Jó, nem helyes, oké, meg az tapasztalás, igen. Igen, ők a háncsot is megcsinálták, hát ugye hatalmas éhezés. Igen.
9: Fakérget meg lignitet, tehát hogy nekem ez volt a legdurvább, mert hogy kitapasztalták, igen, hogyha áztatják a lignitet, és igen, utána azt a leülepedett valamit, ha megfőzik, az táplálék.
2: Most táplálék, igen. Már 1200-ban is ették a fahancsot, meg a lignitet, a pópa emlékirataiban olvastam. De azért nem fincsi, ott is kiderül, meg itt is, hogy ez a... De
11: tolmács van, autó van, repülőgép van, minden van, csak ennivaló nincs.
8: És mennyi volt az a konkrét, reális veszély, hogyha mondjuk ránézel, vagy valaki ezt szólsz, hogy ott tartanak?
9: Erre most válaszoljak, hogy a hallgatók?
2: Figyelj, odafigyelj.
9: Jaj!
13: Halló!
9: Halló!
12: Szia!
13: Sziasztok, a Golyos vagyok. Én csak azt nem tudom elképzelni, hogy ugye mondtad, én ott voltam ezen a gödörben, ezen az előadáson, amit tartottál, és hogy azt nem tudom elképzelni, hogy ez a kíséret, hogy nem tudnak magadra hagyni. Tehát én el nem tudom képzelni, hogyha mondjuk egy ilyen társasutazáson vagyok, mondjuk azt mondják, hogy délután 5-kor vagy mondjuk 5:30-kor visszaérkezel a szállodába, és akkor reggelig nem szól hozzád senki, akkor én azért magamtól elmennék és felfedezném.
9: Jó, akkor is, ha tudod, hogy lelőnek? Tehát, hogy megvan szabva, hogy a fővárosba 50 métert mehetsz el a szállodától, onnantól fegyveresőrök, és egyébként meg annyit sem. Tehát, hogy mindenhol katonaság, őrzés, és tehát, hogy ezt nem teheted meg.
13: Tehát eleve már a szálloda ajtónál, ha kijössz, akkor már veszélyben van az életed.
9: Igen.
13: A mocsos életben. Erre nem számítottam.
9: Igen, igazság szerint annyira elfáradsz a
13: és
9: nap
13: még,
9: végére,
13: hogy koreai semmi. A személy leírásod, tehát a szemed úgy kicsit nem úgy áll, mint az európai, mert ugye az európai embert megismerik egyértelműen. Akkor is, tehát akkor is rögtön rádugranak, hogy igazold magad, hova mész.
9: Hát figyelj, egy olyan helyen, ahol a városodból nem léphetsz ki, meg minden második utcában ellenőrző pontok vannak, és megvan szabva, hogy csak a munkahelyed és a lakóhelyed között mozoghatsz, akkor nem nagy

0: tudnak mit.
1: És amikor ilyen, gondolom, akkor ilyen szervezetten, tehát ilyen utazási irodán keresztül tudsz utazni itthonról, akkor ott talán is valami ilyen declaration-t, vagy ilyen, tehát valamit eléd raknak, hogy ezt aláírod, és akkor azzal elismered, hogy nem tudom minek vagy kitéve, és akkor...
0: Persze, meg hát tudomásul veszed, hogy ott nem érvényesülnek az emberi jogok, meg nem tudom, tehát hogy ezeket mind, tehát hogy ott lecsuknak, akkor onnantól senki nem tud.
2: De ez le van jó, hogy nem érvényesülnek az emberi jogok.
0: Ezt csak elmondják. Aha. És a minisztérium honlapján is ott van, hogy az első számú nem ajánlott országok között van.
1: És ahogy a dakárosoknál is a nevezési díjban benne van a holttest hazatrázási költsége, gondolom, akkor neked is valamit előre bírítani kell, nem? Hogy nehogy már gond legyen a holttestről.
0: Nem volt szó. Igen, nem tudom. Szerintem ott egy kicsit dolgoztattak volna, azt gondolom, aztán az amerikaiakat is végül elengedték mind a hármat.
1: Aha. Hát jó. Most nem hoztál azért nagy kedvet annak, vagy nem lett most jó kedvem, hogy megismerjem a világnak ezt a részét a fenébe. Jó van, hát köszönöm.
0: Sajnálom. Jó utat máshova. Szia.
3: Hello. Közben hadd szúrjak be valamit, a kis igazából jótékonysági felhívást közben, csak így gyorsan hadd szúrjak be, így a műsor idejében most elég nagy sávban vagyunk, hogy mondhassam úgy, de csak azért emlékeztetni szeretném mindenkit, ugye az SZIA-nak az 1%-áról, most így kacsintottak rám, hogy még egyszer majd mondjuk be, mert ugye február 25-én az egyéni vállalkozóknak lejár a bevallási ideje, tehát ez nem májusban jár le, mint mindenki másnak, hanem aki most vallja be ugye az elején, meg az egyszerűsített, meg bla bla bla, az most tud erről dönteni, hogy hova adja az 1%-at, és miért ne a Tilosnak adná, amikor ilyen szuper műsorokat, szuper vendégeket hozunk ide.
4: Majdnem olyan életidegen hangsúlyan mondja, mint egy profi, nem?
3: mint egy majdnem.
4: Majdnem profi.
2: Félek, hogy az már mint profi.
3: És lehet nagyon profik leszünk. Így, hogy egy kis tollat papírt mindenki akkor gyorsan kapjon elő a fiókból, még megvárom, még odamész, és előveszed, és akkor a kis adószámunk, amire lehet az 1%-ot. Nem kell, idiótának, csak nem mindenkinél van azonnal toll, meg papír, mert valaki vezet, érted? Tehát, hogy nem mindenkinél van a süle mögött toll. Hát majd lesz. És akkor ezt le fogja írni.
0: Nincs fennemetem?
3: Adószámunk fent van az interneten is, a tilos.hu-n, de aki nincs internet, hogy fiók közelben, annak elmondom akkor az adószámunkat, hogy hova lehet az SZIA-tokat nekünk felajánlani. A 1800-24-54-2-43-as adószámunk, amire várjuk sok szeretettel az 1%-otokat. Mert ugye az előbb is hallottatok a spotba, az már sajnos nem a tiétek, de ha már nem a tiétek, akkor olyan dologra adjátok, ami szuper. És ez volt a felhívás lényege. És nyerjünk vissza Észak-Koreára, és depressziózunk egy kicsit tovább.
4: Szegény szerencsétlen, nem akartál levet, csak belehajszoltuk ebbe a témába, tehát igaza van. De azért még, ahogy kapcsolódjunk, azért például a diktatúrában ugye a lényeges, hogy nem lehet provokálni.
2: Igen, ezt ide akartunk kijutni, igen.
4: Vagyis minden provokációhoz azért minimális szabadság szükségeltetik érdekes módon.
0: Hát vagy az, hogy azt mondod, hogy téged ez nem érdekel, és mész akkor lágerbe is, vagy akárhova vagy.
4: A Puszi Rioc, vagy Oroszország, az szerintem az a penge élén táncol, nem?
0: Igen.
2: De nem itt volt Észak-Koreában, hogy ott az elnöknek valami csaja, vagy felesége, színésznő volt,
0: és énekesnő
2: is talán eltüntették. Igen. Mert az provokációk minősült már, hogy ott fellép a szóműsorban.
0: Ez biztos nem, mert hogy nagyon sok neves énekesnő van, én hoztam is CD-t az egyiktől, szoktam is hallgatni. De jó, mondjuk azok nem azok a punk dalok. Tehát,
2: jó, értem. De hát akkor bizonyos minimális tele van a provokációnak. Tehát hát nem. Csak nem.
4: Én úgy tudom, hogy az egyik miniszterét, nem biztos, hogy igaz a hír, mert pornót nézett, aknavetővel ölette meg.
0: Simán beleférhet, pornó, az tilos.
4: Igen, pornó tilos, és kiküldték egyet. Kézzel, és aknavetővel lőttek. A hadsereg tábornoka is volt, tehát még betöltött valami szerepet is.
0: Jó, de ezt igazániból nem tudhatjuk.
4: Igen, igen. Az a Ceausescu és emberi agyvelőt ettek az emberek. Érted, ez most, igen, a diktatúra mindig fölveti ennek a... De hagyjuk a...
2: Igen, most térjünk át a mai Magyarországra. Szerintem a mai rendszer, nem definiáljuk, hogy ez milyen rendszer most. Hogy ebbe mennyivel lehet hatni a provokáció eszközével, most a művészetben lévő provokáció eszközével adott esetben a rendszer.

0: pillanattal.
1: Nézd, ezt nem tudom, mert én sose voltam provokáló mélység, vagy nem tartom magam annak.
2: Inkább ilyen. No.
1: Szerintem én
2: jó, hallgassuk meg a hallgatót.
1: Legjámborabb ember vagyok.
2: Attól még lehet jámborabb.
0: Attól még lehet, az a jámborság az erény.
3: Halló?
4: Kis ember vagyok, sziasztok, két dolgot szeretnék kérni. Egyrészt ne szuszogjatok a mikrofonba, mert a felét nem lehet érteni annak, amit mondtok.
1: Oké.
4: A másik pedig, hogy ne beszéljetek hülyeséget, mert nem aknavetővel ölettem meg, hanem légvédelmi ágyúval, és elég nagy különbség van a kettő között. Tehát körülbelül olyan, mintha azt mondanak, hogy valakit halálra kövertek, vagy eldobtak rá egy atombombát.
1: Valóigaz, bocsánat, csak emiatt szuszognom kell.
4: Jó, nagyon szépen köszönöm a borzalmasan izgalmas műsort, szervusztok.
1: Köszi, helyen!
2: Tudom.
0: Én úgy értettem a provokációt konkrétan, hogy tegyük fel, felvesz egy parókát, és mondjuk nem felel meg a sémának, amit gondolnak egy adott, vagy egy életszituáció, vagy adott helyzetre, az már adott esetben egy bizonyos körben ez provokáció lehet. Mondjuk, nem fejtelen a hatalmi rendszer elleni provokáció, de a hatalmi rendszerben lévő sémák elleni provokáció.
1: Jó, engem már az is ki tud akasztani, hogy most például ugye a TASZ-nak csináltuk ezt a diszkriminációmentes házasság kampánya. Nézem hetiválasz.hu, hogy a liberálisok neki mennek Áder feleségének, és ez egy olyan gesztus, amikor mondjuk kiáll valaki jogokért, akkor már is annak Kesszön. Minősül, hogy ő egy hülye lázadó, vagy én egy csomó ilyen
0: értem ezt.
1: Én például mindig azt mondom, hogy az nem provokáció, amikor normális ügyek mellé állsz, még akkor is, hogyha mondjuk hatalmi szinten azt mondják, hogy ezek nem normális ügyek. Én ezt nem tartom provokációnak, hanem ezt normális emberi válasznak vagy gesztusnak tartom.
0: És a te szemszögedből, a másik fél szemszögedből nem?
1: Általában nekem van igazam. És azt gondolom...
2: Ez jó.
0: Én is mindig ezt gondoltam.
2: Nem, ez jó, ez így helyesik.
1: De nem, de tényleg úgy gondolom, hogy inkább állok mindig mondjuk a gyengébbek, az elesettebbek, vagy a jobbfosztottabbak oldalán, és hogyha ez valakinek provokálónak...
0: Nem úgy értem, de a provokáció, ugye van egy kölcsönös viszonyrendszer a másik féllel szemben, akire provokáció hat, és annak a fejével...
2: Tudom, hogy mi történt. Lázár János megalkotta a megélhetési civil fogalmat, és ez hatott rád. Ugye? De tényleg kitalálta két a tyáron napja, hogy figyelj...
0: Ez hatott. Hogy találtad el ezt?
2: Te most jöttem rá, hogy biztos azért kérdezett, hogy ő nem megélhetési civil.
0: Én tehát nem azért kérdezem.
2: Nem csak, hogy amikor így a gyöngébek, meg a kerekesszékek, meg
1: fölhelyen,
2: hanem igazabban, hogy nem provokáció, nem lehet megfordítani a dolgot.
0: De az
2: Lázár János kitalálta a megélhetési civilt, az azért fantasztikus, mert bazzeg nincs ilyen!
0: De Lázár szemszögéből minden olyan jelenség provokáció. Tehát, hogy én értem a provokációt.
1: Tehát, hogyha akkor mindenki, aki például te is most akkor provokálod őt, hogy azt mondod, hogy nincs ilyen.
0: Igen, azzal már provokálod.
2: Igen, és azt mondom, hogy egyetértek avval a gondolat, hogy ezt nem tekinthetjük provokálásnak, hisz a normalitáson, vagy a természetes ész fényében a provokációban mindig van valami diszonancia, nem?
1: De. És én például azt mondom, hogyha valaki azt mondja, hogy csak az a normális, hogy házasságban férfi és nő és...
2: Gyerekeket nevelnek, igen, az nem lehet provokálás.
1: Én azt mondom, hogy nem feltétlenül, hanem van még egy csomó egyéb alternatíva, és az is oké, meg az is oké, amit képviselek, és akkor hogyha ez provokációnak minősül, ott szerintem nagyon nagy gond van.
2: Jó, de hát... Én
1: például azt is mondom, hogyha már provokáció, hogy én azt gondolom, hogy de szerintem itt mindenki, tehát hogy nem teljesen olyan életvitelt folytatunk, ami mondjuk megszokott, és sokan azt mondják, hogy persze én könnyen beszélek, ilyen kis lázadó, nem kelek fel dél előtt, meg nincsen gyerekem, meg ennek mindig hangot is adok, meg azt mondom, hogy mindenki azt csinál, amit akar, és hogy akkor ez már lázadás, de holott szerintem ez nem az.
2: Se de figyelj, a kommenteknél meg buzi lépsizés.
0: De nem az van, hogy...
2: Tehát azért ugrik egy dimenziót azonnal ez a magatartás. Én nem olvasom, hogy ítélik meg azokat, aki a családon belül erőszakkal foglalkoznak, akkor az is már gyanús. Akkor a...
1: Mint hogy foglalkoznak, mint tevőleges
2: részt? Nem, hogy olvasom a jobboldali fasiszta kommentelőket, hogy honnan kezdődik számukra a buzi lipsi. És nagyon sokszor úgy, mit provokál ez a buzi lipsi karafiát Orsi azzal, hogy fölteszi magára azt a sárga kabátot. A kommentelőknek lelkivilágáról beszélek.
0: De figyelj, elkülönül az, hogy
2: az
0: egyén provokatív céllal csinál valamit, vagy pedig fölméri azt, hogy a másikra provokatívan hat, az cselekedette.
1: Igen.
0: Ugye,
1: ez két külön dolog.
0: Ez két külön dolog, igen.
1: Na, én azt mondom, hogy én sosem provokálok direkt.
0: De indirekt igen. Indirekt provokálsz. Az, hogy felveszed sarkobát, azon provokálsz. Bizonyos embereknek a reakció, őket provokálod.
5: Véleményalkotásra.
0: Igen,
5: mondtam neki, hogy egy lakatos már meglenne, akkor öngyilkos lenne konkrétan,
2: ahogy ezt kérdez. Támogatod, ezzel provokálod a magyar lakosságot. Dehogy nem.
0: Most.
1: De nem.
2: Mi az, hogy most?
0: Na, úgy értem, hogy ebben a politikai kontextusban provokálom a magyar lakosságot, ha kimondom, hogy támogatom a bevándorlást. Most tegyük egy hete. De korábban egy másik kontextusban nem provokálom.
2: Sőt, másik kontextusban Szent István óta szinte mindig ez volt a követendő elv, de ugye ez azért mondom, hogy nem, az, hogy mi a provokáció Göbbelsként mondom, én eldönthetem. És a például Orbán Viktor az egyik ilyen személy, aki alapvetően eldönti, hogy ki kritikus, ki baráti, és ki ellenség.
0: De ő is provokál ezzel.
1: Voltak
0: éppen
1: igen.
0: Ők nagyon sok eleme a kommunikációnak, az provokáció.
2: Minden hétre szül nekünk egy ellenséget, persze, hogy provokál. Én meg állom, bedörök neki, az más kérdés. Csak azt mondom, hogy csak arra akarok utálni, hogy a normális gondolkodás, amely valami alapján eldönti, hogy valami provokáció, vagy nem provokáció, ennek a feltételrendszere nem áll fönn ma Magyarországon.
0: Így van.
1: Igen.
2: Tök jó, hogy ilyen gondolatokat tudok mondani, mert a végén egy igen van. Na, jó van.
0: Ritka, nem?
2: Ritka, igen.
0: De egy picit beszélni a vendégünk, mert már az idő nem sok.
2: Beszélj már vendégünk.
0: Hogy még?
2: Figyelj! Csak, például, én szoktam néha kérdezni a zenészeket, hogy hogy vannak, meg ilyesmi. A magyar költőnők hogy
5: van? Nem fog
0: megkérdezni. Hogy vannak?
2: Hogy vannak a magyar költőnők? Ezt én nem tudom elképzelni, mert régen, amikor még volt nyomtatás, és úgy fizették a verseiteket, hogy úgy voltak lapok, amik közöltek verseket, emlékszel erre, nem?
1: Igen.
2: Akkor úgy lehetett körülbelül, de most mi van? A versekből lehet megélni?
1: Nem.
2: Gondoltam, hogy nem csak
0: az fizet.
1: Valamennyit, de hát ez nem számít.
2: Az igazából már az a szóval nem jár pénzzel.
0: De azt nem azért egyértelmű.
1: Szóval nyilván nem ebből élek, nem véletlenül látsz mondjuk konferenciákon. Hát
0: jó, nem, de rég volt.
1: De most is csinálok ilyeneket. És egyébként örömmel, meg kampányokban, meg írok szövegeket ide-oda, meg
2: újságokban is. Jó, a kölkő volt, értsétek meg, tök komolyan, abból él.
1: De egyébként igen, de ezt ma már nem tudod megcsinálni, ha csak nem vagy világhírű. Én sajnos nem vagyok, de én pont tegnap mondtam, hogy azt szeretnék lenni, és akkor megkérdem a húgomat a Hawaii házamba, de ez még mondjuk messze van. De hogy azt gondolom, hogy költészetből semmilyen szinten, és padra adjam meg az alkalmat, hogy most lesz új kötetem, és április végén nem. Március
2: végén jelenik meg. Az még kiadja valaki neked? Vagy neked?
1: Igen, az Kolár kiadó.
2: Na, akkor azért még azt kiadják.
1: Igen. Na, ez készül hozzá szép táncfilm, és április 9-én lesz a bemutató koncerttel mindennel, majd küldök meghívót, isteni lesz. Tehát, hogy én azért ezt csinálom folyamatosan, mert ugye nem tudok nem írni. Én nagyon jól el vagyok. Tehát, hogy én mindig azt mondom, hogy amíg ezekkel a munkákkal megtámogatom magam, addig a költészet meg tud maradni.
0: Jó értelemben. De bizony szempontból nagyon irigylésre méltó ezzel vagy, mert azt teszed, amit csinálsz, és nem kell mégis beállnod semmilyen.
1: Mekkorán kell, nem?
0: Tehát igen, beállom a rendszerben, ami
6: legyen. És azt csinálja, amit tesz.
0: Igen, az nagyon kevés ember.
2: Jó, de ez egy elég bátor döntés kell általában hozni.
0: Jó, de az a kell,
1: hogy csináld, amit... Engem ez nem érdekel, tehát hogy ez a része igazság szerint soha nem érdekel túlságosan.
0: Na, azt mondtam.
1: Tehát, hogy én csak szeretek jól ellenni, szeretek dolgozni, szeretek interjúzni, szeretek egy csomó mindent csinálni, de legjobban aludni, és mióta fogyókúrázom, azóta rájöttem, hogy mennyire szeretek enni.
2: Szép lassan felfedezed magadat. Mondjuk ki.
1: Mert egyik csak funkcionális mehettem. Tehát ott volt egy süti, megeszem. És most meg ugye, hogy nem ehetek sütit, így felértékelődött minden íz és minden.
0: És miután mi szó alkoholt, az alkohol, hogy gondolsz?
1: Arra úgy, hogy az méreg, és ti se ígyatok. Én ezt mindenhol elmondom, hogy az alkohol a legrosszabb dolog, ami emberrel történhet, szétrohaszt. Hát a dohányzás is nagyon káros, de azt nyugodtan csinálhatjátok. Én is dohányzom.
5: De ha leteszed, akkor ez egy méreg fúj.
0: Ez nagyon
2: kérdés. Nem akarsz a gurum lenni. Követni fogunk.
0: De több rá se kérdezzünk már, hogy mit lehet csinálni.
2: Biztosak vagyunk a tudásunkban és a látásunkban.
6: Szóval a nikotin az nem...
2: Az nem méreg.
5: Nem, majd ha jövő héten leteszi,
1: igen, szigorú leszek.
5: Igen.
1: Nem, hát a cigivel én úgy vagyok, hogy az segít az elmédet karban tartani, és nagyon hiányozna, hogyha letenném. Tehát a legtöbb jó gondolat.
0: De miért? De nagyon sok embernél az alkohol is így hat. Minimális mérték.
1: Elsorvadt agysejtjeik miatt, hogy jó, amit csinálnak, de ez nem igaz.
2: Másrészt a füst más kapcsolata van a kultúrának a füsttel, mint az alkohollal, nem ugyanaz. Delfolyban nagy füst volt. Még általában mindig füst volt. A Mésző Miklós, amikor leszokott a dohányzásról, többet már nem írt. Hát te halála előtt jöttek, az nagy gáz nem volt.
5: És csak téged a füstön kívül, mi az, ami még úgy, tehát minden írónak van egy olyan kis dopingszere, amitől az ikletet...
1: Nekem az utazások, tehát hogy én elég sokat utazok szerencsére, és az, hogy megyek valahova, emberekkel ismerkedem meg, mondjuk pont nem Koreába, de hogy egy csomó helyen azért lehet kapcsolatot építeni. Sokkal a természet nagyon jól hat rám, a víz, tehát hogyha mondjuk lemegyek akár csak a Balatonpartra, vagy olyan helyre, ahol folyó van, akkor én ott tudok nagyon jól dolgozni.
5: Tehát akkor neked a doping szeret az utazás, és a...
1: Igen.
5: Csak eszembe jutott egy történet, egy nagyon jó barátom, szintén írogat, nagyon szeret írni, és neki az ő múzsája, amitől az ikletet kapja, igen, az, hogy volt nem.
2: Az a helyen jelő volt.
5: Nem, volt egy régebbi szerelme, aki összetörte a szívét, majdnem 2 év depresszióba esett utána, és amikor nem tud írni, akkor elmegy ehhez a nőhöz újra. Újra összetöreti a szívét, és az a szerelmi depresszió, ami kap, olyan ikletet kap, hogy egy fél könyvet megír,
6: de
5: megint nem ír egy évig.
0: De a nő ugye akar valaki kiszúrni, hogy fogadja.
5: Tudod, aki kiszívja az életelődet, de mégis ilyen...
6: Megváltozik a nő, oda megy hozzá, és
5: ez a nő... Ez a nő nem fog megváltozni.
0: De a nő ugye akar valaki kibaszni a
5: fejlesztőt. Hát jó, lehet, hogy
2: megfogod.
5: De hogy tényleg, hadd írjon meg szegéssel, hadd legyen depressziós. Na ezért kérdezem, mert ő például ezt a szerelmi bánatot keresti, meg ezt a nőnek a...
1: Nem, én a bánatot nem bírom. Én a jól létet szeretem, tehát megint én unalmas ember vagyok, tehát hogy ugyanazzal az emberrel vagyok nagyon régóta, mert én nem bírom azt, ha jön egy új, és akkor azt megszokni, meg a hülyeségeket, ezért akkor már inkább a régi. Szeretek ugyanazokra a helyekre menni, ugyanazokat az ételekre.
7: És akkor miért utazgatsz új helyekre?
1: De én nagyon sokszor megyek vissza ugyanoda. Igen, tehát már arra is, hogy már megint Berlinbe mész, már megint Svájcba, és megyek ugyanoda, nem ismerek meg új helyeket, hanem mindig ugyanoda ülök be, mert ott már tudom, még ha rossz is, de akkor tudom, hogy ott nem jó a kagyló, de megeszem. Tehát, hogy inkább így a megszokottra megyek rá. Én ezért is nem barátkozom itthon se ugyanazokkal az emberekkel. Mindig én szeretem a megszokást, és akkor abban megtalálni mindent. Tehát például kezdetektől fogva ugyanabban a versformában írok, és ezzel én már egyébként elmentem pszichológushoz is, tehát úgy mondtam, hogy...
2: Azért ezt meghallgattam volna. Van egy kis bajom, igen. A jambus. Hát ez nem meg a troheus, de tényleg.
6: Versforma. Ugye ezt mondtad, hogy versforma függő vagy.
1: Valami hasonló, igen, és akkor így mondta, hogy akkor próbáljam meg szabad verset.
2: Igen, ezt mondtam, hogy
1: tényleg
2: ezt történt, amit mondtam.
0: És egy pénzt is kért, nem?
1: Sajnos. De aztán ezen nem tudtak segíteni. Pedig én egyébként bízom a pszichiátriában.
2: Én is, csak ne verszláv kérdésekben fogunk hozzájuk.
5: Inkább egy irodalmárhoz kélet volna menned inkább szerintem.
2: Na gyarjuk egy kis muzsikát. A texasi puszi nyuszik is vannak! Visszajöttek! Istenem, milyen mellek!
1: Az ezüst.
5: És a körömlak rögtön a női szféra átvette azért az irányítást, tehát hogy el kell mondani, hogy 4 nő, 5 nő a plusz nyuszival együtt, és egyetlen egy férfi maradt benne jelenleg a stúdióban, úgyhogy most a körömlakokkal fogunk elbúcsúzni. Mindenki elmondja, milyen színű a körme, egy rettentő fontos témával fogjuk szerintem ezt az órán zárni.
1: Az enyém ezüst, én imádom az ezüst színt, és ugyanilyen van aranyba is, és hozzá megvan a szemfestékem is, és hozzá a száj. Én nagyon szeretem Tina Turnert, és a hétköznapokban szoktam felvenni Tina Turner parókát, Tina Turner sminket.
5: És úgy mész minden, egyébként... ha hétköznap shoppingolni bárhova?
1: Persze.
5: Miért? Imádom. Nem, csak itt...
1: Tina nem járkál az utcán?
5: Dehogy nem.
1: Na.
5: Kellő szólizás után is, nem baj. Ugyanezen a fejemből.
1: Tavaly ment férjem, 73 évesen, egy 52 évesen.
8: És egy esti a
5: hezzekel előtt. Látod, de tényleg, hogy vele női témába ébre, tehát, hogy...
1: Na hát.
0: Ja, igen, akkor megragadjuk az alkalmat, hogy akkor megköszönjük, hogy ide fáradt a kalifiát orsolja.
1: Április 9 könyvbe mutatom.
0: És igen.
8: Program ajánlót hallottatok.
0: És akkor még jössz még, hogyha meghívunk.
1: Köszönöm
5: a könyvednek mi lesz a címe, azt lehet már tudni? Igen, vagy ez meglepi?
1: Él. Karafia Torsója él.
0: De ez versek vagy?
1: Versek.
0: Na, jó.
5: Verses kötetek akkor. És most mondjuk hol lehet rólad olvasni? Legtöbbet hol jelenik meg?
1: Mindenhol, főleg a Magyar Narancs online-on, de a Metropolban, női magazinokban, én mindenhol támadok. Hát alig van
5: a frontvonalon
1: nélkülem. Ott igen. Ó, na hát, köszönjük, még egyszer köszönöm nektek.
8: És már köszöntjük is a következő vendégünket, és majd egy rövid zene után...
5: Péntek Orsi a következő vendégünk, és ugye az Andaluz lányai könyvedről. Andaluz lányai könyvedről fogunk majd veled legtöbbet ugye beszélgetni, ami nagy hír itt nálunk, mindenki szereti és olvassa ezeket a gyönyörű szép könyveket. Úgyhogy adunk egy kis zenét, előkerítjük a Gerlót, aztán...
2: Adunk egy kis zenét. Mondtam, hogy letöröm a derekadat, azt mondta, hogy egy kis zene.
5: Akkor nagy...
2: Adunk nagy zenét.
5: Nagy,
2: igen,
5: nagy,
2: minden jó,
5: nagy ütemeket adunk.
2: Jótékonyság.
9: Ez a Ponti és Hanna 24 órán keresztül, ma reggel 8-tól holnap reggel 8-ig, és így már hagyomány, hogy Orsolya nevű írónak járnak nálunk. Karafiát után Péntek Orsolya van itt. Felolvasok egy bekezdést. Igen, egy fél bekezdést mondjuk, vagy egy három negyed bekezdést. Azon az őszön, amikor már késő lett volna, hogy másképp legyen, még egyszer olvasom. Azon az őszen, amikor már késő lett volna, hogy máshogy legyen minden, mentek Timurral, aki félkézzel vette ki a cigarettát a dobozból, és félkézzel gyújtott rá, és Sterke, amikor már nem gondolt annyit a mesterre, és semmennyit sem a szerbre, újra belefeledkezett az esős Dunába, amíg a hídon gyalogoltak, és besöpörte a korlátról az esőcsepeket a folyóba, mintha rendet csinálna végre. Addigra megtanulta a teste a férfi testét, és megtanulta, milyen a fájdalom, ha úgy adódik, hogy fáj, megtanulta a dohánnyal kevert fehérboriszta nyelven, a részegséget, és azt, hogy amint a szerbnek nem kellett, úgy a férfinak egy év múlva a férje lett. Nem lehetett elmondani az estét, amikor nagyanyja a kék tálba pucolta a zöld babot, és végképp nem lehetett elmondani a szerbet, a szerb mellkasának melegét és az öregben lüktető púzusát, mert mindig félszavak vesznek belőle, a félszavakból meg cigaretta és veszekedés vagy szeretkezés, mozi esetleg szótlan csavargás Budán. Sterke megtanulta, hogy ez így van, és ezekről többé nem beszélt. Na csak ezt azért olvastam fel, hogy legyen valami...
2: Valami tragikus indítás. Azokra többet nem beszél.
9: Hogyan ír az Orsi, aki elintézte nekem, hogy kapjak egy példányt ebből a könyvből, amit én nem olvastam el. És,
2: még? Mondd hozzá.
9: Még, szóval viszonylag az elején tartok. Nagyon visz magával, csak kevés idő maradt rá, és nem volt. De elmondom, hogy kapcsolódni hogyan tudtam. Például nekem van két unokatestvérem, az egyiket Eszternek, a másiknak Dórának hívják. Az Andaluz lányai az egyiket úgy hívják, hogy Sterke, a másikat pedig Dork. Azaz Teodóra, néha Teó, általában Dork és Sterke. Ezek ilyen reciprokai egymásnak, ugye? Ezt lehet mondani?
2: Most van egy hallgató. Persze, hát azért vedd fel. Szinte ez a...
10: Álló, sziasztok, ember vagyok. Ez hallgat. Időzővel tennék teljesen ügyrendi kérdésben, kérdeznék meg valamit. Nem tudom, kinek a fején van ez a fejmikrofon, de az uzogása belehaladik igen erősen az adásba. A kisemberi szót érte, engem annyira nem zavar, de annyira jó ütemben szuszok, hogy én el fogok aludni komolyan.
2: Szerintem nekem van nagy zsírtestem, én szuszogok, szerintem azt mondja.
10: Most nagyon közel van, mondom, mert én úgy leszem észre, lehet, hogy zavaró valakinek, de nekem marha jó álmos itt. Tehát most úgy leszem észre, hogy abban ütemben csinálja, vagy csinálod, hogy mintha ahogy én szoktam aludni körülbelül, és kurva jó szerintem, csak ezt elfogadtam.
2: Idénként csinálom, jó?
10: Na csá, sziasztok, csá, sziasztok, az árulja bezárva, sziasztok.
2: Jó, köszi. Kezdjük el valahonnan. Mikor, miért kezdted el, hogyan írni az Andaluz lányai? semmit nem tudok a dologról, de ilyen szempontból én akkor jó sivatag vagyok. Miért ez a címe?
11: Azért, mert azt a címet, amit én szerettem volna, azt a kiadó nem szerette volna, és ebben nem
9: néztünk ki.
11: Az eredeti cím az az lett volna, hogy Angyalföld kocsi szín, de közölték, hogy ilyen címmel nem lehet könyvet eladni, úgyhogy végül is ez lett a kompromisszumos.
2: Jött a marketinges, és azt mondta, hogy az Angyalföld kocsi szín.
9: Én is inkább veszek meg az
11: andaluzlányai címet. Jó, de végül szerintem bármi lehet egy könyvnek a címet, hogy valamilyen más aspektusát mutatja meg egy másik cím, tehát én erre különösebben nem vagyok hisztis, szóval szerintem akármilyen címmel el lehet adni. Azt hiszem, hogy maga a történet a lényeg, nem az, hogy milyen néven nevezzük.
9: Szóval nekem volt egy benyomásom a rövidebb rész alapján, amit olvastam belőle, hogy valamilyen szempontból nem akar, na, szóval igyekszem nem beskatujázni, pláne én azt a könyvet semmilyen kategóriába, aki nem is olvastam el. Hogy van benne valami, hát mondjuk női aspektusból írt könyv, na, mondjuk így. Szóval látszik rajta, hogy nő írta.
11: Ez megnyugtató, vagy nem tudom erre, mit mondjak. Tehát,
9: igen,
11: hogy, szóval, ha nőként férfi könyvet írtam volna, az azért elég ciki lenne.
9: Nem, hát szóval, hogy nem, hát vannak a nemi szempontból teljesen indiferens könyvek, tehát a háborús békét azt megnyugtató a nő is.
0: Nem gondolom. Nem.
11: Biztos, hogy nem.
9: Minden műből kiderül a szerzőjének a neme? Neked csak el kell olvasnod?
0: Nekem kiderül, igen. És én még markánsnak tudom különöztetni a női hangot, a férfi.
9: Jó, hát minden. Na, szóval markáns női hangot láttam, különöztettem meg.
11: De egész egyszerűen szerintem, hogy nő másként érzékeli a világot, tehát nyilvánvalóan, hogy nem is tudja úgy visszaadni, mintha férfi lenne, és ez fordítva is igaz, feltéve, hogy nem játszik, mert azt mondjuk el tudom képzelni, hogy valaki belemegy egy olyan játékba, hogy nőként megpróbál férfi hangon írni, és fordítva. Egyébként ez lehet, mondjuk igen, ez Vörös Sándornak sikerült. Igen. Másnak szerintem mondjuk a magyar irodalomban nem annyira.
9: Szóval magyarul egy ilyen átlényegülés nélkül ez nem működik.
11: Nem hinném.
8: Lehet, hogy kicsit ponyva, de ott volt a vágyaim listája. Gregory Delacour, egy férfi, aki egy nő. Bőrébe bújva. Itt egy viszonylag jó könyvet, jó kicsit commerce, tehát egészen hihető volt, hogy ő nő.
11: Nem azt mondom, hogy nem lehetséges, csak hogy szerintem ez egy külön elhatározás, vagy egy olyan játék, vagy egy olyan nekiindulás, ami egy eleve más alapattitűdöt feltételez, mint az, hogy valaki egyszerűen leül és ír egy könyvet. Tehát, hogyha nem, tehát ugye én nőként könyvet írok, akkor veszélyen női nézőpontból fogom megírni, mert semmi sem késztet arra, hogy máshogy tegyen.
0: De például ez egy ilyen putfulak, és mink egy nagyon sok férfi szerző és a női lelket nagyon hitelesen részletgazdagon tudja ábrázolni. Hát most nem, most mondjuk bármilyen példát.
9: Mondjuk a Tolstojtól.
0: Igen, mondjuk mi az a rövid Kreutzer szonátában mondjuk. Tehát mondjuk abba, tehát olyan szinten tud ábrázolni, hogy mégis azért meg lehet különböztetni, mégis férfírja, azt nem nő, és nem tudom megmondani, hol a határon van, de meg lehet különböztetni.
2: De ez lényeges, ez az információ?
0: Nem.
2: Az olyan, hogy Istenben alapvetően állíthatjuk azt is, hogy férfi, azt is, hogy nő.
9: Nem, de ez talán...
2: Férfiként szokták ábrázolni, de szerintem semmilyen teológiai jelentősége nincs a nemének.
0: Bizonyos szempontból van?
9: Szerintem van.
2: És akkor van a művészet esztétikai vonatkozásában jelentőség annak, hogy nő...
0: Tehát másképp bizonyos, hogy másképp értékeled vagy érzékeled. Szerintem. Tehát nem lehet függetlenítani. Volt nagyon sokáig olyan felfogás, hogy a művet csak önmagában nézzük. Most szerintem most már inkább oda felfogás, hogy a szerző szemszögéből is figyelik az
9: Van olyan könyv, aminek a szerzője az háttérben akar maradni,
2: és értem,
9: műben előtérbe kerül, és van, ahol direkt így el is rejtőzködik a szerző, és van, ahol nem rejtőzködik.
0: De teljesen tudom
2: rejtőzködni. De én még könyvnek úgy nem örültem, hogy jaj, de jól megírta ez a nő. Tehát értitek, hogy jaj, de jó ez a könyv. Ezt mondod, és nem az, hogy jaj, de jól megírta ez.
0: De én benne az van. Én nem szeretem Ulickáját, de mindig, amikor olvasom, akkor azt ott látom, hogy egy nő írta. És nem tudom megmondani, miért, de...
11: Valószínűleg szerintem azért, mert hogy teljesen más az, hogy egy férfi akár hitelesen ábrázol egy nőt belülről is, de az mégiscsak egy külső megfigyelésnek az eredménye. Még hogyha egy nő ír nőről, akkor az belső tapasztalat, és az egészen másként jelenik meg az irodalomban szerintem.
9: Igen, a férfinak a leírása történik külső tapasztalat.
11: Igen, pontosan.
0: És mert hogy azt látod, hogy mi szerintem egy nő jobban lát egy férfit, mint egy férfi nőt. tehát ennél jobb megfigyelő is lesz. Lehet,
11: szerintem hogy... ez egyéntől vagy a szemétől függően, nem igen, hiszem, hogy ezt jelenti. Ilyen módon lehet általánosítani. Igen. Azt hiszem, hogy az érzékenység az nem ekhez kötődik, hanem egész másfajta dologhoz.
2: Igen. Igen, mert figyelj, vannak olyan férfi szerzők, akit inkább nők olvasnak.
9: És nem mondom, nem mondom.
2: Hát jó, mert többet olvastak a nők általában is, igen. Csak azt mondom, hogy... Na jó, mindegy.
9: Szóval tulajdonképpen...
2: Hogyan szerezte meg a kaligramot? Mert már akkor tudták, hogy érdemes vagy a bizalomra? A kaligram jó kiadónak számít.
11: Igen, remélem, hogy annak számít. Nem ez az első könyvem egy rész, tehát már régóta írok, bár volt egy ilyen kis csavar, ugye, hogy én festőnek indultam, és nem írónak. Úgyhogy egészen sokáig nem gondoltam én komolyan.
2: És letetted az ecsetet?
11: Igen, teljesen. De most újra felvettem. De ez egy másik történet. Szóval, hogy írtam régóta,
2: publikáltam. Márszer Duchamp abba adta, és elment sakkozni, és közben nem hagytam abba.
11: Nem, ő szörös kávéscsészeket csinált, meg micsodát piszolt, meg ilyenek.
2: De az is képzőművészet.
11: Kétségtelen, de ilyet például nem szeretnék csinálni.
2: Nem csak ő volt, aki azt mondta, hogy abba adja a festészetet, közben hazudott, és 30 éven keresztül a francia sakk csapat tagja volt, képzel, sakkkal foglalkozott. Tudtad?
11: Ő nem.
2: Azért mondom.
9: Hát az
2: és képzel, kiderült, hogy a szobájában volt egy szobája, és ott bent végig dolgozott. Ezt csak halálakor derült ki, hogy végülis nem hagyta abba a képzőművészetet. Azt mondod, hogy te se hagytad abba, mert volt egy fél mondatod.
11: Nem, hát nem, mint 15 év után újra elkezdtem festeni, de ez egy kicsit zavaros, mert szerintem nem lehet egyszer ennyi mindent csinálni, tehát most, hogy kiadott a kaligram, nyilvánvalóan van egy olyan elveres magam felé is, meg a részükről is, meg úgy általában az irodalom felül is, hogy azért ezt egy könyv az nem könyv. Mm-hmm. Tehát ezt folytatni kell, viszont azt hiszem, hogy nem lehet két dolgot teljes emberként egyszerre csinálni, tehát most így félve mondom azt, hogy én újra festek, mert ki tudja, hogy mi lesz ebből, meg mikor, meg hogyan.
2: De most írói tudatod van alapvetően.
11: Ja nem, alapvetően semmiféle tudatom nincsen. Tehát igyekszem azonnal kiírtani minden ilyenféle tudatot, amit föltámad, mert szerintem ez beteg.
2: De hogyan csinálod, mert ezt titokban is természetesen születik meg az az érzés.
11: Én azt hiszem, hogy az autentikus élet az a legfontosabb, tehát az, hogy ez egy életszakaszban az ember közben ír, vagy fest, vagy nem tudom, meditál, vagy tibeti szerzetes lesz, vagy akármi más lesz. Azok lehetnek szakaszok, lehet egy életen át elkíséri, de nem hinném, hogy ez a cél. Tehát ez szerintem egy elég nagy tévedés, hogy valakinek az legyen az élet célja, hogy az legyen az identitása, hogy ő művész, vagy hogy
0: ja, nem, én sem gondolom. És ahogy írsz, például úgy írsz, mint a legtöbb, akiket ismernek írókat, úgy írnak, hogy nagyon koncentráltan és megtervezve is.
2: Most ezt filmeseknek nem mondd el, jó? Igen. Csak hogy pont fele gondoltam.
9: Mennyire ösztönös is meg
0: mennyire kell hozzá tudatot, egyáltalán olyan szintű tudatosság, hogy fel kell és írsz, tehát ilyen szinten csinálod, mint egy munkás, nem. Aki meg
11: nem
0: volt benned ilyen, hogy napi szinten vagy,
11: nem, én azt hiszem több íróval beszélgetve én arra jutottam, hogy én valószínűleg nem vagyok egészen normális, tehát hogy én fejben írok. Nem, és amikor megvan, akkor írom le. Uh-huh. Ez már, hogy mikor írom le, az innentől kezdve teljesen
5: normális. Meg egy pillanatra zsírkutyától kaptuk.
2: Jaj, de helyes zsírkutya, áldasi zsírkutya neve.
5: Messziről küldi nekünk.
2: Hát nem Kuala Lumpurban van zsírkutya?
5: Nyisd ki mindenkinek, hogy nagyon szépen köszönjük. Van a hangatom
2: Kuala Lumpurban, köszönjük.
5: Az ételt. Parancsoljatok.
2: Várj, csak
5: a... Ide letehetem? Ide, a székre leteszem.
2: De pont tök izgalmas rész. Nem, csak behozta.
9: Jó nagyok egyébként, ezt a hallgatóknak mondom. Nagy életű pizzák, nem pizza szeretek, és nem kicsoda van.
5: Bocsánat, gondoltam, behozom.
2: Azt mondod, hogy nem érdekel alapvetően, hogy a kánon része lesz-e vagy nem?
11: Ez egyetlen egy szempontból érdekes szerintem, hogy lehetőséget teremte az embernek arra, hogy azzal foglalkozzon, tehát mert abból éljen, amit szeret csinálni. Uh-huh. Egyébként nem érdekel, érdekes. Hogy olyan szempontból, hogy most engem ma elismer, engem olyan pontosan tudja az, aki valamelyest ismeri a kultúrtörténetet, hogy megmaradni 200-300 éven belül maximum Goethe és Dante tud, tehát nekem nincsenek ilyen illúzióim. Esetleg, hogyha van ha azáltal, hogy a Kánon része lehetek, meg tudom teremteni magamnak azt a lehetőséget, hogy olyat tudjak írni, ami esetleg esélyes, hogy megmarad, mert ezt ugye előre nem lehet tudni, akkor volt értelme, de ennél tovább nem lehet látni. Tehát csak azért a Kánon részének lenni, hogy én híres legyek, vagy elismert legyek.
2: Nem, én csak
11: megmosolyogtatónak tartom.
9: Nem, mert mi az, hogy Kánon? Az is
2: hát, jó van, gyerekek, megmosolyogtatja, akkor mondom durvábban, figyelj, azért a halhatatlanságról való lemondás, érted, még alázatos magatartással is gyanús nekem. Főleg művész esetében. Hisz a művész valamiféle értelemben az egész életét föláldozza, ezért a halhatatlanság. Jó, csak nem azért lesz az ember a Kánon része, tehát nem Vámos Miklósról beszélek, hanem mindenkiben valahol ott van a nyomot, hagyás.
0: Az ember nem azért, tehát ösztönösen ír, hogy ki akarja ezt adni.
11: Szerintem egy picit térjünk vissza a nyomonthagyás igényére, tehát az nem feltétlenül függ össze azzal, hogy én híres akarok lenni, vagy nem. Persze. Tehát mondjuk az ikonfestők nem írták alá a műveiket. Attól még nyomot akartak hagyni, vagy nyomot hagytak.
2: Én nem mondtam, hogy azt hogy híres. Csak
11: elismert, kanonizált.
2: Kanonizált, igen, kanonizált.
9: Kanonizálni az... nélkül.
0: De te arra törekedsz konkrétan, nem? Vagy arra, hogy esetleg olyan körülmények legyenek, hogy csak azzal foglalkozz, amit szeretsz, hogy az írással. Igen, na, igen. Ezt mondom. És eddig ez nem volt meg, nem?
11: Nem.
0: Mert mondtad, hogy korábban
9: te
0: is.
9: Te a Magyar Hírlapnál újságíró vagy?
11: Kulturális rovatügyet.
9: És az milyen ott az élet?
2: Na, tesszük. Én kérdeztem, milyen durván
9: tettem. Milyen a Magyar Hírlapnál az élet, és lehet-e számítani arra, hogy lesz Magyar Hírlap, Magyar Nemzet háború, vagy erről nem vagy értesült?
11: Nem az én dolgom, hogy erről beszéljek. Egyébként nem hinném, hogy lesz, nem tudok róla, de van ennek az újságnak tulajdonosa, meg főszerkesztőjek, az illetékesek, akik ebben az ügyben tudnak
9: nyilatkozni.
11: A Hírlapban való létet pedig maximum viszonylataiban tudom érzékeltetni, tehát én előtte lehúztam 6 évet a Magyar Nemzetnél, az az, amire azt mondom, hogy finoman szóval ember próbáló időszak volt.
9: Mennyit voltál?
11: 6 év.
9: És ez meddig volt? Mióta vagy a Hírlapnál?
11: Hát gyakorlatilag pályakezdőként kerültem a Nemzethez 20 éves koromban, és a Hírlapnál most már nem is tudom, hát most már is szerintem 6-8 valahogy ki kéne számolni.
2: És végül média munkások lettünk, nem?
11: Hát,
2: értelmiségi szakmaként indult valaha, szerintem.
11: A kulturális újságírás meg végként.
9: És a Magyar Nemzetnél is. Egyébként,
2: hát, ha lehet, hogy a Kovács Zoltán használta talán ezt a kifejezést először az élet és irodalomban, és nem tetszett, mert egy kicsit a munkás, meg stb. Volt egy kis ilyen balos húzása, de aztán végig beláttam, hogy igaza lett. Hogy valahol a médiában dolgozó munkásokról van szó, akik már, hát mondott szerkesztő vagy meg. Ő még például azt hisz, hogy lesz főszerkesztő. Nem aranyos?
9: Hogy?
2: Te azt hiszed, hogy még leszel főszerkesztő.
9: Hát még lehet belőle. A főszerkesztő egy teljesen más.
2: A világon csökken a főszerkesztők száma, rohamosan,
9: hát figyelj, és ő még mindig azt hiszi. Csinálok egy blogot délután,
0: az előző könyvének milyen volt a fogadtatása?
11: Az előző könyvem az egy verses kötet volt, nagyon kis példányszámban jelent meg. Egyébként először egészen jó volt a fogadtatása, aztán én szálltam ki mögüle, tehát hogy is fogalmazzat. Nem, rájöttem, hogy költő az semmiképpen nem vagyok, tehát hogy azon még lehet vacilálni, hogy festő vagy író, de költő semmiképpen nem. Egész egyszerűen azért nem, mert találkoztam annyival jobb szövegekkel, mint amelyek az enyémek voltak, hogy úgy gondoltam, hogy akkor nekem ebben nem nagyon kéne mozogni, és akkor utána kezdtem el komolyabban prózát írni.
0: De sok prózairól lesz verseget, és utána átfordul.
11: Azt hiszem, igen.
0: Yeah.
11: Csak olyan, hogy próza az sokkal fegyelmezettebb, megkötöttebb műfaj, meg...
9: Mint a vers?
11: Igen. Olyan szempontból, hogy ne...
9: Nehézkedés. Szóval, hogy érted.
11: Most, tehát egyszerűen praktikus szempontokra gondoltam, tehát egy, a könyvhez újra és újra vissza kell ülni, és meg
9: megy a prózában.
0: De ilyen szempontból nagyobb szabadságot is ad a próza, mint a vers, mert a versben azért én magam módján amatőr módon verselgetek, meg írogatok is, és azt mondom, sokkal nehezebb meg fog megragadni a versben a lényeget szerintem.
2: Hát ezt nem
0: érzed. Igen, az írásban, folyamatára.
11: Igen, az írás folyamatára gondoltam egyértelműen.
0: Nem értelem, nagyon sokat olyan fordít, tehát van átfedés a kettő között, de az megfigyelhető, hogy a költők többsége elkezd írni. Van is van, hogy mondjuk az írók többség, és mondjuk néha verselget, mondjuk a... De alapvetően ez egy más, teljesen más tudatállapot kíván, nem? Prózaírás.
11: Igen.
2: Igen, mondjam.
12: Halló, sziasztok! Az Orsolyától kérdezném, hogy a 100 hírest folytatni fogja?
5: a blogon.
12: A 100 híres író, most már ugye 100 fölött van, de hogy folytatódik, ugye?
5: Nem tudom, mert hogy azt nem én írom, tehát nem tudom, miről van szó, hogy őszinteljek, sajnálom.
12: Én ebben hiszem be voltam eddig, hogy a 100 híres íróról. Az akkor azt nem te?
5: Nem. Hogyha valaki, vagyunk néhány ezen a néven a világon, de...
2: Nem.
12: És mi a véleményed arról, hogy lehet-e a macskát idomítani?
5: A macskát idomítani? Ja, az életben nem volt még macskám, mert allergiások a macskaszőrre, és most erre a kérdését sem tudok válaszolni, de lehet, hogy a 100 híres író közül valami.
2: Ez irodalmi kérdés volt? A macska a gyanús nekem.
9: Egyébként szerintem miért ne lehet?
2: Murakami óta a gyanús a macska.
9: Miért volt a macskát ne lehetne idomítani?
2: Jó, köszi. Itt vagy?
12: Nem. Már elköszöntem.
2: Hello. Muzsikánk is folytassuk, jó? Közben elszünk. Andalúzia lányai. Orsolya könyv, hova? Elvitt a Gerló. Miben vagy a legerősebb? Az ezt mindenki tudja legbelül, hogy igazából miben jó ő. Mondat, figura, szituáció, korfestés. Szerinted...
5: Nem én mondom, én nem tudom. Mások mondják, hogy látják a könyvet, tehát hogy valahogy szerintük láthatóan írok, tehát hogy maguk előtt látszik, vagy látják azt, hogy minek milyen színe van, vagy minek milyen az érzete. Tehát, hogy olyan filmszerű egy kicsit talán.
2: Plasztikus.
5: Ezt utólag vettem észre én is, tehát nekem természetes volt, hogy így látom a világot, és így is írom meg, és mások hívták fel arra a figyelmemet, hogy ez eléggé unikális a magyar irodalomban jelenleg, tehát nem nagyon találtak más ilyet.
2: Mikor írtad az első szöveget? Hány évesen?
5: Életemben? Szerintem 7 éves koromban.
2: De emlékszel, hogy mi volt?
5: Nagyon, nagyon rossz vers.
2: Jó, de 7 éves bizonyos jó. Igen, mondjad!
9: Na jó!
12: Hello, sziasztok! Szia. A kedves szerzőasszonyhoz költött Kisztusban, hogy nem tudom, hogy folytatom. Ennek kérdésem, hogy ön Kisza lélekvándorlásban? Hogy esetleg azért tud olyan színesen írni, mert már egy másik életben ezt megélte, és azért írja a hangulatot, ugye?
5: A lélekvándorlásban? Azt hiszem, hogy ez nem hit kérdése, tehát igen, foglalkoztam olyan hagyományokkal, vagy érdekelnek, amelyek ezt állítják, hogy létezik ilyen jelenség. Hajlamos vagyok elfogadni, igen.
12: Hogy tudnál azt készíteni, hogy az egy idő ilyen színesen másoknak érthetően betűvel képet rajzolni, hogy esetleg már megtapasztalt ezt egy előző életben.
5: Erre azt tudom mondani, hogy vannak olyan gyerekkori emlékképeim, amelyek arról szólnak, hogy bizonyos dolgokra ráismerek, és nem megismerem őket, tehát, hogy valahonnan már ismerős, de ennél többet nem tudok.
12: Jó, köszönöm szépen, és
2: jó estét. Ez miért fontos a lélekvándorlás? Én katolikus vagyok, próbáljátok meggyőzni, miért fontos az? Gerló, vagy...
9: Hát minden.
2: Mert akkor az időben a tapasztalás ki tudod nyújtani? Azért?
9: Hát ez egy magyarázat arra, hogy mi történik a halál után, mert az élet az annyira komplex, és az emberi szellem az annyira nagyszerű dolog, hogy az nem lehet, hogy csak úgy pak, meghal valaki, és akkor pak, vége van a szellemének is. Azon kívül millió interpretáció van. Egy skolasztikus középkori interpretáció az, Aquinói Tamás is képviselte, hogy a lélek az, a test az multiplex, az darabokból áll, ezért a van halála, szét tud esni részekre. A lélek az viszont szimplex, az egy darabból áll, azért nem tud részekre esni, azaz meghalni. Ezért halhatatlan. És hogyha valamilyen, nem tudom, hogy mi az, fogalmam sincs, hogy mi lesz a halál után, de én simán feltételezem, hogy a szellemi entitások azok nem úgy halandók, mint a test.
2: De azért mondom, pont egy írónak nincs semmi szüksége arra, hogy higgyen a test reinkarnációjában, amikor a szövegeink keresztül a saját lelkét reinkarnálja folyamatosan.
11: Ezt hiszem, hogy itt eleve az a probléma, hogyha hitről beszélünk, tehát mondtad, hogy te katolikus vagy, én azt elfogadom, hogy hitről beszélsz, de mondjuk ilyen viszonylatban nem érdemes, tehát buddhizmusról beszélünk, vagy hinduizmusról, amit így neveznek, akkor nem érdemes a hit fogalmával operálni, mert hogy nem értelmezhetetlen abban a kontextusban. Tehát nem hitről van szó, hanem belátásról van szó. Ugyanígy a halállal, vagy az, amit Európában lélekvándorlásnak neveznek, szerintem picit ilyen viccesen. Tehát az a probléma ezekkel a dolgokkal, hogy európai fogalmakkal, magyar nyelven nem biztos, hogy jól tudunk erről egyáltalán beszélni, mert hogy azok a fogalmak, amelyeket használunk, azok eleve mást jelentenek a mi kulturális kontextusunkban, mint ahogy azokban a dolgokban kellene őket használni. Tehát ez mindig az első nagy lépcső, amikor az ember elengedi az ilyen szövegek olvastán, vagy a megérteni próbálása közben azt a fajta fogalomkincset, amivel addig dolgozott és amiben felnőtt, mert egyszerűen nem működik.
2: Jó, oké, egyetértek veled, bár azt is lehet mondani, hogy ilyen alapon a filozófiáról magyar kisenyisse a száját, mert nem a német a nyelve, érted?
9: Dehogyis
2: ne, is a kinőjés. Jó, de érted, hogy a gondolat, azt is mondanám, hogy a megfelelő szöveg értelmezésben és kontextusban egészen másint a dingán zih, mint amit én most elkezdem majd magyarul lefordítgatni. Ezért mondanám, hogy az európai lélekvándorlás eszméje tényleg nevetséges valahogy, mert eredeti forrása van, de azt látom, hogy nagyon népszerű.
9: Sokan hittek a lélekvándorlásba Európába, hiszen nem kellett a buddhistának, vagy ázsiainak lenni. Giordano Bruno számára ugyanolyan evidencia volt, mint egy mai ázsiai.
0: Az emberi tudat az hinni akar annak, hogy az nem megy el. Minden ennek a tületülése.
2: Jó.
0: Nem múlik el nyom nélkül.
9: Én például nem hiszem el, hogy a halál az csak úgy egy tolvonással elvágja az élet.
2: Nem tetszik neked, mi?
9: Nem.
0: Hát persze, mert így könnyebb.
9: Hát, tiltakozzatok, hogyha nem, ha ti szerintetek a halál az mindent
0: De most Feri, szóval, hogy az Isten hiszről, Istenről beszélgetnénk. Hát hit hiatsz is benne, meg nem is. Tehát nincs egyikre se mellette se
9: elett. A halálban nem hiszek.
2: Mit kezdesz a magyar valósággal? Ugye az író nem, én nem vagyok író, de nyilvánvalóan valamit megfigyel és leír. Ugye? Kb.
11: Igen.
2: Ez állandó opozíciót jelent a valóságban, nem?
11: Magyarországon biztos.
2: Magyarországon biztos.
11: Én ilyen nagyon nagy hálát adok a sorsnak, hogy nem csak magyar identitásom van, hanem többes, meg hogy ilyen monarchiás családból származom, tehát ugyanannyira érzem magam horvátnak, mint amennyire magyarnak.
2: Uh-huh.
11: Másfél
2: szemmel
11: szembesülök.
9: Uh-huh. Az andaluz lányai is. A lányainak az identitása is jött.
2: Mondjál!
13: Sziasztok! Magyarország az a pár utcai fiúkban nem egy csak ernő, csupa kisbetűvel. Tálalmas, megvetendő, de mégis egyben nem egy.
2: Kösz! Jó!
9: Na, hát akkor nem csak
2: magyar. Dolj. Én is gondolkodok, bennem sok osztrák van. És tényleg valószínűleg a genetika, még egy csomó emlék...
14: Hello. Csak azért találok be egy érdekes felvetést, ez a halál után bármi van-e egyáltalán. Én csak azt tudom ezt hozzáfűzni, fizikailag nézzük át, hogy egy ember, amikor létezik, él, akkor tök sok energiája van, fizikailag kimérhető, hogy van energiája. Amikor meghal, utána nem mérhető semmilyen szintű energia, holott elméletleg van egy olyan törvény, hogy az energia nem vészel, csak átalakul. Igen. Tehát az energia valahova kell, hogy menjen tovább. Én nem azt mondom, hogy egy tudatos lényként tovább megy, viszont az megy valami, tehát valami valahova el kell, hogy valamivé át kellett, hogy alakuljon.
2: Igen, és ebből arra, egyébként eleve nem értek egyet, a modern kvantum fizika szerint például a fény eltűnik a végtelen távlatában, tehát nem csak azon, hogy átalakul, hanem el is tűnhet. Stephen Hawking, tehát az anyag energia megmaradás elve nem biztos, hogy igaz.
14: Tehát ezt kezdjük bebizonyítani, hogy...
2: Nem, én csak mondtam, hogy vannak, akik azt mondják, hogy nem is biztos, hogy igaz ez a régi görög tétel.
14: Meg hogy nem mindegy, hogy anyagról beszélünk, vagy energiáról beszélünk, mert én most energiáról beszéltem, ami elméletleg, ugye, energia nem vész el, csak átalakul.
2: Hát jó, de az anyag energia, vagy az energia anyag, szóval valamilyen, igen, kozmológiailag igen.
14: Tehát nem minden energia anyag mondjuk. Ugye a kvantum pont ezt mutatja, hogy igazából nem tudják, hogy hullám, vagy anyag
2: igen.
14: minőségű.
2: Igen.
14: Na, nekem ezért kétséges ez, hogy a halál után nincs semmi, mert ez egy ilyen alap dolog, hogy valahova kell, hogy legyen az a sok energia, ami bennem volt, vagy valakiben volt, és utána meghalt, és utána nincs benne, tehát az valahova tovább megy. Az, hogy most tudatos, vagy nem tudatos, az meg már megint egy másik tészta.
0: De az energia az univerzumban is létezhet minden nélkül, tehát nem tudod, hogy...
2: Mit kezdesz a fekete lukakkal, amely magába szívja a körülötte lévő összes energiát, és kb. Csak annyit tudjuk, hogy ott van. De csönd, többet nem állítasz róla.
14: Akkor lehet, hogy megyünk a fekete lyukba.
2: Ez biztos, hogy megyünk, nem? Az már bebizonyított tény, hogy a teremtés, a galaxis a fekete lyukba tudni kell. Csak mondom, hogy a lélek vándorlással nekem hadd legyen egy pici bajom, egyszerűen még fantasztikus.
9: De a feltámadást szereted.
2: Igen, így van. Én ilyen
14: feltámadás. A lélekvándorlás, az nekem is még kicsit, mert nem bizonyítottam be magamnak, hogy létezik.
0: Ugyanak az olyanok a másik oldalán.
14: Viszont
2: az mert a kettő én... kizárja egymást. Nagyon jól mondja a Gerló, a feltámadás és a lélekvándorlás kivalóan kizárja.
0: Szerintem ugyanak az élnek a két oldala.
2: Nem. Jó. Nem, mert az éremnek két oldala van, és az lélekvándorlásnak sok.
9: Én nem tudom, hogy az-e a különbség, de...
14: De jó, kiszállok amúgy, hallgatlak idegesítse.
9: A lélekvándorlás az nem valami ilyesmi, hogy valakinek a lelke születés, akkor átszáll, mondjuk bemegy a várdóba, a köztes lélekbe, és akkor onnan beleszáll egy akkor születendő gyerekbe mondjuk, vagy egy másik lénybe, és akkor abban él tovább, és aztán átszáll egy új lénybe, igen, és ugye a lelkek száma igen. nem nő exponenciálisan.
0: Tehát végül is egy konstans energia folyam, ami
9: különböző. A feltámadás az úgy van, hogy meghal mindenki, és aztán az utolsó ítélet napján mindenki egyszer csak föltámad, és sok-sok generáció egyszerre jelenik meg a temetőkből kifelé, és foglalja el az új helyét. És visszanőnek a levágott fejek, és...
0: Visszatérnek a könyvre egy pillanatra, hogy itt beleolvastam a könyvbe, most nem ugyan olvastam, csak azt látom, hogy azért olyan, mintha tudatosan alkalmaznál tematikán túl idegen szavakat, vagy idegen szándékot, idegen szófordulatokat. Tehát akár beszél a könyvben, akár franciával, német, horvát, hogy ez ennek mi a cél, hogy mennyire szándékolt, most tudom, hogy a monarchia, tehát hogy van benne.
9: Maguk a hősök.
0: Igen, de például a francia nincs, tehát azt mondom, hogy de vannak ugye, amikor ez egy írói eszköz, hogy mikor és milyen módon használta, hogy neked mi volt ez a célod, hogy ilyen szinten használsz?
11: Érzékeltetni a családnak a sokszínűségét, vagy a sokféleségét. Mm-hmm. Egyébként ez egy fiktív történet, nem önéletrajz, de a családi háttér, ami megjelenik benne, az abszolút az én családom. Ami egy soknyelvű család volt, tehát én így nőttem föl, és valahogy ezt próbáltam meg
9: megmutatni. Német, olasz, horvát, magyar?
11: Igen.
0: De ugye a francia is van benne, ahogy látom.
11: A francia az azért van benne, igen, mert mert hogy a könyvbeli nagymama, aki egyébként akit a saját nagymamámról mintáztam, és sokszor beszél franciául, és ez az életben is így volt, tehát hogy próbált franciául és németül szólni a húgomhoz, illetve hozzám, mint ahogy az anyámikat is így próbáltam.
2: Kint a Szabadkán mászkálok, ott van egy kút, vagy bármi, és ott 3-4 nyelven van leírva, hogy mi az. Mert ez egy ilyen világ volt, hogy még a monarchia is, és ott még megmaradtak ennek a nyomai.
0: Persze, az más, én nem azt mondom,
2: hogy... Jó, csak mondom, hogy a monarchiának több nyoma maradt meg Szabadkán, mint Budapesten.
9: De még Magyarországon is nem olyan régen minden vonaton, minden ki volt írva valamiért oroszul, gondolom, mert hogy már 45 után az muszáj volt, de a többi az csupa monarchiabeli nyelv volt, tehát magyarul, németül,
2: francia.
9: És olaszul írták ki a dolgokat. Nem, franciául nem is.
2: De a vonaton franciául ki volt.
0: Horvátul is ki volt.
2: Hogy gondolsz el a horvát életre, ezt egy picit még mondjad, mert ez egy kicsit, vagy nem kicsit érdekel, hanem nagyon érdekel, csak hogy mondtad, hogy az identitásod az bonyolultabb.
11: Hát nekem ilyen, nekem ez normális volt nagyon sokáig, tehát ezt az iskolában szembesültem azzal, hogy én nem vagyok magyar. Tehát nekem teljesen természetes volt, hogy én otthon vagyok Zágrában is, meg Budapesten is, meg a határnak mind a két oldalán, meg hogy ott vannak a rokonok. Szóval egészen sok egy gyerekkoromban én úgy éltem, hogy nem fogtam föl, hogy Budapest, Pécs, meg Zágrában az külön országokban van. Vagy nem volt zavaró az, hogy valakik a családban más nyelven beszélnek. És amikor az iskolába bekerültem, akkor volt ilyen az első ilyen, hát nem mondom, hogy konfliktusok, de hogy ilyen rácsodálkozások, hogy nem, tehát hogy mások nem több nyelven élnek, meg másoknak nincsenek a határ túloldalán máshogy beszélő rokonaik, és akkor így lassan, nagyon lassan, egyébként 20-valány éves koromban kezdett az lecsepegni, hogy teljesen másfajta kulturális mintákat is adott ez nekem, mint amit egy színmagyar családba felnövekvő valaki kaphat. Egészen alapvető dolgokra gondolok, hogy
2: más. Egész életedre vonatkozóan jó dolog, hogy a multikulturális hatás érne.
11: Jó dolog szerintem. Tehát sokkal több nézőpontot tesz lehetővé. Igen. Tehát nincs ez a fajta, senkit nem akarok megmenteni, de az a fajta bezárkózás nincsen benne. Nem, tehát mindenhol más, hogy mindenhol igen. Otthon érzem magam.
2: Jó, mert érted, igen. A szemszögeket el lehet veszíteni szép lassan az ember, így beleesik egy multikulturálisból, egy monotípusú kultúrában, ami, és akkor igen.
0: De visszajön. Bekerülsz vissza, hogy nem örökre veszted el.
11: Nem tudom, hogy nekem kívülről nézve ez néha olyan, amikor megpróbálok elmenni egy rövid időre, aztán persze mindig visszahúz a szívem, mert főleg az anyanyelvem miatt, nem mégis csak a magyar az anyanyelv.
9: Na, hova elmenni? Horvátországba?
11: Akár oda, vagy elmenni Olaszország, vagy tengerre elmenni, nem tudom, mert mennyi időre csak tudok. Szóval, hogy onnan például nézve a magyar közösségi oldalakat, vagy az, hogy mi folyik az interneten, az ilyen egészen vicces. Tehát, hogy itt mindenki egymásnak esik olyan dolgok mentén, amiről Európában senkinek gőze sincsen. Tehát, hogy olyan sérelmek fortyognak, meg olyan indulatok mentén megy ez a belső harc, hogy tényleg az a köldöknézés a legjobb szóra, tehát hogy semmi másról nincsenek elfoglalva néha szerintem azok, akik itt élnek, és ez mondjuk kintről nézvén egészen extrém, vagy
0: de neked mennyire van látás, hogy kívül kint milyen harcok folynak, vagy
11: nem, ugyanilyenek, tehát nem erről van szó,
2: hogy
11: nem jó
2: nap alatt érzem már azt, hogy
0: ja, hát én is
2: kint vagyok, hogy vissza kell állnom az itthoni állapotra.
0: Igen, de nem, én is sokat utaztam, meg sokat éltem külföldön, úgy gondolom, hogy máshol is megvannak ugyanezek azért, csak maximum a szintje nem ilyen, vagy a mérték nem ilyen, vagy nem ezt érzékelsz abból annyit, amit nem vagyok.
11: Én inkább azt mondom, hogy a kíváncsiság az, ami máshol megvan, a más az dolog igaz. Iránt. Itthon a meg nincs meg, tehát itthon meg ez a köldök, tehát csak önmagunk van a fókuszban, csak az érdekel minden.
0: Igen, csak én azt mondom, hogy nem nagyon lehet annyira rálátni, ha nem vagy benne szervesen más kultúrában, nem lesz ott.
9: Nem is az, hogy rálátni, hanem ha madár távlatból látod, akkor egy kicsit másképp.
11: Igen, de ez mindenre igaz. Gondoltam.
0: Tehát, hogyha még a horvát belül, nem tudom, politikában, vagy életérzésben vagy benne, és mondjuk eltávolodsz onnan, ott lehet ugye összetapasztalni.
9: De akkor egy másik oldal. Tehát, hogy a köldöknézés az azt is jelenti, hogy annak, aki a saját köldökét nézi, annak nincs elég figyelme arra, hogy másokra is odafigyeljen. Tehát a magyaroknak ma pillanatnyilag fogalmas.
0: De én csak azt mondom, hogy nem feltétlenül magyar sajátosság.
9: Egyes halomtól.
0: Lehet, hogy a mértéke az
9: meg Debrecentől keletre, ütöm, Záhonytól északkeletre, mit tudom én, letegyítől. Szóval, hogy a határaid túl mi van?
0: Igen, nem, de mondom, hogy szerintem ez alapvetően emberi sajátosság, akiben van.
2: Nem tudom, hogy emberi.
0: De a magyar az biztos, hogy valami nagyon extrém mértéket tölt, csak nem tudom, én nem látok.
11: Igen, szóval, hogy valahogy egy globális dolgok iránt szerintem kevésbé érdeklődnek. Én legalábbis ezt tapasztalom. Tehát, hogy Olaszországban mondjuk sokkal égetőbb kérdés adott esetben az, hogy mondjuk a bolygó helyzete milyen. Tehát,
0: jobban, több ember ne felejtsd, hogy jobban élnek az emberek sokkal. Még akár tehát, és hogyha valaki sokkal jobban él, akkor engedte meg magának a lerugaszkodottabb érdeklődés területeket is.
11: De mondjuk azt nem tudom elrugaszkodatnak nevezni, amikor így nagyjából megfulladunk lassan, meg kiirtották fél Brazília összes esőerdejét, tehát hogy ez szerintem nem más.
0: Nem, úgy értem, hogy az emberi szükséglet, és nem tudom, a Maslow-féle, mindenki alapvetően az egyéni szükségletei kielégítésre törekszik. És akkor tud különböző szintekre jutni, hogyha azok ki vannak elégítve. És az alapvetően, hogyha itt a lakosság egyharmada éhezik, nem tudom, minimális napi szintű halatot kell folytatnia, lekötik minden energiát. Nem tudom,
2: hogy a magyar lakosság egyharmada éhezik, attól a magyar tudomány, vagy projekt, vagy innováció kérdése.
0: Az is bezárt, egyetértek
2: ezzel. Azt mondom, hogy az attól elvéleti még nem kell, hogy leálljon. A nagyobb probléma az, most az éhezőtömegeket félretolva is, az az érzésed van, hogy egy bezárt rendszerben forog a...
0: Egyetértek, én nekem is az az állapot Magyarország kapcsolatban, szerintem ez alapvető sajátosság, és a Magyarországon, mintha ez intenzívebben jelentkezne.
2: Hát igen, ezt mondjuk, hogy intenzívebben jelentkezik. Nem tudom, milyen a mexikói, mert ugye akkor gyorsan meg kéne nézni egy példát, hogy Juárez városában a polgárok mennyire élik meg a demokráciát.
0: Mert, azért, az nulla mert ott vagy részben Szerbiában, azért, hogyha úgy élni Szerbiában, hogy csak ott élni, és akkor ott, hát ugyanaz érzésed lenne.
2: Nem ugyanaz, ez nem
0: igaz. Nincs az az érzésed.
2: Ott is akkor.

0: szerbek mennyire szeretik az ő maffia főnöküket, és milyen szépen énekel. Uh-huh. Van Balkán a dologban, tényleg szépen énekel. Tehát nem tudom elképzelni a Portikról, hogy szépen énekel. Tehát azért van, hogy van más típusú.
1: Igen, van ilyen.
0: Nem összemérhetőek.
1: Nem, de erre mondtam, ezzel próbáltuk, itt volt a tört, vagy aki volt, beszéltünk, hogy létezik a népűek, nem lett karakterisztika. Mert ez azzal is összefügg. Hős azt mondta, hogy bizonyos szempontból létezik, és ez megerősíti azt.
0: Hát figyelj, hogyha megnézed, valaki egyszer kérte, hogy híreket keresek a médiába. Nem viccelek, alig van hír a médiába. Tehát a klasszikus értelemben keresek, tehát ugye nem a médiából származó hír forrását keresem, hanem olyan tudod, mikor ír. Kinyerte meg a vitorlás versenyt. Ilyen értelemben a magyar média szerintem mérhetetlenül bezárkózott.
1: Tehát de az egész társadalom
0: önmaga reflexióját folyamatosan gerjesztő, tehát tulajdonképpen például hír az, hogy akár az Indexet, vagy akár a 444 mit válaszolt a minisztériummal. És gondoljatok bele, hogy két média szervezet kommunikációja, mondjuk ki, hogy az nem hír. Nem felel meg a topic comment annak elméletének, amely szerint a hírben kell bizonyos elemek.
1: Értek, de ez összefügg már megint az egész magyar bezárkózás.
0: Azt nem összefügg, csak mondom, hogy ez szerintem súlyos lett nálunk, súlyosabb, mint talán Romániában, vagy Szlovákiában, vagy Lengyelországban.
1: Egyetértek ezzel is, csak mondom, hogyha ott érnél, akkor lehet, hogy ugyanolyan problémákkal foglalkoznál.
0: Az ugyanúgy fájna, inkább az, amit akarsz, ugyanúgy fájna. Mert megfigyeltem, hogy egy szerb miniszter korrupt, képzeljétek, az nem zavar. Ennyire magyar a lelkem, hogy egy magyar miniszter korrupt, az meg zavar. Holott ez nem más, mint a hazaszeretetre példa. De nem. A horvátokról hallasz hírt, egy kicsit jobban érdekel, nem?
2: Jobban, ez a legjobb példa, amikor van a magyar-horvát meccs, akkor...
0: Kinek
2: dukkod? Igen, ezt nagyon szóval megkérdezték, nem, egyiknek se tudok, de mindenképpen örülök, akármi lesz a végeredmény.
0: A nők mindent megoldanak, a lehetetlen helyzeteket.
3: Hol látok a jobbak?
0: Miben? Fociba, igen, de nem erről a vízilabdáról.
3: Ja, a vízilabdában ott probléma.
0: Egyetlen...
1: Mi probléma?
3: Hát egyformák, ott kb.
0: Egyformák. Nem egyformák, te mondta.
3: Jobbak?
0: A csajommal egyetlen kérdésben vagyunk nagyon súlyosan fasírba, ő a szerbeknek drukkol, én a magyaroknak. És képzeld, én mondtam a vajdasági magyaroknak, hogy lehettek ilyen aljas árulók? Képzeld, a szerbeknek drukkolnak a vajdasági magyarok.
2: Mindig is úgy tették.
0: Igen. Azért mondom, hogy... Már dolgozol új könyvben, mert mondtad, hogy egy könyv nem könyv.
2: Igen, hát ennek van egy, tehát ugye ez egy ikerpárról szól, és ez a könyv, ami megjelent, ez az ikerpár egyik részének, vagy felének a szemszögéből íródott.
3: És akkor megírod a
2: párját. Megírom a párját is, pár történet, tehát hogy
1: hogy látja a másik.
2: De igen, igen, és lesz majd egy család, tehát arról még aztán végképp korai beszélni. Tehát egyelőre még csak arról van szó, hogy a másik lány is elmondja ugyanezt a történetet. Pontosabban nem ugyanezt, hanem tovább építi azt a világot, amit megismerhetett az olvasó ebből a könyvből.
4: És van valami konkrét munkamódszered, vagy szabályozott, hogy te naponta meddig érsz, vagy hány órát, vagy
2: mennyire vagy? Én teljesen képtelen vagyok, tehát én megpróbáltam azt, hogy becsületesen fölkelek reggel, mint a normális írók, és neki ülök írni, de ebből az lett, hogy a 8. kb. Után visszafeküdtem, úgyhogy ezt a módszert feladtam. És végül is az körvonalazódott, hogy valamikor este 9-es évek között, hogyha van rá időm, tudok írni, ami azt jelenti, hogy...
0: De akkor már kész van a fejedben, hát akkor már csak le kell írni.
2: Igen, igen.
1: De ezt kérdeztem én is, de akkor nincs meg az ilyen...
2: Nincsenek vázlataim, meg nincsenek ilyen különféle trükkjeim, meg technikáim, meg semmi, tehát egyszerűen fejben megírom a történetet, és tanulom.
0: És amikor fejben érsz, tudsz mást is csinálni, mert nők képesek. Tehát, hogy tudsz autót vezetni, miközben
2: érsz. Nem, egyet nem tudok autót vezetni, nincs jogosítvány, nem csak biciklizni szoktam.
0: Nem, én neki megyek, ha fejben írok, akkor én neki megyek, érted, a falna, mert befelé figyel az ember. De akkor azt mondod, hogy...
2: Szerintem működik több szálon is a történet.
0: A nők képesek,
3: még férfiaknál is működik.
0: Nem.
3: Több szálon gondolkodás, de hogy...
4: És az megjelen egy nagyon hülye kérdés, de az, amikor már kinyomtatták, megjelent, jönnek az első kritikák, utána nem gond, tehát azt érzed mindig, hogy ez egy kerek

0: egész, vagy pedig van, amit esetleg megváltoztatnám, vagy itt valamit eszedbe, hogy hát, talán itt valamit kicserélnék.
1: Nem is a kritikák, amikor már kijött a nyomdából.
0: Aha, igen.
2: Hát, akkor már vége, akkor kész, nem?
3: Nem, én iszonyatosan szőrözős író vagyok, tehát, hogy ami megjelent, abból majdnem ugyanennyi volt, amit kidobtam. És a végeredmény az majdnem az, amit szerettem volna, de azért még mindig találok benne olyan pontokat, amit máshogy csinálnék, csak ez az, amivel már tudom, hogy nem szabad foglalkozni, mert ez már tényleg az őrület határa.
4: Az jó, amikor lehet ezt a vágás, nem? Hogy jól tudja vágni a készülékből, nem? Hm?
2: Jó, köszönjük szépen, hogy bejöttél hozzá, és így áll könyveket. Azt szoktam mondogatni péntekenként, hogy szeretkezzetek, olvassatok könyveket, ilyeneket mondom.
1: Szeretkezzetek, imádkozzatok, és olvassatok könyveket.
2: Nekem vannak barátaim, akikkel mind a mai napig könyveket olvasunk, azért ez egyre kisebb társaság, azért mondjuk ki, nem? Nem érzed?
3: Hát a megjelent könyvek szemeből semmiképp, mert különben miért érni meg?
1: Példány szemeből már.
3: A példány szemeből már igen. Igen. Tehát régen több ezer példány befolyott egy könyv, most meg a 800 befolyó, az már
1: csúcs. Tolstoy meg ilyenek több százezes példány szemben jelent.
2: Oké, gyerekek, de én azt a mozdulatot, hogy itt tartod a könyvet és olvasol, egyre ritkábban látom. Lehet, hogy igazatok van, csak nem látom az olvasó embert, nem látom.
1: Nagyon sok olvasó embert
2: Tessék. De nem, csak azt mondom, hogy jó. Jó, azt mondjátok, semmi gond.
4: De van gond, tehát csökken az olvasói réteg.
2: Hát én nem tudok már kivel beszélgetni, mert már senki nem olvas könyvet. Jó, hát veletek meg a Csabában szoktam, csak mondom, hogy észrevettem, hogy az én már nem ugyanaz van. Emlékszem, régen megjelent egy könyv, mi az, hogy társadalmi vita volt. Spíró ért egy, nem X-ek. Végig söpört a... Ja. Most mi söpört végig így a magyar irodalomban? Mondjátok
4: hát
2: már meg.
4: Én nem. Én a mai magyar kortársokban, én nem nagyon látok. Tehát én távol tartom magam. Most talán. Tehát, hogy értem, hogy amiket megjelennek, én nem tartom olyan jónak.
2: Na jó.
4: Még én most olvastam legutóbb Hidas László, az tetszett. De én alapvetően nem. Nekem például Bodrog, vagy Bodor Ádám.
2: Bodor Ádám.
4: Azt
2: Jó vége van. Puszikán, köszönjük, Orsi. Küzd tovább a médiába.
5: Mert mi lesz ezután?
6: Kert akaró.
2: Jó.
6: Kert akaró.
7: Sanyi, Atesz és Varek.
6: Kert akaró. Hangzóirodalom. Élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
8: Kettős vállalkozás.
6: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
9: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
6: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
6: Hallgass.
10: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
7: Tilos Rádió?
6: Jó.
7: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass!
6: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Szegény. Szegény Edda. Most már Harloff néven él. Ő miatta. Ő kavarta fel Lizzában a szörnyűséget. Megnézte a másik levelet. Vanek úr írta. Ez az ember kis hián sírba vitte a leveleivel. A jó öreg Vanek úr. Lizzában talált rá 2 éve, amikor még földönfutó volt Vanek úr. De ő éppen gazdag lett, tehát Vanek urat örökre megtartotta. A titkára volt, de inkább úgy látszott, mint a ő volna a gazdája Gorcsevnek. Mert megkívánta a feltétlen tiszteletet, és nem tűrt konfidenciát. És Gorcsev, ki tudja miért, sokan így voltak vele, megadta ezt a tiszteletet Vanek úrnak, aki gazdájára olykor rápirított, de különben nem végzett semmiféle munkát. Ezt azonban méltóság teljesen és fenkölten tette. Vanek úr nyárspolgár volt, és úgy érezte, hogy a társadalmat ez kötelezi vele szemben. Lássuk hát, hogy végre is ki ez a Vanek úr. Volt a légióban. Véletlenül. Kitüntették a becsületrenddel. Nem tehetett róla. Életek, szerelmek és kisebb nemzetek sorsa intéződött úgy, hogy Vanek úrnak végzetesen döntő szerep jutott ezekben az ügyekben. Neki azonban sejtelmesen volt erről. Ha elmeséli neki valaki, hát nem hiszi. Ő, mint a vaksors járt a polgári erényekbe vetett hitével, kevélyen, buzgón, fidélis vidámsággal is öntelten. Hogy kicsoda ez a Gorcsev, akinek több éve titkára és most házmestere, azt nem tudja. A rokonairól sem tud. Gyanús ember, az biztos. Korát, nemzetiségét, foglalkozását nem is sejtette. A neve orosz, Párizsban született, viszont az apósával angolul beszél. Ki lát ebben a zavarosban tisztán? Kérdi ő. Gorcsev feleségével és gyermekével az apósánál lakott Nizzában. Itt egy különös botrányba keveredett, valami klubban. A lapok is megírták, mindenki tudta. Csak Vanek úr nem. Ki olvas manapság lapokat? Mindegyik csak ugyanazt írja, mondta számtalanszor, és hitte is. Gorcsevné a gyerekkel és az apjával váratlanul elutazik Svájcba. Biztos a reumás az öreg, vélte a titkár. A szomszédos ház kertészét jól ismerte. Ez úgy este felé azt mondta.
1: Szép alak a maga gazdája.
0: Igen, jó kiállású fiatalember. Az ő korában én is ilyen voltam. Gorcsev végül 1 hét múlva ezt mondja neki.
1: Párizsba megyünk, öregem.
0: Vanek a nevem, jelzi kevélyen.
1: Igen, igen, Vanek úr, persze.
0: Volt egy foghíjas vén oroszlányuk is. A szomszéd gyerekek átjártak hozzá játszani. A főtt húst is alig bírta puszta ínye. Valami afrikai csőd tömegből hozta Gorcsev. Idomítója után nevezték el, és ketrecén megmaradt mindvégig az eredeti tábla. Vendrínel aladár, artista és ragadozó. Vénebb volt, mint Matuzsálem. Csak azért adtották zárva a ketrecét, mert a szomszéd kölykök halálra ijesztgették, ha körötte ugráltak. Párizsban a Boulevard Saint-Honorén egy ódon barokk villában búcsúzott Gorcsev Vanek úrtól anélkül, hogy ő maga egy napig is ott maradt volna. A holmiát lerakta itt, egy porlepte, levendulaszagú régi szobában.
1: Kié a bútor? Kérdezte Vanek úr.
0: Az enyém. Magánál lesznek a kulcsok, tehát vigyázzon jól.
1: Ha rám bízta a holmiát, hát felelek érte.
0: Vanek úr már is elhatározta, hogy megtudja, kié a ház, ismernie kell a tulajdonost. Gorcsev Párizsba érkezése napján megírta Svájcba a családjának, hogy jelentkezik legionáriusnak. Aztán fütyülve felnézett a párizsi égre, amely voltaképpen szülőege volt. Vanek úrra természetesen nem tartozik az olyasmi, hogy ő belép a légióba. Vanek úr legyen házmester. Nagyszerű. Vanek úr, szólt a titkárjához, én ma elutazom oroszlán vadászatra. Minek akkor ez a ház? A falak megfelelőek ahhoz, hogy szép állatbőröket aggassak rájuk. Ön itt marad. Vigyáz a bútorokra, és egy külön szobában lakik. Remélem, amilyen elsőrangú titkár volt, olyan lesz házfelügyelőnek is.
1: Nem fog csalódni bennem.
0: Magam is azt hiszem, felelte szomorú előérzettel Gorcsev. De Vanek úr már is lelkesen új megbízatásának élt. Mit szólna, vetette fel Vanek úr, ha az egyes lakrészeket kiadnám? Természetesen csak is 50 éven felüli magányos hölgyekről lehet szó.
1: Nem akarok most üzlettel foglalkozni. Mellesleg azonban csodálom, hogy ilyen kifejezett vonzalommal viseltetik 50 éven felüli magányos hölgyek iránt.
0: Uram, én azért ajánlottam ezt, mivel az érettebb korban erkölcsi garanciát látok.
1: Amióta tudom, hogy ön 51 éves, azóta ilyen garanciában nem hiszek, felelte Gorcsev. Vendréner urat helyezze el a párizsi állatkertbe, és látogasson el néha az öreg oroszlához.
0: Búcsúzás közben Vanek úr figyelmeztette Gorcsevet, hogy a pénzt meg kell becsülni. Vasúti ismeretségekkel szemben óvatos legyen, és ha meghűl, akkor azonnal ágyba, aszpirint, teát, és izzadni, izzadni.
1: Mi történjék, kérdezte Gorcsev, mivel Vanek úr kifelejtette műsorából egy jó tanácsot, ha megszomjazom egy állomáson, és lemennék a restibe sört inni?
0: Óva intem, kiáltotta rémülten. Ne szálljon le soha útközben a vonatról, de ha mégis megtenné, akkor előbb számolja össze valamennyi bőröngyét, különben a végállomáson észreveszi, hogy hiányzik valamie.
1: Van még valami hasznos jó tanácsa?
0: A legfontosabb? Pénzt ne kérjen, és ne adjon.
1: Köszönöm, felelte Gorcsev.
0: Hát minden jót. És ment.
1: Vanek úr riadtan topogott egy helyben forgolódva, majd utána szólt.
0: Halló, nem adott pénzt?
1: Pénzt nem kérek, és nem adok.
0: Az ön szava szentírás előttem.
1: És ment.
0: Uram! Kiáltotta ilyettel. Jól tudja, hogy kivétel erősíti a szabályt.
1: Gorcsev látszólag csalódottan visszajött, vállat vont, és átadott egy csomó pénzt, meg egy évre előre havi lejárattal kitöltött csekkeket. Elismerem, hogy igaza van, de így lehetséges, hogy szabályerősítés céljából vasúti ismeretséget kötök, vagy kidugom a kezemet, amikor izzadnom kellene. Így búcsúztak el, és Gorcsev beállt a légióba. Hogy s mint történt ez, mi volt a régi ügye Nizzában, hogy került éppen az Isten verte La Grenelle erődbe, senki sem tudta, de nem is törődtek vele. Most itt áll egy lámpa mellett az udvaron, kezében a levéllel és a 200 frankkal elgondolkozva. Hirtelen zajt hall az udvar felől.
0: Hát ez mi? Egy szaharián ugrik le a tevéről. Gyors küldönc! Kimondták a tuareg földre a vesztegzárat?
1: Kiáltja az őrmester felé.
0: Úgy látszik, hogy nyomban viszi tovább a hírt, mert nem engedi a tevét elvezetni. Kolera van! Minden erőt 6 embert kiküld járőrbe a rend fenntartására. Menetfelszerelésükön felül 5 napi ivóvizet és élelmet kap mindegyik. A szaharián nyomban elvágtatott. Nagy izgalom.
1: Pipettin őrmester később azt mondja az őrvezetőnek, hogy ez a Donald sokat járatja a száját a kantinban. Fél óra múlva sorakozót fújnak. Robin Káplár tűnődve járkál a katonák előtt, mint aki csak úgy találomra válogat.
2: 6 ember Tuareg földre indul, és ott marad további parancsig, mert járvány van. Hát majd ez a Gorcsev meg a Sába is. Na, mondjuk a Manuel is. Aztán, hogy lelógassák a fejüket útközben, velük megy negyediknek Donald legionárius is, aki vidám beszélgető. Kettők még mindjárt találunk. 5 napi élelemmel és ivóvízzel menetkészen 1 órán belül jelentkeznek az örvesternél. Oszolj!
1: Mindenki némán megy a dolgára. Donald nyugodtan mormolja. Most már olyan mérgesek, hogy az öreg tányért is a földhöz vágják.
0: Sötét este van. Egykedvűen indul útnak a 6 katona.
3: Szökünk, súgja Gorcsev.
4: Szökjetek,
3: súgja Sába. Én majd jelentkezem egyedül a parancsal.
1: Akkor mi is maradunk, feleli Gorcsev.
0: A másik kettő nem szól. Így mennek apró zörrenések ritmusára, egyenesen a kavicsos, rögtönzött műúton.
1: Mire felkel a hold, addigra a sivatagba ér ez az emlékezetes őrjárat, amellyel 6 ember eltávozott La Grenelle erődjéből.
0: Örökre.
1: A járőr vezetésével az őrmester Gorcsevet bízta meg. Kapott egy részletes Szahara térképet, amelyen a legközelebbi oázis a La Grenelle erődtől 1 napi járásnyira volt feltüntetve. Afrika térképei a Szaharát illetően nem éppen megbízhatóak.
0: olykor valamelyik oázist elviszi az ördög. Felhőkarcolónyi porral belepi a homokvihar, de azért akadnak elegen, akik menetelnek az oázis jeltelen sírja felé, olyanok, akik szentírásnak veszik a térképet. És bizonyos azonosság a sivatagi térkép és a szent... Az oázisnak jelzett ponton a régóta áhított hely vár rájuk, ahonnan nem kell már tovább vonszolniuk magukat, ha hinni lehet a szentírás térképének, és oda át a túlvilágon békében megpihenhet mindenki. Azt ajánlom, Szodgorcsev, hogy élményeinkről készítsünk feljegyzéseket, és ha 10 év múlva kigyalogoltunk a Szaharából, a műrévén milliómosok leszünk. Az én barátaim között, mondta Sába, író is akad. Ezért nem is olyan üres tréfa, amit mondasz. Így végre egy igazi, életű leírás is megjelenne a légióról. Ne hidd, öregem, az emberek azt akarják olvasni, amit szívesen elképzelnek, és nem szeretik, ha a valóság ellent mond ennek. A te barátaid Párizsban, Londonban vagy egyebütt csak azt írhatják, hogy a Szahara tele van fels alá szaladgáló porfájtlakkal. És eme örökmozgó porfájtlak alatt halad a menetoszlop, amelyből időnként kipotyog néhány közlegény, akiket fekve hagynak a sivatagban úgy, hogy mire a menetoszlop a legközelebbi oázisba ér, már egyetlen egy emberből sem áll. Marhaság, vélte Sába. Nagyon jó megállapítás, szólt az ősz Donald. Az emberek olvasmányaikban legszívesebben saját eszüket csodálják. Az ördögbe Manuel felbukott. Már régen vérszínű foltokban kavargott előtte minden, mert szemét kikezdte a sivatagi vakság. Na, ez sem a jó sorsa hozta ide, dünnyögte Donald. Elosztották a felszerelését, így képes volt arra, hogy tovább bánszorogjon.
5: Ebien, miért cipeltek? Nem jutok el én Európába, de nem is akarok. Ti fiatalok vagytok, menjetek. Minek tovább élni? Szegény Bradyő is itt maradt. Nem sírt, nem gyászolt, nem jajveszékelt. És mégis megérződött a lényén, mélységesen megtörte Bradyő halála.
0: A térkép nem hazudott. Este elérték az oázist. Eléggé lakott helynek látszott, sok pálmával, duárokkal. Uram, mondta a törzs elöljáró, aki nyomban odament, kaptok mindent, hálóhelyet, élelmet, de beszélnetek kell a csendőrrel. Semmi baj. Járőrök. Csak akkor lennének szökevények, ha letérnek az előírt útvonalról. Jött a csendőr, tisztelegve adta vissza az őrjárat papírjait.
6: Zirzin felé ne induljanak, mondta. Az utat arra felé egy szakasz páhi elzárja. Északnak menjenek, Tuareg földre, és csak forralt vizet igyanak útközben, és ha valakit látnak a Tuareg föld irányába jönni, jelentsék a csendőrnek.
5: Egy napnál tovább tart az előadása,
6: hozasson ki patokat, mondta Gorcsev, mert fárasztó állva hallgatni. Tudja, hogy úgyse hiszünk az ilyen forralt ivóvíz babonában, és nem fogunk, mint a bolondok csendőrt keresni a Szaharában, ha szemben jön valaki Tuareg felől.
0: Azután egy vályok kunyhóba kísérte őket a törzs előjáró. Manuel kisi erőre kapott, evett is valamit. Nyomott hangulatban ültek ott, ez tagadhatatlan. Csak Donald morgott valami komor, angol dalt. Sába amúgy is hallgatag természetű volt, de itt van Gorcsev. Váratlanul nagyot üt a combjára.
7: A mindenségit? Hát én bebizonyítom, hogy lesz itt hangulat.
0: Hirtelen mozdulattal benyúlt a zsebébe, és elővett 2 zárt borítékot.
6: Mindenki, aki jót röhög, kaphat egy levelet hazugról.
0: Ez felvillanyozta Sábát és az öreg Manuelt is. Levél otthonról, a Szahara közepén.
6: Külön elrejtettem rossz hangulat ellen.
0: Manuel kezében rezgett a papír, és fér bajusza időnként megrándult. Szegény asszony, súgta töredező hangon. Kiről beszélsz? Bradyő édesanyja írt, mormolta a spanyol. Nem tudja még, hogy a fiú meghalt.
6: Ismered az édesanyját? Kérdezte Sába.
5: A feleségem.
6: Szóval Bradyő a mostoha fiad volt?
0: A spanyol szomorúan rázta a fejét, és könnyek hullottak a szeméből.
5: A fiam volt. Az édes, egyetlen fiam volt.
0: Szótlanul ültek ott abban a gömbölyű kis duárban, amit az arab kiürített számukra, ő a kunyhó előtt állt. Féltett lakótársait a szomszédos mimóza ösvényhez kötötte. Az egyik lakótárs kecske volt, a másik teve. Bizony, ez nagy szó. A fia volt, és ott szinte előtte. Manuel lehuny szemmel a falnak támaszkodott. Lefeküdni itt senkinek sem ajánlatos. Meséld el, pajtás, hogy mi sorshozott a légióba, kérdezte Gorcsev. A spanyol halántékán finom kék ereklük tettek. Por Dios, magam sem tudom, suttogta. Artista voltam, később vendéglős, és tönkrementem. Ez minden. Elhallgatott. Látszott, hogy nem szívesen beszél erről. Én, kezdte Gorcsev, szerencsétlen orosz emigráns családból származom. Apám a könnyelmű atya, ügyvéd és háztulajdonos volt. Péter várott. A gondos orosz atya még idejében a gárdatiszti pályát választotta, vagy legalábbis részt vett Rasputin megölésében, hogy később az emigrációban ne kelljen szégyenkeznie, amikor egyszerű párizsi rikkancsokkal, Jusipaszov és hasonló csodálatos nevű grófokkal érintkeznek a szakmában. Az ő gyermekei meg lesütött szemmel járják az elemi iskola osztályait, ahol a gárdáról és a téli palotáról regélő atya meséire kíváncsiak az iskolatársaik. De mert unoka nővérem könyvei között csak a Taj Mahal nevű hindu sírbort leírását találtam megfelelőnek, hát ezt tanulgattam, hogy osztálytársaimnak elmeséljem Carskoye Selo helyett. Többen ezek közül talán ma is csodálkoznak a téli palota szalonjában nyugvó, bebalsamozott úrinő esetén. Később sok csapás ért bennünket. Húgom Londonba került rokonokhoz, én matróznak mentem, végül vagyonom és pozícióm lett. Sőt, ház felügyelőm. Sábának egy művész barátja írt Párizsból, hogy ott van valami a levegőben. Belógassa az orrát Afrikába. Gorcsev, aki még nem bontotta fel Vanek úr levelét, most végre elővette ezt a világ legnagyobb misztériumát, amelynek megoldása logikailag és számtanilag egyaránt lehetetlen. Vanek úr szinte egy időben, illetve alig valamivel későbben többféle fontos üggyel kapcsolatban, apró szögek, a padlás deszkái, átkódorgó szomszédos macskák, stb. Közölte, hogy a házban valamennyi szobát lezárta, kivéve az ő lakószobáját. Hát ebbe bele lehet őrülni. Egyrészt Vanek úr sohasem hazudik. Másrészt a húga átveszi az ő Boulevard Saint-Honoré 27 alá címzett leveleit. Mit lehet itt tenni? Nem írhatja meg, hogy Nedda Harloffot ismeri, viszont mégis szeretné Vanek úrtól tudni, hogy a húga ott lakik-e. Hogy érdeklődhetne egy mérvadó, elfogulatlan személytől felől? Erre nézve bútorai és holmiai iránt aggódva igyekszik körmönfont módon rájönni, hogy húga valóban ott lakik-e a Boulevard Saint-Honorén. Legutóbb ezt írta Vanek úrnak. Nagybecsű soraimmal érdeklődve van szerencsém szíves figyelmét felhívni, hogy tisztelt feleletei sajnálatos módon a köntörfarról elnevezett kevéssé szabatos mondatokat tartalmazzák, cirka elég sűrűn. Szolgálataitól egyébként elkápráztatva írok, mivel valamennyi kérésemnek eleget tett. Csak nem írta le elég pontosan, hogyan él ön a szobájában. Egyebekben a küldeményt megkaptam és köszönöm. A 8 év előtti vasúti menetrend elég izgalmas olvasmány, de a távolsági telefon előfizetőinek betűrendes névsora kissé egyhangú. Viszont örömmel vettem a Hegyek alján című dalmű zongora kivonatát. Kívánságára étkezés előtt asztalkendőmmel megtörlöm az evőeszközöket, hogy a dörzspapír szennyező nyomait eltávolítsam. Szíves érdeklődésére nagybecsű tudomására hozom, hogy 3 heti működés után szaldómon 2 lelőtt oroszlán fungál az alábbi részletezés szerint. Egy darab nőstény 2 méter, egy darab hím vagy udvarló 2,5 méter, összesen 4,5 méter. A hotelokat tanácsa szerint kerülöm, amint látja egy kaszárnyában, barátomnál, az alezredesnél lakom, Afrika fővárosában, La Grenelle festői kikötőjében. Ismételten bátor vagyok felkérni, hogy postafordultával a legapróbb részletekig menő felvilágosítást adjon. 1. Lakik-e teremtett lélek a házban, Vanek úron kívül? 2. Írja le pontosan mindazt, amit reggeltől estig tesz, és mindent, ami a házban történik. 3. továbbá levelem vételének elismerését kérem azon reményben, hogy érdeklődésére a jövőben is számíthatok. 4. Zárom soraimat, és vagyok kiváló tisztelettel, Gorcsev Iván. A válasz pontos és kimerítő. Vanek úr Gorcsev kérésére felsorolta a nap eseményeit. Elsősorban közölte, hogy reggel, de legkésőbben, amikor felébred, teát és pirítóst eszik. Ám bár az is megtörtént már, hogy Gyűszönyi konyakot reggelizett, ha csak egy csöppel is többet inna, már naphosszat álmos lenne. Megírta azt is, hogy 4-kor ebédel, és megemlítette, hogy a lépcsőházból eltűnt egy lábtörlő. Praktikus lenne ezeket odaláncolni. A volt házmester elvitt a szuterénből néhány szerszámot, azt állítja, hogy az övé. Ami azt a kifejezett kérdését illeti, hogy nincsen-e más lakóházban, csak azt feleli, hogy nem adott okot eddigi szolgálataival bizalmatlankodásra. A kérdésre tehát, hogy megszegte-e Gorcsev parancsát, és van-e rajta kívül lakó a házban, kereken és egyszerűen azt válaszolja, hogy van. Igenis van. És ezen nincs mit mosolyogni. Ő most nem írja meg a lakó nevét, aki a mosókonyha lakója. Igen szerény körülmények között tengődik ott, s az alperes szívéhez rendkívül közel áll. De majd csak akkor írja meg a nevét, ha Gorcsev úr kellőképpen elgalopírozza magát válaszában, mert azt hiszi, hogy ez a lakó Vanek úr jellemén szárad. Addig ő hallgat a nagyobb hatás kedvéért. Csütörtökön délelőtt itt volt a kéményseprő. Mondta, hogy ne használják az etás fűtést, ugyanis a kivezetőcső könyökénél hiányzik egy rész. Érdekes, hogy neki is az iskolában minden kabát kiszakadt a könyökénél. A mai postával feladta a kért könyveket, és úgy érzi, hogy jól kiválogatta azokat, amelyek egy oroszlánvadász érdekelhetnek. Megölé a keresztes hadjáratok és oroszlán szívű Richard. Tein az ifjú Dickens oroszlán körmei. Oszendovszky, ki a világ nyersanyagának oroszlán része. Kupri, cári tisztek, oroszlányok, színmű. Asztronómiai évkönyvek, földünk a vízöntő és az oroszlán jegyében. Külön értekezés a fiastyúkról. Nem hiszem, hogy ön baromfira is vadászik, de kár lett volna ezért megcsonkítani a szép könyvet. Sajnos pénz dolgában kissé szűken van. Azért így végzi levelét. Mielőbbi válaszát különös kínos pénzügyeim rendelkezésére nézve, roppant sürgősen várom, mert elzálogosította már a pecsétgyűrűmet. Amennyiben pénz küld, úgy nem kell nélkülöznöm egy kedvelt ékszeremet, mert kiváltom tisztelettel Vanek B. Eduard, házfelügyelő és magántitkár. Hát ez már több a soknál. Most már kezdi érteni. Szegény lány beköltözött a mosókonyhába. Megöli Vaneket, hogy ezt a lányt hagyja ott lakni. Csak írhatna neki már, de ki tudja, mikor lehet. Az öreg Donald, aki már régen nem várt és nem írt levelet, elnézte Gorcsevet, amint térdére csapott az összegyűrt levéllel. Nem érdemes dühösködni, mondja. Ilyen a nő. Majd beverem a pipát a szádba. Itt nem olyan fajta nőről van szó, amilyen te hiszel, üvölti Gorcsev. Hát te királynő, úgy szokás, hogy akik együtt mennek meghalni, tudjanak valamit egymásról. Rólam mindenki tudja, hogy 10 évvel odasóztam valakinek egy vendéglőben, és azt hittem, hogy itt jobb lesz, mondta Bénpipás. Ha már elkezdtük az imént, mondjuk tovább. Mellettem mindenkit felfedeznek, dünnyögte Sába. A mennyasszonyomat is felfedezték. Nagy sztár lett. Én meg. Aj, de hagyjuk. Azt hittem, itt sem lesz rosszabb nélküle. Látszott rajta, hogy többet nem bír mondani. A vér arab dúdolt kint, és egy madár is belerikoltozott néha. Az oázis valószínűtlenül fehér izzása mentén dermet pálmák között feszült az éjszakai sötét. Én, mondta Gorcsev, megtörve a csendet, mintha a falon szaladgáló százlábúakra terelődne a figyelme, holott valami különös, belső feszültség miatt lett ilyen. Épp belőlem kiütött az ősi vér. Elhallgatott, mutató ujjával megpöckölte a vacsoráról maradt kuszkusz morzsáit, néhány kabóca szólalt meg váratlanul, mintha eddig némán figyeltek volna, de most már ők is belefognak éjszakai dalukba. Mintha miskártyás végeztem, elég biztató pályafutásomat. Egy 3-as póker játszma után a detektívek lefoglalták a kártyacsomagot.
5: Én mesés összeget nyertem előzőleg. Nem bizonyult rám, de kaszinókban a suttogás is elég. Hamis kártyás vagyok. Az apám is az volt, és
3: főbe lőtte magát.
5: Mi az? Mindhárman felugrottak. A hatalmas Donald, aki talán idősebb volt Manuelnél, könnyedén felkapta a spanyolt, és kivitte a karjaiban. Ez meg fog halni, mondta csendesen Gorcsev. Talán még nem végzetes az állapota, ha megmentjük. Észak felé Marcel Kebírnél esetleg átjuthatunk spanyol területre.
6: Nem szököm, mondta Sába komoran.
5: És azt gondolod, hogy én elszököm onnan, ahol te tovább szolgálsz?
6: Nem szököm.
5: Csend volt. Aztán lánzörgés hallatszott, mint a rabok volnának a közelben. Pedig csak a nyugtalankodó teveszer száma okozta a zajt. Talán 2 hétig bírja még, jött vissza az ősz óriás pipás. Letettem egy pálma mellé. Én elszöknék vele, de egyedül nem bírom vinni az öreget.
8: Barátaim meg nincsenek,
5: mondta gúnyosan Gorcsev.
7: De a kutya mindenségedet!
5: Ordított a Sába, ahogy életében talán 3-szor tette. És olyan néma csend támadt ettől a dörgő hangtól, hogy hiéna, kabóca, kakadu percekre elnémultak odakint a sivatagban.
7: Engem te ne ugrass! A lisztes vesse ki! Fej vagy írás?
5: Lisztesnek sűrű hátrafésült ősz haja miatt a veterán Donaldot hívták.
7: Fej, mondta Gorcsev.
5: Donald feldobta a pénzt. Ahogy leesett, Gorcsev villámgyorsan föléje hajolt, aztán odamutatta Sábának, hogy nem fordult-e meg közben az 5 szús, az a Szahara örök titka marad.
7: Na, látod, hogy fej?
5: Sába elgondolkozott. Végre is ártatlanul halálba üldözik, és az a Gorcsev sem olyan legény, akinél ökülöm. Itt arról van szó, hogy az öreg Manuelt megölik miattuk. Hát az is kötelesség, hogy elvigyék.
7: Jól van, hát szökjünk.
5: Ezzel befejeződött a fej vagy írás, és kezdődött egy más játék. Életre halálra. Délben már letértek a parancsban előírt útvonalról. És ekkor a sors bonyolult működésének ellenőrizhető mozzanata volt. Sok ember, továbbá félholtak élők, de általában élhetetlenek, elindultak a Szahara legkülönbözőbb pontjairól, azonos cél irányába, és sejtelmük sem volt arról, hogy visszavonhatatlanul, végérvényesen beteljesedett jövendőjük elé masíroznak, amely egy középpontban vár rájuk. Egy magányos párizsi házban. És sok-sok ijesztő, zavaros, vidám és halálosan veszélyes esemény káosza is útra kelt egy időben ezen emberekkel. Szökevények a Szaharában. A Szaharából jelentik.
7: Mit?
5: Már minden helyőrség megmondta, hogy kiküldött járőrei eltűnnek, viszont megerősített járőr nem mehet felderíteni, mert a létszám nagyobb csökkentése az erőt fennállása óta minden napi parancs szerint szigorúan tilos. Na már most, a mozgó kisebb egységek, amelyek hatékonyak szökevényhordák ellen, általában szahariánokból, spáhikból, vagy fele létszámban tevékkel gyorsított szenegáli vadászokból állnak. Itt is, ott is találkoznak a szökevények nyomával. Ezt jelentik. És itt is, ott is bottal üthetik a szökevények nyomát. Ezt nem jelentik. Csak a Szaharából jelentik állandóan erődök és szapőrök és rádió alakulatok. Már valamennyi erőd ideges tőlük. És az a nagy, magas úristen tudná, hogy hol kódorognak a csirkefogók. Látták őket egy hatalmas oázis felé menni. Az oázis valamennyi tagja és elöljárója sírva állította, hogy nyomukat sem látta. Nem. Majd bevallják, hogy itt jártak a kolerások, és erre a hatóság kivágja a pálmákat, elégeti a duárokat, és ki tudja, hová hagyja el a lakosságot. A Szaharából jelentik csúfolódó egyének. Eltűntek, mintha szárnyuk lett volna. Holott? Manuelt összvérkordén szállították. Ezek komótos szökevények. Viszont elsőrangú ötlet Donaldtól,
0: három légionista feltűzött szuronnyal, továbbá két csendőr, az voltak éppen egy szabályszerű különítmény az elszököttek ellen. Valakit már el is fogtak, de nagyon öreg. Hát a kordélyban hagyták. Ez Manuel. Manuelnek Gorcsev állandó gondját viseli, mert nagyon szívéhez nőtt az öreg spanyol. Így érnek Razvit vasúti csomópont közelébe, és elhatározzák, hogy őrjáratuk e megerősített helyet elkerüli. De mi a csoda? Ott a leégett csőszlaknál két tűzoltó nagyban méreget valamit. Mi tárthat nekik két tűzoltó? Ezeket egy pofonnal elintézi akármelyikük. Majd megtudják tőlük, hogy merre járnak a spáhik. Az őrjárat feltűzött szuronnyal, hivatalos léptekkel közeledik a tűzoltókhoz. És megállnak ott. A tűzoltók teljesen elmélyedve a munkájukban, szinte észre sem veszik a három katonát. A hosszú sovány azt mondja a kicsi kövérnek. Trovacek, maga mérje le a tűzfészektől haránt irányban. Az őrjárat összenéz. Trovacek siet, buzgón és lihegve, az őrjárat pedig leül egy padra, mert fáradtak. Az egyik rágyújt, és nézik, amint Trovacek méri a tűzfészket. Tisztában vannak, hogy szökött legionárusok ezek, akárcsak ők, de nyugodtan ülnek. A hosszú szemüveges, most szórakozott oldal pillantás vett feléjük, és nagyot kiált. Trovacek! A szintező bádogot nem hozta el? Dühös hang hallatszik a ház felől. Én itt úgyse tudok egyedül lemérni mindent, teli van húzallal ez az istenverte tető. Megérkezik a két csendőr. Halkan beszélgetnek az őrjárattal. Aztán csomagból ebédelnek, és figyelemmel kísérik a két tűzoltó buzgó munkáját. Hát nézze, Trovacek! Inkább menjünk vissza a laktanyába, mondja a sovány szemüveges. Oldalt pillant, nyel, és elindul a mezőkön át, nyomában az alacsony köpcös Trovacekkel. Hé! Kiáltja Gorcsev. Jöjjenek csak vissza! A két tűzoltó összenéz, nagy a túlerő, visszajönnek. Csak azt akarom mondani, hogy nálunk véletlenül van egy szintező bátog, ezért kár a laktanyába menni. Sába, add oda neki a szintező bátogot. Köszönöm, de nekünk menni kell. Nézzék, bolondok, mondja Sába. Hát csak magukra néztünk, és már tudtuk, hogy elszökött legionáriusok. Jöjjenek szépen velünk. Hová? Bárcsak tudnánk. Hát ti, álmélkodtak, szökevények vagytok? Miért pont minek? Mondta Klausner, aki közlegény is volt, mészáros is, és jelenleg szökevény csendőrtizedes is egyben. A két ember csatlakozásával némi baj volt. Beszélni most nem lehetett velük, mert két barokkal ettek, és a kövér Trovacek már a lovak oldaltáskájában kutatott utánpótlásért. De a hosszú, akit Jörgensnek hívtak, és Svédországban kántor volt valaha, megsejtette a bajt. Most hogy mentek ti tovább két tűzoltóval? A tűzoltó is olyasmi, mint a katona. De járőrben nem fordul elő. Ne zabálj már, ide hallgass! Ez Trovacseknek szólt, aki köhögési rohamot kapott, mert valami a torkán akadt, ahogy tömte magát. Különben is baj, mondta Gorcsev, felszerelés nélkül szökni. Mert azért elfoghatnak, és akkor pontosan egy évvel többet kapsz a szökésért. Például, mondta Schmidt, a mi felszerelésünk itt van szépen köpenybe csavarva a nyereg mögött. A puska meg Manuel szekerén. Engem nem érdekel, mondta a kis köpcös, aki különben igen öntett volt, és olyan kacsázó léptekkel járt, mint egy cowboy. Ide kijöhet az egész gyarmati hadsereg, hogy elfogjon. Egy Trovacekkel állnak szemben. Trovacek elbizakodottsága ellenére nagyon népszerű lett. Bár Gorcsev revolvert fogott rá, amikor az ő táskájában is keresgélt. Itt be kell osztani az ennivalót, hé, mert lelőlek még akkor is, ha egy Trovacekről van szó. Nem volt más megoldás, mint az, hogy a csendőrök lazán megkötözték Trovacseket és Jörgenst, aki Svédországban valaha kántor volt, úgy vezették őket, mint fogoly legionáriusokat. Később Donát kijelentette Klausternek, hogy ő is megadja magát. és felszerelését a csendőr kápájára akasztva szintén kényelmesen sétált hátra kötözött kezekkel. Aztán Schmidt és Klausner minden tiltakozása ellenére megadta magát a járőr másik két tagja is, Sába és Gorcsev. Majd bolondok lesznek cipelni ilyen melegben a felszerelést. És az örökké ideges Schmidt megpendítette, hogy mi lenne, ha ők is megadnák magukat a foglyoknak. Erről azonban szó sem lehetett. Különben kényelmes séta lett volna az egész, nem is szólva arról, hogy később Jörgens megemlített egy nótát, amit természetesen csak az öreg Donald ismert. Ezek az emberek hozzászoktak, hogy fegyveresen, menetfelszerelésben kutyagolnak a Szaharában, de hát bármilyen hőség is volt, a pokoli kényelem vidámbá tette őket. Mert bármilyen nehéz is a kápán lógó fegyver, Schmidt és Klausner álmon is sem szoktak olyat, hogy lovon is léptethetnek a sivatagban. Elől ment az óriás, ősz Donald, mintha márványból volna, és harsogta a dalt, amelynek a második szólamát Jörgens énekelte, és amelynek harmadik szólamáról bebeszélte Trobacek, hogy ő tercel, de ez csak addig tartott, amíg Donald torkon nem ragadta. Könnyű egy megkötözött védtelen Trobacekkel, méltatlankodott a kisköpcös, aki muzikalitására igen büszke volt. Hozott is egy kis kürtöt valahonnan, és nagyon lehangolta az általános tiltakozás, sőt a testi fenyítés kilátásba helyezése arra az esetre, ha a kürtöt használatba vendé. Lassan elkerülték a vasúti gócpontot, és feltűnt a távolban az oázis. Két óra út, vélte Schmidt. Komótosan haladtak. Egy kisebb oázist ők is elintéznek, ha kell, mert 8 ember már sokat számít. Ez idő tájt Trobacseken ideg rohamszerű szemtelenség vett erőt, mert kijelentette, hogy a szökevények testvérek egy szív, egy sors mondotta, tehát felváltva használják a csendőrlovakat. Amit Schmidt erre felelt, az részleteiben sem közölhető. De Klausner is üvöltött. Nem elég, hogy térdel köl már a lovakat noszogatni a sok holmi miatt? Talán dobd ki az öreg Manuelt a kocsiból és feküdj oda. Azért még nem kell kidobni őt, úgy hiszem elférünk. Vélte Trobacek, fogadjunk. Senki sem fogadott vele. Mindössze felajánlották, hogy a melegre való tekintettel elveszik tőle a szintező bátogot. Az ilyen szerszámot nehéz cipelni. Trobacek valami dörmögött a szökött légionisták keserű sorsáról, amit egy Trobacek megadással visel. Miért szöktetek meg? Kérdezi Gorcsev Trobacseket. Nem olyan fiúk vagytok, akiknél egy pár rongyos év számít. Egy Trobacek nem azért áll be a légióba, hogy aztán elszökjön, mert nem állja a sarat, vagyis a port. Hát, megjelölt emberek voltunk. Az őrmester miatt, mondta a köpcös, akit többen is figyelmeztettünk, hogy ne portyázzék velünk a szakadékban, utóvéd nélkül. Ha szembe támadnak, akkor mögöttünk egy géppuskával egérfogóba csalhatnak, mert szűk a bemenet. De ő csak azt mondja, ne pofázzunk, 20 éve szolgál itt a Szaharában. Na hát aztán úgy lett, folytatta Jürgens, és ha egyszer úgy lett, hogy 100-an fűbe haraptak, ami nincs is a Szaharában, akkor egy Trobacek azt megmondja, ha a bizottság kérdezi. Hát sajnos nem vagyok egy Trobacek, mondta búsan a svéd kántor, de én is csak kimondtam az igazat az őrmesterről. Na, aztán elment a bizottság, és Trobacek meg én megtanultuk, hogy jobb, ha az ember nem pofázik. Ha újra kérdezik, hát újra mondom, üvöltött rá Trobacek. Én is újra mondom, üvöltött Jörgens. De mégis jobb, ha az ember menti a bőrét. Amíg a kapitány meg a hadnagy vissza nem jönnek szabadságukról, a hatalmi tébolytól megveszett örmester mellett senkinek sem biztos ott az élete. Én katonának szerződtem, ordítozott Trobacek, és nem sötét zárkásnak, akit csak a teve istáló tisztítására bocsátanak szabadon. Mit jár a szád? Kiáltotta Schmidt. Itt rajtad kívül egyikünk sem egy Trobacek, és mindenki megjelölt ember. Azért szökünk, mert nem bírtuk a 24 órás szolgálatokat, az őrségeket és az istáló pucolásokat. És mindegyikünk úgy vallott, hogy az a Szahara altiszti hagyománya is értette. Gyerekek, mondta Gorcsev, van egy ötletem.
3: Csináljunk mi magunk egy kis hadi törvényszéket.
2: Igen, és mindenki, aki közénk áll, mondja el, hogy miért jött. Mit tettek vele előzőleg a légióban, hogy ezt majd fel tudjuk mutatni, ha elfognak bennünket.
3: Szerintem Afrikában olyan a helyzet, hogy még egy trovacseket is elfogadnak.
2: Ha, kötve hiszem.
3: És úgy is volt, mert éppen megkötözve álltott.
0: Gorcsev nagyképűen elővett egy hatalmas vastag könyvet. A raktár részére szólt. Ebben akarta megírni Sába az élményeit. Mondta, mert Sába messze volt és összekötözve.
2: Ne egye fele!
0: Írja az élményeit a Vörös Zsolt könyvbe. Én ide beírom, hogy mi történt velünk, mielőtt idejöttünk, és azt is, hogy mi történt mindenkivel.
3: Még egy trobacsekkel is, dünnyögte Donald. Gorcsev ötletét jónak tartom.
0: Minden egyes esetről jegyzőkönyvet vettek fel a fekete vastag raktári könyvbe, és ez Gorcsev eltette. Sába viszont külön írta a jegyzeteit a piros kincstári Zsolden számolási füzetbe. Manuel állapota a lombokkal védett taligán örvendetesen javult. Délután elérték a Sanga oázist. Az oázis sajnos kissé mozgalmasnak bizonyult, ugyanis nagy gyakorlatok folytak. A gyarmati hadsereg manővereibe ilyenkor belevonják a francia barát portyázó arabokat. Európai legénység nem utánozhatja a benszülöttek harcmodorát, hát igénybe veszik a partizánokat. Ezeket minden jó francia utálja, mivel saját fajtájuk ellen hadakoznak, és sarcolják, rabolják őket. De hát kellenek a gyarmati helyőrség létszámához. Éppen egy ilyen szabad csapat vonult át előttük, a különben csendes oázison. A fő csapat néhány embere részegen hever a postán, mert éppen ehelyük kerekedett kedvük egy kis darbézolásra. Egy zöld turbános marabú, doktor, szentember és varázsló, akinek konjunktúrát jelent a hadgyakorlat forgalma, az oázis közepén imákat mormol, trahomásokat gyógyít, orvosságokat árul, és nem hiányzik kosarából az eleven cégér sem. Egy kígyó, amit megpillantja a legionáriusokat a csendőrök nyergéhez pányvázva, rájuk mutat, és eltorzult arccal likácsol.
2: Szökevény rumikutyák, már ég a gyehenna, a sátán vár rátok!
0: Gorcsev, mint egy társalogba odabeti, hogy ne járassa a száját, és egy tepsi forró kuszkuszt oly ügyesebb pöccint meg cipő orral, hogy az egyenesen a varázsló képébe repül. A marabú ordít és a zöld turbán beszennyezése miatt felháborodott törzs kis híján agyonveri a foglyokat. Ám a próféta inzultált fia sírva és üvöltve visszatartja őket. Na és a két csendőr ágaskodó lova.
2: Áj, ezek a kutyák egy zöld turbános igaz hívőt bántottak. Vakon bolyongalak majd a sivatagban. Lepi a bőrüket, és legyen átkozott minden igaz hívő, aki jobban akarja sújtani őket Allahnál.
0: A nép erre elgotródott, a csendőrök körülnéztek élelemért, és túszokat vittek magukkal. A marabú vad átkokat hintett feléjük. Gorcsev türelemmel végighallgatta, azután így szólt hozzá. Hogy hívják?
2: Ibn Abu Ben Latif Ingmar el Mandur Gosraf Natit Gurin Hogomár.
0: Gorcsev Sábára nézett és vállat vont. Képzelem, amikor ennek a szökött legionárisnak azt mondták a gyakorlótéren, hogy Abu Ben Latif Mandur Hogomár jobbra át. Abban a gazember Borodinban sohasem lett volna annyi udvariasság egy katonával szemben.
2: Allah bolondsággal vert meg,
0: kiáltott a zöld turbános marabú.
2: Hogy ostoba szókkal?
0: Ezeket most már hagyja, intette le idegesen Gorcsev. Egy marabút könnyen meglincselnek, ha két bemélyedés látszik az orratövén, a szemüveg gyomán. És aki a zöld turbánt hordja, az a próféta törvényei szerint disznóhúst és alkoholt sohasem élvezhet.
2: Ön pedig egészben véve egy disznó.
0: Mert az oázis légkörét teljesen elrontja rumszagú leheletével. Csodálom, hogy nem veszik észre a benszülöttek. Hogy hívják? A marabú bágyattan mondta.
2: Ibn Abu Ben, csak nem akarja újra felmondani a verset,
0: kiáltott a Sába és Gorcsev. Figyelmeztetem, mondta Donald erélyesen,
2: magát ne hívják úgy, hogy nekünk a bemutatkozás miatt itt kelljen bevárni az esős évszakot.
9: Pullover vagyok, vallotta megtörten a marabú. Pullover Mark, feltaláló. Azt hittem, hogy jól alakítom a Mohamedán főmufti szerepét. Még kígyóm is van. Egy marabú hatalmát érzem, ha illetéktelenül is. Nem félek a viperától.
10: Akkor miért egy ilyen vacakvízi siklót cipel magával? Kérdezte Gorcsev. Amitől sárfürdőző öregasszonyok sem félnek már.
9: Azt különben egész jól tette, hogy nem hagyott meglincselni bennünket. A kígyó valóban nem tartozott a mérges fajtához.
10: Vigye azt a dögöt, ha egy trovacsek mellett áll.
9: Nem folytathatta, mivel megjelent két csendőr, és velük együtt sok arab. Igazi csendőrök. Kezd kínos lenni az ügy.
10: No, gazemberek, mondta az egyik, velünk jöttök a legközelebbi határig.
9: Nekünk már van kísérőnk, felelt a királynő.
10: Ne járasd a szád!
9: És belerugott.
10: De te dirigálsz itt! Észak felé a mi körzetünk következik, tehát átvettünk benneteket. Lóduljatok!
9: Hiába, úgy látszik, a szerencse konokul ellenünk van. Az új csendőrök vitték a három foglyot. Manuelt a targoncá hagyták. A foglyok újra porban kutyagoltak, megkötözve, és csak a távoli homokdombok kecsegtettek némi árnyékkal. Vagy másfél óra múltán elérték a hullámos kanyart, és a csendőrök úgy kerültek mögéje velük, hogy derékszögben folytassák az utat, e magas dombok árnyékában. Ekkor csoda történt. Mikor az oázist elnyelte a forduló, az egyik csendőr odajött hozzájuk, és elvágta a köteleiket.
11: Nyújtsatok rá, mondta vigyorogva. Én Dietrich vagyok, és ez itt a barátom, egy Marion nevű olasz.
9: Most ők hápogtak meglepetten.
11: Hihetetlen, ez a két csendőr is szökevény.
10: Ilyen még nem volt, mondta az olasz vidáman. Hemzseg mindenütt a szökött legionárius. Lassanként többen lesznek, mint az állománybeliek.
9: Az a zöld turbános egy jó pofa, mondta Donald. Mint az éjszakra húzó vándormadarak, rajogban menekültek a katonák.
10: Pullover proféta hozzátok tartozik? Kérdi Trovacek.
12: De mennyire?
10: Nagyszerű fiú. Itt fogjuk bevárni, felelte Marion.
12: Miféle feltaláló az?
10: Pontosan mi sem tudjuk. Kétségtelen, hogy feltaláló. Minden helyzetben feltalálja magát.
9: Merre maradt a mi két kísérőnk? Kérdezte Sába.
10: Rongárból jöttünk, csendőrökkel.
9: Dietrich és Marion röhögtek.
10: A posta mögött jól fejbe vágtuk őket. Sokri-buhri, kettőt jól odamérve a nyakszintájára. Aztán uzsgi, le a ruhát róluk, de velük az árokba is kész.
9: Az ő ruháikban jöttünk, értetek?
10: Most mit néztek?
9: Szent atyám! Ezek azt hitték, hogy Schmidt és Klausner igazi csendőrök. És elbántak a két kollégával.
10: Hülyék! Üvöltött Gorcsev. Azonnal visszamegyünk. Azok épp olyan légionisták, mint mi.
12: Egy trovacsek nem hagyja cserbe a társait.
9: De mégsem indultak, mivel távolról, tevén, nyargalva feltűnik egy zöld turbános egyén burduszban.
10: Ez a próféta lehet csak.
9: Meghallgatják előbb, tán hírt hoz a kettőről. Veszettül nyargal. Uramatyám, de hiszen ez Schmidt, rettenetesen összevert, vérző arca lihegve leugrik a tevéről, és a két megdöbbent csendőrre üvölt.
11: Hülyék! Miért hittétek azt, hogy erre valódi csendőr is jár?
9: Öt száj maradt átva, mintha vezényszóra tennék.
12: Hihetetlenül ellátták a baját, az kétségtelen.
9: Egész lila meg zöld. Elmondta, hogy a dorbézoló partizánoktól Klausner szerzett ruhát és tevét. De a teve a gazdájához van idomítva, és folyton kirúg.
10: Mi ketten, magyarázta Dietrich, az egyik újabb csendőr, a portyázók után mentünk.
9: Éjszaka két magányos beduinról szedtük le a ruhát. Itt most beleütköztünk a portyázók között két csendőrbe.
10: Hát senki se veheti rossz néven tőlünk, hogy fejbe vágtuk őket,
9: mondta úgy Schmidtnek, mint akit érzékenységében mélyen megsértettek.
10: De miért van rajta zöld turbán? Hol hagytad a marabut? Kérdezi Marion.
12: Suhi neki,
9: mondja megelégedetten és vérző szája a Schmidt.
10: Én lecsaptam a fejére az oldalfegyverrel. Klausner páros lábbal hasba rúgta, hogy a teve úsztatóba repült, és...
9: Hát teljes lett a fejetlenség. Kérdezték és vádolták egymást.
3: Össze-vissza kiabáltak. Rohamkést rántottak egymásra. Trovacsek és Donald megakadályozták Dietrichet, hogy leszúrja Schmidtet. Gorcsev és Sába Schmidt mellén térdeltek, és Jörgens kijelentette, hogy ez hallatlan. Kis hián újra kitört a potrány, azon az alapon, hogy a tűzoltók itt ne povázzanak. Egy Trovacsek ezt nem tűrheti. Dietrich közölte, hogy a marabú nélkül nem mozdul, mert Pullover a barátja. Már-már vér folyt, ami ezeknél az embereknél nem ritkaság, amikor elhatározták, hogy két ember visszamegy a prófétáért, és elhozza a tebeúsztatóból. Sába és Gorcsev kijelentette, Donald, Manuel, Trovacsek és Jörgens is, hogy aki nem fogadja el őket vezetőnek, az mehet.
5: Marion dörmögött valamit, hogy ő elfogadja.
3: Dietrich meg nem is szólt, és a két ember nekivágott éjszaka, hogy visszamenjen Pullóverért.
5: A prófétát síralmas állapotban hozták el a tebeúsztatóból.

Állandóan figyelte, gondozta Manuelt, és az általában szomorúan, mélységes szeretettel nézte. Az ulgai hittájá jártak, amikor feltűnt egy vasúti pályaőr. Olyan apró ember volt, egy jókora kecskén léptetett, kezében tokos zászló, porrán szemüveg és egy rettenetes bibircsók. – Halló! – szólította meg Gorcsev. – Honnan? – Ez egy dühös ember volt. – Maguk is szöktek? Most elmondjam? Hát hülyének néz! Miért? Az apró ember tehát valahol leütött egy vasúti baktert. Emiatt később el kellett bújnia a szembejövő karavánok elől, mivel egy pályaőr igen feltűnően tarkította volna a csapatot. Aztán rettentő szomorúságára kecskéjét szerencsétlenség érte, miáltal az kimúlt. Nekifutott fejjel valami fatönknek. A kis pályaőr sohasem tudta meg, hogy a fatönk, melynek a boldogtalan pára nekifutott, egy Klausner nevű mészárosnak a kezében volt, és nem is a kecske futott, hanem a fatönk. Egy trobacsek ezt nem tenné, szólt a köpcös. De botrány lett, amikor egy jelszóval meg akarták tagadni a húsadagját. Ho-ho, az a gyilkosságra vonatkozott, és nem a kecske pecsenyéjére. Szóval megették a kecskét. Mivel élelem kevés volt, és sehol oázis, később még megették az egyik tevét is. Ez úgy kezdődött, hogy Pullover próféta szerint az állat rakoncátlan, kirúg, és aki nem vigyáz, azt megharapja. Egy ilyen elvetemedett állatot legokosabb még idejében elfogyasztani. Úgy is lett. Hát, furcsa. Furcsa tevét enni. Na, végül is nem rossz a húsa, mondogatták egymásnak. Kevés meggyőződéssel. Azért, mikor a második teve is rakoncátlankodott, ő is követte megboldogult társát. Miután elfogyott, és a nagyétkű Schmidt a néhai állat nyergét fixírozta mélapus tépelődéssel, nem sok hiányzott ahhoz sem, hogy azt is ízletesnek találják. Másodnapja nem ettek. Dietrich megjegyezte, hogy ez az összvér is, amelyik a kordét húzta, teljesen rakoncátlan, és Klausner közölte Marionnal, hogy a bestia éjszaka meg akarta harapni. Pullover próféta megrendülten vizsgálta Klausner karját, és baráti aggodalomtól áthatva hangoztatta, hogy Klausner vére az égre kiált. Valami tenni kell, mert lehet, hogy az összvér veszett. Sába osztotta Pullover véleményét abban, hogy tegyenek valamit a veszettség ellen, és javasolta, hogy tüzes vassal égessék ki Klausner sebét. Erre nem találták a sebet. Befort. Viszont Gorcsev közölte, hogy az összvért nem ehetik meg. Azután magába morgott, hogy ez a Pullover teljesen rakoncátlan, és éjszaka, mint a beleharapott volna, legfőbb ideje, hogy ennek az állapotnak véget vessenek. Ezért Gorcsevet majdnem meglincselték, és a sorsüldözött feltaláló reggelig nem hunyta le a szemét, és kezében két töltött revolverrel várta a hajnalt. Az összvér maga viseletéről többé nem esett szó. Másnap este rendkívül éhesek voltak, és távol néhány duár tűnt fel. Ott valószínűleg egy partyázó törzs tanyázik. Klausner, Sába és Pullover elhatározták, hogy kikémlenik őket.

0: Sziasztok! Folytatjuk a Tilos Rádiónak a magyar hírnapját. Mikrofonnál Horváth Ádám, a pult mögött DJ Tax. És ahogy a mai nap folyamán csupa nagyon neves és nagyon-nagyon nagy szaktekintély jelent meg a stúdióban, most szintén egy ilyen embert köszönhetek nálunk, aki nem más, mint Vince Mátyás. Örülök, hogy elfogadta meghívásunkat a rádióban.
1: Természetesen elfogadtam. Most idefele jövet gondolkodtam azon, hogy mikor voltam utoljára a Tilos Rádió vendége. Van annak már 10 éve, úgyhogy ha 10 évenként vagyok vendég, azt elbírom.
0: Hát bízzuk benne, hogy azért a jövőben gyakrabban is. Hát csak legyenek hozzá pozitív okok is, mert valahogy nekem egy kicsit

0: Ez az érzésem ezen a mai napon, hogy a hírrel és a hírekkel, illetve a hírszolgáltatási kötelezettségről való beszélgetés az néha egy kicsit keserédes téma. Jól látom?
1: Hát jól látod, mert ugye ma Magyarországon nagyon sok probléma van a hírekkel általában, és ezen belül a közszolgálati hírekkel. Például az első és legnagyobb, hogy ezek nem, amit a Magyar Távirati Iroda gyárt, egyébként már nem saját néven, mert mint intézmény megszűnt, amit én nem csak az intézmény volt vezetőjeként, hanem újságíróként is nagyon sajnálok. És ez most tulajdonképpen degradálva van egy főosztályá, az MTVA keretein belül, bocsánat, mert én se követem, már rosszat mondtam, mert már nem az MTV-a, hanem a Duna műsorszolgáltató RT része.
0: Ez egy olyan dolog, amit szerintem sokan a házon belül se tudnak már lassan követni, hogy igazából kicsoda ki és micsoda mi valójában.
1: Igen, hát egy létrejött egy olyan közmédia szervezet, amelyik ugye híreket is gyárt, csak hát ez a hírgyártás, ahogy mondtam, igen sok minden problémával van terhelve. Először is a szónak a nemes értelmében ez nem közszolgálati, már csak azért sem, mert a felügyeleti rendszere teljesen a kormányzati kezekben van, a NMHH, a médiatanács, maguk az intézmények, az MTVA és a Magyar Televízió, a Duna Televízió az elmúlt pár évben olyan személycseréken mentek keresztül, aminek az egyik lényege az volt, hogy a régi kádereket kidobni, és helyette új, a jelenlegi hatalomhoz hű kádereket a helyükre tenni. Na most ez, én nem misztifikálom a korábbi kollégáimat, hogy milyen fantasztikus csak voltak, bár hát néhány nagyon tehetséges csapattal dolgoztam együtt, amíg az MTI-nek voltam, egyébként 8 évig az elnöke, és ezt az egész hírgyártási mechanizmus átalakítása már abban a szellemben fogant, hogy könnyen lehessen irányítani, központilag lehessen irányítani, és központilag lehessen dirigálni. Kezdem azzal, hogy amikor ez az MTVA létrejött, nem sokkal azután, hogy engem eltávolítottak a cég éléről, mert azért ezt se felejtsük el, hogy én nem önszántámból távoztam onnan.
0: Benne van a következő kérdésén, megyik ez, igen.
1: És nem is úgy, hogy lejárt a szerződésem, nekem még lett volna 2 évvel.
0: Igen, ha jól tudom, hogy a 2010-ben.
1: 2010
0: ért véget.
1: Igen, novemberében ért véget, és az egy olyan szerződés, amely 2012-ig tartott eredetileg, és Sólyom köztársasági elnök úrtól vettem egyébként át a megbízó levelemet, amelyben, ha emlékeim nem csalnak, benne is volt a dátum, amelyikig nem töltöttem ki az időmet. Na mindegy, ez már a múlt részem, már csak nagyon kevesen emlékszünk rá, csak az érintettek persze biztosan és hosszú ideig, és egyébként azonnal nyugdíjba is mentem, mert elértem azt a kort, amikor elmehettem már nyugdíjba, és aztán bepereltem az MT-t, mert erre a le nem töltött 2 évre én úgy gondoltam, és úgy éreztem, és nem voltam egyedül ezzel az érzéssel, hogy erre nekem valami felmondási pénz, prémium járt volna, és hát ez a magyar kis csodák egyike, hogy elsőfokon megnyertem a pert az MT ellen, és megítélték. Egyébként nagyon okos volt a bíró, mert nem 5 évre való pénzt ítélt meg, hanem mivel a tervezett 5-ből csak 3-at töltöttem le, azt mondta, hogy 3 évre jutó részét nekem illendő lenne megkapnom, és az MTI ezt megfelebbezte, és másodfokon megnyerte.
0: Úgyhogy, hát ez a kicsit így kijött az átlag valójában, a nulla az egyik oldalon, az egyik irányba, a másik oldalon, a másik irányba. Viszont most jól belevágtunk a közepében, egy kicsit még hadd menjek vissza.
1: Persze, hát én is közben elkalandoztam, mert előjöttek az emlékeim. Hát ez bocsánat, ez
0: semmi, hát hál' Istennek ez ettől jó egy beszélgetés, azt hiszem, hogyha spontán előjönnek dolgok, viszont ahogy nézem az ön életrajzát, ebbe azért csomó nagyon érdekes momentum van, ugye szerintem az egyik legfontosabb, amit megemlítettünk, az, hogy a HVG-nek volt a főszerkesztője 79-től.
1: Igen, ezt én úgy szeretem pontosítani, hogy én voltam az alapító főszerkesztője.
0: Akkor elnézést kérek, igen.
1: Hát semmi baj, ez egy ideig úgy is szerepelt a HVG impresszumában, hogy alapító főszerkesztő Vince Mátyás egy éve, vagy másfél éve, vagy két éve, már nem tudom, ezt valaki kiszedte, úgyhogy simán maradtam az első a kronológikus sorrendben.
0: És meddig volt a HVG?
1: Én 79-től 88-ig voltam a HVG élén, és 1988-ban elmentem Washingtonba, az Egyesült Államokba. Ki akartam próbálni magamat a szabad verseny körülményei között is, és a Washingtonba kerültem egyébként egy pályázat, egy állás, meg volt hirdetve egy állás, szerkesztőt kerestek, tehát azért nem távolodtam olyan nagyon el az eredeti szakmámtól, és föl is vettek szerkesztőnek, és két évig, 88 és 90 között kint dolgoztam Washington DC-be, és először az első évet egy olyan hírlevél kitalálásával és megvalósításával töltöttem, amiből végén nem lett semmi. Egy nemzetközi kitekintésű gazdasági bulletin lett volna, amelyet egyébként ők akartak, és erre írták ki a pályázatot, és egy nagy grémiumon több-több osztály és több igazgató részvételével egy ilyen, mondhatni úgy, egy szerkesztőbizottsági vagy felügyelőbizottsági ülés volt, amelyik a benyújtott minták alapján döntött arról, hogy mi legyen ezzel és meginduljon-e, és az egyik fő-fő igazgató, az egyik első kérdése az volt, hogy uraim, egyáltalán szükségünk van nekünk erre az egészre? Ezt meggondoltuk háromszor is, hogy kimegyünk a nyilvánosságra olyan belső dolgokkal, mert ugye érdekes csak akkor lesz ez, hogyha belső dolgok is vannak benne. Gondoljuk ezt meg még egyszer. Na, ez annak az ülésnek a hangulatát is meghatározta, mert lényegében azzal keltünk föl, hogy még teszünk egy próbát, de van esély rá, hogy nem indítjuk el. Na mindegy, nem indult el, úgyhogy váltottam, átmentem egy másik főosztályra, ott viszont egy olyan hírlevelet alapítottam, amely mind a mai napig kiadásra kerül a Világbank által. Akkor az volt a címe, hogy Socialist Economies in Transition. Ezek voltak az átmeneti szocialista gazdaságok, mint Magyarország, tulajdonképpen akkor már elindultak a kínai reformok is, de tulajdonképpen az egész térség. Na és akkor aztán, mikor kevés socialist economies maradtak, vagy elfogytak, akkor a socialist az lejött a címből.
0: És maradt az economy.
1: Igen, economies in transition, akkor ez három év múlva valaki rájött, hogy ez egy hosszú cím, az igaz, és akkor lett transition belőle, és nem hiszed el, hogy három vagy négy évvel ezelőtt megint változtattak a címét, és most már úgy hívják, hogy beyond transition, tehát túl az átmeneten.
0: Hát szépen az evolúció megyünk.
1: Így van, úgyhogy nem tudom, hogy a következő címe mi lesz. Na mindegy, szóval ezt csináltam 88-tól 90-ig, és aztán 90 nyarán úgy döntöttem, mivel nem akartak egy rendes hosszabbítást adni, csak három hónapot, bár biztosítottak róla, hogy Vince úr, most éppen ilyen a munkaügyi helyzet, maradjon csak, higgy el.
0: Ez a versenyszférának az egyik jellemzője.
1: Igen, higgy el, hogyha jól dolgozik, akkor három hónaponta meg fogjuk hosszabbítani, és erre azt mondtam, hogy kérem szépen, én ugye most kétszer egy éves szerződése voltam így, most miért várják el tőlem, vagy voltam itt, hogy egy három hónapos szerződéssel beérjem, adjanak egy vagy két évest, és akkor azt megfontolom, az most nem megy.
0: Hát valójában akkor a Magyar Népköztársaságból ment el, és egy magyar köztársaságba érkezett szinte vissza.
1: Igen, ezt nagyon jól mondom.
0: Milyen volt ezt ott kint megélni egyébként? Hiszen nyilván ott nem csak a magyarországi történések, de az egész Közép-Kelet-Európa európai nagy mozgolódásnak azért nyilván volt valamiféle lenyomata.
1: Hát magában a bankban is, meg a mindennapokban is, a tévé, természetesen faltam az újságokat, néztem tévét, rádiót, próbáltam követni, hogy mi történik Magyarországon. Már azért akkor e-maileket rendesen kapott az ember ismerősöktől Magyarországról. Hát olyannyira, hogy mi megrendeztük a távszavazást az első szabad magyar választások kapcsán, egy nyilván a saját magunk által szerkesztett vagy kitalált szabályok szerint, egy a kint élők vagy a kint lévők közül lehetett szavazni, már csak arra emlékszem, hogy az MT akkori washingtoni tudósítójához kellett a szavazatokat beküldeni, és aztán valami 250 szavazat érkezett, és az SZDSZ nyerte egyébként ezt a külföldi szavazást, és hát, de visszatérve a kérdésedre, olyannyira kíváncsi voltam, hogy mi van itthon, hogy úgy döntöttem, hogy nem maradok kint, és visszajövök, mert itt van az izgalom, itt van a rendszerváltás, és igaz, hogy a lényegem már a rendszerváltáson túljutott, vagy a rendszerváltás első lépéseit már az ország megtette, szabad választások megtörténtek, létrejött az első demokratikusan választott kormány. Én eldöntöttem, hogy nekem itthon van a helyem, és visszajöttem.
0: Tehát akkor gyakorlatilag ebben a hazajövetelben maga a rendszerváltás is
1: maga szerepet játszott. Rendszerváltás játszott azt hiszem a legfontosabb szerepet. Itt van az izgalom, ide kell jönnöm, és természetesen kaptam egy visszautasítatatlan állásajánlatot, mert ugye én elvileg visszamehettem volna a HVG élére. A HVG-t akkor a Magyar Gazdasági Kamara adta ki, és a Magyar Gazdasági Kamara vezetőivel én mikor kimentem, akkor én megállapodtam, hogy én fizetés nélküli szabadságra megyek.
0: És valójában akkor ezzel foglalva volt a pozíció.
1: És foglalva volt a pozícióm, és az utódom, a Lipovec Iván, azt tudta ezt nagyon pontosan, hogy én, hogyha úgy döntök, hogy visszajövök, és amikor visszajövök, akkor nekem ez be van ígérve, ez a pozíció. Ezt nem nagyon terjesztettük, de ez egy szűk körbe azért tudott volt, és akkor aztán én úgy döntöttem, ez teljesen a saját döntésem volt, hogy én nem a HVG élére jövök vissza, hanem egy Eurexpansion nevű multinacionális csoport elcsábított, akit egy Jean-Louis Servan-Schreiber nevű francia újság csináló alapított, és az volt a víziója, hogy egy páneurópai gazdasági lapok közösségét összehozza, amiben magyar lapok is kellene, hogy tartozzanak, de mit tudom én, az ászlós hajó abban az időben nem sokkal, miután engem alkalmaztak, megszerezték a Kommerszant című, akkor még Szovjetunióban lévő, de ugye oroszországi lapot, ez, és de minden volt szocialista országban, és Magyarországon kiszemelték maguknak a figyelőt, és a világgazdaságot. És engem azzal csábítottak el, hogy én ezt az egészet generálhatom, vezethetem ezt a folyamatot, és hát mivel ez egy nagy nemzetközi konglomerátum, már fogja kinőni magát, amely konglomerátumba a fiatal és tehetséges embereknek nagy lehetősége van az előrejutásra, szóval elbolondítottak és elvállaltam. Na most a probléma ott volt, hogy ez a dolog az Euroexpanzión, bár a nevében benne volt az expanzió, túlexpandált, nem a saját pénzért, hanem bankkölcsönből, és a kuvaiti iraki háború utáni hirdetési leülés a nemzetközi piacokon, az kihúzta a talajt a számítások
0: szerintem
1: alól.
0: Szerintem az 91-ből beszél, 92-ből.
1: Igen, nem, ugyan most valami visszaemlékezést írtam erről közösen többekkel együtt erre a periódisra, hogy hogy is vette meg ez a francia Eurexpansion csoport a segítségemmel a Figyelő RT-t akkor a hírlapkiadó vállalattól részben. Szóval ez is egy régi történet, mint ahogy a hazajövetelem is egy régi történet. Szóval mindegy, Eurexpansion kísérlet megbukott, én ott maradtam állás nélkül. aztán hát nem tudom, nem figyelj, ha belemegyünk az életrajzom részleteibe, soha napján nem hagyjuk
0: abba. Nem, én még egy dologra szeretnék rákérdezni, és utána zenéljük
1: menjünk,
0: egyet.
1: És majd menjünk vissza a hírekre.
0: Igen. Viszont azért egy dolgot én még nem szeretnék kihagyni, az nekem nagyon érdekesnek tűnt, még pedig ez a 83-as vietnámi ténykedés.
1: Az 73-as, az a 83-as. Az egy viszonylag egyszerű dolog volt. Jött egy behívó, hogy menjek el orvosi felülvizsgálatra a Robert Károly körúti Honvéd kórházba. Én akkor Slapaj újságíró gyakornok voltam a Világgazdaság című napilapnál, és híreket fordítottam, Reuters híreket, meg APA, meg Deutsche DPA híreket, na mindegy. És hát elmentem, ez valami hajnali 8 órakor volt, én már akkor is nehezen keltem föl reggelenként, azért mondom a 8-ra hajnalit, és ott a ruhatárba vetkőzünk, és ott az egyik ruhatáros nő mondja a másiknak, hogy na megint jött egy vietnámi csoport. Na hát a fene nagy eszemmel én ezt rögtön azért, mivel újságolvasó ember és újságíró ember voltam, tudtam, akkor már a hírekben benne volt, hogy Párizsban megkötötték a békét, a vietnámi békét, és megállapodtak a felek, hogy egy 4 országból verbúvált nemzetközi ellenőrző és felügyelő bizottságot fognak létrehozni, lengyel, magyar, indonéz és kanadai részről lesznek ebbe a bizottságba. Na, és akkor aztán ez ma már később derült ki, hogy a magyarok és a lengyelek az angol nyelvtudás hiányát, mert ez angolul folyt a diplomácia, azzal pótolták, hogy minden egyes katona mellé állítottak egy tolmácsot is.
0: Ez egy katonai kontingens volt, vagy egy szakértői?
1: Ez egy egyértelműen a magyar csapat, a magyar honvédség, és két részből állt a magyar kontingens, állt egy a külügyi részből, az a külügyminisztérium felügyelete alatt volt, az volt egy kis létszámú, és csak alapvetően Szajgonban, a dél-vietnámi fővárosban lévő csapat, és volt a nagy csapat, az a honvédelmi minisztérium felügyelete alatt állt, bár ki tudja azt pontosan, hogy volt az a háttérben, azóta sem néztem utána. Na mindegy, lényeg az, hogy volt az egy HMS, BMS, határőr, mindenféle, és tartalékosok, mi voltunk a tolmástisztek, és ez volt a vietnámi csapat, amit a ruhatárosnő mondott a másiknak, hogy behívtak bennünket, csomó tartalékost, és egy elég szigorú egészségügyi vizsgálat volt, volt nyelvvizsga, hát a nyelvvizsga az olyan volt, hogy behívtak egy terembe, és ott ült 3-4 katona, volt egy-két civil is, és elkezdtek velem angolul beszélgetni, és akkor én angolul válaszoltam.
0: Ez egy kötelező dolog volt, vagy az ilyen kötelezően ajánlott dolog volt?
1: Igen, ajánlották, hogy ezt tulajdonképpen eléggé nyilvánvaló volt, hogy rossz néven vennék, hogyha ebből nemet mondana az ember, és ennek ellenére voltak néhányan, akik nemet mondtak, és különböző utakon elintézték maguknak. Például, ha a családosok voltak, akik könnyebben megúszták, és én emlékszem, hogy valahol valami Pest környéki laktanyában volt a felkészítő képzés egy hét, és úgy folyamatosan űrült ki egy-két ember, egy-két-három-négy, akikről aztán később megtudtuk, hogy elintézték maguknak családi okokkal, de lehetett másokkor is a felmentés. De én fiatal voltam, és úgy gondoltam, hogy ez nagy kaland.
0: Tehát mennyi ideig tartott a
1: kényszerűség? Ezt majdnem egy évig, 11 hónap. Hát persze.
0: Ez érdekes tapasztalat lehetett.
1: Most megyek majd vissza jövő januárba körülnézni 40-valahány év után, hogy mi változott. Egyébként volt, aki csak 6-7 hónapot volt kint, és ez jellemző volt az akkori magyar honvédségre, hogy megkérdezték, hogy ki mikor szeretne hazamenni, sietne haza, gyorsan hazamenne, vagy minél tovább akarna maradni, vagy mindegy. Na most, aki azt mondta, hogy minél tovább akar maradni, azt hazahozták az első csoportba. aki azt mondta, hogy most szeretne már gyorsan hazamenni, az maradt a legvégére. És akkor akinek mindegy volt, én azt írtam, emlékszem, azt írtam a kérdővére, hogy mindegy, azok úgy jöttek, amikor jöttek. Úgyhogy ez egy fiatal embernek ez egy nagy kaland volt, hát a Ázsia, a trópusok, egy idegen kultúra, egy maga a békefenntartás volt a legkisebb dolog az egészben, mert nem igazából sikerült a békét fenntartani, mert folyamatosan mentek a tűzszünet sértések, és oda se engedtek bennünket, mert vigyáztottak, hogy és vigyáztunk olyannyira, hogy ez talán furcsának fog hangzani, vagy furcsán fog hangzani, a magyar kontingensnek, ezen belül a tartalékos tolmástiszteknek nem is volt fegyvere. Ezt nagyon rossz néven vettük az elején, aztán rájöttünk, hogy ez mint a színházban úgy van, hogyha a fegyver ott van, az előbb-utóbb el is sül. Úgyhogy nem akartak, hogy baleset érjen senkit se, és ez, ennek a legegyszerűbb módja az volt, hogyha a magyar katona nem kap puskát, vagy nem kap pisztolyt a zsebébe, pláne nem a tartalékos, aki amúgy tulajdonképpen civil, csak beletöltöztetve katona ruhában.
0: Azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes élmény lesz újból viszont látni ezeket a helyeket így 40 év után.
1: Hát azért gondoljunk bele, Magyarország is mit változott 40 év alatt, és Vietnám is mit változhatott 40 év alatt. Nyatrang volt az egyik hely, ahol több mint 2 hónapot eltöltöttem. Arra nagyon emlékszem, hogy az egyik nap dühös voltam, hogy minden nap úgy keltem föl, és ezt nehéz elhinni, hogy 7 számra sütött a nap, és egy felhő nem volt az égen. És untam. Arra ébredtem, hogy ez borzasztó, épp meleg is volt hozzá.
0: Gondolom.
1: Borzasztó, hogy már megint egy ugyanolyan napra ébredtem, mint tegnap. Úgyhogy, na jó, de hát ez is régen volt, és ott egyébként, ha a média világhoz visszatérünk, annyi érdekes volt az életemet, az is meghatározta sok tekintetben, hogy nem egyedül voltam kint újságíró, bár újságíróként nem lehetett működni, bár Acél Bandi, aki szintén kint volt, meg Friedman Bandi, aki fotósként szintén kint volt, mind a ketten azt képzelték, hogy majd az MT-t fogják tudósítani. Nagyon hamar kiderült, hogy ez nem jön össze, és ez nem megy. A Friedman Bandi azért csinálgatta a fotóit, és egy WordPress fotó első díjat is nyerte egy fogócsere fotóval, ami ott volt az MT-ben a szobámnak a falán, addig, amíg az MT-nél voltam. És az egyik újságíró kollega az a Világgazdaságnál volt főnököm, a Gyulai Pista volt, aki Szajgonban a főparancsnokságon teljesített szolgálatot, én kim voltam a vidéken, és időnként fogorvoshoz beutaztam Szajgonba. Olyannyira, hogy takarékoskodtunk a fogorvos idejével, mert mindig mondtam neki, hogyha már nagyon gyorsan be akarta volna fejezni, hogy akkor most itt hagyjuk abba, majd a következő lukkal jövök legközelebb, mert akkor ez mindig egy indok volt arra, hogy be lehetett menni a vidékről Szajgonba. Na mindegy. Egy ilyen nyári estén, amikor esett a trópusi estő, akkor a Gyulai Pistával hosszasan elbeszélgettünk, hogy a Világgazdaságban, ahol ő volt nekem főnököm, és ahol én slapaj voltam, mint elmondtam, kéne abban egy heti lapot is csinálni. Egy olyan izgalmas ismeretterjesztőt, mint hát olyat, mint az Economist, vagy olyan, mint a Spiegel, vagy olyan, mint a Wirtschaftswoche. És akkor a Gyulai Pista nagyon megértően bólogatott, és azt mondta, hogy írd le, és add ide nekem, majd el fogom olvasni. Na most ebből lett 6 év múlva rá a világ. 73-ban volt mindez, és a HVG megszületett 79-ben. De ennek is hosszú a története.
0: Zenéljünk egyet. És akkor a zene után térjünk vissza a beszélgetéshez. Vendégünk Vince Mátyás, a HVG alapító főszerkesztője és az MT volt elnöke. Jól mondom, ugye az elnököt, mert
1: igen,
0: nem vezérigazgató, hanem elnök.
1: Igen, de hát végül is ez teljesen mindegy. Amikor én voltam az MT vezetője, akkor engem elnök úrnak hívtak, és egy eléggé bonyolult felügyeleti rendszerben végezhettem csak a munkámat. az egy politikailag kiegyensúlyozott felügyelőbizottság és egy úgynevezett tulajdonosi tanácsadó testület volt fölöttem, és mind a két irányba rendszeresen, meg adhok jelleggel is beszámolással tartoztam, és mindkét testület úgy volt törvény alapján megalkotva és fölállítva, hogy a kormánypártok és az ellenzéki pártok egyensúlyban legyenek, és bizonyos fontos kérdések, például az elnök alkalmazása vagy kirúgása, az kétharmados többséghez volt kötve, tehát magyarul egyfajta politikai konszenzusnak kellett lenni fontos lényegi kérdésekben.
0: Én azt hiszem, hogy ez egy demokratikus rendszerben, azt szerintem ez egy alapvetés, hogy bizonyos intézmények így működjenek, hiszen ugye, hogyha ha az MT-ről beszélünk, meg eleve szerintem ennek az egész tematikus hírnapnak, ami van itt folyik a Tilos Rádióban, meg eleve a hírekről beszélünk, azt hiszem nagyon gyakran felmerül az a kifejezés, hogy közszolgálatiság, és azt szerintem egy olyan dolog, ami egyre inkább egy kicsit ilyen vaktába pufogtatásként van használva akár manapság, de
1: mindig is így volt, ezt soha senki meg nem tudta mondani precízen.
0: Hogy ez mit jelent?
1: Volt első időben a helyettesem, a Váradi Emil volt, aki azt mondta, hogy az a közszolgálatiság, amit éppen az MT aznap csinál.
0: Na, de akkor itt viszont jutunk el odáig, hogy manapság sajnos én azt látom, hogy akár ugye most már az MT a közszolgálati médiának a része, ami hát gyakorlatilag a függetlenségét teljes mértékben, illetve az önállóságát minimum teljes mértékben aláásta, de abban az időszakban 2002 és 2010 között hát akkor sem voltak feltétlenül kevésbé viharos ellentétek a politikai szélnek a különböző oldalán, hogy mennyire tudott közszolgálati maradni, vagy mennyire tudott politikán felüli maradni az MT, illetve mik voltak azok az irányelvek, amelyek alapján az MT szolgáltatni tudott, vagy egyáltalán mi volt a definíciója annak, hogy milyen híreket szolgáltatott az MT?
1: Igen, hát ez egy sok kérdés egymás után, majd megpróbáljuk szétszálazni. Az első, hogy én, ami ma Magyarországon közszolgálati hírszolgáltatást nevet visel, vagy így nevezik, azt én egy teljesen hibás névnek tartom, tehát a mai MT-re, a mai közmédiumokra Magyarországon nem lehet azt mondani, hogy közszolgáltatást végeznek, ez egy pártirányítás alatt álló propagandagépezet. Ehhez elég megnézni egy híradót, elég megnézni egy egynapi magyar távirati iroda hírkiadást, ez már rég nem a közszolgálata, és ugyan mindig probléma volt a közszolgálat meghatározása. Egy kapaszkodó volt az én időmben, ami most már sajnos nincs, akkor volt az Magyar Távirati Iroda tevékenységét külön szabályozó törvény. Tehát törvény szabályozta, és abba rögzítve volt, hogy mi minden feladatot kell az MT-nek ellátni. Tárgyilagosan, pontosan, megbízhatóan tudósítani a külvilág dolgairól, a közt érdeklő magyar dolgokról, működtetni országos sajtószolgálatot, amelyben a különböző intézmények közérdekű információit kellett közzétenni. Most nem akarok belemenni, ez egy olyan törvény volt, amit 1900, ha emlékeim nem csalnak, 96-ban hozott létre a magyar parlament, és ez a törvény az előbb említett konstrukcióval, ami egyrészt pontosan felsorolta a Magyar Távirati Iroda feladatait tételesen, amely megteremtette ezt a felügyeleti rendszert, az az én meggyőződésem szerint, de én nyilván nem vagyok ezzel egyedül, abban a periódusban, amikor ez így működött, és ez tartott valóban 2010 végéig, 2011 elejéig, amikor a Fidesz ezt az egész média, közmédia rendszert felszámolta, és egy egész új, átláthatatlan rendszert is tett a helyébe. Tehát ez annyit jelent, hogy nyilván nem az én elnöki tisztemtől kell számítani az MTK-ra közszolgálatiságát, vagy én nem innen számítom, hanem onnan, amikortól ezt a törvényt, egyébként ez az 1996-os évnek a legutolsó törvénye volt, 100, most fejből már nem tudom, 100 valahányas számot viselt, és egyébként a magyar parlament felügyelete alá helyezte a Magyar Távirati Irodát. A Magyar Távirati Irodának, mint részvénytársaságnak a közgyűlése a magyar parlament plenáris ülése volt. Tehát nekem mindig az éves beszámolómat a parlament előtt kellett megtennem, és ott lehetett ehhez hozzászólni. Egyébként érdekes volt, mert azért már akkor is a politikai kontroverzia ott volt a távirati iroda körül. Például engem kétszer választottak elnökké, amihez, mint az előbb mondtam, kellett egyfajta konszenzus a két politikai oldal között, ami megvolt, de például a Fidesz hol elfogadta az éves beszámolómat, hol nem fogadta el az éves beszámolómat. Tehát az, hogy a főnöki kinevezésemben volt egyfajta egyetértés, ez nem jelentette azt, hogy automatikusan elfogadta volna mindig minden párt az én beszámolómat.
0: Volt ennek a törvénynek olyan kitétele, amely azt a fajta arányosságot tárgyalt, hogy mondjuk egy hírszolgáltatás, tehát egy híradón belül mondjuk az aktuális kormány, illetve ellenzéki pártokkal kapcsolatos híreket milyen arányban kell közölni, vagy nem volt?
1: Nem, de ennek ugye azért vannak nemzetközi sztenderdjei, és az ORTT-nek is volt a törvény alapján némi felügyeleti jogosítványa a közmédiumok és így az MT tekintetében is, és ők rendszeresen vizsgálták ezt fél évenként emlékeim szerint ezeket az arányokat, és rendszeresen ezt nyilvánosságra hozták, és azt gondolom, sőt erre emlékszem, hogy az én időmben nem volt olyan diszkrepancia, ami a nemzetközi sztenderdeknek nem felelt volna meg, tehát ellenzék, kormánypárt arányok rendben voltak. Tehát én azt gondolom, hogy ez a parlament alá, hogy mondjam, parlament alá rendelt paritásos felügyeleti testületekkel ellátott Magyar Távirati Iroda, amelyben a fajsúlyos kérdésekben több mint feles többség kellett a döntéshez, egy olyan hátteret adott, amelyben lehetett korrektül híreket gyártani. Na most azt gondolom, hogy ez sikerült is abban az időben, amikor az MT-t én vezettem, mert az MT tagja volt, bár ugye már 70-es évek óta tagja volt a Hírügynökségek Nemzetközi Szövetségének, és azt gondolom, hogy nem lehettem volna ennek a szövetségnek, két évig én voltam az elnöke, hogyha a Magyar Távirati Irodánál a nemzetközi közösség olyan helyzetet talált volna, vagy értesült volna egy olyan helyzetről, amelyben az MT-nél híreket hamisítanak, vagy híreket hallgatnak el. Úgyhogy én ezzel csak jelezni akartam, hogy egy nemzetközi elismerést is kapott a Magyar Távirati Iroda abban az időszakban, amikor az a csapat csinálta, amit én vezettem, mert természetesen ez a hírgyár egy csapatmunka. A hírgyártás ugye először is kezdődik, amikor az van az belső szabályzatokban, mert kérdeztél szabályzatot itt, és a Magyar Távirati Irodánál minden szerkesztőségnek volt egy külön kézikönyve, és az egész Magyar Távirati Irodának, amelyik részletesen leírta, hogy olyan apróságokat, hogy a százalékot százalékjellel írjuk-e, vagy betűvel írjuk, hogy a különböző külföldi neveknek melyik átírását, akkor a hírnek ugye a bevezető része, a lead, az mint külön, mint a hírnek egy különálló egysége, ez is szabályozva volt, tehát hihetetlen módon a törvény és a belső szabályzatok, és ezen belül a szerkesztőségi kézikönyvek nagyon, nagyon erőteljesen beszabályozták, hogy milyen az a gyártási folyamat, mert ez egy precíz gyártási folyamat a hírügynökségi gyártás, és ez a gyártási folyamat is többszörösen Gellert kapott az új rendszerbe. Az új rendszer alatt azt mondom a 2010-11 óta létező és azóta többször átalakított rendszert értem, amelyben az MTI folyamatosan elvesztette a jelentőségét, ma talán egy osztály vagy egy főosztály, önállósága megszűnt, ingyen adja a híreit, és akkor ezt most akkor majd, ha a gyártást végigbeszéltük, akkor beszéljünk a hírelosztáshoz, hogy az ingyen hírszolgálat az a világban alig létezik, talán van Azerbajdzsánban. Amikor...
0: Mi nem teljesen az objektív hírek.
1: Igen, viheti. Hát de ennek mi a következménye például a magyar hírpiacra? Az, hogy mivel szegények a médiumok, egyszerűen rengeteg médium döntött az utóbbi időkben úgy, hogy nem kell neki fizetős hír, elég neki az ingyenes MT.
0: Ami viszont...
1: Na de az ingyenes MT először is nem a teljes MT hírkiadás, fotóba is csak egy viszonylag gyengébb minőségű mini válogatás van, ami ingyen felhasználható, és hírbe például, főleg nemzetközi hírekbe, kulturális, gazdasági, de még politikai hírekbe is, csak a hírek egy részét adja ki az MT az ingyenes kiadásba.
0: Magyarul objektivitásban nulla.
1: Hát nem, hanem csomó fontos hír kimarad a nagy hírfolyamból, mert nagyon kevesen fizetnek elő, mert van, tehát megmaradt azért fizetős fotószolgálat, megmaradt fizetős rádiós hírszolgálat, nem, azt hiszem az már az is ingyenes. De van, lehet szakosított híreket, például média hírekre elő lehet fizetni, abban több van, mint az ingyenes, meg a külpolitikai hírekre is elő lehet fizetni, plusz. Na de mivel nagyon kevesen fizetnek elő, ez a nagy híráramba nem jut bele. A híráramba egy szűkített választék jut bele. Plusz ugye az előbb szóltam arról, hogy a hírkészítés az egy gyári folyamat. Például ugye nem mindegy, hogy a minőség ellenőrzés hány emberen keresztül megy, és milyenek a minőség ellenőrök. Hát először is a minőség ellenőrzési pontok számát radikálisan lecsökkentették. Az én időmben több tucat embernek volt hírkiadási joga, ami annyit jelentett, hogy benyomta az enter billentyűt, és kim volt az éterbe a hír. Á, ez ma nem így megy. Tizenvalahány embernek van hírkiadási joga, amit ha 3x8 órára elosztasz, az már rögtön nem is olyan sok. Ha még azt is hozzászámítod, hogy egy ilyen kis létszámnál nincs lehetőség arra, hogy egyszerre üljön a kiadók között egy sportos, egy külpolitikus, egy belpolitikus, akkor olyan szerkesztő adja ki, akinek ez nem szakterülete. És hogyha itt olyan is előfordul, már pedig előfordul, hogy kevesen vannak, tehát szűk a keresztmetszet, akkor a hír vár. És vár, és nincs kiadva, és akkor 2 órát késik, másfél órát késik, 2 napot késik, az már másokból késik. A 2 napot késő hír az azért késik 2 napot, mert valaki bekérte.
0: Mert azt akarja, hogy késen.
1: Nem, van ilyen is, hogy akarják, hogy késen, de valaki még el akarja olvasni valahol.
0: Ja, értem. Azt hadd kérdezem meg egyébként, hogy ez, amiről most beszéltünk, ez... Nekem, mint ilyen szempontból laikus embernek 2 dolgot vet fel, vagy-vagy. Ez most dilettantizmus, vagy ez egy célzott irányításnak a fajtája, vagy következménye ebben az esetben?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon tudatos, előre kitalált rendszer, aminek az egyik sarokpontja egy olyan szervezeti rendszer létrehozása, amelyben eltűnnek a felelősségek és a világos egyértelmű utak, beleértve a hírnek az útját is, mert akkor lehet, ha nincs egyértelmű hír, akkor hírút, akkor föltűnik, hogyha 2 órára egy hír valahonnan kikerül és vár, amíg valaki jóvá nem hagyja, ugye? Az MTVA, amelyik egy teljesen furcsa állatfajta a magyar gazdaságban, alap. Mi az, hogy alap? Ha vállalatot ismerünk, egyesületet ismerünk, olyan, hogy alap, mi az, hogy alap? Na most ez annyit jelent, hogy ezzel a megkergült és összekavart felelősségi rendszerrel, amiben senki nem tudja, hogy ki miért felelős, illetve felelősségek ketté vannak osztva, mert valaki megrendel, valaki elkészít, de aki megrendeli, az nem ugyanannál a cégnél van, vagy nem ugyanannál a szervezeti egységnél van a kettő, tehát tulajdonképpen kérdéses, hogy ki a főnöke, kinek, kinek.
0: Bőven elég meghallgatni, vagy megnézni egy bármilyen műsort a tévében, a rádióban, amíg gyakorlatilag 20-25-30 másodpercig mondják, hogy kinek a megbízásából, kinek a jóváhagyásával, ki gyártott a ki számára.
1: Igen, így van, ez csak a hit, de egyrészt már érzékelhető, hogy elég bonyolult úton megy keresztül, ráadásul ez meg van bolondítva, és nem egyértelműek a viszonyok. Tehát azt gondolom, hogy el is felejtettem, hogy honnan kanyarodtam most ide ehhez a történethez.
0: Hát gyakorlatilag arról beszéltünk, hogy, hogy mennyire lecsökkent a feladó személyeknek a száma, tehát
1: ja, igen, igen. Tehát minőségi problémákat okoz, meg lassúságot okoz. Igen. És akkor mondom, az a baj, hogy a kollégák erről, mármint az MT-s kollégák, nyilván nem szoktak a nyilvánosság előtt beszélni, mert az állásukat veszélyeztetik. Itt önmagában az, hogy szakértelem és hozzáértés és tudás lett utcára rakva százasával, hiszen a mai létszáma az összevont TV, rádió, MT-nek még akkor is, hogyha ugye most két helyre vannak szétosztva a Duna részvénytársaságban, meg az MTVA-ban, a korábbihoz képest hihetetlen csökkenés van, tehát jó szakemberek tömkelegét küldték el a Magyar Távirat irodáról. Tehát én bosszankodom rettenetesen, hogyha ha olvasom a régi híreket, mert egyszerűen rengeteg a lassan kiadott, késéssel kiadott, felesleges, vagy nagyon tudatos ellenőrzés alá vetett hír. És ez szerintem ez mérhetetlen kárt okoz a magyar média világban, mert a köz nem értesül dolgokról, félreinformálódik a dologra. De most tessék, hogy ugye, hogy én nem gondolom, hogy bárki olyan nagyon vitába állna, vagy vitába szállna velem, hogy elvesztette közszolgálati jellegét az MT és a közmédia. Tessék megnézni egy egynapos hírfolyamot a köztévébe. Csak a migránsok, csak a bevándorlás. Ez a téma uralja. Úgy, hogy ezt Magyarországot, ezt én nem mondom, hogy nem érinti.
0: Hát de nem
1: egy központi probléma, különösképpen, hogy az országot ezek a migránsok, bevándorlók, akárhogy nevezük is, most éppen elkerülik. Az igazi problémát ezek most Szlovénia és Horvátország Ausztria számára. Na jó, egész nap ez megy.
0: Hát ez egy hisztériakeltő propaganda lépezet, de egyébként, kicsit beszéljünk mondjuk egy másik hírról, ha már példaként, mert igazából ez a migráns dolog már a Vízs Csaba is ezt folyik, akár pro, akár
1: kontra. De nem véletlenül folyik, ez a válasz a kérdésedre, hogy ez nem véletlen, hogy ez így van, ez nagyon tudatosan így van irányítva.
0: De hogy egy például ma reggel néztem a híreket, és gyakorlatilag 3-4 tévés hír, illetve internetes portálon megjelent az, hogy a magyar gazdaság lelassult, és csak 2,3% lett a növekedés, amivel lassult az eddigi trendben. Bekapcsoltam az M1-es híradót, főcím. Idén is 2,3%-kal növekedés van, ami hát az egyik legjobb, és stb. És úgy, gyakorlatilag ugyanaz a hír volt, egy teljesen más szemszögből, és nyilván, hogyha Tápió Röcsögén valaki megnézi, aki más nem tud fogni, akkor ezt nyilván elhiszi, és nyilvánvalóan ehhez elhozza.
1: Jó, hát ez tálalás kérdése is, ugye azért a hír szerkesztés az egy nagyon felelősségteljes dolog, és természetesen, akik ezt a szakmát műveljük, tudjuk, hogy ugyanazt a tény adatot nagyon sokféle körítésben lehet fölkínálni. Tehát az, és ennek tipikus esete az, amikor százalékokról és ilyen fogalmakról eredményekről beszélünk, mert nem mindegy, hogy mihez hasonlítom. Nem mindegy, hogy egy bonyolult jelenséget mennyire bonyolultan akarok és tudok bemutatni, és mit emelek ki belőle. Tehát a hírszerkesztőnek mindig volt, van lehetősége, noha mindig azt állítjuk, hogy a hírügynökségi hír az sokoldalú kell, hogy legyen, objektív kell, hogy legyen, pontos kell, hogy legyen, gyors kell, hogy legyen, szóval egyszerre kell ennyi minden követelménynek eleget tenni, de azt is tudjuk, hogy ezek sérülhetnek, és azt is tudjuk, hogy a szerkesztői kéz vagy a szerkesztői szem ebben nagyon sokat számít. Tehát minden igazság szerint a hír folyamának az egészét tekintve lehet vizsgálni, vagy mondjuk egy napot azért meg kell nézni egy tévéadásból, vagy egy hetet meg kell nézni egy hírkiadásból ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, hogy van-e valami tudatos torzítás, vagy sem.
0: Sajnos néhány percünk maradt már, csak pedig ezekről tényleg órákig lehetne beszélni, viszont engem egy dolog még azért érdekel, hogy abban az időszakban, tehát 2002-től 2010-ig mennyire volt jellemző egyébként a különböző akár politikai, vagy akár gazdasági érdekcsoportok, hát hogy mondjam, lobbizása azzal kapcsolatban, hogy most egy adott hír az hát objektíven vagy kevésbé objektíven jelenet, tehát bepróbálkoztak emberek, akár ennél, vagy akár másoknál?
1: Persze, én elég hamar ismert életet ebbe a múltam is közre játszott, hogy én nálam nem nagyon lehet ilyesmivel kopogtatni, mert én mindenkit elzavarok, tehát úgyhogy egy kézen meg tudnám számolni azt, amikor komoly befolyásolási kísérletnek voltam részese, és mindig ellenálltam. Azt is gondolom, hogy a kollégáim most alapvetően ebben a szellemben szerkesztettek, de természetesen van tudomásom arról, hogy politikai és gazdasági nyomás volt konkrétan ügyekben, konkrétan kollégákon.
0: El lehet esetleg valami konkrétumot árulni, még ha nem is feltétlenül névvel, de hogy milyen jellegű dologban próbálták például valakik az akkori valami komoly dologban hírt hamisítatni? Hogy ilyet
1: nem
0: kérdezni?
1: De, lehet kérdezni. Nem hagytak mi nyomokat bennem ezek a dolgok. És most éppen, ami elsőnek eszembe jut, az éppen olyan dolog volt, amelyik nem a hír fölhozatallal volt kapcsolatos, hanem az MT-nek volt egy használaton kívül álló fotó szerkesztőségi épülete az MT-től, az MT-vel szomszédos telken, amit eldöntött az MT-i, hogy egy nyilvános árverésen el fogja adni. És ebben az árverésnek az ügyében hívott föl egy politikus, és próbálta. Nem is tudom, valami vazallusának az érdekeit képviselni, és én igen indignálódva elhajtottam, azt mondva, hogy tessék szíves lenni megmondani az úrnak, hogy vegye részt nyugodtan a árverésen, és a legmagasabb. Én nem tudom ezt befolyásolni, mert a felügyelő bizottsággal és a tulajdonosi tanácsadó testülettel együtt eldöntöttük, hogy ezt egy nyílt pályázatban fogjuk eladni, tehát én ettől eltérni nem tudok, és nem tudok ebben segíteni.
0: Utolsó kérdésre maradt időnk, hogy látja a jövőt itt Magyarországon? És viszont van egy telefonálunk, akkor viszont azt kérem, hogy a
1: valaki lehet, hogy emlékszik helyettem, egy befolyásolás.
0: Halló?
1: Itt vagyunk.
2: Halló, Robi vagyok.
0: Szevasz.
2: Egy nagyon röviden, hogy a köztévében ugye miért a migráns téma folyik ki, mint az özelmi íz a televízióból, hogy addig se mással foglalkozzanak az emberek, tehát hogy ne kérdezzék meg azt, hogy mi van az egészségügye, vagy az oktatással, vagy a Questorral, vagy a Budakesttel, igen, tehát elég elolvasni a tegnapi Magyar Narancs 3 vezércikkét, és abból az egyik erről is szó van, hogy nagyon jó mind a három. Én ezzel átadom a szót, mert rövid az időtök.
0: Köszönöm. Szia, Robi!
2: Hello.
0: Hát igen, sajnos ez a probléma abban, hogy, hogy nagyon sokan ezt, ezt elmondják, akkor nagyon sokan, akiknek nyilván ez a szájézük ellen van, vagy rossz, azt mondják, hogy ne, ez csak egy összeesküvés elmélet, de hát amikor viszont egy olyan ember mondja ugyanezt, és itt most nem a Robira gondolok, hanem őre, hogy, hogy ezek a dolgok így működnek, akkor sajnos nem marad más, mert az ember tényleg elhiszi azt, hogy, hogy bizony a nagyon komoly érdek. Érdekcsoportok vagy érdekek mentén megy, de akkor még egyszer az utolsó kérdésem, hogy, hogy mennyire látja feketén, vagy szürkén, vagy, vagy adott esetben akár valamiféleképpen pozitívan a jövőt ebben a térben. Ami nyilván egy, lehet, hogy egy hülye kérdés.
1: Nem hülye kérdés, de... nem hülye kérdés. Hát attól függ, hogy éppen az optimista énem, vagy a pessimista énem kerekedik-e felől. Az optimista énem azt mondja, hogy ez a rendszer így, ilyen módon nem maradhat fenn sokáig. Akkor persze vissza lehet kérdezni, hogy mi az a sokáig.
0: Meg mi lesz utána.
1: És meg mi lesz utána, ez már részletkérdés, úgyhogy ezt már nem vállalom, hogy megválaszolom. És van, amikor a pessimista énem kerekedik felül, amikor látom, hogy mindenki tudomásul veszi, pontosabban szólva, nem mindenki, hanem nagyon sokan tudomásul veszik, néha magamat is rajta kapom, hogy tudomásul veszem, amikor amikor átvernek, amikor próbálnak befolyásolni oly módon, hogy és engem egy fokkal nehezebb manipulálni, mert hamarabb észreveszem, hogy kilóg a lóláb. És néha ez bosszant, hogy az emberek a legnyilvánvalóbb lóláb kilógás esetén se veszik észre, hogy ők manipulálva vannak.
0: Nem akar egy saját hírügynökséget alapítani? A helyzet megoldására nem gondolkodott el ilyen?
1: Hát én gondolkodtam, aztán mindig kiderült, most is kiderül, hogy ez sok pénz egy ilyet létrehozni. És ráadásul azzal, hogy a Magyar Távirati Iroda ingyenesítette a híreit, ez egyébként én szerintem ez az EU szabályok ellen való dolog, mert én szerintem, és ez könnyen belátható, hogy egy olyan portál, vagy egy olyan újság, amelyik az MT ingyenes híreit felhasználja, és mondjuk megtölt vele 5 oldalt, az verseny előnyben van ahhoz képest, akinek az 5 oldalt fizetős hírekből kell összeállítani. Magyarul, és mivel ezt a ingyenes MT-t a magyar állam adja, ez egy bújtatott állami támogatás, amiért szerintem föl lehetett volna, vagy föl kellene lépni, és mit tesz ez lehetetlenné? Mindenkit lehetetlenné tesz, aki pénzért árulja a híreit. Mert van ingyenes.
0: Gyakorlatilag monopólium
1: helyzetben. Volt független hírügynökség, néven egy kis hírügynökség, az én időmben is versenytársak voltunk, bár én mindig hogyha szóba került nyilvánosan, akkor egyrészt mondtam, hogy jó dolog a verseny, és a másrészt igyekeztem kisebbíteni a konkurensnek az érdemeit, de ettől még ezt tudomásul is vettem, meg így is volt, hogy ők versenytársak voltak, és bennünket főleg gyorsaságban arra késztettek, hogy ne sokat totojázunk, és amit megszereztünk hírt, azt adjuk ki gyorsan. Megszűnt, tönkrement. Egyszerűen a lét alapját vette ki az, hogy van ingyenesen elérhető hírek vannak tömkelegével. Úgyhogy őrült világot élünk.
0: Ezzel egyetértünk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen Vince Mátyásnak, a HVG alapító főszerkesztőjének és az MT Volt vezérigazgatójának. Folytatódik a Magyar Hírnap a Tilos Rádión, a zene után jönnek a többiek. Nagyon szépen köszönöm, és bízom benne, hogy valahol, valamikor ezt a beszélgetést még folytatjuk itt a rádióban.
1: Nagyon szívesen jövök bármikor a Tilos Rádióban.
0: Nektek pedig szép napot és további jó rádió hallgatást. Sziasztok!
3: Mert mi lesz ezután?
4: Kertakaró.
5: Jó.
4: Kertakaró.
6: Sanyi, Atesz és Varek.
4: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
7: Kettős vállalkozás.
4: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
8: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
4: Régi könyvek, életre kelnek.
9: Nem értem.
4: Hallgass.
10: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
6: Tilos Rádió.
4: Jó.
11: Ez nagyon jó.
6: FM 90.3. Hallgass.
4: Na kelt a karó. Kelt a karó.

progresszív adózás örömei. Ez a dolog is úgy kezdődött, mint minden komoly ügy, erős fogfájással. A fogorvosom megállapította, hogy az egyik metsző fogam lyukas, ám a kezelés kellős közepén váratlanul abbahagyta a fúrást és levetette fehér köpenyét. Elnézést kérek, mondta, nem érdemes tovább folytatnom. Úgy szólván viszintesen ültem a fogorvosi székben,

0: Érvelt a fogorvos. 3000 livát kell keresnie ahhoz, hogy nettó 600 maradjon a bukszájába, és kifizethesse a honoráriumomat, amiből aztán az adók levonása után ugye meghagynak nekem kerek 120 livácskát, egy fillérrel se többet. Nos, én pont ezt a 120 livát szándékoztam befizetni a feleségem autóvezetői tanfolyamára. Mindebből tehát az következik, hogy a sofőr oktatónak végül is 24 kemény liva fogja ütni a markát az ön 3000-ből.
1: Jó, mondtam. De legalább nettó, tiszta bevétel.
0: Igen, felelte a fogak specialistája, ám tegnap legnagyobb sajnálatomra az autóvezetői tanfolyamon duplájára emelték a tandíjat, és most nettó 48 livát követelnek minden egyes leckét. Na már most, hogy kifizethessek további 24 livát, kénytelen lennék felemelni az ön kezelési költségét 3000-ről 6000-re. Hát láthatja, jobb, ha elfelejtjük az egészet. Ekkor kiköptem az elmés kis szerkezetet, felálltam, és a fogorvos fülébe súgtam az össznépi varázsigét. Hát, kértem én magától nyugtát. Nem, ön korrektül viselkedett, így a doktor. De nem akarok semmi kellemetlenséget az adóhatóságokkal. Én szabályosan bejelentem minden jövedelmemet. Ez nálam emberi méltóság kérdése, mondhatnám elvi álláspont. A fogamnak muszáj lyukasnak maradnia, a világért se. Csupán arról van szó, hogy ön a nettó 48 livát egyenesen a nejem sofőroktatójának kezébe fizesse le. Ez esetben én is megtalálom a számításomat, és ön is. Egy pillanat tűnődtem félhangosan, hogy mit fogok mondani, ha az adóhatóságok felfedezik az autóvezetői tanfolyam könyvelésében, hogy én finanszíroztam a kedves felesége sofőrleckéit. Hát mondja, hogy a szeretője. Láthatnám a nagyságos asszony fényképét? De szorítkozzunk csak a dolog adóügyi vonatkozásaira. Kérdeztem, hogy lehet-e folytatni a próbafúrásokat, ám a kezelés folytatását a hétvégére elhalasztottuk. Időközben összeakadtam a sofőroktatóval, és kiderült, hogy ő is többet keres a megengedett összegnél. Sajnálom, mondta a gépkocsi tudora. Augusztus végéig nem nyúlok pénzhez, nem fizetődik ki nekem. Minden további garas a magasabb adókulcsosztály felé taszít. Pénz nem jöhet nálam a nyáron számításba. Akkor talán kiegyenlíthetem a számláját a fűszeresnél. Már kiegyenlítette a bútorgyáros, akit vezetni tanítom. Nálam, uram, meg vannak szervezve a dolgok, jegyezte meg a sofőroktató. A szobafestő például, aki motorbiciklizni tanul iskolámban, tegnap előtt kifestette a nővérem lakását tandíj fejében. A garázs számlámat két divattervezőnő fedezi közösen. Hát tudod énekelni? Nem nagyon kár. Mert látja, képeztetni akartam a hangom zeneileg. Bélyeg gyűjteménye van? Csak kulcstartó kollekció. Hát az mafu. Tudja mi? Fizesse ki a pesztonkánkat a fogorvos feleségének adott sofőrleckék fejében. A pesztonkával szépen megegyeztem. Jól lehet, eleinte vonakodott szóba állni velem, mondván, hogy nem hajlandó pénzt elfogadni vadidegen férfiakon. Javasoltam, hogy hozok neki ajánlást a vízvezeték szerelőnktől, a lakatosunktól, a varrónőnktől, a fodrászunktól, asztalosunktól, kertészünktől, villanyszerelőnktől, fogorvosunktól, az ügyvédünktől, az éjjeli őrünktől, akik valamennyien tanúsíthatják, hogy kizárólag készpénzben és stikában fizetek. Soha, de soha nem kérek nyugtát továbbá. Maximális adódiszkréciót biztosítok ügyfeleim számára. Én nem akarok senkinek se a markában lenni, makacsolta meg magát a pesztonka. Nagyon fáj a foga? Percről percre jobban. Hát akkor ajándékozzon nekem kontaktlencsét. Tudja, amit a pucér szemgolyóra kell rátenni, szemüveg ellen. Hát legyen, egyeztem bele a tranzakcióba. De ha felfedezik ezt az optikus könyvelésében, hogyan fogom megmagyarázni a dolgot? Mondja azt, hogy az ágyasa vagyok. Ez az állásom már foglalt, közöltem a pesztonkával. A fogorvosné még magácska előtt feliratkozott. Van esőköpenye? Igen, van. A fiatal pártól, aki a kisbaba a harmadik emelet 4-ben, így a pesztonka. Átmeneti megoldásképpen hajlandó vagyok beérni egy tibériási vikkendel félpenzióval. E ez az ajánlás.

megfelelnek. Ám bátor, később hallottam, hogy a kontaktlencse is simán elment volna, mivel hogy időközben alapítottak Tel Avivban néhány optikus szaküzletet, amelyekben adószempontok figyelembevételével irodafelszerelést is árulnak. Az átlagpolgár pápa szemet vásárol ezekben a boltokban, de hivatalos nyugtát írószerről kap, amely tudva levőleg adómentes beruházásnak számít. Létesültek ilyesfajta üzletek, művészi ajándéktárgyak is, porcelán szervizek árusítása céljából is, írógép nyugtákkal kombinálva. A város északi részében pedig egy élelmes pedikűrös nő hajlandó tyúkszemvágást skandináv nyelvű üzleti levelezésként számlázni. Itt a földközi tenger mellékén gyorsan alkalmazkodnak a népek a tényekhez. A tibériási szállodában sem ütköztem különösebb nehézségekbe. Van szobám a hétvégére a sofőroktató pesztonkájának, mondta a szállodaigazgató a kagylóba, de ez nem telefontéba. Leballagtam hát a kinerettóhoz, és ott tárgyaltunk a nyílt mezőn négy szem közt. Na, mássuk, csak lapozgatott a tulaj titkos kis notaszében. Az első emelet foglalt a fiam zongoratanára részére, hát mellette lakja le a bérét a mosodásunk, a hercegi lakosztályban meg az adószakértő. Az én szállodámban minden szolgáltatások és áruk ellenében megy pénzt nem érdemes elfogadnom, mivel hogy az adóm 80% világos, mondtam. De hogyan tudnám én önt rekompenzálni? Talán mosogassak néhány napig a konyhát? Ne, hát az az állás már be van töltve, közölte a szállodaigazgató. Ez eszemben van egy ötlete. Fizesse ki a fogorvosomat. A körbe zárul. A szállodás fogorvosa természetesen nem akart tőlem pénzt elfogadni, mivel már ő is átlépte a legfelsőbb adóhatár, ellenben szüksége volt egy repülőjegyre Uruguayba az anyósa részére. Ha ez nem megy, közölte, akkor beéri 3000 tojással és 10 kiló sóval. Ekkor már kifáradtam kissé ebben a progresszív adóügyi versenyfutásban, és elhatároztam, hogy fogfájással fogok élni, amíg újsághirdetés útján nem találok egy pocsék fogorvost, akit a kutya sem vesz igénybe, s így még alacsony az adókulcsa. A kormány bölcs gazdaságpolitikája minden esetre dicséretet érdemel, sikerült nekik első ízben a modern történelem folyamán kiküszöbölni az emberiség ősi rákfenéjét, a pénzt, mint általános fizetőeszközt. Visszatérésünk a primitív népek egészséges cserekereskedelméhez határozottan kívánatos, s talán rövidesen visszatérhetünk a fákra is a dzsungelben, amelyet oly könnyelműen elhagytunk a progresszív adóztatás bevezetése előtt.

0: egy meglepetés következik. Kérem szépen, a színfalak mögött várakozik valaki, egy olyas valaki, aki ebben az országban minden kérdést, minden problémát meg tud oldani, és meg tud válaszolni. Önökön lesz a sor, hogy föltegyék ezeket a kérdéseket, a legégetőbb kérdéseket, amik önöket foglalkoztatják. A színfalak mögött, aki áll, ő a nagy magyar mágus, ami megváltunk, a leges-leges legfőbb illetékes mindenütt. Önökön a sor.
1: Kérdésem a következő. Mi a véleményük az IKEA reklámkampányáról?
0: Talán nem mindenki tudja, hogy megszállták az IKEA áruházat az ős vezér télen valamelyik éjszaka a lakosok, mert 15%-os árengedmény volt.
2: Az illető tudja, hogy ki lesz a következő kormányfő?
0: Hátrányos helyzetű ajtón kívüliek, hogyha akarnak kérdezni. Állóhelyes rész. Igen.
3: A családom érintett a fiatalok lakáshelyzetével.
0: A fiatalok lakáshelyzetével.
3: Igen.
4: El tudja intézni a polgármester, hogy megkapnánk a 13. havi fizetésünket a pestiek.
0: Igen.
5: Azt szeretném tudni, hogy a benzin árában még mit lehet beépíteni.
0: Gondolkodnak azon, hogy a kőolajat, de... Meglepetést ígértem, meglepetés fogja önöket érni, ugyanis én pillanatokon belül ide fogom szólítani dr. Tordány Józsefet, Éles István magyar hangján.
6: Véreim! Magyarok! Hallgassátok, Tordján vezér! Örülök, hogy kérdeztek tőlem az én leendő választóim. Nagyon örülök, hogy kérdeztek, bár meg kell mondjam, hogy mi kis gazdák, és különösen én kis gazda, mi a nemzet ütő erére téve kezünket kiérezzük a kérdéseket, és tudjuk a válaszokat is természetesen. Ennek ellenére természetesen nem volt felesleges, hogy az én leendő választóim föltették a kérdéseket.
0: Ne haragudjon, de a két perc lejárt, Tordján.
6: Igen, nem lehet megzavarni abban, hogy én a népemet szolgáljam. Azt a népet, amelyiktől én a legitimációt szereztem.
0: Mit szerzett ön a népétől?
6: Én a legitimációmat kaptam ettől a néptől.
0: Negyedik lett a listán Nyíregyházán, vagy ötödik?
6: Az egy másik lista volt. Saját igazi listámon én kizárólag az első helyen szerepeltem. Különben is olyan pártállami maradványokkal nem vagyok hajlandó még egy listán sem szerepelni.
0: Csak azt szeretném...
6: Én egy demokratikus rendszerben szeretnék élni, ahol végre már nincsenek elöljárók, ahol a nép az igazi elöljáró.
0: És ön hol helyezkedik el?
6: Én a nép előtt járok ugyan, de ez... Korán sem jelentheti azt, hogy én egy elöljáró vagyok. Csupán csak azt jelenti, hogy mivel engem a nép felruházott ezzel a lehetőséggel, hogy az élére álljak, ez természetesen az én számomra egy kötelezettség. Mert mi kis gazdák, és különösen én kis gazda, nagyon jól tudom azt, hogy mire van igazán szüksége a magyar népnek. Mert a magyar népnek arra van szüksége, hogy reprivatizáljunk, és földet osszunk, és mindenki az ősi jussához hozzájussunk.
0: Akkor erről beszéljünk.
6: Beszéljünk.
0: Ki lesz a következő kormányfő?
6: A kérdést a lehető leghatározottabban visszautasítom, mert az rejlik benne, hogy a tisztelt kérdező nem bízik abban, hogy mi kis gazdák és én kis gazda megnyernénk a következő választásokat, és azt hiszem, szerénységem tiltja, hogy megnevezzem, hogy ki lesz a következő kormányfő. És én ezt természetesen vállalom, mint ahogy a reprivatizációs programot is természetesen, mint ahogy vissza kell adni természetesen a földet a parasztnak, a villamosvezetőnek a villamost, a kalauzt, a kalauznak a saját kocsiait, a villamosokat,
0: ne arra,
6: a szerelvényeket.
0: Közbe vágnék. Szóval ön szerint mikor lenne igazán ideális
6: meg... Nem értem a tisztelt
0: megrendezni.
6: Fiatal kollégámat, teljesen ilyen pártállami, justos, franekos, frankós, vagy...
0: Just is megkérdezem azt öntől.
6: ...leállítódással megpróbálja belém folytani a szót. Kérem szépen, én nem szoktam ahhoz hozzá, hogy belém folytják a szót. Erre maximum Szabad Györgynek, Dornbaka Lajosnak van módja. Ne haragudjon,
0: de nem. Az én korosztályomból is egy páron megpróbálták. Igaz, hogy az ön hívei rohadt narancsnak nevezték őket, de hát...
6: Hát ugye azt nem várják el, hogy amikor például meglátom ezt a három derék fiatal barátomat, Dajcs Tamást, Orbán Viktort, vagy bármelyik őjüket, és ottan megjelennek, akkor talán azt várják, hogy én legyek a három narancs szerelmese, vagy mi?
0: Na nézzük a következőt. IKEA.
6: Bizonyára önnek igaza van abban, amikor ezt a kérdést fölteszi, csak az az igazság, hogy számomra ez a kérdés így önmagában még nem jól értelmezhető.
0: Az IKEA az egy svéd bútorgyártó vállalat, és a kérdés úgy szólt, hogy a reklám hadjárathoz mit szól ön?
6: Én nagyon örülök, hogy vannak ilyen hadjáratok, pontosabban... Annak örülök, hogy a mi országunkban csak ilyenfajta hadjáratok vannak. Már elfelejtettük ugyebár azt, hogy a múlt évben voltak persze más hadjáratok is, amit természetesen mi nyertünk meg, csak ez nem tükröződött a választási eredményekben. Tehát én nagyon örülök, hogy az IKEA így hadjár, hadjárjon nekem tulajdonképpen. Végül is az IKEA-val bajom, hiszen az IKEA behozza ide a tőkét. Az IKEA egy potenciális vállalkozó arra, hogy például a világkiállításon is produkáljon, mert a nyugati tőke, kérem tisztelettel, magától nem jön be, azt nekem kell behívni.
0: Magától elmegy. Jó.
6: Tőlem igenis be fog jönni a nyugati tőke, a keleti tőke.
0: Igen. A tajvani tőke, a hongkongi tőke.
6: Nagyon jó, hogy mondja ezt a Tajvant, hiszen Tajvantól Hongkongig az összes tőke miattam és általam jön be ebbe a...
0: Nem beszélve a koreai tőkéről, ugye?
6: Igen, az összes koreai tőke is természetesen a mi kapcsolataink által is révén jut be. Az északi, a nyugati, a...
0: Tordján úr, kettő Korea van, ez nem kis gazdapárt, hogy négy, meg hat, meg... Csak kettő.
6: De
0: van.
6: Most, hogy fölvettük velük a kapcsolatot, én el tudom képzelni, hogy innentől kezdve Korea is osztódással szaporodik. Ugye itt vannak a gazdasági problémák, hogy más ne mondjak, ugye ezeket nekünk meg kell oldani, és mi kis gazdák, különösen én kis gazda, ezt természetesen meg tudom oldani, hiszen óriási sok időkártya van a mi kezünkben, hiszen mi adósok vagyunk, és aki adós, az természetesen óriási sok időkártyával rendelkezik. Akkor... Például azzal, hogy nem fizet.
0: Ki képviseli ön szerint
6: magyarul? Én képviselem a leghatározottabban és a legkövetkezetesebben a magyar népet, a magyar hazát, ezt a szegény, szerencsétlen, drága magyar hazát, ami nekünk van, amiért mi dolgozunk, küzdünk és fáradozunk. Hadd ne mondjam, hogy mi kis gazdák.
0: Térjünk át az autókra. Nem tudom, föltűnt-e önnek, hogy újabban...
6: Bocsánat, én repülőgéppel járok. Persze az automobilokról is eshet szót.
0: Szóval várható-e, hogy emelkedik a benzin? Suttogják itt, ott, amott.
6: Hát, ha suttogják, akkor sajnos kénytelen lesz a kormány megemelni.
0: Azt szeretném csupán megkérdezni, hogy van-e abban valami tudatos célzatosság, hogy Kupa Mihály a közeljövőben Moszkvába utazik, ön pedig Amerikába.
6: Igen, ebben határozottan felfedezhető az a célzatosság, hogy én a magam részéről az amerikai kisgazdákkal szeretnék, akiket ott egyébként farmereknek hívnak, szeretnék velük intenzívebb kapcsolatokat létesíteni.
0: Melyikük fog visszajönni?
6: első hallásra természetesen úgy tűnik, hogy a kupának van erre nagyobb esélye.
0: Nézzük a 13. havi fizetést.
6: Na nézzük. Végre egy igazán használható ötlet. Az elmúlt 15 percben egy hasonlót nem hallottam, még fiatal tanult.
0: Pedagógus hölgy kérdezte, hogy ő hasonlóan az önkormányzatokhoz számíthat-e a 13. havi fizetésre.
6: Erre tulajdonképpen számíthat, csak ne nagyon építsen.
0: Harminc éves vagyok. A fiatalok lakás problémáit hogyan tudná ön megoldani?
6: Hát kérem, meg kell mondjam őszintén, hogy az én édes véreim, az én gyermekeim, akik természetesen nem csak az én saját gyermekeim, hanem az a valamennyi szülötte, akiknek az a legfontosabb problémájuk, ami nekem is, hogy nincs nekik még egyelőre saját fészkük, kis odújuk, ahova megtérhetnének estelente a jól elvégzett munka után megpihenvén. Mivel ehhez még nem jutottak hozzá, természetesen mi kis gazdák és különösen én kis gazda, kitaláltam azt az egyetlen nagyszerű módszert, amely a következő. Én a nemzet nagysága előtt kalapot emelek, leteszem a bolsevisták által lerombolt, ledöntött és felrobbantott nemzeti színház helyére, kiteszem a kalapomat, a véremet, a szívemet, vitánkat és szangvinánkat, ahogy a svéd mondja, ha jól beszél latinul. És odavárom a nemzet fiait, lányait, mindazokat, akiknek van karikagyűrűjük, tegyék oda bele a kalapba, és ami édes, drága véreinknek, gyermekeinknek lesz lakásuk.
0: Ugyanaz, mit tegyen az, akinek nincsen sem lakása, sem karikagyűrűje?
6: Akinek nincsen karikagyűrű, ez menjen el és váltsa ki az aciból. És tegye oda, ami közös, nagy, nemzeti, népnemzeti kalapunkba. És utána majd nézzék meg, hogy megoldódnak a problémák. Mert csodát ugyan nem tudok tenni, de biztos, hogy a megoldást tudom. És nézzék meg, hogy hol lesz utána a kalap.

0: Legutoljára csak annyit kérdeznék öntől, hogy mi a véleménye arról, hogy önt 22-18 arányban leváltották a Kisgazdapárt frakcióvezetői minőségére.
1: Én a magam részéről csupán csak annyit tudok mondani, hogy egy Tordján Józsefet leváltani lehet, legyőzni soha. Egyebekben pedig természetesen el kell mondjam még azt is, hogy egy művelt nyugati demokráciában ezután a szavazás után az következnék, hogy én lennék 18 percig a frakcióvezető, aztán 22 percig az összes többi.
2: Köszönjük a válaszokat!

0: Egy év eltelt, és a nagy félelmeink elmúltával jöttek a hétköznapi kis félelmeink. Beszélgető partnerem egy kis nyugdíjas.
1: Azt szeretném megtudni, hogy nem féle az utcám.
2: De igen, nagyon csúszik.
1: Attól nem féle, hogy esetleg megtámadják.
2: Attól is félek, mert a sógornőmet a múlt héten fényes nappal a nyílt utcán megerőszakolták.
1: Hány éves a sógornője?
2: 17.
1: Tehát azt szeretném megtudni öntől, hogy féle.
2: Igen, nagyon félek.
1: Hogyan védekezik?
2: Gázfegyverrel.
1: Használta már?
2: Többször is. Igen.
1: És sikerrel?
2: Igen, igen.
1: Hogy?
2: Múltkor egyszer becsengetett egy ilyen betörő kinézetű egyén. Nagyon megijedtem, és izgalmamban leggáspréztem magam. Ettől elájultam, és így nem tudtam beengedni.
1: Igen.
2: És azóta mindig így teszek, már tükör nélkül rutinból szembe tudom magam lőni.
1: Mondja, és önnek egyáltalán vannak még értékei, amit ön félt?
2: Hogyne, van egy hátsó hidam, talán arany, vagy aféle, nem tudom.
1: Például órája van-e?
2: Igen, angol órám van, ugyanis a fiamhoz készülök Kanadába, angol órákat veszek.
1: Mondja, az otthonában tart-e ön komolyabb értéket?
2: A lakásban található riasztóberendezés a legkomolyabb érték, azt nagyon féltem.
1: Mert milyen típusú ez a riasztó?
2: Drótszörű, fakszi.

hely a nap alatt. Azon a vészterhes hajnalon a bal felső metszőfogam felébredt téli álmából és sajgani kezdett. Megkérdeztem Trude nénit, hogy ismere egy jó fogorvost a közelben. A nénikén megnevezett hármat is a közvetlen környéken, ami New Yorkban azt jelenti, hogy egyik sem rendel messze 25-30 kilométernél légvonalban. Kérdeztem, melyik a legjobb fogorvos a három közül. Hogy melyik a legjobb, így Trude. Hát az attól függ. Az elsőnél például a város központjában csak nagy szerencsével lehet parkolóhelyet találni, a második már jobb fogorvos, mert kifogástalan autóbusz közlekedés van közötte és a legközelebbi olcsó parkolótelek között, de a legjobb mégis dr. Birnbaum, aki a külvárosban lakik, és úgy hirdet, hogy a környező mellékutcákban nem egyszer lehet parkolóhelyet találni. Fogam kezdett bedagadni, úgyhogy lesiettem használt autómhoz, és kiutaztam dr. Birnbaumhoz. Csak hamar megtaláltam a házat és a környező mellékutcákat, csak éppen minden négyzetcentiméter el volt foglalva járművek tömkelegével. Kis ideig keringtem a ház körül, mint egy utat tévesztett műhold. Még aztán csoda nem történt, egy jámbor amerikánus bukkant fel az autója felé farolva, rögtön melléje suhantam. Eltetszik hajtani? Az amerikánus értetlenül nézett rám. Míg aztán közel-keleti megjelenésem rá nem ébresztette, hogy autodidakta vagyok a parkolás terén. Elhajtani? Nem hitt a fülének. 2 évig vártam, Mr. erre a helyre. Amíg múlt ősszel végre elcsíptem, amikor a tornádó elvitte az összes itt parkoló kocsikat. Ekkor láttam csak, hogy autóját 2 ujjnyi porréteg fedi. Akár csak a többi autót, ameddig a szem ellát. Megkérdeztem az amerikánust, hogy hát akkor hol lehetne mégiscsak parkolnom? Csak a jó Isten tudja, válaszolta. Azt hallottam, Texasban találni még néhány üres helyet. Ne felejts el, Mister, hogy minden évben 50 millióval több autónk van, és a kocsijaink évente átlagosan 35 cm-rel hosszabbak. A Gallup intézet utolsó jelentése szerint a lakosság 83%-a tartja a parkolóhelyek hiányát az Egyesült Államok legégetőbb problémájának, míg az atomháború csak 11%-ot aggaszt. Azzal az amerikános kihúzott egy biciklit az autójából és rápattant. Kérdeztem, miért nem zárja be a kocsiját? Minek? Nem lopnak itt kocsit, nem tudnának vele hol leállni. Fogamnyilalása továbbhajtott. Annyi autó állt az út szélén, mint a tenger fövenye. Ahol nem állt jármű, ott mindig egy tábla volt, hogy azt mondja, a parkolás júliustól júniusig tilos, vagy tilos a parkolás 12-től 5-ig és 5-től 12-ig. Vagy egy nagy vörös tűzcsap, amelynek környékén még átutazni sem szabad a tűzveszély miatt. A város szélén találtam egy táblát, hogy azt mondja, másfél órai parkolás 1983. augusztus 7-én délután 3 és 4 között. Gondoltam, kivárom, de sajnos a fogam belém nyűszített. Aztán gyütt a szerencsés fordulat az egyik kanyarban. Fölfedeztem egy üresedést valamilyen nagy ház előtt, mondván, szabad parkolás ügyfeleknek. Pörölj csapásként parkoltam, mire azonnal megjelent egy bedobó ember, és betuszkolt a biztosítási ügynökséghez. Mondtam az alkalmazottnak, hogy szeretnék valami kis biztosítást. Kérem szépen, így az alkalmazott. Mennyi időről van szó? Másfél óra. Az alkalmazott elővette a hivatalos táblázatot. Másfél óra parkolás, $10,000 tűz és jégbiztosítás, ez a minimum. Megmagyaráztam neki, hogy legfeljebb az autómat verheti el a jég, és ez csak szerencsés fordulatnak számítana. Kérem szépen, $3,000 balesetbiztosításért nyújthatok fél órai parkolást. Hát akkor inkább itt hagyom a kocsimat, és veszek egy újat. Kérem szépen, ez elég gyakori. Tovább utaztam a parkoló órák felé az egyik mozi előtt, de az emberek minden órában kiszaladtak a moziból és bedobtak egy érmét. Kisvártatva elfogyott a benzinem. És közben lassan sötétedni kezdett. Behajtottam egy benzinkúthoz, és miközben feltöltötték a tankomat, engedélyt kértem, hogy a mellékhelységet fölkereshessem. A WC ablakon aztán gyorsan kimásztam, végigkúsztam valami sötét folyosón, átlopakodtam egy raktáron, kisettenkedtem a hátsó ajtón, de csak hamar kiderült, hogy ez az autó.
melyet a tapasztalt kutasok a hátsó ajtó elé állítottak. Gúnyos mosolyuk láttán fölébredt bennem az ősi, orientális büszkeség. Mit tudnának még csinálni a kocsimmal? Hörögte. Ajánlatot kérek, na mit? Hát kérem szépen. Olajcsere, 10 perc. Szelepcsiszolás, fél óra. Átfestés, 1 óra. Fessék át zöldre, és olajcsere. Azon rohanni kezdtem a fogorvos felé, mert a garázsnyíkok figyelmeztettek, hogy pontosan 1 óra 10 perc múlva el kell vinnem a kocsit, különben porrá égetik egy külön erre a célra konstruált speciális parkoló kemencében. Csak hamar elfulladt a lélegzetem a szaladástól, mire autóbuszra szálltam, majd a végállomástól taxin folytattam utamat. 42 perc múlva érkeztem dr. Birnbaum házához, úgyhogy azonnal vissza kellett fordulnom. Még idejében érkeztem a benzinkúthoz, akkor kezdték locsolni benzinnel a kocsimat. Ekkor már világos volt előttem, mi a teendő. Visszahajtottam a fogorvoshoz, és a kapu előtt nekihajtottam a lámpaoszlopnak. Aztán megkönnyebbülten kikászálódtam a roncsból, és végre bejutottam a rendelőbe. A kezelés vége felé dühös autótülkörés hallatszott rendtől. Dr. Birnbaum egy másik páciense nyomogatta a dudát, türelmetlenül volt autón mögött. Amikor meglátott, rám mordult. Mondja! Mennyi ideig akarja maga kisajátítani azt a lámpaoszlopot? Beláttam, igaza van. A privát lámpaoszlop kényelmét csak a nagyon gazdagok engedhetik meg maguknak az új világban.

A fordulat. A fordulat. A fordulat. Mielőtt a fordulat bekövetkezett volna, aránylag szürkén folyt le életem javarésze. Csak néha napján sikerült valamelyes figyelmet kelteni magam iránt, mondjuk például a Nagy Héber lexikon megszerkesztésével, amelyről több újság is beszámolt az irodalmi rovatban, hogy azt mondja fr.kisch.lex24.köt. Aztán, ha jól emlékszem, a nyári szünetben meghódítottam a Kilimandzsárót, és ha a rádió hírszolgálatának vezetője éppen nem náthás aznap, akkor biztosan megemlítettek volna az adásokban. Néhány évvel ezelőtt megkomponáltam Beethoven 10. szimfóniáját, és akkor végre megjelentem a Letztes Neues című napilap innen-onnan rovatában. A további fénypont az életemben, miután felfedeztem a rák ellenszerét, az egészségügyi miniszter személyes kihallgatáson fogadott, amely negyed óráig tartott az uruguayi urológus küldöttség megérkezéséig. Mi is volt még? Ja igen, utóbbi években történelmi kutatásokkal foglalkoztam, megírtam a zsidóság nagy eposzát, Ábrahám apámtól napjainkig 4000 oldalon. Ez ügyben meg is interjú voltak a rádió könnyű zenei műsorában. A nagy közönség azonban még mindig nem tudott rólam semmit. Ekkor következett be a fordulat. A dolog meglepetésszerűen történt. A Dizengoff sugárúton hozzám lépett egy kisfiú mikrofonnal a kezébe, és megkérdezte, mi a véleményem a dolgok állásáról. Oda se neki, feleltem. Majd csak meg leszünk valahogy. Azután hazatértem, és elfelejtettem az egész incidenst. Azonban az esti órákban rekett üvöltés hallatszott a szalonból, ahol gyermekeim szoktak a televízió készülék előtt a szőnyegen vacsorázni, és a küszöbön megjelent Amir fiam reszketeg alakja. Apu! Rögte a gyermek. Apu! A televízióban! Apu! Televízió! Apu! A gyerek ideiglenesen megbénult. Kihívtuk az orvost, és rövid időn belül hallottuk kiáltozásait a lépcsőházban. Láttam, kiabálta a doktor. Láttam, oda sem, televízió. Csak akkor emlékeztem vissza, hogy tényleg állt ott az utcán egy másik kisfiú is valami filmfelvevőgéppel, amikor megkérdezték tőlem, hogy mi a vélemény a dolgok állásáról. És akkor a telefon is csengeni kezdeni. Suttogta a kagylóba egy jeruzsálemi matrón. Köszönöm önnek, az emberiség nevében. Az első csokrot a nemzetgyűlés elnöke küldte. Optimista nyilatkozatod a televízióban rendkívüli benyomást tett rám, így az elnök. Bravo! Két autógramot is kért. Aztán betódultak a szomszédok, felsorakoztak a fal mellett, hogy lássanak. A bátrabbak megérintették ruházatomat és gyorsan visszaugrottak. A kora esti órákban befutott egy hajfai építész, aki látni akarta a profilomat. Pontosan, mind a másznak, jegyezte meg, és pajkosan hozzátette. Oda se neki, mi? Részegítő napok voltak ezek. Gyermekkori álmaim megvalósulásának önfelett periódusa. Valahányszor a nép közé vegyültem, összesúgtak mellettem és mögöttem az emberek. Itt megy, a televízió, az oda se neki. Az üzletekben nem egyszer előfordult, hogy a kiszolgálók tányérszerű kimerett szemmel néztek rám, elsápadtak és hangtalanul összecsuklottak, mert rájöttek, hogy én vagyok az a televízióból. Serdülő lánykák szemlátomást elolvadtak jelenlétemben, és virágok. Hogy egészen őszinte legyek, a feleségem hozzám állása is teljesen megváltozott. Az egyik holttalan éjjelen kinyitottam a fél szemem a vackomon, és láttam, miképpen nézeget az asszony hosszasan, mint a először látna életében. Efraim, suttogta a kicsike, oldalról Goldára hasonlítasz.
és én magam is megváltoztam. Járásom döngőbb lett, és megjelenésem súlyosabb. A mamám szerint 2-3 centimétert nőttem is. Szavaimat rendszerint így kezdtem. Mint a televízió egyik kulcs szereplője, csak azt mondhatom, az elmúlt évek sok kudarca és csalódása után a nyavajást lexikonokkal, szimfóniákkal, eposzokkal érthető, hogy valósággal megrészegültem váratlan és példátlan népszerűségemtől. De hozzávetőleges becslés szerint az egész lakosság látott a televízióban. József Milstein kivéve. A fenti polgár lakásában ugyanis éppen akkor égtek ki a biztosítékok, amikor a televíziós jelenésem volt. Hosszú levélben rekonstruáltam, neki felléptem-e. Feltételezhető volt, hogy rövid időn belül átkeresztelik az utcát, amelyben lakom, valamely időszerű névre, mint mondjuk interjú fasor, vagy a képernyőn megjelentek sugárútja, vagy ilyesmi. Minden esetre új névjegyet nyomtattam. Efraim Kison, látták a televízióban, oda se neki, 1971. január 14-én. Ez, hogy őszinte legyek, elég nagy szükségem van manapság erre a névjegyre, mert a hálátlan tömegek kezdenek elfelejteni. Ijeszt a dolog. Nem egyszer megesik, hogy az emberek hűvös közönnyel viseltetnek irányomban, mintha csak egy szimpla író volnék. És nem televíziós jelenő. Megérdeklődtem Jeruzsálemben, hogy talán még egyszer lehetne sugározni szenzációs szereplésemet, de negatív választ kaptam, és a fizetett hirdetéseket letiltották. Igyekeztem az utóbbi időben olyan helyeken forgolódni, ahol kisfiúk fényképeznek a televízió részére, de eddig sikertelenül. Csak egyszer történt meg, hogy az operában már jöttek felém, amikor valaki mögöttem turkálni kezdett az orrában, és előnyben részesítették. Én is gyorsan turkálni kezdtem, de már késő volt. Most pánik hangulatban vagyok. Tegnap előtt közölték velem, hogy megkaptam a Bialik irodalmi nagydíjat. Kérdeztem, hogy felveszik-e a televízióban, de azt mondták, hogy nem. De el sem mentem. Az egyik takarítónő a televízióban megígérte, hogy behoz ősszel a Hogy ityeg a fityeg című szórakoztató műsorban. Hát most ez az egyetlen reményem. Addig kénytelen vagyok újból visszasüllyedni a reménytelen, sivár névtelenségre.

0: nagyon szépen köszönöm a tapsot. Kós hallaná, megpukkadna. Na, de hát nincs veszély, mert énekes, nem hallja. Hát, hölgyeim és uraim, nyilván látták a lemezborítót, azon olyan furcsa képek vannak, és ezzel kérdezték tőlem, hogy ez mit jelent. Következőt. Látható a képen két boxkesztyű, ez a műfaj, ez a fontos, ez van ott elől. Most én csak egy olyan másodrendű, nem érdekes, ott, hát még szép, ott hátul, na, éppen ezért csak a fele fejem látszik, de nem véletlenül, nem az alsó, a felső. Szóval, na most azért, csak azért a felső, mert azon van a szemem. Ugye, az arra kell, hogy lássam, hogy hova kell ütni, és hogy mikor kell elhajolni. Ugye, mert az sem árt. Na szóval, utána, mint láthatták, a boxkesztyűnek a, itt a nyelin, vagy a csuklónál, itt rá van írva a nevem, mint minden profi ökölvívónak, színessel. Nem sárga, nem zöld, vörös. Na most, ne is félreértsék, nem véletlenül vörös, nem úgy dült rá a festék, nem. Abba nyúltunk az ecsettel. Direkt. Na. Azt mondták erre, hogy jó, jó, nagy szád van, de meg van kötve a kezed. Ha mondom, ha jobban megfigyelted volna, akkor nem a kezem van kesztyűhöz kötve, hanem a kesztyű a kezem. Nem mindegy, ugye? És még, nem csomóra, most. Tehát nem csak tart, díszít is. Igen, egyébként igen-igen imádom az ökölvívást, rendszeresen járok ki bunyol meccsekre, kezdődik a meccs, és úgy tapogatóznak ilyen. Kerülgetik meg, ez meg nem történik semmi. Egyik se üt, se egy néző.
1: Mire vársz, megüssön a guta?
0: Vagy a másik, indul a box. A boxoló felesége ring mellett ott üdögél. Kezdődik minden, biztatja a férjét.
2: Megy a bal! Megy a bal! Bal! Bal megy! Megy a bal!
0: Csak boxolnak, bal nem megy.
2: Megy a bal! Megy a...
0: Egyszer az ellenfele. Puff! Férj, uram, ahogy volt, hanyatt. Szép, úgyis marad mindjárt. Erre egy hang a feleségnek.
1: Kezi csókolom, jött a bal.
0: Kérem, ez egy ilyen műfaj, hogy ballal kell. A bal az egy jó dolog. Ha balos betalál, ott fű nem nő. Kicsit izgultam, hogy itt a második lemez előtt hogy lesz, meg mint lesz. Gondoltam, papot kéne hívni. El is hívtuk Pap Lászlót. Ő is ezt mondta, hogy így dáng, adj neki, aztán majd eldőlt. Vagy nem. Televíziót figyelem. Ment egy műsor. TV minta volt címmel. Na, bejön a riporternő, az ebédszünet Mária, bejön. Felteszi a kérdést, azt mondja, hogy hol tart ma a magyar cipőipar?
3: Hogy lehet ilyet kérdezni?
0: Az a kérdezni, hogy mikor fognak végre cipőt gyártani lábra. Mert már kérem, készült cipő kirakatra, pócra. Például női csizma kézre már ilyen van frankóban. De lábra, azon járunk a lábon. Ezt nem veszik észre? Ez nem egy új valami. Mióta leültünk a fáról, azon járunk. Le. Na mindegy. TV kijött, ott ült minden cipőipari vezető, ott ült végig, nem szégyelték, nem ott ülni, nem válaszolni, és azt, amit válaszoltak. Képzeljék el, jön be egyik elvtársnő, vagy hölgy, nem ismerem közelebbről, bejön, azt mondja, beázik a csizmát. Vezető elvtárs válaszol. Igen. Azt hittem, hogy mókázik. Nem, kérem. Ez volt a hozzászólása. És erre már otthon készült papíron írott. Igen. Hát, akkor volt egy másik, a bőbeszédükén. Megint végszó. Beázik a csizmát. Válasz.
3: A csizma azért állzik be, mert a gyártmányfejlesztés mutatóit kiemelve éves szintre, a vállalati szempontokból ugye megvizsgálva a...
0: Várjál, semmit nem értek, várjál! Na, hívtunk tolmácsot. Megfizettük. Azt akart a illető mondani, komplikált, hogy azért ázik be a csizma, mert nem mindig a megfelelő csizmába kerül a megfelelő cédula. Ő, de meredek, mi? Ezt elmondom, hogy van, képzeljék el. A hölgy megveszi a csizmáját, itt a paka hón alatt, viszi haza, tillárom haj, mert otthon kibontják, család körülállja. Na, mi teszünk? Hát jövő héten semmit, mert van csizma, kész. Kész. Na mindjárt bele a csizma szárába, kiveszik a papírt, papír szövege. Ide figyelj te, Mar. 1200 forintért, tudod, mit kaptál csizma helyett? Mi van? Átlátszik a papír, vagy mi van a idén? Mert az, igen. Na. Na. Ha ezt a lábadra felmered húzni, 5 percen belül, zárójelben minut, hátra veszi külföldi is, de azt mondja, ha 5 percen belül minden csupa latyak lesz. Jó pofára estél, elvtársi üdvözlettel, rajtad röhög az egész cipőipar. Hát, na kérem ugye. Ezen minden világosan rajta van. Az a dolgozó olvassa el, ezt nem lehet reklamálni. Van egy másik papír, a B-típus, az a igen, az így hangzik. Kedves elvtárs, Isten áll, ezt adják mellé lemezen. Igen, talp helyett. De nagyon jó, bevált. Csak egy van, mert úgy kell benne menni, hogy forogni így körbe. Így. Meg különben nem hallani a lemezt így. Na, mindegy, a papír szövege. Elvtársnő, csizmához gratulálunk, hordja egészséggel, lábon elő. Ajjaj, itt aztán már ugye gázom, mert oda van írva, hogy csizma, lábon, meg hogy elő. Na most figyeljetek, csizma benne van. De hogy csíz holnap is, az már nincs benne, ugye? Világos. Olyan, hogy ma csíz, aztán kész. Nem érdekes. Többi nem érdekes. Volt egy újabb ilyen TV-riport, azt mondták, hogy csak akkor vállal a cipőgyár garanciát, hogyha a dolgozó 3 óra után leveszi a lábáról a csizmát, aztán újat vesz. Megint 3 órán, megint cserél. Ezt be is vezették, kérem, nem tudom, látták-e, Rákóczi úton, körúton, 3 óránként vannak ilyen cipőváltó helyek. Úgyhogy egy öreg bácsi nem jött oda időre, lerohadt a lábáról a csizma. Kérdezik. Ahogy mondom, ilyen univerzális, szuperszónikus ragasztó van benne, 3 óráig tart. Így az ragasztó, mondja, hogy tartom a csizmát nagyon szorosan, itt a pillanatban lejár a 3 óra. Elengedi kész, ilyen ungal is egy csiriz. Na, egy ilyen volt, megy vissza a csizmával a hölgy, megy be a bótba, köszön, nem fogadják, ő a hülye, még köszön, nem tudja hova ment, mert még kell köszönni. Na mondja, hogy kérem szépen, beázik a csizmát. Vezetőhöftárs válaszol. Idézem szó szerint. Azért rövök, mert tudom, mit akarok mondani. Így asszonyom, a csizma nem ázik be, meleg van, izzad a lába. Na mit szólnak? Ugye? Humor! És ami a borzasztó, hogy ez az úr holnaptól kezdve ugyanott még mindig vezető. El tudnám neki intézni, hogy aztán ő is kézadna. De hogy fönnán nem engedném leesni, mennék alá, mindig így emelgetném szépen így a idébe.

Hölgyeim és uraim, a magyar labdarúgás... Ezt nem viccből mondtam. Ez egy komoly dolog. Mint tudják, a magyar csapat tovább jutott, hál' a jó Istennek. Sok mullott rajta. Kimentek a fiúk Spanyolországba, azt hitték, hogy kint minden frankó. Hát nem mondom, ugye, azért van ami frankó, de nem minden. A góré az frankó, aztán mintha elvágták volna, ugye? Na és volt egy ilyen mérkőzés, Hispanola Ungarese, ez a jó, nagyon jó. Na, eredmény mi lesz? Hogy lehet ilyet kérdezni? Dönetetlen, nagyon jó. Uraim, mindenki értette? Döntetlen lesz. Nem a közönségnek mondták, nem, azok tudták. A játékosoknak, azok nem tudták. Ma majdnem vége van a mérkőzésnek, azt mondja egyik védő a másiknak, azt mondja, nézd már. Az a laszti, megy a kapura. Azt mondja, hogy menne már a kapura, ne vicceljél már, meg van beszélve a döntetlen. Hogy menne a kapura? Alapban meg csak megy a kapura. Te az tényleg megy, te hogy megy, a rosszul látsz, ahogy le, hogy menne? Hoppá, gól. Na kérem, csak bement. Hogy lehet ilyen hülye labdával játszani? Hát nem. Ajaj, na mindegy, szóval a fiúk szépen fejlődnek, most már sokkal jobban játszanak, mint régebben, és nincs annyi bosszúság, persze. Szépen így tovább, hála Isten, megyünk előre. Nem sokára aranycsapat lesz. Igen, aranycsapat lesz. Valamikor volt aranycsapat, nem tudom, emlékeznek rá, idősebbek különösen. Szép volt. Egyszer volt egy Magyarország-Svájc találkozó, fél idő 2-0, Svájcovára. Végeredmény 4-2. Svájc a fenét, Svájc. Hogy mondhat ilyet? Fogadjunk, nem értnék akkor, mert nem mondaná ilyet. 4-2 ide. Ez a kunc. Oda az nem kunc, az természetes. Ide, az a kunc, igen. Elmesélem ezt, hogy volt. Képzeljék el. Indul a találkozó, szépen be van vetve a pálya. Igen, fűvel, ugye, szép legyen. Be van rajzolva közepére egy kör, ott kell gyülekezni. Na, a fiúk mennek be, közben a kispadon meg üdögelt kint a Guszti bácsi, Sebes Guszti bácsi ott ül kint. Mennek a fiúk, brillantin, konfetti, szerpentin, minden szépen bedobva. Mennek, elől megy a puskás, megállnak ott a közepén, azt mondja Guszti bácsinak puskás, hogy Guszti bácsi, valami kis pénzt nem lehet kapni. Egy málnára nem lehet, vagy valami, az ember tegyen futkos, aztán csak kimelegszik. Nem, pénz nincs, jó van. Indul a mérkőzés, Magyarország-Svájc, támadnak a doxáék. 1-0. Azt mondja a puskás, Guszti bácsi, nézze már, hát ezek berúgják. Hát ember az ilyen már, ne haragudják. Itt vendégség, aztán meg vacsora, meg minden. Hát, nincs még mindig pénz? Nincs. Nem lehetne kölcsön kérni addig valakit? Nem, na jó. Megy tovább a mérkőzés. Dokszájék is csoráz. 2. Azt mondja a Grosics a kapuban. Ninda. Pedig itt álltam, hogy ment ez be? Én még ilyet nem láttam. Na kérem, szünet volt. Második félidő, jön neki megint a fiúk a pályára, új brillantin, új konfentin, minden bedobva. Megint a puskás. Guszti bácsi, nincs még mindig valami is? Hát, nincs. Azt mondja Guszti bácsi. Öcsi, van. Erre a többieknek mondja a puskás, hogy... Indet, hogy mehetünk. Na kérem, ez az intés, ez a taktikai megbeszélés volt. És mindegyik értette. Hoppá. Na szóval, amikor az intés elhangzott, akkor azt mondja a Bozsik cucu, trikotás. Ja, nem gúnyból mondtam, nem gúnyból, nem. Igen, trikotás, van neki üzlete, ilyen gyapjúkereskedés, ilyen. Meg is érdemli, higgyék el nekem, meg is érdemli. Ajjaj, ha rajtam múlna, én nekiadnám az egész Váci utca mindkét oldalát végig. Közepít meg ezeknek söpörni.
Mert ottan, hogy legalább lehet, hogy támaszkodni rá a söprűnyérre meccs közben így a ide. Mert itt a csipőknél itt már csupa sebb minden itt már. Hát már nincsen gatyakorca. Semmi. Na most itt szeretném hozzáfűzni, hogy persze akinek nem inge, az ne vegye magára, de akinek inge, az végre öltözködjön már föl, mert most már uncsi. Szóval azt mondja Bozsik Cucu, hogy hoppá, a papa meg rálagatod a lábára. Azt hogy csinálta? Pedig focista nem értem, na mindegy. Ott a labda a lábán, közben a pupos, a budai, ő volt a szélső, ő meg kim volt a szélén.

Hát nem kell keresni, nem. A labda az, az majd jön. A labda az tudja, mit csinál. De az nem üres, abban levegő van, kérem, levegő. Szóval... A budai elkezd futni, azt mondja erre a Bozsik. Nénda! Ott meg fut valaki, oda né. De nem a 3 méterről vette észre, hogyne. Falu túlsó végén volt már. Azt mondja a Bozsik, hát akkor oda rugom. Ez így ment, oda rúgta, ahova akarta. Miért? Na mindegy, azt mondja a Bozsik, pupos, mész! Nesze! Rúgta a labda, megmondta, hogy nyitott szemmel, hogy merre van a budai, így jelentem. Budai fut, jön a labda budainak futás közben. Ide a lába elé. Ide. Nem oda 10 méterrel odébb, nem oda 20 méterrel. Ide elé. Mert ide kell. Hát miért menjen máshova, nem igaz? Ez hülyeség. Ide köl, itt az adrec, ide jönni. Na. Itt a labda budai előtt ilyen magasan, fél méter magasan körülbelül. Azt mondja budai a labdának, hogy ne pattogj. És nem pattogott. Mi volt nem régen? Lestoppolok, mindjárt majd, várjál majd, lestoppolok. Lestoppolok. Hát ebbe fáradtak bele, hogy lestoppolok. Egy néző be is kiáltotta, hogy szúrt ki, mert addig pattog. Képzeljék el. És... ezt még mondani kellett neki, kérdezik, maguktól nem jöttek rá, ezt kérdezik. Na mindegy, budai fut, labdával gyorsabban, mint labda nélkül, ezt se értem. Megy, megy a vonal mellett, ez csak Szűz Máriám, árulás történt, képzeljék el, nem lehet tovább futni, mert vonal volt így is, meg rá merőlegesen így is. Azt mondja, hűha, be vagyunk kerítve, nézd oda. Itt volt a Kornel elvtárs, ott volt lent. Kilobogózva piszkosul minden. Azt mondja a budai, na mit lehet ilyenkor csinálni? Beadom. Be is adta. Nem a kapu mögé, nem a fél pályára. Az akkor még nem volt divat, ez valami új dolog. Én nem értem. Na, beadta a gyelhez. Be volt gyelőve, hogy ide köl a labda. Na, odaadta a gyelhez, a gyelnél ott áldogált a kocsis, az egybenyakú. Igen, a zsiráf, úgy írták. Na, ott áldogá, azt mondja a kocsis magának, hogy mennyi az üdő? 4:30. Most kell érkezni a mentesítő labdának. Na mindegy, fölugrom. Na kérem, kocsis fölugrott. Volt neki egy trükkje. Mindig körülbelül van 30 centivel ment följebb, mint a többiek. Miért? Flancból biztos. Na mindegy, kocsis fent van, jó idő volt, sütött a nap minden a világon. Le se jött, azóta se. Na, jön a beadás, jön a labda, kocsis feje elé, ide. Nem a tarkóra, nem a külire, a hámlokára, ide előre. Azt mondja a kocsis magának, hogy kérdőzik ki, hogy Sany, ez a labda? Rábolintott, hogy az. És gól. Kérem, erre így rábiccentett háromszor, hogy az, és már győztünk is. És kérem, ennek egy idei nyoma nem volt, nyoma nem volt. Persze én akkor is tudtam volna elérni eredményeket. Kihirdettem volna a fiúknak akkor, amikor nem ment, nem ma, tegnap. Szóval, kihirdettem volna, hogy meccs előtt, hogy na, uraim, amelyik megsértődik, sértődjön meg, uraimat mondani. Szóval, megérdemelték volna, persze, többet se. Szóval, uraim, aki a meccs alatt nem fut szívvel, lélekkel, az hétfőtől kezdve dolgozni, show-ban. Én kérem, nem mondom, hogy lett volna ezzel aranycsapat, nem, de show, annyi lett volna, ajja. Persze. Az lett volna. Na most van probléma más sportágban is. Nem tudom, hallották-e, hogy a 20-szoros világpofozógép Pap László egy darabig nem lehetett edző,
mert nem volt neki papír.

0: Oly, de aranyos, mi? Ha nekem lenne papírom, nyugodtan lehetnék edző. Nem baj, hogy nem értek hozzá. Egyet többen élnénk abból, amihez nem értünk. Nem számít. Pap meg nem adtak papírt, jó? Tudják, ki adja ki a papírt? Elmagyarázom. Ilyen kis szemüveges, eminens tanuló, tornából felmentve, anyuka gyereket hetenként kétszer vitte tüdőszűrőre, mert a gyerek nem kapott levegőt. És ez adja ki a papírt Pap Lászlónak. Mit csinálnék én? Na, papírkiadó bizottság, sorakozó. Bejönne Pap László szépen, szerényen, teheti. Az elsőnél kezdené.
1: Jó napot kívánok. Elnézést kérek. Pap László.
0: Puff! Na, aki állva marad, edző. Aki meg lefeküdt, az meg meghalt, nem igaz?
2: Töredékek következnek Boncz Géza fejéből. De ezek a töredékek most egy érdekes népművészeti vásáról szóló levéllé állnak össze. A cserepeket bemutatja Boncz Géza, önök szíveskedjenek összerakni.
3: Kedves Marton elvtárs, mint azt a szerkesztőségi iroda legmélyén megbeszéltük, elküldöm írásbeli beszámolómat a Lekváros neméni tájjellegű napokról. Elnézését kérem a gírbegurva betűimért, ezt a levelet egy száguldó zetoron írtam. Azt, hogy miként kerültem a zetorra, még én sem tudom, de az a lényeg, hogy távolodom a falutól, és a kapával, kaszával utánam rohanó emberek már rég eltűntek. Hát akkor neki kezdek a levélnek. Hideg csípős, orkánszerű kabáttal érkeztem. Lekváros neménybe, a Batyú népművészet fellegvárába. Miközben talpunk alatt fütyült a Haki Tamás. Itt minden népi volt, még a nép is. A híres Csontkovács háza előtt vezetett az utunk. Barátom elmondta, ide botokkal érkeznek a páciensek, és néhány óra múlva, mint kovácsoltvas kerítés, hagyják el a házat. Arrébb nosztalgia hullám söpört végig a falun, az 50-es éveket idézte a Mátyás napi kulákjárás. A farkas étvágyú nézők azonnal följelentették a szomszédjukat, persze ez csak játék volt, épp ezért névtelenül. Tolongás fogadott a tanácsháza udvarán. Mindenki kíváncsi volt, mert az éjjel egy furcsa állat jelent meg a följárati lépcsőn. Ahogy elnéztem, egy teknős béka lehetett. Egyre izgatottabbak lettek az emberek, kérdezték a mellettem elterülő agronómust. Mi ez? Ő nem tudja, volt a válasz. Szaladtak a gyógyszerészért, kérem, én nem nyilatkozom. Futottak az iskola igazgatóért, kérem, ez nincs benne a tanrendben. Végül is, hát hívták a tanácselnökét. Az megállt a csúszkáló valami előtt, feltolta kalapját, hosszasan gondolkodott, majd fontoskodva megszólalt. Ámberek, ez vagy valami, vagy megy valahová. A főutca mellett lévő Karcsi bácsi téri művelődési otthonban eredeti fővárosi népművészek lakótömb környéki saját ihletésű tárgyakat árultak. Például bőrből készült napszemüveg, fából faragott májkonzerv, lószőrből font lószőr, nyereg alatt ühított népi ellenőr, és egy szegecselt vaspánt, nehogy attól a nagy népművészettől szétpattanjon a fejét. Már esteledett, mikor a nagy teremben megnyitották a gála estet. Volt itt nóta, néptánc, folk hátán folk. Alig győztük kapkodni a fejünket a röpülj páva elől. Ekkor a hátam mögött megszólalt a szakszervezet Vándor Zacskóval kitüntetett titkárnője. azt mondta, hogy mi, majd ott és majd mi vált válnak vetve, és majd erős bástya a mi résünk, mondják a nők, és hogy majd mi odaállunk, sőt, fölmegyünk, ott, ahol majd mi aztán majd megmutatjuk, és hogyha senki nem figyel oda, akkor legrosszabb esetben visszatesz. Van itt írnivaló. Papírom is fogytán, de tinta az van elég. Méghozzá házi főzésű. Hajnalban disznó toroson vettünk részt, töltsön egy hurkát kedvenceivel. A menyecskék sündörögtek, így aztán minden kolbásznak lába kelt. Iszogattunk, a hangulat annyira emelkedett volt, hogy a házigazdát alig tudtuk leszedni a gémes kútról. Lassan minden elcsendesedett, a zenészek szedték a házigazda sátorfáját. A bőgőből a tanácselnök hangja, és a bőgőtokból a lopott kakasok kukorékolása verte fel a vendégeket. Bekövetkezett a búcsúzás ideje. A kapu előtt a mára virradóra asszonyokká lett lányok kórusa. Frissen szedett virágénekekkel árasztották el az egybegyűlteket. Azaz bennünket. Lassan elindultam. Egy kivilágított ablak előtt megyek el. Bent egy fiatal pár bújik a paplan alá. Megszólal a fiú. Drágám, most te mire gondolsz? A lány. Arra, amire te. Akkor hozz egy üveg sört. Ez igen! Gondolkodtam magamban, ilyen rendezvényt még én sem láttam, szélesen a drágban.

0: egy maszek kisiparos szilveszteri köszöntője. Kedves kentek és kegyedek, régi és új lakónegyedek lakói, sok Pestre költözött makói, többek és egyedek, s egyebek között lengén öltözött ifjú hölgyek, kik vértölgyek tövében búcsúztok az évtől, hívtől csillogó szemű lányok, kik nagy talányok titkát kutatjátok, s kutatás közben megmutatjátok az utat, mely után sután kutat az, kit a tudásom épp arra űz, szűz sültre váró aglegények, vadregények, kései, hősei, nősök, ők már nem hősök, szeplősök, szeplőtlenek, nőtlenek, bőszen őszülők és szülők, hámból kirúgó készülők, orozva borozók, szeszt szopogtatók, bőrös malacot ropogtatók, korhelyek, kik borhelyet rummal fűtitek fejetek Pesten is aligán, s nejetek most gurít hazatiteket taligán, ivók és evők, kedves vevők. Neben Vince, egy pince helységben kardigánt kötök, hetenként négyet, ötöt, kimondottam prima darabok, rendelnek tőlem a svédek, arabok, s ha netán ön is rendelne nálam, most épp van ausztrál gyapjúszálam, s ajánlhatok kedvező részletet, s az árukészletet házhoz szállítom, s állítom, talál majd árumban örömet, s én is örömmel bővítem majd önnel növekvő vevőkörömet. De ha nem vesz, attól még nem lesz több a gondom, mert magunk közt mondom, a rendszer előtt le a kalattal. Még sose bírtam én fix anyagi alappal. De miért verjem dobra, hogy sorsom jobbra fordult, hisz aki egykor koldult, az is úgy ül ma a posztján, mintha sosem ért volna a sipőc konyha kosztján. Ismerek egy delnőt, már rég felnőtt, ki most a presszóba hozza szóba, hogy manapság nincs része jóba. Kint több a bóné, csicsereg az akcsicsóné, s teli szájjal nyugat tot dicséri, pedig a csóró hajdan a csíri telepen csámborgott fagyos teleken fázva, s bokázva járta a foxot, míg kiguberált pár kiló foxot. De terítsünk terítőt a múltra, mint Szabó a pultra szövetet, még azt hívnék, hogy politizálok, ha folytatom egy szöveget. Már pedig nekem higgadt a vérem, épp ezért nem politizálok, kérem. Kapjam meg a bérem, minden egyébtől személyen mélyen meg kimélem. A politika rázós téma, de aki néma, azt elkerüli a tréma, s ha egy kis észt is befektet, tuti, hogy nem kap defektet. Amúgy is fáj a térdem, meg aztán kérdem, minek az érdem? Nekem nem kell érem, beérem kevéssel, ivással, evéssel, maximum taxi rum, s egy kis lósport géren, politizálni, ugyan kérem. Totózom, lotózom, időnként fotózom, s nem ugrálok, mint a veréb. Egy maszeknak legyen elég esze, hoci nesze, nem kell belég. S végül, mi gyönyört nyújt a szemnek, a női nemnek hódolok, mert esküszöm, hogy jobb dolog nézni a blúzt a sok kis pruskán, mint politizálni, nem igaz a pruskán? Későn fekszem, korán kelek, nem dicsekszem, de a felek csőstől jönnek rám. Már cserepes a szám, szaggat a vállam, de én nem lóghatok, engem nem fizet az állam. Nincs időm a boltból egy percre sem kimenni. Ha majd beadom az ipart egy szövetkezetbe, ott fogok pihenni. Már bánom, hogy kiszaladt a számon, ne vegyék komolyan, ez csupán amolyan férc, élc, mit az ujjamból szoktam, hiszen amint mondtam, politizálni sosem szoktam. Nem mintha nem tudnám, mi van a glóbuszon, az én is trollin járok, nem pedig lóbuszon, de busz ide, busz oda, kimondom nyersen, az élet egy verseny uszoda. Ám ha úszni kell, elmondom titkon, hogy úszom inkább itthon, hol jól ismerek minden medencét, s Floridánál jobban kedvelem a dagályt, e déli bábos magyar velencét. Én innen ki nem vándorlok, inkább mángorlok a patyolatnál, az is jobb üzlet százszort a nyugatnál. Van, aki kikerült, és sikerült vagyonra szert tennie, s most van 1 millió pennie. Például a dadám, madám Melitta, ki a csecsemőte járát mindig elitta, most Palm Beach-ben, a Hotel Beach-ben masszíroz, és dollár passzíroz a fasasokból, főleg a hasasokból, és már annyit kaszírozott, hogy a masszásból és másból egy házat összemasszírozott. Nekem nyugattól nem kell más, csak zenek szárnyunk fugattól. Nálam keletje van a nyugati jazznek, de mivel kardigánt csak keleten vesznek, maradok Pesten tisztelettel, komázom egy kis telekkel, sem komázom miszterekkel. Persze, ha van esemény, lesem ér,
1: de csak mint csöndes idegen, bár a nemzetközi helyzet egy cseppet sem hagy hidegen. Mondhatom az ok, a sok atom kísérlet, mitől ez a kis élet örömmel begyül, s gyakran nagy hegyül a mellemen, s kezdek hebegni, mert már lebegni látom a saját szellemem. S bár a politikához nem értek, s a véleményt kértek, a válasz mindig nemleges, nem vagyok teljesen semleges. Csak ingadozom, mint a bója, s a fejemet vakarom, de hogy akarom a békét, annak végképp OTP betétem a megmondhatója. Könyörgés magát. Jóságos Isten, Uram Teremtő, bűneim nagyok, haragszik rám az ég is, mert dacára, hogy hívő vagyok, politizáltam mégis. Bocsánatot ezúton kikérem, és ígérem, hogy jó maszek leszek, és máskor a jövedelmi adó bevalláskor sem leszek smuci. Csak bocsáss meg, s hagyj békében kardigánt kötni, Uram Teremtőn, a kommunizmusért.

interpelláció humorügyben. Ki százezreket megnevettet, és a romos agyából viccet sajtol, rímet farag vagy krokit körmöl, s mint a versenyló naponta rajtol, kabarét ír vagy humoreszket, a sok vicctől már a feje reszket, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, bedilizhet vagy kiborulhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, s hogyha bezsom vagy agyahal ágyul, legfeljebb csak depressziót kap, s az orvos lágyan agya alá nyúl. S ő azt álmodja, van már díja, aztán felébred, s a fogát szíja, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íja. Elméje elmén, véve felmén, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, mert ami díj van, az mind a másé, akkor sem kap még, ha olyan a humora, mint a Major Tamásé. Viccelhet a birodalomban, de nem ott, ahol irodalomban. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajtan az íjat. Fejre állhat, vagy falra mászhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Humoristának kacaj a díja. Minisztere azzal díjazza, ha 10 évenként magához híja. Mégsem lelkét a humorában, csak szomorúan ül szomorában. S idegeit a görcs feszíti, mint szívós cittyák hajdan az íja. Feszülhet, sőt ikreket szülhet. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Mégse hagyják lelkét a vadság. Boldog, hogyha megdicséri őt a népszava, vagy a népszabadság. És eszelősen tovább viccel, mivel a sok vicc belőle spriccel, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós cittyák hajdan az íjat. Eszelődhet és aszalódhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Feléje nem leng a rend ingája, pedig még az is kap ma díjat, ki penzlivel a falat pingálja. De ő szegény semmit nem pingál, az agya mint egy üres kemping áll. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Kempingelhet és doppingolhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Csak humora van, de nincsen díja. Azért nincs, mert a humor díját senki sem tudja, hogyan híja. De a hit győz a humoristán. Miniszterében van humoristán. S jó kedvében majd megpendíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. A gondolatot, hogy ezentúl humorista is kapjon díjat. Kapjon díjat a humorista. S hogy kapjon végre, azt javasolnám, keressék a díj névadóját, a Parnasszus magas, havas ormán. Görcsünket biztos, hogy feloldja, ha közli majd a kormány heroldja, aki a szatíra fegyverét úgy kezeli, mint szittyák az íjat, nem csak egy meleg kézfogást kap, hanem Parinti Frigyes díjat.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallottátok. És Kishont Ferenc születésnapja kapcsán ma humorizáltunk. A jövő heti irodalmi lépegetőben pedig folytatjuk az izgalmas Hitchcock és Truffaut beszélgetést. További hallgatást!

0: ez után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
0: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
0: Tilos Rádió?
1: Jó.
5: Ez nagyon jó.
0: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. A Kártakarót halljátok, és folytatjuk a korhatáros regényfeldolgozást. Figyelem, hallgatását senkinek sem ajánljuk. Garci László, bombásan buszozunk, harmadik része.

0: Elég volt óra közben egy intenzív pillantást vetni Olgi nénire, micsoda titkokat rejtegethet nagy, szomorú beteg szívében. Mennyire eszelős és hamis ez az egész, hogy a magyar balladavilág gyöngyszemeit, próbájait nekünk tornaóra előtt felvezetni. Miközben világos, hogy erre, vagyis a magyar balladavilág gyöngyszemeire itt és most senki nem kíváncsi. És ezt ő ugyanolyan jól tudja, mint mi. Mert azonnal megérezte, mikor belépett az ajtón, osztály vigyáz, hogy esélyei a mai napon a magyar balladavilág gyöngyszemeivel kapcsolatban minden kétséget kizáróan a nullával egyenlőek. Mert hajszálai elektromossággal töltöttek fel, fejbőre viszketni kezdett, és még mielőtt megszólalt volna, dadogni kezdett. Érezte a nyelvével, hogy a dadogó izmok előre rángatózni kezdenek a szájában az arcizmaival egyetemben. De mivel régi motoros volt az Olgi néni a pályán, és számtalan esetben ütközött a legteljesebb, azonnali és megmásíthatatlan közöny betonfalába, egyáltalán nem hőkölt vissza, hanem éppenséggel annál nagyobb, eltúlzott lendülettel, harsányan, szinte vicsorogva, megfeszülő inakkal vágott a téma a magyar ballada irodalom gyöngyszemeinek taglalásába. Nos, ekkor történt az, hogy felfogván ezen vállalkozás abszurd értelmetlenségét és hiú önmagáért valóságát, pukkadozni kezdtem. Rekeszizmom pattanásig feszült, és orkánszerűen tört fel belőlem az irtóztató röhöghetnék. És minden további szó, minden komolykodás, csitítás csak olaj volt a tűzre. Hogy jól szórakozom-e? Érdeklődött Olgi néni. Nem látszik? Felszólított, hogy odakin fejezzem be, és én hétrét görnyedve távoztam. Az iskola udvar porában egy megereszkedett gumilabda hevert öntudatlanul, amitől ismét széles jókedvem támadt. Bekukucskáltam. Olgi néni a magyar ballada irodalom egyik gyöngyszemének ritmikájára próbálta felhívni az osztály szíves figyelmét. Szétzilált hajjal, extázisban csapkodta az első padot. Harmadszor be menne szép, gyönyörű mátka. Az osztály pedig engedelmes, egyhangú, mélabőgéssel, ritmustalan, mély fahangon hadarta válaszul a mamó me mi máma. Kijött Berta néni a szomszéd osztályból, a mozgalom Lennon McCartney-a, aki a csapatindulót szerzette szövegdallam, és a következő kérdést intézte hozzám. Te bőgölittem, mint egy résztorkú vadszamár? Az azonnali fulladásos halál rémet érített magamhoz. Kicsöngettek. Az osztályunk ajtaja zárva maradt. Becsengettek a következő órára. Géza bácsi, az öreg hajlott hátú fizikatanár, akinek óra közben 20 filléres dobáltunk a kalapjába, az ajtó előtt toporgott. Nem mert benyitni, mert hallotta bentről Olgi néni pattogó ritmusú előszavalatát. Amiután századszor bőgte monoton hangon a nyáj, látszólag beletörődve, valójában a megtörhetetlen akarat konoklázadásával, a mamó máma. Arcot mostam a WC-ben. Megpróbáltam kitölteni normális lelki térfogatomat, visszatalálni nyugodt és komoly önmagamhoz. De a didergő, kunkori, kifosztott lényt, aki oda bent kuksolt, sehogy sem tudtam hozzáigazítani a magamról őrzött daliás képhez. Nem passzoltam többé. Milyen óra jön, Kornyika? Kati néni kiteríti a takarékbélyeg lepedőket, és aki fukarnak bizonyul, úgy megszolmizáltatja, hogy belefeketedik. Kodály módszer. A titás szűnből, nem ismerjük fel, a lipim lopom a szőlőt. Dühében letörli a tábláról a növekvő vakáció feliratot, és egész órán a sallárom huzsedári huzsedomot gyakoroljuk. Lehozatja a lemezjátszót. A hangos résznél Allegro hirtelen lehalkítja, lebuknak a fecsegő. A karénekesek külön kaszt. Elkérik őket óráról, készülnek novhétre, franciául énekelnek, stb. Felsős fiúk általában mezzók, mezzoszoprán. Napokig gyakorolom a helyorgánét, hogy mezzó lehessek. Egész énekkar és főleg rengeteg lány, nő hegyek előtt kell énekelni. Bemelegítésnek a Marseillaise-t nyomjuk. Az egyenkénti felvételi énekeltetés később lesz. Négyen vagyunk újak, mindenki a mezzóra pályázik. Na, majd sejem szoprán. Kati néni szorosan mellém ül, ihletett pofát vág. Aha, ez kagylózik, koncentrálok, hogy ne csak ordítsak bele a vakvilágba. Elnyugtört a kény uralba, vérben áztatja zászlaját. Nincs egyenkénti felvételiztetés. Kati néni éles hallásával kiszálazza a hangok szőtteséből a felvételizők hangját. És mindenkit felvesz a medzőba. Kati néni, hurrá, kérek 3 lepedő takarékbélyeget.
1: Medzó vagyok, anyu, medzó!
0: Egy büszke medzós. Ülök a medzó közepén a 7. csajokkal, és helyvargáni. Ugyanitt tartja Rózsi néni a tánciskolát vasárnap este. Klasszikus táncok után vesszük a moderneket. Modern táncnál nem lehet a lányhoz érni, nem bánom annyira, néha mindig izzad a tenyerem, neki meg szaga van és vizes a dereka. Öltöny kötelező, Dezső bácsi klimpíroz. A bites táncok az, hogy megálltok szemben és a karodat lengeted. Rózsi néni mutatja a bites táncot, őszül a hónalja. Ilyenkor Dezső bácsi a táncdal fesztiválból zongorál. Odakint sötét van, hideg, köd. 5 percenként húz el egy autó, tülkölés nélkül. Nesztelenül suhannak Austin, Simca, Foxy. A csípő mozgás a lényeg. Tánc közben tilos beszélgetni. Úgy sem jut eszembe semmi. Ajjaj, fekete vonat. Az a kullogni megalázottan. Kenderesi bácsi a Moszkvicsa mellett áll érre vasalt melegítőben. Télen is kocsival furikálja nejét a hobbi kertbe. Rongyrázás a köbön. Pista bá a lábas alátétett bütykölő gyanútlan nebuló mögé settenkedik, és fakalapáccsal nagyot kúr az asztalra. Tod miért? Ordítja. Ajánlatos azt mondani, Tom. Cipőjét fehérre mázolja, körömollóval lukakat vág belé körben, bajeszt húz, válba boxol, a lúdláb étterem borfoltos itallapjára írt haragos poémáit citálja sztentori hangon. Leghíresebb versének visszatérő refrénje, én, Hegyi Pista, bizisten itt vagyok. Kőszegi, a buzgó propagandista neki is benyalt, sejttéglából szurkálós virágtartót tervezett. Kartonpapírból kivágta a lunyikot, hogy belopja magát Pista bá kérges szívébe. A dörgölődző eminens és a nyálladzó vattulok. Kőszegi ügyvéd lesz. Senki sem akar rajta kívül ügyvéd lenni. Komolykodó, felnőttes, unalmas foglalkozás. És valahogy olyan ellenforradalmi. Milyen ügyet kell pénzért védeni egy szocialista társadalomban? Az ügyvéd aljas érdeke, hogy fennmaradjanak az osztályellentétek, hogy hülyére kereshesse magát. Kőszegi nagyképű és nevetséges ezzel az ügyvédezéssel. Valaki a szünetben bezárta Pista bát a szertárba. Én zártam be. Hiába dörömbölt, nem mertük kinyitni. Az kapta volna az első tockost. Feltépte az ajtót. Repült a forgács, szállt a por. Körbenézett, busa fejét előre szegte. Kőszegi a szeme sarkából rám pillantott. Nem én voltam, nyögtem. Pista bá bevonszolt a szertárba, hogy miért pont engem, azért engem, mert én a becsületemet már a donkanyarban otthagytam. Kúpos fogók a félhomályban, fűrészek, mintázóvasak, melfurdancs, sikattyú, subler, pontozó, rátétmunka, sarkoshajlítás, anyagcsomag. A sarokban boros üvegek egymásra dobálva. Szétverem a moskos pofádat, mondta. És egyre közelebb hajolt. Belém akar harapni. Ez lesz még egyszer 10 év múlva. A csajom felszívódott. 2 hete nem fürödtem. Viszont naponta fókáztam, viszont a zsebemben lapult egy katonakórházi beutaló. Zsebretett kéz, feltolt tányérsapka. Fütyörészve vonulok a főutcán, mikor kinyúl egy izmos kar, beránt a kapu alá és feltárul egy hatalmas száj roppant örlőfogakkal. A rettenetes halálordítás intonációja kérdővé kunkorodik, támadóm hörögve beszív egy újabb hordó levegőt. De hogy addig sem újjon hiába az idő, gyors egymás utánban 3-szor a falnak taszít, amit én tévesen ösztökélésnek vélek, hogy válaszoljak, már amennyiben egy halálordításra létezik értelmes válasz. De újból rám hajol, feltárulnak a roppant zápfogak, és szélvészként csap arcomba dühének fülsiketítő tornádója. Kapcsoltam. Ez egy vápos.
2: ordít, hörög, beszív, taszít. Vápos.
0: A folyamatos üvöltésbe emberi szavak törmelékei keveredtek.
2: Hát, képze, katona, törészgetünk.
0: Halmazati vagyok. Értesíti parancsnokomat, hogy letartóztatta egy garázda álmokfutó katonáját, akire reméli példás büntetés vár. A Szemere utcai iskolaszertár dohszaga dől a szájából. Összetéveszthetetlen stílus jegyek, ugyanaz az iskola. Ekkor értem meg, hogy a hegyi Pista miért szervezhetett sejemhernyó szakkört egyetlen egy darab sejemhernyó nélkül. Ennyi jár egy kiszuperált katonatisztnek. Vonszolódom a laktanya felé. Nem visz a láb. Foxy-maxi, futkosó, nyilvános akasztás. Látom tikkelő századparancsnokomat, állandóan csak a végtelen szomorúságot okozom. Ja Istenem, minek is nőttem meg? Zsebemben a kimenőkönyv, 9 sor sűrűn teleírva, pecsétek, aláírások. Az ájulás kerülget. Parancsnokom becserkészte őrségben egyik katonáját, hogy nem-e horpaszt, akkor lőtték fejbe. Bilux százados. Én meg a Lignimpex titkárnőjét lőttem le. Azért bűnhődök életem végéig. Úgy is lehet mondani, pislogi százados, pislogi. Ahogy növünk felfelé, egyre kisebb vétségért, egyre nagyobb pofon jár. Nem szabad fütyülni, kezet zsebre dugni, úttesten menni, tányérsapkát feltolni, nem szabad bemenni az Ibolya presszóba. Felnőni ráfizetés. Lemondani arról, ami elegáns, nagyvonalú, szellemes, szabad, játékos és eleven. Felnőni annyi, mint megtanulni bárkinek engedelmeskedni, aki ostoba, gyáva, boldogtalan, elnyűtt és oktondi. Önfegyelem, szervilitás, lenőttség, a lenőttek társadalma. Akkor is hazudnak, ha alszanak. Akkor hazudnak a legnagyobbat. A lúdítást is elhazudják. Szakaszparancsnokom dörzsöli markát. Nem megmondta, hogy ez a szemüveges kopasz egy született szabotőr? Iszákosság miatt lefokozták őrmesterré. Azóta nagyon harap, a gumikat is szivatja. Kiprovokál még egy balhét, iránya futi. Lehet, hogy egyből sírva kéne fakadni? Könnyek között fuldokolva nem is tudom elmondani, mi a baj. Odafúrom magam pislogi százados hóna alá. Kisgyerek akarok lenni, aki még nem tud fütyörészve sétálni a fő utcán, összelucskolni a vállapját. A katona szomorú. Kezében a kimenő könyvem az apát teremtését. A zöldre mázolt bot a szekrény tetején. Inkább lőjenek belém, mennyivel jobb lenne. Fütyültem a fő utcán, egy vápos lőjön le engemet. Nem visznek a lábak, csoszogok egy helyben. Kedves Bilux bácsi, ne bántsál mosta egyszer. Kópéságon kaptalak. Kékasszonyt fütyöltet fő utcán. Ez itt Tapolca, bazd meg, nem a riói karnevál. Rebekka, túlvilági róka tündérpajtásom, szerelmes őrangyalom megint kihúzott a csávából. Biluxot interurbán Pestre hivatták a minisztériumba. Elveszett a parancsnok. Kezdtem megnyugodni. Beletemetkeztem a most és mindörökkében. Fekete zászló a kapu fölött. Benkó Gyuszi elaludt a matracon. Besodródott a tengerbe. Csak vietnámi papucsa maradt kinn a fövenyen, és rólóvászon strandtáskája PVC zsinórfogantyúval. A strandolók nem vettek észre semmit. Tovább lármáztak, a megafon recsegett. Kalmár Zsuzsa hazamegy a napköziből, és kész, meghal, nincs többé. a halál titokban fészket ver. Alattunk jár kettővel a húga. Attól kezdve nem tévesztik szem elől, minden lépését figyelik, az anyja mozdulatlan, fekete árnyék a tér közepén, ő meg a homokozó sarkában turkál, vagy a cipője orrát néztegéli. Inkább átmegyünk a balára tengózni, Balassi tér. Annál is inkább, mert úgy hírlik, jön a bütyök. A bütyök szereti kirúgni a labdát a kocsik elé, szeret pofoszkodni, egyszer például alaposan bemocskolt Kőszeginek. Kőszegi lángoló orcáján látványosan tusakodott a sértett önérzet az eminens önfegyelemmel. De nem mert visszaütni, mert látta magát, Kőszegit, a leendő jó nevű ügyvédet a Szemere utca latyakjában hemperegni egy utcagyerekkel. Látta hibátlan nejlomba burkolt indigókék füzeteit sárba tiporva, látta a bütyököt, e garázda suhancot, flaszterbetyárt, gátlástalan süvölvényt, a környék rémét, aki intézet is lányokkal jár az Ilkovicsba, aki fogadásból szétveri kalapáccsal a körmöt az ujján, és aki most véletlenszerűen ő rajta vett revansot, mert miközben a Mohácsi tündét várta, fejbe lőtték hógolyóval. Látta Kőszegi, amint a bütyök vigyorogva apró fecnikre tépi ötösökkel telehímzett csodálatos üzenőfüzetét, és a látvány jóvá tehetetlenül és visszavonhatatlanul megbénította cselekvőképességét. Reszkető hangon megpróbált érvényt szerezni a törvényes igazságnak, de bütyök sáros lett a fejbugyit felkiáltással, leverte Kőszegi jumbó sapkáját, megköbdöste, megtaposta, és Mohácsi tündével az oldalán elégedetten távozott. Kőszegi másnap beadvánnyal fordult az iskola igazgatóságához, testi bántalmazás megtoroltatásának céljából ismeretlen, bütyök alvilági nevű tettel követő ellen. Szünetben nem hagyta el az osztálytermet, ami a világrend vészes felbomlására utalt, és mikor kihívták történelemből felelni, csak lélektelenül ledarálta a bécsi udvar fondorlatait. Sápadtan, összetörve ült a padjában. Őrölte magában a bosszú gondolatát. Ha nem kap elégtételt, átfordul benne hatalom és engedelmesség dialektikája törvénytelen elnyomássá és törvényszerű lázadássá. Felkelő szabad csapatot szervez a 7. A-ból. A nagy szünetben csúzlikkal és fejes vonalzókkal fölfegyverkezve vakmerő rajtaütést hajtunk végre az igazgatói irodán, dúlva, fosztogatva vonulunk végig a Lipótvároson, lángba borult iskolák szegélyezik utunkat, dühötten kutatunk bujkáló pedagógusok után, akiket lámpaoszlopra akaszthatunk táblával a nyakukban. Erre járt Kőszegi és az igazság. Bütyök átszökött a török jugó határon. De visszafordult, mert a barátját eltalálták. Bütyök helyből szaltót ugrott, de a focilabdát képtelen volt megszelidíteni. Nagy igyekezetében hanyat vágódik, ordítva lezavar mindenkit a pályáról, mára ki vagyunk tiltva. Középen áldogál Leposa bácsival a csősszel. Akkurátusan rágyújtanak, és ha valaki megpróbál visszaóvatoskodni, kidüllesztett mellel elindul felé. Nagyon tud pofozni. Egy kis terrorlegény. 15 éves, mikor lelövik a határőrök. Közöltük Joli nénivel, hogy példásan fogunk viselkedni, de azt is éreztettük, hogy gorombaságnak tekintenénk, ha háláját nem tudná kifejezni egy később meghatározandó módon. Joli néni olyan napközis foglalkozásokat tartott, hogy puzli készítése békével kapcsolatban, galambhajtogatás, sókerámia, télapó öntés hébó gipszkiöntővel, szívószálból térrel választó anyák napjára. Mondtuk és gomboztunk tovább. De tudtuk, hogy vele is csinyán kell bánni, mert alamuszi engedékenysége hisztériát takar, szeszélyes és bosszúálló, akár a többi felnőtt. Csak ő még gyenge, gyáva és ostoba is. Mikor közeledett a távozás ideje, ellenőrzőinket a tanári bejegyzések rovatnál kihajtogatva az asztalára helyeztük. A kikényszerített dicsérő azzal a bizalmatlan fordulattal zárul, hogy sok örömet szereznénk vele, ha máskor is így viselkednénk, azaz nem hagynánk el engedély nélkül a csoportot. Társainkat nem buktatnánk lábbal, nem kiabálnánk, nem késnénk el, nem gorombáskodnánk, fütyülnénk, szotyoláznánk, verekednénk, köpködnénk, stb. Elérkezett 68 viharos tavasza. Nem hittem, hogy utolérhet a végzet. Igazgatóit az kap, akinek kifelé áll a szekere rúdja, rossz tanulók, bukottak, társadalmunk kívüliek. A vesztesek, a leendő kicsapottak, akiket javítóra küldenek. A nagymamához kidobott gyerekek, a dadogós, kacskakezű, üres kenyeret majszoló, sunyi tekintetű megszomorítottak és megalázottak. A tirpákok, bunkók, ismétlősök, akiktől Takács Frici azt kérdi résztvevő hangon, mondd csak, innen a suliból fogsz nősülni? Félhivatalos önvédelmi fegyverünk az úszöges csúzli. A lövedék lecsupaszított, kihegyezett és begörbített dróddarab. De józan megfontolásból leginkább csak papírgalacsinnal lövünk célba, Gyulai Miki fülére. A prágai tavasz. A 68-as budapesti tavasz Szemere utcai epizódja nem áll arányban a prágai tavasz történelmi sorsfordulójával. Ahogy az addigi Szemere utcai pajkos csintalanságokkal sem, de az sem állítható, hogy kimeríteni a gyermeki rakoncátlanság fogalmának örökké táguló kereteit. A sikoly túl hirtelen érkezett a lövésre válaszul. A fogalmazás félbeszakadt. Kábel az arcban. Joli néni magasba tartott ellenőrzőmmel vágtatott fel az igazgatói irodába. Az igazgatónk vagy áttekinthetetlen óriás grafikonokat rajzolt a szobája falára, vagy továbbképzésre ment a kerületbe. Nyertem egy kis időt, fellopóztam, belestem a tanáriba. Röhik, csélnek, viháncolnak, mint a gyerekek, mikor nincs bent tanár. Ellenőrzőm az ügyeletes tanár Berta néni melső zsebében. Onnan aztán ki nem lopom. Letapizni a mozgalom Lennon McCartney-ját, és utánom a vízözön. A napközi ajtóban Joli néni beütközöm. Joli néni, vigyázz, nehéz idők jönnek, rálépek a farkadra, elveszem te néni az életedet. Nincs igazam? Az ügy eltussolhatatlan. A Lignimpex felbőszült irodistái öklüket rázzák az iskola felé. A szüleimmel való összecsapásra készülök, és arra az új helyzetre, amit az igazgatóiból fakadó megbélyegzettség jelent. Figyelmeztetőt kapni. Véletlen. Intőt kapni. Vagányság. Igazgatóit. Veszettség. 4-kor hivatnak, és szigorú szavak kíséretében átadják az ellenőrzőt. Bele sem merek nézni. 9 sor sűrűn teleírva, pecsétek, aláírások. Az ájulás kerülget. Csak csoszogok egy helyben a téren. Driblizek. Egy követ rúgdosok. Egy pillanatra elfelejtek mindent, hogy aztán annál elviselhetetlenebb legyen a gyomorszájamat feszítő végtelen szomorúság. Igazgatói. Itt lapul az ellenőrzőmben egy igazgatói rohó. A hír? Lelőttem a kontyos macát. Véres zsebkendőt szorított arcához. Egy Mengele vagyok. Kukába fogok túrni. Ja Istenem, minek is nőttem meg? Ülök a tér közepén, fölállok, nem tudok fölállni. Leposa bácsi, hány az óra? Csak ő gicsért valamit az öreg, nincsen órája. De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy megállt az idő, hogy nem kéne az időt folytatni. Benyálazott ujjamat feltartom. Nincs szél. Minden mozdulatlan. De akkor meg az idő mégis miért megy tovább? Miért alkonyodik be? Miért kell mindenképpen hazamenni? Ugyanezen a helyen tegnap, vagyis 1000 éve, a zombai rám förmet, hogy biciklizés nincs, mert loptam a távolságot. Ó, boldog, ártatlan aranykor, ó, fejelő bajnokság, és mikor megszomjaztam, abból a pocsolyából szürcsöltem vizet. Nem megyek haza. Aztán hazamentem. És ahogy mentem haza, cipőm talpából kibújt egy szög, de észre se vettem, rá se bagóztam, fittyet hánytam rá. Itt és most a bottalverés a rettenetes csihibúj árnyékában. Nem fogom kibírni. Elviselhetetlen detonáció a szív és az agy tengelyében. Kitör a frász, érintési fóbia.
2: Azért lettem a banda mindenható fővezére, hogy senki ne verhessen meg, hogy ne ütlegelhessenek. A vérszerződésről is lebeszéltem ügyesen a skacokat. Nem vagyunk mi, pazd meg, Timur és csapata. Mi van? Cukkol később Herendi, mikor újból felmerül a vérszerződés terve. Vattában neveltek? Ha megvágom az ujjam, csak egy kis szúnyogcsípés. Velük maradhatok délután, és nem köszörülik rajtam többi a nyelvüket. Vagy bezárkózom a slóziba, és felvágom az ereimet, hogy ki a gyáva. Tényleg bezárkóztam a WC-be. Az új pegyemet nyiszatoltam, hogy menne-e a vérszerződés. Nem ment. Beszúrtam a pengét az ülőkébe. Vizeltem. Jöttek, hogy akkor most. Hogy hol? A padláson. Ennek a trükkjét még a kercsák szaszerolta ki. Ha a lakat kampóját vízszintesbe fordítod, el lehet húzni a riglit. Anyám a riglit szépasszonyzárnak hívja, hamiskásan somolyog. Négyen ülünk körben, Frici, Petya, Herendi. A kajakos brigád és én viccnek. Egy pohár víz és a Herendi bicskája jól kifenve. Miattam csinálják az egészet, tudom, szorcsiból, hecből, cukkolásból, mégsem tudok kiszállni. Ez is lesz majd 10 év múlva. A bolondot fejjel előre csizmába gyömöszölték. Nem tudtam elmenni. Végignéztem. Később megint arrafelé dolgoztunk, azaz dolgoztunk volna, mert már minden répát összeszedtünk. De azért kivittek hajnalban teherautóval és letettek a csupasz répaföld közepén. Mégsem lebzselhetünk egész nap a körletben. És mi azonnal az ebédről kezdtünk ábrándozni, mint a suliban az utolsó órán. Csak most nem a meleg osztályteremben, hanem szemerkélő, kónos esőben a puszta ég alatt. A tanyosi ember a pityubába allagott arra, elázott cigaretta fityeget szája sarkában, a faluba indult pálinkáért, és elújságolta, hogy a kutyát, a bolondot, leadta a sintérnek. Mert a műtéti beavatkozás után, amire mindenképp sort kellett keríteni, mert éjszaka kóbor szukák után koslatott, a műtét óta a bolond nem volt hajlandó ugatni. Végérvényesen lemondott az ugatás élvezetéről. Illetve megátalkodott makacsággal ellenállt az ősi parancsnak, hogy az ismerősöket vidám csaholással köszöntse, az idegeneket pedig vérszomjas morgással riassza el. Alkalmatlanná vált a házőrzői feladatok ellátására. Ő pedig nem etett egy éhes szájat, ha az a száj közömbösen hallgat, mikor a kukoricatolvaj átmászik a kerítésen. Herendi a zavaros vízű pohárba csöpögteti a vérét. Én jövök. Nyújtja a bicskát. Sötét pontok robbannak szét a szemem előtt, mint amikor bemondtam a szuszfájrontot az úttörő avatáson. És mint amikor majd kihelélik a bolondot Berettyó újfalú határában. Nem, kösz, mégse. Kitántorgok. Csúfondárosan heherésznek. Kinyomom a szöget a cipőm talpából egy kavicsal. Az oknim kilukadt. Lett egy pici seb a talpamon. Csipkedem, hátha vérzik. Nagy fohászkodással becsúsztatom a kulcsot a zárba. Kettőt fordul. Nincsenek itthon. Mi ez? Csapda? Bánatukban már is világgá mentek? Állok a szoba közepén, ketyeg az óra. Rendet rakok. Üres angyal és tekintettel bámulok a leckére. A szekrény tetején a zöldre mázolt virágkarú. Kigyúlt a fény az ablakban, elaludt, kibadt, elaludt, kigyúlt, semmi. A kereszthúzat megemelte az újság címét.

tanárnők sminkjét utánozzák, illetve a tanárnők sminkjét kritizálják utánzással. Töröld le a szádról, fiam, sziszegi Vera néni, mert ha én törlöm le, azt nem köszönöd meg. Tapizni sem hagyják magukat, szikrát hány a szemük, visszaöklöznek. Többen magukkal agyba főbe verik a tapizó szakálypistát. Mi van már az istenit? Az a pech, hogy a legjobb csajok egyben a legkurvábbak. A kercsákkal meg valami csillagszeművel lötyögnek, nem szégyellik. Mennek csörögni, csurglizni, ugrálnak, mint baba fazékban. Egész estét betöltő viháncban vagyunk, srácok. Láttam a csillagszeműt, köszönt és puszit dobott. Anyád, csillagszemű, ki ez? Na majd. Rábeszélés szép szóval, hajtépés, csoportos letapizás, az eredmény nulla. Nem vallanak. Csillagszemű. Kamelod? Kamelom. Ennek a huligán nadrágos csillagszeműnek a hatása erősebbnek bizonyult szokásnál, erkölcsnél, hagyománynál. Az osztály nyitott erotikus rendszerré züllött. Nem is tértek többé észhez. A Beregi, a Kiskati, az Ignát meg a Tausz. Belvárcsajok. Mi meg maradtunk kisöcsink balompantallóban. A komolyan felnőttesen udvarolni próbáló fiúkat közös erővel teszik nevetségessé. Kiszemelik a legkisebb, legfejletlenebb fiút, Cakó Károlyt, őt dédelgetik, ajnározzák anyáskodva, de Édi. Már iskolán kívül lógnak a kercsákkal, és olyan ördögi tapasztalattal térnek meg, hogy I want you. Ha unják a társaságunkat, és az egyre gyakrabban előfordul, le pá mondják, és faképnél hagynak. Le pá. Ez a belvárság. A le pá, az I want you, meg a kurvulás a csillagszeművel. Mert a csillagszemű jó habokat buborékol, jó a dumája, meg az, hogy kajolom az etetődet, meg az a világi ötlet, hogy teljes zacskóból csőnadrágot ragasztani. Ilyen figy-figy kis divatfigurák köpenyükre omega jelet hímeznek, hajukat tupírozzák. Úgy nézel ki, fiam, mondja igazság néni, mint akit megtépett a tornádó. A Tausz fodrász lesz, jampi foglalkozás. Kitatarozza a többiek fejét. A viaszbabát nyerítik kórusban, koncertre járnak, Údó Jürgensz a kis stadionban és a hullámos hajú Vikotoriáni. Kidagadnak az erek Kovács Kati nyakán. Botrányos ízléstelenség. Neményi Béla műbőr kabátja. Majlát Júlia a tolókocsiban. Cini show műsora. Te jó Isten! Kilátszik a köldöke, és azt énekli, ne kóstolj meg minden almát. Ella Fitzgerald KB tagok szoros gyűrűjében, Beat Misa a Mátyás templomban fellép a Zenit együttes. A Sanremo-i dalfesztiválon nem fogadják el a Beat együttesek nevezését. Gianni Morandi és a Protest Song. Rita Pavonét lexikonokra állítják, hogy eléri a mikrofont. A miniszoknyás énekesnő tért feletti tájai. Valami eddig ismeretlen zizegés twist pulóverben megy Tausz a klubestre. Már nem is jár, csak vonaglik, riszálja gírhes kis testét. A krapekja egy szivacskabátos neandervölgyi. Nem, mintha kéne, de azért megkérdezném, hová lettek az illatos levélkék? Hová lett a híres nagy szerelmi szenvedély, amiért a vértanúságot is érdemes vállalni? A fiúk közül csak Herendi képes haladni a korral. A nyolcadikos Mohácsi tündével rokizik a zsúron. Mi oldalt állunk, muki fejek, ünneplőben, kísérő szülővel. Apám hüledezve nézi, ahogy a Herendi és a Mohácsi tünde a terem közepén egymáshoz csapódva rokizik. Mohácsi tünde nájlon harisnyája üvegszálas, ruhája színjátszó, haja tupír, szája megy, Herendi bajuszos. Kavari-keveri zenés lárma, mondja apám, a kísérő szülők komoran bólogatnak. Hol van már az az idő, mikor meghógolyóztam a Kiskatit, de aztán megsértődött, mert a Hajdú Jutkát is fejbe találtam. A hagyományos szerelem sorokról hallani sem akarnak, és már nem a fiatal tanárnők, hanem az intézet is lányok hajviseletét utánozzák, és bosszantásból egyre nagyobb mellett növesztenek. A Beregi, a Kiskati, az Ignát meg a Tausz. És mi tudjuk, hogy ez a duda már dehogy is nekünk nő, hanem a kercsáknak nő.

meg a csillagszeműnek, meg a ki tudja még kinek nő. A nylon nadrág zacskós tejfelirattal már nem az erkölcsi hanyatlás, inkább az őrület jele. Díszcsatot is biggyesztenek rá pirosra festett pingponglabdából. Teljes zacskó nadrágban és twist pulóverben pompáznak valamikori szerelmeink. A lelki torzuláshoz a viháncoló jókedv önfeledtsége párosul, a titkot tudok boldog gőgje. Útjukra bocsátottuk őket a kárhozatba, lepra társaság. Belestem a zánkai lánysátor ablakán. Tausz úgy zavart el onnan ordinári szavakat kiabálva, mint valami kártevő állatkát, véglényt, aki a felsőbbrendű civilizáció közelébe merészkedett. Pedig hogy dédelgettük őket alsóban? Mennyasszony, vőlegény, körben áll egy kislányka. És a szerelem sorok. Hát igen, a római pápa is tévedhet. Apropó, bemondta a rádió, hogy a pápa megtiltotta a papoknak az ökölvívást. Akkor eddig engedte? Rászámoltak a pápára? Megsorozom a bíborosomat? A szerelem soron rendszeres időnként változtatni illett. Mert aki nem csereberélte a neveket, ízléstelenséget követett el, hamisság, betegesség, mániákus szerelmesség gyanújába keveredett, de a változásokat csak szubtilis eszközökkel volt ajánlatos érzékeltetni. Mert az aktuális szerelemsor teljes nyilvánosságra jutása, függetlenül a benne szereplő nevektől és azok sorrendjétől, kínos és megszégyenítő lelepleződésnek számít. Egyes adatokat óvatosan kiszolgáltatsz, bizonyos híreket megszellőztetsz, most a kiskati nekem a harmadik, hogy jelezd a szerelmi életedben zajló dinamikus változásokat, hogy ne keveredj monomániás szerelmesség gyanújába. Ezeket az infókat be lehet cserélni más infókra. Lehet zsarolni, meglepetést okozni, intrikálni, egyáltalán a szövevényes érzéki viszonyok életteli világában való tevékeny és erőtől duzzadó részvételt bizonyítani. A szerelemsor olyan változó titkos kód, ami az osztályvezető rétegéhez való tartozást és az azon belüli változó pozíciókat szimbolizálja. Gyulai Miki vagy Méhes Tibor nem is ábrándozhat arról, hogy valaha az életben szerelem sora lesz, hogy szerelmi vonzalmuk ABC-je, ha egyáltalán van ilyen, részt vehet a hivatalos szerelemsorok kusza és játékos, más szempontból véresen komoly és zárt rendszerben bonyolódó hatalmi politikájában. És eszükbe sem jut, hogy a diszkrimináció ellen berzenkedjenek, mint ahogy a felső tízezer beltagjai sem lázadoznak az ősi szabály ellen, hogy a mindenkori fővezér első helyezettje, főszerelme, amennyiben éppen publikus, nem szerepelhet másnál első helyen, mert ha igen, az párbaj kihívásnak számít, és durva megtorlást von maga után. Hajdú Ági, csak az enyémé. Horváth Zsókának nem nő ki a melle. Kiesik a Matrixból. Hajdú Ági átköltözött Budára. Beregi meg a Kiskati lettek a legjobb nők. De mire a legjobb nők lettek, a Beregi meg a Kiskati, a két fénypofa, furcsa szokásnak kezdtek hódolni. Mastroianni képet vettek a trafikban, és ráírták, imádlak. De még azon a héten belehabarodtak a Somogyvári Rudolfba is, és fölmerült a kérdés, hogy a Beregi Zsuzsinak legyen a férje a Marcello Mastroianni, és a Kiskatinak a Somogyvári Rudolf, vagy fordítva. A Marcello Mastroianni lesz a Kiskatié, a Beregi Zsuzsié meg a Somogyvári Rudolf. Azt kiabálták, hülye, ficsa, pukkadj meg, és egész délután nem szóltak egymáshoz. Egy fiú sose mondaná, hogy pukkadj meg. Azt se szívesen, hogy lezser. Lezser. El kell ismerni, új idők szele érződik a lezser szóban. Futurisztikus üzenet. Lezser. A jövő immár a jelen kapuit döngeti. Elkezdődött a jövő. Pubertálsz, mámorító. A térden zsebes kovbojnadrág még csak óvatos tiltakozás a felnőttek fafejűsége ellen. Ám a miniszoknya, a mértékét betöltő és azon túlcsorduló idő aljas csele, a röhögő apokalipszis. Itt a jövő, zabáljátok! A fémkukát műanyagra cserélik, a lejtős biliárdból flipper lesz, a Földön járó csillagok című vetélkedőben bevezetik a világító eredményjelző táblát. Bácsi néni elárulja anyámnak, hogy ő bizony, ha öltözik, kikapcsolja a tévét, vagy átmegy a másik szobába, őtet ne bámulja a savanyú Jóska azokkal a gülű szemeivel.
Ládd, kontrasztos a kép, mondja a lemberdzsekes szomszéd, és megcsavarja a rózsaszín bakelit gombot. Fóliáznak a híradóban, felrobbant a háborúból maradt gyutacs, bravúros motorozás az oroszlánok között. Mongol ajándéktevék érkeztek, Zenóbia az édesanyjával. Hosszabbodik a szoknya, midi, maxi, de legalább a harisnya kultusznak befellegzett. A naívak és gyanútlanok megkockáztatják, hogy a divatnak, mint olyannak ezennel vége. Mert minden forma, szín, anyag, minden variáns megvolt, de a régmúlt, rozsdásnak, avitnak és elfeledettnek hit nehéz fegyverei nagyon is hatékonynak bizonyulnak a jövő izmos kezében. Például Bubi Gallér. Azok a lányok is népszerűvé válhattak, akik nem kerültek rá a szerelem sorokra. Kunági hangszert tanult. Szent Iványi Beáról kiderült, hogy verset ír. Két verset írt a Szent Iványi Bea. Egyet a betűkről, egyet a tavaszról. Szent Iványi Bea másmilyen verseket írt, mint a Hegyi Pista bácsi. Hegyi Pista bácsi véletlenül sem írt volna verset a betűkről vagy a tavaszról. Szent Iványi Bea viszont véletlenül sem írta volna a verse végére, hogy én, Szent Iványi Bea, bizisten itt vagyok. Az is igaz, ebben hasonlítottak, hogy egyikük sem választott volna egy kölyál jelentést a vers információs bázisául, mint Lemúr Miki. Attól a perctől kezdve, hogy verset írt a tavaszról meg a betűkről, Szent Iványi Beát vallásos tisztelet övezte. Nem örült neki. Szégyelte, hogy verset írt a betűkről meg a tavaszról. Szülei elmondták Klári néninek, hogy a Bea verset ír, és Beának a tavaszt is meg a betűket is fel kellett olvasnia a osztályfőnöki órán. A tavasz. Jól beleizzadt, és nem írt többé verset Szent Iványi Bea. Lemúr Miki másnap elém tette élete első versét. Címe: Milyen a közértben a hús? A közértben a hús elszíneződött, rosszul kivéreztetett, beszáradt, kérges, szennyezett, nyálkás, ragadós felületű, havas, penészes, füllett, poshat, dohos, üregeket tartalmazó, széteső, leveteresztő, nyálkás, lepedékes, kenőcsös, megrágott, szőrös, sörtés, kormos, atkáktól fertőzött, gennyes gócokat vagy mirigyeket tartalmazó, kukacos, porcogós, egy szóval milyen a közértben a hús? Finya. 10:10. Ilyenkor már tilos a porolás. Bácsi néni felszól, tessen kérem azonnal abba hagyni. Bácsit elvitte a szíve. Bácsi néni maradt a házmester. Szétosztja reggel a tejet. Hófehér üveg a küszöbön, kék alumínium kupakkal. 10:15. Sikoltozás, rohangálás, szirénázó rendőrautó. A negyedik emelet 47-ben ismeretlen tettesek bestiális módon kioltották Jellemes Lajosné nyugdíjas életét. A következő években az ellenzékiség sajátos egyedüli és első kifejeződése Magyarországon, hamiskás vagy gúnyos mosoly kíséretében a rendőrség tehetetlenségének okát firtatni a Balaton utcai rablógyilkosság ügyében. A Kékfény műsorvezetője, Szabó László, napi 2 doboz Philip Morris szívott. Az árából egy munkás család simán megélt volna. A Balaton utcai gyilkosság fogalommá vált, mint Gagarin őrnagy az űrben, csak ellenkező hangulati töltéssel. A Balaton utcát később átkeresztelték Pálffy György utcára. Pálffy György kommunista volt. Megölték a kommunisták. És elnevezték róla a Balaton utcát, mert a Balaton utca a kommunista rendőrség tehetetlenségére emlékeztetett. Pálffy György viszont a hatékonyságára, mely utóbbi viszont akkorra engedékenységé és megbocsátássá nemesült. Miután bácsit elvitte a szíve, bácsi néni albérlőt vett a kis szobába. Vele végeztette a szemetelést. Csak bácsi néninek volt kulcsa a lifthez, mindenkit fel kellett kísérnie. Nem volt ajánlatos túlzásba vinni a liftezgetést. A lakóbizottság megszavazta, hogy vasárnap délután nem kell lifteznie, kimehet a temetőbe bácsihoz.
kilógatták a liftkulcsot a lépcsőházban. De csak a házban lakó nagykorúak használhatták. Lehet, hogy itt, ezen a ponton kapott léket a kommunizmus büszke hajója? Az biztos, hogy Jellemes Lajosné sorsa ekkor pecsételődött meg, mert a rabló a lift segítségével jutott fel a negyedikre észrevétlenül. Sokat beszélgettem apámmal a Balaton utcai gyilkosságról. A gyilkos köztünk él. Szembe jön az utcán. Nem ismerjük fel. Rémületes. Jellemes Lajosné nyugdíjas halála után néhány nappal újabb véres esemény borzolta fel a kedélyeket. A Balaton utcai gyilkossággal ellentétben a Kennedy gyilkosságot szabályosan filmre vették. Sok száz rendőr figyelte a terepet, mégis. Varga József a tévében heurisztikus erejű cáfolatát adta a magányos tettes teóriájának. Mindkét ügyet sűrű homály fette, de a dolgok igazságtevő természete szerint előbb-utóbb horogra akadnak a gonosztevők. Bácsi néni kommunista volt, a házmesterség bizalmi állás. Kommunista volt muszájból. De nem feltétlenül kommunisták ölték meg a lakóját, Jellemes Lajosnét, és még kevésbé valószínű, hogy ő maga ölte volna meg, mint ahogy Pálffy Györgyöt viszont bizonyítottan és bevallottan a kommunisták ölték meg, pedig ő nem is muszájból volt kommunista. Persze, kérdés, mi a muszáj? Varga József fanyar kommentárban érzékeltette, hogy az USA olyan ország, ahol a finánctőkével összefonódott kábítószeres maffia hidegre teszi az elnököt és rákeni Fidelre. A végén még Jack Ruby is fűbe harapott, hát nem különös? Varga Józsefet savanyú Jóskának becézték. Lóarca volt, lusta szemhéja, beszéd közben élére állított könyvön nyugtatta kezét. 3 millió magyar háziasszony volt halálosan szerelmes Varga Józsefbe, 2 millió Kós Jánosba, 1 millió Kádár Jánosba, viszont mindegyik Kovalik Károlyba. Szabó Lászlóba senki sem volt szerelmes, talán ezért is dohányozta Toprondja a tüdejét. Mikor Varga József nyomatékot adott a mondandójának, fölemelte lapát kezét, ujjait póklábakként a nézők felé feszítette, majd szimpadiasan visszaejtette a fekete könyvborítóra. Apám biztosított róla, hogy előbb-utóbb kipattan az ügy, de legalábbis kiszivárog, az igazságra fény derül. De mi van akkor, ha nem? Elkezdtem várni az igazság pillanatát, teltek múltak az évek, évtizedek, évszázadok. Végre megnyitották a titkos dossziékat. De egyáltalán nem pattant ki az igazság, és szivárogni is csak annyi szivárgott ki belőle, hogy Oswald pokoli szerencsével találta el az elnököt, mert a rekonstruálás során a mesterlövészeknek egyszer sem sikerült. Mellétrafáltak. Igaz, nem fohászkodtak Fidel Castrohoz. A mű Kennedy megúszta. Oswaldot, a kommunistát, Pálffy György elvtársát nem a kommunisták, hanem egy hamis kártyás Jack Ruby lőtte ki. Ami nem biztos, hogy ugyanaz, de a végeredmény szempontjából mindegy. Ma már senkinek sem érdekel a hallgatás, de nincs, aki beszéljen. A kiszivárgott féligasságok összemosódnak. Mindennek az ellenkezője is igaz. A 70-es évek paradigmatikus bűncselekménye, a Hungária körúti postarablás elhalványította a Balaton utcai rablógyilkosság emlékét. A közvélemény ekkor már nem egyszerűen a rendőrség tehetetlenségén háborgott, hanem annak a pikáns gyanújának adott hangot, hogy a véres bűncselekményt maguk a rendőrök követték el. Szabó László főcsővezető napi 3 havi közel 100 doboz Philip Morris cívott, egy tejkombinát menzájának napi költségvetése. Elterjedt a gonosz pletyka, hogy kettős életű rendőrtisztek lőtték tarkón a postás kisasszonyokat. A kékfény szórakozott diszpécsere élőben kapcsolt egy ismeretlen telefonálót, aki az ország nagy nyilvánossága előtt vonta kérdőre Szabó Lászlót a rendőri ködösítés ügyében. És a rettegett inkvizítort, a pöfékelő hóhért először láttuk hebegni. A rendőrség ködösít. Apám lefasisztázta a telefonálót. Szabó gyorsan átváltott a következő témára. Erkölcsi torzszülöttnek nevezett egy zokogó kisnyugdíjast, aki a sufniban szobáztatott, hogy mozgássérült gyermekét gyógyítassa. Óva intett a nézőket, hogy bedőljenek a gátlástalan öregember hatásvadász könnyeinek.
lányaink ezreit taszította a végleges züllés mocsarába. Az ellenség nem alszik, hanem állarcot ölt. A lincs hangulat tovább fokozódott a krónikus blitzelő ikoncsempésznél. A szatírt Szabó mindig a végére hagyta. Bácsi néni nem szerette a női albérlőket, mert azok mosnak is. Bácsi utolsó ténykedése, mielőtt elvitte a szíve, levelet írt a lottó igazgatóságnak. Tisztelt lottó igazgatóság! Én, 72 éves ember, részemről ünnepélyesen kijelentem, és becsület szavamat adom, hogy bármennyit nyerek április hónapban a lottón, annak 50%-át, azaz a felét, felajánlom a hős vietnámi harcos elvtársak részére, és az összeget már nem is veszem fel, hanem rögtön átutalom nekik. Maradok tisztelettel, bácsi. A jeges ár meghágta a töltést, és nagy recsegés ropogás közepette legyalulta a nyárfa erdőt, mint a közeledő ágyúk dőreje 44-ben. Nem lehetett kikapcsolni a közvilágítást. Este kigyulladtak a fények, mutatták a vizen, hol volt a Táncsics utca. Az ordas dűlő északi fertáján látszott még néhány ház, különben csak a kémények sora, meg az égő lámpák, meg az alkony. Maglódi Pityu bácsi arra ébredt, hogy nem hallja a kutyát, és valahogy olyan kancsalul jön be a fény az ablakon. Azt álmodta, hogy egy fekete ládában fekve ki kell nyitnia egy esernyőt. Sosem volt esernyője, minek? Megszáradsz, kibírod. Bolond! Bolond! Semmi. Hol a csizmám, bassza meg? Maglódi bácsi sokáig nézte a rezgő holdat két példányban. Egyik fönt az égen, a helyén, a másik lent a vizen, ahol se holdnak, se víznek nem kéne lennie. A bugykos után nyúlt. Na, komám, most aztán vagy megtanulsz repülni, vagy... Kiállt a ház elé, immár a folyópartra, és nézte, mit visz a víz. Lovat vitt a víz, felfúvódott tehenet. De nem csak azt, hanem, láss csodát, egy esernyőt is vitt a víz. És az esernyő ringó öbléből, mint egy nagy, fekete kagylóból, sárga kis csibék tekingette kifelé. Pompásan utazunk, Pityubá, jöjjön maga is, nem kell ám félni. Meghibbantam. A kerítés végénél a hold és a lámpák lidérces fényében felbukkant egy motorcsónak, meg egy rohamcsónak. Katonák szálltak ki a rocsóból, meg a mocsóból, és megragadták a kicsit álmélkodó, majd haragosan rukkapáló, ám mindenképpen nagyon részeg Pityu bácsit. Azzal fenyegetőztek, hogyha a Pityu bácsi úgymond gizdáskodik, és továbbra is azt ordítja telitorokból, hogy mindenkit kivégeztetek, akkor nem veszkődnek vele tovább, homokzsákba gyömöszölik és beépítik a védőgátba. A katonai sátorban egy orvos hajolt Pityu bá fölé, és értesítették Maglódi Vera budapesti napközis tanárnőt, hogy az apja delirál. De mire Maglódi Vera, budapesti napközis tanárnő megérkezett, az apja már egyáltalában nem delirált, hanem éppenséggel rá akart gyújtani, pálinkát követelt, és azonnal vissza akart menni, hogy megkeresse a bolondot. Pityu bácsi minden kutyáját bolondnak hívta. A dömperek forgása hatalmas kátyúkat vájt a földbe. A pesti árvíz vidám operettvilág, a kettes villamos helyén bohókás alkalmi fürdőzők a rakparton. A Belojannis utcában az első emeletről horgásznak a lakók. A Bécs felé tartó szárnyas hajón, amely mintha összezsugorodott volna a hatalmas víz közepén, iciri-piciri utasok integetnek pálcika kezükkel. Buzgárok törnek fel a Margit-szigeti nagyszállónál. A belvíz elönti a sportuszodát is. A mentőbrigád tutaja a nagymedence fölött, karneváli hangulat, Velence. A természet érezteti hatalmát, megtréfálja az embert, de az ember érti a tréfát. Munkából hazainduló, atlétatrikós fiatal emberek hógolyóznak hahotázva egy júniusi délután a Csepeli Hév megállóban. A közlekedési katasztrófák már nem olyan mókásak. Kitolat a vonat a nyugatiból, Dunába zuhan a locsolókocsi.
A természet és a közlekedés hajlamos rá, hogy kataklizmákban fejezze ki magát. Borzadozni mégiscsak a nyugatnémet szuperkémmel lehet a legjobban, aki haditechnika lopási kísérletének tanúit sarlóval feldarabolta és eladta a berlini étterem szakácsának. Már akkor felfigyeltek rá az éber nyomozóhatóságok, kalandjai felügyelő és a Hód névre hallgató szuperkémelhárító tiszt, mikor egyszerű turistaként átlépte a határt Hegyeshalomnál. Hód árnyékként követte, és egy Kántor nevű kutya segítségével kiszimatolta, hogy a lopótök, ez volt a kém kalandjai felügyelő által adott fantázia neve, a húskombinált hűtőházában barikádozta el magát. Rettenetes kézitusa után letépik róla a maszkot, és kiderül, hogy lopótök valójában Kádár János, aki így módon tette próbára emberei rátermettségét. És a berlin étteremben eredeti, valóságos, igazi őzragut szolgáltak fel, nem emberbe csináltat. Kádár kiküldte az őröket és leült Hóddal sakkozni. Ez régi, kedves szokása volt a Kádárnak, még a mozgalmi időkből, mikor vájárként dolgozott egy kelengyeboltban, hogy kiküldi az őrt, Hód szívósan védekezik, és mikor a főtitkár azzal az elkoptatott rigmussal próbálja lealázni, hogy huszára szélen a sakkozóra szégyen, arcába vágja szabadság, szerelem, E2 kell nekem. Kádár vicsorogva letépi magáról a második maszkot, és kiderül, hogy mégse őzragú volt a vacsora, hanem mégiscsak emberbe csinált. Lopótök a fekete királynőt Hód bordái közé csumázza és elinal, de rajta veszi. Mert mikor az igazi echte, ő így mondja, Kádár ellen készít elő merényletet, immár apró Antal cserzett állarcában. Kalandjai felügyelő keze abroncsként szorul a csuklójára, és földre hull a gyilkos fegyver, egy hangtompító szíjáj és tukker, ami annyi egyszerű gondolkodás magyar munkás embernek oltotta ki az életét. Aki hallgatások során megtörik, bevallja, hogy Magyarország eskütellensége. A síralomházban fejest ugrik az emeletes ágyról, mint az a korábbi, szerencsésebb szíjái ügynök, aki így úszta meg a kivégzést 56-ban, és ma a svájci Alpokban síoktató. Az akasztás után derül ki, hogy kalandjai felügyelő valójában az áruhás Kádár, aki tehát már a sakkpartinál sejtette, hogy a másik Kádár nem lehet az igazi, echte Kádár, mert ő az igazi, echte Kádár. De nem akart Hübele Balázs módjára cselekedni. Előbb-utóbb úgy is kibújik a szög a zsákból. Mondjuk ez Hód életébe került, sajnos. Fekszem az ágyban, a szent agónia fogja. Ferde fénysáv a paplanon, nyitott könyv, víz, gyógyszerek, Walkman. Elfogy a múlt, könnyű a halál. Teljes életet éltem. Bejön a lány, hogy langyos, száraz tenyerét homlokomhoz érintse. A múlt képei közt való élvetek kurkászás helyett úgy döntök, hogy ez az egész csak egy rossz álom. Nem sokára felébredek. Mellettem piheg a rám. De melyik is? Nem szerettem senkit. Elalvási puszinál belestem anyunak. Emlékezhet-e egy gyerek álmában arra, hogy majdani halála pillanatában múltbeli önmagáról fantáziál. Ha nincs itt senki, rosszul csináltam. Egyszer a Tausz Jutkát mindenki szeme láttára felpofoztam. Téptem a haját, hagyja abba, mit képzel, belém nem lehet csak úgy szerelmes, nem engedem. Anyajegy a homlokán, barna kitüremkedés a bőrön. Az is iszonyú, hogy mondjuk ahhoz hozzáérni. Rálököm a kukára, elcsúszik. Lucskosan bőgni kezd. Sípol a vérráspoly. Azt képzelte, hogy egy frissen öltöztetett, illemtudó baba, akivel még nem játszott senki, illatos és megérinthetetlen. De a lépcsőházban a bütyök várta, kiráglak a bugyitból, te! És akkor arra az elhatározásra jutott, hogy vagy felakasztja magát, vagy belém szeret halálosan. Lábamra kúszik a fény. Pipaszár. Így hívtam mindig viccesen, mert öniróniában nagy voltam. Nem sokára gonosz kis őrangyalom furuljázza rajta az ill szilenciót. Azért lettem író,
mert féltem, hogy mások kövérek. A fájást érzékelő idegdúc még mindig józanul, célszerűen működik, oda kell visszahúzódni a funkció közömbösségébe. Nem sokat mocorogni. Teve alakú repedés a plafonon. Kis párnával szúnyogra lőttem sok-sok évvel ezelőtt. Idill, kétségtelen. A múlt képei, a szép emlékek többnyire egy nagy berúgáshoz kapcsolódnak. Aztán felébredni, gyorsan bekapni néhány előre kikészített kolbászos katonát, 7:30-kor vár a Frici a stollár sarkán, és nincs még meg a nyelvtanom. Hamarosan kisöcsi lettem balompantallóban. Tausz Jutka a hosszú hajú krapekjával a Beat Clubban csörög. Szégyen, megvetés, felejtés. Ugyanezek a szériák, remény, gyönyör, szégyen, megvetés, felejtés. A felejtésekbe betokosodva leszel halhatatlan. Mintha egy fekete spulniról tekernék le az áttetsző szálat. Délután Inotai doktornő, az utolsó liaison, fecsivel matat a fenekemen. Mogorva, rögtön kéri a lét. Így van ez jól, ezt érdemlem, ez dukál. Nem lettem szentimentális. Szívem hidegen forog, néhány távoli szerv emlékezik tétován a lehetséges és langyos érzelmekre. Üresen lepergő pillanatok befejezett sora. Ha nagyon fáj, vinnyogni nem illik. A repedés a plafonon felszakított seb. Ordítsak. Langyos, hűséges tenyér az arcomon, a kar lágy vonala, finom sejmek. Nincs ott semmi. A hang hosszan letapad, tátogok, egy hal, hogy végre kiszakadjon. Barna pötty a homlok közepén, izzadt arcomhoz szorítja arcát, ugyanazt ismétli, akkor is, most is, mindig, örökké. Elkezdtem írni a híres embereket és az osztálytársakat, hogy tudjam, ha lelövik őket. U-tant nevében az U jellegzetes burmai jelölése a 40 éven felülinek. Legjobb barátja U-nu, azaz öreg Nu, Burma híres miniszterelnöke. Furceva a Su népművelési minisztere. Pályafutását a Bolsevicska gyárban kezdte, mint szövőnő. Aztán a légi flottához került, bár igazából a tenger vonzotta, a cirkálók. Mozgalmi érésének következő szakaszában 600 matrózt tartott állandó készenlétben. Csombe, Mobutu talpnyalója. 10 millió csikkaszt megzsarolják, így lesz belga kém. Fidel Castro. Egyszer Batista, a véreskező diktátor egy falusi iskolában felemelt egy kisfiút, és így szólt hozzá. Kuba jövője a hozzád hasonló ifjak kezében van. Batista ezúttal nem tévedett. Hoover, FBI főnök, kedvenc kifejezése, belső felforgatás. Ő terjeszti el az új lenyomatokat. Luigi Longo, látta Lenint élőben. Szigorúak voltak a konspiráció szabályai. Őt viszont senki sem látta élőben. Mikor kitört a háború, a fronton termett, hogy az első sorokban harcoljon. Akkor látták őt élőben. Mobutu, a belga titkos rendőrség ügynöke. Bejelenti, hogy 5 éven keresztül ő lesz Kongó elnöke. Talpnyalója Csombe. Nikolaje Ceausescu. Börtönévei során meleg baráti kapcsolatba kerül a veteránokkal, és mikor egyesül a két munkáspárt magja, póttaggá választják. Fan Van Dong, mandarinnak születik. 7 évet tölt a Halálszigetén, majd bekapcsolódik a munkás mozgalomba. Fejszál, Saud herceg. A régi típusú konok kényúr az olajkutak terhére felvett előleget háremének mértéktelen feldúzasztására fordítja, mire az ulemák tanácsa Fejszál herceget nevezi ki az ország uralkodójává. Chiang Kai-shek félszívvel működik együtt a Kuomintang baloldalával. Engedelmes eszköz. Grecskó marsal, világszerte elismert hadvezér. Barátja Konyev marsal. Együtt mulatnak, együtt harcolnak Konyevvel. Julius Nyenyere, a zanaki törzs egyszerű sarja begyalogol a városba. Pártot szervez, és egyesíti Zanzibár Tanganyikával, Tanzánia néven. Johannes Virolainen,
tagba szakadt szőke óriás, szenvedélyesen szerelmes a mezőgazdaságba. Kenyatta Jomo, neve azt jelenti égő láncsa. Földrészméretekben gondolkodik. A megrémült angol gyarmatosítók azzal a koholt váddal veszik őrizetbe, hogy Mau Mau névvel titkos bukméker irodát tart fönn Kikuyu földön. Aldo Moro. Finomabb római szalonokban azt játsszák, hogy felolvasnak Moro beszédeiből egy nyakatekert részt, és a jelenlévőknek ki kell bogozniuk, mi a kérdésről a szónok valódi véleménye. Skrofulák Tibi. Árnyékban élő nyúlagyú hebefrén, gyászszegély a köröm alatt, csimbókokban lógó haj, vigyorog, mint a vadalma. Néhai Csesznegit idézi a feleleteivel. Ludas Matyi számba vette anyja lábait. A vékony munkás réteg egyre vastagodott. Asztrik apát felkente Szent Istvánt a trónra. Mazányi Mónika, vidékiesség, csöndes cseléd alázat, unalom. A nevetségesség és mellőzöttség sötét bugyra. Nyolcadikban kinövi szemüvegét, kitelik, megszépül. Mazányi a femme fatale. De már késő, nincs idő. Bójai Feri. Szórakozottságból telehímzi az ellenőrzőjét ötösökkel, azt hazudja, elvesztette. Onnantól kettős könyvelés. Nagybátyja Klosár Párizsban. Tarnai József bukott gyerek, megfagyva érkezik. Óraközben állatokat rajzol hangulati alapon. Üvegharangban él, tűvel szurkálja kisöccsét, csak telefonon vagy messziről hajlandó beszélni. Nyaka hátul csupa tinta. Senki sem figyelmezteti, nem tartozik ide. Mária néni felszólítja és megdicséri a helyes válaszért, pedig csak hallgat. Lélektani módszer. Töltőtollal elefántot tetovál a lekötözött szomszéd Gyurika hátára hangulati alapon. Javítóintézet. Diszidál a család. Nem hallunk többé róla. Dormán Enikő jelentést ír az úttörőszobában, egyik hajfonat a vállán, másik az őrsi naplóra hull. Festmények a falon. Scsipakov először szánt magáén a béres, a jelképes csőszkunyó, és Kántorede mezitlábasok a csasziban. Kedves Berta csapatvezető néni, őrsvezetőnk magatartása az utóbbi időben gyökeres változáson ment keresztül. Évelején jól végezte dolgát, hívott őrsgyűlésre régi úttörőt a kerületből, őspajtást, de mostanra megszelesedett. Mezitláb jön be tornaóráról, és azt kiáltja, hol a csukám, habsikáim. Mezőgazdasági munkán henyél, lemarad a szüretelésben. A vonatindító tárcsáját palacsinta sütőnek nevezi. A legutóbbi őrsit úgy nyitotta meg, őszinteségi rohamában, hogy előre, fel a WC-tetőre, és meg akarta szavaztatni, hogy indítsuk be a munkás őrs riadó láncát hamis parancsal. Új őrsi indulónak a következő vers Berta csapatvezető néni által való megzenésítését javasolta. Egy kerek erdőben puff, szarkák verekedtek puff, Szarka Matyi meghallotta puff, szúnyoglábát kirántotta puff, bagolyt küldtek orvosér puff, míg a bagoly ballagott puff, szúnyog néni megfagyott puff. Hozzáteszem, a puffokat ő találta ki. Mindent az őrsvezető helyettessel, Dormán Enikővel, azaz én velem végeztet. Elesett őrs vagyunk, mely etikai értelemben a megsemmisülés felé hanyatlik. Rajzászlónk tisztaságát mindössze 27 pontra értékelték. Lemúr Miklós, a paraszt őrs megszelesedett vezetője, a szomszédos könyvtárszobában éppen egy érdekes cikket olvas a fiúk évkönyvében a hidak statikájáról. A falon itt is festmények. Resetnyikov ismét kettes. Egy másikon rongyos gyerekek csorba bögrével ingyen levesért tülekednek a csarnok előtt. Valamint egy teljes alakos József Attila, akiről azt mesélte Olgi néni, hogy 39-es lába volt, de 43-as gombos betétes lakcipőben kellett járnia. Ha a parasztörzs egyszerre ugrálna a folyosón, gondolta Lemúr Miklós, leszakadna az emelet. Összedőleszteni a sulit. Lemúr Miklós utolsó őrsvezetői ténykedése, mielőtt Klári néni célirányos ösztökélésére őszintén feltárta vívódásait, és visszahullott a nótafák és zászlótartók közlegényi televényébe, a mókamesteri tisztség létrehozása volt. Az újonnan választott mókamester,
vagyis maga Lemúr Miklós első indítványa szintén egy új őrsi tisztség létrehozása volt. Őrsi kivégző osztag parancsnok. Tudod, mi a véleményem rólad? Mondta Dormán Enikő. Hogy szétzülleszted a mozgalmat. Nem züllesztem szét a mozgalmat, válaszolta Lemúr Miki, mert egy napon születtem Majakovszkijjal. A tisztségválasztáson fejetlen kavarodás. Ki legyen az őrsi hírszerző, nótafa, twistfa, tejfelelős, hiányzó felelős, jó tanulás felelős, hulladékgyűjtő felelős, iskola virágosítási felelős. Témákban Dormán kifogyhatatlan. Aktíva ellátás, őrsi kohézió, utcaügyelet. Következő napi rendi pont, Navratil szégyent hozott a parasztőrsre. Navratil puskázott. Jellegtelen tanuló, kirívó öltözékben. Elveszünk tőle egy magatartáskártyát. Nem az első eset. Társadalmi munkán kijelentette, kapálják a krumplit azok, akik kitalálták. Rosszul állunk a pontversenyben. Első a munkás, második az értelmiségi őrs, harmadik a paraszt. Eredetileg munkás paraszt őrsöt akartunk Kukorica Jancsiból, de a középső padsorban több a jó tanuló, ők lettek a munkás őrs, mi meg a paraszt. Volt még, hogy kommunizmus őrs, meg osztály nélküli társadalom őrs, Berta néni nem engedte. A november 7-i iskolai ünnepségen, mikor a Szent Iványi Bea azt szavalta, hogy és aláhull a kétfejű sas, őrsünk egyik tagja, Bójai Feri, bemondta a szuszfájrontot. Más szóval elájult. Lerogyott, kivitték. Végül is nem telt róla. Mostantól Mihin hadnagy sírját fogjuk gondozni a kerepesi temetőben. Azért esett Mihin hadnagyra a választás, mert láttuk a síron a fényképét, és megbolygatta érzelmi világunkat, hogy arcának vidám kifejezése milyen ellentétben áll azzal, hogy meghalt. Ez egy szovjet katona, úgy hívják, hogy Kosztya, testvérekkel együtt szabadságunk hozta. Vendégül látjuk Jelisaveta Alekszandrovna Bricker szovjet elvtárs nénit, Mihin hadnagy nővérét. Bricker nénit meghatotta Pest felszabadulásának hangszórón keresztüli ünneplése, és kiderült, hogy személyesen ismeri J.B. Levitánt, a moszkvai rádió világhírű bemondóját. Jelisaveta Alekszandrovna Bricker szovjet elvtárs nővér néni időskora ellenére benne volt a legkülönbözőbb csintemésekben. Mikor tudomást szerzett felajánlásunkról, hogy a Pákozdi csata emlékére 40 kiló száraz kenyérből kisképernyős televíziót vásárolunk a patronáló szerv nyugdíjas otthonába, Műm 14, lemondott az ankétról a golyós csapádgyárban, és elvállalta az őrködést a Stollár Béla utca sarkán, ahol a hulladékot tároltuk a mérlegelésig. Ott állt Bricker néni inkognitóban a pincelejáró előtt, és hálás volt, hogy újraélheti az illegalitás éveit. Bricker néni segítségével megismerkedtünk V.I. Goblein elvtársnővel is, valamint Madár elvtárssal, akik együtt vettek részt Budapest felszabadításában. Vált válhoz vetve harcoltak a gyilkos pergőtűzben Goblein és Madár. Bricker, szovjet elvtárs nővér és nagymama néni elhozta magával kisunokáját, a 8 éves lónyát is. Lónya szalamandrát fogott a budai hegyekben. Eltette spirituszba, hazavitte. De nem bírta ki, órán körbeadta, és az amúgy jelesrendű, jó magaviseletű diák magyar gyíkért intőt kapott. Később levelet írt a parasztőrsnek, megemberelte magát, űrhajós lesz, csókol mindenkit, Lónya. Berta csapatvezető néni az esti zászló levonásnál négy rendetlen kispajtást megdorgál, mert csendes pihenőben elhagyták körletüket, s necire horgáztak bottal. Drámai hangon sorolja a neveket. Rónai László, Sabján László, Gara László. Ekkor már az egész kállai csapat hegyezi fülét, a szúnyogok elnémulnak, a napkorong odatapad a kíváncsi döbbenettől a badacsony oldalához, és folytatja Berta néni, de megremeg a hangja, és... László Endre. Röhög a tábor. A bűnösök hősökké avanzsálnak. Harsan a kürcó, ki az ágyból, frissen, mosolyogva kezdjük a napot. A későnk előket gúnyos taps fogadja. Egész napos kirándulás, akadályverseny. Libasorban vonulunk, veszélyben a helyezés. Pajtások.
Szegény őzgidának nagyon fáj a lába. Részesítsétek elsősegében. A meglepetéseket hozzátok magatokkal, és ne feledjétek, a néphadsereg a mi hadseregünk. Lepényevő verseny? Már leharaptam volna a középdöntő egy forintosát, de Navratil az arcomba tenyerelt, és mikor Mária néni megpuszilt, lekváros lett az orra. Slambucos kondérba zöld hernyó potyog az eperfáról. Itt volt elrejtve a Kállai Éva csapat zászló, rohadt fricek, csak az esőben össze kellett csomagolni. Mutatja Berta néni a csomagot, körbeálljuk a szemerkélű esőben, és darra fakadunk, míg jön az Ikarus. Pompásan buszozunk. Őrsi portja. Az alsógödi MHS telep felől friss énekszót sodor felénk a szél. Összekovácsolódunk a csillagtúrán egy terjedelmes vidéki alapszervvel. A helyes válasz? Ságvári átoperálta arcát, és lelőtte a cukrászdában a detektíveket. Jó Gabi készítette a ládikát, amiben a szihalmi iparőrs egy szihalom határából vett őrsi rögöt küldött Csillebércre. Zöld katonai helikopterek a kurucfelkelés zászlait húzzák a ködben. Bolgárpajtás jelvényt tűz mellemre. Azóta jó barátom, javítgatja oroszomat. Budj gatov, légy résen. A letűnőben lévő kispolgári erotika füllet szelleme itt lengedez az új világ épülő intézményei között. Timuristák koreai lány nyakába csimpaszkodnak az ősbükkösben. Beregi szerint a fő timurista Somogyvári Rudolfra hasonlít. Kiskati szerint Marcello Mastroiannira. Akár meg is pukkadhatsz, hülye ficsa, ordítják a sátorban. Vörös nyakkendős ifisták szöges drótot tekernek a fatörzsre, hogy a gonosz macska ne tudjon felmászni a fészekhez. Együtt kajálunk. Kolkaja, mondják. Bedobod uzsonnád a közösbe, sietnek, exportból visszamaradt strandhintákat fognak felszerelni a Kékesi Béla altáborban. A fekete kávé rabjai is megtalálják napi adagjukat. A vörös nyakkendő a munkásság vérrel festett zászlajának darabja. Másra használni, szembekötőnek, zsebkendőnek, törülközőnek, úszónadrágnak, sapkának, térdvédőnek, korbácsnak, szögletzászlónak, szalvétának, borogatásnak, légycsapónak, gyújtózsinórnak szigorúan tilos. Ki tud szebb hurkot kötni? Gubacsot fűzünk bele hurok helyett. Berta néni betiltja a gubacsot, de a nejlonkendő fölött szemet húny. Engedmény a reakciónak? A táborparancsnoksága nagy tábor ügytőre. Áll a zászló, űrkarnevál, gyarmati ifjúság. A tábortűz vitt jellegének ismertetése. Sátorról sátorra megy a hangulatbrigád. Unokákról a dal nagyapákra marad. Félszemmel Kodály Zoltán bácsit lessük. Tetszik-e neki dalunk? Tetszett neki a bohókás csasztuska. Jazzt játszottak Tihonovnak, magyar népdalt követelt. Lövés jelezte, hogy elfogták a határsértőt. A pajtások feloldódva kíváncsian jöttek a tisztásra, biztatták az illetőt, nosza, induljon az őrszobára, de gyorsan. Értékeléskor a határőrparancsnok elárulta, hogy az egész határsértés meg volt rendezve. A határsértő nem éppen rokon szenves szerepére egy színjátszó csoportos katonatársuk vállalkozott. Este határőrök tették színessé, feledhetetlenné tábortűzünket. Április 4-én mi zászlóval díszítjük fel otthonunkat, mondta a határőrparancsnok, amit úgy hívunk, laktanya. Szent Iványi Bea elszavalta a tavaszt. Tausz Jutka meg a tábortüzes verset. Jött az este, a nagy alkalom, legszebb lett ő a kultúrműsoron.

Tilos Rádió. A keltakarót hallottátok. Garaci László Pompásan buszozunk című regényének hangjáték feldolgozása. És a jövő hétre maradt még egy kis rész. További jó tilosozást!

0: lesz után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. Keltakarót hallgatjátok. És folytatjuk. Bohumil Hrabal sörgyeri kapricsóját. Figyelem! Előfordulhatnak csúnya szavak. Kérjük, hogy fiatalkorú hallgatók csak felnőtt felügyelete mellett üljenek a rádióra, vagy a számítógépen.

Francine letette a neonfésűt, a kis kofferben lévő szerkezeteket betakarta a kis plüsttakaróval, a bácsi ordítása felé nézett és azt mondta. Ezek a fulgurációs áramok mindjárt elsőre erőt öntöttek belém. Ezzel feltette a koffert a szekrény tetejére, aztán megrántottam a fogantyút, erre felszaladt a roletta, a porcelán fogantyú a fogamnak koccant. A gyümölcsösen át láttam a sárgás szürke malátázót. Egy munkás, egy aszaló ment föl a lépcsőn az első emeletre, hasas lámpával a kezében, aztán eltűnt. Aztán egy emelettel feljebb megint előbukkant a lámpa. Megint eltűnt és előbukkant, lépcsőfokonként emelkedett. Mintha magától járná az esti serfőzdét egy lépcsőn mászó magányos lámpa. Aztán eltűnt a lámpa, de újra felbukkant, és ablakról ablakra haladt azon a kis fedett átjárón, amely a malátázót kötötte össze a főzőházzal. De ki járt ott csak úgy át a botában? Kivitott lámpát csak azért, hogy olyan legyen, mintha a lámpa magától menne fölfelé a malátázóban meg a főzőházban. Álltam az ablaknál, és mint egy vadász, úgy vártam a dámvadat, melynek ki kellett jönnie elém az írtásra. És sejtésemre megremegtem. Most a lámpa egészen a hűtőkádaknál jelent meg, már pedig ott ilyenkor nem jár senki. Ott, ahol akkora medence áll, mint egy jéghoki pálya, az a tartály, amelyben egy egész főzett sör hűl, fickósör. És most ott megy a lámpa, az a lámpa, mely mintha tudná, hogy nézem, az a csakis én miattam odavitt lámpa. A hűtőház 10 nagy 4 méteres ablaka ki van takarva résnyire nyitott zsalugátterekkel, mint az ablaktáblák Olaszországban meg Spanyolországban. A lámpa meg csak megy. Megy! Időnként megszakítja az a 100 meg 100 zsalugáter lét. Egy égő lámpa csíkokra szabdalt mozgása. Most megállt. Láttam, hogy kinyílt a zsalugáteres ablak. Valaki a lámpával kiment a jéghombár tetejére, amely alatt egy 4 emelet magas jéghegy van. 1200 fuvar befagyott folyó, 26 fuvar jégfedél, amit fuvaronként szór felülről a jéghombárba egy vödrös lift. Egy jéghombár, melyet felül fél méteres homok és folyami kavics réteg véd. Tavasztól őszig kövirózsa nyílik rajta, 100 000-nyi kövirózsa zöld mohapárnák között. És most egy hasas lámpa állott, amelyet a sörgyári munkások közül vitt oda valaki, egy maláta asszaló. Kinyitottam az ablakot. Kellemes férfi hangot hallottam fentről, mintha az az égő lámpa énekelne. A szerelemnek vége van, picike volt, piciám, aranyos szép kis cicám már elszaladt, híre hamva sem maradt, eltűnt a nimburki mély víz alatt. A kamrából felharsant Francin kiáltása. Az Istenért, Jóska, hagyd abba! Lassan kimentem a szobából. Nem is néztem meg, hogyan huny ki az elektromos áram, mint az a szerelem, amely a vízbe veszett. Francin már lámpát gyújtott, kimentem a folyosóra, ott ült Francin a sámlin, kezét a mellére szorítva igyekezett lelkére beszélni a bácsinak, hogy mindent hagyjon már abba, és ha már egyszer itt van, akkor olvasson, járjon templomba, moziba, de legyen a házban csend és nyugalom. Francin fel akart állni, de valahogy nem ment. Még egyszer megpróbálta, de össze volt nőve a székkel. A számhoz kaptam ilyettembe, mert tudtam, hogy Francin beleült a Schuster csirizes dobozba. Pepin le volt törve, úgy szerette volna megjavítani az öccse összes cipőit. Annyit mesélt erről, mert jobban szerette az öccsét mindenél, amit csak valaha is szeretett ezen a világon. Francin minden erejét összeszedve fel akart kelni, de nem tudott elszakadni a széktől. Lehajolt és elvágódott. Ott feküdt a padlón, és vele együtt a szék is. Megijedtem. Megpróbáltam elrántani róla Francin, de a cipészurok, miszerint csiríz, úgy odaragasztotta, hogy olyan volt, mint egy ledöntött ülőkrisztus szobor. Pepin bácsi a vállánál fogva húzta Francint. Megpróbáltam Francin mögé feküdni, és az ellenkező irányból húzni a széket, de úgy látszott, hogy előbb szakítjuk szét a férjünket, respektíve öcsénket, mintsem kihúzhatnánk a slamasztikából. Felkeltem, és a hajam felemelt valamit.
kézbe vettem a hajamat, bevontattam az ölembe, és láttam, hogy ez meg a másik cipészszurkos, azaz csirizes dobozba ragadt bele. Fogtam egy ollót, és levágtam a dobozt a hajam végével együtt. Mint a szicíliai aranybulla, úgy hevert most ott a doboz a hajam pórázára kötve. Francin, látva, mi történt a hajammal, felágaskodott, mint a ló, s a hasadó szövet gyönyörű hangja horkant végig a kamrán. Francin kiperdült, és megint ott állt egészséges és vad, szikrázó haraggal szemében. Egymás után vette kezébe a kaptafákat, tégelyeket, faszeges dobozokat. A Pepin bácsi meg, azt hittem, erre a látványra minimum a szíve szakad meg, de Pepin lelkesen adogatott az öccse kezében minden éghetőt. Francin pedig egyre növekvő megkönnyebbüléssel szólt be mindent a Sparheldba.

0: a másikról a kéménytől. A kéménynél különböző nagyságú tölgyfadongák leledzettek. Abból készültek a hordók a kádárműhelyben, a szükségletnek megfelelően negyedhektósok, továbbá félhektósok, hektósok és kéthektósok, avagy duplások, valamint nagy 50 hektoliteres és 100 hektoliteres hordók, amilyenekben egész főzett sörök voltak letéve az erjesztő kamrákban meg a pincékben. Azok a hordók, amelyekben ért a sör közönséges sörnek vagy ászoksörnek. Pepin bácsi, ha már egyszer nem cipészkedhetett, talált itt magának egy fütyköst, és azzal járta a csiráztatókat. Parád és marsokat, szuronyrohamokat gyakorolt. Francin kérte tartsam szemmel a bácsit, hogy ne ordítozzon annyit.
1: Jó, hogy jön, sógorasszony,
0: mondta Pepin.
1: A Francin az egy cihopata, egy idegbajos, Batista úr könyvecskéje szerint langyos vízzel kéne mosnia a nemi szervét, vagy jó levegőn tartózkodnia. De ha már itt van, akkor iskolázás lesz, avagy schulbildung, mert én nekem csupa jelesen volt kitüntetéseim, nem mindannak a hülye hanáknak, aki a szemlén kilépett, és azt mondja a von Wucherer ezredesnek, gazduram, kend itt marad a rexum linksumjaival, én meg megyek haza, én katona nem leszek. Az ezredes meg ráordított a sarzsira, miféle kolerát tartanak itten?
0: A Pepinkét.
1: Egy szart. Engem mindenki elé példaképű állítottak, és talán ismert engem a Wucherer ezredes? Hát emlékezhet több ezer fickóra? Egyszer a lányokhoz ment, két hülye baka megállította a kocsit, hogy beleüljenek. Hát látják, hogy a von Wucherer terpeszkedik benne, a bakák szalutáltak. Azt mondja szelíden a von Wucherer, hát hová, hová, kis katona? Azok meg szabadságolásra. Mondja a von Wucherer, ha valaki szabadságolásra megy, ahol urlaubzeny kell, hát hol van? A bakák a zsebükbe kezdtek kotorászni, a von Wucherer meg megkérdezi az egyiktől, hogy hívják? Simsa, azt mondja. Kérdi a von Wucherer a másiktól, hát magát hogy hívják? Simsa, mondja a másik. Akkor az a baka, aki azt mondta, Simsának hívják, futásnak eredt a földeken át erre a von Wucherer vezényet, hogy Simsa zofort idehozni a Simsát. Csak hogy a Simsa elszaladt a Simsával. A von Wucherer ezredes megfordult a kocsival, és hajtotta visszafele a csődört a kaszárnyába, és kérdezte mindjárt, melyik szakaszban van a Simsa meg a Simsa. A lajstromokban nem volt se Simsa, se Simsa, akkor a von Wucherer ezredes, aki azt mondta, hogy az ő emlékező tehetsége olyan, mint a fényképezőgép, sorakozót csinált a kaszárnyába, és végigjárta a katonákat, mindegyiknek az álla alá nyúlt, és közelről a szemébe nézett, mintha meg akarná puszíni, két napig csinálta, de nem ismerte fő se azt, amíg Simsának mondta magát, se azt, amíg Simsának. Hát hogy emlékezhetne egy ilyen ezredes a Pepinkére?
0: Sst! Délután ülésezik az igazgató tanács.
1: Amá igaz! De most megtanítom rá, hány alkatrésze van a stucninak?
0: Fogta a bácsi a fütyköst, amellyel gyakorolt, óvatosan és szakértő módjára vette kézbe, mint a igazi katonai puska volna. Mutogatott, és sorban megnevezte rajta az összes alkatrészeket.
1: Szóval ez itt egy kolbensú, avagy tusaborító, és ez meg egy úgynevezett mündum, miszerint torkolat.
0: Vidék!
1: Szart! Mit jár a szája, mint a kacsa feneke? A torkolatvidék az egy delta, ez meg egy mündung, avagy torkolat. Na, hát ha ezt a brcú zupásnak mondta volna, hát az úgy behúz magának, hogy belesárgul.
0: A gyümölcsösen túlról hallatszott, amint dühösen bevágják az iroda ablakát. A könyvelésből fehéringben kirohant Francin. Láttam, hogy fut a magas fűben, hogy kerüli ki a faágakat. Szép látvány volt a rohanó férfi, amint nyújtott lábbal ugrál át az akadályokon. A másik lábát csak nem vízszintesen tartva érinti a füvet, és hol az egyik, hol a másik lábával ismétli ezt az egészen gyönyörű fűcsomócskák fölött átúszó mozgást. Hogy odaért hozzánk, láttam, hogy ujjai közt egy hármas számú redisztollat szorongat. Mit műveltek már megint ti ulánusok? Háborúsdit játszunk, feleltem. Játszatok, amit akartok, csak csöndben! A könyvelő kisasszony kirocsolt egy egész üveg tintát! Kiabált halkan Francin. Szóval, hol játszunk? Ahol akartok, mászatok föl, mit tudom én, a kéménybe, csak ne lehessen hallani a hangotokat. Az egész újságon végigöntötte a tintát. Kiabált Franc,

0: Fehér ingúja gumival volt összefogva a könyökén. Most visszafordult, de már nem futott, gázolt a magas fűben. Néztem utána, hátrafordult, belepuszítottam a tenyerembe, és mint egy pihét, utána fújtam a csókot.
1: A kéményre?
0: Csodálkozott Pepin. A kéményre, feleltem. Francin eltűnt az ágak mögött. Fehér inge most bement az irodába.
1: Hát akkor direkción!
0: Kiáltott Pepin bácsi, s felhágott az első kampóra, majd meggondolta magát, leugrott, és azt mondta.
1: Csak ön után!
0: És az, amiről első serfőzdei napom óta álmodozom, hogy legyen erőm fölmászni a sörgyár kéményére, az ott merett és emelkedett előttem. Lehajtottam a fejem, és megfogtam az első kampót. A perspektíva az égbe enyészett fölöttem az egyre kisebbedő és kisebbedő kampók mentén. A 60 méteres torony a rövidülésben egy felfelé szegezett, súlyos ágyúra hasonlított. Ami engem csábított, az a lobogó zöld trikó volt, amelyet a villámhárítóra kötött valaki, és míg odalent enyhe szellő fújdogált, a zöld trikó harsogva lobogott, és a nyitott ablakig hallottam, hogy a zöld trikó egy dörgő vaslemez hangját hallatja. És megragadtam az első kampót, az egyik kezemet szabaddá téve, kibontottam a hajamat összefogó zöld masnit, és húzózkodtam gyorsan fölfele. A lábaim, mint két összekapcsolt tengely, egy ritmusba lendültek, a kémény közepén éreztem meg az áramló levegő első ellenállását. A hajam, mint a vitorla dagadt, szinte elében vágott. Hirtelen teljes egészemben az én kibomlott hajamban találtam magam, mint a zene terjedt szét körülöttem. Többször ráterült a kampóra. Vigyáznom kellett, és lassabban dolgoznom a lábaimmal, mert belegázoltam a saját hajamba. Ha itt volna Bogya, az tartaná a hajamat. Angyallá változna, és röpködve vigyázna, nehogy a drótok meg rácsok közé kerüljön a hajam. Egy kicsit a biciklizése hasonlított ez az én kéménymászásom. Vártam egy pillanatig, a szél mintha elhatározta volna, hogy most kiélvezi a hajamat. Felemelte, és úgy átlendítette rajtam, hogy úgy éreztem, hajamnál fogva lógok néhány kampóval feljebb odacsomózva. Aztán hirtelen elült a szél, a hajam szétbomlott, és lassan, mint a toronyóra kilazult aranymutatói, ereszkedett lefelé, mintha a fejemből széttárta, és most lassan összezárta volna a farkát egy aranypáva. Kaptam az alkalmon, és gyorsan húzózkodtam fölfelé. A lábam mozgását a kezem munkájához hangoltam, míg a kémény fetkövére nem tettem a tenyeremet. Egy pillanatig liegtem, mint a versenyúszó, ha leúszta a távot a medencében, aztán, mintha vízből másznék ki, két kézzel fölhúzózkodtam, átvetettem lábamat a fetkövön, elkaptam a villámhárítót, és lassan, mint a szirupból húznám ki, felhúztam a másik lábamat. Összefogtam hátam mögött a hajamat, leültem, és a térdemre tettem a hajam. Hirtelen föltámadt a szél, és a hajam kisiklott a kezem közül. Ugyanúgy lobogott az én aranyhajam, mint tavaly az első tavaszi nap előtt, lengett, lobogott, mint a moszat a sekély és sebes patakban. Félkézzel a villámhárítót fogtam, és úgy éreztem, én vagyok a vadászat istennője, Diana a dárdával. Elragadtatásomban lángolt az arcom, és éreztem, hogy ha semmi más nem csináltam volna ebben a városban, mint hogy felmásztam a kéményre, nem volna az sok, de évekre elég lenne, talán egész életemre. Előrehajoltam, és láttam, milyen kicsiny a Pepin bácsi ott lent a mélyben. Fejből és két kézből álló angyalka csupán. Elcsodálkoztam, mert addig azt hittem, hogy a Pepin bácsinak sűrű göndör haja van, de most láttam, hogy egy pilises fej jön hozzám felfelé, ritkás hajkoszorúval. Most a fej egészen a fetkőre feküdt, kiúszta maga alól a másik kezét, és megragadta a fetkő szélét, rám nézett, az ő arca is sugárzott a boldogságtól. Fölhúzózkodott a kéményre, és mint egy öntudatlanul csípőre tette egyik kezét, a másikat meg a szeméhez emelte.
1: A nem jóját, sógorasszony!
0: Mondta elismerő csodálattal.
1: Itt aztán szép beobachtunk, Stelle, avagy megfigyelő állás volna.
0: miszerint kilátó?
1: Lófarát! A kilátó a civileknek van. Ha megfigyelő állás, miszerint beobachtunk Stelle meg a katonaságnak. A katonaságnak, ami hadban áll és figyeli az ellenség hadmozdulatait. Sógorasszony, amilyen intelligens szépasszony maga, ha ezt hallaná a tonzerkapitány, odarittyentene a kardjával és ráordítana, apróra baszom a csúcsáját!
0: Pepinke! Egészítettem ki, lábat áztatva a légkútban.
1: Menj, dörgös menykő, miért baszná nekem apróra a csúcsámat? Engem szeretett, a kardját hordtam utána.
0: Pepin bácsi fölém hajolt, és fenyegető volt az arca, mint a kővízköpője a templom tetején. Mi haszna van belőle? Legyintettem. Hát nem gyönyörű ez, Józsin bácsi? Legeltettem a szemem a dombok és kiserdők szegélyezte lankás vidéken. Néztem a városkát, és észrevettem, hogy a városunkba csak vízen át lehet bejutni. Hogy tulajdonképpen szigeten épült város. Fölötte a folyó, mely körbe kerülte, ketté ágazott. A várfalak alatt két patak folyt. A város alatt egyesültek újra folyóvá. Hogy a városból kivezető minden utcának tulajdonképpen két hídja van. Két bűrűje. A folyón át viszont fehér kőhíd vezet. Emberek álltak rajta a korlátnak támaszkodva, és nézték a sörgyári kéményt, engem meg Pepin bácsit, a levegőben suhogó hajamat. Úgy villagott és tündöklött a napfényben, mint a pápai zászló, miközben odalett szélcsend volt. A folyón túl templom emelkedett. Arcommal egy magasságban volt az óra aranyszámlapja. A templom körül pedig koncentrált körökben vonultak az utcák és közök és épületek és parasztházak. Úgy öltötte ki minden ablak a petúniáit, szegfűit és vörös muskátliait, mint reggel a dunyhát. Az egész várost várfalak csipkéje szegélyezte. Olyan volt felülről, mint egy félbevágott kaledón. A fehér hídra felrobogott egy tűzoltó fecskendő. Csillogott a tűzoltók sisakja. A trombitás aranytrombitát tartott a kezében, és fújta, hogy tűz van, és minden tűzoltón fehér meg rozs színű egyenruha volt. A piros fecskendő átdübörgött a hídon, mint egy orkesztrion. A tűzoltók a kampókba kapaszkodva álltak a csengőbongó tűzoltó oltáron, mely most besiklott a házak meg a kertek mögé. Józsin bácsi, igaz, hogy kecskét legeltettél a fronton? Kérdeztem.
1: Ki mondta?
0: Bődült fel Pepin bácsi. Leült a fetkőre, aztán hanyat feküdt, kezét a feje alá téve. A Melihár trafikos, feleltem.
1: Hát ott lehet a háborúban egy rokkant trafikos?
0: Azt mondják, hogy Melihár a háború alatt százados volt. Hogy azt mondta tegnap a Melihár százados, csak kerüljön hozzá egzecíroztatásra a Pepin, ha ne adj Isten, kitör a háború. Meséltem, megfogtam a villámhárítót, és néztem lefelé a sörgyárra. Megint csodálkoztam rajta, hogy a sörgyár kívül van a városon. Hogy fal veszi körül, akár csak a várost a túloldalon. De a fal mentén magas jávor és kő is fáksora húzódik, és ugyancsak négyzetet alkot. Csodálkoztam, hogy olyan ez a sörgyár, mint egy kolostor, vagy valami erőd, börtön. Hogy nem csak szöges drót koronáz minden falat, hanem zöld palack cserepekkel van beszórva mind a négy falnak és minden oszlopnak a tetején a beton. És úgy csillognak felülről, mint az ametiszt meg az amoránt.
1: Hogy láthatott volna, még ha legeltettem is volna a kecskét?
0: Szólt a bácsi. Feküdt tovább és bámulta az eget, felhúzott egyik lábán átvetett másik lábbal. Szabad lábfejével rugózott a levegőben. Távcsővel, feleltem.
1: Talán kölcsön adja a császár a távcsövét egy trafikosnak?
0: Melihárnak, mint századosnak volt távcsöve, kettő is, mondtam, és láttam, hogy annyi az ember a hídon, mint a fecskék indulás előtt. És valaki távcsővel néz róla engem. Belemosolyogtam abba a távcsőbe. A mélységből szél támadt, és a hajam lassan szétterült, mint a structól legyező. Láttam, hogy zárulnak össze szemem előtt hajam áramlatai. Olyan dicsfény övezte egész ülő alakomat, mint az oszlopos, hétfájdalmas szűzmárját a főtéri testisosztópon.
1: Na és ha kitörne a háború, és a Melihárhoz kerülnék, mi volna akkor?
0: Kérdezett most Pepin, és úgy láttam, egyre növekvő fáradtsággal küszködik. Azt mondta, hogyha megint kitörne a háború, az egzecírozáson így csinálna az ujjával né, és elkiáltaná magát. Pepin Cumir! És te repülnél hozzá kilógó nyelvvel, és alázatosan köszöntenéd, és féltérdre ereszkednél előtte. Meséltem, és oda néztem. Hát a Pepin bácsi aludt. Úgy elaludt, mintha fejbe kulintották volna. Ott feküdt a kémény fetkövén, és a kéménynek kilengése volt. Csak most vettem észre Pepin bácsi fekvő szobrán, hogy mindketten jócskán ingunk, mintha valami ágrakasztott ingán ülnénk. A feszület felől száguldottak a tűzoltók. Olyanok voltak felülről a lovak, mintha megbokrosodtak volna. A hátsó lábukat bedugták a hámba, a mellső lábaik meg közvetlenül a fejükből pattantak ki, úgy, ahogy a csiga löködi ki a szarvát. Csillogott, villogott az egész tűzoltó berkli, mint egy gyermekjáték. És minden percben alkatrészeire való széteséssel és levegőbe repüléssel fenyegetett, mint az a katonai autó az Asztalos utcában, amelyben felrobbantak a gránátok. És ott állt a parancsnoki poszton a tűzoltók parancsnoka, de Giorgi úr, a sörgyár elnökségi tagja, akinek a kéményén ültem, a kémény seprőmester és tűzoltó parancsnok. Lakás helyett tűzoltó múzeuma volt. Ha bárhol bármi leégett, de Giorgi úr azt lefényképezte, de ellátta magát a tűz előtti állapotot megörökítő fényképpel is. Lakása minden falán mindig két fénykép szerepelt így. Marha a tűzvész előtt és marha a tűzvész után. Ebb a tűzvész előtt és ebb a tűzvész után. Hímnemű felnőtt egyén a tűzvész előtt és tűzvész után. Csűr a tűzvész előtt és tűzvész után. Minden tárgyat, minden állatot, minden szemét, aki csak leégett vagy megpörkölődött, mindent lefotografált, de Giorgi úr, és minden bizonnyal azért jön csak a sörgyárba, mert ha letalálnék zuhanni, lefényképezni a sörgyár gondnokné asszonyt lezuhanás előtt és lezuhanás után. És most a tűzoltó orkesztrion bekanyarodott a sörgyár kapuján, a fecskendő kerék nyikorogva eltűnt az iroda mögött. Már azt hittem, a tűzoltók lovastul felfordultak, de most diadalmasan előrobogtak és trombitáltak, és a tűzoltó fecskendő beállt szorosan a kémény alá. Azt hittem, hogy most mindjárt nekilátnak fecskendezni, olyan magasra, mint a kémény, és de Giorgi úr felkér, hogy lépjek a felszökő gejzír csúcsára, aztán lassan elzárják a csapot, és leereszkedem a vízsugárral együtt. Ám de a fecskendőből tűzoltók szaladtak ki. Letérdeltek, tisztelegtek a szekercéikkel, aztán egyszer csak széthúztak egy ponyvát. 6 tűzoltó feszítette. Hátrahajoltak és néztek fölfelé, de a kémény kilengése úgy látszik akkora volt, hogy föl alá szaladgáltak a ponyvával, leesésem lehetőségének helyváltoztatását követve. Az elnökségi tagok bricskákon gyülekeztek. Máskor galopban szoktak gyülekezni, de ma száguldottak a bricskák az országutakon. A falvakból meg a városokból lóhalálában vágtató lovak. Az a sok bricska meg nem ám, hogy megállt volna, mint máskor az iroda előtt, nem. Mind a sörgyár udvarán röffent össze, ahol a kádárok meg az erjesztősök meg a serfőző munkások álltak, és néztek fölfelé kitekeredett nyakkal, mintha Jézus visszajövetelét várnák az egekből, vagy a Szentlélek alászállását. És most jött a feszület felől maga a sörgyár elnöke, Gruntorár doktor úr, mágnás és a régi monarchia híve. Szokása szerint a bakon ülve és szarvasbőrkesztyűs kézzel tartotta a gyeplőt. A fején egészen a homlokáig utolérhetetlen eleganciával lehúzott kalappal, foga között borostyán szipkát tartva cigarettázott, és hajtotta a fekete mént a sörgyárba, miközben a kocsis a bűntudatos mosolyjal terpeszkedett a plüssülésen, mint egy főúr. De Giorgi úr hasztalanul utasítgatta a tűzoltókat, hogy másszanak föl a kéményre. De Giorgi úr végül elhatározta, hogy maga mászik föl a kéményre. És jött fölfelé a fehér egyenruhája, sűrű megállt, de aztán csak kapaszkodott tovább a kampókon, végül megjelent a lábamnál a sisakja. Józsin bácsi! Rázta meg a bácsit a lábánál, és a bácsi fölült, megdörzsölte a szemét, és aztán ilyetten felugrott, és megragadta a villámhárítót. De Giorgi úr föllendült a fetkőre, lihegett, levette a sisakját, és zsebkendőjével letörölte a verejtéket. A törvény nevében, mondta, másszol le nagycsasszony, meg a sógor ura is. De Giorgi úr nem szédül, mondom. Mondom, A törvény nevében másszol le, ismételte de Georgi úr. Mondom, de Georgi úr, elsőnek? Mondom.
2: Nem,
0: felelte de Georgi úr, és belenézett a kémény méhébe. Gyakorlatozási okokból lemászok belül a kéményben, tette hozzá. A villámhárítót fogva a kampóra léptem, megfordultam, és fellobogott a hajam. Megint felduzzasztotta a hajamat az a mélyről jövő húzat. Utoljára tárult szét, mintha tudná. Még egyszer utoljára fellángolt az én aranysörényem a sörgyár kéménye felett. Hajammal, mint egy óriási aranymonstranciával, újból megáldottam mindazokat, akik abban a pillanatban bámultak rám. Még magát, de Georgi urat is meghatotta a látvány. Rendkívüli eseménynek vagyunk tanúi, kár, hogy nem lehetnek hölgyek a tűzoltóságnál, mondta, és kezében vitt egy trombitát. Egy olyan aprócska trombitát, mely olyan volt, mint a kalauz lyukasztója. Belefújt, de olyan bánatos volt az a trombitálás, mint mikor elbégeti magát a megkötözött gide a vágóhídi kocsin. Aztán kezet csókolt, és én ereszkedtem lefelé. Gyorsan kúsztam le, hogy megelőzzem a hajamat, mert félő volt, hogy rátaposok, belegabajodok és lezuhanok a mélybe. Aztán egyszerre csak megláttam magam körül a fák csúcsát. Majd, mintha az ágak közé ereszkedtem volna le, az ágak közül léptem ki, és tettem le cipellőm talpát az édes anyaföldre.
2: Gyönyörű volt,
0: mondta lelkesen Gruntorát doktor úr, de 25-öt érdemelne. A popómra, mondtam. Mi a hét szentséget keresett ott? Kérdezte a doktor. Amint mondotta, gyönyörű volt, és mivel gyönyörű volt, következésképpen veszélyes is volt, és mert veszélyes volt, úgy volt az igazi, a nekem való, mondtam. És Francin ott állt sápadtan. Mellére billent fejjel, redingotban, fehér manzsettában, kaucsuk gallérban és káposzta levél alakú nyakkendőben. A gépészek kinyitották a nagy kémény ajtót, gorom hullott ki belőle. Akkora volt az a csillogó fekete barlang, mint egy lugas. Pepin bácsi leugrott az utolsó kampóról, és így szólt.
1: Újból dicső győzelmet aratott az osztrák katona, igaz?
0: De mindenki a kémény aljában lévő fekete kamrát bámulta. Ő melyik ezredben szolgált? Ki volt az ezrede Inhaberje? Kérdezte Gruntorát doktor úr.
1: Freiherr von Wuchere!
0: Szalutált Pepin bácsi. Pihenj! Kiáltotta a doktor, és hozzátette. Mihez érte a bátyja, gondnok úr? Cipész szakmája van, és sörgyárban is dolgozott 3 évig, mondta Francin.
3: Akkor gondnok úr, bátyja urát, fölvenni, elszállásolni a malátázó szolgálati szobájában. Üvöltés ellen a legjobb gyógyszer a munka, mondta Gruntorád úr.
0: A fekete barlangban megjelent egy fehér nadrágszár, majdnem mennyezeténél ennek a koromlugasnak. Kampó után tapogatott, de kampó ott úgy látszik nem volt. Úgy taposott a nadrágszár, mintha biciklizett volna, de Georgi úr. A tűzoltó parancsnok helyettes vezényszót kiáltott, a tűzoltók beszaladtak a kéménybe a mentőponyvával, kifeszítették, és a parancsnok helyettes felkiabált a koromba. Ugorjon le, parancsnok, itt vagyunk a mentőponyvával! De Georgi úr eleresztette a kampókat, előbb pernye meg korom gomolygott ki a kéményből, a kémény elé gomolygott. Koromból való finom göndörkis vakontúrások. Köhögés hangzott fel, és kiszaladtak a már éjfekete tűzoltók, úgy hozva valamit mentőponyvájukban, mintha nagy csukát vagy harcsát fogtak volna. Letették a ponyvát, s a koromból meg a porból felemelkedett a tetőtől talpig fekete, de Georgi úr nevetett, fehér mosolyráncok repedeztek fekete arcára. Elővette trombitáját, megfújta, és kijelentette. Ezzel a mentő munkálatot befejezetnek nyilvánítjuk. Kilépett a koromkupacból, mindkét kezét felemelve gratulációkat erőszakolt ki, és öntudatosan és boldog peckesen járkált fel alá. És én láttam, hogy de Georgi úr nem csak néhány évig fog élni még ebből a kéménybeli leereszkedésből, hanem egész hátra lévő életén át. A malátázó sarkán olyan húzat volt mindig, akkora szél, hogy csak nem előrehajolva kellett mennem ottan, vagy pedig megfordulva és beleülni az orkámba, mint egy hintaszékbe. Úgy szívta be a hajamat a széláram, mint a mohó dohányos a cigaretta füstöt. alig tudtam átpréselni magam azon a légzátonyon. A malátagyár kapujánál meg olyan szélcsend volt, hogy térdre estem, vagy hanyat vágottam. Mégis mindig előre örültem ennek a törülközőkért folyó légpárbajnak. Egyszer ugyanis a szél kitépte a kezemből a frottírfürdő lepedőt, épp hogy csak ki tudtam nyújtani utána a kezem. A húzat meg jó humorérzékkel curukkolt egy kicsit a fürdőlepedővel, megint kinyújtottam a kezem, mikor a fürdőlepedő már-már a hajamat érte, de a szél megint egy jó darabot ugrándozott arrább azzal a jókora törülközővel. Aztán, mikor a fürdőlepedő megint leereszkedett, utána ugrottam, de a szél hosszú elnyújtott kacajjal felrepítette, mint a sárkányt az őszi égen, úgy emelkedett a frottírtörülköző. A fehér cikcakot táncoló és a szél ritmusára mozgó törülköző, és eltűnt a malátázó fölötti sötétségben. És mégis szép volt hagyni, hogy megint szájába vegyen a szélroham. Hagyni, hogy mint egy borsmenta cukorkát átjárjon a szélfürdő. Aztán mire kitapogattam a kilincset, a másik oldalról egész testével az ajtónak feszült a húzat. Nekem is egész testemmel neki kellett feküdnöm az ajtónak, ám de a jó humorérzékkel rendelkező húzat hirtelen elállt, én meg bezuhantam a sötét folyosóra, térdre estem. Egyszer elhasaltam, és feldöntöttem egy aszalót. Elesett, de estében is olyan ügyesen tartotta az égő lámpát, hogy nem tört össze. Aztán kinyújtott kézzel, mint a vihar ellen, kitapogattam a gépterem ajtajának kilincsét. Olaj és kenderszag nyelt el melegen, mint egy teli kád. Becsuktam az ajtót, kitapogattam a kulcsot, és ráfordítottam. Aztán gyertyát gyújtottam. A szitáló félhomályban ezüstkört rajzolgatott az óriási vezetőkerék. Olajosan fénylettek és csillogtak a megfeszült elosztókábelek. A dinamók meg a motorok kövér afrikai állatokra hasonlítottak. Az olajozók vízilovakról bogarakat lecsipegető madarakra. Lassan levetkőztem a melegvizes csapokat forgatva közben. A melegvíz óriási katlamból folyt egy ketté fűrészelt 100 hektós hordóba. Levetkőztem és figyeltem, hogy fütyül végig a húzat a malátázó emeletein egészen a fonnyasztóig, ott meg az ablakokat csapkodja. Aztán belépek ebbe a nagy fokádba. A víz mindig olyan forró, hogy el kell fordítanom a hidegvizes csapot. Legugolok, és úgy fáj a víz forrósága, hogy vacog a fogam. Csak akkor fekszem le lassan, mikor a hideg víz összekeveredik a forróval. Egészen kinyújtózkodom. Fekszem a kettévágott hordóban, mint dobozában az iránytű. Nézek magam fölé, bámulok bele a tetőszerkezetbe, ahol eltűnik a fehér kazán, és álmodom. Álmodni kezdek, lassan szétolvadok a forró vízben. Úgy lebegek a forró vízben, mint a szappanpehely. Ellazítom minden tagomat. Kibontok minden abroszt és lepedőt, amibe bele van kötözve eddig életem. Kinyitok minden kosarat, koffert és szekrényt, ahol azok a képek vannak, amelyek régen történtek, de amelyek bármikor készek eljönni látogatóba. A szép, de színtelen képek, melyek csak ebben a fürdőben simulnak ki végleg és válnak színhelyessé. Ez az én mozim. Lehúnyt szemem vásznán mutatom be magamnak. Olyan film, melynek forgatókönyvét és rendezését az életem forgatta. Egy film, amelyben én játszom a főszerepet, én, aki idáig jutottam, eddig a fokádig, amelyben fekszem. Szalmasárga copos kislány vagyok. Kövekkel játszom az út közepén. Keresztbe vetett lábokkal ülök, és újra meg újra szétdobok 4 kövecskét. Egyet fölveszek, feldobom, a másik 3-at egy kupacba rakom, és még van időm elkapni a lepottyanó elsőt. Közeledő mennydörgés, hanyat vágódom abban a pillanatban, mikor szétdobáltam a 4 kavicsot, elsőt étedik az ég. Rémes pofák és csatok és gyeplők felettem. Paták ugrálnak át, patkók villognak rajtuk. Becsukom a szememet, megszáradt sárdarabok hullanak rám. Tovább vonul a mennydörgés, fölkelek, és látom a megvadult lovak húzta szekeret. Látom a kék eget, és fölém hajlik belőle rémült apám feje. Kislány vagyok, és kis kövekkel játszom a dűlő úton. Apám mindig hátra vitt inkább a ház mögé, hogy ne essék semmi bajom. Látom, hogy két katona szalad az erdő felől. Látom, hogy a réten futnak át azon az ösvényen, amelyen játszom. Úgy rohan a két katona, mint két őrült. Hanyat fekszem, nehogy elgázoljanak. Látom, hogy ugrálnak a magasba. Látom magam fölött a Jancsi szögekkel kivert cipőtalpakat. Átdübörgött rajtam a katonák árnyéka, a katonai bakancsok dobogása is távolodott a réti ösvényen. Most felültem, és látom, amint rohannak a patok felé a katonák. Megállnak ott, ahol palló helyett fatörzs van odaláncolva. A katonák magasba emelik kezüket, mint szárnyukat az ágyam feletti őrangyalok. Úgy szaladnak át a túlsó partra, és tovább. A kanyarban utoljára láttam felfelemelkedő, fényes Jancsi szögeiket. Most eltűnnek az erdei kanyarban. Már régen eltűntek a katonák, de még mindig rájuk gondolok. Most saját magamat látom. Tipegek a patak felé, rálépek a fatörzsre, látom a patakban áramló vizet. Fölemelem a kezemet, és futok végig a fatörzsön, de félúton kicsúszik alólam, és zuhanok a patakba. Tapostam a mélységét, mint anyuka a varrógépet, de nem tudtam megvetni lábamat a fenekén. Először nyeltem a vizet, de aztán úgy látszik, volt már annyi bennem, amennyi a megfulladáshoz kell, csak azt láttam, hogy terül szét a hajam, és lebeg együtt a patak medrével, és folyik egybe a zöld mozattal és a virágtalan vízi virágokkal. Iszonyú alhatnékom volt. Nem tudtam lehunni a szememet, és minden csupa, de csupa fényesség volt, és mintha erős szemüvegen át láttam volna magam fölött az eget. Aztán ébredek, látom, hogy mi szép a vízbe fulladás, mintha otthon lettem volna. Ugyanolyan ágyacskám volt az égben, mint az otthoni. Láttam, hogy kint van a kezem a Dunna fölött. A Dunna ugyanolyan ne felejtsekkel van telenyomtatva, mint az anyukáé. Szemközt meg ott függ egy őrangyal képe. Ugyanolyan, mint az otthoni. Aztán odajött anyuka, és azt mondta, gyertek, gyerekek, kerüljetek beljebb. És szomszéd kislányok jöttek be a konyhába, és most tudtam, hogy vízbe fulladtam, mert a kislányok, akik Márzsenkának szólítottak, én pedig őket Hedvicskának, és Evicskának, és Bozsenkának, szent képeket tettek a kezem mellé a Dunnára. Annyi őrangyalkép volt mindenfelé az ágyacskámon, és azt mondta Hedvicska, anyukám mondta, hogy vízbe fulladtál, és még egy szent képet helyezett el, én meg azt mondtam, és miért adod nekem ezt a képet? Mondja a Hedvicska. Ezt szokták tenni a halott kislányok koporsójába. És sírtam, hogy hát akkor én már egészen meg vagyok halva. De aztán odajött anyuka, cukorkát hozott, és a sok szentkép láttán azt mondta. Ugyan kislányok, Márzsenka nem halott. Mihálek doktor úr az összes vizet kiöntötte belőle, és újra belelehelte az életet. A kislányoknak megnyúlt az orruk. Sajnálták, hogy nem lesz temetés, hogy nem haltam meg. Mert már látták magukat fehér függönyruhában, mirtusszal díszített, nagy, égő templomi gyertyával a kezükben, és olyan szívszorongatóan fog játszani a részfúvós zene, és a kislányok ott lesznek a halottas menetben, és be lesz bodorítva a hajuk, és sírni fognak, mert vízbe fulladtam. De most már lőttek a halottas menetnek és a sírásnak. Mindennek az a két nő személy az oka, akik ruhát jöttek öblíteni, és kihúztak, és hazavittek. Apukám akkor olyan ideges lett. Hú, az apukám úgy tudott haragudni, mint senki más. Anyuka 4 almáriumot vett évente, zsibárustól való régi szekrényeket, és ha apuka ideges lett, anyuka gyorsan a lugasba húzta apukát, kezébe nyomott egy baltát, és a papa előbb a hátát hasította szét a szekrénynek, aztán aprította, szitta a szekrény maradványt, és olyan, de olyan élvezettel szaggatta le az ajtóit, aztán oldalról ripityára törte az egész almáriumot, akár egy gyufásdobozt, és egy fél óra múlva, mire aprófává hasogatta, a mamának mindig volt begyújtani és fűteni valója. Hallottam, hogy kiabál és dühöng a papa, vízbe fulladtam, hogy mikor leszek végre jó kislány, mert más lányok nem tesznek ilyet. Úgy megijedtem, kimásztam a Dunna alól, felöltöztem és kiszaladtam az udvarra. Ott állt egy teherautó, fölhúzózkodtam rá hátul, ott állt egy hordó a kis ablaknál, bemásztam. Meleg volt a hordóban, elaludtam. És mikor felébredtem, hallottam, hogy megy a teherautó, és hogy fölálltam, láttam a kis ablakon át, hogy már esteledik. És ott van mindjárt a kisablak mellett egy úr sapkája. Oldalmást odanéztem, láttam, hogy Brabec úr az. Bedugtam a kezemet, megvakartam a Brabec urat a füle mögött, és így szóltam. Brabec úr, én vagyok az! Brabec úr meg elengedte a volánt, aztán felordított, és az autó olyan hirtelen állt meg, hogy felborult a hordó, amiben válik benne voltam. És kigurultam a padlóra, onnan le a földre, és az országútról keltem fel, és a szoknyámat porolgattam. Brabec úr meg föl alá szaladgált, és kiabált, és toporzékolt. Én meg azt mondom, Brabec úr, tényleg én vagyok az! De Brabec úr nyöszörgött, és aztán összecsuklott. Aztán, mikor megjöttek a csendőrök, betakarták a Brabec urat. De még az is kevés volt, az egyik csendőrnek majdnem mesztelenre kellett vetköznie, és feküdt a Brabec úron, és melegítette. Később mondta az őrszobán az egyik csendőr, hogy emberhalált okozhattam volna. Nekem meg eszembe jutott az apukám, és hogy megint szét fog vagdolni egy almáriumot. A csendőr leterítette egy bundát, fogott egy madzagot, és a lábamnál fogva az asztallábához kötözött. Feküdtem és sírtam. Jancsi szöggel kivelt bakancstalpa kimbálóztak fölöttem. Egymáson átvetett lábak. Én meg a lábamnál fogva voltam az asztalhoz kötve. Aztán elaludtam. És megjelent fölöttem apuka. Két kezére támaszkodva térdelt, mintha a keze is láb volna. Elkötözött az asztaltól, és amikor kézen fogva elvonszolt, úgy oda voltak a csendőrök, hogy apukám fogta a spárgát, és a nyakamra kötötte. És én elsírtam magam, és kiabáltam. Apuka, nem akarom, hogy föltessék akasztani, nem akarok olyan sokáig haldokolni a kötélen. Ugyanis a kandúr elette apuka elől a májat. Apuka fölakasztotta érte a macskát egy faágra, és a kandúr csak másnapra mondt ki. Apukám madzag végén vitt a vonathoz, és hazaérve úgy húzott maga után, mint egy borjút, és mindenkinek elmondta, hogy mivel nem vagyok jó kislány, pórázon kell vezetnie, mint egy harapós kutyust. Otthon apuka, mert anyuka, amint meglátta apukát, már nyújtotta is neki a baltát, azt vártam, levágja a fejem, ahogy a pulykának szokta. De apuka mindjárt az almáriumra vetette magát, és egyetlen csapással betörte a hátsó felét, majd egyetlen ütéssel a testét, így oldalról, úgy beszakította a szekrény maradványt, hogy egészen elfeküdt a földön, mint egy kartondoboz, ha széttapossák. Nyakig pálcban teljes egészenben szappan habban heverek. Szappanozom magam, nem is tudva róla, hogy az idő mélyén heverő képekre gondolok. És emlékezek az állandóan visszatérő, egyre élesebben kirajzolódó egymást kiegészítő képekre. 6 éves kislány vagyok. Hajam kibomolva, épp csak egy kicsit összefogva kék masnikkal a fejem búbján. Egész év alatt egyetlen szekrényt se vert már szét apuka miattam. Vasárnap dél van. Egy terecskén sétálok. A nyitott ablakokon át függönyök lengenek. Evőeszköz és tányércsörgés hangzik. Ételszagot húz a légvonat. Apuka tegnap matrózruhácskát vett nekem, meg esernyőt. A díszkút előtt állok, aztán előre hajolva nézem a vízben tükröződő hajamat. Pénzdarabok csillognak a medence fenekén. Nálunk ugyanis, ha valaki pénzt dob a kútba, teljesül egy kívánsága. A biztonság kedvéért 2 20-as dobtam a díszkútba, és azt kívántam, hogy soha többé ne fulladjak vízbe. Soha ne szökjek el hazulról, hogy végre jó kislány legyek. Kivált, mert ilyen szép ruhát és esernyőt vett nekem apuka. Egy lendülettel fent voltam a kútkáváján, hogy jobban lássam, hogy illik rám a matróz blúz. Körülnéztem, nem jött senki, nem nézett senki az ablakból, hogy megmondjon apukának. Felugrottam a kútra, és előre hajolva megláttam azt a gyönyörű rakott szoknyát, fehér zoknit és lakcipőt. Megráztam a hajam, és ahogy megint megnéztem magam a víztükörbe, átbillentem és beleestem a medencébe. Elnyelt a víz, mint egy nagy hal, ha kishalat nyelle. Megint az alját kerestem a lakcipőmmel, de a kút mélyebb volt, mint amilyen magas én voltam. Megint felbukkantam levegőt venni, de féltem segítségért kiabálni, mert haragudott volna apuka. Nyeldestem az örök életet adó vizet, és újra fényes és édes világ vett körül, mint a mézbe esett méhecske volnék. Láttam, hogy süllyed lassan a medence aljáig a fejem. Szemem mellett láttam azt a 20 krajcárost, amit kútba dobtam, azt kívánva, hogy soha többé ne fulladjak vízbe. Oly méltóság teljesen terült szét a szoknyám. A hajam elfolyt az arcom előtt, és olyan lassan és méltóság teljesen úszott vissza megint. Aztán aludhatnékom támadt, és csak lassan mozgattam a lábam, sokkal lassabban, mint a mama a varrógépen. És utoljára láttam, hogy szállnak fel a buborékok a számból, mint a szódás vagy ásványvizes üveg lennék. De megint nem fulladtam bele a vízbe. Egy néni látott, a Kszenszkiné, aki 10 évig járt tolókocsin, és gyomorfekéje volt, az nézett ki az ablakon, épp amikor beleestem. És a pokorné fényképész úr szaladt oda egyedül, és késsel, villával a kezében, szalvétával a nyakában utánam ugrott, és kihúzott. A díszkút lépcsőjén ébredtem föl. Olyan volt, mintha esne az eső. Fogtam az esernyőt, és kinyitottam, de közben sütött a déli nap, és a déli harangszó utolsó hangjai szálltak a levegőben. Pokorné fényképész úr hajolt fölébém. Szalvétájából csepegett a víz, és kiesett belőle egy pár káposztarojt. Pokorné úr felváltva fenyegetett a villával meg a késsel, hogy ha kihűl az ebédje, vele gyűlik meg a bajom, mert egy rendes kislány, ha vízbe akar fulladni, akkor azt idejében elintézi, nem pedig pont délben, mikor az első libácska van az asztalon. Én meg körülnéztem, minden ablakban ott álltak a polgártársak, ingben mellényben, és mindnek villa volt az egyik kezében, és kés a másikban, és mind lefelé nézett, én rám, és mind savanyú képet vágott, és mutatta, hogy a legszívesebben a villájukra tűznének, és a késükkel szétvagdolnának. Aztán fölkeltem, és annyi víz budjant ki belőlem, hogy azt hittem felhőszakadás van. Meghajoltam, nem mintha gúnyolódni akartam volna, hanem hogy elismerem, hogy ez nem kellett volna, épp amikor először van vasárnap délben sült liba. Most a sörgyári kádban fekszem, ebben a kettészelt 100 hektós hordóban. Valaki megy fel a szérűről a személyzeti szobába, ahol Pepin bácsi is lakik. És felhangzik a személyzeti szobából irtózatos üvöltése. Aztán az ereszkedő skála. Ahogy a víz folyik el most a leülepedett szappan maradványokkal. Valaki megy fel a szérűről a személyzeti szobába. Alig, hanem az az agyonizzat ifjú aszaló, akinek karika van az egyik szeme körül, mintha látcsőre esett volna. Mint a postai bélyegzővel ütötték volna oda, biztos ő az. Most lassan halad felfelé a vállára vetett ingel. Egyik kezében hasas lámpát visz, mint a császár a birodalmi almát, a másik kezében bidrás lapátot, mint a császár a birodalmi jogar. Így megy fölfelé. Megáll a pihenőn, és dudorásza azt az andalító dalt. A szerelemnek vége van, picike volt piciám, édes arany kis cicám, már elszaladt, híre hamva sem maradt, eltűnt a nimburki mély víz alatt. Gyorsan felöltöztem, törülközőbe csavartam a hajamat, erőteljes fújással elfújtam a gyertyát, és kimentem a sötétbe előre nyújtott kézzel. Csak a folyosó fordulójában folyt ki egy kis bágyat fény a szérű mélyéről. Sárga csíkokkal vonta be a nedves lépcsőfokok éleit. A nyírkos padlóhoz ütődő vidrás lapátok lágy, dallamos klafogása hallatszott a szérűről. A szerte szórt árpa ritmikus súrogása. És megint az a dal, mint a dagály. A szerelemnek vége van. Álltam egy percig a félhomályban, aztán lejjebb léptem néhány lépcsőfokkal. Arcomat megpaskolta a kicsírázott árpa melege. 2 hasas lámpa világította meg az árpa ágyásokat. Az árpaföld közepén 3 lábú faállványokra helyezett petróleum lámpák. A derékig levetkőzött fiatal munkás apró léptekkel tipegett. Az egyik oldalon árpát vett a lapátra, aztán a másik oldalon szétterítette. Olyan barázdát hagyott maga mögött, mintha a dolgozó lapát hajótest volna, mely hullámokat kelt maga előtt, de összezáruló víztükröt hagy maga mögött. A szép ifjú asszaló egy lapát aranyárpát szórt szét minden lépésnél, és lapátról lapátra fényesedett háta az izzadságtól. A szerelemnek vége van. A férfi hang változatlanul betöltötte a szérű alacsony boltozatát, a négy fasornyi fekete vasoszlopon nyugvó boltozatot. Most, mint a mondabeli árpa királyfi, felegyenesedett a fiatal férfi, szeme alatt megvillant a karika, mint egy szemüvegkeret. Felső testét körös körül bevonta a verejték fényes higanya. És hallottam tovább az éneket. Valaki más énekelt ezt a dumkát. Valaki, aki néhány árpafölddel odább dolgozott, ott, ahol a háromlábú faállványon a másik hasas petróleumlámpa világított. A fiatal aszaló tenyerével megtörülte az arcát, és egész maroknyi verejtéket csapott oda. Mentem tovább, rogyadozott a lábam. Ott forgatta az árpát egy csöpnyi emberke. Leginkább egy nyugdíjas zsokéra hasonlított. Munkaruhában és svájci sapkában. Már befejezte a rakást, most fogta a lapátot, feljebb dobta a rakás széléről az árpát, aztán megint azok a gyors kis maláta aszaló lépések, szinte szaladt az emberke. Közben leszúrta a földobott árpát, és a lapát pontosan levágott szegélyt hagyott maga után. Miután a pici aszaló befejezte ezt a munkát, meghajolt, és aláírás gyanánt oda nyomtatott a sarkon két keresztbe tett lapátot. Felegyenesedett, és énekelt gyönyörűen. Picike volt, pici ám, édes arany kis cicám, már elszaladt, híre hamva sem maradt. Jirót úr volt az, a kis aszaló, aki, ha találkoztunk, restelkedve köszönt, és folyton mosolygott. Francin azt mesélte róla, hogy fiatal korában artista volt, és ágyúból lötték ki a búcsukban. Doppergés közepette elevenen odakötözték, kék atlasz ruhában, betették egy faágyúba, aztán az impresszárió odatette a kékesen égő gyújtózsinort, és amikor felcsapott a fülsiketítő dörrenés, láng csapott ki az ágyúcsőből, és az oldalsó kéztartásban lévő élő jirótúr, aki már el is érte a ballisztikus görbe csúcspontját, kitárta a karját, és miközben esett rá az előkészített trambulinra, mosolyt szórt, meg színes papírrózsákat, meg csókot. Leszállván felugrott, rugózott a trambulinon, és hajlongott, és fogadta a tapsokat minden búcsúban, minden őszi igazságon. Egyszer megtöltötték az ágyút a Jirótka úrral, és amikor kilőtték, és elérte a görbe csúcspontját, széttárta a karját, és fejjel lefelé estében látta, hogy már rég elkerülte a trambulint, hogy az ütés is erősebb volt az ágyútalban, mint bármikor máskor, mégis mosolygott, és mosolyt szórt, és színes papírrózsákat és csókot, és közvetlenül utána összetörte magát a kerítés mögött egy farakáson. Miután egy évre rá összefoltozták, nem akart többé mosolyt meg rózsát szórni. Kivonta magát az artista életből, mint egy érvénytelen bankjegyet. És mióta egészen talpra állt, már 8. éve a sörgyárban dolgozik, mint maláta aszaló. A szerelemnek vége van. Picike volt. Piciám.

0: Pepin bácsi már 3 hete dolgozott a kádároknál. Vidám élet folyt azóta a sörgyárban. Ha tehettem, fogtam a cefrésfödröket, és nekivágtam a sörgyár udvarnak. A serfőzőmester helyettes úr kutatóan nézett rám, kihozzon-e egy nagy üveg sört, bólintottam. És miközben cefrét szedtem a kocsiról a vödörbe, a kádárok uzsonnáztak. Pepin bácsi hanyat feküdt, üres negyedhektós hordóval a mellén. A kádárok majd megszakadtak röhögtükben. Zsíros kenyér morzsák szaladtak a torkukra. Pepin bácsi meg énekelt.
1: Do, re, mi, fa, szó, lá, ti, do!
0: Egy kádár segéd térdelt a bácsi mellett, és József úr most visszafelé a skálát, ahogy a karúzó meg a marzsálcsek gyakorolta. Pepin bácsi köhintett, és iszonyúan felvisított.
1: Do, ti, lá, szó, fa, mi, re, do!
0: Mikor a munkások kihahotázták magukat, azt mondta a kádár segéd. És most énekeljen egy magas C-t, József úr! A kádárok felálltak, Pepin bácsi felé hajoltak, az vinyogta a magas C-t, a kádárok meg torkuk szagadtából röhögtek, hanyat feküdtek a zsíros kenyereikkel, aztán felültek, és fuldokoltak a cigányútra ment morzsától. A kádár műhely falának támaszkodva röhögtek, hogy meg ne fulladjanak nevettükben. Az udvar közepén Rzsepa úr, az öreg aszaló barna sörnek való malátát pörkölt. Széken ült és forgatta tengelyén a fekete dobpörkölőt. A dob alatt kékes, rózsaszínű és piros lángokkal égett a faszén. És olyan méltóság teljesen és olyan szabályosan forgatta az öreg, deresfejű aszaló a koromtakarta gömböt, mint egy ősrégi mitosz istene a földgolyót. A kádár segéd a bácsi fölé hajolt és azt mondta, most, még utolsó légző gyakorlatgyanánt énekeljen József úr a magas C-t, de befelé, de vigyázat, nehogy beleszakadjon a tréning ruhába, miszerint bele ne virágozzon a nadrágjába. Pepin bácsi mély lélegzetet vett, elfintorította az orrát, a kádárok fölé behajoltak, és a bácsi magába énekelte a magas C-t, egy olyan elnyújtott hangot, amilyet a nyikorgó ajtók hallatnak. Minden erejét beleadta abba a magas C-be. Egy percig bírta ezt a magába éneklést. Annyira kimerült tőle, hogy karját széttárva lihegett. Emelkedett, süllyedt a mellén a hordó, mint ahogy a zeneiskolában fekszenek a növendékek hanyatt a szőnyegen, és a tanár könyveket tesz a mellükre. Én csak mentem a cefrésfödrökkel. A kazánházba vezető nyitott ajtó előtt a félhomályban tündöklött a kazán alsó félköre. A rostélyon égő parás sáfrány színében fénylő hamuszekrény. Piros és lila zsarátnokok ereszkedtek alá a hamuszekrényben, és zöldeskék salak. Közvetlenül mellette a sötétben ott világított drap színével a nyitott kazán. Egy munkás összegörnyedve, mint a gyermek az anyja méhében, a vízkövet verte ki a kazánból. Két villanykörte éles fénye világította meg az ívbe görbült munkást, aki a porban dolgozott, és énekelt is hozzá. Úgy tekerték körül a villanydrótok, mint egy köldög zsinór. Valahányszor benéztem a napsütésből arra az élesen megvilágított oválisra, és arra az araszolva kalapálgató munkásra, azt hittem, hogy aki csak arra jár, elszörnyed ezen a lunetta képen. Ám meg sem állt senki, nem sajnálkozott senki. Sőt, még az sem sajnálta magát, aki 2 hétig, mint egy harkály kopogtatta összegörnyedve a salétromot. Ellenkezőleg, még dudorászott is hozzá. A kádárok már befejezték az uzsonnát. Úgy álltott a műhely főnökök, mint a pásztor a juhai között. Körülötte hordók százai. Fölébe hajolt az egyiknek, fürkésző szemmel vizsgálta, majd fölegyenesedett, és kihúzott a hordó gyomrából egy összecsavart dróton égő gyertyát. Újból lehajolt egy másik hordó fölé, beleeresztette a gyertyát és gondosan figyelte, kerülhet-e sör a hordóba, vagy szurkolni kell, azaz kikátrányozni. Pepin bácsi az óriási kája mellett állt, és Andrac ittal meg kokszal rakta. Fűtött a szurok alá. Már tompán dübörgött a kája, s a rövid görbe füstcsőből kékkel beszegett piros tűzlövelt kis isterekbe. Sziszegő zöld koronával díszített lángok, mint a forrasztó lámpa lángja, amivel fölolvasztják a befagyott könyökcsöveket, vagy leégetik a régi festést. A kocsisok nedves sörös hordókkal rakták a szekereket, hordták ki a jégbocskákat. A serfőző mester helyettes úr átadott egy pint narancsszínű sört, egy telepint lecsapódott gőzcseppet. Én meg tudtam, hogy a serfőzőmester helyettes úr nem szeret. És nem egy, hanem 5 pint sört is adna, meg még többet is, csak bár meginnám és látnák a munkások, milyen részegeskedésre hajlamos felesége vannak gondnok úrnak. Csak hogy fiatal voltam, és így mindenem felülálltam. Bármit csináltam is, előbb mindig csak magamat kérdeztem, meg jól van-e úgy. És mindig bólintottam magamban. És ez az én belső bólintásom annak a tanítómnak egy intése, aki itt volt valahol bennem a szívemnél. Ez a helyeslés mindjárt a vérembe ivódott, és a kezem kinyúlt, és jót húztam belőle olyan élvezettel, hogy a hordókat felrakó kocsisoknak megállt a keze, és engem néztek. Így álltam a rámpánál a lovak mellett, Edével és Karéval, mintha megértettük volna egymást. Sörényüknek és hatalmas farkuknak is sörszíne volt. A sörgyárudvar közepén az öreg Zsepá most kihúzta a tengelyt, szakértő szemmel megnézte a pörkölt malátát, és bólintott. Meghúzta a fogantyút, és a görgőkön a parázson túlra csúsztatta a fekete gömböt. Egy kis kalapáccsal óvatosan kilazította a zárat, elfordította a kallantyút, és ömlött a fekete rostélyre a forró pörkölt maláta. És szétfreccsent a maláta illata. Most már biztos kiért a térre. És a járókelők a sörgyár felé fordulnak, amelynek közepén elégedetten dünnyög az öreg aszaló, és közben fekete kaparóval kaparja a pörkölt malátát. Pepin bácsi a szurok kemencénél állt, és rám mosolygott. Bőrkötény volt rajta. Tompán dübörgött mögötte a kemence. Úgy át volt forrósodva, majd felröppent, mint valami Vernéből való fantasztikus rakéta. Olyan iszonyúan szép volt ez a Pepin bácsi mögött sziszegő láng, hogy körülnéztem, de nem csodálta senki ezt a parádét. Jött a kádárműhely főnök, és elkezdte leereszteni a pallón a Pepin bácsi lába elé a hordókat. Pepin bácsi mindegyiket megfogta, a térdére dobta, aztán ráültette a szórófejre. Megnyomott egy lábpedált, és a hordóba belefröccsent a forrásban levő szurok. Pepin bácsi leemelte a hordót, és szabad esésben elengedte, és a hordó lassan elgurult, és a töltő nyilásból kékes füst folyt ki. És kék masnit vont a hordó köré, mint amikor a rabbi a karjára csavarja a szent szíjakat. És amikor lent megállt a hordó, egy kádár segéd megfogta, vagy egy rugással beirányította, és a hordó ráült a sánc forgó tengelyére, egyik hordó a másik után, most minden hordó forgott. És úgy vette körül őket a kék füst, mint az a karika, amely a szent férfiak feje körül rugózik. Néztem, és mint mindig a tűzzel végzett munkát figyelek, szomjas lettem. A szájpadlásomhoz ragadt a nyelvem, és nyál helyett csak olyan cigarettapapírok voltak a számban. Fölemeltem a pintet, és megijedtem, a pint majdnem fölrepült. Azt hittem, hogy még nehéz lesz a sörtől, de könnyű volt, mert már megittam belőle a sört. A serfőzőmester helyettes úr legugolt, kivette a kezemből a pintet, nevetett, és bement az erjesztőkamrába. Tudtam, hogy most egy nagyot csapol nekem. Most aztán színültig tölti. Lehet, hogy félig ászoksört csapol a pléjedénybe. Aztán feltölti fekete gránáttal, az ilyen vágott sör. Az egy olyan dicsérő morgást idéz elő az egész testben. A belga heréltek csapkodtak árpa színű farkukkal, és nyerítettek. A kocsis kijött az erjesztőkamrából, 2 pléjedény volt nála, és mind a 2 lónak adott egyet. Foguk közé vették a pléjedényt, meghúzták a kantárt, és ittak, és ahogy ittak, úgy emelték fejüket egyre magasabbra, hogy utolsó cseppjéig beléjük folyjon a sör. És mikor mind megitták, ledobták az edényt, és boldog nyerítést hallattak, és kapáltak a patájukkal, és alig látható szikrák pattogtak a patkójuk alól. A kocsis nevetett, és felém bólintott. Az a divat a Herceg Hotelban kezdődött. A katonák valami szerkentyűket hoztak, az iskolaigazgatók már reggel 6-kor összegyűjtötték a tanulói ifjúságot, és csatlakoztak az összes testületek, és az idő haladtával kíváncsiak sora kígyózott befelé a hallba. A katonák olyan kagylót tettek minden polgártárs fülére, mint amilyen a telefonon van, és korgás hangzott fel a hallgatóban, aztán fúvós zene, folyton az, hogy Colin, Colin, de cseppet sem volt szép az a zene, olyan volt, mint a agyonnyúzott gramofon lemezről szólna. Csak hogy azt a zenét Prágában játszották, és a levegőn át, drót nélkül úgy fűződött be a kagylófokán, mint a cérna, egészen a mi városunkig. És aki már hallotta, az mind úgy ment ki a hotel hátsó bejáratán, hogy egészen el volt kábulva attól a hallástól, attól, hogy nincs drót, ami idehozná a Kmoh Colini rezes bandáját. És mindenki haladt előre az állampolgárok sorában, abban a sorban, mely átkígyózott az egész téren, egészen a fő utcáig, el egészen a Svoboda úr pékségéig, és aki még nem hallotta a rádiót, és látta, milyen átszellemült és csodálkozó arccal jönnek ki azok, akiknek már megadatott a forradalmi találmánnyal való találkozás, az mind egyre jobban örült, ahogy haladt előre a sorban, mely kigyúzott befelé a Herceg Hotelba. Herzog úr a divatcikk kereskedő, aki szeretett szórokolni, mindjárt hozatott egy staflit a tanulólánnyal, felállt a staflira, és magyarázta a polgártársaknak. Jó emberek! Az, amit mindjárt hallani fogtok, olyan találmány, amelyért harcolni fog iparpártunk, hogy egy-két év múlva eljusson minden háztartásba, minden családba ez a szerkezet, a lehetőség szerint olcsón, hogy ne csupán zenét hallgathasson otthon mindenki,

látjátok a kis polgárt? Csak a kócerájára gondol. Polgártársak, ez a találmány nem csak városok között, hanem a nemzetek között is képes megteremteni a kölcsönös megértést. Mi úgy fogadjuk a rádiót, mint az egész emberiség segítőtársát. Megértést minden kontinens, minden faj, minden nemzet fiai között. Kiabálta Zalábá úr az ég felé emelve kezét. Segédje pedig a kordér útján állt, és meglátva egy eldobott csikket, nem tudta megállni, hogy oda ne szaladjon és föl ne vegye, de a kordér felbillent, és Zalábá úr a kövezetre esett, éppen csak, hogy el tudtam ugrani. Amint meghallottam a prágai rezesbanda és a Herceg Hotel beli fülem közötti megrövidített távolságot, mindjárt hazakarikáztam, levetettem a szoknyámat, az asztalra tettem, fogtam egy ollót, és térd magasságban levágtam az anyagot. Annyi maradt, hogy gondoltam magamban, a varrónőm bolerót csinál belőle. Mindjárt fogtam egy tűt, beendlíztem a szoknyát, és szinte lázasan húztam föl. Mindjárt beléptem a tükörbe, és ott láttam. 10 évet fiatalodtam attól a távolság rövidüléstől. Megfordultam, és mindjárt láttam, hogy a harisnyakötőnek sokkal magasabban kell lennie, és egészen határozottan láttam, hogy most szép csak igazán a lábam, hogy azok a szép árnyékok a térd alatti inak között, az Istennek azok a barna új lenyomatai nagy meglepetést és lelkesedést lesznek képesek kiváltani, de a polgárok nagy felháborodását is, és főleg a francinét, aki, ha meglát így, a feje bubjáig elpirul, és kijelenti, hogy egy rendes nő nem hordja így a szoknyát. Kiszaladtam az udvarra, és felugrottam a biciklire, és kimentem a sörgyárból a kereszthez. Olyan kellemes húzat lengte körül a térdemet, benyúlt a harisnyakötőmhöz. Sokkal simábban ment a pedálozás ebben a megrövidített szoknyában. Csak az zavart, hogy félkézzel kellett fognom a kormányt, mert a másikkal folyton a szoknyámat kellett lehúzigálnom, mert fölcsúszott, ahogy mozgott a térdem. Most a Horzsátevből jövő országút felől felbukkant Kropácsek úr egy indián motoron. Kropácsek, mint mindig, az oldalkocsiban ült, és fél lábbal kormányozott, és félkézzel adagolta a gázt. Szerettem nézni, mikor berúgta a motort a sörgyárban. Alig, hogy elindult, már ült is át az ülésből az oldalkocsiba, szétterpesztette a lábát, és két oldalt kirakta, mint a fürdőkádban. Úgy ment kényelmesen hazafelé. Szóval a Kropácsek úr, ahogy ránézett a kanyarban a mesztelen térdemre, elfelejtett kormányozni, és beszaladt egy cseresznyés kertbe. Ebben én jó jelet láttam, és hajtottam át a hídon, és csak a Herceg Hotelnál lassítottam. Lassan haladtam el a találmányra váró sor mellett, mely találmányról Kukka igazgató úr kijelentette. Nem tudom, de ez a szerkezet nem hozza meg a boldogságot az embereknek. És mintha senki nem örült volna annak, ami a Herceg Hotelban várt rá. Az én térdemre koncentráltak. Az én megrövidített szoknyámra. Senki nem nézett többé a hotel bejárata felé. Utánam fordultak. Kupka igazgató úr rámutatott az esernyőjével, és azt mondta az esperes úrnak. Íme az első következmények. De az esperes úr meghajolt előttem, és azt mondta, a gömbölyű női tét a Szentlélek másik neve. Megálltam a cukrászat előtt, mielőtt letettem volna a lábam a kövezetre, összefogtam a hajamat, hogy ne gabajodjon bele a drótokba. A falnak támasztottam a biciklit, és ahogy a járdán mentem, az volt az érzésem, hogy fürdőruhában vagyok. A cukrászatban becsomagoltattam Navráti úrral 4 krémrólót. Egyet kivettem, és előre hajoltam, nehogy a blúzomra szórodjon a leveles tészta. És amint mohona számba toltam a krémrólót, mindjárt hallottam a francin hangját, hogy egy rendes nő így nem eszik krémrólót. Navrátil úr óvatosan mosolygott, mert nem volt foga. A kirakat mellett álltam, csak hadd lássák a nők a sötét boltból a sziluettemet. Navrátil úr átadta a kék spárgával átkötött csomagot, fizettem, és Navrátil úr kinyitotta előttem az ajtót, és megfogta a hajamat az induláshoz. Futott egy kicsit mellettem, míg el nem kapta a hajamat a légára. Teljes erőből tapostam a pedált, félkézzel kormányoztam, a másikban azt az édes csomagot tartottam, és felfelemelkedett mögöttem a hajam. Úgy, ahogy a gőzmozdony regulátorának emelkednek fel azok a szép sárga rész gömbjei, ha növeli a fordulatszámot. Látszólag folyvást az út közepét néztem, de mindkét járdán láttam az emberi szemeket. Az emberi szemek minden fajtáját, a csodáló szemeket és azokat a pillantásokat, amelyeket gyűlölettel vetettek térdeimre, melyek felváltva emelkedtek

0: föl, mint a bütykös tengely csuklói. És amikor a sörgyárba értem, mindjárt az istállókhoz mentem. Szaladt elében Mucsek, a jó kiskutya, csóvált azt a hosszú farkát. És mikor lehajoltam, szemét behunyva nyalta a kezem, én pedig bementem a fészerbe a kis baltáért. Kibontottam a csomagot, és kínáltam a Mucseknak a krémrolót. Először nem hitte el, de látva, hogy nevetek, neki látott a krémrolónak. Én meg azon morfondíroztam, mennyit kéne levágnom a Mucsek farkából. Mögé állítottam egy tuskót, megfogtam a Mucsek farkát, és a tuskóra tettem. De Mucsek megfordult, erre megsimogattam, és adtam neki még egy krémrolót. Mucsek tejszíhabos pofával megnyalta a kezemet baltanyenestül, és neki látott a második krémrolónak. Én megigazítottam a hasában a Mucsek farkát, és egyetlen csapással levágtam a hosszabbik felét. Mucseknek elakadt a lélegzete, a krémroló fele benne volt, de a farkában a fájdalom alig, hanem olyan nagy volt, hogy Mucsek vonításban tört ki, és forgolódott, és cukorhabbal teli pofával kapkodott a farkcsonkja után. Folyt belőle a vér. Mucsek azt hitte, hogy valaki más volt az, nem én. Váltakozva nyaldosta a kezemet és a farok maradványt, simogattam és vigasztaltam. Mucsicsek, egy pillanat az egész, hanem aztán szép fiú leszel. Ez a divat, ennek meg kell lennie. Ide néz. Felegyenesedtem és megmutattam neki, hogy nekem is megvan rövidítve a szoknyám. De Mucsek iszonyú sírásba fogott, és láttam, hogy keveset vágtam le abból a farkincából. Le kéne vágnom még egy darabot. De Mucsek hallani sem akart már rövidítésről. Oda tartottam a farkát a tuskóra, ígértem, hogy az összes krémrulót nekiadom, és még veszek is neki. De Mucsek kitépte magát a kezem közül, szájába vette a levágott farokmaradványt, és futott vele az irodába, és ahogy jöttek kifelé a kocsisok, beszaladt a könyvelésbe. A következő pillanatban Francin szaladt ki az irodából, egyik kezében hármas számú redisztollal, másikban a farokdarabbal. Mucsek az utolsó lépcsőfokról ugatott a fészer és az ólak irányába, ahonnan biciklin közeledtem. És mikor az iroda elé értem, behajtott a sörgyárba Gruntorát doktor úr. Az elnök úr csődörének már le volt vágva a farka, és megnyírva a sörénye. A doktor úr leugrott a bakról, odadobta a gyeplőt a kocsisnak, a szoknyámra nézett és kijelentette. Minden le lesz rövidítve, és egyelőre nem látni a folyamat végét. Szóval, gondnok úr, lerövidítjük a munkaidőt, a jövő héttől felére rövidül a szombat, vagyis 12-ig tart a munka. A vendéglősök közti távolságokat úgy rövidítjük le, hogy utánok megyünk. Eladjuk a maga Orionját, és veszünk egy autót, az lerövidíti az időt, és meghosszabbítja a teret a nagyobb sörfelvásárlás számára. Iván, kiáltott Gruntorát doktor úr a kocsisra, adja ide a dobozomat, hadd kötözzük be a kutyust, hogy elálljon a vérzés. Ezen a délutánon Francin bement Prágába az Orionján. Kihasználtam az alkalmat, és munka után bementem Pepin bácsihoz a személyzeti szobába. A felgyújtott lámpa alatt Pepin bácsi éppen kezet emelt egy óriás termetű sörgyári munkásra, aki térdepelt, és így volt épp akkora, mint az álló Pepin bácsi. Ám de a bácsi fenyegető arcot vágott és üvöltött.
1: És ha nem tudok uralkodni magamon, és ha behúzok egy olyan osztravait...
0: Az óriás termetű munkás kezét összekulcsolva könyörgött.
2: József úr, ne juttassa özvegységre a feleségemet, és árvaságra a gyermekeimet!
0: A körben álló sörgyáriak csendesen nevettek. Akik nem bírták tovább, kiszaladtak a folyosóra, és ott álltak arccal a falnak fordulva, és ököllel verték a vakolatot, és hörögtek nevettükben. Mikor kifuldokolták magukat, berohantak a személyzeti szobába. Pepin bácsi terpezben állt a villanykörte alatt, és kiabált.
1: Most pedig lássuk, ki az erősebb!
0: Rávetette magát az óriás termetű munkásra, az hagyta magát. Pepin bácsi egy Nelsonnal leszorította, aztán megpróbálta két vára fektetni a munkást. De a munkás felegyenesedett, és fellökte a bácsit, és ráfeküdt. Mindenki kiabált és tapsolt körülöttük. De Pepin bácsi nyakon ragadta a munkást, az már-már hagyta magát lassan két vára fektetni, de az utolsó pillanatban feltérdelt, a bácsi most dupla Nelsonnal próbálkozott. A munkás felegyenesedett, és vitte körbe a bácsit a szobán úgy, mint egy kisgyereket. De Pepin bácsi lelkesen kiabált.
1: Én elsöprő győzelmet aratok, mint Fristenszki!
0: A munkás megint letérdelt, és bácsistul bukfencet vetett. Csak most vettem észre, hogy mindkét birkózó hosszú fehér alsónadrágban van. A bokájuk ígér, és a bokájuknál zsinórral van megkötve. Az óriás sörgyári munkás, ahogy bukfencet vetett, ráfeküdt Pepin bácsira. A fején feküdt, de a bácsi ezt kiabálta.
1: Atyafő, hiába minden, vasmarokkal fogom magát!
0: De az óriás sörgyári felegyenesedett, elkapta Pepin bácsit a bokájánál meg a nyakánál, megforgatta, aztán lerogyott vele. De Pepin bácsi üvöltött.
1: Most jól odavágtam, mint a Fristenszki a négert!
0: Aztán a munkás elgyengült, Pepin bácsi vállon ragadta, mire a munkás nem bírta tovább nevetés nélkül, és nevetett, és csorgott a könnye. A bácsi két várra fektette, a maláta mester úr pedig letérdelt és bejelentette. József úr megint öngyőzött. A birkózók fölkeltek, a bácsi meghajolt és mosolygott. Meghajolt azok előtt a tömegek előtt, amelyeket egyedül ő látott maga körül. Holnap pedig visszavágó lesz, mondta a maláta mester úr egy pléjedénybe rejtve arcát. Józsim bácsi, szóltam, jöjjön be egy percre, és vegye kölcsön a fűrészt, jó? Pepin bácsi lihegett, bólogatott, ledobta vaságyáról a takarót, az egész fehér neműje és minden ruhája ott volt az ágy végében, most arrább gurította a fejpárnát, amely teljesen ki volt zsírosodva a fejrésznél, a párna alatt mindenféle dobos, spulnit és meg annyi furcsa, fölösleges apróságot tartott. Megtalálta köztük a kulcsot, kinyitotta a szekrényt, és kivett belőle egy papírzsákot. Az volt ráírva, hogy Alois Schisler, kalapos és szűcs. És kivett belőle egy gyönyörű fehér tengerész sapkát, aranyzsinórokkal és aranyal odahímzett emblémával, Viribus Unitis.
1: Ezt a Schisler apó varta nekem, másnak nem csinálná meg, csak nekem!
0: Így szólt, és föltette azt a szép fehér tengerész sapkát, és úgy állt ott alsó nadrágban, háta mögött a széthányt ágy, a szétrúgdalt fehér neművel és ruhákkal az egyik végében, és a halom fölösleges furcsasággal a másik végében. Józsim bácsi, mondtam, milyen szép ágya van, varrok rá magának húzatot is, jó?
1: Várjon, ha akar!
0: Felelte a bácsi, és gyorsan felöltözött. A malátások álltak meg ültek, a padlót nézték, és nem tudták, mit mondjanak. Sőt, úgy látszott, sajnálják, hogy betolakodtam a Pepin bácsival folyó szórakozásba. Pedig az az ő szórakozásuk volt, és nekem nincs itt semmi keresni valóm. Hogy köztem és köztük ugyanolyan különbség van, mint aközött a személyzeti szoba között, ahol 8-an laknak egy rakáson, és az én 3 szobakonyhám között, ahol Francinnal lakom, a sörgyár gondnokával, aki talán a sörgyár igazgatói székig viszi. Míg viszont ők mindig aszalók és serfőzők maradnak, a nyugdíjig, a haláluk napjáig. Pepin bácsi becsukta a szekrényt, és sugárzott a sapka felett való örömében, mert olyant csak egy tengerész kapitány visel, vagy az első tisztje. Jó estét, uraim! Mondtam, és kimentem a személyzeti szobából. Mielőtt még átvergődtünk volna a malátázó sarkánál száguldó szélviharon, gyengülni kezdett a sörgyár meg az istáló sarkain égő villanykörték fénye. Mintha a húzat kifújná belőlük a villanyáramot. A bácsi sapkája úgy fény lett, mint a petróleum lámpa tejüvege. Két kézzel kellett erősen fognia a sapkát, hogy el ne ragadja tőle a viharzás. Sőt, az volt a benyomásom, hogy Pepin bácsi már-már fölemelkedik, mint annak idején az én frottírfürdőlepedőm. És pontosan tudtam, hogy Pepin bácsi nem hagyná a sapkáját, inkább felrepülne vele cikcakban a sötétbe, a sörgyári kéményekhez és szélkakasokhoz. És amikor lámpát gyújtottam, és a bácsi kihozta a kádárműhely főnöktől a fűrészt, felfordítottam a széket, és a bácsival megrövidítettük a lábait. Nem sokkal, csak 10 centiméterrel. Mindegyik lábnál külön lemértem szabó centiméterrel. Mikor oldalára fektettük az asztalt, azt mondta Pepin bácsi.
1: Tudja mit, sógorasszony? Mit szöszmötöljön itt folyton avval a centiméterrel? Levágunk az egyik lábából, aztán azt a levágott darabot oda tesszük a következő lábához, így csak vágunk és nem mérünk.
0: Elnevettem magam. Pepin bácsi maga olyan okos, hogy rendőrnek kéne mennie. A Pepin bácsi ordításban tört ki.
1: Hagyjon békibe a rendőrséggel! Adolf bácsi csak egy hónapig volt náluk, mindjárt az elején befogták egy tahinírer üldözésére, körülvették a házat, és mikor bementek a konyhába, hát csak a vénasszony jutott, azt mondja a detektívek vezetője, hol van az örege? Han megmondja, hogy elment fatönkökér, a vezető belerúgott a szobajtóba, hát látja a nyitott ablakon át, hogy a tahinire rohan a domboldalon. Azt vezényelt előre! Az Adolf meg elsőnek ugrott ki az ablakon, nyakig belerepült a trágyalébe, de kimászott és revolverrel lődöztek az erdőbe, és bekerítették a tahinírert, annak is volt revolvere, akkor rá akarták beszélni, hogy dobja el, mire a tahinírer is, hogyha egy lépést tesznek, öngyilkos lesz itt nekik, akkor a parancsnok egy óra hosszat győzködte a tahinírert, hogy egy enyhítő körülmény lesz, és ő maga kezeskedik, hogy csak fél évet kap, a tahinírer eldobta a revolvert, a parancsnok nagygarra a bilincsbe vert, és vitték az autóbuszhoz. Az Adolf is föl akart szállni, de azt mondták, hogy ilyen trágyalésen nem lehet. Hát gyalog ment egészen Osztrava határáig, és ott kidobták a villamosból. Hát gyalog kellett mennie hazáig, otthon meg a szállásadónője nem akarta kimosni a ruháját. Erre elvitte a tisztítóba, és kapott egy cédulát. Azt mikor két hét múlva érte ment a ruhának, annyi ember volt ott, meg egy csomó ismerős kisasszony, és amikor az Adolfra került a sor, a vezetőnő elvette tőle a cédulát, és mikor visszajött, vörös volt, és visszadobta Adolfnak a csomagot, és rákiabált, ha összeszarta magát, akkor mossa ki maga, és szégyenbe ment haza.
0: Beszélt a bácsi. Én mosolyogtam, és nyiszáltuk az asztal lábakat. A Pepin bácsi útmutatása alapján rövidítettük meg 10 cm-rel őket, közben Pepin bácsi beszélt.
1: Ilyen pehje volt Adolfnak. Egyszer ment a vendéglő mellett, részek fogászok voltak benne, és meghívták Adolfot, és mikor egy jót ivott, és örült, hogy megint szeretik az emberek, akkor az egyik fogász se szó, se beszéd, részegségébe kihúzta a másik fogász előső fogait, és hogy az Adolf is részeg volt, hát az, akinek kihúzták az előső fogait, az meg kihúzta az Adolf összes hátulsó fogait. Még őrült szerencséje volt az Adolfnak, hogy nem miskáról rúgtak be akkor abba a vendéglőbe.
0: Az biztos kutyául fájt volna, mondtam az utolsó lábhoz illesztve a levágott darabot, és vidáman magdaltunk tovább, és Pepin bácsi mesélt.
1: De aztán gyakorlatozni vitték Adolfot, és valahol a fenébe, Túróczentmártonba volt, és ott is, mert hogy az Adolf bácsi kitanult masinista volt, hát gőzteherautót adtak neki, és az egyik ottani, egy őrmester a katonai újságot olvasta, és az állt benne a körrendeletbe, hogy Hebben hengerelni kell a kaszárnya előtt az országutat, mindjárt parancsot meg relutumot adott Adolfnak, és Adolf bácsi térkép után elindult a gőzteher autón Hebbe, ez tavasszal volt, és Adolf egész nyáron át csak Szlovákián ment át, és ősszel átlépte Morvaország határát, és egyre lassabban ment, mert vasárnaponként hazajár. És mikor egész ősszel Morvaországon ment át, titokban odaszólt a Túróczentmártoni kaszárnyába, de ott azt mondták, hogy az őrmester fölakasztotta magát, mert ágyút találtak a főtéren, és senki nem tudta, kitette oda, mire bevitték a raktárba, és ott az az ágyú létszámon felüli volt, így hát az Adolf ment keresztül a gőzteher autóval, egész Csehszlovákián tavaszon megérkezett Pilsenbe, de nem volt szene, avval a fával kellett fűtenie, amit összekódult, de sok embernek elégette a kerítését, kivált, ha messze volt az erdő, és attól volt csak nagy késése Adolf bácsinak, hogy tulajdonképpen végül csak egyetlen napot ment hetente a gőzteherautóval, mert 3 nap volt hazamenni vasárnapra Osztravába, és megint 3 napig ment vissza a gőzteherautójához, és így ért nyáron Hebbe Adolf bácsi a garnizonhoz, és ott bezárták mindkettőjüket, a gőzteherautót meg Adolfot, és mikor kiderült, miről volt szó, Adolf bácsit Kosumberg várába küldték katonai őrszemnek, és hogy nem volt hova utazni, a Kosumbergben unalmában beleszeretett egy idegen vezető lányába, aztán elvette és folyton ott állt őrt a puskájával, de 3 év múlva kiötőte, hogy aligha nem megfeledkeztek róla, és levette az uniformist, a puskát a sarokba tette, és azóta is idegen vezető.
0: Pepin bácsi fölegyenesedett, és leesett az utolsó deszkacsonk. Fogtam a lámpát, és elvittem a kredencre, hogy lássam, milyen lesz a 10 cm-rel megrövidített asztal. És amikor felállítottuk az oldalára fektetett asztalt, elhűltem, és kiguvadt a szemem. Bementem a konyhába, Egy percre megálltam a küszöbön, és néztem a sörgyár kéményét a gyümölcsös kert fakoronáinál, és egy perc múlva visszamentem. Pepin bácsi az ujjait babrálta. Mit lehet tenni? Nincs mit tenni, Jozsin bácsi. Hozza ide a könyvespolcról Benes Trzebinski összes műveit, jó? És felállítottam az asztalt, amelyből a sötétben levágtunk Pepin bácsival 4x10 cm, ám de azt a 10 cm-es darabot mindig ugyanahoz a lábhoz illesztettük, és egy lábot rövidítettük meg 40 cm-rel. És Pepin bácsi kihozta az összes műveket, a hiányzó láb alá igazítottam őket, de még nem volt elég, és kiegészítettem Smilovszky Parnassziájával.

0: Világosan.
1: Jó reggelt kívánunk, jó estét, nem, na, jó napot, hát nem is szóval 5 óra van, sötét van, és Tilos Rádió tematikus nap, gyűjtők napja, 2.15.37.73, három remek férfival ülök itt, Bence, Tóth Bence.
2: Szevasztok.
1: Cukrosi Mike.
3: Szép jó estét, szervusztok.
1: És Bővíz Feri.
4: Hello.
1: Ferenc, Feri, hogy szólíthatlak?
4: Gyurikám, hogy jól esik.
1: Igen, tessék, három remek ember, az közös bennünk. Én is gyűjtő vagyok, de én álltam most itten csak brácsáznék, hogy mindenki gyűjt valamit. Szerintem akkor így menjünk sorba, Bence.
2: De kezdjük talán a vendégekkel.
1: Ferenc. Mióta?
4: Mit mióta?
1: Hát mióta gyűjtesz?
4: Valamit, vagy bármit?
1: Bármit.
4: Hát
1: mi a fő, hát te sokféle dolgot gyűjtesz?
4: Igen.
1: Na, valami...
4: Kezdetek?
1: Ja.
4: Szerintem a...
1: Oviba már.
4: Mondjuk iskola. Gyufás doboz. Igen.
1: Hát azt szerintem sok embernek volt.
4: De nekem volt egy speciális területe, csak külföldi.
1: Ja, már akkor is ez a nyugatmajmolás. Mint egy orosz is ment
4: vele. Volt benne, de nagyon érdekes volt, hogy valahol akkor döbbentem rá a két tábor különbségére, hogy amikor láttál egy olasz és angol gyufát.
3: Az egyik meggyulladt a másik.
4: Nem. A színessége, a fajtái, a sokrétűsége, a mérete, a sorozatok, míg a szocialista gyufák ilyen egyen és szürke és barnák voltak. Ezek gyönyörű celofánba csomagolt városképekkel, és különböző színű fejekkel. És különböző...
1: akkor megvilágosodott a fejedbe a marxizmus nem, és nem, a liberális
4: ennyire tudatosan nem, de valahol olyan érdekes volt a különbség nagyon. Tehát ez volt, ez mai napig meg is van, mindenféle, de továbbra is csak a külföldiekben, és ez mindenféle anyagi haszon és előnyszerzés. Tehát függetlenül ez csak tiszta gyűjtés.
1: De mondjunk egy számot. Hány?
4: Hát olyan 5000 biztos van különböző.
1: Ez kemény.
2: De egyébként az anyagi haszonszerzés az lenne itt motiváló?
4: A gyufában?
2: Igen, az...
4: Biztos, hát minden.
2: Ennek gondolom nagyobb piaca van, mint...
4: Mint? Szerintem mint, nincs
2: mint
4: már.
2: Annak, amit én gyűjtöm.
1: Nekem annyi háttértudásom van, hogy a következő lesz a telefonkártya. Tehát a Ferenc az profi is egyben.
4: Az a 90-es években kezdődött, elmentünk Horvátországba nyaralni, 93-4, és akkor egy ilyen roviny, látképű, színes plasztik lapocskával telefonáltunk haza, és abban én beleszerettem, mert olyan praktikus volt, egyszerű volt, színes volt, szép volt, és akkor tulajdonképpen onnan ered a
1: megszólított
4: telefonkártya gyűjtés, hogy nem bélyeg, mert annál nagyobb, nem olyan sérülékeny, mint a bélyeg, nem olyan nagy, mint egy képeslap, úgyhogy tulajdonképpen azóta
3: arról van szó, ugye,
4: plasztik lapocskák. Igen, klassz, igen, így van.
2: Ezeknek de... volt a néha a Blahalúzatéri aluljáróban
4: nyugati. Amikor volt az arany időszakban, 8-10 álltak egymás mellett.
1: És árultak, hogy cserélt.
2: Minden. Albumokban. Celofánba fűzött, vagy ilyen, mint a...
4: Nyugati, szigorúan nyugati. De olyan, hogy Európa...
1: És az egyik a Feri volt.
4: Nem, én ki nem álltam soha oda, de sokat jártam én is hozzájuk.
1: És így mutassál valami izgit, vagy megvan-e neked a XY?
4: Hát ez egy idő után, ez egy belterjes kör, mint minden gyűjtés, tehát itt volt minden, hogy beszerzési forrás is volt egybe, akár egy gyűjtésre, akár egyéb.
1: De itt a készpénzért cseréltek gazdát?
4: Bármi vagy, volt itt.
1: Tehát
4: bármi,
1: barter, persze. Tehát, hogy nekem van két izém.
4: Sőt, itt volt a leasinggel telefonkártyák, amikor egy különleges telefonkártyát akartál, vagy szerettél volna, és hogy az legyen üres, mert az volt a lényeg, akkor megtanulták az ottani járók elő emberek, hogy oda mentek ezekhez a gyűjtőkhöz, elkérte a telefonkártyát, lebeszélt egy összeget vele ott a fülkén, és visszavitte, és kifizette a 40-60-80 forintos.
1: De mi, az miért érdekes, hogy üres?
4: Hát mert egy komoly értéket visszakapsz, tehát veszel 800 forintért egy telefonkártyát,
1: ja,
4: minek legyen
1: tehát
4: rajta.
1: Tehát gyakorlatilag eladod a telefonási lehetőséget
4: így van,
1: rajta,
4: így van,
1: és
4: így
1: neked
4: így,
1: meg megmarad a...
4: Ennek komoly.
1: És hogyha elszalad vele a csár.
4: Volt. De hát,
1: veszélyes dolog. De
4: egy idő után ez kialakult.
2: És nem volt ennek esélye, hogy az átfordul, hanem hogy pont a érintetlen, vagy le nem beszélt telefonkártya lesz az, ami
4: volt, aki
2: értékesebb lesz.
4: Te voltak, a telefonkártyán az a különbség, mondjuk a bélyekhez képest, hogy a bélyeket látod, le van pecsételve, vagy nincs. A telefonkártyán nincs különbség abban, hogy van-e rajta egység, vagy nincs. Innentől kezdve mai napig, amin van egység, az csak te tudod maximum, hogy rajta van, kutyát nem érdekel.
2: Ja, és a 96-ban még ezt le lehetett ellenőrizni,
1: ja, és a szomszéd. De volt rajta 200 forint, ma azért nem nagyon lehet telefonálni.
2: Még nincs telefon, amiben bedughatnád, szinte
3: már nyugat felújáról vannak.
4: Persze.
3: Vagy...
4: Gyönyörű színes képek. Tulajdonképpen színes képek, csak plastiklapon és telefonási lehetőséggel.
1: És neked ebből mennyi van?
4: Telefonkártyából?
1: Hát figyelj,
4: bátran. Gyűjtemény vagy mennyiség?
1: Hát miért az két külön dolog?
4: Hogyne. Hát van, ami a gyűjtemény, abból mindegyikből egy, és aztán vannak, amik...
1: Az, ami cserebere
4: hát, meg, ami eladni, jön hozzá, így van.
1: Mert hogy te jársz ilyen, hogy hívják ezt, bőrzék?
4: Sőt, és akkor is bőrzék.
1: És akkor adsz, veszel.
4: Pontosan.
1: És akkor ez tulajdonképpen egy adott pillanaton tud lenni jövedelemszerző tevékenység.
4: Hát nézd, ha úgy veszük, a gyűjtő is jövedelemszerző tevékenységet végez, mert szeretne a kisebb értékű gyűjteményi darabjáért kapni egy nagyobb értékűt, tehát mindenképp...
1: Hát verját a... Mit a kollega szotyi zacskókat gyűjteszél, az
4: nehezett. Hát ahhoz cserepartner találni.
2: Majd, ha rám kerül a sor, elmondom, mennyire nehéz. Tehát, hogy van-e értelme egyáltalán.
4: Annyit hagyd mondjak hozzá, ez a szotyi zacskóhoz, hogy körülbelül 20 éve nagyságrendileg járom a Európát, Magyarországot gyűjtési dolgokkal foglalkozva, régi kollégákkal, és azért van egy-két dolog, amikor azt mondjuk 20 év után, hogy ez, nézd már meg, ezt még mi se láttuk. Hát ilyen a szotyi zacskó.
1: Tehát, hogy akkor a te telefonkártya, majd azt még rátérünk a Kinder tojásra, és a telefonkártya, és akkor ezen keresztül, tehát egy gyakorlatilag ilyen szakértő vagy sokat láttam már karon.
4: Hát a telefonkártyából mindenképp, és hát sok minden csapódik hozzá.
1: Na de nem válszoltál darabra, gyűjtemény.
4: A gyűjtemény az szerintem egy olyan 10-20 ezer, de arra van a legkisebb idő mostanában foglalkozni. Telefonkártya mennyiség. Azért nehéz, mert tudom azt a beszerzős forrást, tudom, hogy is veszek egyszerre 10 000 darab japán telefonkártyát.
1: De az nem olcsó.
4: Hát ha 10 000-et veszel, akkor összességében nem, de darabáron már azért ott lehet. Tehát egy 100 000 darab telefonkártya nem biztos.
1: És ez hol lakik, ez a gyűjtemény?
4: Mikor hol? Tehát, hogy a gyűjtemény az otthon van. Tehát
1: na, de ennek már van kiterjedése is.
4: Van, hát
1: meg
4: van.
1: Hát ezt valahogy katalogizálni kell, tehát ahhoz, hogy elővegyél egy 1996-os milánói, nem tudom mit, az tud valami rendszer.
4: A gyűjtés ott kezdődik, hogyha valaki rendbe tartja. Tehát nagyon sok olyan gyűjtő van, aki le van rakva stócba, vagy épp cukor egy nagy dobozba, de amikor ez már be van rakva albumba.
2: Akkor mi nem vagyunk
4: rendben.
2: Szönyek szélére leszünk állítva.
3: Nem.
1: Na, de ezek szerint ugye van az amatőr gyűjtő, és van a profi, aki egyben amatőr is, de profi is, nem? Tehát igen, ez egy könyvtárszak.
2: Ferenc kifejezetten a profi gyűjtő.
3: Igen, teljesen profi, persze. Hát én most tudtam meg, hogy nem csak én vagyok ilyen defektes, mert most mondta Feri, hogy havonta vagy két havonta van cukorgyűjtőknek ilyen bőrze. Hát én életemben nem hallottam. Hát,
1: azért milyen perspektívák állnak előtted, nem?
3: Persze. Hát ezt hozta a 21. század.
1: És neked hogy indult ez a cukor dolog?
3: 82-ben vagy 83-ban voltam először külföldön, Bécsben. Az egyik barátomnak a nagybátyja kint lakott, és oda kimentünk ilyen 4-5 napra, és elvitt minket természetesen cukrászdába, kávézóba, és akkor megláttam, hogy vannak ilyen nagyon, nagyon jó pofák. Hát nálunk akkor még szerintem se híre, se hangban nem volt.
4: Mint a gyufával ugyanaz a hely.
3: Igen. És akkor úgy megtetszett, elhoztam, és miután ingyé volt, mert tudjátok, ki van egy hatalmas kibliben.
1: Tehát ekkor nem nézett oda a pincén, belemarkoltam.
3: Persze, de ez a mai napig megvan egyébként, hogy ezt így kell csinálni, hogy miután most már amúgy se ígatom cukorral a kávét, most már...
1: Akkor neked mind tele van. Az üres zacskó az él?
3: Nem, nekem mindegyikben van.
1: Ja, mindegyik, tehát
3: ez bontatlan. És vannak, persze. A feleségem meg a lányom nekiáll, talán egy fél évvel ezelőtt szelektálták, hogy melyik európai és Európán kívüli.
1: Na, várjál, ne rohanj ennyire. No. Tehát akkor ugye az a Bécsbe, a kávéházba, ezt rácsodálkoztál, ez hogy a Nyugat-Európa milyen is klassz, hogy ott a saját izéje van, kafé, nem tudom mi. Uh-huh. És akkor, amikor jöttél rá, hogy ez már Tehát, hogy a második, a ötödik.
3: Elmentünk nyaralni Olaszországba, az is tulajdonképpen munka volt, mert egy lakókocsit kellett kihúzni tavasszal, és akkor annyi volt a, az volt a fizetség, hogy én még kint nyaralhattam egy hétig ingyi és bérmentve.
4: Azt hittem, kaptál cukrot.
3: Kifizették ugye az üzemanyagot, minden franc karikát, nagyon jó volt, és akkor Olaszországban szintén előjött nekem, hogy megint csak vannak. Hát ez a nyugat, ez még mindig nyugat, és akkor ott is a presszókba, kocsmákba.
1: És akkor egyszer csak direkt kezdték.
3: És akkor egyszer csak így rákattam.
1: Igen, oda menjünk be egy
3: kávára. A barátaimmal sokat jártunk.
1: És belépsz egy ilyen helyre, akkor azonnal így leszkenneled a izét, hogy a
3: pulton. Olyan helyre be sem megyek, ahol nincs ki kávészukor, mert hát akkor mi a manónak? Hát nem.
4: Azt hagyd kérdezzem meg, hogy hány cukorral a zsebedbe jársz, mert én úgy csinálom, hogy ahova bemegyek egy kávézóból, akkor mindig kell cukrot, mert hát csak 2-3 darabot kapsz, és azt el kell hozni, viszont a kávéba kell cukor, tehát a rendes cukorgyűjtő cukorral megy a kávézóba, hogy elhozhassa a helyi cukrot, és a kávéjába is jusson.
3: Az autóban, mert a céges kocsi volt, mindig van 4-5 darab.
4: Ismerős.
1: De neked különösen szerencsés, mert ugye a foglalkozásod az utazáshoz köt.
3: Hát amikor még kamionozok, igen, de hát én nagy részben itthon vagyok, Magyarországon görkorcsolyával, tehát kis autóval járkálok, és szabad csárgy ideje alatt.
1: Na de miért a sátorajajújján is csíphetsz egy
3: érdekes cuccot? Persze, hát magyar cukraim is vannak, hát nem majmoljuk annyira a nyugatot.
1: És körülbelül mennyi lehet a darabszám most így?
3: Hát most, ahogy készültem ide hozzátok, és mint említettem, hogy a gyerekek így bedobozolták meg a feleségem, és külön rakták az európait, meg az Európán kívülit, ilyen cipős dobozokban vannak, és ezért vagyok én amatőr, mert valóban ez, de hát gondolj bele ezt, hogy az ördögbe lehetne belerakni.
4: Tudok hát, albumot hozni neked hozzá.
3: Na de album,
2: elkezdheted gyűjteni a cukros.
3: És ezt nézzétek meg, ez egy, mutatom a kedves álljuhallgatóknak, hogy hát ezeket nem lehet.
1: Milyen vagy ez valami oktaéder, vagy
3: alakul? Látjátok, ilyen különlegesek, szóval nem csak ilyen zacskókat vannak, véletlenül hoztam magammal ugye több ezer darabot, és vannak sorozatok, hát gondoljatok bele, látjátok, kedves rádióhallgatók, ezen betűk vannak.
1: És ugye a cukorból is sokféle van, tehát most már van ilyen barna cukor, nyírfa cukor, meg nem tudom, milyen.
4: Nál cukor.
3: Én ezeket sose fogom megtudni.
2: Mi igaz abból a legendából, amit én egyszer olvastam, hogy aki ezt a henger alakú kávé mellé adható kis zacskós cukrot kitalálta, az nagyon csalódott, mert az emberek zöme nem a középen tépi el és roppantja szét, és úgy,
1: hogy akár
2: este veszem ágában, hanem a végét kell cseszegetni, és állítólag ez teljesen ellentétes a feltaláló eredeti szándékaival.
3: Sose törtem ketté.
2: Nem?
3: Én, hogyha bárhol elfogyasztom a cukrot, akkor mindig itt a végén.
1: De most már bizonyos egészségügyi okokból gondolom nem fogyasztasz
3: nem,
1: cukrot.
3: Igen, két hete kiderült, hogy nevében a végzet a cukrosünket. Cukros lettem, basszus!
4: És a pirulákat csak nem gyűjtöd, az édeskéket? Az ugye zacskóban vannak.
3: Van egyébként talán egy egyipteres, tehát egyiptomi légitársaságtól kaptam egyszer olyat, amiben ez a cukorfók.
2: Örüljön, hogy nem Sántai Mike vagy kérszemélyük, kivészem ott a becenelet.
3: Ez itt egy púk.
1: És akkor nyugodtan mondhatjuk cukros Mike, hát jár cukros. És akkor Bence, te hogy kezdődött?
2: Én nagyjából egy kicsit más ez a... még azt akartam megkérdezni Feritől, hogy a gyufa skatujagyűjtők és a címkegyűjtők az két külön kaszt, ugye? Jól gondolom?
4: Valószínűleg igen. Igen. A címkegyűjtők, én a gyufa körökben, mármint se cserepartnere, soha semmi ilyesmivel nem foglalkoztam, tehát igazából nem tudom, de az érdekesség az, hogy pont idén jutottam hozzá egy ilyen banános gyoboznyi katalogizált magyar gyufa címke katalógusra, amit nem volt szín, hogy neki akarták dobni. Valaki saját kis kacsójával vastag füzetekbe vezette fel a...
3: Vágva?
4: Ezt nem megmondom, odáig se jutottam, hogy beraktam, mert mondtam, hogy ez olyan munka van benne, hogy ezt vétek az enyészetbe
1: hagyni. Tehát, hogy legőzölve, vagy kivágva, vagy hogyan?
3: Hát én arra gondoltam,
1: hogy oda tettél. Ez komoly szakmai kérdés.
3: És egyszerre körbevágva, vagy...
4: Hát a gyufa címkét áztatták egy időben, ugyanúgy leáztatták a fadobozokról, régen rá volt ragasztva, tehát az áztatós dolog volt. De mai napig lehet kapni ívbe, mint minden
2: nyomdaipari termék.
3: Igen, még ezt akkor, hogy még
1: de volt hol lehet
3: kutyasorozat.
2: Bőrzéken. Persze, az mindenféle volt.
4: Bőrzéken, tehát ami terrautóra leesett, az leesik itt is, tehát föllelhető.
1: Ami leesett, az leesik.
4: Igen, tehát ez így van. Tehát, mondom, ívben mai napig lehet találkozni 30 évvel ezelőtti nyomdaipari
1: ívben. És akkor ezek szerint van cukorgyűjtő bőrze, vagy találkozó, vagy ennek is egy rendszere?
3: Én most hallottam.
4: Először. Van egy magyar, hagyj reklámozzam őket, az a nevük, hogy Huncut. Unniai Cukorgyűjtők Társasága.
1: Huncut jegyzetelsz?
3: Persze. Most már itt van benne a Winchester katedrából.
4: Balatoni, Balaton Boglár, talán Lellei úr a fő szervezője. Ez egy egyesületté is alakultak, ilyen, úgyhogy ők vannak, majd összehozlak velük. Mert...
3: Nézd meg, ez milyen szép, hagyj csak egyek ezzel.
4: Szeptemberben nálunk tartották az országos találkozójukat, amit mondtam neked ebből.
3: Nekem szent meggyőződésem volt, hogy csak én lehetek ilyen defektes. Egyszer próbáltam még.
1: De most ez szar vagy jó?
2: Én nem akartam.
3: Dehogy is, én örülök neki kollégák, persze. Mert...
2: Én nekem mondjuk meggyőződésem volt, hogy imike, tehát a cukorzacskokat sokan gyűjtenek.
1: Hmm. Sok. Te imike is, amikor ez elhatalmas volt rajtad a szenvedély, akkor családod ilyen, hát megértően...
3: Bólogattak és húzgálták a kezüket a
1: és gondolták, hogy hát igen, figyelj, igen, itt sokat dolgozik.
3: A barátaim is, persze. Viszont a Szabolcs barátom hozott aramoktól is mindenhol. Hozzátartozik természetesen, hogy ezeket nem én, tehát én ezeket csak kaptam, ismerősöktől ismerek.
1: Már azért ma is bemész valahol külföldön, akkor...
3: Hát ez természetes, az természetes.
1: De ezen dolgozt, hogy elterjedjen ez, mert én csak nemrég tudtam meg a maratonon.
3: Hát, igen, mert ugye mindenhol úgy mutatkozom, meg az autón is kín van, hogy cukros Imike, és akkor megkérdezik, ahova megyek, hogy miért cukros Imike, és akkor én szeretettel természetesen, mint hogyha nagyon-nagyon erőltetném, de nem, hát mondom, hogy... cukrokat gyűjtök, és akkor lehet hozni.
1: Tehát magyarul egy ismerősöd az megy valahova a Tájföldre, igen, vagy nem tudom, akkor hozzárom viszont ajándékba. Hát figyelj, azért akkor neki kéne állni ezt így katalogizálni valami kis...
3: Az a baj, hogy...
2: Belépsz az egyesületbe, és ott nagyon el fogja találni, autorácsokkal, itt van, albumokat is tudnak neked biztosítani, és megint egy új közösséget találsz.
1: Mert ez annyira szertág az a dolog, hogy nem valószínű, hogy van teljes katalógus.
3: Hát biztos, hogy nem, hát minden kávézónak
2: van. Kávézóznak, úgy gondolod, hogy a Nyugat-Európa cukorgyűjtők acsarognak a kelet.
1: Nem, de ha jól értem, például a telefonkártyának lehetnek olyan katalógusai, ami törekszik a teljességre, nem? Tehát, hogy azt mondod, hogy mit adtak ki Olaszországban 78-ban, vagy 89-ban, vagy nem tudom mikor, Burmában, és akkor van egy mint a bélyegnek volt régen. Tehát,
2: hogy... ezek szofisztikáltabb gyűjtések már szerintem gyűjtőszenvedélyek, a bélyeg, meg a telefonkártya.
1: De van itt valaki?
2: Halló, igen.
0: Sziasztok, csak arról vagyok kíváncsi, hogy mi lesz a gyűjteményel Imike halála után?
1: Hát ez minden gyűjteménynél kérdése.
3: A Szabos barátom pálinkát fog belőle főzni.
4: Ez jutott nekem is elősőre eszembe, hogy...
3: Egyébként nagyon jó pálinkát főz, most is csak úgy jelzem.
2: Halló?
0: Hogy nem lehetne felajánlani a Nemzeti Múzeumnak?
3: A Nemzeti Múzeumnak?
1: A Nemzeti Cukorgyűjtemény.
3: Hát figyelj, hogyha azt
1: egy alapítványt kell létrehozni.
3: Egy alapítvány, igen.
4: Azt van ez a Huncut, ezek valamilyen alapítványi, vagy valamilyen egyesületi
0: formában. Vagy például a hat történetének.
3: Te hazafelé beszélsz.
1: Szerinted ezzel lőni is lehet.
4: Robbantani.
1: Ne, ez a pálinka jobb vonalnak tűnik.
3: Ugye, és hasznosabb.
1: Mit gyűjtesz te?
0: Én?
1: Igen.
0: Én sok dolgot gyűjtök.
1: Hát mondj egyet.
0: Főleg régiségeket. Például nagyon régi káposztagyalukat.
1: Ja, ezt mondtad. Ja. Jó, neked se lehet könnyű. Mert az nagy, nem? Az helyigényes cucc.
0: Hát lóg a falon a lakásban.
4: Mekkora album kellene?
0: Ezt leesett.
1: És van katalógus?
3: Káposztagyűjtő katalóg? Vagy káposztagyaluk gyűjtő katalóg?
0: De nemrég megalapítottam az egyesületet, már van egy tagja.
3: És ki a vezér?
0: Hát én.
4: Ki a tag?
0: Én vagyok a tag is.
1: Na jó.
4: Akkor egy hangú döntéseket tudtok hozni.
1: Hello. Szóval akkor neked ér hozni.
3: De kemér és...
1: De azért tényleg katalogizálnod kéne, tehát Burmából van.
3: Burmából szerintem biztos van, mind a 8000 vagy 10000 darab azért nincs benne a kobakomba, de hogyha valaki hoz nekem valamit, akkor...
1: És akkor van valami rendszeri tájolással, tehát hogy igen, vannak igen, a csehszlovák
3: darabok. Ausztrál, mindenhol nagyon-nagyon sok helyről, minden földrészről van. Az Arktiszról és az Antarktiszról még nincsen természetesen. Úgyhogy ha valamelyik ötök arra megy, akkor...
1: Na és Bence, te hogy
2: cuppantál? Én nagyjából olyan 25 évvel ezelőtt kezdtem el. A akkori általános gyűjtőszenvedélyek tárgyai azért azok valamiféle ilyen esztétikai szempontokat vettek figyelembe. Én legalábbis úgy emlékszem, hogy szalvétát, meg akár gyufás címkét is úgy gyűjtött az ember, hogy megragadta azokban megtestesülő szépség. Én meg pont fordítva voltam, a Szotyi Zacskónak a grafikai megoldásai, vagy hogyha néhányat mutatok, akkor talán elhiszitek, hogy az ordinári és a tehetségtelen és az abszurd és a szürreális különböző...
4: Kubai gyufa, csak ennyit mondok.
2: Ja, bocsánat, elnézést. Ja, akkor azzal még nem ismerkedtem meg, és akkor elkezdtem ezeket gyűjteni, és igazából három fő terület van. Csapás, az egyik az a újfehértói, Magyarországnak újfehértói, és szerintem a világnak is a Szotyi fővárosa. Van három albumom, amiben csak Újfehértóról származó.
1: De mindegyik más.
2: Mindegyik más, igen. Illetve a magyar, illetve a többi az a Magyarországon kívüli. Egy-két nap alatt valószínűleg lehetne olyan megfelelő módon kategorizálni, vagy katalogizálni, hogy...
1: Ez, amit hoztál, ez itt a kezemben ez van, az tele van.
2: Igen.
3: Ezt én hoztam.
4: Üresbe gyűjtöm, igen, vagy telibe?
2: Üresbe gyűjtöm, igyekszem telibe hazahozni, és akkor meg is eszem, de az a baj, hogy teljesen különböző ízlése van a világ népeinek a Szotyi fogyasztást.
3: De ezt máshol is fogyasztják egyébként?
2: Hát természetesen. Amerikában például a barbecue, meg a kovászos uborka ízesítéstől elkezdve...
1: Ne, kovászos uborkát mutatni, nem lehet.
2: De van olyan, van kóser kovászos uborka ízesítésű Szotyi is. Valami halál. Ilyen. Megkóstolja az ember egyébként, de aztán
4: nem eszi. Kirobod utána.
2: Persze. Tehát én üresen gyűjtöm, de igyekszem mindegyiket.
3: Nem csak az Magyarországon kívül sehol nem a foci meccseken.
2: De rengeteg helyen eszik. Na, érdekes módon Európának vannak országai, ahol ez nem annyira. Olaszországban például egyáltalán nem elterjed, de Franciaországban, Spanyolországban, Lengyelországban, Ukrajnában, Romániában komoly
4: szokott.
3: És ha te fogsz egy kamionnyi Szotyit, és kiviszed Olaszországba egy Udine meccsre, akkor szerinted abból
2: hát lehetne pénzt?
1: Meg nem is
2: megy, hogy meg is lehet. Prágában is ugye a sörrel meg a virslivel rohangásznak a meccsen a mozgóárusok. Magyarországon tök mag Szotyi.
1: De várjál, akkor tulajdonképpen Szotyi szakértő is vagy, tehát ilyen kovászos, uborkás, kóserizet.
2: Igyekeztem utána járni nyilván, hogy magának a technológiának, igen, a pörkölés módozatoknak, a különböző napraforgómat típusoknak.
1: És olyat is ér, aminek nincs héja.
2: Nem. Tehát
1: a héjas, köpködős.
2: Héj nélküli Szotyi zacskót nem gyűjtök. Egyetlen egy van, talán a gyűjteményemben, az nagyon szép, egy NATO csillagot ábrázoló, szintén magyar zacskó, ami hát szépsége miatt megragadható.
1: De a designerrel nem vetted fel még a kapcsolatot, hogyha egy helyről nagyon sok származik?
2: Mindegyiket valószínűleg a gyereke rajzolta a pörkölőnek, vagy a nagymama. Tehát olyan felismerhetetlen állatok és arcok, meg figurák
3: és vannak. És ebből hány fél év van?
2: Hát 500 körül. 5-600.
1: És azért,
2: hogy 30-40 országból.
1: Kapsz te is ismernek a haverok?
2: Nem, ez az, amit Ferinek akartam mondani, amikor jó nagyobb, hogy mondjam, szélesebb kitekintéssel bír a különböző gyűjtőtípusokat, illetve én próbáltam rákeresni az interneten, hogy foglalkozik ezzel bárki még rajtam kívül. Egyszer találtam egy embert, aki magyar volt, akinek írtam, és ő nem hitte, hogy én azt gondoltam, hogy én valamivel, vagy nyilván valamilyen tréfát akarok üzni vele.
1: Vagy kölcsön akarsz kérni,
2: és pénzt. Úgyhogy ez egy árva árva vagyok, mint az ujjam. Tehát nem tudok én a nyugati pályán aluljáróba kiállni a másodkérdányokkal.
1: De nem hiszem ez, ami kitalálható, az kitalálható. Én is azt hittem. Hogy biztos van, nem tudom én hol
4: van. A földön kívülek is vannak. Csak nem tudom róluk.
2: Itt van például, ez talán ez volt az első olyan zacskó, ami
1: ilyen nagy,
2: arra késztetett, hogy elkezdjem gyűjteni. Látod, ez ebben egy csomó motivum megtalálható. Amit mondom, ez egy tyúkba gyógyított, földgömbbe gyógyított Magyarországon belül lehet látni a Szotyit.
1: És mindez
4: olasz.
1: Olasz színek.
2: Kékfe inkább holland vagy luxemburgi csillagos
4: sávos
2: és amikor az ember egy ilyet meglát, akkor elképzeli azt a folyamatot, ahogy a Szotyi gyártója maga kitalálja, hogy milyen legyen az acskója, és amikor ez sikerült, tehát egy tyúkba oltott, földgömbbe oltott Magyarország, akkor elismerően csettint.
4: Azt az acskot gyűjtöd, amire nincs rájra, hogy Szotyi? Tehát csak napraforgó mag?
2: Igen, minden gyűjtök, a legminimalistább.
4: Nem csak napraforgó.
2: De a pirított legyen az a lényeg.
1: A nem pirított nem ér?
2: Nézd meg, tehát különböző mókusok, amikre, hogy mókus-e vagy
5: nézd, sem. Még egy tyúk.
2: Tyúk, igen.
1: De miért a tyúk? Mert a tyúk szereti a Szotyit.
2: Nagyon érdekes. Ukrajnában, meg Oroszországban nénikével adják el a Szotyit, kendős öregasszonnyal. Tehát ott valamiért ez...
1: A sportnak van ehhez valami...
2: A törököknél, meg a japánoknál fiatalasszony, kis csinoska, magyaroknál minden. Tehát itt a lótól, a
1: futballistáig, az indiától.
5: A visszafogott japánok is szotyiznak, kimennek, mit tudom, kriket, mecsket, és köpködnek ott itt, és utána a tenyérbe felfoghatnak.
2: Például a Csepel SC saját
1: egyedi széria.
2: Egyedi széria.
1: És az még nem jutott eszedbe, hogy te csináltatsz magadnak egy ilyen saját szériát?
2: Hát nem, szerintem ugyanúgy lehet saját cukrot is dobozoltatni. Vannak
1: egy cukorsimike feliratú cukor.
2: Erre szakosodott ajándéskártyák.
5: Én deskét vagy stíviát most már, tudod?
1: Nem, de hát ugyanúgy, ahogy nyilván egy egyszerű presszó is ezt le tudja gyártatni, hát te is le tudnál nyomatni.
2: Na itt van például...
1: Egy exkluzis, hogy 25 éve gyűjtem a cukrot.
2: Ez például egy eléggé minimalista dizájn, de helye van.
1: Az csak egy... De ne, ez nem is. Ja, csak hogy ott lehet látni, hogy oda van.
2: Ez spiritot napra
1: ez egy
2: forgó.
1: Egyszerűen igen, egy új lengyelből. Zacskó. Ez nagyon minimalista. Figyelj, és nem igen, gondoltad azt, hogy ezt be kéne szkennelni, vagy ez nem miért?
2: De, sőt, én még arra is gondoltam, hogy egyszer a Tilos Maratonon csinálni egy kiállítást, és 200 forintért megnézhetné az én 500 darab. És az is egy belépési forrás lenne. Hát ilyen sima...
5: Tehát belépődíjat szedni.
1: Nem, na de akkor ilyen egyedi, tehát egy szobába bemehet és lapozgathatja egy,
2: nem, utána,
1: egy
2: fehér cérnakesztyűbe. Falon ki lehetne tenni ezeket ilyen keret nélküli üveg
1: mögé. Ellopnák.
4: Hát vannak ilyen mélyeggyűjtőknek kifejezetten ilyen táblák, amivel
1: demonstrációs
4: bemutató.
5: Ezen én is gondolkodtam, hogy ebből jó lenne egy ilyen kiállítást. Hát egy ilyen nagy asztal, üveglappal, tudod, kis gombost üveg megszúrni a tetejét, és akkor...
1: De miért kéne megszúrni?
5: Hát, hogy fölfüggeszteni, hogy mégse így.
1: De akkor megsérül, nem?
5: Hát, az a kis fülecskéje.
4: Üres zacskóért adsz pénzt egyébként, Szotyi zacskóért?
2: Én kész vagyok adni, de még senki nem ajánlott.
4: Megvan a jövő biznisze.
1: Na, de most tessék, mire jó,
2: olyan egyébként, mire jó a Tilos? Vicces jeleneteket azért okoz ez, hogyha egy meccsen a tapucskoló, szurkoló lába alatt matatva, mondom,
5: bocsász, ugorom, meg arra, hogy menjél már
2: oda. Igen, mondom, ez egy...
1: Ne dobd el.
2: Így van, Gömze Margit 98-as pörkölése. Mióta keresed?
1: Mert akkor ez a sporttal is azért valamennyire összefügg, nem?
2: Azért az a legnagyobb öröm, amikor a
1: hoki meccsen
2: vagy foci meccsen lelátón lát az ember egy jó állapotban.
1: De már akkor neked erre rááll a szemed, tehát állsz ott a lelátón, sokan nézik, hogy elhúzom a szélső.
5: Te jársz olyan stadionba is, ahol bizonyos emberek VIP
2: igazából minden stadionban.
4: Tehát egy híres ember zacskóját elkéred.
2: Nem, ez nem...
1: Tényleg, hogy ebből mit tudom én a fenyő...
5: Tudod, volt, aki a kólás dobozt elvette.
4: Hát az olyan napi működik.
5: Mert hogy ő abból ivott, és elvettem.
1: Tényleg, Emlékszem, a kólás doboz, meg a sörös dobozok a hősi időkben, mikor azok a nagyszobában, a szekrényen. Hát az, ez
3: csak amikor kedvesemmel összebútoroztunk, akkor Tíme azt mondta, hogy na most már aztán...
1: Ez elég, ez a cukros tudsz, ez elég, ez most ennyi lesz.
4: A Szotyi Zacskoró szabad kérdezni?
2: Igen, neked,
4: ha van rajta dizájnváltás, tehát mondjuk... Igen? Mondjuk lejjebb kerül, vagy mondjuk megváltozik ez a felirat színe.
2: Az egy új,
4: variáció.
2: Az egy új. Így van, az egy új.
4: Lejárati dátum?
2: Lejárati dátum az nem.
4: Az nem.
2: Tehát az nem. Tehát azért ez egy tömegtermék ahhoz, hogy, hogy ritkában, gyakrabban változik a lejárati dátum, meg az érvényesség annál, mint sem a dizájn változzon, de például a az, hogyha...
4: Oroszlán zöld lesz mondjuk.
2: Nem, de az... ezen, hogyha látod, ezen egy BT neve szerepel már, egy újfehér toy név, BT neve, amit mutatok ugyanezzel a dizájnnal, azon még Sonyákné papillona magát.
1: És azért ismeri a csávó a izéket, nem?
3: Nagyon ott van.
1: Beszerzőket, mi?
2: Erre azt keresem.
4: De hogyha a KFT-ből mondjuk BT lesz a cég neve,
2: az korrekt, az változás.
4: Ez a klasszikus bélyeg.
3: Itt van variáció. Egy zöldfülű egérke, nagyon aranyos, és egy sajt van a szájában, és napra forgok.
2: Hát, hogy mi van a szájában, azért az kérdés, mert ez például a tipikusan a Szotyi Zacskó dizájnnak egy olyan példája, ahol nem tudod eldönteni, hogy mit is látsz valójában, hogy az vajon egy napraforgó mag lehet, egy koldusegér, aki
3: mert itt van mellette, látod, a kis dobozka, egyébként lehet, hogy koldusegér. Szegény egér.
2: Például egy méh elől menekülő napraforgó.
1: Melyik a napraforgó? Szerinted ez a nap? Ja igen, tényleg, az... De hát nagyon stilizáltan, hogy ez finom legyek. Van,
2: ez az eredeti ennek az emberarcú oroszlánnak, amit most kaptam.
4: Nem akarják, hogy beparozzák.
1: És ez nem volt meg, amit kaptál?
2: De.
3: Véletlenül.
2: Van.
4: No, Sunyáné, nem Sonyákné.
2: Sonyákné.
4: Papírra.
1: Azért tudja Sonyákné, hogy te ilyen
3: reklámot
1: olyan képbe vagy?
2: Egyszer elmentem Újfehértóra, direkt végig látogatni.
1: Na, ez az.
2: A Mosolygó Ferencet.
4: Na, ha van még itt Ferenc.
2: Tóth László, Papkás Ándor.
1: Lehet, hogy egy ilyen név milyen jó imikes, Mosolygó, mert annak nem lehet Szabon nagy László. Baja.
4: Hát az a mosolygó.
2: Magáról a faluról nem tűnik egyből úgy, hogy ez valami exkluzív.
1: Ez világfőváros.
3: Ezért kellene neki jó díjat fizetni?
2: Persze, hogy kellene, hogy a csodában.
3: És akkor gondolom fizet is
4: Sonyákné. Miért gondolt, hogy nem fizet, ezt adatok például?
3: Hát gyanítom, hogyha 35 forinté, ja nem, 104 forinté adja ugye.
2: A Flintstones. Igen.
1: 104 forint.
2: Nem.
4: Szóval meg kell, hogy vigyem a cukrosokat egy kicsit, mert tuti, hogy van katalógusuk. Tehát látva itt ezt a huncutoknak a forgalmát már, mint hogy azt, hogy küldözgetik egymásnak a képeket, rögtön az első, tehát biztos, hogy csinálják, katalogizálják különböző cukrokat.
1: De tényleg baromi nehéz lehet, tehát, hogy...
4: Hát sok ember
1: kell. Én most hoztam az Imikének, sajnos iszonyúan szégyellem magam, hogy otthon felejtettem, de ez mindenképp el fogunk küldeni.
3: Mindegy.
1: Mit a Szarajevóból hoztam egy kocsmából.
3: Lefekvés haza, és akkor vissza is jössz.
2: Itt van például szintén egy foci tematikájú, nézzétek meg ezt a magát az ember. Ez a tipikus magyar Szotyi Zacskó, akit valaki olyan tervez,
1: ez az Ebedli, nem?
2: Aki életében először fog plajbászt, hogy...
1: De ez lehet, hogy tényleg a gyerekek...
4: Az a kéztartás, azt nézve.
1: El van törve neki.
2: Nekem ebben az egész gyűjtésben leginkább mondom, ez a dizájn volt az első, ami mindig lenyűgözött az új meg az új zacskókon. A külföldi zacskók azok professzionálisak, tehát itt azok között a...
3: Azért onnan látszódik, hogy ez nem mai modern futballista, igen? Mert nincs még agyonvarva, látod, se a keze, se a lába nincs még agyonvarva. A sírója nincs belőve, ilyen hülye hajú, tudod, mint én, és tehát nem olyan stuccolt haj nincs.
2: Kicsit
3: tehát,
2: Eszterházi igen. Mártonra emlékeztet.
1: Figyelj, és ezek a műanyagok nem korrodálódnak,
2: nem,
1: vagy nem?
2: Nem, nem. Ezeknek az öme azért 20 éves zacskó, és így albumban...
1: Ja, fénytől védve.
2: Itt van például ez a szomorú szemű...
3: Szamura.
2: Balu Maci egy napraforgó alatt. Ez is egy annyira mikro...
1: Azért ezt én dolgoznom kell, hogy Balu Macit ezen...
2: Maga a Maci.
4: Ezt akarja mutatni, hogy ez a Balu.
2: Igen.
4: Itt a két keze, itt a két lába.
2: Igen, egy korábbi verzió, hát már még nem volt odaírva, hogy Balu, de miután
1: És ez a márka név is, hogy
4: van. Ott a feje, ott a ez feje is ott van.
1: Kömzen magyar gici feje van.
4: Tulipán hasú, mert ez egy ilyen tulip, vagy rózsa hasú.
3: De ő is kétfajta. Nagyon aranyos. Na jó, az egyik jobban meg van pirítva, és ez
2: igen, az a baj, hogy már kezdünk belefeledkezni mi magunk ennek a nézésébe, és ez egy rádióműsor, tehát inkább a rádióhallgatók számára is élvezhető aspektusairól beszélünk.
1: Egy kis zenét. Egy kis zenét.

0: Tilos Rádió gyűjtők szenvedélyek napja.
1: Én ezeket azt szeretném megtudni gyűjtőtársaimtól, hogy ezeket a számomra beláthatatlan mennyiségeket, ugye 10 000, meg több, neked is 8-10 000.
2: A körül van.
1: Ez mennyire befolyásolja a gyűjtői hozzáállást, hogy tulajdonképpen végtelen az, amit te gyűjtesz is,
2: és abszolút nincs. Nem. Igen, abszolút nem? Abszolút nem. Abszolút nem. Hogyha megnézed, tényleg ellentétben a Szotyival, ezeknek gyönyörű a kinézete. Meg különleges
0: alakjuk. Tehát egy örömet okoz, azt a ilyet még nem láttam, ilyen barna ez a dizájnban.
2: Igen.
0: Most mint a dizájnja.
2: Legutoljára Brazíliából kaptam, és akkor rettentő szép az egész kinézete. Ellentétben kaptam Észak-Koreából is. Ez rettentő.
0: Kicsit minimalista.
3: Kubai gyufa, megint.
2: Egy hófehér, és rá volt így, hogy sugár, cukor, és kész.
0: Na hát ez ennyi a másik volt. Vége.
2: És az rajta volt természetesen, hogy éjszakóra, minden
0: éjszakóra. És vannak ilyen különlegesek, hogy csegevarás, vagy ilyen, akkor éjszak, vagy valamilyen?
2: Hát olyan arcok, akik híres emberek,
0: nem mennek rá.
3: De én tudok neked mutatni, van egy 40 darabos olasz sorozat, az az 20. század híres emberei, Marilyn Monroe-tól, a II. János Pápán.
0: Cukron, igen.
3: Elvis Presley-től, tehát gyönyörű 40 darabos sorozat a Nelson Mandeláig.
1: És azt egy cukornál nem nehezíti a katalogizálást az, hogy sokkal nehezebb egy cukrot beazonosítani, hogy ez már nem tudom, hogy honnan van meg. Egy cukron azért kevésebb információ van.
3: Van egy olyan kategória, hogy beazonosítatlan kategória. Tehát
0: ez egy lényeges dolog, tudod? Tehát ha mondjuk kiveszed azt, hogy honnan van?
2: 90%-ban meg tudom mondani.
0: De mi országig, vagy város?
2: Országra.
0: Mert azt hiszem, mert a nyelv.
2: Meg rajta is van egyébként, hogy a cukrok 90%-án is rajta van, hogy hol gyártották.
0: Na, de azt nem tudod, orosz gyufa, akkor nem tudod, hogy Novoszibirszkből, vagy Leningrádból, nem tudom mi.
2: Nem. Hát ugye, mert sok helyen nem is ért sor.
0: Csak kaptam őket. Amit nem hoztam el neked, az iszonyan gondolkoztam, így összegyűjtöttem egy pár darabot, és akkor most, hogy honnan van most ezt, nem emlékszem, hogy ezt a Szarajevóba a sörgyár izéből hoztam, vagy a izéből, de akkor elég az, hogy Szarajevó.
2: Persze. Albániából is van, úgy eszembe.
0: Melyik a legértékesebb? Van ilyen értelmes kérdés?
2: Én mindegyiket szeretem.
3: Tudok segíteni neked értékben, minél kisebb az ország, minél messzebb van, annál értékesebb a cukra. Tehát meglepő mondom, például egy indiai cukor, az sokkal, a nagy ország nagyság elejére elég értékes cukor, mert elég messze van, és nincs olyan kultúrája a kávés cukroknak. De értékes egy San Marinói vagy egy andorai cukor, de egy osztrák-német az kvázi értéktelen, mert annyi kerül be hozzánk, és olyan mennyiségben, és olyan sok van belőlük, hogy nem okoz.
1: És ennek az értékét ki tudja megállapítani?
2: A gyűjtő.
3: Tudom, értéket nem, én azt szoktam mondani, hogy értéket nem tudom mondani, olyan árat tudok mondani, amennyire vesszük, és amennyire eladjuk.
0: Tehát a piac.
1: Na én például a saját dolgaimmal szemben teljesen zavarban vagyok, fogalma nincsen.
0: Tehát mondjuk egy madagaszkári gyűjtő azt mondaná neked, te figyelj, itt ezt a Szotyi zacskóért mit tudná adni akkor?
1: Nem gondolok, de hogy nem, fantáziálok néha azért erről, hogy valaki ezt a rádióműsort hallgatva hirtelen.
0: Rálicitál a cuccra, de nem adnád el semmi pénzre.
1: Hát pontosan ezt mondja felül, hogy hát

0: Biztos nem, van az a pénz, ami eladná.
1: Ez nekem eszembe se jutott, megmondom őszintén, hogy ebből pénzt lehetne csinálni.
0: Segítsen az értékében? Az értékében, az értékében.
1: Nem hiszem, mert akkor esetleg...
0: De mondok neked, alapár a cukroknak 10 cent, 25 forint, 30 forint. Tehát gyakorlatilag ennyi.
2: De az már a cukorsága, vagy maga a tárgy?
0: Tehát maga a gyűjtőknek szóló ár.
2: Még egyszer mond az összeget?
0: 10 cent egy zacskó cukor. Tehát 25 forint, 25-30 forint.
2: Na, szorozd be, Imike.
0: Ott kezdődik.
2: 10 ezerre.
0: Na, szorozd. Tehát nálunk a bőrzén ennyi az alapár. Ki van rakva az 5 kilós doboz, és 25 forint.
3: Figyelj, 1000 forint, eddig 10 ezerrel számolva, akkor van egy 1000 fontot, de hogyha azt veszük, hogy biztos van 1000 olyan, olyan cukrod, ami mondjuk fél fontot is megér valakinek, akkor szerintem egy olyan 3000 fonttal számolhatunk.
2: Na figyelj, hazamész, mindjárt más ember leszel, most hazamész, és azt mondjuk mondta, hogy kifikázta az én gyűjteményemet.
1: Hát a feleségem, természetesen, és most már így megyek haza, ilyen dagat mellekkel.
2: Na, hogy a jövő, tehát valaki nyugdíj alapba teszi a lóvét, meg azzal foglalkozik, hogy nem
1: tudom. De azt elviszik.
2: Jó, és azt elviszik, de ez meg...
1: Ezt nem adom neki.
2: Nincsen ellensége? Mólj, vagy ilyen természetes ellensége a cukor.
3: De egyébként nem feltétlenül cukorzacskó gyűjtésének, de nagyobb dolgok gyűjtésének van befektetői vonzata. Tehát sokan fektetnek abba, hogy bizonyos, mint veterel autókat, meg különleges egyedi dolgokat azért az gyűjtsenek, már, hogy az értéke sokkal nagyobb legyen a kerül.
2: Na de várjál, a befektetési rész, az nagyjából értem, tehát azt mondod, hogy megveszem, és akkor ez idővel értékesül. Tehát én például néztem, gyűjtök ilyen fotós könyveket, hát főleg nézegetés céljából, és amelyik minél nagyobb, állati fura, minél nagyobb, a nagyobb könyvekért, megnéztem egy ilyen Taschen izébe, hogy annak az értéke nem nő. Tehát, hogy ki $1000 megveszik a Helmut Newton Sumo című albumát, és az most ér 3000-et. Tehát, hogy ezt értem,
3: hát
2: hogy
3: az, valaki... az nekem háromszoros ár.
2: Igen, tehát a befektetést értem. De maga a gyűjtés az onnan indul, hogy valami a fejbe egy bogár belemászik. Tehát amikor az első szotyi zacsit, az úgy érzi érdekes.
3: Igen, én nekem, hogy mondjam, a nyerészkedési cél az nem fordult meg jó 20 évig a fejemben, de mostanában már, miután már egy szemmel látható mennyiség van, most már így elgondolkodom, hogy van egyáltalán ember, aki meg tudja állapítani, hogy mit érez, szerintem nincsen.
1: Én arra lennék kíváncsi, hogy mások szerintetek erre kíváncsiak lennének, mert itt van mellettünk ugye az Iparművészeti Múzeum. Tehát, hogyha itt valahogy összeállnánk 8-10.
3: Szerintem vannak olyan iparművészeti, vagy akár ilyen művészeti szempontból is releváns, vagy értékes gyűjtemények, amiket lehet ilyen szempontból elemezni.
1: A múzeumokkal föl kellene venni nekünk a kapcsolatot, és mondani,
2: hát ez egy nagyon jó ötlet, ez teljesen reális, tehát amit te mondasz, ez a design része, tehát jó trash design, vagy nem tudom, vagy a telefonkártyának,
1: az már
3: művészet.
2: Az Iparművészeti Múzeumban van egy kiállítás, mondjuk van egy fal, amin 10 000 telefonkártya van, azért ez az olyan érdekes lehet, hogy a
3: én biztos, hogy például a telefonkártya az már valamennyire találkozott ezekkel a művészeti határterületekkel is. Tehát valószínűleg volt ebben a koncept.
0: Csalódást kell okoznom nektek, van az a 10-20-50-100 ember, akit érdekel, és erre igazából nincs. Tehát ez a saját berkeinken belül tud
1: működni.
2: De tök igazon, nekem van egy jó ismerősöm, aki ott komoly ember itt az iparművészetiben, és ezt megkérdezem. Mert ez tényleg iparművészet, tehát hogy a...
3: Alkalmazott grafika.
2: Ja.
1: Hát nyilván hát, nem majd... arról van szó, hogy kiüríteni az egész Iparművészeti Múzeumot, és akkor Cukrosimikének meg Ferikének elviszik
2: a gyűjteményt. De hát figyelj, azért ebből elég tehát hogy most mi itt ülünk négyen, de hát érted, az egész országban azért nagyon sok olyan lehet, amit el se tudsz képzelni, hogy mind. Tehát azt sejtetted, hogy Szotyi zacsit lehet gyűjteni.
1: Nem, mert mondom, amikor én ma készültem, hát elolvastam, hogy tényleg hányra kell bejönni, és akkor Szotyi zacskó, hát mondom, ez biztos ügyeség, és valaki a toronyban ott baj van, valóban. Megszüntette a nap a kollégától.
3: Bocsánat, még ezt a Feri kezében pörgetett kinder tojást hadd fejtessem ki egy kicsit vele, illetve ez az, amire gondolok, hogy ez a, ha van valami, ami obligált gyűjtemény tárgya lehet, az a kinder tojásban szereplő vízbaszok, nem?
0: Mit jelent az obligát? Ebben az
3: akkor, hogy mondjam, vagy Az ember, igen, hát magától értetődően gondol arra, hogy ezt valaki gyűjti. Sőt, azt, abban is biztos, hogy ezt rengeteg ember gyűjti.
0: Igen.
3: Ugye?
0: Igen.
2: És én a Ferencet régóta ismerem, igen? És van egy egyszer mutatott, mikor ezt először hallottam, hogy ezt gyűjtik, és én is azt gondoltam, hogy hát azért ez íze, tehát a gyerekek meg minden, és mutatott egy nagyon szép kiállítású, komoly könyvet, ami egy katalógus, igen? És ott volt, hogy a Portugáliában 1979-ben, ha nem tudom milyen rózsaszín vízilovak sorozatban az a hét, és hát tehát így komplett.
3: Igen.
0: Tehát a Kinder katalógus az körülbelül ilyen vastag most a katalógus.
2: Hello, van itt valaki?
4: Szervusztok, Gyuri vagyok. Hello. Nekem csak egy ötletem lenne a Erzsébeten a Csili csoport Dávid Fecónak a vezetésével. Lehet, hogy megcsinálná ezt a kicsibe ugyan egyelőre, de a kiállítást.
2: Remek, remek, felvesszük a kapcsolatot a Csili csoporttal, de én az iparművészetét is megkérdezem.
4: Hát az teljesen egyértelmű. Ja. Nem szabad kihagyni.
2: Oké.
4: Okay.
2: Hello, szia.
5: Hello, szia.
0: A múzeumról csak mennyit mondjuk, hogy egy időben a Posta Múzeum foglalkozott a telefonkártyákkal. Volt ott egy agilis hölgy, aki ezt úgy kézbe vette, és magyar kártyáktól a külföldiekig rakosgatta össze, ő valamiért onnan elkerült, aztán mi lett azzal a komoly gyűjteménnyel, fogalmunk sincsen. Tehát mindig kellene valaki, aki adja hozzá a saját energiáit, ami vagy valószínűleg soha nem fog megtérülni, és azért ezek nem működnek.
1: A matchboxokról volt katalógus egyébként, hogyha emlékeztek, meg 28 forintos matchboxokra, hogyha emlékeztek, vagy valakinek volt ilyen.
0: Most volt egy hír, hogy valami amerikai ember $3 millió adott az autójáért, és kiderült, hogy a matchbox gyűjteménye ér annyit. Hogy...
3: És ilyen nagy fiókokban mutatták, és csak kék színű kerülek.
0: Az, aki 3 millió ér?
2: Matchboxok.
3: Matchboxok, igen.
2: 3 millió font.
0: Nem, ez egy gyűjtemény volt, gyűjtemény. És dollár, és az egész gyűjteménye ért annyit. Hogy...
3: Akkor viszont, bocsánat, a Kinder tojásra visszatérve, akkor annak lehet tudni, hogy pontosan mennyi darab, vagy mennyi
0: típus. Nem, azt nem adja ki a gyár, tehát az megint...
3: Nem, hogy egy fajtából mennyi darab van, darabra? Hanem hogy összesen lehet, eddig mennyi
0: igen,
3: típus.
0: Hozzátőlegesen lehet tudni, nem tudom neked megmondani. Én azért a Kinder...
3: Neked van kedvenc?
0: Én kiestem egy kicsit a Kinder gyűjtésből, sőt a Kinder gyűjtés az nem is igazán volt gyűjtemény, az inkább piszkos anyagiak miatt adtam-vettem a Kindereket, de ez 10 éve
1: végig. Istenem, itt mindenki pénzt csinál,
0: megnézzük, a csokit megesszük, és megnézzük, mi van benne.
2: A sejted a szériát?
0: Nem vagyok, abszolút kiestem benne.
1: Leértem, hát csörgesd meg, és mondd meg, hogy mi van benne.
0: Volt olyan időszak, hogy súly alapján látogattuk a Kinder tojást.
3: Én nekem, amikor a gyermekeim, két lányom pont abban a korban volt, amikor a Kinder tojások ilyen sorozatokat tartalmaztak, és emlékszem, hogy Elkap Hadnagy nevű volt egy ilyen sorozat, amiben mindenféle rókák meg...
2: Hát figyelj, valószínűleg a gyerekek, akinek olyan korú gyereke volt, annak mindenkinek volt otthon 30-50, tehát ilyen kis amatőr izé, tehát azt elrakták az emberek, nem?
1: Manapság a gyerekek gyűjtenek valamit?
3: Igen, te hagy a csodában. Hát a Petőfi csarnoknál a zsibin, ott rengeteg
0: Én azt gondolom, hogy a gyűjtéssel kapcsolatban a gyerekek el kell felejteni. A gyerek az nem gyűjtő. A gyerek az nem gyűjtő, a felnőtt a gyűjtő, a gyerek az nem gyűjt, az csak maximum elrakja, mert szép.
2: A gyerek veszi.
0: A Kinder tojás az abszolút felnőtt hobbi. Gyerekek ott nincs, de a Kinderből azért a gyerek nem jöhet be.
2: De nem is akar.
0: Nem is nagyon, persze, hát nem kell őket kivezetni, mert el se jönnek, mert menjünk már haza, nem érdekli igazából őket, hogy most a apuka nézi, hogy a vízilónak piros sála van, vagy kék sála van, és a piros sálas az...
2: És akkor azt gondolja,
3: hogy... Csak azt mondod, hogy az ilyen Lutra albumot, meg a foci VB-n a játékos albumokat, meg ezeket azt is kereskedelmi... a szülőknek találták
0: nem, igazából? Nem, az kereskedelmi hobbi, azon keresztül a gyerek. Az egy más, az nem igazi hobbi, én szerintem az nem hobbi, az tart addig a 3 hónapig, amíg a Lutra album Matiszlányt osztogatják.
3: Na, post kezdte, pedig sajnos érdekes lenni a beszélgetés.
4: Hát kikérem magamnak, hogy a gyerekek nem lehetnek gyűjtő.
0: Mert? Nem, egész más, az nem gyűjtő.
4: Mi az, hogy nem lehetnek gyűjtő? Én konkrétan gyerekkoromban voltam igazi gyűjtő.
0: Á, azt de, nem volt igazi. Azt csak elrakosgattad.
4: Gyűjtöttem telefonkártyát. Hát igen, ez van, hogy nem volt egy... Jött a foci, jött a sport, jött sok minden, de akkor ráéreztem. Tehát akkor volt az a pillanat, hogy nekem úgy gyűjtenem kell a dolgokat. Azóta nem értem el. Azóta hangnemezek...
2: De akkor várjál, akkor azt kéne definiálnunk, hogy ki a gyűjtő.
0: Így van.
4: Hát ki a gyűjtő? Szerintem az a gyűjtő talán, aki ráértett arra a dologra, hogy egy keretet összeállíthat, és azokat, azok közt cserélheti és növelheti, és tehát a cseré az egy nagyon fontos dolog ebben a gyűjtésben szerintem. Legalábbis nekem az volt.
2: Jó, oké, köszi, cseré.
3: Szerintem a szerzés vágy, az izzad akkor, hogyha hall valamiről, ami neki nincs meg, és azt akarja.
0: Ez egy pók.
2: Igen, ez egy fontos dolog lehet, hogy azt mondod, de
5: ezeket
2: hogy,
5: régen
2: hogy úgy ideges lenne, de azt mondom, de jó lenne szó, hogy azt a...
3: Igen, ennek megvan, nekem meg nincs.
0: Olyan is volt, persze, de egy része összeszerelhető, de azok kevésbé értékesek voltak itt, ami a fő terület az a úgynevezett kézzel festettek, a fémek és a pászluk, azok a három standard.
2: Lila műanyag pók, és ez is egy sorozat, amiben van egy, van egy kis cetli, tehát eleve ugye megadja azt, hogy próbáld a többit is megszerezni.
0: Valaki csak ezt gyűjti, a papírt.
2: A papír.
0: Csak a papír. Igen, mert ez jó rakható albumban. Tehát ez az a baj, igen. Tulajdonképpen nálam is azért maradt abban, mert rohadt sok helyet foglal el. Tehát
1: és ezt dolgokat... takarítja a feleséget, hogyha
3: korfogó.
0: Nem, tehát doboza van. Hát doboza van. Meg az első állványom nekem volt szerintem Magyarországon, ahogy üveg úgy gyártattam le, hogy szépen fel lehetett trasztosgatni. Ez olyan 90-es évek közepén kezdődött. Hát itt akkor nagyon jól lehetett régi kindereket még beszerezni. Ezek igen komoly értéket bírnak, itt van befektetés itt a kinder figuránál. Tehát ha most megveszed, nem mindegyik, bizonyos részét érdemes elrakni, és azért...
2: De mi az, hogy régi? Tehát azt mondtad, hogy az első az marha nagy kincs? Vagy?
0: Hát vannak olyan sorok, amik 100.000
1: forintot sírnak. Honnan tudod meg a sorozatszámot esetleg?
0: Vagy katalógus, vagy a tudásod jársz a helyekre, és utána nézel.
3: Persze, tehát tudják, hogy melyikből készült kevés, melyiket zúzták be, aztán
2: de akkor mikor mondjuk azt valakire a gyűjtő? Mert oké,
1: amikor már ért hozzá ezek szerint.
3: Szerintem akkor, amikor energiát és időt és pénzt fetszöl abba, hogy a saját gyűjteményen lehetőleg tökéletes.
0: Mikor arra törekszik, igen, hogy igen, keresi a hiányzó igen. darabokat, megnézi, hogy ez a sorozat, ez igen, ez 4 darabból áll, már másfél éve keresem, nem kapom meg a negyediket, akkor elmegyek a bőrzére, és akkor
2: pénzt is áll. Szóval én például elég sok CD-n van, vagy lemezem meg ilyen, tehát a zenék, de olyanért, tehát azon mindig csodálkoztam, amikor két jazzista beszélget, hogy 17 albumot adott ki a Canon Baraderli Quintet, és nekem nincs meg a 17-dik, csak 16 van, és ideges. Engem ez soha nem izgatott, mert engem abból a 17-ből az izgatott, amit én jónak tart. Nem, ami, tehát hogy lehet, hogy meghallgattam, mert ez elég szar felvétel egy klubban, nem tudom mikor, akkor nekem nem kell. De tényleg hallottam ilyen izéket, hogy mind a 17, tehát akkor teljes a szert.
0: Akkor egy kicsit vissza kell vennem ezt, hogy a gyerek nem lehet gyűjtő, természetesen is lehet gyűjtő, csak szerintem a gyűjtőnek is van több fokozata. Tehát mint minden gyűjtemény, ott gyűjtés ott kezdődik, hogy egy kvázi értéktelen dolgot kezdünk el gyűjteni, és azt próbáljuk minél tovább menni. De aztán átesel, és utána kell menni, keresni kell, mi hiányzik hozzá, és az egy másfajta gyűjtési lépcsőfok szerintem.
2: De akkor az már szenvedély, nem?
0: Hát igen.
2: Valamiféle ilyen, mert ebben van egy ilyen emocionális rész, nekem ezt tetszik, amit a Bence mondta, hogy az ember izére, hogy igen. De jó lenne az a izé, mert ha nem tudom, néző,
3: igen. Tehát
2: meddig lehet ezt csinálni a gyűjtést? Ez
3: attól függ, hogy mi gyűjtesz, szerintem tehát én például nem tudom, hogy mire vágyjak-e a saját ha Szotyi Zacskó gyűjtemény.
1: Ezt én sem tudom megmondani.
3: Most csak, hogy ebben mi az, ami kuriózunk, mi az, ami ilyen elért. Mert ennek nincs viszonyítási alap.
2: Na jó, de hogyha egy telefonkártya
3: gyűjtő pontosan tudja,
0: hogy... Nem, mert a telefonkártyának vége van.
3: Hát de pont ezért van régi telefonkártya.
0: De ahhoz, hogy a régi gyűjtés gyűjtse, de ahhoz kellene az új dolgok is. Tehát azt lehet érezni, hogy a telefonkártya olyan, mint megszűnik, átvette a helyét a bankkártya, a parkolókártya, a ajándékkártya és minden ilyesmi, ami ugyanaz.
2: De ha te mondjuk tegyük föl, kimennél egy Barcelona meccsre Barcelonában most egy fapados járattal hirtelen, akkor azért bemennél egy kis boltba és ott megnéznéd a Szotyikat.
3: Hát persze. Hát ja, meg be is megyek.
2: Ja, ja.
3: Mint ahogy a barátom, aki meg a foci meccseknek a műsorfüzetei gyűjti, ő meg megtesz mindent azért, hogy és aminek egyébként hasonlóan nagy, hogy legalább akkora nemzetközi fórumai vannak, meg...
2: Tehát, hogy nekem megvan a 88-as
3: van neked egy
2: angolkupa döntő.
3: Így van, ha annak megvan vagy mondjuk a 1915-ös.
0: Én tudok sorolni egy-két olyan érdekes hobbit, ami...
2: Várjál, van egy hallgatónk. Szia!
6: Szia!
4: Jó estét, a Golyós vagyok, sziasztok! Én pont azt akartam volna mondani, amit a Gyuri kezdett elmondani, hogy lehet, hogy ilyen kedvenc városból, vagy kedvenc csapatból, de például lehet olyan, hogy a nemzet leghíresebb szotizójának a zacskója, amit eldobott.
0: Nemzet zacskója. Nemzet szotizójának a zacskója.
3: Beszéltünk már erről.
2: Diego Maradona ebből szotizott, azért az valami
4: lenne. Vagy az Orbán Viktor például. Ja.
1: Na, erre egyiket se gondolt hallott.
4: A
1: Nice
4: Tribune fölött, és akkor van egy Orbán eldobott, egy Garancsi, egy Csányi. Egy
2: jó, ezt most nem erről szól. Jó, oké.
1: Tűz más.
4: Na,
0: háló. Egy dolgot azt akarom, hogy például csomagolt fogpiszkáló gyűjtés. Igen? Ezt nem tudom,
2: ez érthető, ez nagyon hasonló, mint
0: a teljszínes kupak tetőgyűjtés.
2: Tehát a kártyának... mi a teljszínes kupak?
3: Az, amit beleteszel a kis marézi, vagy
0: azok Svájcban, ott olyan gyűjtemények, sorozatok, és olyan képi gazdagság van, ez hihetetlen. Igen. Tehát láttam, hogy olyan albumok, hosszú méterek.
2: És benne van a teljszín?
0: Nincs, csak a teteje.
2: Aha. Csak azt mondtam,
1: hogy kasírozott fóriáról beszélni.
0: De a foci egy, mozi egy, most nagyon divat mostanában a BKV közlekedési gyűjtés. Tehát meglepő módon az elmúlt 3 évben ennek...
2: Ez is véges lesz, mert átmegy majd mind ilyen digitalizált bankkártyaszerű valami.
0: A sörös relikvia gyűjtés, a Coca-Cola-s relikvia gyűjtés.
2: Én nekem azért van egy komolyabb sörös kupak gyűjteményem.
3: Most a műsor befejezése után 3 perccel kezdesz el.
0: Hódít a kóla palack, ez az alumínium palack, igen, az igen. Az üveg alatt, az most az 2 éve, az hódít. Olyan mennyiségben jelennek meg, és... Jó, a bőrzémet elmondhatom?
2: Igen, persze. Abszolút. És a benne van a kóla, vagy nincs?
0: Erre megy a vita a kólás honlapokon, mert egy idő után szétmarja a kóla. Tehát azt mondják, hogy a kólás a klasszikus palackot 10 évnél tovább ne tárult, mert elkezd szétmarja, és kirozsdásodik, és kifolyik belőle. Az alumínium palacnak még nincs olyan régóta.
2: Ja, még nem tudjuk, hogy hol a
0: vége. Igen, igen, és az erősebb azért, mint a...
2: Na, milyen bőrzét lesz?
0: Jövő hét vasárnappal úgy hívják, hogy telefonkártya és kinder figura bőrze, ahol megjelennek a cukrosok, kártyanaptárosok, képeslaposok, és kicsit ezek ostoha gyűjtemények, tehát nem a numizmatika, nem a bélyek, nem a klasszikus gyűjtési területek.
2: Ez nem lesz. A főáram.
0: Nem a főáram.
2: Hanem és hol lesz?
0: Most már Szotyi zacskót is nagyon szívesen beleírjuk, hát ez az Atrium Park irodaház, a Váci út.
3: Ha valaki ott megjelenik, mindenképpen szóljatok, akkor a következőre.
0: Ez a Váci úton van. Majd átküldöm a szóról.
2: Küldd át minket,
3: és kirakjuk.
2: Nem tudom. És akkor itt ez hány, ez ilyen egész napos?
0: 9-től 2-ig tart.
2: És akkor itt jönnek a komoly emberek
0: cserébe. Itt olyan mennyiség kinder figura jönik meg, hogy már azért érdemes kijönni, az látványos. Tehát azt, amit ide kiraknak kindert, az félelmetes mennyiségű. És itt az értékekben lehet tájékozódni. Hogy
2: és cukrosok is lesznek?
0: Cukrosok is szoktak jönni, egy 5-6-tal jönnek.
1: Előttem az élet, látjátok?
2: Azért figyelj, azért ezt nem gondoltad volna még.
1: Persze, hogy nem. Ezért imádom a Tilos Rádió közösségét.
2: Sörös kupak?
1: Mi most dobtunk ki 2 évvel ezelőtt egy ilyen, van egy kerti kiülünk, egy szaletli, és nem dobáltuk el természetesen a kertbe a sörös kupakokat, hanem bedobáltuk egy ilyen zöldséges kosárba.
2: És komoly,
1: komoly mennyiség volt. Csak már az át volt rozsdásodat a télen-nyáron ki.
2: De jó, de tudod, én például...
1: Az is valami 3-4 ezer.
0: Azt tudni kell a sörös kupakra, hogy hajtatlan kell, hogy legyen. Tehát, hogy
1: az 2 forintossal kellett
0: vagy, hát most 5-10-essel nyitott ki. Katalógusuk van, ez a pezsgős kapszulának a mellékága. Tehát a pezsgős kapszula, hát a pezsgős parafa dugon, vagy a dugon lévő kis fém kapszulát, az egy igen komoly hobbi Olaszországban, katalogizálják, albumjaik vannak, olyan berakók, ahol ez
2: be lehet rakni. A pezsgőt az egy ilyen ízézerjel, és ott van egy
0: tetején,
2: egy háló kis, alatt van egy kis
0: igen,
2: ilyen
3: alumínium, parafa, vagy ón, vagy,
2: és azon vannak jelek?
0: Hogyne, gyönyörű. Hát a egyszerű pezsgők azokon nincsen, de onnantól kezdve megint igen, tehát az olaszoknál az nagyon menő dolog, és a sörös kupak is, ennek is albumja van.
3: De most már valószínűleg a csavarzár, az újfajta boros üvegek, tehát a dugót felváltó csavarzár gyűjtése.
0: Azt még nem láttam boros, tehát tekerős kupak gyűjteményt nem láttam, sörös kupak, pezsgős kapszulat, azt láttam.
3: E felé megy a világ.
2: De például én a sörös kupakot, amik vannak itt sörös kupak, én azokat szeretem, amelyiket én Tehát, hogy mondja, hoznál nekem nem tudom én, Madagaszkáról, az kevésbé izgatna, tehát, hogy amerre jártam, és akkor
3: itt a következő műsor, Gyurikám. Elbeszéltük az időt.
2: Istenem.
3: Elnézést kérünk mindenkitől.
1: Az én is telmágyom.
2: Az elmondanám, cukrosimike, cukorgyűjtő.
3: Ja, akkor viszont, ja, ők ott vannak a műsziben?
2: Ja.
3: Akkor
2: Tóth Bence, Szotyi Zacskó gyűjtő, Bővisz Ferenc.
3: Jöjjön a stream.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

0: a Szaharából jelentik. A völgyben lakók mindenféle fantasztikus meséket tudnak szökevényekről, nyuktákról, csirkefogókról és arab törzsfők cinkosairól. De hát mindig voltak lázasagyú babonás egyének. Végre is az ember azt hiszi, amit lát. És amikor a hóvidékről a beteg szél búgni kezd, a hegyi falu eltűnik a leereszkető felhőkben. Villámlik és éjszaka von. Ilyenkor minden villámlásnál jól látja még a vak is. Sőt, a vak még jobban látja. Semmi kétség, ott mennek, és rövid, harsány, ellentmondás nem tűrő hazugságokat kiáltanak egymásnak. Ezt mindenki jól érti, világos és megmagyarázható. A többit, még a legtartósabb köhögést jelentő sűrű töltfalevéllel ellátott beteg katonák sem tudják megmagyarázni. De azért mégis mindenfélét beszélnek. Ezt is, azt is. De hát babonás emberek mindig voltak és lesznek. Mert Allah úgy akarta, hogy némely ember ne azt lássa, amit lát, és ne azt hallja, amit hall, hanem külön igazságot keressen magának. És ha ezt megtalálta, akkor hinni tudja, hogy okosabb, mint a többi. Allah nagy, és Mohamed az ő prófétája bizonyára megmagyarázzák az érteklődőknek, hogy ez miért kell. Világrejtély. Kétségtelen megállapítás nyert, hogy a közben legalább 200 főre szaporodott, nagyon vegyes, járkáló dandár, nehéz páncéltörő, potyázói felszívódtak a melegben. Elpárologtak, mint talaj, hajszált csöveiben a nedvesség. És párolgott a nedvesség magasrangú tényezők hajszálain is, és őszültek is kissé, továbbá támolyogtak és szédültek, mivel kétségtelen volt, hogy a szökevények teljes felszereléssel, rendes menettempóban, két páncélkocsival, valamint titkos földfeletti kiállaton keresztül az űr valamelyik előretolt kisebb bolygójára távoztak. Pedig az üldözők egy nap hátránnyal a szökevények sarkában voltak. A kincstári utalványok nyomán üldözték őket, és faggatták az egyes törzseket. Az arabok, akik utalvány ellenében ellátták őket, pontosan leírták a járműveket, a páncélkocsikat, továbbá a spáhi tisztnek öltözött vezetőt, a vajszíni autóban utazó alezredest, aki mellett egy adjutáns ül teljes hívfelszerelésével. Gorcsev rájött egy első rangú dologra. Senki sem tudja pontosan a gyarmaton, hogy hol, merről és hová menetel éppen egy század. Hol az a csendőr, amelyik megállít egy jól felszerelt menetoszlopot, minden esetőségre, sítalpal is ellátva, hogy igazoltassa? És melyik szembejövő csapat tudja pontosan, hogy az ellenkező irányból éppen most és éppen ezek nem jöhetnek? Afrikában nagy a jövés-menés. A rádiók türelmetlenül bömbölik mindenfelé, hogy ennyi meg ennyi legionista megszökött. Színüket se látták. Rejtély. Ezután sokáig tartotta magát a babona, hogy van valahol a sivatag kellős közepén egy föld alatti város, amiről már filmet is írtak Hollywoodban, és itt egy nagyon gazdag és nagyon szép hölgy menedéket ad a szökött idegen légiósoknak, gyűjti őket, jó fizetést kapnak, gramofonoznak, kitűnő szivarokat szívnak, de aki megérinti a hölgyet, az halálfia. Azt senki sem tudta, hogy mi oka lenne ilyen szökevények gyűjtésére a Szahara közepén a föld alatt egy igen gazdag nőnek, pláne ha szép is. És azt sem lehet tudni, hogy miért van az, hogy aki hozzáér, az halálfia. Senki sem értette, éppen ezért erősen tartotta magát a hír, hogy ez igaz. Annyira ment a dolog, hogy még a hadvezetőség is elhatározta, hogy utána néz. Hiszen az bizonyos, hogy igen sok legionárius megszökött, és egyet sem találnak. Ekkor azután végre hurokra kerültek, illetve hurokba, ami csak össze kell húzni. Hihetetlenül egyszerű a megoldás. Ez a teljesen elvetemedett, kétségbejtően züllött és rémületesen pimasz válogatott briganti társaság nem csak páncélkocsit lopott, ami már magába véve is elég súlyos bűncselekmény, és nem mentheti szórakozottság vagy kleptománia? Mondom, kiderült, hogy ezek a mindenre kész szélhámosok kincstári utalványokkal is rendelkeznek egy lopott zubbonyó voltából. Egyszer csak érkeztek sorra a törzsfők az Atlasz vidékéről, hogy beváltsák utalványaikat, amiért zabot, pálinkát, szállást, élelmet adtak, mint a blanketta alján az alakulat neme rubrikákban olvasható, mindezen szolgáltatásokat felvette az első számú legvegyesebb brigád. Az út célja és iránya, mint a megjelölés mondja, portyázás. Azonban bizonyára a nagy sietségben a Rumi úr elírta, és így portyázás lett a szóból. A város parancsnokságon biztosították a sejket igen dühösen, hogy ez az egyetlen valóságnak megfelelő szó az elismervény szövegében. És pontos megállapítás nyert az is, hogy az utalványon szereplő írás a La Grenelle erődből dezertált Pojác Csúf nevű legionárius kezevonása. Dühösen fizettek, na, de legalább megvan a züllött banda. Azonnal nyugatról, keletről bekerítő mozdulattal könnyű motoros és tevés osztagok, valamint egy század csendőr erőltetett iramban induljanak az elismervények után, egyenesen az Atlasz jobbra és balra kikerülhetetlen útja felé, és órákon belül megvannak. Rádió érintkezést kell létesíteni egy felderítő vadászrepülő rajjal, amely nyomban parancsot kap. Ha a repülők felfedezik a szökevényeket, és nem adják meg magukat, nyissanak gépfegyvertüzet, s lekaszálni mindet. Néhány óra, és megvannak. Követték nyomukat az Atlasz keskeny hágóján. Nincs menekvés. És Malbur helyiségben néhány száz méterrel a csúcs előtt a berber lakosság nem látta már őket. Ostobaság! A katonák parancsnoka sorra kihallgatta a lakosokat, fenyegette őket, hiába. Esküsznek, hogy ezen a tájon két hónapja nem járt katona. Debon és Malbur között nyoma veszett a csapatnak. Jobbra és balra lapos járhatatlan vulkanikus sziklák. Ember nem értheti. Kénytelenek voltak elismerni a lehetetlent. Nyomtalanul eltűnt több mint száz ember. Az üldözők most már végigmentek a hágón, fel a hegy csúcsáig és a túlsó oldalon tovább haladtak Marokkó felé. A következő helységben azonban nem tudták, hogy előre menjenek-e vagy hátra. Sírjanak, nevessenek vagy imádkozzanak. Ugyanis a helység vak elöljárója felkérte őket, hogy ha lehet, váltsák be egy század utalványát, mely tegnap előtt áthaladt erre. És kiderült, hogy az írás ugyanaz. Az első számú legvegyesebb brigád potyázott erre is. És pontosan leírták a páncélkocsikat, az alezredest, az adjutánsát, a sítalpakkal, és egy különleges alakulatot, mely felfújható gubicsónakot is hozott ide a hegyre, készen minden eshetőségre. Hát, ha feljön egy folyó. A katonák a parancsuk szerint állandó összeköttetésben álltak a pilótákkal, a pilóták velük, és szabályos időközökben rádión értesítették egymást. Itt megáll az ember esze. A pilóták nem láttak sehol egy teremtett lelket sem. Végképp betetőzte a felfordulást, amikor egy szökött rab jelentkezett a Szahara másik határán egy csendőrőrsnél. Valamikor őrmester volt, és Baradin néven szolgált, hogy vissza akar térni követ törni, mert nem tudta, mit cselekszik, mikor azt a kényelmes úri életet otthagyta. A 2 méter magas örmester érthetetlen módon pontosan 42 kiló és 32 deka volt, alig élő súlyban. Kínzásnak nyoma sem látszott rajta, egyetlen karcolás, egy ütés helye nem látszott. Alig lehet kivenni szavaiból, hogy mi történt vele, mert valamitől dadogó lett. Rezgeti a fejét, pislog és kisé meghűlt. De felmutatott egy csomó kitöltetlen kincstári utalványt az ellopottak közül, és felismerte a századnál, amely szembe jött, a Pojác Csúf nevű és a Királynő Csúf nevű két fő elvetemedettet, akik a La Grenelle-ben szolgáltak, és vezetői a felszívódott brigádnak. Most aztán hajrá! Meg kell tudni, mi van itt. Gyerünk a vadászrajjal, motorral, tevére, lóra és gépkocsira, körbe mindenfelé, aki csak él és mozog a gyarmati hadseregből. 20 000 űzték élet-halál iramban ezeket a világ szégyeneit, és egy végelgyengülésben pihegő altábornagy ismét említette orvosának, hogy szeretné megérni, amikor ezeket elfogják. Az orvosnak este már nem is kellett volna bemenni az injekcióval, mert délután világgá röpítették a hírt, megvannak az aljasok. 2 páncélkocsival és mindennel egyetemben harc nélkül kézre kerültek, és hozzák őket. Na megálljatok! Most aztán nincs olyan csoda, hogy megmeneküljetek. Nincs. De hiszen a csodának az a lényege, hogy érzékelhető valóság a nincs. Az altábornagy este még ivott egy korty húslevest, és közölte leányával, hogy nem adja beleegyezését a házasságához. Éjfél tájban csendben elszunnyalt 82 éves korában a hadtápnál eltöltött teljes 45 év szolgálati idő után végelgyengülésben, és íme kiderült, hogy a jó öreg korán költözött el. A rádió leadók másnap úgy sikongtak, sírtak, szitkozódtak, mint meg annyi sötétben inzultált védtelen hölgy. A foglyul ejtett 200-nyi katonáról, amelyet diadalmasan hurcoltak Ainszefra várába, kiderült, hogy reguláris, tisztes katonai csapat. Nem a szökevények. De mi ez a 2 páncélkocsival? Hát kérem, ők parancsuk szerint meneteltek a Csátó felé főhadnagyukkal, mivel azt hallották, hogy lázadók támadtak a telepre, és a végszükségben szorongatott európaiakat kell megmenteni. Útközben szembe jött a keresett csapat. Élén, vajszínű autóban egy alezredes, akinek jelentették előírásszerűen létszámukat, rendeltetésüket és menetirányukat. Az ősz katonatiszt veszélyeztetett honfitársai miatt érzett aggodalmában megparancsolta, hogy nyomban vegyék át a 2 páncélkocsit, és amint Ber al-Ghazar felé alkalmasabb terepre érnek, 2 osztag siessen előre. Átvették a páncélkocsikat, de félnapi járásra sem lehettek, amikor a szélrózsa minden irányából megérkezett a gyarmati hadsereg. Körülvették őket gépfegyverekkel, puskákkal, lángszórókkal, közölték velük, hogy egyetlen szót sem beszélhetnek, tegyék le a fegyvert, és kövessék a csapatokat. Nem értették az esetet. Most sem értik, de engedelmeskedtek. A zord katonai ügyészek és nyomozók arca sárga, halványzöld, májszínű, és teljesen bíborpiros lett. Hát nem lehet. Ezeket nem lehet egyszerűen csak agyonlövetni, ha majd kézre kerülnek. Nem büntetés a történtekért. Egy tiszta homlokára ütött. Szent atyám, mi van a Csátó melletti olajkutatókkal? Rohantok. Rövid hullámon hívták az előző napon vészjelekkel jelentkező telep leadóját. A telep jelentkezett. Tehát élnek. De mennyire élnek? Köszönik a segítséget. Utolsó pillanatban itt teremtek a katonák egy alezredessel és egy szpáhi főhadnaggyal. Elszántan érkezett a kis csapat, készen arra, hogyha kell, a Rovenzori csúcsáig üldözik a lázadókat, bizonyára azért hozták magukkal a síjelő járőrt. Rövid tűzharc, utána szuronyroham, és megsemmisítették a rablók zömét. A többi elfutott. Csodálatos katonák önök! A tiszt erre azt szerette volna felelni, hogy ha nem muszáj, ne általánosítson itt, ne vegyen mindenkit egy kalap alá. De azután mégsem mondta. A csátói állomás megemlíti, hogy természetesen boldogan rendelkezésére álltak a felmentő csapatnak mindenféle utánpótlással. Különösen sok szivart és egészen finom likőröket vásároltak. Most arra kéri az érdeklődő tisztet, hogy adjon tanácsot, mit csináljon az utalványokkal. Errefelé messze környéken nincsen helyőrség. A tiszt azt felelte, örül, hogy jól vannak, és igazán nem mondhatja meg, hogy mit csináljanak ezekkel a kincstárjegyekkel. Ekkor jelentkezett a már egyszer átkutatott, az Atlasz Marokkóhoz közeli lejtőjéről Inszalla község elöljárója, hogy 5 napja egy spáhi tiszt, egy alezredes vajszínű kocsin, aki mellett síjelő adjutánsa ült, egy századot szállásolt be náluk, és ezt a kincstári utalványt adták. A helység lakossága apróra leírta a katonákat, és esküdtek, hogy itt háltak és pihentek egy napot. Most már csak bágyadtan ültek a tanácskozókban. Meggyőződés nélkül suttogtak módszerekről és teendőkről, megviselten és lesoványodva, sok vihart megélt, sok pokoli csatában keményen helytállt öreg katonák, tábornokok és vezérezredesek, sőt, közöttük egy marsal is, aki egy év előtt szürke köpenyben éjszaka maga vizsgálta a posztokat egy felkelők elleni döntő ütközetben, és miközben cigarettára gyújtott, egy golyó elvitte a sapkáját, de ő még sokáig pöfékelt és mondta, hogy nedves a dohány. Ez a marsalmos tanácskozás közben zsebkendőit egy pohár vízbe mártotta, homlokára kötötte, és fehér fiolából valami nyugtató port vett be. Mint egy hallgatólagosan megállapodtak abban, hogy nem foglalkoznak az ügyjel. De mit tehetnek róla, ha az ügy foglalkozott velük? Egy hét múlva Luangó szabad bantú nemzetközi garancia alatt álló semleges föld királya követe útján közölte a főhadiszállással, hogy fegyveres ellenállás nem fejtett ki, de a francia erők megjelenését jogtalannak tartja, tiltakozik ellene. Provokációra nem hivatkozhatnak, békés és a franciákkal szemben barátságos magatartást tanúsító népével szemben. Ő megadta a kért összeget a megszálló csapat élelmezésére, sőt kívánságukra, az élelmezésükről is gondoskodik. Tudomásul vette, hogy éppen a francia hadsereg számára szállított mahagóni, gumi és kopra árát foglalták le. Tiltakozott, de nem tehetett semmit az ellen, hogy első tanácsadóját és miniszterét, mivel az vonakodott számukra nemzeti táncokat eljárni, állásától megfosztották, sőt két fogától is, és kijelentették, hogy országának francia helytartója, egy Abu Ben Pullover nevű rejtélyes egyén, kis sötét, viharos éjszakában eltűnt baromfikat süt az erdőben. Ő elsősorban kifizette, s erről kincstári utalványa van, a megszálló csapatok teljes adóját, nehogy ezzel ürügyet szolgáltasson a provokációra. Az egész lakosság dolgozik nekik, mert himlőoltással, kötelező népoktatással, féregirtással és más életveszélyes fenyegetésekkel terrorizálják hűséges és becsületes népét. Ez az eljárás az égre kiállt. Különösen a himlőoltás méltatlan pressziója. Tiltakozásukat egy példányban eljuttatták Rangesibe, Morton úrhoz, aki valamiféle kereskedelmi konzul, olasz vagy amerikai vagy török, biztosan nem is tudja, de legutóbb, amikor nála járt, közölte, hogy a nemzetközi vitás kérdésekben legtöbbször az ő döntése irányadó, és ezért ő már akkoriban 6 gyönyörű elefánt agyarat adott ennek az úrnak. Miután közölte álláspontját és tiltakozását a francia kormánnyal, nyugodtan tekint Morton úr döntése elé, mely úgy véli, hogy csak a tisztelt köztársaságnak lesz kínos, kellemetlen és sok tekintetben káros, ha tekintetbe vesszük, hogy az Egyesült Amerikai, olasz és portugál haderők Luangó segítségére sietnek, amit különben Morton úr szükség esetére fix ígéretben biztosított. Mire az első vadászgépek megjelentek Luangó országban, már nyomuk sem volt. Utóbb kiderült, hogy 2 hétig Argenton, Kongó melletti erődben éltek valami homályos történet alapján, hogy Luangó fenyegető magatartása arra az elhatározásra juttatta a katonai parancsnokot, hogy velük megerősítse az itteni helyőrséget. Mivel a hadtápnak a kettős létszámról nem volt fogalma, s így megfelelő utánpótlásról gondoskodás nem történt, a különleges segédcsapat megevett és megivott mindent az erődben, majd dalolva elvonultak, és a vészjeleket leadó éjségbe jutott erődnek 3 motoros bombavető gépről, zuhanó bombázókról, 4 egymás után következő hullámban minden bázisról felszálló rajok kenyeret és szárított húst dobtak le. Ekkor már a gyarmati hadsereg 3. hadügyfőparancsnoka vonult nyugállományban az ügyből kifolyólag. A 4. deréktáji fájdalmaira hivatkozva, közvetlenül kinevezése előtt kérte, hogy helyezzék nyugállományba. Majd sürgönyileg közölték a francia köztársasági elnökkel, hogy gratulálnak neki, amiért őt éltetve megalapították itt az autonóm francia legionáriusok független, de francia barát erődjét, és mindaddig, amíg megfelelő mennyiségű élelemmel, szivarral, pálinkával és napilapokkal ellátja őket a hadtáp, biztosítják Franciaországot támogatásukról. Rádióműsor a Szaharában. Az Atlasz lejtőjén ültek, és helyzetük most már igazán kilátástalan volt. A Szaharából egy csapat portyázó követi a nyomukat. Elhagyták őket, de ez csak fél nap haladékot jelent. Egérfogóba kerültek. A hatalmas hegylánc egyetlen átjárója a kaszba mellett visz el, ahová be akartak nyomulni. Igen ám, de a kaszba körül a francia katonaság táborozik. Ide látszik a tűzük. Gyönyörűen bekerítették magukat. Ha megérkeznek a portyázók, nincs tovább. Hátukban egy osztag katonaság. Reménytelen a helyzet. Ha nem megy másképp, mondta Sába, megadjuk magunkat. A különben leleményes Gorcsev is tanácstalanul nézegetett jobbra-balra. Talán akad itt valahol átjáró, hogy megkerülhessük őket, mondta Dietrich sötéten. A fenét akad. Azért mégis vihetünk egy pár embert őrjáratba. Elindultak 8 Gorcsev vezetésével, köztük Svetozár, aki valamilyen rejtélyes okból azt hitte, hogy vacsorájuk van, csak a tüzelő hiányzik, azért mennek.
1: Maga mindig csak a lábát lógatja, ha dolgozni is lehetne,
0: mondta dühösen Krajovácnak, aki erre elhúzta a tenyerét homloka előtt, jelezve Svetozár elme állapotáról kialakult nézetét, és visszaordított.
2: Az a mániája, hogy lopják a cigarettáit, maga meg fog hűlni ebbe.
0: De mivel elindultak, velük ment ő is, és közöttük volt 2 műszaki, sőt 2 postás is. Most távolról a holdfény egy darabján látszott a burnuszban közeledő partizánok csapata. A katonaság lassan megindult a hegyoldalról. Nincs tovább. 2 tűz között vannak.
2: Megadjuk magunkat, fiúk, a katonáknak, mondta Sába. Megehetné a fene az egészet, dünnyögte Abu Ben Pullover. Most 4 évet ülhetek. Nem jár 4 év a katonaszok evényeknek?
1: Az igaz. De másképp mérlegelik a dolgot, ha valaki a timbuktui fegyházból szökik meg, mert pillanatnyi neuraszténiából agyon vágta egy sörös kancsóval a sógorát. Egy vacak sógorért 2 évet kap az ember. Azon felül a sógorom tüdőbajos volt. Olvasni, írni nem tudott, amit mind enyhítő körülménynek kéne számítani. De ehelyett 4 év lesz.
0: Így derült ki Pullover próféta múltja, aki csendben, búsan üldögélt aztán egy kövön.
2: Oda nézzetek, kiáltotta Klausner, és a völgy felé mutatott.
0: Csodálatos, megdöbbentő látvány. A katonaság eltűnt a sötét szerpentin út kanyaraiban, egyáltalán nem véve tudomást róluk. Ehelyett futó lépésben értek a völgybe, felfejlődtek a gyanútlanul vágtató portyázókkal szemben, és amint ezek lőtávolba értek, olyan tüzet nyitottak meg, hogy csak úgy bukfenceztek jobbra-balra, tevéikről a burnuszosok. Gépfegyver, golyószóró, szabályosan feldördülő sortüzek poklának nyargaltak egyenesen, és még visszaráncigálták tevéiket, hogy a titokzatosan rájuk zúduló halál elől meneküljenek, a fele ott feküdt már a sivatagban, és gazdátlan, nekivadult tevék futkároztak össze-vissza közöttük. Újabb futólépés. A portyázók eszeveszetten menekültek, és a katonaság szép rendben követte őket, amíg eltűntek lassan a sivatagban, jól ismert menetütemben lefelé a völgy irányába.
1: Jól intézkedtünk mi, mondta diadalmasan Dietrich, aki most jött vissza az őrjáratról. Ráfért a csirkefogokra, hogy végre alaposan elintézzék őket. Helyes kis elvonók úra volt, hogy leszokjanak a szenvedélyükről, tisztességes legionáriusok dolgába ütni az orrukat.
0: Kiderült a következő. A kaszba felé telefonhuzalokat láttak, és egy szikla platón sátor állt, amelyről már messziről látszott, hogy telefon és rádió van benne.
2: Őrt vagy ilyesmit itt nem állítottak, folytatta,
0: és nyomban láttuk, hogy ez egy műszaki csoport, amely a hírszolgálatot látja el. Bementünk és felkértük, hogy hagyják leváltani magukat. Végül is beleegyeztek. Majd el kell hozni őket,
1: mert itt a bazalt kiugrón fekszenek megkötözve. Közöltük telefonon, mesélt Dietrich, az itt táborozó 63-as zászlóalj katonáival, hogy egy lázadó törzs megsemmisítette Grabóázist. Az atlasz felé tartanak és golyót nekik. A század haladéktalanul szállja meg a Goha forrásvidéket, és várja be a további utasításokat. Azt hiszem, ezek sokáig fognak ott állomásozni, amíg utasítást kapnak. Közben Dietrichtől azt is megtudták, hogy egy alezredes és néhány tiszt valamiért látogatóban van Caidnál. Nem tanakodtak sokáig. Nyomban cselekedni kellett, mert a Szahara már hemzsegett az üldöző csapatoktól. Éjfél után felszedelőzködtek, és megkezdődött a legkockázatosabb, legravaszabb legionárus csíny, amit valaha csak hallottak. Csendben elindultak, és gyors egymás utánban a következők történtek. Először a műszakiak sátránál időztek. Sába telefonált. Később két csoportra oszlottak. Egyiket a kövér Trovacek vezette, és vagy 50 tagja volt. A másik a főhadnagyi egyenruhát viselő Sába irányításával felfelé kapaszkodott a kaszbába. Közben a kaszbában egy kitüntetésekkel elhalmozott ősz alezredes és három tisztje Caiddal tárgyalt.
2: Higgy el, nem bizalmatlanság. Szeretném azonban, ha a nagy gyakorlatok idejére átadná a kaszbát katonáinknak. A békében éltem mindig a franciákkal, és békében fogok élni mindaddig, amíg nem űznek el lakhelyemről, mondta Caid.
1: A tisztek kedvetlenül néztek a távozó Caid után.
0: Gazember, aki hihetetlen ravassággal őrzi ezt a pozícióját, és ha a kaszba teraszáról kikémlel, mindent lát, mindenről értesül, és ki tudja, nincs-e itt valahol rádió leadója, vagy ilyesmi, amivel a tuaregeket irányítja. Mert ezeknek a gazembereknek olykor hihetetlenül jó értesüléseik vannak.
2: Ördög vigye el a diplomáciát, mondja az egyik tiszt. Én már régen elintéztem volna úgy, ahogy kell, minden udvariaskodás nélkül.
1: Rossz kedvűen ültek.
2: Pokolba a sokféle oknyomozással, meg bizonyítgatással, mert amíg a hadügyben, meg a vezérkarnál felvirrad a döntés, addig ez a rabló eladja őket. És kénytelenek itt francia négyes táncolni a sej körül, olyan instrukciókkal, hogy az embernek mosolyognia kell, ha viszket a tenyere. Búsan cigarettáztak, veregették a csizmájukat, és egyszer csak jön egy ordonánc. A lezredes urat keresi a parancsnokság. Biztos érdeklődnek, mondta az egyik tiszt, miután az ezredes kiment, hogy küldünk-e naponta friss virágot a rablóknak. Hát most az egyszer tévedtek. Speyer főhadnagy, a marokkói kormányzóság futára jelentkezett telefonon. A parancsnok úr intézkedésére továbbítok egy mai keltezésű sürgönyt Marokkóból. Caid bűnössége beigazolódott. Utasítottam a 63-asokat a kaszba haladéktalan megszállására. Szólítsa fel Caidot, hogy adja meg magát. Ruf Marshal, SK. Jelentse, hogy megértettem. Mikor Caid a tisztek hívására ismét a szobájukba ment, valaki bezárta az ajtót. A főhadiszállás parancsára, mondta az alezredes. Letartóztatom, és ha emberé ellenállnak, az elfogatásra kiküldött alakulatok megsemmisítik őket. Bebizonyosodott, hogy ön áruló. Kérem, ezért nem kérdezték, maga fogoly, és a haditörvényszék elé kerül.
1: Caid egy tört rántott elő, de nyomban lefogták és megkötözték. Alig fél óra múlva a kaszba legalsó terasza előtt megszólalt a kürt. Ezt a felszerelési tárgya Trovacek próféta, ha nem is volt katona, de Timbuktuban sokáig működött egy amatőr zenekarnál, fújta most kissé hamisan. Ez nem adhatott okot félreértésre, mert a katonák a fejbeütések és találatok olyan igaziak voltak, hogy álmodni sem lehetett különbet. Egyidejűleg a domboldalban ügyesen elhelyezett gépfegyverek fedezéke mellett megrohanták a várszerű építményt, és percek alatt három melvédet elfoglaltak, és újabb percek alatt a domboldali gépfegyverek már a melvédről pásztázták az udvart. Remek teljesítmény volt. A hatodik terasz ablakából látsövön kémlelő tisztek jelentőség teljesen bólogattak. Ez igen. Ezt nevezik ők diplomáciának. Hatásos, gyors és aránylag kevesebb áldozattal jár, mint a sok szóbeszéd.
0: A második teraszra visszavonult felkelő közben kissé felocsúttak a meglepetéstől, és erős ellenállással védték az udvart. Ekkor a negyedik terasz magasságában leugráltak a hegyoldalból érkező katonák a kövér trovacsek vezetésével, és abban a pillanatban, ahogy a talpuk földet ért, elő a kézigránáttal. És szinte még az ugrás lendületében hajítják egyiket a másik után a mélybe, a második teraszra. Ez köszöni szépen, és összedől. Nagy por és füstfelhő. A társaság egy részét eltemette az építmény. A többi beduin a következő teraszra kapaszkodott. E rövid idő alatt már a melvédről az udvarra továbbították a gépfegyvereket, onnan kattognak veszettül, míg a katonák keresztül kasul futkosnak, lebuknak a porzó golyólecsapódások között, bódék, kövek és árkok mögül előre. A kövér trovacsekkel érkezők fentről kézi tusával foglalták el egyik tetőt a másik után. Három helyen ég a kaszba. Füst, láng, tűz, ordítás, lövöldözés, és két perc múlva egy burnus leng. A törzs megadta magát. A tüzelés beszüntetik, innen is, onnan is felemelkednek, leszámítva azokat, akik örökre vagy jó időre úgy maradtak. És megkezdődik a bennszülöttek lefegyverzése. A tisztek maguk is részt vettek a harcban, és tartották fél órán keresztül az állásukat a behatolást megkísérő néhány beduin ellen. Egy spáhi főhadnagy vezette az ostromlókat, jól megtermett hatalmas fiú, Sába István. Az alezredes elé lép keményen. Bramant főhadnagy jelentkezik. Létszám, 3. Jó. Ezentúl rajtad lesz a szemem, mondja az alezredes.

0: is, alezredes úr? Dörögte mély hangon, és vagy 20 perc múlva krákogva, nyávogva jelentkezett. Időjver! Ismert egy ilyen nevű vezérkari ezredest.
1: Mi van? Úgy látszik, ezek a 63-osok paterkáznak a sivatagban. Már egy órája várjuk a jelentését a katma megszállásáról.
0: A 63-osok pompásan csinálták, feleli az alezredes. A gyarmati hadsereg egyik legjobb alakulata ez. Ramant főhadnagyot a jelentésben külön kiemelem. Első rangú tiszt. Személyes bátorsága, ötletessége...
1: Igen, igen, egy tehetséges fiú.
0: Felelte krákogva és némi őszinte mélabúval sába.
1: Hát akkor rendben van. Vegye át a parancsnokságot tisztjeivel együtt, nyugodt vizsgálatot várok.
0: Milyen idő van arra felé?
1: Száraz, tűrhető. Nálunk már két napja tombol a homokvihar. Hát, viszontlátásra, Momie!
0: És letette a kagylót, illetve sába zörgött valamit, aztán más hangon beszélt.
2: Már akkor fővonal, bontom a főhadiszállást!
0: Sercegés, majd az alaphang. 63-as műszaki altiszt. Parancsol, alezredes úr!
1: Kapcsolja Kolombesert, a 79-es mellékállomást! Mi? Ez kedves, ma mindegy. Nem jelentkezik, alezredes úr?
0: Kizár dolog, vasútállomás, próbálja újra! Lesz, ami lesz.
1: Kolombesert!
0: Kiáltotta a zsebkendővel letakart kagylóba.
1: Rövid beszélgetés kérek, homokvihar, tömte a helység!
0: Egy intésére körülötte zajongani kezdtek és csörögni. A süket szvetozár kezei tördelve nézte őket.
1: Őrült társaság! Berúgtak a telefonnál!
0: Krajovác vidáman vállat vont.
1: Ha egyszer győztünk, miért ne daloljunk?
0: És rágyújtott egy nótára, és sába kétségbe esetten jelentette, hogy úgy látszik valaki megőrült a homokviharban. Az alezredes azt kérdezte, hogy ott van-e Monsieur Tribon.
1: Sajnos egy perc előtt távozott, ma már nem is jön vissza.
0: Ugyan? És mit csinálnak ott állomásfőnök nélkül?
1: Mi a helyettese?
0: Izzadt sába, és szinte megőrült a lármától, különösen Krajovác miatt, aki valamilyen nemzeti táncnak azt a figuráját járta, amelynél egyet az asztalra, egyet a cipőjére, egyet sába hátára vágott, hogy az folyton kiejtette a kagylót. Baumgarten csomagolt. Menekülni fog, mert erre a Schwindlire biztos rájönnek.
1: Küldje a helyettesét, Monsieur Morielt!
0: Kiáltott az ezredes.
1: Épp most rohant ki, mert beállt Ilszállakból a személy.
0: Klausner, hogy segítsen, egy vontatotta fütyült. Na hála Istennek már indul, mondta az alezredes, és a sába kezéből kirepülő transformátor csak hajszál hiány hibázta el Klausnert. Teljesen rekedt hangot imitálva súgta a telefonba.
3: Itt Moriel beszél, oda a torkom, csupa por.
1: Gargalizálni kell?
3: Tudom, tudom, már is gargalizálok.
0: Erre ez a hülye ápupen pullóver elkezd gargalizálni harsányan, mire a süket szvetozár, akit nem engedtek elmenekülni, a sátor sarkában imádkozni kezd. Ha nem tudja elhitetni az alezredessel, hogy téves kapcsolás folytán az elmeosztály jelentkezett, akkor végük.
1: Hát kérlek, azért hívtalak fel, hogy megtudjam, mi van a 80 frankkal.
3: Rendben lesz,
0: lihegi aszmásan sába, és egy kissé már valóban tönkrement a torka. Jelzi az ajkai közé dugott ujjal, hogy fütyüljön valaki, mintha vonat érkezne. Abuben pullover készséggel tölt sába szájába egy kis rumot a kolacsból, és nem érti, hogy ez miért fuldoklik.
3: Rendben van,
0: súgja lihegve sába.
1: Minden a kívánságot szerint történt.
0: Igazán? Kiáltja az alezredes.
1: De hisz akkor 10 000 frankunk van.
0: Na jó, hát ez így nem megy. Az erődöt bevenni kedves tavaszi majál is ehhez képest. Hogy jön ide 10 000 frank? 80-ból.
1: Még csak azt mondd meg,
0: üvölti az alezredes,
1: hogy simán befutott-e a ló, vagy Tartarus megelőzte közben.
3: Megelőzte.
1: De az utolsó fordulóban átugrott a korláton.
2: Mi?
1: A kocsival együtt? Nem, a kocsi leszakadt.
0: Kimerülten törölte a homlokát, aztán egyik kezével eltávolította Krajovácot az öléből, másikkal pullóver szájába nyúlt, hogy beszüntesse a gargalizálást.
1: Jaj!
0: Mi bajod? Kérdezte az alezredes a rémes orbitásra.
3: Semmi, semmi. Oda csíptem az ujjamat az asztalhoz.
0: Pullover ilyettében kis hián tövig leharapta három ujját.
1: Klausner röhögbe hátba vágta. Hát ilyen csibész. Itt becsap mindenkit, úgy tesz, mint a beszélne valakivel, és

0: Sül ki, hogy csak mindenféle hülyeségeket mond. Halló, öreg a lezredes, szervusz! Sábában megült a vér. Az alezredesben is. Egy részek katona garázzálkodik itt. Ebeki a királynő gyorsan, és azt hiszi, hogy ugratom. Majd elküldök a pénzért. Gramárt üdvözlöm. Átadom. Vele van most az Ágnes?
1: Nem.
0: Beteg. Ne mondd. Mi baja annak a kancának?
1: Antit.
0: Halló! Beállt egy vonat! Mondta boldogan, meg rajovász közben megrúgott egy hordót, és az égtelen dübörgése legurult a tombról. Lihegve és halálosan kimerülten ült a beszélgetés végeztével. Dietrich jött fentről, és örömmel újságolta, hogy milyen remekül megy minden. Ügyes fiú ez a királynő, mondta Klausner, de nem sokra megy, ha mi nem állunk szíven lélekkel melléje. Amit a különben nem durva Sába erre felelt, hosszan, fájdalmasan, ordítva és kissé kimeredő szemekkel, azt kihagyom. Mert Sába azon túl újra csak az az ember maradt, aki volt. Jó indulatú és szelíd. Ha így veszekszik velünk, mondja Abu Ben Pullover, akkor a jövőben nem segítünk a műszakiakban. Remélem, mondja a teljesen kimerült Sába, hogy most békében hagynak a fentiek. Megrázta gülében a rádiót. Sohasem hallottam még, hogy francia tisztek lázas szenvedélye a rádió. Úgy látszik, mégsem volt a rádió olyan kimondott szenvedélye a tisztikarnak, mert csend lett. Sába odaültette a helyére Dietrichet, hogy vegye fel a tisztek kívánságait, aztán hívja őt, ha kell. A tisztáson Krajovác és Bengúz, a török, akit legutóbb majdnem megittak, csevegtek. Sába behúzódott kissé a ponyva mögé. Azt nem értem, mondja Bengúz, miért vakulna meg, ha feltakarják, amikor nem is süt a nap a szemébe. Én is úgy gondoltam, hogy valamit süthetne melléje, mert ha úgy vesszük a burgonya egymagában, még nem kimondott étel. Maga süket? Kérdezte hangosabban. Úgy van, köret! Ez a szó sohasem jut eszembe. Most már Bengúz tisztában volt az üggyel, és mert éppen arra jött csillogó szemekkel, túl boldogan Hagebeck megszólította. Vár csak, egy kérdést szeretnék tisztázni. Kérlek, te is orvos vagy. Érdekel Gorcsev egy intézkedése. Azt mondja, hogy a beteg öreget nem szabad feltakarni, mert rögtön megvakul a fénytől. Hagebeck nem is válaszol, sietett tovább, mert a sebesültekkel volt elfoglalva. Sába azonban nem hagyta annyiban a dolgot. Oda ment a törökhöz. Nem helyes, közölte a véleményét Bengusszal, ha a befogadott egyén mondjuk valami iránt érdeklődik itt, ami úgy tudom nem tartozik rám. Mint ahogy nem tartozik másra, hogy te hogy jöttél ide Azurmarukból. Pedig erre nehéz lenne felelni, mert autóval sem lehet néhány hét alatt ideérni. Igen, sok és jó felszereléssel. Ez engem nem érdekel. De ha te megkérdezél valakit, hogy én mit írok esténként a Vörös Zsolt könyvbe, ami csak is az én dolgom, akkor én megfognálak, és kicsavarnám a nyakadat. Rágyújtott egy cigarettára, és a török lassan felemelkedett. Nyugodtan álltak egymással szemben. A török ólomszínű tekintete, magári arca épp olyan kevéssé változott, mint Sábáé. Ő is kivett egy cigarettát, elgondolkozva lebiggyeztette a száját, és mert a másik öngyújtója nem fogott, oda nyújtotta az égő gyufát. Aki ki akarja csavarni a nyakamat, az megpróbálhatja. Nem érdekel. Az égen, széles fénydorongokba, narancssárgán és bíborpirosan, szürkén és egészen lilán terült szét a nap, ünnepélyesen, utolsó lobbanásával a sivatag felett. Innen a szikláról, a tisztás fái között szép látvány volt. Sába leverte a cigarettájáról a hamut. Megpróbáljuk, szólt Sába, habár felismerte Bengúzban a rendkívüli erejű, hivatásos verekedőt. Én meg itt ülök revolverrel, és aki győz, azt lelövöm. Honnan a mélységes homályból bukkant fel és ült mögéjük Gorcsev? Ilyesmit nem lehet tudni. Hogy a szekeret átugrotta egyszer, mert néhány arab üldözte a fertőtlenítés miatt, és tudta, hogy öldöklés lesz, ha megüt egyet, ez biztos. Te, Bengúz, Most menj el innen a sátor körzetén kívül legalább 20 méternyire. Mert különben agyonlőlek, öregem. Bármennyire kerülöm is a cipakodást. Fegyverrel könnyű. Szóval, királynő, bárhol és bármikor megpróbálhatjuk. Az az érzésem, mondta Sába, hogy rövidesen sor kerül erre. Vak sötét volt. Afrikában a sivatag felett úgy jön az este, mintha lezuhanna. Hülye vagy? Kérdezte Gorcsev, mikor ketten maradtak. De vagy a híres kovács, aki hályogot operált? Én azt mondtam, figyeld meg, erre te odamész, és megkéred szépen, hogy hadd ölhetnéd meg. Sába szégyenkezve imbolygott jobbra-balra. Jól tudta, hogy Gorcsevnek igaza van. Azt kérdezte Hagevektől, morogta, hogy miért kell letakarni az öreg Manuelt. Ezt én sem tudom. A te dolgod. Ezt kérdezte, füttyentett. Aztán újra korholó hangon mondta. Ide hallgass, te vagy a legjobb barátom. De ha megölted volna Bengust, megszűnt volna minden barátság közöttünk. És hogy tudj valamit, hogy miért takartatom le falevelekkel, pálmával. Körülnézett, és valami sírásra hajló, mégis vért kívánó hangon súgta Sábának. Úgy vett, hogy az öreg Manuellel az apám becsületét visszük a sivatagon keresztül. És mióta Bengust megláttam, és megtudtam néhány adatot, azóta letakarom a kocsit. Ha oda megy, és felszólításra nyomban nem távozik, akkor lőd le, mint a kutyát. De addig a fölpofozáson túl, az alakulat szent jogaiba, ősi hagyományaiban nem áll módunkba beleszólni. Ne menj még egy veszélyes ütésig sem, mert fontos, hogy éljen. Sipol a rádió, négyen rohannak. Marokkot kérik, hírek vannak. Ezt a kapitány mindig meghallgatja. Közben Gorcsevnek eszébe jutott, hogy milyen szépen szokták ők énekelni együtt a kármányolét. A szép hangúakat sietve összegyűjtötte. Klausner, Dietrich, három postás, Trovacek és maga Gorcsev is a sátorba jöttek, ahol Sába felszólítására csendben vártak, míg ő felemeli a jobb kezét. Sába sercegtetett, süvítgetett az igazi rádióvevőn, aztán a zsebkendővel leborított, saját hangszórójukhoz fordult. És ezért a mai híradást nem folytatjuk, hanem kegyes emlékként a nagy ember és nagy hazafi kedvenc dalát fogja az operaház kórusa elénekelni. Csodálatos. Rendkívüli és rettentő. És tudjuk jól, hogy ilyen rendkívüli, zseniálisan megoldott eseményeknél az utolsó pillanatban előfordul egy nyelvbotlás. Sába ezt mondta. Az operaház dalárdája elénekli a Marseillest. Gorcsev halálosan elsápadt, és Klausner úgy kapkodott kezeivel, szájával, mint akit idegroham környékez. Csak Krajovác állott a helyzet magaslatán, és rágyújtott a Paris-Mont-Paris-ra, és amit még Párizsról énekelhetett volna, a Trovacek rugása következtében, már kint a szabad természet ölén dalolta. Paris, mon amour! Sába leintette őket. Helyesbítek! Az operai kórus vezetője még nem tudta, hogy közvetítünk. Most közli, hogy a kármányolét éneklik, mivel az elhunyt ezt szerette a legjobban. És most már elkezdték boldogan és gyönyörűen, némelyik talán jobban, mint az operaházi kardalos, a kármányolét. Odafenn az alezredes mosolyogva szivarozik. Na hát, mit gondoltok, ki halt meg Marokkóban? Én tudom. És sóhajt. Én ezerszer megmondtam neki, hogy költözzön át a Rivierára. Várjunk, szólt a százados. Én úgy hiszem, hogy tévedsz, alezredes úr. Tudnélik, az elhalt nekem rokonom. Ha fogadjunk. Ho-ho, szólt a joviális ezredorvos, mert az ezredes kitett közben 100 frankot. Én is fogadok. Szintén kitette a pénzt, és a százados is hozzájárult. Kész szerencse volt a fogadás, mert közben Klausner felvett egy eldobott cigaretta véget, amit más valaki elvett tőle, úgyhogy a valakit úgy vágta szájon dalolva, hogy az a törökülésben éneklő Donald égő pipájára zuhant, és sikoltó dallal kereste kiütött tepafon. Az a valaki pedig egyik kezében a cigarettájával, másikban rohamkésével, a bejárat világosságában így dalolta a kármányolét.
2: mert tehetsz rovacseket, aki megüt, meghal.
0: Ezért volt szerencs, hogy a tisztek figyelmét lekötötte a fogadás, de Dietrich, aki fent a tisztiszolga feladatát látta el, mindent hallott a zuhanástól kezdve, és a trovacsek szövegnél halott sápadtan lehúnyta a szemét. De velük a szerencse, a tisztek neveket kiabáltak. Ez Moncroft, az öreg polgármester, mikor eljöttünk, beteg volt.
2: Olyan biztos, hogy az opera igazgató Penyié, mint ahogy itt állok. Ez Barry! Ugyan, az Párizsban van. Csak Moncroft lehet. Újra mondom nektek, hogy Moncroft az öreg polgármester. Ez biztos.
0: Így sikeresen befejezhették a kármányolét. Sába, mint kappahangú bemondó jelezte, hogy befejezték a kármányolét, és fél óra szünet után időjárás jelentések, majd a gyermekek fél órája következik. Ezzel megjárta. Volt egy főhadnagy, aki civilben kedvelt meseíró volt. És Sába a mélyhangú speaker szerepében kényszerült bejelenteni a mesélő, jónevű ifjúsági írót. És azután öblös tenorhangon elmondta az Izlandi hajósok című regényt gyermekek számára leegyszerűsítve. Most egy óra szünetet konferált, amiért már kikeltek odafönt, hogy ez mindig így van, és közösen írnak valamelyik nagyobb napilapnak egy levelet. Ezután az este csendes volt és nyugodt. A kis tábor, ahogy elnevezték társaságukat, az első számú legvegyesebb brigád is lepihenhetett. Rádióstul. Trovacseknek végre sikerült mégis takaródót fújni, mire az alvók közül többen felébredtek, mivel a társaság nagy része már korábban leheveredett aludni. Az utolsó messze hangzó hang, amely után a sziklára és a sivatagra leszállt a csend, ez volt. Ilyesmit merészeltek? Egy trovacsekkel? De akkorra a kürt már Klausnernél volt. Korcsev elment Manuelhez. Ezt mindenki tudta. Végtelen gyengétséggel ápolta. Szökésük egyre veszélyesebb volt, csak fokozta az önfeláldozó szeretetet, ami ilyenkor egy beteg öreg ápolásához szükséges. Ben Gúz odajött Sábához. Azt hiszem, ha itt valahol a cserjék közé elvonulnánk, vagy akár a sivatagba, pár lépés az egész.
2: Nézd, Ben Gúz, az biztos, hogy én egyszer, valamikor, nem is kell rá várnod egy évig, eltöröm a derekadat. És miután ez biztos, ezt te is jól tudod, bízzuk a sorsra. Egyikünk se orgyilkos, majd sor kerül rá. Most nem teszem. Mivel én nem vagyok a kismethívők táborából való, a sors helyett inkább bízom magam az előre meghatározható ügyekre. Sajnos, Sába vállat vont, nem öllek meg. Szívesen verekszem, ha akarod, de itt a rádiónál szükség van rám, és nem hagyom cserben a bajtársaimat.
0: Nyugodtan telt el az éjszaka. Reggel a tisztek bekapcsolták a rádiót. A műsor szerint egy külföldi, de Marokkóban élő úr felolvassa művét. A kövér százados szereti ilyesmit hallgatni. Nyomban jelezték ezt fentről Sábának.
2: Próba szerencse, mondta Sába. Ben Gúz, tudsz valamit mondani? Török verset, vagy tájakat, vagy bármit is törökül? Hosszan és egyfolytában?
0: A török legyintett, odállt a mikrofon elé, és rágyújtott egy cigarettára. Sába már kitűrően tudta a zsebkendőt szabályozni, hogy mi jelenti Marokkót, és mi a szomszéd állomást, vagy Kolombezsárt. Marokkói mélységre dugta le a zsebkendőt, és így szólt.
3: Hello, hello, figyelem. A bemondott felolvasó úr megkezdi 30 perces felolvasását. És ez kegyetlen hosszú volt.
0: Ben Gúz odaállt a mikrofon elé, és hanyag könnyedséggel belefogott. Néha kacagott is. Sőt, végül dalolt is két sornyit, de egyfolytában beszélt pontosan 30 percig. Majd így fejezte be.
2: Allié, allié, Marokkó, allié!
0: Rövid szünet után a népszámlálás eredményét közvetítjük a statisztika megfelelő számadataival. Erre elzárták a rádiót.
2: Te mit imádkoztál itt arabul?
0: Kérdezte Jörgens, az egyetlen, aki érdeklődve hallgatta végig az előadást. Elmondtam nekik ótörök nyelven az acélgyártás történetét.
2: És mit énekeltél?
0: Hát közben eszembe jutott egy régi dal.
2: És mit jelent az allié?
0: Ezen magam is csodálkoztam. Lehet, hogy van ilyen, valamilyen nyelvem. És mind nevettél egy percig? Azon, hogy te itt állsz és hallgatod, amit én mondok.
2: Sába azért jól hallotta, mert azt is figyelemmel kellett kísérnie, hogy a Szahara összes rádiója ordít utánuk, mint meg annyi sötétben inzultált hölgy.
0: Helyzetük inkább szemtelen volt, mint biztos.
2: De nem idegesítette ezzel társait, mivel már nem mozdulhattak helyükről.
0: Aztán rend lett, a rádió elhallgatott. Már az a rádió, amit Sábának kellett helyettesíteni. Az egytagú teljes program a végkimerülés állapotába odaszólt Klausernak. Ide hallgass, most eredj fel és verd le a rádiót. Verd le, ha az életedbe kerül is. Vagy akármit csinálj, amitől itt nagy üzemzavar lesz, és mégsem gyanús, mert a tiszteknél történt.
2: Klausner szó nélkül engedelmeskedett. Az első, akivel odafent találkozott, a boldog Svetozár volt. A kövér ezredorvos, akinek itt annyi felszerelése volt és semmi dolga, talált valahol egy süketnek való hangerősítőt. Boldogan ragadta meg az alkalmat, hogy 3 hónap múltán ismét rendelkezésére bocsássa egy rászorulónak. Klausner érkezik rohanva, mint egy mészáros, és megtorpan haptákba, mint egy mészáros, ha rohan.
0: Akik itt fenn kiszolgálnak, azok tekintsenek el a kisebb formaságoktól,
2: mondotta az ezredorvos.
0: Csak álljon nyugodtan, és végezze a dolgát.
2: A próféta beszélne belőle, gondolta Klausner, és elindult a készülék felé, bivajerős vállával bele a hangszóróba. Svetozár felnyomja a tölcsért, visszalöki Klausnert, és vigyorog a főhadnagyra.
3: Hát, ha én most nem ülök itt, akkor egy napig nincs rádió, mert kiszakadt volna a fél fal is.
2: Nagyon derék dolog, dicséri a főhadnagy. Nagyon derék, mondja Klausner, és fújva nézi Svetozár derekát.
4: Igen, derék.
3: Azt hiszem, mondta vigyorogva a Svetozár, hogy beállíthatnánk a rádiót. Talán muzsika van.
2: Igaza van, kapcsolja be. Klausner lehúny szemmel állt az ajtóban.
3: Hogy most nem ölheti meg ezt az embert, az már szinte melankolikus fájdalomérzetet kelt.
2: A hangszóróban ez hallatszott.
0: Zenénke Janet McDonald viaszra felvett dalával befejeztük. 5 perc múlva folytatjuk műsorunkat.
4: Egészségügyi fél óra.
2: A marokkói jelet ismét 5 percig kellett Sábának hoznia, közben dühötten nézett körül a sátorban, és átkozta Klausnert. Odafen a tisztek nem nagyon törődtek az ügyjel, különben észrevették volna valamilyen apróságból az ügyes csalás, de úgy szólván tisztára Svetozárra hagyták, hogy beszéljen a hangszóró.
0: Van ez úgy néha. Az egyik levelező lapot ír, a másik összerakja neszeszerében a széthullott holmikat, a harmadik ásít, és szeretne már ezen az egész marhaságon túl lenni.
4: Ha egyszer elfoglalták, minek kell itt ülni?
2: Lent mindenki rohant, hogy megkeresse Hagebeck füzetét, hanetán Svetozár teljesen megölni őket a rádióhallgatással. Legyen az egészségügyi fél órán mit olvasni. Megérkezik lihegve a nagyorú szanitéc. Közben Hagebecket ápolják, mert 4-5 állkapocs ütés után volt csak hajlandó művét odadni, amely szerinte csak 2 év múlva lehet tökéletes. Korcsev szerint a doktor már sohasem lehet tökéletes. És végre megszólal a rádió. Sába őszinte reményével, hogy most elzárják.
0: Az egészségügyi fél órát dr. Hagebeck Ervin svéd katonai orvos szakértő tartja. Katonai körökben műve iránt rendkívüli érdeklődés nyilvánul meg, címe az egészségügyi katona, mint orvos. Alcíme műtéti profilaxis az egészségügyi katona harctéri szolgálatában.
2: Odafent következő volt a helyzet. Már Dietrich is felment, és Krajovácot, aki egyszer csak fütyűrészve előtűnt a folyosón, barátságosan félrevonták, és egy lőszertával helyezték el átmenetileg. Ugyanekkor a kapitány nagyot kiáltott.
0: Ezt a rádiót zárjátok el, mert a saját szavát nem hallja az ember.
2: Svetozár haptákba felállt.
3: Ha méltóztatik megengedni, lehalkítom.
2: Persze mindent megengedtek ezeknek a legényeknek, hiszen derekasan verekedtek itt.
3: Alázatosan jelentem,
2: szólt a rokonszentes vigyorgó tisztiszolga.
3: Elromlott a halkító.
2: Klausnerként lefogták, mert elhatározta, hogy megöli Svetozárt, aztán önmagát. Dietrich praktikusabb volt, lement és Sába csinált egy kis légköri zabart, ez arra megmondta, halkítani kell.
0: Nem nagy ügy, kisé mélyebbre tolta a zsebkendőt, s odafent örömmel konstatálták, hogy így lehalkítva egész jó. Ezt az ezredorvos mondta, még azt is megemlítve, hogy a nagy svéd katonai szakírót ismeri egy kongresszusról. Kiváló elme. Sábának 30 percig kellett olvasni, de a rengetegnek látszó kézirat nagyrészt hatalmas anatómiai vázlatokkal volt tele, és bizonyosnak látszott, hogy az elkövetkezendő 5 perc alatt kész a szöveggel. És reketten, csapzottan, fáradtan olvasott.
5: Az ilyen eseteknél sűrűn előfordul, hogy rezideál.
0: Nagy verekedés a sátor előtt. Valaki telítüdővel ordít. Recidivál! Sába helyesbítsen! Recidivál! Elhurcolják. Hiába minden. 17. percében a felolvasásnak elfogyott Hagebeck katonaorvosi szakműve, és ő, könnyelmű őrült, még 13 percet mondott. Tehát beszélt.
5: De kitérek most a menetfelszerelésre is, amely bizonyos esetekben döntő lehet a harcban. Motorosítsuk a vörös keresztet.
0: Ekkor már hozzá sem kellett nyúlni a műszerzőjéhez. Meghallotta ezt a szót, hogy motor, és csak éjféltájban lett kissé jobban. Ez helyes, mondta fent az ezredorvos, aki egyre nagyobb figyelemmel hallgatta az előadást. Ezt vártam Hagebecktől, végre valaki szóvá teszi, hogy bennünket is motorizáljanak. Ehelyett csak őket. De sajnos elhallgatott, mert érdekelte az előadás. Sába teljes 13 percig magyarázta el a következőket. A különböző sérülések számára speciális egészségügyi katonákra és gyorsan mozgó kis egységekre volna szüksége a Vörös Keresztnek. Zsebkendő változik.
6: Tisztelt hallgatóim!
0: Egy kapcsolás, egy sóhajtás, egy hörgés.
6: Vizet!
0: Kilépett a sátorból. Afrikát járt emberek mondják, hogy van ilyen. Az ember megérzi, ez az éjszaka nem olyan, mint a többi. Az oroszlánvadász ilyenkor megnézi, hogy rendben vannak-e a puskái, vagy visszafordul. Karavánok a legelső táborhelyen megállnak. Tudósok azt állítják, hogy bizonyos elektromos viharok lehetségesek teljes szélcsendben. A lényeg, Sába megállt a sátor előtt, és valami a nyeldeklőjére tapadt. Valamiért most szeretett volna akár megjelölt ember lenni Lagrenelben. Csak két pillanatig lehetett kétséges, azután már látott néhány suttogó árnyat a közelben, és odajött a próféta. Valami van? Baj. Megölték.
6: Kit?
0: Ordított Gorcsevre gondolva Sába. A legváratlanabb és legmegdöbbentőbb volt a válasz. Donáldot. A szegény öreg. Sába rohant. Ha most Svetozár véletlenül elég tolakodó lett volna ahhoz, hogy rádiózásra kérje fel a tiszteket, úgy azt kellett volna jelentenie, a világ nem válaszol. Ugyanis a sátorban egy lélek sem volt. Az öreg Manuel kiskordéját állták körül, és benne feküdt az ősz, hatalmas katona, lábait felrakva, mellette pipája, úgy, ahogy derűsen, és ilyen ostobaságokra mindig hajlamosan élt. Csak éppen nagyon sápat volt, és szakadt zubbonya egy rohamkés nyomát rejtegette. Éppen válláig takarta a sok pálmalevél. Döbbenten álltak. Emberek, akiknél a halál csak tréfa, és olykor virtuskodásból belerohannak a pusztulásba. Mégis döbbenten álltak öreg, daloló bajtársuk mellett, mert ez valami egészen példátlan és különféle komplikációkat jelentő esemény volt. Ha a verekedés közben meghal valaki, azért is szomorkodnak, de itt olyan nyilvánvaló orgyilkosság történt, hogy tovább is kellett menni egy lépéssel gondolatban. Ez a társaság egy benzines hordó, amely felé millió szikrát fröcskölnek. Ha egyetlen áruló egyetlen szikrát a helyes irányba juttat, ez a hordó egész kis robbanással eltűnik a föld színéről, miután már 3 gépfegyverekkel és krézigránátokkal bőven ellátott csapat van a nyomukban. Legfőbb érdekük, hogy egyetlen szökevénytől se értesülhessenek arról, hogy rászedték őket. De egy áruló is lehet, aki talán már el is szökött. Fent esetleg már tudják. Megy a telefon. Ha-ho! Telefon nem mehet, Rögtön visszaküldtenek valakit a sátorba. Riadtan nézegetik egymást. Itt most valószínűleg van közöttük egy ember, aki ezt a Donaldot leszúrta. Bengúz karbafont kézzel nézi a tetemet. Korcsevarca, mint a szürke kőből lenne. Nem nézi Donaldot, de máshova se néz. Illetve nem lehet tudni, hova néz. Sába azonban egyenesen a törökre néz. Valaki azt hitte, hogy Manuel van a kocsiban, és nem számított rá, hogy az öreg Donald szokása szerint belefeküdt, mert én tudom, hogy Manuel éjszaka sétálni szokott. Érdekes, hogy Manuelt nem látták. De senki sem hitte, hogy az öreg spanyol a gyilkos. 10 perce sincs, hogy Bengúzzal erre jártunk, mondta a próféta. És úgy emlékszem, hogy akkor a lába még nem volt így kint, a kordéperemén. Korcsebo Sábára nézett, parancsolóan, mozdulatlanul sokáig. Sába mély lélegzetet vett és elfordította a fejét, mert ő neki most minden kívánsága az volt, leszámolni ezzel a török csirkefogóval. Igen, mondta a török sóhajtva, de hűvös hangon, csak ugyan erre jártunk. Én még itt megálltam néhány percre és cigarettáztam. E nagy csendben rohanva jött a sátorból Trabacek. Azonnal gyertek! Fentről azt kívánják, hogy kapcsoljuk 10 perc múlva a marokkói színházból Shakespeare a zsebtolvajokat. Mi történt? Az egyik tiszta rádióműsort átnézte, és azt kívánta, hogy este Schillertől a harabjákat a marokkói rádióból ne felejtsék el kapcsolni. Mit csinálhattak volna a tisztek egy ilyen unalmas istenverte helyen, bályok falak között, mint hogy még a legrosszabb előadást is végighallgatják? Odalent tanácskozás folyt, körülbelül így. Mondd meg, hogy mit üzentek. Ha egy Trobacek mondja, akkor elhiheted, hogy zsebtolvajokat mondtak. Dosztojevszkijben nem vagyok biztos. Az előbb Shakespeare-t mondtál. Hát azért nem vagyok biztos. Én csak egyet tudok biztosan. A rablókat, szólt idegesen a próféta. Ezt már mondtad. Na látod, mondta diadalmasan Trobacek. A próféta is ismeri a darabot. Ő is tudja, hogy van Rablók címen egy híres színmű. Sába állt és fogta a homlokát. Végül mégiscsak kiderítették, hogy este Schiller Haramiák című darabját játsszák. És ez csőd. Ez teljesen csőd. Mert ha Sába tudná is kívülről a Haramiákat, franciául, egyedül nem játszhatja. Azonban eszébe jutott egy homályos, igen veszélyes kivezető út. Na, maga rádió barát! Szólt 7 órakor a százados. Kapcsolja a Haramiákat! Svetozár boldog vigyorral felállt a küszöb melletti székéről, és éppen csak, hogy elkaphatta Schmidtnek a karját.
5: Érdekes,
0: mondta csodálkozva. Ha én nem vagyok itt, már régen lelöktétek volna ezt a rádiót. Schmidt továbbment, és véletlenül a lábára lépett a süketnek, de nagyon. Még 3 nap múlva is fájt. Végül megszólalt Marokkó. Sába ült a rádió előtt, mögötte Trobacek, Abu Ben Pullover, Jörgensz és Gorcsev, azzal az instrukcióval, hogy ha ő feltartja a karját, lármázzanak, és ha leereszti, hagyják őt beszélni. Halló, halló, figyelem! A Haramiák című darabot a vendégművésznő megbetegedése miatt elhalasztjuk. Helyette Edmond Rostand Cyrano de Bergerac című színművét közvetítjük a következő szereposztásban. Mondanom sem kell, hogy teljesen méltánytalanul Sába az általa elmondott szereposztásban mind Trobacek, mind Jörgensz, mind a többi nevét mellőzte. Mentség erre, hogy saját nevét is mással helyettesítette, holott ő legalább 5 szerepet játszott a darabban. Ezzel a darabbal vizsgázott francia nyelvből a Színi Akadémián. A nagyarú szanitézbe jött a sátorba, de nem azért, mert a szereplési vágy hajtotta. Azt súgta Trobacseknek. A török nincs sehol. Ezt 2 ember hallotta meg, jobban, mint Trobacek. Az egyik Sába volt, a másik Gorcsev. A darab, ez érthető ilyen alkalmakkor, nagy ugrásokkal, különösen a női szerepeknél jutott el odáig, hogy Cyranót ki akarják dobni a színházból. Sába beszélt, és felemelkedett a jobb karja. Élénk zúgás támadt, és szitkozódás, aztán intett, és csak ennyi hallatszott mégis. Becsület szavamra, te hülye! Gorcsev kisurrant. A legközelebbi karlendítésnél jól ment minden. De rendkívül meglepte a tiszteket, a Cyrano című darabból felmorajló szitkozódás. Midőn Cyranótól visszarettenve elhallgatnak, a nagy zúgásból ennyi hallható.
3: Ha azt a disznót elkapom, én belemegyek?
0: Ebben a pillanatban leszólt valaki.

0: Na kérem, jótékonysági felhívásba mondok most egy dolgot, kérem. Besenyő S.J. A. István. Aki vagyok, azaz Besenyő személyi jövedelem adó István. Elmondanákolnékolnám. A tilos rádió, de miért tilos? Ugye ezt kérdezem én, hogy mire tilos? Hát hova lehet valamit úgy tilosítani? Hát a 90.3, hát azonban mi tilos, kérem?
1: Szóval az volt, hogy múltkor jövökede, és azt mondták, hogy adjuk oda az 1%-ot.
0: Mit, fiam?
1: 100%-ot adjuk oda.
0: Hányat? Hány darab, fiam?
1: 1%-ot.
0: A emberek?
1: Emberek, azok, akik hallgatják.
0: De hát tilos, fiam, ha most hallod.
1: Hát akkor is adják oda, ne legyenek irigyek.
0: Jó, de várjál, adószámot mondjad, fiam, ügyesen.
1: Jó, akkor mondjam azt, hogy 1800.
0: Ezt mondjad, fiam, mondjad.
1: Én mondom, 1800.
0: Na, 2454, de össze ne zavarodjon.
1: De megint mondom, jó, 2.
0: Na jó, meg 43, tehát és így akkor egybe.
1: Ez erre adják oda, jó?
0: Na, de egyet, csak egyet, nem kell sokat kérni.
1: Ha nem adják oda, pofárogjuk.
0: Normális, ha meg szép. Ez volt a jótékonysági felhívás.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Ezennel elérkeztünk Galaci László Pompásan buszozunk című regényének utolsó részéhez. Mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy az elkövetkezendő másfél órában csúnya szavak fognak elhangzani. Ebből az első fél órában magyarul, utána pedig angolul, ugyanis Hunter S. Thompson 6 évvel ezelőtt lett öngyilkos. A fennmaradó időben ráemlékezünk. Gyenge idegzetűek, figyelem, nem ajánlatos a következő műsor.

A Városligeti tóban rendezett vízi számháború a Salgó-Tarjáni csatát szimbolizálja a dicsőséges tavaszi hadjáratból. Periszkóppal olvassuk le a csehszlovák intervenciósok számait. Ha leolvasnak, vagy háromszor tévesen olvasol le, meghaltál, és a műcsarnok lépcsőjén gyülekezel. Tankolás, égimádás, föld, illetve vízimádás tilos. Navratil és Cakó tankolnak, összeteszik homlokukat, ami a csaláson kívül azzal a hátránnyal jár, hogy ők sem tudnak senkit leolvasni. Struc politika. Talán a Salgó-Tarjáni csatában a vörös katonák összetapadt homlokkal rohamozták meg az ellenség lövészárkait? Intervenciós halottak szivárognak vissza a műcsarnokból a csatába. Berta néni paprika vörösen tajtékzik a csónak kölcsönzőnél, ahol konfekció jampik illegették magukat a Csudapest című revűfilmben. Motorosok robognak a Dózsa-György úti díszemelvény felé. A tettek könyvét hozzák. Ízlelgetitek a jól végzett munka okozta örömet? Kérdezi Ilku Pál és Komócsin Zoltán hangulatosan. Igen, válaszoljuk. Lenin elméjén haladunk előre. Ilku Pali és Komócsin Zoli bácsi fáklyával fellobbantják a kandelábert, odajárulnak a megyék küldöttei, hogy elvigyék a forradalom lángját az ország minden szegletébe, jelezve az úttörők tiszteletét a hazát adó kommunisták iránt. A dolgozó népért, a hazáért előre! A döngő válasz: rendületlenül! Mikor meggyilkolták Lumumbát, a Szemere utcai iskola parasztőrse az úttörőházban a vádlottak padjára ültette az imperializmust. Skrofulák Tibor pajtás vállalta az imperializmus szerepét. Vádoljuk az imperializmust, kiáltották a parasztőrs tagjai. Vádoljuk Csombét és Mobutut. Vádoljuk a finánctőkések rágalmazó propaganda szervezetét. Vádoljuk a Pentagon ultráit. Vádoljuk a revansistákat, akik nem ismerik el az Oder-a-Neisse határt. Skrofulák Tibor pajtás megsemmisülten hallgatott. A magyar labdarúgó válogatott éppen Kairóba készült. A parasztőrs megkereste az iskola régi tanulóját, Káposzta Benőt, a válogatott kerettagját, maradandó érzelmi hatást gyakorolt a fénykép Lumumba gyerekéről, aki kezében tartja a parasztőrs Matyó babáját. Skrofulák Tibor nem írta alá a tiltakozó levelet, mert akkor nem engedik be a dollárövezetbe. Az emberiségnek drukkolunk az imperializmussal és a természeti katasztrófákkal folytatott küzdelmében. Bokányi Dezső születésnapján örömmel jelentjük, megtanultunk írni, olvasni. Harcolunk a babonák ellen. A tudás eloszlatja a sötétséget. A tudomány a jelen méhében szunnyadó jövőt ostromló képzelet. Mély ráncok gyűrődnek az öreg atomtudós homlokára, nehogy az ember túlságosan siettesse a természetet. A Neylon regénye, az ezerarcú PVC, a tranzisztor család új szülöttei, a vasporhoz rögzített hang. Az Antarktisz az emberiség frigiderje. Horváth Zsóka vígkedélyű rossz tanuló, trampli és egérfogú, ő alakítja a csúnya barátnő klasszikus szerepét a világszép Ignát Mari mellett. A szélsőségek szövetsége a középszerűség normalitása ellen. Összedörgölőzve, gőgös ajkbigyeztéssel méltatlankodva sustorognak egymás fülébe. Néha Trampli megzavarodik, átveszi a Barbie oltári menőgesztusait, miniszoknyát húz ikrás combjára, és azt mondja Navratilnak, aki csak a számtanját akarja lemásolni, hogy lógsz rajtam, mint nyáron a téli kabát. Mire Navratil az egyetlen hatásos terápiát választja, töpörtyű krémes kenyeret nyom az arcába, és fejes vonalzóval nagyot dörrent a seggére búcsúzóul. Eridjé, vargánya! Horváth Zsóka a társalkodónői szerepen és az egérfogakon túl arról nevezetes, hogy nincs melle. Fodortalanul feszül az egyenes bőr a mellkasán. A melltelen nő előnyös, nem lehet letapizni. A tapizás ártatlan fiúi virtus, mint a villamos ütközőn utazás, vagy az építkezési állványok megmászása. Nem kéne annyira megsértődni. A fiúk egymást is megcsocsózzák, rávetik magukat Gyulaira, és hangos, csocsó, büdi kiáltás közepette megmagyarózzák.
A Csocsó Büdit mindenképp kiáltani kell, különben buzulás. Lemúr Miki egyszer kísérletképpen nem védekezik. Kikapcsolja a testi érzékelést, vár és figyel. A dögönyözők. Zavartan abba hagyják, szégyenkezve elkullognak. A transformált erotika érzékeny, ezredvégi stilémái. A nyelvi alakzatok sora a Csocsó Büditől a megszopatlakig. Akár csak a tárgyi világ jelenségei a tikitakitól a gördeszkáig, a boxertől a spréig, a tupírtól a reflex samponig. Az építési terület palánkjából kihúzol egy nátszálat, hegyére autókerékről szelepsapkát lopsz, és befőttes gumival fellövöd a hatodikig. Vagy a szemcsöppentő pipetta gumiját felfújod az ivókútnál, vízsugarat bocsátasz a kukák körül sertepertélő guberaverára, és ő rongyai közül előrántott fakanállal vág feléd, ne te az anyád marha istenit! Beregi Zsuzsi öccse tejfeles szájú kisiskolásból nyurga felsőssé, majd bajszos, vállas fiatalemberré kamaszodik. Immár nem ajánlatos vele viccelődni. Ül a lépcsőn, el akarsz slisszolni mellette, rád recsen. Köcsög! Erre mászol megint, megszopatlak! Ezt például régebben nem így mondták, kérem szépen. A megszopatlak különös ellentmondása, hogy egy homoerotikus felajánlkozás hitelesíti a fenyegetőző férfias nekiveselkedését. Egymást váltják a téren a gengek, ahogy nyaranta átépítik a mászókákat is. Vezérek, alattvalók, hatalmi harcok és szerelmi drámák. Az életkor szigorúan 14 év. A kisebbek nem rúghatnak labdába. A nagyobbak máshova, diszkóba járnak, nem a térre. Ez már snosz. A külsőségek, hatalmi jelvények és dumák változatossága kárpótol a dramaturgia szegényességéért. Az egyik évek óta sóvára lábatlankodó incifinci kiskölyök hirtelen mutáló hangú, borostás néptribunnál növi ki magát. Néhány hónapig élethalálura, aztán beiratják élelmiszeripari szakközépbe, néha még felbukkan, de már csak egy foszló emlék, egy távoli, idegen világból visszajáró kísértet. Lemúr, aki bizonytalanul botorkál valamikori birodalmának változó díszletei között, és nem érti, félelmetesnek és nevetségesnek tartja, és azonnali feledésre ítéli az új vezérek által meghonosított új stílust, divatot és szabályokat. Üres a tábor, csak az őrség. Árkot ásunk a katonai sátor köré, hogy ne folyjon be a víz. Rekkenő hőség, a szalmazsák mégis valahogy nyírkos. Körbe lehet rohanni az emeletes ágyak tetején. Fürdő nadrágban heverészünk rónaival, a foci VB esélyeit latolgatjuk, egymáshoz izzad a bőrünk. A tévét az ebédlő falára szerelték, jó magasra, csak Berta néni tudja bekapcsolni. Rónai esténként titokban imádkozik, tudja kívülről a mi atyánkot. Az apja darukezelő és fusizni jár. Azért imádkozik, hogy a brazilok nyerjenek. Tegnap az olasz meccsen bejött az ebédlőbe a Beregi, az Ignát, a Tausz és a Kiskati. Harsány és dilettáns szurkolásba kezdtek, a szabályokat sem ismerik, csak az ostoba feltűnősködés. Digózásra használják a VB nézést, ki kéne őket tiltani. Rónainak már jócskán szőrös, neki a legszőrösebb az osztályban, és ő focizik a legjobban, én vagyok a második. Vizsgáljuk meg a szőröket. Sajna, nekem még csak itt-ott nő néhány zsenge szál. Állítsuk fel, kinek nagyobb. Egyértelmű, hogy neki, mégis. Valamit megérez, lekászálódik az ágyról. Üres a kajálda. A konyhásnénik felszívódtak, elpárologtak a nagy hőségben. Bodor felhő képében úsznak az égen. A konyha közepén a képzelet és technológia nászából született fémszörnyeteg, a vegyes tüzelésű, tűzzománcozott duplikát üst bronzcsapokkal. Oldalt a falnál krumplihámozógép, a koptató. Benézek az egyik üstbe. Mázsányi, megbőrösödött paradicsomos káposzta várja benne némán a végítéletet. A másikban májpüréleves, a sarokban, a hokedli alatt döglött egér. Állok. Nem visz a láb. Ez már volt. Ez még lesz.
állok a tér közepén. Lepos a bácsi átvág előttem a sakkozókhoz. Bárcsak láthatatlan lennék, bárcsak holnap lenne, bárcsak vége lenne már egy rettenetes pokolbéli nyaralásnak. Valaki néz hátulról, megpördülök, igazság néni hatalmasan rám zúdítja a vonalzó fejes végét. Ezt a G betűért kapod? Az apád rettenetes G betűje? Ezt meg a lámpabúráért? Ezt a kontyos maca felszántott pofájáért? Ezt meg a mártirok útján azért a beszakított kapuért? Ezt meg a rónaiért? Ezt meg a Tausz Jutkáért? A bokrok közé menekülök a sakkozókhoz. Lepus a bácsi mellé húzódom védelemért. Lepus a bácsi lassan fölemeli szöges botját, és a lábfejembe döfi. A Balaton utcában egy kuka mögé kuporodom, mint egy embrió. Valami mocorog, zihál. Felhajtom a fém kuka csikorgó fedelét. Tausz Jutka nyöszörög odabent, keze hátra van kötözve. Homlok a közepén az anyajegy. Kihúzom szájából a nyálas mattát. Frici is ott áll mellettem. A kuka hangos csattanással feldől. Tausz kigurul belőle. Tehetetlen krumplizsák. A kapu felé hátrálok. Tausz valamit motyog angolul. Lemu, who are you? What boogeyman's trick is this? Feltűnik egy teharózsás pongyola a lépcsőház sötét odvában. Mi ez a ramazuri? Kapkodva visszaszórjuk a szemetet. Tausz lefelé csúszik a falnál. Ezzel meg itt mi lesz? Kérdi bácsi néni. Gólya viszi a fiát, fogásban vonszoljuk, nyálasan belecsókol a nyakamba, elhajítanám, de Frici vasmarokkal szorítja csuklómat. Bácsi néni utánam kiált, ne félj, apád odahaza már suhogtatja, jaj, de fáj botocskát. Felébredek. A tér közepén ülök a piros padon. Kigyulladt fölöttem a köztéri lámpa. Zsebemben igazgatói rovó. Tonnás súly. Húz a föld mélye felé. A csukott ajtó mögül is hallom, hogy egymásba csattan a két hang. Kinézek, mi van már? Elhallgatnak, de tovább dolgoznak a kezek, lábak, szájszögletek. Nem a ne a gyerek előtt csöndje, hanem kivárás, készülődés, az indulatok akkumulációja. A pergő hüvelykujjak könyörtelen indulattal surlódnak egymáshoz. Visszasonfordálok, nem húzom be az ajtót, hogy a kellő pillanatban közbeavatkozhassak. Csönd. Suhogó, nyúlós, mi az más, de csönd. Nőttem malmoznak. Be kéne csukni, de a kicsi nezből rájönnének, hogy hallgatóztam, hogy hallgatózni kell rájuk. Állok a résnél, faszent. Kapóra jön, hogy kiszárad a torkom. Hangsúlyosan zörgök a csappal, lögybölök, de elszámítom magam. Ahelyett, hogy ez az apró, jelentéktelen esemény frivol közömbösségével visszaterelné gondolataikat a bevált, hétköznapi kerékvágásba, épp ellenkezőleg. Megsértve a bajós csend érzékeny felületét, a szuttyongató izgalmak felbátorodnak, lendületet vesznek, és ott vergődnek ismét a nagyszoba geometriai rendszerében. Eltitkoltad a prémiumot, elittad te szemét, elköltötted, fogba a pofád, pofád csak neked van, befejezted? Ásítok az izgalomtól, úristen, hogy fogom a szüleimet felnevelni? Én már annyira fel vagyok nevelve, hogy akkor is eltakarom a számat, ha egyedül ásítok, mintha láthatatlan megfigyelők vennének körül. Latyakos sírás cihelődik a gyomromban, inkább leszürcsölöm a megybefőtt levét. A felnőttek mindent tudnak, mégis boldogtalanok, mégis meghalnak. Rosszak a felnőttek. Szeretnek rosszalkodni. A kisebbek munkáján, cselekedetein, beszédén gúnyosan hahotázni, a másik felnőttet csőbe húzni, leforrázni, blamálni, megszégyeníteni, például vendégeskedésnél túlöltözni a házigazdát. Bosszúállók, rosszmájúak, neveltlenek. Apámat egy időben szinte őrzöm. Számon tartom programjait, megkövetelem, hogy időben hazaérjen. Vasárnap én ébresztem. Kelj fel, meleg a borotválkozó vized,
Rászólok, ha azt mondja ebéd előtt anyámnak, hogy gyerünk tankolni, vagy hoci az üzemanyagot. De hiába, reménytelen eset. Fortélyos és ismeretlen szenvedélyek nyűgözik. Javíthatatlan és megátalkodott. Marad anyu. Anyu, ha szomorú, mindig mos. Szomorú, ideges. Azonnal fenn van a plafonon. Síró anyut hogy vigasztaljam? Az ajtórés hosszú, fényes penge. Becsukhatnám, most már mindegy. Jól be kéne csapni, mint a házmesterünk esténként a liftajtót, vagy ahogy az új gazdasági mechanizmust fékező, betokosodott szakszervezeti bizalmi csapja a gulyás kommunista, frigider szocialista gyárigazgató orrára a gyárkaput. Este jön a házmester kukázni. Üres vödröt lecsapja, liftajtót bevágja, felismerem a stílusból, a szemetelés ritmusából, zenéjéből, hogy ma este Éva néni szemetel, és nagyon zabos, mert Józsi bácsi becsicsentett délután, és elvesztette vadonatúj pemzliét. Vagy ma Józsi bácsi szemetel, pityókásan dülöngél, na, majd kap otthon az Éva nénitől. Berántja üres vedrét a lakó a küszöbhöz láncolt háncsvonatú lábtörlőről. Csöpög a csap, meg kéne bőrözni. Megbőrözni, kötényt adni, megmajmolni. A konyhafalon kalocsai mintás időmérő leveses tányér, a kimerülő elem és a gravitáció sziszifuszi küzdelme. A mutató erőködve felkuszik a hetesig, a súlya visszahúzza, nincs tovább. Örök hét. Házi áldás. Szép feleség, jó ebéd, boldogsághoz mi kell még? Étvágytalanság ellen csövecskén szívogatom a sósav pepszint. Múcsingos pörköltöt lopok a lábasból bicskával. A vasárnapi ebéd két fogása között xilofon hangverseny a poharakon kiskanállal. Apu rágyújt, már megint az a büdös bagó. Kanállal marcangolni a húst. A nagy ábránd, kiélezett kanalak, nem kéne a különböző eszcájgokkal bajlódni. A gyötrelmesen bonyolult visszaesésekkel, vargabetűkkel tarkított tanulási folyamat a marokra fogásról áttérni a ceruza fogásra. A különböző evőeszközök előnyeinek egyetlen, kiélezett kanálban való egyesítésével párhuzamos az ételek összekutyulásának örökké kísértő vágya, aminek az archetípusa a hús színű örvénnyé latyakolt tejbegríz. Néha engedik, de akkor is fújolnak. Fúj, de gusztustalan, mindjárt okádok. A fogások általános egyesítésének grandiózus eszméje elől pedig a legmerevebben elzárkóznak. Csontlevesbe mákos tészta. Ezt nem veszi be a gyomruk. El kell fogadni ilyenek, semmi vállalkozókedv, semmi fantázia, csak irítség és agresszió. Hol a könyököd? Szorítsd a törzsedhez, figyelj apádra! A leveshűtés technikái mély tányért mély hűtőben előre lehűteni, generál lötykölés, kanálfújás. Az utolsó akkord félájultan dokkolgatsz. Hol van az az ágy, sóhajtja apám, becsoszog a szobába, a végső ellustulást nyögdécseléssel kíséri. Bemegyek a szobámba én is. Fatol tartom fedelére csak azért is ráragasztom halenyvel a lignimpexes naptárt. 1969. Mi közük hozzá? Unatkozom. Matek szakkör. Mentem. Sziasztok! Anyám az óráját 5 perccel előbbre állítja, nehogy elkéssen. De a mechanika kopni kezd. És előfordul, hogy az óra a pontos időt mutatja ugyan, de pontos idő csak két művelet, egy kivonás és egy összeadás segítségével állapítható meg. Az óra egyre többet késik, és a késés növekedés ritmusa semmilyen szabályosságot nem mutat. Lehet, hogy nincs is pontos idő. Lehet, hogy az idő pontosságának egyetlen véletlen lehetősége, hogy ugyanannyit siet, mint amennyit késik. Ha nincsen pontos idő, akkor elkésni sem lehet. Ha nem lehet elkésni, akkor odaérni sem lehet. Ha nem lehet odaérni, akkor ez itt az összes lehetséges világok legnehezebben kiszámítható, legbizonytalanabb, legkuszább, legkövetelőzőbb, legellenségesebb világa.
reggel benyit anyám. Itt az idő. Nyomja a kis rádió az oldalamat, de nem mozdulok, nem kelek fel. A subló, a ripsz, az eltekert nyakú porcelánfigurák,

sejtem, miben sántikál, szorosan ölelem a paplancsücskét. Fogok én itt te veled szórakázni, dohogja, és bevágja az ajtót, mint a gulyás szocializmust bíráló tévéjátékban a felpaprikázott szakszervezeti bizalmi. Zihálnak a csövek a falban. A kukáskocsi halálos üzenete lentről. Tegnap felragasztottam a lignimpexes naptárt a toltartón fedelére. A portástól kunyeráltam, nem tudja, hogy én lőttem le a titkárnő csúszlival. Aztán az üres ragasztós tubust kidobtam. A szemetet Józsi bácsi este zsupsz a kukába szórta, és most hallga, szsz, klaff. Igen, most pottyam bele a kukáskocsi rettenetes bendőjébe. Bekapcsolom a rádiót. Este befogtam a szert. Reggel nem lehet légköri viszonyok. Soha többé nem kelek föl. Aztán fölkeltem, és bemagoltam a Ruhr-vidéket. Imbolygok, vérszegénység a hirtelen növéstől. Pisilés közben zsibbadó jó érzés jön az államba. Leülök a vécére, bolhászkodok, pihenésképp kifordítom a szemem. Tegnap este tükörrendszer segítségével megnéztem a Louvre fantomja második részét. Nem hiszem, hogy bárki megnézhette. Hipnotizálják a nőt. Úristen! Ha a Tausz Jutka meghipnotizálna, ahogy az a kobold Maki meghipnotizált múltkor az állatkertben. Állok a ketrec előtt, kezemben török méz. Lemúr. Én az a macska vagyok, mutat rá mellettem egy fiú. Én meg az, mondom, a csíkos farkura. Nem, az is én vagyok. Én mindegyik vagyok, kiáltja. Széles mozdulatot tesz, hogy mindegyik ő. Én egyik sem vagyok. Szája kakaótól maszatos két oldalt. Inge kilóg, nyakában ő a haja, rossz tanuló. Megfolyik a kezemben a török méz. A csíkos farkú hirtelen a rácsra ugrik, az arcom elé. Mozdulatlanul néz a szemembe, fixíroz. Én ez a lemúr vagyok. Elmerülök tekintetének origójában. Mintha most döntenének sorsomról egy nagyon titkos és nagyon távoli tárgyaláson. A fiú egy kukoricával odacsap, és azt énekli csúfolódva, a mi macskánk megdöglött, tarará, megdöglött, ástunk neki egy gödröt, tarará, egy gödröt, de adök csak röhögött, tarará, röhögött. Lerágott csővel veri a ketrecet. Benyúl a rácson. Megfogja a puha, csíkos farkat. A lemúr kivillantja lila nyínyét, és egyetlen gyors mozdulattal belemar. A rossz fiú legörnyed, arcát összekedi vérmaszatos kezével. A zsiráfnál is hallom az ordítást. Nemrég ellopták az állatkerti skorpiókat. Preparált állapotban kerültek elő. A török méz undorító, de meg kell enni, mert rossz az étvágyam. Úgy bedurrantunk a cserépkályhába, hogy elindul a szoba. Átázott cipőm reggelre összeugrik, alig tudom felcibálni. Anyuék visszamennek Pestre, integetnek, sírok, bekapok egy pogácsát. Nagyanyám a fotelban ülve lamentál, rossz kedvű, úgy mondják modern szóval, hogy pesszimista. Buson panaszkodik, sötéten lát. Megkérem, süssön részeg pogácsát, aminek ferde a kalapja. Ezen elmosolyodik. Az óra egy ketyegő, barna bútor a falon. Hetente egyszer felhúzza a részhengert. Csodálatos. Addig ügyeskedek, míg bezárok oda egy legyet. A lemenő nap sárga rácsot támaszt a falra. Nem szereti, ha a fali óra ajtaját nyitogatom, meglátod egyszer a fejedre zuhan. Fejemre zuhan, hát majd visszapattan, nyegléskedek. Lemondóan legyint, haszontalan portéka. Csak a pesszimizmus miatt mondja a haszontalan portékát. Nem kell ráharagudni. Egész életében goblencő vagy díszpárnát hímez. Mindig ugyanaz a goblen. A párizsi ficsúr. Ül és hurkol és kesereg. Közlöm vele, hogy szeretem a beat zenét, és detektív leszek. Csukott szemmel hosszan imádkozik. Nem ismerek senkit, nincsenek barátok. A fiúk

0: Kidurrant labdát rugdosnak, vagy snúroznak a falnál. Verekednek a bedobált fillérekért. Szőke lányul a korláton, egy ritmusra rágózik a barátnőjével. Nem tudom kiverni a fejemből. Hová bújt? Hát, ez a légy nagy merészen kiült a mutatóra. Van egy igazi bőr légycsapó, estére 10-20-at lecsapok, mégis ott köröznek a csillár alatt. Bekapok egy pogácsát, mi legyen a fogoly léggyel, valahol majd kimászik. Megmérem a pulzusom, gyorsabb, mint az óra ketyegés. Szegény szívemnek megállás nélkül hajtani kell a vért. Nem pihenhet, nem állhat meg soha. Álmomban sem, éjfélkor sem, mikor odakint a Szent Háromság téren magához tér a lenyilazott mártír, és kószálni indul a kihalt utcán. Mekegésre ébredek. Szomszédunk kikötött egy kecskét a fához. Elmesélem nagyapának az állatkerti lemúrt. Lemúr? Lát, de kisunokkám, mondja, fölteszi az okulárét és olvasni kezd. A régi római a halott szellemet nevezi lemúrnak. Hogy mi a név eredete? Magától az Istentől tudtam meg az okot. Amint Romulus sírba tette meggyilkolt testvérének, Rémusnak hambait, a szerető rokonok könnyekkel öntözték a megégett csontokat. A szürkület kezdetekor búsan hazamentek, és lefeküdtek a kemény ágyra. Rémusnak véres árnya állt az ágy mellett, s csendes susogással a következő szavakat mondta. Én, aki nemrég népem között a legnagyobb lehettem volna, most a mágia lángjától összeesett és üres kép vagyok. Akit életben tartott a nőstény farkas, azt egy polgárnak vakmerő keze ölte meg. Mennyivel szelídebb volt a vad. Arra kérte rokonait, hogy tiszteletére tegyék ünneppé a napot. Meg akarták ölelni, kitárták karjaikat, de a röpke árny elkerülte a megragadó kezeket. Nagyapám magántanítványokat fogadott. Ráismertem a bensőséges, magyarázó hangsúlyokra, amelyek a konyhajtón szűrődtek ki délutánonként. Igen, mondta, a halottakat nevezik lemúrnak, mert Rémusz neve után Remúriának hívják a napot, amelyen az eltakarított ősöknek járó áldozatot bemutatják. Később lágyra változott a kemény betű, mely az egész névben az első volt. Mikor a római légionáriusok elfoglalták Madagaszkár szigetét, és éjszakánként különös hangok hallatszottak az erdőből, kísérteties szempárok villogtak a lombok között, azt gondolták, a legyilkolt benszülöttek szellemei forralnak bosszút ellenük. Az ő rettegésük ajándékozta a lemúroknak a nevüket. Olyan beleéléssel mesélt, mint Rémusz bácsi a tévében. Rémusz bácsi egy atlantai néger volt, sokáig azt hittem, a cipőpasztától fekete. Schuster volt, nagyon tudott mesélni. Jakob Böhme is Schuster volt, ő is nagyon tudott mesélni. Például azt mesélte, hogy Lucifer felfelé zuhan, mert a pokol fent van. Nagyapám visszatette a könyvet, lement a pincébe szénért. Iszapszén. Rettenetes szó, lötyög a fejemben. Befűtött. Átböngészte a Petőfi népét. Felolvasott egy közleményt a gombamérgezett családról. A gombamérgezett család nevetve kijött az udvarra, és felmászott a kéményseprő létrán a háztetőre. Leültek az ereszre, néztek lefelé. A tűzoltók szedték le őket. Elvesztek a szüleim. Kezdtem megnyugodni. Rég ágyban lenne a helyem, át akarok menni a szomszédba, mikor csöng a telefon. Ricsaj, zene, szó, dajdaj, és ne haragudj, kicsikén beültünk apával a szakiba, ott a pörkölt a hűtő tetején, egyél szépen, és feküdj le, nem sokára megjövünk. Mit lehet erre mondani? Évődő férfi hang a háttérből, anyám tettetett felháborodással visszavág, látom a kacérság és sértettség vegyes fintorát az arcán. Mól és tisztek a lebújban. Szinte kezdek megsértődni, de ez is jó, most már nekik is vaj van a fülük mögött. Kérdés, hogy a szakizás bűne összemérhető-e a kontyos maca likvidálásával. A Szaki, a szakszervezeti klub a Honvéd utcában, a butik, mondén hely, gyereknek tilos a bemenet. Készülnek a Szakiba. Apám nyakkendőt köt, csücsörít, anyám hosszan és elmélyülten válogat a karkötők, nyakláncok fülbevalók között, ajkát rúzsozza, sejtem mit forralnak, leadnak éjjelre bácsi néninek. Ma este fergeteges buli van a Szakiban. A nekivadult hadastyánok kórusban üvöltve kísérik az esztrád zenekart. Anyu, sóhajtom, van egy kis baj, és arra gondolok, hogy köszi Rebekka. Nem sikerül neki a szigorúság, te istenverése, mondja. Lagymatag dorgálás, most kell tovább lépni, ugrás a sötétbe. De ez nem olyan intő. Mi az, hogy nem olyan intő? Csönd. A dáridó profán hangjai. Ez nem lehet. A tobzódó frivol hangkulissza előtt képtelen beállítani a megfelelően hiteles drámai regisztert. Az életemet áldozom érte, stb. Sínen vagyok. De hát mi az Isten műveltél már megint? Choose listom. Hitetlenkedő síri hang. Igazgatói? Nem válaszolok, hanem most már felszabadultan, nyerítve, boldogan bőgni kezdek. Rebekka, túlvilági tündérpajtásom rátesz még egy lapáttal. Az öblös férfi hang megint odaszól, anyám befogja a kagylót, de hallatszik, hogy kevélyen visszavág a pimasznak. Végleg kicsúszik a kezéből a gyeplő. Otthon számolunk, mondja éles hangon, de valahogy mégis hamisan, erőtlenül. A háttérből megállás nélkül szól a sessibon, sessibon. És akkor valamit belát. Most már ne sírjak, bújjak ágyba, próbáljak aludni, nem sokára jönnek. Jó, hát akkor nem sírok. Nem muszáj nekem sírni, nem kötelező. Szia, szia. Fogmosás, tükör, semmi sem látszik belőlem, csak a bűn. Benéznek a szobába, pukkadozva tanulmányozzák a szendebű bájként alvást mímelő briganti allegóriáját. Reggelre végképp elfogy a puskapor. Egymással civakodnak a fürdőszobáért. Apám szótlanul odakanyarítja az ostorcsapásszerű G betűt az igazgatói róvó alá. Szégyelli, hogy nem elég zabos, hogy nem tudja kellőképp kimutatni végtelen felháborodását. Most mondd meg! Épp akkor lövi le a gyerek a titkárnőt, mikor Gusztáv napi buli van a Szakiban. Jó kis időzítés. Hergelné magát, de nincs késztetése a kora reggeli leszámolásra. Másnap nehéz verni. Nehéz utólag dübegurulni. Egymástól várnak valami kezdeményezést, valami ötletet. De nincs idő. Különben is elaludtak, késésben vannak, álmosak, másnaposak. Nincs erő verni. Behúzott nyakkal szalámit rágok az asztalnál. Győztem. Tausz Jutka nem titkolja, hogy zsidó. Mi zsidók vagyunk. Tausz Jutka sosem lehetne a szerelem soromban a number one. Okos, érzékeny, már alsóban nagy mellenő. Merre megyünk, annál jobb a nő, minél nagyobb a melle, mégse. A zsidó szó valamilyen visszataszító, de ismeretlen bűnre utal, ami a háborúhoz és a fasisztákhoz kapcsolódik, de oly módon, hogy a zsidó valamiért alacsonyabban áll a gyerektársadalom megítélésében, mint a fritz vagy a náci. Valami fortyogó iszonyat. Te zsidó. Ez a legnagyobb sértésnek számít. Nem olyan értelemben, mint a bárgyú hétköznapi antiszemitizmus szókészletében a számító fukarság szinonímájaként, hanem a megalázás, az elveszettség, a mocskosság irracionális mélyfokaként. Ugyanakkor a zsidózást szigorúan büntetik, ami csak fortélyosabbá teszi a gyűlölet működését. Apukája eladó a Corvinban. De a szocialista áruviszonyok között is megtartotta eltéveszthetetlen kiskereskedő fazonját, kb. Úgy, mint Latabár az állami áruházban, hasonlít is rá. Az iskola melletti házban laknak, hatalmas, sötét szobák, régi bútorok, rendetlenség, könyvek, dohos szag, mint a hegyi Pista szertárában. Kinyitok egy vastag poros könyvet. Ulysses. Angol szavak. Stephen. Horrorstruck. Lemur. Who are you? What bogeyman's trick is this? Kedvesek, sebesen racsolnak és félnek tőle. Én is tőlük. Sok év iskolai együttlét után felmész egy osztálytárshoz, és döbbenten látod, hogyan is él valójában. Tausz Jutka szerelmes belém. De nem ám csak úgy, hanem fittyet hányva a szerelemsor obligát intézményére, kizárólagos módon, csak én belém, senki másba, monoteisztikusan és halálosan. Nem tágít és nem enged. Minden alkalmat megragad, hogy közelembe férkőzzön, és örökkévaló szenvedélyét nyíltan és provokálón kifejezésre juttassa. Ha felelek, vadul súg, szerelmes leveleket küldözget, semmiféle szemérmetlenségtől és áldozattól nem riad vissza. Bámul szerelmesen, ellágyulva, pihegő önkívületben, homlok a közepén azzal az idegesítő barna anyajeggyel. Az osztály titkos kárörömmel figyeli a fejleményeket. Cselekednem kell, mielőtt késő. Leszámolás. Nekinyomom a falnak, fejbevágom, nyögve sírdogál, de közben mintha élvezné, hogy hozzáérek, hogy ilyen közel kerültünk egymáshoz. Kell még? Nem, bugyborékolja. Biztos? Biztos. Visszavonod? Elengedem. Mire kapásból az arcomba kiáltja, nem is kiáltja, hanem köpi nyálasan örjöngve, akkor is szeretlek! Most már mindenki minket néz. Lányokat csak muszájból verek. Alaposan meg kell szolgálni. Újból kicsavarom a kezét, másik kezemmel pofozom. Potyognak a könnyei. De ahogy lazul a szorításom, elkiáltja magát, most is, szeretlek! Lenyomom a szemetes ládába, tetőt a fejére, cipővel a hátába talpalok. Bejönnek a bések a folyosóról. Mi ez a cirkusz? Azt sikoltja a puffanó ütésekre válaszul, az ütések ritmusára, diadallal és gyűlölettel teli extázisban, hogy szeretlek, most is, csak azért is, mindig, örökké, csak téged, szeretlek. Ezt az izzó felületet képtelen vagyok átszakítani. Állok a kuka mellett satnyán, elárvultan, értetlenül, megalázottan, és egyre rosszabb kedvel verem a nőt. Valakit versz, és annál jobban imád. Ez több a soknál. Mint a szovjet katona, akit a fricek kínoznak, de csak annyit hajlandó mondani, hogy Lenin. Én vagyok Tausz Jutka Leninje, illetve a szerelem az ő Leninje. És én ezt nem értem. És nem akarom elhinni egyáltalán. A rendíthetetlen önfeláldozás a Cooper regényekben és a háborús filmekben helyén való. De a mindennapi, lipótvárosi, napközis diák életben szokatlan és felháborító és kihívó és bizarr. Mégis én válok egyre nevetségesebbé és kiszolgáltatottabbá. Jób Istene elszégyelli magát, hogy Jób még mindig szereti. Milyen Isten az ilyen? Egy évvel később Tausz Jutka áll a sátor közepén, és úgy elhajt, hogy a lábam sem éri a földet. A kis köcsög, mondja magában. Nem ezt mondja. A lányok nagylányok lesznek, fütyülnek ránk. A csillagszeművel viháncolnak. A Beregi, az Ignát, a Tausz és a Kiskati. Nem kerülök többi a szemük elé.
1: Just wanted to go out like a soldier, standing up, not like some poor, wasted, rag-assed renegade. Even the jungle wanted him dead. And that's who he really took his orders from anyway.

0: kell takaró.
1: Jó.
0: Kell takaró.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
0: Hallgass.

0: Hallgass.
1: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió?
3: Jó.
4: Ez nagyon jó.
2: FM 90.3. Hallgass.
3: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Ozorai példa. 50 huszár volt akkor a szabadság, annyi volt itt a nemzet, a magyar, és szembe hozva a császár parancsát 10 000 fő 12 ágyúval, végig a völgyön a siólapáján rohamra készen, középen a híd, egy fél ország rész fordul vérbe lángba, ha az a híd fő az is elesik. Hú, sármelléki törpe Termopilé, haloványul a legendás görög merészség és ravasság a huszárok merészsége és nagy esze mögött. Megindultak nem le az ellenségre, a hegyre föl, és másfél napon át kerülgették, csak járták körbe-körbe a vén Kálvária hegyi derekát. A hegy mögött, mint színfalak mögött még csizmát és csákót is cseréltek ők. Előbb huszárok, most bakák vonultak a hüledező ellenség előtt, mely várta, várta rettegve, mikor dől nyakába az a tenger népözön. 20 tűznél főzték a gulyást a lányok, a másik hegyen a tükörcsösön. Megdördült ott len végül is az ágyú, hetet határig körözve szavát. Kihult a sorból fönn egy-egy huszár, de a többi csak járt, csak vonult tovább, míg föl nem tűntek baltákkal s üvöltve, mint a nádasok csikasz kölykei a pusztaiak, s a szemközti dombon dégről perccel, szirasról görgei. Szorító, lődöző, egy-két dülőnév hirdeti csak, mi történt azután. Lettem volna merengve, ülök az őszi vén Kálvárián. Vadászkutyám elnyúlva vár, a puskát papírral cseréltem föl térdemen. Nem a cserjésnek, fönn az őszi égnek bozótját kémleli tekintetem. Hegyre kerültünk, vagy hegyre szorultunk, barátaim, be megritkult sorunk, s be védtelen jajt zümmögő alattunk az édes ország, melyért harcolunk, s be ingatag a hídfő, és be hangos az ellenség, hogy tódul már felénk. Még rejti gyáván változik a harcmód, de látom én már minden fegyverét. Nem hull golyó még ránk, de hogyha hull is, ha a veszély, mint zápor megered, játsszuk már végig halálos mosollyal e ríkató, vidító szerepet. Nevetnünk kéne, hogy vagyunk, megyünk még, ezrek dalaként fújva énekünk. Ha lesz jövő, hadat talál helyünkön, legyőzhetetlen, ha mind itt veszünk.

Juhász Gyula, magyar nyár, 1918. Pipacsot éget a kövér határra, a lángoló magyar nyár tűzvarázsa. A Tisza szinte farr, mint néma katlan, mint izzó part, ölelget lankadatlan. Sejem felhői sápat türkisz égnek, bolyongó vágyak mély tüzében égnek, s a végtelen mezőkön szőke fényben kazlak hevülnek, tikkatag kövére. Füllett a csönd, mintha üres a kaptár, keleti lustán szunnyad a magyar nyár. Mi lesz, ha egyszer szikrát vet a szalma, és föllángol a táj, e néma, lomha, ha megútálva száz here pivaszt már, vihart aratva, zendül a magyar nyár.

0: Sárközi György, virágok beszélgetése.
1: Külön indákon tekeregve búsvirág voltam, búsvirág voltam. Köszönöm, hogy nagy bolygásodban mégis hozzám hajoltál. Akkor futottál mellém éppen, mikor már-már alákonyultam sötét levelek hűségben.
0: Külön indákon tekeregve búsvirág voltam, búsvirág voltál. Köszönöm, hogy nagy magányodban mégis hozzád karoltál. Már-már sírósan becsukódó kelyhedet rám nyitottad önként, s lelked lelkembe átejtetted, hogy ott forogjon csípős könyként.
1: Egymás mellett
0: és egymás ellen nyílunk mi nyugtalan virágok, kergetőzve s összeborulva, mint tengeren játszó sirályok, rászkódva forgó viharokban, bugdosva pergő jégesőkben, idegenül tán mindörökké, de mindöröktől ismerősen.
1: Egymás mellett
0: és egymás ellen nyílunk mi nyugtalan virágok. Megtört gőkben összeakadva, mint száműzött koldus királyok, s úgy nézzük egymás szomorúan, kíváncsian, s mindent tudóan, mint hulló csillagok figyelnek egymás útjára lefutóban.

Nyári felhők alatt. Sinka István verse. Nyári felhők alatt nagyon nagy csend legyen, ha Sinka Katica e felhők alatt megyen. Mert amíg ő halad, a nyárban álom nő, és álom lesz a csend, és álom lesz az idő. Katika is álom lesz, fut a felhők alól, s szemében a magyar nyár világtalan dalol. Más zaj nincsen is itt, az utak feküsznek kinn, s az utak mellett örök, örök a kankai. A menny a földig ér, a felhők tűnnek tova, az álom és a csend el nem múlik soha.

egy vaknyugalmú nyári éjszakán. Üstökös látunk. Egy vaknyugalmú nyári éjszakán kocogtattak a házunk ablakán. Halljátok, gyertek, gyertek hamar, az égen valami nagy csoda. Ugrottunk ilyetten, mi is lehet, valami titkos égi üzenet? Én megfogtam anyám meleg kezét, tenyeremben éreztem riad szívét. Mezitláb, ingben, fehér gatyában álltak a szegények a hűs éjszakában, a rémült anyókák álomfehéren dermedtek a csodálatos fényben. Utcára tódult mind a szegény nép, asszonya mellén összefogta ingét, rogyat térdel néztek föl az égre, testet öltött jóslatra mesét. A domb fölött, csillagköves égen, gazaltűznél is nagyobb fényességben gyémánthajú szárnyas csődör áll, arany csődör fején tűzsörén vérhúzár. Én szorongattam anyám kezét, még most is érzem teste melegét, apám ujjával mutatta fönt az elgomolygó csődör tűzöszön. Elszállt a házak fölött kevélyen, mi csak álltunk fénybűvöletében, s utána még nagyobb lett a sötétség. Üstökös sors, káprázat, reménység. Rezi Borda.

látomásokkal áldott élete. Csodák, csodák és látomások, vad villogások, zokogások. Csodák, csodák, csodák ömölnek két szemendől, mint a könnyek. Világot rázó szél nyöszillérei között, a hús lombjait szüntelen rázza a létezés lázas látomása. Szívemet sárkány foggal rágja az elmúlás szörnyű csodája. Halántékomban tűz dörömből, kiszakadna a vérkörömből, ráomlana az éjszakára, mint a csillagok vérszakála. Tarkómban milliárd meteor hemzseg, fémruhás seregek őkkel, vértezett lovakkal, világ újító akarattal. Kínok kopár szikláit érzem, virágja itt-ott a szemérem, könny rezeg, sóhaj növényi szárán, átok énekem sebzett jó száján. Pedig nem vágytam látomásra, csak a magányra, soha másra. Vágytam egyszerű, tiszta hitre, ami az embert megsegítse, kifakadni, mint a virágok, és meghalni, mint a virágok. Osztani magamat meg mással, nem fölperzselni a látomással, élni derűsen a fényben, és becsukódni észrevétlen. Szólni egyszerű, tiszta szókat, elsiratni az elmúlókat, újongani a születőket, fagytól óvni a növekedőket, lenni kosara piros vakkölyöknek, szalmaháza a kamasz rózsatőknek. Csak úgy, mint az én jó apám volt, aki maga a tisztaság volt, a fizetést mindig hazaadta, és volt egy ünneplő kalapja, amíg a februári este kezét a mellére szögezte, orrát a halál kihegyezte, mint a ceruzát ő, ha elment Pestre. Volt tiszta könycsepp, szelíd óhaj, míg fölitatta a tüdőbaj. De háborgok akár a tenger zöld nyála szikla bálványokra fölver, mélyében látomások nyílnak, foszforos csodái a kínnak, fényt virágzó szörnyű szépek, lomha cápalibbenések, remegő puha bánat erdők, világító kék álomernyők, de szorítanak nagy adók, tejútak kígyó csontvázalók, robbanva, derengve a szívemben, kásásodva és ércesebben, és téged tudnak csak áldani, végzetem aranyszárnyai, szíved körül a fogsorom, mint bárányba vájt saskarom, ki úgy viseled a csodát, mint a tüzes vaskoronát, mint láva ömlést gyönge völgy, te izzó asszony Dózsa György, ki sorsodon úgy cipeled vadló sörényű fejemet, mint viasz rózsát a csiga, rajtunk mély tenger éjszaka, a csillagrojtos homlokot, s ujjaiddal elsimítod a duzzadt égő éveket, mint nagyanyám a mirigyeket. Kin átzúg ez a csoda zavar, mint kerten a nyári vihar, ki embermódra elviseled látomásokkal áldott életet.

Majd 45 év előtt ez az apró hirdetés jelent meg a Pesti Hírlap házasság rovatában. Szenvedélymentes fiatalember nősülni óhajt. Ez a pár szó nagy derültséget keltett nem csak bennem, hanem összes nőismerőseim körében is. Még a fiatal lányok is harsányan kacagtak, annyira nyilvánvaló volt ez szöveg nevetségessége. Meg is kérdeztem az egyik kislánytól, vajon tudja-e, hogy mind nevet? Egész okosan és nyílt szívűen felelte. És ha nem szerelemről van is szó, hanem közönséges lapos házasságról, akkor is milyen együttélés az, amelyben egy csipetnyi szenvedély sincs. És igaza volt, hát mikor szerelemről van szó. Magam is így gondoltam eddig, hogy minél nagyobb szenvedély fűti, annál nagyszerűbb. Ennél fogva a szenvedély olyan dolog, amelyre még szükség is lehet az ember életben. De várjunk csak, előbb talán tisztáznunk kellene, hogy mi is az a szenvedély, hogy mit is nevezzünk annak. Sajnos ezt nem tudjuk megtenni, mi nem tudjuk pontosan, mit nevezzünk annak. De baj is az, azért mégis mindenki tisztában van vele, hogy mit értek ezen a szón, és senki se fogja összetéveszteni a szenvedélyt mondjuk egy almafával. Addig a megállapodásig tehát eljutottunk, hogy szenvedélyeire néha nagy szüksége van az emberi lénynek. De ugyanakkor itt mondom, felmerül a másik nagy kérdés is, hogy miért is üldözték akkor, hogy nagyon a világ legkülönbözőbb népeinek filozófusai a szenvedélyt. A görög és főként római sztoikusok például megvetették, az emberi méltósághoz méltatlannak találták, alacsonyrendűnek, sőt megalázónak. Úgy beszéltek róla, mint ami az értelem mérge, de nem csak a szenvedély, hanem még az érzelem is. Még a szánalmat sem engedélyezték embertársainak, mert mindez megalázza a fenséges és büszke értelmet. Igaz ez? Meg kell vallanunk, hogy bizony mindez így igaz. És ami még csodálatosabb, egymástól végtelen távolságban élő kultúráknak bölcselői, mintha csak megegyeztek volna az efféle görög bölcselettel, merőben ugyanilyen tanokat hirdettek. Például Buddha és a buddhisták, ugyan más indokolása, de szintén nagyon lebeszélték híveiket, hogy érzelemmel vagy indulattal ne kapcsolódjanak emberekhez és dolgokhoz. De a kínai bölcselkedők szintén, de a katolikus egyházatjákról nem is szólva, vagy a Calvin követőiről. Csodálatos ez az összhang, ismétlen, mintha összebeszéltek, vagy előre megegyeztek volna valamiben. Mi volt az oka ennek? Nyilván az értelemnek, a rációnak túlbecsülése, és mi eredménye volt ennek az életszemléletnek. Minden további okoskodás helyett mondjunk csak annyit. Ugyanolyan eredménye volt, mint ami mindig előáll, valánszor az ember elhatározza, hogy elvek szerint fog élni. Az érzelmektől való tartózkodás szélsőséges eseteiben a mesterkértség, tudálkosság, valamint a lelki magatartás melegségének hiánya mindenkor feltűnő ellentétben állt mindazzal, amit az emberi élet szerencsés vagy természetes harmóniájának szoktunk érezni és nevezni. De fejlesztjük talán tovább a fent idézett nősülni vágyó fiatalember képét szándékain túl, mert hiszen ő nyilván csak azt akarta mondani szegény, hogy nem szokott se inni, se kártyázni, esetleg dohányozni sem, továbbá, hogy a lóversenyt se szereti, de mi fogjuk szaván, mentesítjük őt az összes emberi szenvedélyektől, és vizsgáljuk meg, hogy hogy is néz ki az ilyen ember. Egy képzelethez bevezetőről arra mégis emlékeztetni kell a hallgatóinkat, hogy vannak emberi tulajdonságok, amelyek alapfokúban érik el legfelső fokba,
akkor teljes. Például a jó embernél jobb nem létezik, mert aki jobb, az már kevésbé jó. Hasonlóképpen a nemesnél nincsen nemesebb, az igazságos embernél nincs igazságosabb. Ha a jelzőket fokozunk, csak rontunk rajta. Ezzel szemben viszont vannak érzelmeink, rőr, szóló megnyilvánulásaink, amelyek úgy látszik csak túlzásaikban érvényesek. Ezen azt kell érteni, hogy a világért sem szabad például az értelem bírálatának kitenni őket. Az idézett szenvedély nélküli fiatalember például ilyesmit mondana mamájának annak születésnapján. Mamám maga tudja, hogy én magát szeretem, de nem annyira, hogy magamról megfeledkezzem és ne járjak örömök után. Vagy a szerelmének azt mondaná, kisasszony, a bal kezemet szívesen odaadom önért, de a jobb kezemet ezt már nem tehetem. Nem nevetséges az ilyen fickó? Miféle ember az ilyen? Egy szóval vannak dolgok, amelyek csak a szenvedély túlértékelésében igazak. Kisasszony, imádom önt, vagy meghalok önért, ez túlzásában igazak, mint minden más az értelem által mérlegelt nyilatkozat. Már most az indulatról is kellene itt most szólani. Ez oly fogalmat fejez ki, amelyre ismereteim szerint csak a magyar nyelvben van kifejezés, más nyelvekben alig. Mi az indulat? Semmi esetre sem azonos a szenvedéllyel, bár a két dolog egymásra kétségtelenül közeli rokonságban van. Azt lehet mondani, hogy a szenvedély nagyon gyakran az indulatosság képét veszi fel, ez az indulatosság, mint esztétikai könyvemben megírtam, véleményem szerint sok mindenek létrehozója az emberi életben, legfőképpen pedig a művészetek egyik legfőbb faktora, és különösen a líra és drámai művészeté. Ha tehát szót fogadunk a sztoikusoknak, és igyekszünk szenvedélyeinket elhallgattatni magunkban, akkor ez nagy kár áll az művészetünknek is. De ugyanez a valóságban is elég erős nyomokat hagyna. Én például egyes eszük szerint élő nagyon okos embereket is nem csak szárazoknak, éltető, nedű, nélkül valóknak szoktam jellemezni, hanem még azt is szoktam mondani róluk, hogy olyan emberek, akikben egy szemernyi művészet sincs. Már most tessék elképzelni egy olyan világot, amelyben mindenki ilyen. El kellene menekülni az ilyen világból. Nem is szólva a szenvedélynek arról a tulajdonságáról, hogy tüze szenvedélyt kelt. De minek szaporítjuk a szót? Elég lesz végezetül azt mondani róla, hogy mint minden adomány az embernek, úgy ez is áldása és átka egyszerre. Tisztába kell jönni azzal, hogy nem lehetünk meg nélküle, viszont ha józan ész helyébe mindenkor a szenvedély lépne, az megint csak elviselhetetlen volna, éppen olyan, mintha örök forróságra volna károsztatva az ember.

Katon Lusz, gyűlölök és szeretek, de vecseritábor fordítása. Gyűlölök és szeretek, és hogy miért teszem, én se tudom hívni. Bennem történik, s kínja keresztre.

most a világ legszebb siratódalát Némia átveszik vizsgálata. Írta Caius Valerius Catullus római költő, hogy ki volt ő? Mondjuk róla csak annyit, hogy a legédesebb római költő volt, hogy híres volt arról, hogy mennyire szereti leszbiáját, akit igazi nevén valószínűleg Klódiának hívta. És hogy milyen rosszul járt vele. Ő volt az első, aki ki tudta, ki merte mondani azt a lélektani újságot, hogy ódért ámó, hogy gyűlölök és szeretek egyszerre, amely szóból kiderül, hogy a lélekben egymással ellentétes tendenciák vannak, mégpedig egyszerre jelenlevő tendenciák, hogy néki erről már fogalma van. De nem erről akarok most szólani. Catullusnak egy távoli tengerparton meghalt a testvérbátyja, s ő egy küldetésével kapcsolatban meglátogatta sírját, és erről a látogatásáról verset is írt. És ez lett a legszebbik verse, oly szép, oly megható, hogy én életem során sose tudtam könnyek nélkül elolvasni. Csak hogy terjesztem ezt hallgatóim elé, mivel hogy nem lehet lefordítani, illetőleg lehet, csak úgy szólva minden szépségét veszti más nyelvre való átültetése közben. Egy szóval azok közé a versek közé tartozik, amelyek lefordíthatatlanok. Úgy határoztam tehát, hogy eredeti szövegében, vagyis latinul fogom ezt a verset közölni hallgatóimmal, és hogy nem értenek latinul, majd úgy fogom elmondani, hogy megsejtsék a lényegét, amit azért lehet megtennem, mert éppen a hangzás az, amely olyan remek, s amellett félre nem érthető. Jaj, szavak, a sors ellen való átkozódás, könnyes fájdalom hangzik ki belőle félreérthetetlenül, még annak számára is, aki nem érti szövegét. S éppen ez, a hangzás az, a gyászos extázis, majd a gyászos megnyugvás tompultsága az, amit úgy látszik, semmilyen modern nyelv nem tud úgy kifejezésre juttatni, mint ez a latin carmen lugubre, vagyis gyászdal. Halljuk tehát, hiszen csak 10 sor az egész. Multas per gentis et multa per equora vectus, advenio has miseras fraterat inferias, ut te postremo donare munere mortis, et mutam nequiquam allocvere cinere. Quando quidem fortuna mihi te te absolit ipsum, heumiser indigne fraterat ente mihi. Nunc tamen interea hec prisco que more parentum, tradita sunt tristes munerad imperias, accipe frater multam manantia fletu, atque interpetum frater ave atque vale. De nem csak hangzásbeli remeklésről van itt szó, hanem az egymásra következő periódusok tökéletességéről. Első periódus. Messzi útról eljöttem ide a rettenetes mélységekig, hogy a halál végső adományát megadjam neked, és ám bár hiába, de megszólítsam néma hamolyt. Második periódus, és ez már jajszó. Mint hogy a sors téged magadat elrabolt tőlem, ó Isten testvér, mi esztelenül rabolt el a sort. Harmadik periódus. Most már azonban, hogy ősi szokás szerint elvégeztetett a mélységeknek, lett szomorú szolgálat, fogadd ezt testvéri zokogásommal, s mind az örökké valóságig testvéri áldott és ég veled. Vagyis ezzel a szóval, hogy frater, ave, atque, vale, tökéletesen lezárul a költemény, szinte mint mikor az ember sírjára rádobják az utolsó göröngyöt.

Az olvasók neheztelnek a költőkre, azért mert nem értik azt, amit olvasnak, és a költők még jobban neheztelnek az olvasóra, hogy nem fogadják kellően azt, amit a szívük mélyéből ők mondanak. Az bizonyos, hogy a mai olvasó mást vár a költészettől, mint amit kap. A költészet belebunkolódzott valami túl nagy egyéni esedésbe, holott az embereket egyre kevésbé az egyéni sorsuk érdekli a művészek részéről, hanem a közgondok. Ezeket a közgondokat a költők mióta a világ mindig kifejezték. Néha roppant nehéz ezeket kifejezni, ekkor kell valóban a költőknek erőfeszítést végezniük, hogy megközelítsék nem a olvasó igényét, az igazságnak a művészi kifejezését. Én hiszem azt, hogy nincs olyan probléma, amit művészettel nem lehetne átültetni az emberek fejébe igen hatékonyan. Csak erre persze az emberek nem adnak kellő figyelmet se a műveknek. Kéz dolgot akarnak kapni, a költőtől is majdnem olyan hangot várnak, mint a politikustól. Hát innen van, azt hiszem, a nagy ellentét, de ez megoldható úgy, hogy hát föl kell kötni a nevezetes pizsamát, már a művészeknek mondom ezt, óriási erőfeszítés. Petőfi Sándornak vagy Berzsenyi Dánielnek sem volt könnyebb dolga közügyekről írni. Könnyű volt nekik legfeljebb azért, mert lángelmék voltak. Na de hát a művészetet nem csak lángelmével kell legalább megkezdeni, bele kell vágni. Én valóban, anélkül, hogy elítélném azokat az mondjuk elvont, absztrakt költőket, akik egy kicsit vindikálják maguknak, hogy ők az igazi költészet. Ismerjük Valérinak a poézi pürről való tételét. Ezt ma mindenki kisajátítja magának, hogy minél rejtelmesebb, minél bensőségesebben elrejtett a művészi elem, annál magasabb rendű. Ez hamis. Ez nem így van. Nem azt kívánom Petőfi Sándor példáját követendő, hogy a költők a tábornokok és a katonák helyett halljanak meg, hanem a maguk területén tegyenek olyan tetteket, amilyet mondjuk a jó katonák a csatatéren. Bemnek nagyon jó érzéke volt, amikor ingerülten el akarta kergetni Petőfiat Segesvári csatatéren, nagy fájdalom, hogy nem sikerült neki. A költőnek a dolga, hogy kifejezzen olyan érzéseket, olyan gondolatokat, olyan erővel, amelyek épp úgy hatnak a társadalomra, mint egy győzelem a csatatéren. Hát ezt nem veszik eléggé tekintetbe az emberek, szóval a költői tett az elsősorban művészi tett. Nem azt mondom, hogy a költő ne politizáljon. Ma nagyon is divat ez, hogy nagyon sokan mondják, én megvetem a politikát. Ez nagyon egyszerű mondani. Senki se veti meg a politikát, mindnyájan közösségbe élünk. Én legfeljebb mondjuk eltávolítom látókörhendű politikát. De hát véresen benne élünk a poliszba, szóval a közösségbe, tehát a költő dolga is ezzel foglalkozni. Súlyos szót mondok ki, nem büszkeségről van itten csak szó, tehetségről is. Sajnos verset írni, művészi alkotást előállítani, ihlet, adottság, fölkészültség nélkül nem lehet. Most minél kevesebb a kontroll arra, hogy mi a művészet. Tehát minél jobban azt mondja, a művészet az, amit én kifejezek. Tehát teljesen egyéni vagyok is. A szürrealizmust én magam nagyra becsültem, sőt gyakoroltam a ifjú korom idején, de ez annyira individuális, tudod, hogy az engem nem érdekel. Szóval ki merjem mondani azt, hogy saját személyem, akármennyire fontos, míg művészi alany nem érdekel. Mert a művészetnek elengedhetetlen tartozéka, hogy tessék,
Szóval a művészetnek tetszést kell elérnie, anélkül nincs művészet. De ettől csak egy centiméter a tetszelgés, amitől még egy centi a riszálás, az önkelletés. Hát általában a költőket mondjuk két ilyen kategóriába lehet osztani, hogy szintén a századforduló divatos jelző volt, hogy mindenki ott önmegvalósításra törekedett. Ugye Kovács Jani Kiskun Borozsmán meg akarta versbe valósítani önmagát. Na nem, ez nagy tévedés, a legegyszerűbb, ugye? Egy olyan emberi tartalmat valósíts meg a magad kifejezésével, ami köz emberi érték, tudod? Petőfiben nem az a nagy, hogy ő véletlenül egy kocsmárosnak a fia volt, hanem mit fejezett, és nép fia volt, hanem mit fejezett ki a saját sorsának ebből a nagy adottságból. A magyar dráma irodalomnak, ahogyan az iskolában tanultuk, három nagy dicsősége volt a múlt században, a Bánkbán, az ember tragédiája és a Kegyenc. Az első kettőt mindenki láthatta a színpadon is, a harmadikról, a Kegyencről mindnyájon csak az iskolában tanultunk, hogy milyen fontos, milyen nagy szerepet játszott az irodalom történetben ez a darab. Maga a gondolat, amit maga Teleki László is ki akart fejezni, egy idő fölötti, mindenkorra érvényes, igen drámai erejű és igen drámai megfogalmazású eszme. Tulajdonképpen az, hogy ártatlan lehet-e valaki, aki minden hatalmat maga számára követel. A darabba adva van egy jó hiszemű, jó szándékű, még rokon szenves császár is, akit azonban mindenki istenként tisztel, és ez a helyzet majdnem ördöggé változtatja az embert. Szóval a darab eszméje az, hogy büntetlenül nem lehet senki zsarnok a földön. Ezt a 20. században kifejezendő, igen fontos gondolatnak éreztem, azt, hogy az emberi ideálokhoz kell ragaszkodni. A darabnak tulajdonképpen három főhőse van, a császár, aki mondom, rokonszenves, és szinte a saját akarata ellenére lesz megölendő, megbüntetendő ördög. Van azután egy kormányzó, aki minden hatalmat a császárnak szolgáltat, akinek a gondolata az, hogy egy ügyér mindent el lehet követni, még embertelenséget is, mindent föl lehet áldozni. Tehát, hogyha van egy abszolút gondolat, akkor azt abszolút erővel kell szolgálni. Tehát ez az ember még a feleségét is föl akarja áldozni azért, hogy a célját, Róma megmentését, szóval egy szép emberi gondolatot köröztül tudjon vinni. Kiderül, hogy ez is képtelenség. Tehát még egy óriási eszméért sem lehet emberietlen dolgot elkövetni. Mert ez, hogy a feleségét föláldozza, vagyis odadobja a császárnak, ez tulajdonképpen már az egy istennek se jár ilyen áldozat. A harmadik hős az éppen az asszony, aki szerelemből és sértettségből, és azért, hogy a férjét megmentse, elvállalja ezt az embertelen áldozatot, de szintén belebukik. Tulajdonképpen tehát három ember sorsán mutatódik meg egy drámában az, hogy még az Isten se lehet emberietlen módon szolgálni. Tehát az emberi érzés, az emberi igazságérzet, az emberi jognak az érvényesülése, az az örök és a legfontosabb elv minden társadalomban.

0: a költészet, a megosztottság, a kirekesztettség a meg nem értés állapotában van. Mégpedig oly módon, ami nem kívánatos. Mert ha egy irodalom, akár egy nemzeti, akár egy kontinensi sok részre oszlik, az önmagában nem a gyöngeség jele. Sőt, a család, amelyben nyüzsögnek a gyermekek, akár szívódva, kétségtelenül egészségesebb, erősebb, mint az, amelyben egy bármi kitűnő nagyapa egyetlen unokában folyt. Itt más szétválásról van szó. Arról az atomizálódásról, amelyben az egész társadalom szenved, amelynek a költészet is csak jelensége. Erkölcs és haszon, vallás és érdek egyként rendeli az anyagi jólét szünetlen emelkedését a világ minden sarkán. Érdeke az ördöginek ez az együttműködése abban, hogy az emberi lét alapföltételei ne csak javuljanak, hanem összehangolódjanak, kiegyenlítődjenek. Sarkigazság, hogy világgazdaság, világgazdálkodás csak úgy lehet jó, ha mindenütt jó, ha egyetemes. És a lelkek egysége, a földi halandóknak az a belső közössége, amely nélkül az előbbinek, az anyaginak a működése is csak üres járat. Ifjú fővel én logikai fölépítést tulajdonítottam annak, hogy a nevezetes hármas jelmondatban a testvériség mint egy csúcsként áll a szabadság és az egyenlőség után azok szintéziséül. Az egyén vele leli meg tökéletes helyét a közösségben. És mit látunk? A társadalom is tökéletesedik, és az egyén is. De a kettő viszonya, nem kis kutyaszorítóban vagyunk. S a költők hallgatnak hagyjuk. Illetve akár hallgathatnának is, mondja egy még keményebb megrovás, mert kiérti a szavukat. Igen, ez a kifogás hangzik leggyakrabban az olvasók úgynevezett széles köréből a modern költők ellen, hogy minél maibbak, annál érthetetlenebbek, hogy logikájuk valami más. A költők viszont vágya pedig ez. A világ tele van megoldhatatlan problémákkal, nem megoldatlannal, ügyeljünk a szóra. Olyanokkal, amelyek a fogalmak és a fogalmazások mai használata miatt ma így megoldhatlanak. A rák föltöhetően megoldható lesz, mert a problémát odaillő, és nem például a sáska járáshoz illő fogalmakkal s ellenszerekkel közelítgetik. Az emberiség örökölt és vészesen szaporodó, babona természetű problémái, a faji és újabban már Európa közepén is, az anyanyelvi türelmetlenség tünetei épp azért gyógyíthatatlanok már és még, mert gyógyítószerük régóta alig tartalmaz több értelmet, mint azok a gyermekkori kadenciák, melyeket a csiga előcsalogatására, a katicabogár elröppentésére fújtunk. A nyelv, mely a világ sorsát intézi, absztraktabb, elvontabb, mint a költőké. Az elmúlt évtizedekben a költészet világszerte jelentős alakulásban van. Vége az üres szellemi tréfáknak, de a mosolytalan vaskalaposságnak is. Az új irány, már-már divat is azt kívánja, hogy könnyedén, vagyis a költészet legtökéletesebb fogásaival mondjuk ki a legbajosabb dolgokat. Van súly, aminek cipelése segítség. A kötéltáncosok bambusz rudján a két végében ólom van, ennek egyensúlyával szaladnak a magasban. De hogyan használjuk mi efféle szániként korunk egyre nehezebb gondjait úgy, hogy közben produkciót is végezzünk, azaz tetszést is arassunk. Mert hisz ennél, ha nem megyünk át, sőt, ha nem tánclépéssel megyünk át a kötélen, nem azok vagy.
1: Az, hogy költők, művészek Tolstojjal bírjuk az évükön, fölháborodtak mindig a szociális igazságtalanság ellen, ugye? Hát ennek a legnagyobb bajnoka, ez az isteni gróf volt, Tolstoj Leo. Remélem, hogy elmúltak ezek az igazságtalanságok. De nem csak Tolstoj műve maradt meg, ugye? hanem a tolsztói magatartás is. Tehát, hogyha ezt nem őrizzük, hogy változatlanul így kell nézni a világot, magát a művészetet adjuk fel. Szerintem a legoptimistább kiállt ez, hogy megfulladok, nem bírom tovább, és valaki benn van a folyó közepén, ami egy rossz a sorsa, nincs pesszimizmus, az mondja meg éppen a legoptimistább kifejezés. Tehát az, hogy nem a mi nemzedék, minden költői nemzedék, minden művészi nemzedék megtalálta a társadalomnak a legfájóbb kérdését, halhatatlan, pedig az mindig hat, ez változatlan érvényes. Mi, mondjuk a mi népies iskolánk valóban felfedezte a magyar parasztság helyzetét. Meg kell mondanom, egy történet, nem csak irodalom történet, de történelmi feladatot is teljesített, ráterelte a figyelmet, meg tudta mozgatni rengeteg embernek a lelkiismeretét. Ma nincsenek ilyen kérdések? Hát tombol a nemzeti elnyomatás, az anyanyelvi üldöztetés, embereket vallásuk, fajdi, bőrci, arcilik miatt nem vetettek, nem kínoztak meg, tehát soha úgy a környezetünkben, mint ma.

tartót láttunk már. Vagy nem sült el a pisztoly idejében, vagy elvitte a szél a hangját, s a helyükre mindannyiszor visszaparancsolt versenyzők idegesen összeverekedtek. Hemperegtek a pálya salakjában, eltörték egymás lábát, homokot szórtak a szurkolók szemébe. A futópályát s a stadiont nem egyszer elöntötte a vér. Annyi elhibázott startot láttunk már. Egyszer az egyik indító, félve a bekövetkezendő szerencsétlenségtől, ahelyett, hogy a levegőbe lőtt volna, főbelőtte magát. S csodák csodája, minden versenyző győztesként tépte át a célszalagot. Csak kevesen vették észre az indító halálát. Azóta hagyomány lett. Aki indít, a halántékát veszi célba. Az indító pisztoly, mely annyi aranyérmet szerzett, most az én kezembe került. A vágtázók már le is térdeltek a rajtvonalra, szemüket a célra szegezték, s mint tiszta fajparipáknak remeg az orrcimpájuk a várakozástól. Csak a csattanásra várnak. Az indító pisztoly tenyerembe sír. Lászlófi Aladár,

vagyok. Miért vagyok? S ha nem tudom legalább, miért nem hagyok békét neked vele? Az ősz, a nyarak sose várnak senkire. Mennek, bánva, ami nem volt, mint a koravének, elmennek, eltűnnek egyedül. Miért rántalak magammal téged? Álljak neki is az űrbe, kiáll csak egy nagyot, keserves kíváncsi követelőzőt, minek vagyok? Vajon mi visszhangoznám? Mi? Örökre beissza a faltalan semmi, vagy nem engedi vissza a tapétás vatta felhő, s mire fiam is felnő, mégse jön még válasz. Nem elég ezer élet. Én legtöbbet egyet élek. Mint zsebelem kuporgassam a szikrát, hogy egyszer villámolhatok majd. A fogam folytva koccan a mához, de ne harapjak, nem szabad, majd. Nem. Most rögtön és mindig akarok. Azért is haragvón harapok mindenből a világon, ami élet. Sóhajtok, s ököllel verem az asztalt, csókolok, mettelek széppel, piszokkal, ijesztek és félek. Félek. Mert kibékülhetnék én a sorssal, ha te nem volnál. S mégis de áldott teher vagy nekem, embernyi nehézzé sűrítő súlyom. Hozzám nem elég úgysem más, hogy egész legyen hitetlen féllétem. Mint el nem ért kritikus tömeg, nem robban, és nem terem új urános csodákat nélküled. Pedig én azt akarok, teremni. Édes és könnyű ízű emlékeket a részletekben élő világnak magáról, s a tehetetlenség leláncolt fiáról, a gyermek szakállas koponyarcú fenelegényről, aki még bakkancsán állhat gerince, a halhatatlansággal is szembenevet. Amíg él, nem cserélne a nappal, akkor se kéne, s volna elég az emberség helyett az öröklét, ha túlélné magát, s az egész történelem utáni kort. Nem. Világok nélkül, nem emberként, meghalni halhatatlanul nem elég. Az életem akár a tűz, csak addig melegít, amíg ég. Ha nagy tűz leszek, nagy égés lesz. Világíthat tovább, messzibb, mint alkottam szándékolt. De amíg éltem, az élet szolgálatában voltam szerelmes bolond. Az idő úgy nyalja fel a tintámat, hogy minden csepp két cseppje a világnak. Egyik a kék anyag, mit a toll préhe az üvegbe szúrva magára vonz. Másik, ember gondok nem alvadó vére, az én kohóból

csurranó bronz. Vállalod? Nem rozsdamentes élet. Mint dobhártyátlan tömör szobor, nem visszhangzik, nem gondol és nem szól. Értesz vagy nem? Akarsz-e érteni? Néha félek hinni, s néha nem merem kérdezni sem. De ha te nem tartsz velem annyi megbuktató világvad ellen, mi lesz vele? Hallgatlak, magam biztatva várlak. Akarod? Visszhangozol? Bennem a kétségek futótüzétől addig lehet már minden szénné sül, mire benned, mint kétségbe esett kőszaváról tóból ölelő puha hullám, az igenlés felmerül. Ne vigy engem a kísértésbe, mert érted, úgyis mindent hagyok. Elszórok mindent, mert kevés a sok ahhoz, hogy akarhassam helyetted. Pirinyó koldus, gazdag óriás vagyok. Mindent akarj, és minden adok. Csak ne átkozd majd magad el a tetted, mert nem a magaméból vetted. Látod, én nem a magamé vagyok.

0: Marin Sorescu, Babona.
1: Bal lábával mosakszik a macskám, háború lesz megint.
2: Megfigyeltem, ahányszor csak bal lábával mosakszik, számottevően növekszik a nemzetközi feszültség. Hogy a csodába látja az öt világrészt? Pűtia költözött volna szeme bogarába, az, aki képes arra, hogy jó előre egy szuszra ledarálja az egész történelmet.
0: Sírhatnékom van, ha meggondolom, hogy én meg a csillagos ég, amit ejtőernyőnek csatoltam a hátamra, végső fokon egy macska szeszélyeitől függünk. Fene a pofádat, te lusta dög, takarodj egerészni, ne csinálj nekem világháborút.
3: Marin Sorescu, Schweik. Mielőtt elragadná, a halál tüzetes orvosi vizitre szólítja újoncait. Fakalapáccsal megkopogtatja térd ízületüket, kimondatja velük 33, megkérdi, volt-e odvasfoguk, és hogyan óhajtanak meghalni. Kardálta rákban. Persze kérdez még egyebet is. A halál valamennyi kérdésére Schweik ezt válaszolta. Csókold meg a seggemet. Miután szerencsésen átestek az orvosi viziten, a halál parancsba adta az újoncoknak, hogy frissen borotváltan és 3 napi hidegelemúzsiával jelentkezzenek a túlvilágon. Ott új mundért és fegyvereket oszt, és a holtak életbe vágó érdekeiről szónokol előttük, és harcra buzdítja őket. Csupán Schweik, a derék katona húzódik félre. Első világháborús rozsdás mordájára támaszkodik, és a halál valamennyi nyomós érvére most is a szokott választ adja.

0: az ember a legerősebb.
1: Jó reggel, farkaskodj. Adjon Isten medve, koma. Hát, neked mi baj? Olyan szomorú, hogy mint a három napos esős idő.
2: Hagyd el, medve, koma. Ne is kérdezd. Nem látod? Fejem, nyakam, oldalam, csupa vér.
1: Az farkas gomb. Talán bizony verekedtél valamelyik atyát fiába.
2: Dehogy azzal, dehogy azzal. Az emberrel akadtam össze. De meg is jártam. Cudarul megtépázod.
1: Szégyel magad, farkas koma. Hát még az ember is valami. Na, neked fél fogamra sem.
2: Ne bízd el magad, medve koma. Bizony mondom neked, hogy az ember a legerősebb állat a világon. Én tudom, mert én próbáltam. Bementem a faluba.
3: Hát, ha akadna egy kis bárány pecsenye. Csak hogy a kutya észrevett.
2: S ám bátor atyafiságban volnánk, elárult a gazdájának.
3: Az ugatásra kijött az ember, s valami fokossal vagy mivel úgy eldöngetett, hogy alig tudtam elvászorogni.
1: Már én mégis azt mondom, hogy elbánnék. Hiszed-e, hogy itt est a bokrot? Mislik be tépem! Így tépném össze az embert is. Meghiszem azt, komán.
2: Csak hogy az ember nem hagyja magát, mint a bokor.
1: Hiszen csak ne hagyja. Úgy is összeszaggatod.
3: Nem hiszem, komám.
1: Nem-e? Hát, fogadjunk egy nyúlba, hogy az első ember, aki erre jár, biszlikbe szaggatod.
2: Itt a mancsom, nem disznóláb.
1: Itt a talpam, ez sem az.
3: Na hát akkor húzódjunk be ide a málna bokor tövébe. És várjuk a jó szerencsét.
4: Mennyi málna, szép piros, milyen édes, zamatos. Te leszed a kasom, a boltosnak eladom. Kapok érte piculát, veszek rajta pántlikát. Befonom a hajamba, a királyfi meglátja, asztalához invitál, aranytálból megkínál. És mi van az aranytálban? Édes piros málna.
5: Panni! Pannikám!
4: Megyek, édesanyám! Megyek, édesanyám!
6: Adjatok a mondjatok, amit Isten adott!
1: Nézzen csak, farkas vagy! Jön valak!
3: Az állam!
6: Adjatok, amit Isten adott! Jó szívű emberek, kedves gazdasszonyok, aki megsegíti a

0: Nicsak, mennyi itt a csirkegomba? Egész fészek alja. Ebből aztán urassal megvacsorázom. Olyan finom, mint a paprikás csirke. Minden ujjad megnyalod utána.
1: Már ember, úgy valaskom. Maradj nyugtan.
2: Egy csak asszony.
0: Panni! Hol az én kislányom?
3: Itt vagyok, málnát szedek.
0: Gyere, igyekezzünk hazafelé, mielőtt ránk esteledik.
3: Feleszedem a kasom, a boltosnak eladom. Kapok érte picilát, teszek rajta fánkot.
4: Kifakó, szatorász! Lekivélt a lábad, a huszár, meg a ló hazafele vágta.
5: Ez már ember. Egy huszár a lovánál. Csülökre medve koma!
4: Innye, aki árdolja! Félre az utamból! A király katonája vagyok én! Félre, te szörmók, mackó, mert menten keresztül lőlek! Mi az? Nem fog a golyó?
5: Na megállj csak! Itt a kardom! Mindjárt megberet vállak! Nesze! Nesze! Kellemi! A kirilej szomát!
4: Fuss csak, fuss! Nem megyek utána, de kerülj csak még egyszer az utamba! Kocsonyát csinálok a talpadból! Kifakó! Szaporász!

0: Hát bekoma, ki nyerte meg a fogadást?
1: Nem hittem, hogy így csúfalt. Mire észrevettem magam, kétszer a szemem közé köpött. Na, hiszen ettől még nem ijedtem volna meg, de mikor kirántotta azt a fényes nyelvét, azzal kezdett el nyalogatni. Már annak a felese volt tréfa. Szégyen a futás, de hasznos, gondoltam, és elszálltam. Igazad van, farkas koma, az ember a legerősebb állat.
2: Amint erőre kapok,
1: megadom

0: király kisasszony cipője. Hol volt, hol nem volt, egy szépséges szép király kisasszony, és annak egy pár bolha bőrcipője. Szép volt a király kisasszony, olyan szép, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Jártak is az apja házához hercegek, királyfik, mindenféle válogatott legények. Kérték feleségül mézes mázos szóval, de hiába. A világ szép király kisasszony csak kacagott rajtuk. Pedig volt egy a hercegek között, aki neki is tetszett egy kicsit, de őt még a többinél is jobban kigúnyolta, kikacagta a szívtelen király kisasszony. Hát ez a herceg gondolt egyet, levetette szép fényes gúnyáját, felöltözött koldus ruhába, beszegődött a palotába kályha fűtőnek, és elbújt a király kisasszony hálókamrája mellett a kályhajukba. Amikor beesteledett, hallja ám, hogy jön a király kisasszony, beszélget a szobalánnyal.
1: Eleget bosszantott ez a sok kérőm. Holnap végét szakasztom ennek a nagy vendégjárásnak.
2: Ideje bizony, felséges király kisasszony. Ki kell választani egyet, annak legyen a felesége. A többi menjen Isten hírével.
1: Elkergetem én őket, mindegy szállik.
2: Jaj, nem lesz az úgy jó, mert akkor még valami bajt találnak csinálni.
1: Dehogy csinálnak. Kihirdetem, hogy annak leszek a felesége, aki megfelel a kérdésemre.
2: Hát, ha akad egy, aki megfelel.
1: Ne félj te attól, mert én majd azt kérdezem tőlük, milyen állat bőréből van a cipőm? Meglásd! Egy se találja ki, hogy bolha bőrből. Te voltál a 97. Te sem találtad el. Nem vakondok bőréből készült a cipőm. Vakondok vagy te magad, azért nem látsz a szemedtől. Van-e még kérőm?
3: Én felséges király kisasszony. Ez a te cipellőd könnyű, mint a tolvide, s fekete, mint a szura.
1: Hallod, ez te 98. kérő. Ez nem válasz a kérdésembe. Akkor mondd inkább, mi a veleje.
3: Ugyan milyen állat lehet az, amelyik könnyű is, fekete is? Valami madárféle? Holló? Fekete rigó?
1: Nem találtad el?
3: Oh-oh, ez még csak kérdés volt. A válasz ezután következik.
1: Mondd, ha tudod.
3: A cipő bőre bőgő majom.
1: Van én nékem elég bajom. Nehogy kell egy bőgő majom. Nem találtad el. Mehet Isten hírivel!
4: Én következem!
1: Állj elém! Te vagy a 99. kérő.
4: Ez a bőr olyan állaton termett, amelyik fára mászott.
1: Dehogy mászott. Sose mászott.
4: Soha? Hát, ugyan mint csinálták, ha nem kaptafán?
1: Te pedig akasztófán végzed, ha el nem találod.
4: A viszket is a nyakam, hát még a tenyerem. Jaj neked, ha eltalálom az igazat.
1: Halljam a választ.
4: Ördögbőr.
1: Válaszodtól megcsömörlök, elkotródhatsz, szegény ördög.
5: Megmondom én.
1: Te meg miféle szerzet vagy? Nem röstelled magad ilyen szúrtosan, rongyosan beállítani leány kérőbe?
5: Az röstelje magát, aki miatt koldus ruhát hordok.
1: Királyfiak, hercegek voltak az én kérőim.
5: Volt-e sütnivalójuk?
1: Neked olyan sok van?
5: Tudom, amit tudok.
1: Akkor azt is tudd meg,
2: Ebrúdon hányatlak ki az udvaromból, ha el nem találod az igazat.
5: Akár a hóhér kezére is adhatsz. De ha eltalálom, a feleségem leszel?
2: Szavam rá.
5: Az a cipő, felséges király kisasszony, bolha bőrből van. Na, nincs kacagás?
2: Eltaláltad, te koldus ember, és én a szavamat meg nem másítom. Feleséged vagyok ez órától fogva. Ásó, kapa, meg a nagy harang válaszol el egymástól minket.
5: Jól van. Hát akkor csak vesd le lelkem feleségem szép selyem ruhádat. Öltözz te is koldus ruhába, mert úgy illünk egymáshoz.
0: Akart, nem akart, koldus ruhába öltözött a kevés király kisasszony, és ment az urával a falu végére, egy piszkos kaibába, az volt a lakás ezentúl. Reggeltől estig koldulni jártak. Egyszer jön egy hajdú, kizavarja a koldusasszonyt a többi szegénnyel, a herceg földjére kapálni. Ment az ura is, de nem kapálni, hanem egyenest a palotájába. Ott fölvette ragyogó cifraruháját, úgy ballagott ki a kapásokhoz. Dicsérte mindet, csak a feleségét szitta, becsmérelte. Pedig szegényről csak úgy csorgott a veríték. No, elkövetkezik a vacsora ideje. Asztalhoz ültetik a napszámosokat. Ezüst kanalat tesznek mindenkinek a tányérjához. A herceg pedig titokban belecsúsztatott egy kanalat a felesége zsebébe. Lett is nagy haddelhad vacsora után, mikor az inasok észrevették, hogy hibázzik egy ezüst kanál.
5: Kérjétek csak azt a koldusasszonyt, aki egész nap semmit sem dolgozott.
2: Én, felséges herceg úr, többet kapáltam, mint két napszámos. Csupa vérhólyag a tenyerem.
5: Nem vagyok én vakondok, hogy ne látnék a szememtől. Kapálás helyett a napot loptad. Az ezüst kanalat is biztosan te loptad el. Motozzátok meg!
2: Ne! Ne bántsanak! Nem vagyok én tolvaj!
5: Majd én magam. Ti csak fogjátok körül, mert az efféle népség egy-kettőre úgy megugrik, mint akinek bolhacipő van a lábán.
2: Nincs már nekem semmiféle cipő.
5: Ez itt mi a zsebedben? Aki keres, az talál! Itt van az ezüst kanál!
2: Jóisten! Hogy került ez hozzá?
5: Azt mondd meg inkább, mit évő legyek veled.
2: Sose loptam, sose hazudtam. Mégis mindenki engem kacag. Záros tömlöcbe, vétest fejemet. Egyik se fáj jobban, mint ez a megszégyenítés.
5: Be is záratlak, édes lelkem, de ide a két karomba. Megbűnhődtél a kevéségedért, most már ismernek. Én vagyok a te hites urad, a hatalmas herceg, nem pedig szurtos, rongyos koldús. 99 kérődet csúffá tetted, megérdemelted, hogy a századik téged tegyen azzá. De most már vesd le rongyaidat, öltöz ismét sejembe. Ásó, kapa, meg a nagy harang válaszol el minket egy.

0: egy kobrára. És az olyan dolgokról beszélt nekem, amikről soha se tudtam. Olyasmiket mutatott, amikhez hasonlót soha sem láttam.
1: Újfajta vadat? Jó vadászat volt?
0: Nem volt ez vad. A fogam beletört volna, de a fehér tarajos azt mondta, hogy egy ember az életét is odaadná, ha csak láthatná is ezeket a dolgokat. És úgy beszélt, mint aki ismeri az embert.
1: Megnézzük.
2: Aztán mi látnivaló van itt?
3: Hát én semmi nem vagyok.
2: Oh, hát te vagy a fehér tarajos. Jó vadászatot, kobrák atya.
0: Jó vadászatot, testvér.
3: Jó vadászatot. Mi újság a városban?
2: A városban.
3: A fallal kerített nagy városban. A 100 elefánt számtalan ló, meg számlálhatatlan szarvasmara városában. 20 király királyának városában. Régen nem hallottam a hadigongok döngését.
2: A fejünk fölött dzsungel van. Nem ismerek más elefántot, csak Hátit meg a fiait. A király pedig... Mi az király?
0: Mondtam neked, 4 hold tölte előtt. Mondtam neked, hogy a városod nincs többé.
3: A város, amelynek kapuit a király tornyai őrzik, sohasem múlhatik el. Akkor építették, amikor még az apám apja sem bújt ki a tojásból. És állani fog akkor is. Mikor a fia olyan fehér lesz, mint én.
2: Itt nyomot vesztettünk. Nem értem, amit beszél.
0: Én sem. Nagyon öreg már. Ó, kobrák atya. Csak a dzsungel van itt, ahogy kezdettől fogva volt.
3: Hát akkor kicsoda ez? Kicsoda ez? Aki félelem nélkül állít előttem. És emberi ajakkal beszél a nyelvünkön.
2: Mauglinak hívnak. A dzsungelből való vagyok. Népem a szioni farkasok csapata. Káva testvérem. De kobrák atya, ki vagy te?
3: A király kincsének őrzője vagyok. Akkor küldtek ide a kő alá, amikor még fekete volt a bőröm, hogy meghalni tanítsam azokat, akik lopni jönnek ide. Aztán a felemelt kő helyén beeresztették a kincset.
2: Mi a kincs?
3: És ezután mindig csak azért emelték fel a követ, hogy még több kincset bízzanak rám. 100 király gazdagsága van itt. De réges-régen történt, hogy a követ utoljára megmozdították. Azt hiszem, a városom megfeledkezett róla.
0: De nincs már itt város, nézz föl! A fák gyökereit látod, amik szétrepesztik a köveket. Fa és ember nem nő egy helyen.
3: Néhányszor jártak itt emberek, de nem szólaltak meg. Amíg a sötétben el nem csúsztam hozzájuk, akkor sem kiáltoztak soká. De te hazugságokkal jössz ide, és el akarod hitetni, hogy a város nincs, hogy az őrségemnek vége. Az ember sokat változik az idővel, de én nem változom soha, amíg a követ föl nem emelik, és le nem jönnek értem azokat a dalokat énekelve, amiket ismerek. Addig én vagyok a király kincsének őrzője, és senki más.
2: Ká, úgy látom,
3: azt mondod, hogy a város néptelen, és itt vannak a fák gyökerei. Akkor most hajolj le, és vidd el, amit akarsz. Ha élve kijutsz arra, merre bejöttél te, kígyónyelvű ember, szolgád leszek, és szolgáid lesznek a királyok királyai.
2: Lehetséges, hogy egy saká ilyen mélyre lemászott, és megmaradt a fejét.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: Ti azt mondod, ismersz engem, nézd meg szobámat, nincsenek benne díszek, miket magam választottam. Nyisd ki szekrényemet, benne semmi jellemzőt sem találsz. Kedvesem és kutyám ismeri simogatásom, de engem egyik sem ismer. Ócska hangszerem rég megszokta kezem dombját, völgyét, de ő sem tud mesélni rólam. Pedig nem rejtőzöm, csak igazában nem vagyok. Cselekszem és szenvedek, mint a többi. De legbensőbb mi voltam, maga a nem lét. Barátom, nincs semmi titkom. Átlátszó vagyok, mint az üveg. Épp ezért miként képzelheted, hogy te látsz engem? Színház az egész, színész benne minden férfi és nő. Fellép, s lelép. S mindenkit sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hétkor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú, táskás nebuló, csigamódra és kelletlen mászik iskolába. Mint a kemence, sóhajt a szerelmes, és búzsdalt zen kedvese szemöldökéről. Jön a párduc szakálú katona, cifra szitka, kényes becsület és robbanó dű, a buborék hírért ágyuk torkába bú. És jön a bíró, kappanon hízott, kerek potroh és szigorú szem és jólápolt szakál, bölcseket mond, lapos közhelyeket, s így játsza szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz, orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágan lötyög a jólápolt ficsúrnadrág. Férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sipol, fütyül. A végső jelenet, melye furas gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés, se fog, se szem, se íny.

törte szét, de kit érdekel, hogyha kormos az ég, csak neves felém és jó szerencsét. Mondják, az élet egy létra csupán, s én itt állok mindig a felső fokán, és ne higgye senki, hogy boloncs botor, ki egész nap kémények mén kotor. Szál a korom, ez még se rossz, egy kémés seprő mindig

A háztető között csak füstfelhő száll, de úgy élek én ott fönn, mint egy király. Bár tetőtől talpig, hogy piszkos vagyok, a szénpor itt rajtam, mint

0: vagy oda vágott bele, amiről legtöbbet gondolkoztam, hogy én mindig egyedül voltam, mint gyerek. Már nem úgy családilag, de nekem nem voltak játszópajtársaim tartósak, nem voltak barátaim tartósak. Én mindig úgy külön voltam, és valahol, most lehet, hogy kinevetnek ezért, de felsőbbrendűnek éreztem volna magam avval, hogy én már előre tudtam, hogy én úgyis színész leszek. Tehát nekem ezekhez az emberekhez semmi közöm nincs. Mert nekem az érdeklődési köröm teljesen más, mint a gyerekeké. De ez megmondom őszintén, ez már 7 éves korom óta. Abban a pillanatban, hogy moziba mentem először, meg színházban, valami ilyen magatartás féle volt bennem. Azért fantasztikus, hogy most az első kérdésben pont ebbe vágott bele.
1: Az emberrel gyakran megesik gyerekkorában, hogy nézi az arcát a tükörben.
0: Azt én soha nem csináltam.
1: Nézi a mozdulatait, és elkezd tűnődni azon, hogy hol azonos az arcával, a mozdulataival, a saját akaratával.
0: Ezt én soha nem csináltam, de valahol ösztönösen, már avval, hogy rossz tanuló is voltam, elnézést, ezt be kell vallanom, gyerekeknek ne legyen jó példa, ne legyen hivatkozási alap, mert ez nem volt helyes, hogy rossz tanuló voltam, most már látom, de egyszerűen nem tartottam magam odavalónak. Valahogy ez volt a furcsa. Talán ez a rossz tanulóság is kizárt egy kicsit a körből. Ilyen rossz tanuló, mint én a világon nem volt. Én nem voltam rossz, csak nem tanultam. És buta se voltam, mint hogy a mellékelt ábra mutatja, azért nem vagyok buta, tudok tanulni, ha kell, ha ahhoz azt tanulom, ahhoz kedvem van. De ahhoz nem volt kedvem, azt utáltam. És ezáltal volt egy furcsa dolog, hogy kérdezik, hogy kikkel jártam iskolába. Egyszerűen nincs egy ember, aki emlékül kötődne hozzám, akár elemi iskola, akár középiskola, pedig sokba jártam. Lehet, hogy éppen ezért, mert muszáj volt, mert ha nem vettek ki onnan, akkor megbuktattak volna.
1: Mondja is ezt a különbözni akarást, akár tudatos volt, akár ösztönös, öntudatlan ez, volt. Ezt a valahol a valóságosan történő dolgok fölöttiséget, ha úgy tetszik, ezt a színész állapotot, vagy játék Igen. állapotot, ami már a gyerekkorában is volt, ezt mennyire méltányolta, mennyire tolerálta a közvetlenebb környezete, tehát a papa, a mama, majd később az iskola.
0: Hát...
1: Szóval észrevették, hogy nem. Itt valami többletről van
0: nem,
1: szó.
0: Nem vették észre. Anyám csak azt vette észre, hogy örjön attól, hogy én nem tanulok. És akkor adott, mert a szüleim elváltak, és akkor adott át a papámnak, és ő se vált, és így kerültem egy intézetbe. Kecskemétre, de... Ezt senki nem tolerált, én ezt nem, ez utólag, most, hogy ez a beszélgetésre készültem, jutott eszembe. Ezt eddig soha nem mondtam el senkinek, és soha nem is jutott eszembe. Csak törtem a fejem, hogy hogy lehet az, hogy nekem tényleg semmiféle emlékem az iskolai évekről nincs, már olyan emlékem, hogy egy jó barát, vagy egyedül van a Csajági Jancsi, akivel furcsa boldog Kecskeméten összekerültem az intézetbe, ő is oda járt, a rádiónak a rendezője, és ő megmaradt bennem, de csak azért, mert itt aztán a rádióban találkoztam vele, és ő is a művészi pályára került, és őre emlékeztem, de többire senkire se. Nem volt, nem nincs kötődésem, semmiféle. Kellemes, aztán pláne nincs.
1: Az, hogy külsőleg milyen Lacit nem foglalkoztatta gyerekkorában?
0: Az soha. Soha. Azt tudtam, hogy kövér vagyok, és ez egy kicsit idegesített, mint gyerek, mert még ducibb voltam, hát most nem vagyok ducibb, most lefogytam, de azt hiszem, ez most marad, mert nem is engedik, hogy hízzak, de nem is baj. De különben ilyen, hogy hiúságig, ilyen, ez valahogy soha nem. És hiúság, irigység ilyen nem volt
1: És
0: soha.
1: Az érdekelte, hogy a többieknek, akár felnőtteknek, akár gyerekeknek mi a véleménye magáról?
0: Sajnos igen. Azért igen, mert nagyon sok kellemetlen percet szerzett nekem, mert olyasmiket is beleképzeltem, amik aztán nem is, és nincs is ilyen, most már tudom, hogy nincs jelentősége, kinek mi a véleménye. Aki szeret, szeret, aki nem, nem, teljesen mindegy. De egy gyerek, én aztán általában elég érzékeny voltam, és vagyok is sajnos. Ez valahogy úgy bennem maradt, ez az infantilitás, ezen a téren is, általában minden téren sajnos, vagy nem tudom, hogy sajnos, vagy hál' Isten, nem tudom, mit mondjak erre, hogy úgy rá tudok csodálkozni most is úgy néha dolgokra, és egyszerűen nem veszem észre, hogy már azért lassan.
2: Béla drágám, Ma hol töltjük az estét?
3: Itthon, a legszívesebben itthon maradnék.
2: És mit csinálunk itthon?
3: Te rádiót hallgatsz, én keresztrejtvényt fejtek. Szóval rendezünk egy kedves, kellemes, családias, hogy úgy mondjam, kedélyes estét.
2: Jaj, de jó! Magam is szeretem a kedélyes családi estéket. Kíváncsi vagyok, milyen műsor van a rádióban.
4: A fenti módszerrel a legrövidebb időn belül 24 nyulunk és 8 kecskénk lesz. A korszerű állattenyésztési eljárásokkal történő szaporítással a következő alkalommal már 83 nyulat és 24 kecskét mondhatunk magunkénak. Nem kétséges, hogy az elért állattenyésztési sikerek további eredményekre sarkalnak majd, és fokozott figyelemmel fordulunk eme kedves és hasznos házi emlősök felé. Az imént ismertetett eljárással rövid időn belül elérhetjük a 134 nyulat és az 53 kecskét.
3: Miféle marhaságot fogsz te itt?
2: Miért zártad el? Ez nem marhaság, drágám, hanem tudományos ismeretterjesztés a korszerű kecske és nyúltenyésztésről. Úgy szeretném meghallgatni.
3: Várj egy kicsit, van egy jó keresztrejtvényem. Mondj egy étolajat.
2: Ricinus.
3: Ricinus. Nem fér ki. Az nem is étolaj. És különben is csak három betű lehet.
2: Vaj.
3: A vaj nem étolaj.
2: És ha megsózzák?
3: Akkor sem.
2: Írj be, amit akarsz, én a rádiót akarom hallgatni.
4: 568 nyúl és 124 kecske. De ne pihenjünk meg a babérainkon, tenyészünk bátran tovább, és rövid idő múltán már 833 nyulat és 182 kecskét valhatunk magunkénak.
3: Nem, ez nem lehet, idegekkel bírni. Miért vagy annyira oda ezekre a ronda nyulakért?
2: Nem mondd, hogy rondák, amikor olyan helyesek. Mindegyiknek egy kis pamacs van hátul.
3: Nem érdekel a pamacsuk. 833 nyulat akarsz itt tartani ebben az egyszoba hallos lakásban?
2: Mindig azt hajtogatod, hogy buta vagyok, műveletlen, akkor ne akadályozd meg, hogy tovább képezzem magam.
3: Mondj egy testrészt S betűvel.
2: Szemöld.
3: Azt nem úgy mondják, hogy szemöld, hanem úgy, hogy szemöldök.
2: Többes számban. Csak egy, akkor szemöld, az az egyes szám.
3: Mi az, hogy egyes szám? Köldöke is csak egy van az embernek, mégsem mondhatod úgy, hogy köld.
2: Ha te ilyen semmiségek miatt felizgatod magad, akkor inkább hallgatom tovább a rádiót.
4: És akkor lesz szám igazi öröme a tenyésztőnek, ha egy szintakon arra ébred, hogy 1235 nyúl és 272 kecske gyarapítja állatállományát. A következő szaporítás alkalmával...
3: Nem bírom, nem bírom, ebből elég! A görcs...
2: Jó, jó, csak ne káromkodj!
3: Én nem káromkodom, szükségem van egy ötbetűs betegségre, és hogy a görcs nem jön ki.
2: Ötbetűsre?
3: Igen.
2: Zsigézsugorodás.
3: Zsigérzsugorodás, neked öt betű?
2: Várj csak, 14 betű, igazad van.
3: Akkor minek mondtad?
2: Hogy segítsek neked. Nincs öt betűs betegség.
3: És a görcs?
2: Ha úgy is tudod, akkor minek kérdezed? Csináld egyedül, én addig művelődöm, hogy olyan okos és művelt legyek, mint te.
4: Magunk teremtette kis tenyészetünk, nőttön nő, szemlátomás gyarapszik, és nem sokára 2875 nyúlunk, és 454 kecskénk lesz.
3: Dögölj meg! Mondj egy folyót Törökországban!
2: Mecset.
3: Az nem folyó, az templom. Folyót mondj!
2: Mississippi.
3: Törökországban. Szamárság.
2: Lehet, hogy szomárság, de ha szomárságokat beszélek, akkor ne gátolj benne, hogy művelődjem.
4: Fáradozásunk jutalmát elnyerjük, ha egy szép tavaszi reggelen egy sereg állat 4648 nyúl és 1222 kecske forgolódik körülöttünk.
5: Gus! Mondj egy növényt a kétszikűek családjából 1222 betűvel! Jaj, mit beszélek? Szerintem megőrületül a rádiótól.
2: De mikor engem úgy érdekel az állattenyésztés, just is hallgatom.
4: A jó tenyésztő azonban még ezzel sem elégedjék meg, mert
5: még egy kecske és falhoz csapom a rádiót.
2: Még egy keresztregyre és széttépem az újságot.
5: Tép, na tép, ha mered.
2: Hogy merem-e? Tessék, merem-e? Ehhez mit szólsz?
5: Eszni! Megölöm! Kiírtom, kitaposom a belét! Nesze! Most örökre elnémult ez a dög!
6: Mennyire téved az a tenyésztő, aki azt hiszi, hogy 5000 a tökkentje gondolása megoldhatatlan feladat.
5: Megállj az anyád! Na! Most megkapta a kegyelemdöfés, többé nem fogsz pofázni!
2: Ezt nekem mondtad?
5: Nem neked, a rádiónak!
2: Goromba Práter, tönkreteted ezt a kedélyes családi estét!
5: Ellenkezőleg, most lesz csak kedélyes és családias!
2: Hogyan, amikor összetörted a rádiót és nem tudom hallgatni?
5: Te meg összetépted az újságot és nem tudod keresztrejtvényt fejteni!
2: Akkor most mit csináljunk?
3: Tudod mit? Lefekszünk, anyukám!
1: Jó.
4: Jobban ki sem találhat a tenyésztő a szaporítás előtt állhatni.
7: Jó, 1930-50-ig tényleg majdnem minden filmet láttam, vagy tudom, a szereplőit tudom, mindent megnéztem, amit csak lehetett. Hát ez volt a hobbim, ez volt a szenvedélyem, és ma is, ha valaki tudni akar, az akkori idők filméből engem kérdeznek, hogy ki volt a főszereplője, vagy mi volt, mikor, meg azt is tudom, hogy melyik moziba ment. Akkoriban, jaj, van egy nagyon édes lemezem, ami erre egy nagyon kedves emlék, a Shirley Temple akkor volt virágjába, in floribus, gyermeksztár, aki tényleg elragadóan tehetséges és bűbájos volt, és nem egy ilyen csoda gyerek, tényleg zseniálisabb tehetséges volt. Aztán kiderült, hogy mint felnőtt, úgy látszik diplomatának jó, mert politikus lett, de az érdekes módon a színészete abszolút nem érvényesült, amikor már felnőtt nő lett, mint gyerek elragadó volt, és emlékszem is pontosan rá, tegyünk fel már ebből egy részletet, hadd hallják a mostaniak, hogy milyen volt egy igazi gyereksztár akkoriban.
8: Én gondolom, hogy, és egyetértesz vele, hogy a játék, a játszadozás az nem csak a gyerekek privilégiuma, most erről a gyerek szereplőről jutott eszembe.
7: Csak azt kell, csak meg akarom mondani, hogy a hallgatók, hogy tudják, hogy ő steppelt, és milyen szenzációsan a filmben, én emlékszem rá, ez a Little Miss Broadway című filmből volt.
8: Dehogy is, csak azt szerettem volna ebből kihozni, hogy olvastam is valahol, ha jól számolom, hogy a 9. Molnár Ferenc darabban játszottam.
7: 8. csak 9. premier.
8: 9. premier?
7: Igen. Mert egyet kétszer játszottam.
8: A játék a kastélyban. Erőt eszembe és a gyerek szereplőről is, hogy, és tudom is, hogy szeretsz játszani. De vajon a magánéletben is ezt ki tudod élni?
7: Nagyon, mert szerencsés természetem van, sajnos, vagy hála Istennek, azt hiszem inkább szerencsésnek kell mondani. Még ma is pedig már elég öreg vagyok ahhoz, mert úgy tudok örülni, hogy egy 5 éves gyerek mindennek, és minden jónak, amit kapok, és minden ember, jó emberi megnyilvánulásnak, csak én nem tudom még mindig megszokni az emberi rosszasságot. Csak a jó, de a jónak viszont úgy tudok örülni, tényleg, mint egy infantilis kölyök. És ezért van az, hogy nagyon szeretek a gyerekeknek mesélni a rádióba, és nagyon sok mesém is van, és van egy külön kedvencem, amit megbeszélésünk szerint szeretném, ha most eljátszanánk, ez a Benkő Dánielnek a Tankós iratú Károlynak a versére egész kis dalocskája, a Tengerecki párról.
8: Meg talán rátérhetünk a gyerekekről a fiatalokra, vagy a fiatalkorra. Onnan kezdeném talán, hogy noha ezt már egy-két nyilatkozatban elmondtad, hogy hogyan indult el a pályád. De miután itt ez egy zenés műsor is, én tudom, és erről az oldalról tenném fel a kérdést, hogy valójában operett színésznek, táncos komikusnak indultál, nem tudom, hogy nem bántó-e, ha most itt erről esik szó.
7: Mert
8: a műfajt egyszer valahol nyilatkoztad is, hogy nem tartják annyira értékesnek sokan, de hát ezzel én sem értek egyet.
7: Nem, itt nem operett komikuskor indultam, hanem én szerettem volna, úgy jöttem ki a főiskoláról, hogy első dolgom az volt, hogy én szeretnék zenés műfajba játszani. De tekintettel arra, hogy én a főiskolán, hát nem mondhatom, hogy Shakespeare Moliéren nőttem föl, mert ott szó se volt tanulásról, mert attól reszkedtem folyton, hogy mikor rúgnak ki, ugye akkor az volt a fontos, hogy ki milyen származás, és nem az, hogy ki mit tud. De nekem a könnyű műfaj, nem, hogy könnyű műfaj, a legnehezebb műfaj a világon. Hát nem tudom, hogy a közösség biztos látta az Old Jazz-től, a Mindhalálig zene című filmtől kezdve a musicalekig, de most nem beszélek az operettekről. Nagyon nehéz műfaj, és nagyon komoly műfaj, és fel vagyok háborodva, és mindjárt lila a fejem, hogyha azt mondják, hogy az egy, hogy lenézik, mert csak aki hülye, az nézi le. Az a baj, hogy lenézik, és nem figyelnek oda rá, és ezért nívótlan.
8: Mert nagyon sok mindent kell hozzá tudni, amit...
7: Hát mindent azért... kell, jó színésznek kell lenni, táncolni, énekelni kell tudni, és nem lenézni, mert akkor tényleg elzűlik a műfaj, és szerintem ott tart most az ülés felé, tart, mert nem figyelnek oda rá, komolyan.
8: Mit lehetne tenni?
7: Lehet-e olyan dühös most, ezt nem tudom. Na,
8: hát én csak... Na, nem, talán nem is igazán.
7: Nem, de tényleg, viszont... mert felháborít, mikor, azt, hogy, mikor te is azt kérdezed tőlem, hogy nem sértő. Hogy sértő. Büszke vagyok azokra a szerepekre, amiket az operett műfajban játszottam sikeresen. Legyen az a Csárdás királyú Bóni, amire különösen büszke vagyok. A Luxemburg grófjában két szerep, a Brisszál és a Sir Basil, a Marica grófnő, a Cirkusz hercegnő, a Gülbaba, ezeket mind végigjátszottam. És nagyon kedves szerepei.
8: Bevallom, hogy provokatív volt a kérdés, mert tökéletesen egyetértek veled, és igazából oda

0: Táncpróbálni, mindenek átvettem a szerepet, és nagyon jól sikerült, mert akartam, mert imádom a műfajt. Ha valaki valamit szeret, az már fél siker. Ez most nem egy, azt mondom, hogy most mindenki szabaduljon rá a színpadra, és mi ezt csinálja, kövesse az én példámat, de én erre komolyan felkészültem, már magamban. Most ez másnapra tartozik, hogy ilyet nem lehet csinálni valaki, mert az igazgató azt mondta, hogy nem biztosít nekem zenekari próbát, de gondoltam, hát arra úgyis lefele megy, már lefele tendál, megreszkíroz ebben az őrült fiatal színésztel, aki is ide került, és jól vált be. Mert muzikális vagyok, de énekelni nem tanultam, táncolni nem tanultam, főiskolán arra akkor nem fektettek nagy súlyt, inkább beszélni tanultam, de azt is privát Lehotay Árpádtól.
1: Igen, Szegeden.
0: Szegeden.
1: De azért nekem úgy rémlik, hogy azért annak idején talán több tánciskola volt, hogy többen tanítottak.
0: Most már tanítanak a főiskolán, úgy tudom.
1: Én magániskolákra gondoltam, ja, magániskolá. Persze, de a főiskolán is tanítanak.
0: Most már tanítanak, tehát, de én nem tanultam soha.
2: Nem tudom, de nekem a feleségem gyanús.
3: Egy férj naplójából.
2: November 1. Ma este, mikor hazajöttem, egy kardot találtam otthon a szobában, de a feleségem megmagyarázta, hogy hogyan esett be véletlenül az utcáról a kard, mikor lent elmentek a katonák. Hát, ami igaz, az igaz, nagy szél volt ma. Február 15. De nekem mégiscsak gyanús a feleségem. Ma gyereket szült nekem. Hát nézem a gyereket, vörös haja van és három füle. Nézem a szobaurat, annak is vörös haja van és három füle. De furcsa találkozás, mondok. De a feleségem megmagyarázta, hogy biztosan ikreknek akartak születni, aztán meggondolták, de sietükben az egyiknek a másik füle kimaradt. Hát ebben lehet valami. Március 2. Nem tudom, de nekem roppant gyanús a feleségem mégis. Ma megyek az utcán, hát véletlenül fölnézek egy ablakba, ott látom a feleségem kibontott hajjal csókorózik egy alacsony fiatal emberrel. Mindjárt különös volt nekem, én direkt megvártam lenn a lépcsőházban, és kérdeztem tőle, mit keres ebbe a házba. Erre pofon vágott, hát egy új unokafivérem született marha, azt jöttem üdvözölni, mondta. Kérdeztem, hogy akkor miért bontotta le a haját? Mondta, mert meleg volt. Hát abban igaza van, kezd már nagyon meleg lenni.
3: Június 14. Mégiscsak gyanús nekem a feleségem. Tudja Isten, hazajövök a hivatalból, hát amint megyek keresztül a szobán, a feleségem látom fekszik a díványon, és a házmester is feküdt a díványon. Én eleinte nem akartam szólni, bementem a másik szobába, de aztán, amikor a házmester elment, mégiscsak szeget ütött a fejembe a dolog, meg is kérdeztem egyenesen a feleségemet, nem sokat teketúriáztam, hogy mi az. De ő mondta, hála Istennek, hogy csak valami lakbérről volt szó, aztán közben elfáradtak, hát ezért feküdtek le. Szegény házmester fáradt volt. Az igaz, egész éjjel ki kell neki szaladgálni, kaput nyitogatni. Augusztus 3. Valami jót kitaláltam ma, mert nekem nagyon gyanús volt a feleségem. Éjjel, mikor azt hitte, hogy alszom, lassan felöltözött mindig, és elment hazulról. Hát erre kötöttem egy spárgát a lábára egy hosszú gombolyagról, mert az ember vigyázzon a feleségére, ha az elmegy hazulról. Ezer szeme legyen az embernek a feleségén, mondok, nehogy megcsalja. Na, így most jó lesz, gondoltam. A feleségem járkálhat, de nem csalhat meg, mert én abban a percben, amikor akarom, visszagombolítom a spárgát, és visszahúzom a feleségem. Augusztus 10. De mégiscsak gyanús nekem a feleségem. Ma éjjel megint fel kell. Én lassan, hogy ne vegye észre, ráteszem a spárgát a lábára. Ő meg húzta maga után a spárgát, és elment. Na most legalább nyugodt lehetek felőle, gondoltam, mert az utóbbi időben, mondom, igazán szinte gyanús nekem a feleségem. Egy óra múlva

0: Kezdem visszafelé gombolítani a spárgát, húztam visszafelé a feleségem. Egész szépen jött, de egyszerre csak furcsa. Kétszer olyan nehéz lett húzni. Ez tartott egy darabig, aztán egyszerre megint könnyű lett húzni. Később pár percre megint sokkal nehezebb volt húzni, aztán megint olyan könnyű lett, mint eleinte. És végre behúztam a szobába. Én nem értem, hogy miért lett közben nehezebb. Roppant gyanús nekem a feleségem. Meg fogom kérdezni. Október 31. Már régebben meg akartam írni a naplómba, hogy nekem gyanús a feleségem. Ma este hazajövök, és le akarok feküdni, hát nem lehet. Próbálom így, próbálom úgy. Egyszerre rájövök, hogy azért nem lehet lefeküdni, mert már fekszik valaki az ágyamban. Mondok csodálkozva. Mi, hát akkor én már előbb lefeküdtem. De azt nem lehet, mert hiszen még fent vagyok. Megkérdeztem a feleségemet, hogy lehet az. Ez a helyzet nekem nem elég világos. Mondja a feleségem, gyújtsak gyertyát, és tartsam egy ideig a fejem előtt, akkor majd világos lesz. Meg is gyújtottam a gyertyát, és tartottam egy ideig a fejem előtt. Arra aztán mondta a feleségem, hogy oltsam el hirtelen. Hirtelen eloltottam. De mondom nekem, roppant gyanús a feleségem. Csak nem szeret ez a nő valaki mást? November 7. Egy hónapja nem láttam a feleségem. Egy hónap előtt azt akarta ugyanis, hogy menjünk a kaszárnyába lakni, de nem akartam. Azóta nem látom a feleségem. Este mindig rá gondolok, és nagyon fáj a szívem, mert valami egészen különös, egészen érthetetlen gyanú lappang a lelkem fenekén. Alig merem leírni. Én azt hiszem, ez az asszony nem szeret már engem annyira. Norvég regényekben olvastam én már valamikor, hogy lehetséges, hogy az asszony lassan-lassan elhidegül a férje iránt, és belső átalakulások, lelki távolodást idéznek elő, hova tovább. Lehetséges volna, hogy az én feleségem is egy ilyen átalakulás felé közeledik. December 25. Nem, a feleségem mégis szeret. Két hónapi aggodalmak és lelki harcok után végre mégis megértettük egymást. Ma este ismét enyém lett. Az Ó utcán jöttem éppen haza 11 után. Hát egy kapu alól egyszerre elém toppan a feleségem. Biztosan azonnal megismert, bár sötét volt, mert rögtön mondja, hogy jöjjek be hozzá. És még szép embernek is nevezett. Bementem, és a feleségem rögtön karjaimba omlott. Mégse volt hát igaz azzal a norvég regénnyel. Boldog vagyok, hogy gyanúm alattalannak bizonyult. Soha nem gyötröm magam többé ilyen elvont dolgokkal, amelyek csak lelki nyugalmát zavarják.
1: Halló? Halló?
2: Halló? Halló?
1: Ki beszél?
2: Ott ki beszél? Patagónia kávéház beszél?
1: Nem Patagónia kávéház. Tévedés, tegye le a kagylót, össze vagyok kötve.
2: Én is össze vagyok kötve, tessék letenni a kagylót.
1: Ki beszél ott?
2: Ott ki beszél?
1: A fene essen a csőribárnak, a papagájnak. Solferino kávéház beszél?
2: Nem Solferino kávéház, nem érti, hogy tévedés? Tegye le a kagylót.
1: Nem teszem le a kagylót, mert ki tudja, mikor kapok újra vonalat.
2: Én se teszem le a kagylót, mert én se tudom, mikor kapok újra vonalat.
1: Mégis tegye le a kagylót.
2: Ki beszél ott?
1: Ott ki beszél?
2: Itt a Madagaszkár kávéház, tegye le.
1: Itt Új-Zéland kávéház, tegye le maga.
2: Tegye le maga.
1: Hát tudja, mit kérem, barátságos ismeretlen. Ne tegye le a kagylót, én várhatom, majd megunja.
2: Igen. Igen, de tessék hajfestéket venni magához, mert addig megőszül az úr, ha azt meg akarja várni.
1: Úgy? Finom ember lehet maga.
2: Igen, én nagyon finom ember vagyok, de maga is egy ritka finom úr lehet. Hát nem akarja letenni a kagylót?
1: Jó, nem tudja. Persze, hogy nem. Hát, hogy akarom.
2: Na jó, várok én, lelkecském, van nekem időm, ne felejtsem, de van ám.
1: Igazán, ön is így van, mert nekem is rengeteg időm van. Hát csak beszélgessünk, aranyos madárkám. Mégis mit gondol, melyikünk teszi le elő?
2: Én azt hiszem makácska.
1: Én meg azt hiszem, hogy önöcske.
2: No. Az ön csilingelő hangocskájában némi türelmetlenséget érzek. Ön a féle vézna ember lehet, vigyázzon az egészségére.
1: Ó, nagyon jó. Ön azt akarja, hogy én elveszítsem a türelmemet. Ön ki akar hozni a sodromból. Ön azt várja, hogy én dühöngeni vagy korombáskodni fogok. Micsoda tévedés! Magánál sokkal piszkosabb kaváttól vagyok, nem érték el, hogy én dühbe jöjjek vagy korombáskodjak. Hogy én méregbe jöjjek, de nem, édes úr, én türelmesen minden bosszankodás nélkül várok. Várok, amíg az ön fekélyes kezéből kirohad a telefonkagyló, édes úr.
2: Úgy, hát nem teszi le?
1: Hát nem írti maga piszok fráter, hogy nekem sürgős fontos dolgaim vannak? Hát miért nem teszi le?
2: Mert ki tudja, mikor kapnék újra vonalat?
1: Én sem tudom, mikor kapnék újra vonalat. Miért nem teszi le?
2: Hogy miért? Édes Istenem, talán csak egy hangulat. Kérdezd meg a kis ibolyától, vagy a madártól a ligetben, ki a fán hangicsál.
1: Mit csinál?
2: Hangicsál.
1: Hangi, ez jó volt, ez igazán jó. Gratulálok.
2: Maga egy igazán kedves, elmés ember. Szervusz!
1: Szervusz! Egy pillanat! Menj oda az Új-Zéland kávéházba, kell le egy óriási nagy pofont.
2: Halló?
1: Itt vagyok.
2: Nem szép, hogy közben mással is trafikálsz. Na, hogy vagy, kedves barátom?
1: Köszönöm, jó, de tudod, mit barátságunk örömére? Megsúgom neked, jó lesz, ha gyorsan leteszed a kagylót és menekülsz.
2: Ugyan.
1: De, édes, az életed veszélyben forog. Mialatt olyan sokat beszéltél, én gyorsan megbeszéltem a barátommal, a boxbajnokkal, aki itt volt mellettem, hogy ugorjon gyorsan taxiba, szaladjon el az Új-Zéland kávéházba, menjen be a telefonfülkébe, és annak az úrnak, akit ott talál, kenjen le két pofon, de olyat, amilyent Oxfordban kent le 1908-ban, amikor megnyerte az angol boxár díjat.
2: Komolyan beszélsz?
1: A legkomolyabban, szaladj gyorsan, menekülj egyetlen barátom, mert rögtön kapod a pofonokat. Mit röhögsz?
2: Azon az emberen röhögök, aki az Új-Zéland kávéház telefonfülkében telefonál abban a percben, mikor a te boxbajnokod odaír.
1: Hát nem te vagy az?
2: Fenéd, én a Turkesztán kávéházból.
3: Inge fuvallat a tóba zilál, fények gyöngysor a lebben. Sóhajom árva madárpihes száll, s elpihen édes öledben. Tárt kebelemben reszket a kóc, érted szenved a Jancsi bohóc. Szép szemeidtől vérzik az ég, sok sebe csillagos ösvény. Egy hajfürtöd nékem elég, sok sebemet bekötözném. Hull a fűrészpor, sorvad a kóc, meghal érted a Jancsi bohóc. Tálad a rózsa, tükröd a hold, ajkadon alkonyok égnek. Víg kedvem sűrű búba hajolt, téged kérlel az élet. Hogyha kigyullad a szívem, a kóc, nem lesz többet a jaj.

0: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.
1: Lacival együtt játszottunk a Doktor úr című Molnár Ferenc darabban. Nagyon jó játék volt, jól éreztük magunkat, szerettük egymást. Néha egy kicsit a szemünk sarkából figyeltük a másikat, a játékát, és egy csipetnyit ott volt benne a megállapítás is, de mindezzel együtt szerettük magát a munkát, és szerettük a másik játékát is. Egy alkalommal, akkor már beteg volt Laci. Egy alkalommal az előadásnak egy teljesen semmit mondanak tűnő pontján leállt a játékkal. Úgy tűnt nekem, hogy lehullott róla minden, a világa, jelenlét, a kollégák, a közönség. Kinézett előre, és az volt az érzésem, hogy ez az ember most egy nagy körutat tett meg valahol a világ mindenségben. Ez nem az én fantáziám, mindjárt kiderül, hogy miért. Amikor meghalt, hárman voltak ott, ő, az orvos és én. Egy szilveszteri műsorra készülöttünk a Kongresszusi Palotában, amikor az ott szereplő színészek hírül vették, hogy Laci rosszul lett, és bent van az egyik kis vacak öltözőben. Különös dolog történt, mert mindenki megrendült, de nagyon kevés embernek jutott eszébe az, hogy szaladjon mentőautóért, hogy ki kéne ütni ezt az ablakot, ami nem enged be friss levegőt, és az orvos, én ott közben próbáltam segíteni ezen a dolgon, az orvos már azon volt, hogy a Lacit visszahozza. Lélegeztette, kipirult az arca, és az a különös dolog történt, hogy egy pillanatra azt a tekintetet és azt a aurát éreztem, amit ott játék közben egy pillanatra láttam rajta, amikor kinézett a nézőtérre, és mintha visszatért volna a világ ki tudja hanyadik szegletéből. Ugyanazt köszönt vissza. Azért merem elmondani ezt a történetet, mert ugyan dermesztőnek tűnik, de nem az, mert számomra legalábbis nem az, mert hányszor élünk meg ilyesmit, és ott a Lacin ez nyilvánvaló volt, amikor a színész egy pillanatra kilibben magából, érzékeli a saját lelkét, testét, jövőjét, múltját, és különös volt az, hogy ezt viszont láttam az utolsó előtti pillanatban.
2: Én bevallom őszintén nektek, a 40 éves pályafutásom alatt én egyetlen egy boldog emberrel, boldog színésszel találkoztam, az a Márkus Laci volt. Ez a srác, ez reggeltől estig színész volt, nem vált terhére, nem volt neki terhes, élvezte. Ez színész volt a színpadon, színész volt a WC-ben, színész volt otthon, színész volt reggel, színész volt délben, színész volt mindenkor, mint az őrület. Na most, én akkor bekerültem a Madách Színházba, ami hát egy kemény dolog volt, mert az akkoriról beszélek, és ott őrületes társulat volt, valójában hatalmas személyiségek, azonban én három gyakorló őrülttel találkoztam ott, az egyik a Kismanyi volt, a másik a Márkus Laci, a harmadik a mellettem ülő Psota Irén. Na most ez a társaság valami elképesztő, miket tudott csinálni.
3: Én azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen olyan a Laciról nekem töredékeim vannak, csak az egész. Szóval ő vele én azt csináltam, amit akartam. A Laci olyan volt az én életemben, mint amikor azt mondjuk, hogy azt az embert szeretjük, és az az ember fontos az életünkben, aki egy olyan tükröt ad elénk, amiben mi nagyon jók vagyunk. Nagyon tökéletesek vagyunk, szépek vagyunk, humorosak vagyunk, egészek vagyunk. Szóval Laci egy ilyen tükröt tartott elém, amiben én rettenetesen jól éreztem magamat. Na most a többi az mellékes. Ez az egész, amit mi együtt éltünk, már a színpadon meg össze-vissza felléptünk, meg énekeltünk, táncoltunk, azok mi ennek a következményei. Szóval én úgy lubickoltam a Laci tükrében, ahogy az kell az életben, adatik, és kellene minél több ilyen tükör legyen az ember elé téve, amiben jó vagy, amiben kedves vagy, amiben humoros vagy, amiben olyan vagy, aminek magadat álmodnád. Ez volt a Laci tükre. Na most én olyanokat tudtam vele megcsinálni, szóval annyira vet engem a Laci, hogy a kisujjamat ittettem, akkor már röhögött. Szóval, ha hátba vágtam, akkor úgy volt jó, ha mellbe vágtam úgy, ha beletettem a kezemet szám közben a torkába, lenyelte. Annyira élvezett engem. És én nyilvánvalóan az ő élvezetében én élvezetes is voltam. Szóval, hogy mondjam ezt jobban el? Na, pedig ilyen volt, hogy elmentünk Bolognába, ugye? A Koldus Opera, és akkor összegyűltünk egy teremben, Magyar és Györgyi, meg mindenki, aki ott volt a darabban, a Koldus Operát játszottuk, és akkor ott ettünk a hazait, a magyar hazait. Na most, nekem a számból kilógott egy kolbász, a másik számból a kenyér, nagyon szeretek enni, már úgy nem sokat, csak a minőséget, de ez nem volt, ez kolbász volt, így. És akkor én, mikor tele volt a szám, akkor egyszer csak elkezdtem mutogatni a gyerekek felé, nem akartam kiengedni a kolbászt a számból, hanem én mutogatni a gyerekek felé, hogy a Lacit föl kellett mosni, minden én megmozdulásom és ténykedésem halálosan élvezett a Laci engem. Talán jobban, mint a nem létező numeráit.
2: Nem tudom, lehet.
4: A Madács kamarában próbáltuk a versailles-i rögtönzést és a Tartuffe-t. És történetesen akkor forgatott egy filmben, azt hiszem egy Fabry filmben, egy SS Obersturmbannführert alakított, és telefonált, hogy kicsit késik, mert a reggeli dréfertig csúszott, és jaj, késve. Lengyel Gyuri rendezte az előadást, aki közismerten antifasiszta alkat. Ehhez képest a Laci 3.11-kor kiszállt egy filmgyári taxiból talpig náci főtisztel. Ében fekete náci ruhában. El tudjátok képzelni, hogy mi történt? A lengyel sikítozni kezdett, de valami elképesztően magából kikelve kikérte magának, mire a Laci a világ legtermészetesebb hangján mondta, hogy az orgont még csak próbálom, de én vagyok a Müller!
1: Június elején játszottuk már, vagy még a doktor urat, kegyetlen hőség volt a színházban, az előadás vége felé tartottunk, én a magam részéről azt játszottam el a baloldali portánál, hogy miután már dolgom nincsen, én a magam részéről már zuhanyozok. De nagyon finoman, ahogy ezt illik, ugye, hogy az ember ne szavarja a többieket. A Lacinak még volt ott pár mondata, észrevette, hogy én már zuhanyozok, egy darabig nézte, majd oda jött és elzárta a csapot.
2: Valami pokoli röhögős volt. Szóval olyan volt, és ő visszatartotta.

0: Na, erről a Lacit értesíteni kell, az mert játszotta a Szevinét, a Edittel, stb. Stb. Na most tudni kell azt, hogy 300. előadásnál már olyan a helyzet, hogyha másfajta nézés van, már pukkadozik mindenki, mert hát egyszerűen elviselhetetlen a dolog. Végül is Szénási vállalkozott arra, és a Lacinak mondta, hogy de ezt a közönség is látta. Laci oda nézett, meglátta, na most a következő történt. Szóval úgy elkezdett, ömlött róla a víz, és elkezdett, hát mindenki, teljesen ki voltunk borulva, betegek voltunk, és végül is lement a függő, de szegény Lacikám, hát rettenetes állapotba került, tényleg könnyen nyál, taknya nyála, egybecsorgott, nem tudta, folytatta, fegyelmezett akart lenni, nem bírta, mert a muslincának volt egy csodálatos tulajdonsága, bármerre fordult a muslinca, mintha oda ragadt volna, így ment körbe-körbe. Hát Laci kétségbejtő állapotban volt, plusz még egy olyan röhögőssel is volt együtt, mint Domján Edit, hát attól akkor ott lehetett volna függöny. Igen ám, de nem ezért meséltem el a dolgot, azért meséltem el a dolgot, mert én Lacinak utána valamiféleképpen föl kellett állnia, és azt mondani neki, hogy ez és ez és ez és ez szöveget, stb. És láttuk, hogy Laci nem áll fel. Nem áll fel! Mondtuk, mi az Isten van? Mindegy, végül is lement a függöny, majd gyorsan szét, Laci nem jött a tapsa fölállni, csak így az asztal mögül, így igen. Uraim, bepisált.
1: Ő olyan nyíltan tudta fölvállalni ezeket a nevetéseket, de teli szájjal, szembe a közönséggel, nem fordult háttal, hogy bocsánat, kiléptem a szerepből, kiléptem a darabból, mert valami történt, és most nevetünk. Nem, teli szájjal a közönség, és a közönség ezt imádta. Elfogadta tőle, a játék részének tekintette. Hát a színdarab pedig elég komoly dolog volt, zendülés a Kén hadihajón. Ja, egy nagyon fontos dolog van, egy bejárata volt a díszletnek, egy fő bejáraton jöttek be a tanú, Mensáros Laci bakizott. Tőle nem volt szokatlan, hogy sose szokott. Dunatisza köze helyett Dinatusza közé, ez a minimum volt Lacinál. És hát a bakiknál ugye az egy borzasztó veszélyes dolog, hogyha az embernek egy monológ közben megakad a nyelve, bakizik, akkor van módja fölgyorsítani, hangosabban beszélni, felettetni a közönséggel, hogy ő egyáltalán bakizott, és a közönség tényleg túllibben ezen a dolgon, de mi van, amikor nincs mód javítani? Na hát ez az eset történt, ugyanis az ügyvédet játszó Mensáros odament Pécsi Sándorhoz, és azt mondta neki, csak egy kérdést tett föl, mesélj el a vízügyet. Utána Pécsi Sándor hosszan mesélt a vízügyet, Laci visszajött a helyére. Utána megint föl kellett állnia és oda menni, és akkor azt mondta, hogy most pedig mesélj el a kávéfőző ügyet. És megint visszamenni a helyére. Ominózus előadáson Laci fölállt, oda ment, és azt mondta, hogy most mesélj el a vízügyet. És Laci leszokta reagálni, hogy kis, milyen hülye vagyok, mit mondtam? Márkus már ne, alig bírt magával, de még hát ez egy bak. Mindegy, de Lacinak vissza nem volt mód javítani. Vissza kellett menni a helyére, oda mellém, és vállalni kellett, hogy igen, azt mondta, hogy vígyügy. És Sanyi bácsi hosszan mesélte a vígyügyet. Márkus jelezte, hogy na és mi lesz? Hogy fogsz javítani? Ment az adok-kapok Márkus és Mensáros között. Mensáros jelezte, hogy jövök én, most jövök. Fölállt, ahogy a vígyügyet Sanyi bácsi befejezte, fölállt, oda ment, most pedig mesélj el a kávéfőgyögyügyet. Samu bácsi, aki nem szokott, Samu bácsi lebukott a bírói pulpitus alá, a Márkus pedig tényleg, hogy a slussz az övé legyen, mint mesélt, mondtam az elején, egy kiárat volt, és bejárat, Laci kiment a falon.
0: Egyébként a Laci valóban faljáró volt a röhögéséből eredően, olyannyira, hogy ő a Kreml falát is átvitte. Vendégjátékon voltunk, és ugye meg kellett Lenin mauzóleum, és a három gyakorló őrült együtt volt, ugye nem tévedtem sokat az előbb, de, és a Manyika ott van, és lementünk megnézni a Lenint, aki itt feküdt, és egy ilyen lepel. Most a Laci természetesen a Manyika mellett volt, És mentünk, azt mondja,

0: Mika, vigyázz, sebbíz. Jó, semmi, nyugodtan. És ott állt egy szovjet tiszt, és így nézte az embereket. Igen, ám csak, hogy Manyi azt mondta, ugye feküdt a Lenin keze, kín volt, és itt a kis ujján valami, nem tudom mi volt, valami sötétedés volt, és a Manyika egyszer csak azt mondta, hogy nézd oda, pici ujjacskája, pici ujjacskája. Na most ettől a Márkus a következőt csinálta. Belerugott a Manyival, az meg tovább folytatta, akkor is pici ujjackája, pici ujjackája. Majd a Laci fogta megelőzte a sort, és esküszöm, nem tudom, hogy jutott kire a Kremlből, szerintem a falakon keresztül, de kirohant, mert ha nem, akkor egyrészt letartóztatják, mert úgy röhög, másrészt szerintem megint összecsinálja magát.
1: Majdnem egy évtizeddel utánatok játszottuk a Koldus Operát, az Audrey színpadon, és miután kevesen voltunk, nekem két szerep jutott, a Filcs, a darab nyitóképében egy nagyon jó karakterfigura, és a Tigris Brown. A premier után hát hatalmas sikerünk volt, dobtaps, nyílt színi taps, és a Filcsnek is sikere volt, és mindennek sikere volt. Őrületes maszkot csináltam. Már tulajdonképpen előleget adtam abból, hogy ez semmi, gyerekek, de majd a Tigris Brown, és valóban a Tigris Brown sikeres vizsgám volt, és hát irtózatos drukkal vártam a Lacit, hogy majd mit mond a Laci. És a Laci lejött oda hozzánk a Audrey pincébe, az öltözőbe. Hol a székhely? A székhely! Jöjjön a székhely! És oda jött hozzám, és egy negyed órát áradozott arról, hogy ő ilyen Filcset még az életében nem látott, soha ilyen fantasztikus Filcs élménye nem volt, és én hát természetesen, mint hiú növendék, és hát, és Laci vagy művész, hogy nem is tudom, mit próbáltam kinyögni ott a zavaromba, és a Tigris Brown. Hülye vagy? A Tigris Brown én vagyok!
0: Én bevallom őszintén, nem voltam barátja, csak nagyon jó kollégája voltam, és valójában tényleg csak annyit tudtam megállapítani erről az emberről, akiről valóban azt mondták, hogy tényleg, és be is bizonyosodott, hogy ő elsőnek tudta a szöveget, mindig megnézte a pénztárnál, hogy hány jegy megy, iszonyatos, milyen lelkiismeretességet csinálta. Kérem szépen, ez nem volt egy eminens ember, őrült félreértés, ez egy szerelem volt. Ez egy szerelem volt. A szerelemnek rettenetes amplitúdói vannak, hullámzásai vannak. Tessék elképzelni azt az embert, aki 6 éves korától színésznek készül, iszonyatos dolgokon ment keresztül, amint mesélte, 44-be, stb. 45-be, kitelepítés, minden. Ő ezt egy zárójeles időnek vette, hogy igen, ez egy zárójel, majd aztán én színész leszek, és az is lett. De amikor a viharfelhők gyülekeznek Lacikánnál, olyan balhét tudott csinálni, olyan undok tudott lenni, amilyen ember. Én némelykor majdnem megöltem. Bevallom őszintén, majdnem megöltem, némelykor pedig imádtam, mert én mindig tudtam, hogy az esetek 90%-ában nekint van igaza. Hát mikor rossz volt a manzsetta, rosszul vasalták a ruháját, valami baj volt a színpadon, akkor Laci tombolt, gyülekeztek a viharfelhők is, Laci tombolt.
2: Egyszer a Mesterdetektív című darabban, amiben a Mensáros és a Márkus játszottak ketten, a darab vége felé a Laci kiment, a Márkus Laci kiment a színpadról, kvázi egy emeleten ment ki, tehát a színpad mögött volt egy lépcső, ami levezetett a színpad szintjére, és ezen megcsúszott, gondolom, hogy véletlenül, és fenekére ült. Nem is ütötte meg magát nagyon, vagy nem tudom, őt fölsegítették, és de hát a helyzet, hogy ő elesett a színpad háta mögött, a közönség, mondom, nem látta, ez rettentő kellemetlen volt, és hát amikor vége volt pár perc múlva az előadásnak, fölment az öltözőbe, és hát valami égtelen balhét vágott ki. Szóval valami olyan ordítozás volt, levetette a jelmezét, és ott egy szál nadrágba rohangált a folyosón, hívják a Rutkai Ottót, ott ilyet emberek fölhívták az akkori igazgatót, a Rutkai Ottót, és hát ő este 10:30-kor a nyakába zúdította ezt a rettenetes történetet, hogy ő esett a színpad háta mögött, ez lehetetlen volt, és hát, hogy a felelősöket meg kell büntetni, és másnap ki kell mindenkit rúgni, és hát szóval ilyen, ez egy nem létező dolog. És engem bántott a dolog, mert úgy gondoltam, hogy én vagyok a felelős ezért a dologért, és én bementem, bekopogtam, amikor már egy picit csillapodott a balhé, bekopogtam az öltözőjébe, és azt mondtam neki, hogy ne haragudjon, hogy zavarom, hogyha föltarthatom egy pillanatra. Én vagyok a felelős ezért, és nagyon fogunk vigyázni, hogy ne fordulj. Szóval valami sületlenséget mondtam, bocsánatot kértem, de hát elismertem, hogy ami rettentősen meglepte, hogy jelentkezett valaki, aki bűnös volt, aki magára vállalta, nem tudom. És valószínűleg rájött, hogy ennek a dolognak valóban nincs ekkora jelentősége, vagy lehiggadt már. És akkor abban maradt az ordítozás, és azt mondta, hogy bocsáss meg, hogyha kiabáltam volna, ugye tegeződhetünk ezentúl.
3: Azon gondolkodom, hogy milyen nehéz egy színdarabot elkezdeni. Mindjárt a legelején, amikor az előadás elkezdődik, bemutatni a főszereplőket.
4: Az nehéz is lehet.
3: De még milyen nehéz. Elkezdődik az előadás, a nézőtér elcsendesedik, a színészek belépnek a színpadra, és elkezdődik a kínlódás. Eltart egy örökké valóságig, sőt, néha egy egész negyed óráig, amikor a közönség megtudja, hogy ki kicsoda és mit akar.
5: Érdekes a te agyvelőd, egy pillanatra sem tudod elfelejteni a mesterséget.
3: Azt nem is lehet.
6: A Waterloo-i csata című előadásban történt, hogy egy idősebb kollégával volt egy pár jelenete. Egy nagyszerű, tényleg nagyszerű színész volt az illető, aki hát egy kicsit hadilábban állt már a szöveggel. És a jelenetüknél nem tudott volna tovább menni a színdarab, ha az illető nem kérdezte tőle valamit. Laci ezt azonnal észrevette, és azt mondta, ugye azt akarod kérdezni, hogy mikor jöttem, és aztán szépen így folytatta a darabot. Az érdekesség az, hogy ez hogy lehet az ellentétére formálni a dolgokat. Az illető, miután lement a jelenet, kiment az ügyelőhöz, oldalt, és azt mondta, hát ez a Laci, ez már kezd szenilissé válni. Te ez már az én szövegeimet mondj!
0: Imádta Londont. Tényleg imádta Londont. Anglomán volt a szó legnemesebb értelmében. Azt is el kell, hogy mondjam, közbevetőleg, hogy mikor 56 jött, én kérdezgettem a Laci, többször elmondta, hogy sokan kimentek, neki esze ágában nem volt. Nem volt. Ő nagyon hálás volt mindenért, ami itt történt. Ő egy hitű, fantasztikus ember volt. Na most a következő történt, mentem életemben először Londonba, és mondta, hogy Dezső, itt minden, 70-ben voltunk kint, tessék elképzelni, vonattal utaztunk át a csatornán, a csatorna olyan sima volt, mint ez az asztal. Laci dobálta be a nyugtatókat, nehogy álomkórosan kizárt, rettenetes volt. A dedalonokat dobáltam, félek a tengertől, mondta. Jó, rendben van. Végül is átéltük, elhelyezkedtünk, kivettünk egy lakást, és azt mondta Dezső, itt mindent kapni, és amit nem kapni, az délutánra van. Mondtam, jó, rendben van, elhiszem, édes Lacikám, semmi baj nincs. Mentünk, és Laci akkor egy stretch nadrág volt a divatban, és a Laci azt mondta, hogy na, most veszek egy stretch nadrágot, bész színűt. Jó, bementünk az üzletbe, egy előkelő üzlet volt, és Laci mondta, hogy kérek egy bézs stretch nadrágot. Mire a legnagyobb döbbenetre azt mondta az illető úr, hogy bocsánatot kérünk, van, de ez a sötét szín. Nekem világos kell. Mondtak, jó, nem, de hát bocsánatot kérünk, nincsen, hát a földig hajoltak, nincsen valójában, de esetleg holnapra. Mi az, hogy holnapra, délutánra? Nem, bocsátot kérek, holnapra minden. Szóval nincs. Igen ám, de az volt a baj, hogy ott álltam, és előtte valónap mesélt el, hogy itt aztán, na hát itt aztán minden. Na jó, rendben van, azt mondta, hogy ki? És nem angolul, hanem magyarul köszönt, hogy pá! És kimentünk. Délután vett magának egy stretch nadrágot, olyan, mint ő akart, egy bész színűt föl is hajtották neki, és a következőt csinálta, akár hiszik, akár nem. Minden nap reggel vagy délután elmentünk az üzlet előtt, a Laci megállt, nem tudom csak állva mutatni, megállt az üzlet bejárat előtt, és így csinálta, hogy ha-ha-ha, és elment. Jöttünk délután vissza, megint megállt, Másnap reggel mondom, Laci, ne csináld, megbüntetem őket. Mutatta, hogy másod kapni. Este megértünk, így volt. Harmadik nap mentünk az üzlet felé, és ebben a pillanatban ezek nagyon jó indulatú angolok voltak, mert azt hitték, ez egy őrült. Nem tévedtek sokat. Ez egy, és a két segéd kipattadt az üzlet el, és itt csináltak a Lacinak, hogy ha, ha, ha. Na most, ettől kezdve a Laci két letérdelt úgy röhögött, elrohant virágér, bombonokér, mindenért, és bevitte a két segédnek. Megnéztük közösen a Velencei Kalmárt Laurence Olivierrel, meg volt az előadás, tényleg csodálatos volt a dolog, és mondta, na, most bemegyünk a Laurence Olivierhez. Mondtam, Laci, menj már, ne hülyéskedj, hát mit tudjad? Hát az, hogy mit tudjad, senki vagyok, de hát én egyszer élek, én meg akarom nézni. Imádta a színészeket, ő elmesélte, hogy amikor Debrecenben megjelent gyermekkorának nagy filmszínésznője, Simor Erzsi, hát ő könnyes szemmel nézett rá, és minden... Őrületes, hogy ez a színész imádata 6 éves kora óta színházat játszott otthon, legalábbis az ő elbeszélése szerint én elhiszem neki, mert állandóan ez volt. És azt mondta, hogy na most bemegyünk a Laurence Olivierhez. Mondtam, Laci, ez nem fognak beengedni. Mi az, hogy nem fognak beengedni, ez London? Mondta.
4: Én mindenkihez bementem, az öltözőbe.
7: Ingrid... Mit mondott Márkus László Magyarország?
4: Nem, előtte bejelentettem azt, hogy a portán, hogy egy magyar színész vagyok én, és azt mondtam, hogy a National Theatre, nem mondtad, hogy minden színház ugye nemzeti, most nem olyan Madács színház.
7: Mi, azt mondta, hogy nemzeti színház tagja?
4: Nem, hát Madács is nemzeti színház, hát nem, már mit mondjak, hát nem mondhatom az Madács színház, a National Theatre azon jól hangzik. Bementem az Ingrid Bergmanhoz, a Laurence Olivierhez, a Derek Jacobs, mindenki bementem az ötre, és mind rettentő kedvesen fogadtak. Hát miért ne fogadjanak kedvesen, ha valaki színész? Hát ha én hozzám jön valaki, én is szívesen fogadom, kollega. És ez nekem egy olyan, ők ugye nem tudják, hogy én ki vagyok, hogy mit játszom, mit tudok, hazudhatok, és fel se tételezik azt, hogy az ember hazudik, mert ők nem olyanok. De nekem volt élmény, és egy maradandó életemre, hogy az Ingrid Bergmannal egy pár mondatot beszélgettem, a Laurence Olivierval egy pár mondatot beszélgettem.
7: Szóval ezek... Van te gyerek.
4: Tehát talán ez a jó, nem? Hát én szerintem minden színész
7: alapján... Autogramot is kértem?
4: Hát persze, hogy kértem, hát persze. Persze, hát én szerintem ez nem gyerek, ez nekem élmény, és nekem öröm. Hát néha volt úgy, hogy amikor már felnőtt, hát még már most felnőtt színész vagyok, hát akárhogy is, már elmúlt, nem tudom, 30 éve végeztem a főiskolát, de még most is bennem van az, amikor a Súlyok Máriával együtt játszom, vagy hát én a Súlyok Máriát láttam filmen gyerekkoromban, vagy én most vele egy színpadon vagyok, hogy milyen nagy dolog ez, még mai napig is. És én ennek örülök, mert különben nem tudnék ezen a pályán reúzálni, mert csak mindig önmagamat ismételném, hogyha nem hajtana mindig ez a... vagy mindig be kell bizonyítanom azt, hogy most nem véletlenül vagyok én ezen a pályán.
8: Próbáltunk a kicsiben, és este játszottunk a Nagyszínházban, és rádióztunk. Az úgy volt annak idején, hogy volt hétfő olvasópróba, kedden egy felvételi nap szerdán, másik felvétel a csütörtökön, egy harmadik felvételi nap, egy úgynevezett tartaléknap. És én hallottam hétfőn, hogy már szervezi a taxikat szegény, megy a rádióba, a rádióból megy az orvoshoz, az orvostól megy játszani. És azt találtam neki mondani a hétfői rádiós próba után, hogy mi a fenének köl taxira, úgyis együtt vagyunk egész nap, én elviszem őt kocsival. És így is volt, szépen szállítottam, akkor egy régi, tizen nem tudom hány éves Volkswagenem volt, talán épp Garas Dezsőtől vásároltam aktuálisan. Isteni Volkswagen volt. Na most én három napig szállítottam a Lacit, és folyton mondta nekem, hogy hát manapság az emberektől nem lehet semmit kapni, mindenki durva, goromba, és te milyen édes, tündi, cukor, és agyba főbe ajándékok, bombon, csoki, mindenféle egyéb hála jelek, még egyszer csak az Erzsébet itt kellős közepén az eltört benzincsőből minden benzinem elfolyt, és leállt a kocsi. A legnagyobb ilyen délutáni csúcsforgalomban. Én mondtam Lacinak, hogy Lacikám, itten nagy baj van, lestoppoltam egy mögöttem jövőt, és azt mondtam, hogy ne haragudjon, puruljártam a kollégámat, szállítottam, tegye már meg, hogy elviszi a Kutvölgyi kórházig. A pasas szó nélkül bevette a Lacit a kocsiba, aki mielőtt beült volna még, odaszólt a sofőrnek, ennek a leszólított autósnak, hogy hallja, a sofőröm egy fasz.
9: Andrej hegedül.
10: Hegedül? De ez egy zongora?
9: Ezt nem értem. Ze hegedülni ment ki. Na mindegy, én megyek.
10: Hová, hová?
9: Haza, haza,
10: hát
9: haza.
10: Hát nem marad itt a névnapi ebédre.
9: Kérünk a drágám, légy egészséges, légy boldog. Hú, Istenem, mikor apa élt. Minden névnapon 30-40 katonatiszt volt nálunk. Zajongtak, zsibongtak, ma csend van, mint a sivatagban. Ha, olyan mélabús vagyok.
10: Drágám, fogadd el tőlem ezt a csekénységet. Kis születés, hogy névnapi ajánló.
9: Drágám, köszönöm szépen. Ó, de gyönyörű.
10: Hölgyeim, engedjék meg, hogy én is csatlakozzam az ünneplőkhöz. És kérem, fogadj el tőlem ezt a csekénységet.
9: Ó, igazán nem kellett volna, köszönöm, ó, begyönyörű.
10: Na, most már igazán megyek.
9: Ó, Versinyin ezredes érkezett.
10: Ezredes, maradok.
0: Laci egy ahhoz olyan kaszthoz tartozott, ami nagyon ritka. Ő nem volt színész szerintem, ő nem volt művész szerintem. Ő egy klaun volt. Egy klaun volt, egy született klaun.
11: Tomás! Háj! Ott egy távrecsegő állomás. Tárcsázok is egy-kettő, itt terem a járgány mentén.
12: Itt van forint egy nagy marék. Nem kinsük le a kabarét. Subidubidu!
11: Kábele, kilóg a kábele. Kibelezett üres tartály.
12: Nem! Belefészkelt egy harkály. Most meg mit viogsz te, bamba?
11: Hát kéne szerelni postagalambra.
12: Viccaid, ostobák! Taszítsuk csak tovább!
0: A színház mellett neki mindene volt a mamája. A muc, vagy muci, vagy muc. De némelyikor van muc. Na most ez egy földön túli dolog volt, és a Lacira mindig is, a Laci mindig is nagyon ügyelt el arra, hogy ő a mamáját mindenről értesítse, mindent elmeséljen neki, és mindenhová, bárhonnan, külföldről, azonnal a mamájának telefonál.
13: Kérdezték a Lacit, hogy ha minden nap fölhívod anyád, ha reggel fölhívod, délben meg délután, hát miért nem költözöl oda hozzá? Szóba került már ez a dolog, de tudod, mit mondott anyám? Azt mondta, hogy te ide ne gyere, mert annyira szeretlek. Kevés olyan embert ismerek, meg ismertem, aki ilyen mohón, ilyen égbe kiáltó vágyjal akart volna embereket magának megszerezni, és ilyen hihetetlen indulattal akart örömöt szerezni másoknak. Tanulja voltam egyszer karácsony előtt annak, hogy hogy tartott terepszemlét azok fölött, az ajándékok fölött, amit más embereknek vett, és az ajándékok száma az én akkori megítélésem szerint 30-40 volt, hihetetlen boldogsággal, teli örömmel, derült arccal, de győztes hadvezér tartott terepszemlét a tárgyak fölött, és élvezettel várta és kapta is az ajándékokat karácsony táján. Egyszer nekem azt mondta, hogy 100 is még egy pár ajándékot kapott, apróságot, nagyobb dolgot. Én egyszer, amikor a pagodában, a rádió pagodájában hosszan néztem, hiszen ott nem csak könyvek voltak, hanglemezek, hanem ilyen apró ajándéktárgyak is, nagyon megtetszett egy svájci bicska, pénz nem volt nálam, nézegettem, forgatgattam, visszatettem, majd visszatértem rá, megint megnéztem, megint visszatettem, és aztán leültem, vártam a soromra, hogy majd szólítanak. Amikor egy olyan 10-15 perc múlva szó nélkül odalépett hozzám, és elém tette a bicskát. Egy szó nélkül, nem várt érte semmiféle köszönetet, azt láttam, hogy amikor eltűnik az ajtóban, mert már őt is hívták, akkor még utoljára visszanézett,